0: De hogy te, mint szülő, miért neveled
1: másképp? Nagyon-nagyon sok minden történt a 90-es, 2000-es évek tájékán. Tehát egy olyan globális kultúraváltás történt, ami az egyénen túlmutató globális kultúraváltás, amihez csak hozzájött adalékként az internet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hozzájutunk az információhoz, hirtelen ránk ömlik az információ, nagyon-nagyon sok olyan információ jut el az átlag emberhez, ami régen csak a kiválasztottakhoz jutott el. A 90-es évektől kezdve indult el a neurológiának, az agykutatásnak az a fajta populáris irányzata, hogy nagyon hamar eljut a hétköznapi emberekhez az, hogy az egyes dolgok mit okozhatnak a gyerek pszichéjében, a viselkedésünkben. Nagyjából a 90-es évektől kezdve tudjuk azt valóban alátámasztani, hogy a gyerek idegrendszer az más, mint a felnőtt idegrendszere. Addig erről nem voltak tudományosan megalapozott kimutatások, tehát azt gondolták, hogy a gyerek az egy kicsi felnőtt, ugyanolyan idegrendszerrel, és hogy ugyanúgy kell bánni, mint egy felnőttel. Most meg már tudjuk, hogy abszolút nem így van. Nyilván volt ott is az Erikson-féle fejlődés lélektan, meg mindenfajta egyéb dolog, de azért annak a hétköznapi lefordítása, populárissá választása, az a 90-es évek elején jött be. Ti még talán emlékeztek, bocsánat, hogy ezt mondtam.
2: Sajnos,
1: hogy
2: igen.
1: Igen, tehát, hogy a 90-es évekig azért a pszichológia az egy ilyen szitokszó volt. Tehát, hogy az ilyen szégyen volt, hogyha valaki pszichológushoz járt. Aztán a 80-as évek végén, 90-es évek elején megjelentek azok a...
0: A Woody Allen filmek, amiben már mindenki pszichológushoz járt.
1: A Woody Allen filmek is, de ennek a magyar verziója, a már nincsen, talán kimondhatom, a Bravo magazin, meg ilyen ifjúsági magazin, Lux Elvira.
0: Így van.
1: Ezek a nevek mondanak valamit, nem?
0: Meg a bácsi, a bácsi, nem, hogy hív?
1: Ma
0: nem,
1: majd
0: amikor Veres György. György.
1: György volt, vagy Péter?
2: Pál. Veres Pál, de ő jogász volt.
1: Igen.
2: De valami... Én Albert Györgyi könyvére emlékszem, amikor megírta, és nyíltan írt a
1: 90-es évek
2: problémáról. De akkor is még az volt, hogy én nem érek rá pszichológus, azért nem érek rá mentálisan betegnek lenni. Tehát...
0: És szerinted
3: ez... ebből nem nagyon
1: teljesen kibaradtatok.
0: Ez a Bravóba és ifjúsági maga, az volt az első?
1: Ott jelenik meg olyan szexológusok, merünk kérdezni, nem azt írják le, hogy hülye vagy, hogyha ilyen problémáid vannak, hanem természetes. Tehát szép lassan elindulnak ezek.
0: Nagyon meggyőződésem volt, hogy ezt kitalálja az újságíró.
1: Szerintem is egyébként, tehát hol zihár, hogy ilyen hülyeségeket senki nem ír, de annál rosszabb, hogyha esetleg mégis. De hogy onnan indulnak el azok, hogy elkezdünk foglalkozni magunkkal, tehát hogy az a kritikus tömeg, ami eléri, hogy elkezdünk befele is a mentális egészséggel is foglalkozni, abóvó az egészséggel foglalkozni, mert azért nem nagyon volt prevenció Magyarországon, tehát a sport az egy ilyen a statisztikák szerint nagyjából a középiskola végére már mindenki leszokott a sportról, mert onnantól már nem volt szükséges, csak tényleg az igazi sportolók foglalkoztak ezzel, és ott jön egy ilyen változás, elindul az, hogy tovább nő a várható élettartam, tehát mi generációnk rájön arra, hogy tovább fogunk élni, mint a nagyszüleink, ez jó lenne nem betegen. A fiatalok rájönnek arra, majd bejönnek az audiovizuális eszközök, rájönnek arra, hogy az egészség és a külső kinézet az milyen kéz a kézben együtt jár. Tehát, hogy egy olyan mértékű, és most csak egy-két dolgot emeltem ki, olyan mértékű változás van az életünkben, ahol a mi szülői generációnk most per pillanat rájön arra, hogy amit gyerekkorban kapott, azt nem tudja továbbadni, vagy nem akarja továbbadni, és elkezdi keresni, hogy mit a csinálhat helyette. De fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk helyette, és akkor jönnek az olyan hibák.
2: Túlféltés.
1: Azért mondom, hogy a hiba ez, túlféltés, helikopter szülő, ugye most már hívjuk curling szülőnek, ami egy fokozata helikopter szülő fölött, ugye, amikor mindent elsöpörsz a gyerekkel, hogy semmivel ne találkozzon. Szóval ezzel nem mentjük meg a gyereket, hanem pont olyan dolgokat csinálunk, ami nem tesz jót neki.
4: Ezzel ártunk neki, mert felnőtt korban ezek már vissza fognak ütni, gyakorlatilag visszaütnek.
2: Én ennyire előre nem gondolkoznak.
1: Igen, tehát, hogy ártunk neki, ez nem tudjuk egyértelműen, de biztos, hogy nem teszünk jó.
2: Ha visszatérünk, az edzői és versenyzői viszonyhoz, van egy edző, aki szeretne hát a lehetőségekhez mérten szigorú lenni egy kis tanítványa, de a gyermek egy ilyen burokból jön, ahol megvédik, ahol szépen beszélnek vele, és egy picit felemeli a hangját, és esetleg a szülő szól neki, hogy na hát akkor innen elviszem Pistikét, és nem fog ide úszni, szóval, hogy ez a helyzethez hogyan kell alkalmazkodniuk az edzőknek, és nyilván nem arról van szó, hogy most menjen le a gyerek szintjére, és legyen egy babusgató edző, de valamilyen szinten a régi poroszos edzői módszerekhez képest lágyulni kell, nem? Vagy alkalmazkodni.
4: Gyakorlatilag kivették a legtöbb eszközt az edzők kezéből, nem? Amivel akár nem azt mondom, hogy fegyelmezni lehetne, mert nyilván a fizikális abúzussal én sem értek egyet, viszont hogyha néha az edző, akár egy időkérésnél én kézlabdáztam, meg vízilabdáztam, felemelte a hangját, az még jól is el tudott sülni, de hát ezt látjuk manapság is a felnőtt sportolók.
2: Hát szodában eleve kiabálni kell, mert olyan
0: a szoda, a tornacsan, szóval ezek veszélyes üzemek is egyébként, tehát hogy most nem azt mondtam, hogy üvölteni kell a gyerekkel, de van olyan, amikor nem tudsz más csinálni, mert messze vagy tőle, és rá kell kiáltanod.
1: Engem meggyőzhettek, csak ebben nem jutunk előbbre, tehát hogy értem a ponton, hogy önmagában a kérdés.
0: De hogy amit a Szilvi kérdez, hogy ez
1: a Szilvi kérdésében van egy hiba, ami a kiinduló pont, hogy egy burokból jön a gyerek, nem egy burokból jön, ez az új norma. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyet vissza kell lépni, és el kell fogadni azt, hogy mindenkinek az a normális, amibe beleszületik. Egy újszülött nem tud válogatni. Egy újszülött nem tudja azt elképzelni, hogy milyen volt a mi normalitásunk, mert egy másodpercig nem élt benne. Az élet első 3 évében, bocsánat, alakul ki a szinaptogenezisben, a szinapszis az agyban, tehát hogy a neuronok közötti ide kapcsolat, ami meghatározza azt, hogy hogyan látod az életet, hogyan látod a világot. A szinaptogenezis az egy genetika által előírt történet, de az, hogy mi van benne, az tapasztalati úton alakul ki. Mit tapasztalsz? Amit tapasztalsz, az lesz számodra a normális, az lesz számodra a továbbélésnek a lehetősége. Minta. És az első 3 évben honnan máshonnan szereznéd a normalitást?
0: Az én gyerekeim nagyon jó. Vicceltem.
1: Tehát, de hogy ez idegrendszeri, ez nem döntés, nem viselkedést tanul a gyerek. Ez egy butasság azt gondolni, mert hogy azt mondjuk, hogy burok, akkor azt gondoljuk, hogy viselkedést tanul, nem viselkedést tanul. Ez az idegrendszer válaszreakciója. Hogyha úgy növök fel, hogy egy olyan rendszerben, ahol az apa nagyon keveset van otthon, mert abban a rendszerben az apát kivonta az állam, azt mondta, hogy nem kell a gyerekneveléshez az apa, ő dolgozzon hozzá az a pénzt, csak az anya legyen otthon. Az egy másfajta közeg, mert apától féltünk, vagy az apának volt egy respektje, és az edzői, meg a pedagógusi, meg a cégvezetői, az mind egy apai mintaként áll elő, ezért teljesen természetes volt, hogy az edzőre apaként nézzen rá, aki szigorú, aki ritkán van ott, aki kiabál, és ezáltal motivál, mert oda akarok eljutni. Na most az utóbbi 25-30 évben az apák bekerülnek a családba emocionálisan. Ezt hívhatjuk úgy, hogy feminizálódnak az apák, de hogy átvesznek olyan szerepeket, ami egyébként nem baj. Tehát azért 8 évvel előbb halnak meg a magyar férfiak, mint a magyar nők, tehát ott azért mentálisan valamit kellene kezdeni.
4: Sok mindent elmond azért a hölgyek szerepéről egy kapcsolatban.
0: Most pont arról beszéltünk, hogy nincsenek is otthon. Tehát pont arról beszéltünk.
1: Most már otthon,
0: is biztos, hogy a mostaniak 8 éve hamarabb fognak átlagban meghalni. Hát
1: még azért nincsenek olyan jó mutatóink, tehát hogy azért a mentális...
2: De az egy még jól néz ki, egy éves kisfiam.
1: Még jól néz ki. Nekem már idősebbek néz rám, mi vár rád.
0: Na jó.
1: Szóval, hogy visszatérve arra, tehát, hogy egy mostani újszülött azt tapasztalja meg, hogy az apa egy teljesen más szerepkör, mint volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. És ez nemzetközi, ez nem egy magyar történet, hogyha ha valakinek van kedve, nézze meg az egyik streaming csatornának, a Maszok című sorozatnak a legelső 5 percét, csak az első 5 percet, ahol arról szól a film, hogy egy férfi és egy női rendőr ül az autóba, csörög a telefon, és a férfinek a fia fölhívja az apját, hogy apa, fáj a hasam, nem akarok iskolába menni. Azt mondta az apja, hogy jó, akkor ne menjél. Megkérdezi a kollégán, hogy figyelj, miért téged hívott, miért nem az anyja? Azt mondja a férfi, azért, mert az anyja nem engedte volna meg, hogy nem menjen iskolába. Tehát, hogy mi, és ez annyira szimbolikus, hogy most a férfiak nem találják megint csak a helyüket az apaságba, és olyan, mintha megengedőbbek lennénk, jobb fejek, haverszülők akarunk lenni, a nő meg a rossz zsaru lesz a családon belül. Na, és ezek olyan változások, amik nem a csecsemő döntött el, hanem alkalmazkodik, az idegrendszer alkalmazkodik ehhez. És egy ilyen közegből bemegy az edzésre, ahol ott van az apa mintájú edző, és egy teljesen más mintát kezd el mutatni magáról. Nem tudod, nem érti, hogy mit akar, hogy erre hogy kell reagálni. És a leglogikusabb válaszreakció erre, hogy figyelj, én itt nem érzem jól magam, akkor nem jövök többet. És ez nem segít. Nem azért kell megváltoztatni az edzőnek a kommunikációját, hogy jobb legyen a gyerekeknek, hanem azért, hogy legyen utánpótlás. Mert nem lesz, aki érteni fogja az ő nyelvét, majd idővel alakulhat, tehát mire felnőtt versenyző lesz, már megtaníthatja, hogy nem azért kiabálok veled, mert gonosz vagyok, hanem azért, mert az adrenalin, meg minden, meg az endorfin, és attól te jobban fogsz teljesülni. Csak nem így lehet kezdeni. Tehát, hogy nagyon más kommunikációs eszközöket érdemes tanítani a nevelőedzőknek, azoknak, akik hát nem tudom, hogy pontosan mik ezek az edzői szakaszhatárok, de az biztos, hogy más eszközöket fog tudni használni az, aki már idősebb tinédzser, ugye ezek szakaszhatárok, tehát az élet első néhány éve egy teljesen másfajta fejlődés lélektal, mint tinédzserkorban vagy felnőttkorban. Van egy szövetségi kapitány, bocsánat, nem egy szövetségi elnök, akivel mindig vitatkozunk. Tehát ő elmondja, Krisztián, én nagyon szeretem hallgatni, amit mondasz, de nem lehet a sportba használni, mert muszáj kiabálni velük. Mondtam, lehet, csak nem úgy kell kezdeni. Tehát, hogy ennek van egy tanulási ciklusa, egy hozzászokási ciklusa. Ráadásul azt gondolom, hogy most már vannak olyan elvárások az edzővel szemben, hogy apai és anyai mintákat is be kell építeni az eszközébe.
2: Ez ami, mit jelent?
1: Ami nem azt jelenti, hogy simogatom, meg becsomagolom a reggelit, meg kitörlöm a fenekét WC után, hanem például, hogyha kiabálok vele, akkor segítek a megküzdési stratégiájába. Nem hagyom ott, mert minket motiváltak, a kiabáltak, mert az motivált, és mentem tovább, hanem esetleg odamész, abban a pillanatban, hogy kiabálta vele, leülsz mellé, és azt mondod, hogy segítek ezt feldolgozni. Mert hogy más a gyerekek idegrendszere, más a válaszreakciója, nagyon sok gyerek, főleg, hogyha curling szülő, tehát aki mindent elsöpör előle, nincsen megküzési stratégiája.
0: De nem az edzők meg. Ma már ezt tanulják az egyetemen? Tehát ha kapnak egy edzői diplomát, amiben van nyilván pedagógia, meg minden más, azt értem, hogy a régi edzőket most egy picit másfelé tereljük, de akik újonnan lesznek edzők,
1: én azok úgy tudom,
0: ebből
1: hogy nem.
0: Na.
1: Én úgy tudom, hogy
0: tehát
1: nem tegnap beszéltem.
0: Kijönnek az egyetemről ugyanolyan típusú edzők, mint az eddigiek?
1: Tegnap beszéltem a TF-ről, ami most a TF, egy oktatóval, és mondta, hogy milyen jó lenne bevinni ezt, tehát ebből feltételezem, hogy még
0: mert
1: nincs.
0: Mert adná magát, nem? Hogy az újak már ezt is tanulják.
1: Azért mondom, én feltételezem, hogy nincs.
0: De ugyanakkor viszont, ha az újak most bemennek, és ők velünk korúak, akkor ha mi szülőként változtunk, akkor lehet, hogy ők
1: és képzeld,
0: másképp
1: állnak
0: hozzá.
1: Nagyon érdekes, hogy én nagyon sok céggel is dolgozom, tehát hogy nem csak pedagógiában, vagy nem csak
0: mert
1: sportban,
0: főnöki oldalon
1: hanem
0: is.
1: Vezetői szinten is, és hogy az szinte az összes céges tréningen szóba kerül az, hogyha szülőként meg tudjuk csinálni, miért nem tudjuk megcsinálni vezetőként.
0: Igen, ez jutott most eszembe, hogy aki most
1: és nem megy. Tehát nem tudod hirtelen átvinni ezt az egészet. Képzeld el, ezt csak így mellékesen mondom el, hogy az utóbbi években halljuk azt a kutatásokban, hogy azt mondják a szülők, hogy hétfőn bemegyek pihenni a munkahelyemre. Ezt a Covid előtt nem hallottuk.
4: Én is szoktam ezt mondani.
1: Ugye?
0: Tényleg?
1: Covid előtt az volt, hogy várjuk a hétvégét, hogy mikor lehet végre kikapcsolni. Most az utóbbi időben jön ez nagyon nagy mértékben vissza, hogy hétfőn bemegyek pihenni, mert annyira elfáradunk az otthoni szülői feladatainktól, mert annyira új, annyira koncentrált, annyira fókuszált, annyira nem tudod, hogy mit csinálja, csak meg akarsz felelni annak a vélt elvárásnak, hogy jó szülő legyél, hogy hála a jó Istennek hétfőn már bemehettek a többi közé, és nem a gyerekeimnek.
0: Ez sem normális.
1: Nem azt mondtam, hogy normális vagy nem normális, hanem hogy más. Megértés, elfogadás.
0: Igen.
1: Kilódunk. Nincsenek eszközeink, és átestünk a ló másik oldalára. Az evolúcióban nagyon sokszor estünk át a ló másik oldalára.
0: Hogy mindig átessünk, aztán visszamászunk.
1: Az emberi agy duális, nem tudunk ráülni a lóra csak úgy, addig, amíg nem tapasztaljuk meg mind a kettőt. Egy gyerek addig nem tudja, mi az a kint, amíg nem tanulja meg az, mi az, hogy bent. Egy újszülött nem tudja az egyet, amíg nem tanulja meg a kettőt. Így vagyunk teremtve, hogy nem tudunk az egyik oldalról rögtön a tökéletesre ráülni, hanem azt mondjuk, ha ez nem jó, akkor átesünk a másik oldalra, és hogyha nagyon sokáig tart, akkor elfelejtjük ezt, és akkor visszaesünk. Ez a ciklikusság a földi létnek. Szóval, hogy az, amit mondasz, hogy találjuk meg a normálist, az nehéz.
2: Már nem tudjuk, mi a normális.
4: De utaltál
2: hallgassuk meg Gegét, bocsánat, igen, csak azért, mert egykor úszott, most úszodában dolgozik, és egy éves kisgyermek édesapja, szóval sok
0: és hétfőnként pihenni megy a munkahelyére.
4: Próbálni felelni, igen. Nekem igaziból az a meglátásom, hogy régen, és még a mi időnkben is, a sport az egy kiváltság volt, az egy lehetőség volt arra, hogy világot lássunk, hogy megtapasztaljunk olyan dolgokat, amiket velem egykorú nem biztos, hogy meg tudott élni. Viszont azt látom, hogy manapság már a sport az majdhogy nem kiváltság, hanem inkább hátrány, hogy mindennapokban ugyanazt a munkát beletenni, és a mindennapokban ez nem látszik, hiszen egy évben majd mondjuk két főverseny, és akkor ott eldől, hogy a te munkád, az éves munkád az bejött, vagy nem. És közben pedig ugye a mindennapokban, ebben a felgyorsult világban, a közösségi médián, akár streaminggel valaki, mindennapokban látszik az eredmény. És nekem igaziból ez a fájó dolog, hogy manapság a fiatalok a sportot nem lehetőségként látják, hanem inkább egy
2: lemondásnak?
4: Olyan... Lemondásnak? Igen, lemondásnak, és egy olyan...
1: Kötelesség.
4: Igen, egy olyan feladatnak, amit meg kell csinálni.
0: És hamarabb megfutamodnak, nem?
1: Két nagyon abszolút fontos dolgot mondták, igen, az egyik az, hogy lehetőség volt a sport, olyan dolgokra, ami a többségnek nem adatott meg. Ez volt az egyik, és ez egy iszonyatosan nagy generációs különbség, hogy 90 környékén születtél. Ugye 90-ig azért erősen a hiány határozta meg az életünket, most meg a bőség. Nem az újszülöttek döntöttek arról, hogy a bőségbe akarnak születni, hanem ezt kapták meg. Tehát az ő szinaptikus kapcsolataik, az ő tapasztalatuk arról szól, hogy van, hogy minden van. A miénk arról szólt, hogy nincs.
0: Amúgy tényleg a mostaniak, nem?
1: Ha nem, hát a
2: mindent banán. Készen kapnak.
1: A banán az milyen gyümölcs volt? Évente egyszer, karácsonykor, a pult alól, nem? Most a banán mi? Hát a világ legunalmasabb gyümölcs. Hát ha van pénzed, mindenhol ott van. Szóval, hogy mi a te tapasztalatod, a normalitásod? Ha bele se gondolsz abba, egy csatorna volt összesen. Most tévéből van 10 millió.
2: Este 6-kor volt az óvodások filmműsora. Este 6-ig várni kellett arra, hogy mesét nézzük.
1: 19-15-kor voltam mese így minden
0: van,
1: nap.
0: Így van, most meg ülteted a gyereket, és bár
2: most 10 gyermek csatorna van, DVD van, minden van, azonnal kap, mindent azonnal
1: kapnak.
2: És nem ő
1: kérte, nem ő hozta magával, hanem ez a föld várja, és a szülő önmagát kompenzálja, a saját gyerekkorát, azt a nyomorát, hogy a Futrinka utcára várni kellett 19-15-ig, most végre a gyerekem meg tud nézni 6 mesét egymás után, azt gondolja, hogy szeretetből odaadja, és nem gondolja végig, hogy annak az lesz a következménye, hogy az uszodában az edző azt fogja mondani, hogy. Tehát, hogy nem azért csinálja, hogy ő a sporttal, vagy bármivel kapcsolatban rosszat tegyen, hanem azért csinálja, mert jót akar tenni, mert szeretettel nevel, és a saját gyerekkorát is kompenzálja. Meg a kitartás, igen, hogy a kitartás története, ugye az egész gyerekkorunk a miénk, ez a várakozásról szólt, mindenre várakozni kellett, és mivel nem voltak lehetőségek, ezért belefetszöltél egy csomó időt, mert tudtál, hogy nagyon sokáig kellett várni. Hát mi gondoljátok bele, mi 17 évig vártunk a telefonra. Anyám még befizettek 72-be, és 89-be kötötték be a telefon. Amikor elmentem úszni, az edző azt mondta, hogy ha jól fogok úszni, akkor 4-5 év múlva elvisz versenyre. Hát a semmi. Hát a telefonra 17-et vártunk, nem? Hát 4-5 év múlva versenyre megyünk. Most, hogyha valakinek telefon kell, akkor a másnap megkapja. Nem ő intézte, hanem egy ilyen világba született bele. Elmegy az edzésre, és azt látja, hogy évek mire. Hát honnan szedjen kitartási energiáját? Hát nincs meg neki ez a képesség, ez a tanult képesség, mert egy más világba kellett alkalmazkodni az idegrendszerének. Szóval, hogy...
2: Mert a várakozással együtt járt a türelem is. A mai gyerekeknél nincs
1: ezért szeretném mondani,
2: hogy
1: nem a megítélés a dolgunk, hanem a megértés. Mert ha van megértésünk, akkor lesz rá valódi eszközünk.
2: Vendégünk továbbra is Steiger volt Krisztián, generációkutató, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy az úszóedzőknek mennyire kell változniuk. Ugye Gege idejében, hogyha azt mondta az úszóedző, hogy 2x3000 méter, akkor beugrottál vízbe, és megcsináltad most, és ezt egy korábbi konferenciádon említetted is, meg kell magyarázni a gyereknek, hogy azt miért, mert ő meg fogja kérdezni, hogy miért.
1: Ugye nem csak az úszó edzőkre egyeztem ezt ki, most ne félreértsék a hallgatók, vagy
2: csak
1: a,
2: egyéni sporták,
1: az egyéni
2: mondjuk.
1: Edzők, hogy nekik nem kell, csak az úszó edzőknek. De ez egy valódi példa, ezt egy vízilabda edző mondta, hogy 10 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a bemelegítést 10-100 akkor szó nélkül leúzták, most azt mondja, hogy 10-100 akkor megkérdezik, hogy de miért. És ugye ennek a tudományos háttere az, hogy a kommunikáció nem lineáris többé. Ez az internetnek a következménye. Ez is megint egy olyan globális történet, hogyha íráson, olvasáson nősz fel, az egy lineáris alapú gondolkodást eredményez, hogyha az audiovizuális internet alapú a makrokörnyezet, és abban nősz fel, az egy másfajta kommunikációt alakít ki. Ezt egyébként már a mi korosztályunk is mondja. Tehát nagyon sok olyan agykutató mondja azt, hogy már nem tud végigolvasni olyan vastag könyvet, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, mert szakadozott lett a gondolkodása, szakadozott lett a befogadó képessége. Pontosan tudjuk az kutatásokból, hogy a londoni taxisoknak az MRI vizsgálatokban megváltozott az agyuk. Tehát az a terület, ami korábban leképezte Londonnak a térképét, amióta GPS van, azóta erre nincsen szükség, és puff, kidobta az agy. Tehát, hogy ezek nem evolúciós változások, nem az agy változik meg, hanem a válasz reakciója az agynak. Mire van szükség, mire nincs szükség. Most másra van szükség, és képzeljétek el, amikor ez az edző rászokott arra, hogy elmagyarázta, hogy miért kell leúszni a 10%-at, akkor szó nélkül leúzták. És ugyanúgy megnyerték a versenyt, mint a korábbiak. Tehát, hogy nem rosszabbak, csak máshogy motiválható, máshogy, másképpen integrálható, másképpen érhető el. Régen azért úszták le, mert egy poroszos hierarchikus rendszerben, erről beszéltünk, ugye? Szó nélkül elfogadtuk, hogy ezt mondta az idősebb, akkor leúszunk, mert ő tudja. Mert felnőtt orientált volt a társadalom, amit a felnőtt mond, ő is oda eljutott, tehát azt kell csinálni.
2: Magyarul viszont... nem szabad egónak lennie az edzőnek, és azt mondani, hogy régen így volt, akkor így csinálom, hanem igenis változnia kell.
1: Mondhatja, csak ez zsákutca. Tehát, hogy ez a sehova nem vezet.
0: Mi ez a három? Most el fogom felejteni, kettőt mindig tudok. Megértés, megbékélés. Meg is, mi volt a három?
1: Megérteni, megismerni, megbékélni. Igen.
0: Mert hogy ezzel már szünetben beszéltünk, hogy mi vagyunk az a generáció, az a mi, ez Szilvi rád
2: én is.
0: Tehát a mi a szülők, akiknek már nagyobb gyerekei.
1: Szerintem abban még a Gergő is benne van. Tehát ugye nagyjából a 65 és 90
0: tehát,
1: között.
0: Tehát hogy nekünk, miért 91. kell nekünk megérteni? Ez az, amit kérdeztem elég önző módon, hogy minket kiért meg? És erre igen. Mondtad, hogy igazából...
1: Ez egy jó X-es kérdés, igen.
0: De mert hogy hiába nekünk. Kérjük a gyerekeinktől, azt mondta Krisztián, nem fog, tehát hogy ugye mivel nem kapták meg azt az inputot gyerekkorukba, vagy három éves korukig, ezért nem fognak megérteni minket, a szüleinktől pedig nyilván nem.
2: De neked nem kell, hogy megértsen ez a generáció, egy edzőnek viszont muszáj, hogy a tanítványa megértse
0: őt. Csak erre mondom, hogy az egóm azt mondatná, hogy az edző
1: de,
0: is,
1: is értsék
0: az
1: meg,
0: edző is mondhatná, hogy valamennyit érthetnétek ti is abból, hogy én miért szeretném.
1: Csak nem tud, mert miből értse meg. Tehát, hogy igen, ez egy
0: és
1: igény.
0: Mi meg tudunk.
1: Mi se értettük meg, csak belénk verték.
0: De nem, a mostani edzők meg tudják érteni?
1: Igen, mert ők éltek. Tehát, hogy az, aki mondjuk most 40-50 éves edző, az élt abban a korban is, ami poroszos volt, meg élt abban a korban, ami nem az.
0: De a három gyerekeink... éves inputot nem a mostani korból
1: igen,
0: kapta.
1: Igen, de hogy a neuroplaszticitás, tehát az agyrugalmassága, az aha. Megengedi azt, hogy te tanuljál olyan új dolgokat, és hogyha beletanulsz, akkor tudod módosítani a reakcióidat, de az alapműködés az a régi, csak beletanulsz az újban. Nehezen megy, látod, hogy nehezen megy, mert most is azért
0: de akkor viszont nagy magad. Súly van ezen a mostani, tehát hogy azért nagy a tét.
1: Figyelj, hogy azt mondom, hogy tényleg jók vagyunk, ez segít, hogyha
0: igen, de hogy jó felé menjen a generáció, azért a szülőkön, edzőkön nagy tét van.
1: Van, nagy.
0: Tehát mert ismeretlenbe ugrunk valamilyen
1: nagyon szempont. Nehéz megérteni, de az nem könnyíti meg a helyzetünket, azt várjuk el, hogy a gyerekeink értsenek meg minket, mert nem tudnak. Tehát ez sajnos az evolúció, ez sajnos biológia, hogyha nem élt egyetlen egy másodpercet sem a 70-es, 80-as években, akkor nem alakult ki semmilyen olyan idegrendszeri működési módja, hogy meg tudná érteni, hogy mit jelent az, hogy lassú világ, hogy meg tudná érteni azt, hogy egy hétig váltál a mese következő epizódjára, hogy megértse azt, hogy mi az, hogy hétfői adástünet, hogy megértse azt, hogy fekete-fehér tévé, és mindenki ugyanazt az egy műsort néz. Tehát gondoljátok el a Dallast, minden pénteken 6,5 millió ember egyszerre,
0: azt mondták, hogy kihalt
1: egyszerre.
0: Az ország.
1: Ezt 2026-ban bárki el tudja képzelni, hogy 6,5 millió ember egyszerre leült, hogy ugyanazt az egy műsort nézze.
2: De mondok nincs. Mást, vasárnap ebéd után a Wimbledoni döntőt Vitrai Tamás nem túl gyors, ellenben lassú közvetítésével órákon át nézte az egész ország.
1: Sőt, rádiót hallgattunk. Igen. Hát az milyen lassú? Gondold el, hogy az idegrendszered milyen lassú világhoz alkalmazkodott, hogy fölfogt, hogy több órán kell Szepesi Gyuri bácsi, több órán keresztül mondott egy mondatot, és akkor az emberek ott ültek és élvezték. Most meg a mai gyerekek egy hiperszenzitív, hipergyors világba születnek, tehát az ő idegrendszere ahhoz próbál alkalmazkodni, mert az anya még azt hallja, hogy hát ő neki az idegrendszere arra épül rá, hogy azonnali dolgok történjenek, és azt mondja az edző, hogy barátom, neked először le kell úsznod ennyi mennyiséget, és majd utána. Nem tud, nem motiválja, nem találja meg benne a helyét, szóval, hogy ne a hibát keresünk, a generáció nem a hibáról szól, hanem annak a megértéséről, hogy mennyivel más gyerekkot kaptunk mi, és mennyivel más gyerekkot adunk neki. És te. Lehet, hogy nem jó, de akkor is hogy tud egy felnőtt, egy pedagógus, egy szülő, egy edző kapcsolódni, hogy ezek a mai gyerekek is ugyanolyan teljes életet élhessenek, mint mi. Mert ha nem tudunk kapcsolódni, csak azt mondjuk, hogy rossz, amit csinálsz, az nem hoz közelebb minket egymáshoz, csak eltávol.
0: És ezt értik az edzői? Már nem a értelmi képességüket vonom kétségbe.
1: Szerintem
0: de
1: igen.
0: De hogy tudnak alkalmazkodni?
1: Szerintem
0: nem esik
1: igen,
0: ugye
1: az előbb beszéltünk arról, hogy a TFN nincsen ilyen jellegű oktatás, de azért vannak előadások, engem is hívtak már meg oda előadásokra, és vannak akkreditált képzések, ahol ezeket benyomjuk, és én azt látom, hogy van igény az edzők részéről. Tehát, hogy már sok edzőnek fáj. És rájött arra, hogy nem biztos, hogy a gyerek a hülye, hanem hogy valami megváltozott a világban, és valamit kéne alkalmazkodni, csak nem tudom, hogy mit. És van rá igény, hogy valaki segítse, vagy mondjon ötleteket, vagy adjon eszközöket, hogy tudok ebben alkalmazkodni.
4: Egyébként, hogyha visszamegyünk a beszélgetésre, nem azt mondom, hogy legelejére, de valóban a közepére. Nem arról volt szó, hogy ugye a szerepeket úgy vették föl a szülők, hogy az anya volt a rossz zsarú, és az apa a jó zsarú, azért ez legtöbbször így van, és ugye említetted...
1: Ezt nem tudjuk, hogy legtöbbször, bocsánat, csak hogy...
4: De feltételezhetjük.
1: Tehát, hogy van egy ilyen trend, hogy minthogyha elindulnánk ebbe az irányba, de azért még nem általános.
4: Viszont azt talán tudjuk, hogy ugye a férfi edzőből azért több van, mint női edzőből. És ha mondjuk az lenne az általánosabb, hogy az apa lenne kvázi a rossz zsarú, hogyha ezt feltételezhetjük, és az anya a jó, akkor lehet, hogy nem formálódott volna át ennyire a generációk között ez a különbség, mert lehet. Amit látnék apukámtól, azt kapnám az edzőmtől, és akkor ugyanúgy...
1: Persze, mert értenéd azt a nyelvet.
4: Igen.
1: Tehát, hogy mindig arra tudunk rezonálni, amit értünk. Mit nem értünk, azt vagy támadásnak veszük és menekülünk belőle, vagy meg kell tanulnunk. Az erőbefektetés. A tanulás az agynak az egy nagyon nehéz dolog, mert cukrot von el a szervezettől, tehát hogy az a megélése, hogy ez valami rossz dolog, hagyd abba a kis gazdán, mert meghalunk. És hogy sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb vagy elmenni, vagy valami más csinálni. Ahhoz kitartás kell, hogy valaki azt mondja, hogy akkor most akkor megtanulom ezt az új dolgot, mert hogy ennek majd hosszú távú értelme, hosszú távú célja lesz. De az internet nem az elmélyülést támogatja, az internet a felejtést támogatja, ez egy közkeletű mondás, amit most már be is tudunk bizonyítani, tehát hogy sokkal inkább rövid távú célokat kezd el kialakítani. Ez közben azt is jelenti, hogy például az edzőknek lehet egy olyan eszköze, hogy azt, amit régebben, 5-6 évben tudott elképzelni és fölépíteni, azt föl kell bontania akár fél éves etapokra, tehát fél éves ciklusokat, fél éves célokat kidolgozni, és a gyerekek elé adni, mert az fogja őt motiválni, fogja őt ösztönözni. Hibrid módszerek. Hogy tudja bevinni mondjuk a digitális eszközöket az edzésbe? Be lehet-e vinni a vízbe, vagy az uszodába azt, hogy a 2-3-4 órás edzés közben valahogy a digitális eszközt lehessen használni, mert hogy azt is pontosan tudjuk, hogyha sokat használja a család a digitális eszközt, akkor a gyereknek kialakul egy függőség, ami dopamin termel. Beúlik a vízbe, és 3 órán keresztül koncentrálnia kell, de ha nem használja az eszközt, és az edzőtől se kap pozitív visszajelzést, akkor dopamin megvonási tünetei lesznek, ami viszont a koncentrációs képességét csökkenti. Én sok fiatal sportolóval beszélek, tínédzserekkel, akik arra panaszkodnak, hogy az edző nem használ digitális eszközt. Tehát, hogy csinálnak valami hibát, elmagyarázza, de hogy miért nem mutat meg egy videót
2: rögtön. Ezt akartam mondani, bocsáss meg, kézilabda akadémián dolgoztam, és ott tablettel javítottak mozdulatot, mert hiába mondta el az edző, hogy emeld magasabbra a könyöködet, nem értette meg. De levideózta, és látta a játékos, hogy lent van a könyök, és megemeli. Tehát, hogy igen, hogy ez a vizualitás. Ez...
1: Vannak olyan sportcsarnokok, ahol az edző tabletje, ki van vetítve a kijelzőre, és hogy nagyban látják. Tehát, hogy most már olyan jó eszközöket lehet használni, csak megint mondom, nem rossz okból nem használják az edzők, hanem mert nincsen mintájuk rá. Tehát amikor őket tanították, ezeket nem használták, és úgy lett sikeres akár olimpiai bajnok, hogy azt a mintát kapta, ami a 20. századi, most egy másikat kellene, de szkeptikus azzal szemben, hogy az viszont jó lesz, mert neki nincs ilyen jellegű tapasztalata, és ezt valahogy be kéne építeni. Közben meg a gyerekeknek meg van egy demotiváló hatása, hogy az egész életüket hibrid vagy ilyen eszközökkel élik, látják a hatékonyságát, és ott vannak az edzésen, és ennek meg semmilyen jellegű működési módja nincsen.
4: De azért ez nem egy olcsó mulatság, hogy valaki ezt a tabletes megoldást megengedhesse magának, akár a klub, akár csak simán egy edző. Is motiválhatja a sportolót, most ha az úszásnál maradunk, hogy mondjuk amikor 15-20 éve én vízilabdáztam, akkor nyilván fogta az edző a kis toppert a kezében, bemondta, hogy ez most ennyi lett, és akkor, hát akkor ez most ennyi volt. De lehet, hogyha ma már oda mutatja a tabletet, hogy fiam, ez 1 perc, 10 másodperc, akkor ez is motiválja, hogy látja a tabletet kvázi, vagy nem így kell elképzelni, hanem...
2: Kegenc, téged az, motivált volna? Bocsánat.
3: Egyáltalán nem. De hogy engem pont, hogy nem, hátrál. Én hittem az edzőnek, és hittem azt, amit ő mutatott, és amit ő mondott, abban én 100%-ig biztos voltam, hogy ez úgy van, és azt kell csinálni. Tehát, hogyha most nekem megmutatja ez digitálisan egy órán, attól nekem miért lesz jobb? Tehát, de nyilván nekem még más a gondolkodásmódom.
4: De biztos, a mai fiataloknak.
1: De biztos vagyok benne, hogy most is vannak ilyenek. Tehát, hogy megint hadd hangsúlyozzam ki, a generáció nem egyenlő a személyiséggel. Tehát nem mondhatom azt, hogy én az alfásokról beszélek egy órán keresztül, akkor az összes alfás ilyen, hanem ez egy ilyen általános, mondjuk a társadalom 70-75%-a. Tehát ilyen irányba mozdulunk el. De most, hogyha belegondolunk megint abba, hogy milyen lett a közvetítés, mondjuk egy vízilabda közvetítés az elmúlt 30 évben, hogy mennyivel több képet lát a néző. Tehát, hogy kialakul egy olyan jellegű elfogadás, hogy a néző az oké. Tehát, hogy annak így ismételjük, ilyen kamerálásból, víz alól, egyszerre.
4: Tehát pont ezért van nagy hátrányban a vízilabda. mert ott ugye még mindig kevés kamerával mutatják szemben egy labdarúgással, ahol nem tudom, 300 kamera dolgozik, ha, és minden
5: tenisz,
4: egyes.
5: Ugye most a... Igen. Ausztrália Open, vagy hogy
4: igen.
2: Hát de maga a sportág is felgyorsult, hát egy kézilabdát, egy 30-40 évvel ezelőtti kézilabdát nem lehet már végignézni.
5: Miért gondoljuk azt, hogy a sportolónknak nincs ilyen igénye? Tehát, hogy az egész társadalom, aki nézi, aki befogadja, teljesen más igénnyel akar részt venni a sportba, hát akkor szerintem tök logikus, hogy a sport

0: hogy ő ellentmond az edzőjének. Aha. Mert ő annyira elfogad. Rólad nagyon. De a Gegéről azért nem, mert a Gege, de Gege kimondta azt a szót, mert szerintem de nem azt mondta ki, hanem hogy elfogadta. Mert szerintem, ha vakon bízol az edződben, akkor vagy sikeres.
1: Igen, de nekem szerintem van egy olyan érzés,
0: de majd javítsák ki. Hogy vakon bízik.
1: Nem.
2: Ami nem feltétlenül mindig jó.
0: Ja, igen, de én tehát meg azért közben azért hiszek benne.
1: De nem kérdőjelezted meg. De
3: ezt utólag jössz rá csak rá.
2: Persze.
1: Tehát akkor, de szerintem akkor... a szüleit se kérdőjelezték meg.
2: Nem.
1: Ugye?
2: Egyáltalán.
1: És most a szülő megkérdőjelezik nagyon sokszor az edzőt.
3: Ahogy a pedagógusokat is.
1: Így van. Tehát, hogy változik a szülői hozzáállás, mert a legfontosabb az utánpótlásban a szülő, sportoló, edző háromszögének a kezelése, és ebben történt egy drasztikus változás, ebben a háromszögben a szülő olyan szinten előtérbe került, és edzőbb akar lenni az edzőnél, hogy ez teljes mértékben megváltoztatja ezt a felállást. Mondhatjuk, hogy ez nem jó, de ebbe kiasszisztál, tehát, hogy tudunk-e olyan keretrendszereket felállítani, ahol az edző kimeri azt mondani, hogy emberek, én vagyok a szakember, és te a szülő vagy. Keretek és következmények megteszi azt, hogy azt mondja, hogy elküldöm a gyereket, hogyha a szülő nem fogja ezt a kvázi szerződést aláírni és megállapodni abba, hogy én tudom, hogy mit kell csinálni a gyerekkel. Szóval, hogy tényleg történt az elmúlt 30 évben, és hogy azért jó, hogy 91, mert hogy ott vannak ilyen változások, hogy a szülői szerepekbe bekövetkezett egy olyan jellegű orbitális bizonytalanság, hogy a szülői szerep elvesztette azt, ami volt a mi gyerekkorunkban, és a szülő mindenhol megpróbál bizonyítani. A pedagógussal szemben, az edzővel szemben, a gyerekkel szemben, a szomszéddal szemben, mindenhol, az internettel szemben, tehát hogy ömlik ránk mindenhonnan valamilyen fajta olyan információ tömeg, hogy nem találja a helyét, és hogy ebben szerintem...
3: Csak az a legnagyobb probléma, hogy
0: utána... Nem azért, nem miatt, nem neked nem nyílik néha a bicska zsebedben?
3: Hogy azt jutott eszembe, hogy utánpótlás képzésben a szülő megkerülhetetlen, mert ha nincs szülő, akkor nem jut el a gyerek az edzésre. Tehát az edző nem tudja azt mondani, hogy na jó, akkor az edző. Nem. Maximum az, hogy akkor ne gyere be edzésre, vagy ne jöjjön be edzésre.
2: Ne az edzést, igen,
1: csak akkor ne nyíljon ki a bicska zsebedbe, egy picit kinyílhat, csak hogy egy picit megértés. Tehát amikor én edzésre mentem, akkor azt mondta anyám, hogy mennyi. A végén gyere haza. Most, hogyha edzésre akar menni a gyerek, akkor elviszi, megvárja, és
0: de félene, és én is ugyanezt csináltam, de mivel behoztad a pedagógusokat, tehát hogy én például hogy jövök ahhoz, hogy egy matematika tanár módszerébe beleszóljak, mikor nem értek a pedagógiát.
1: Nem szól bele.
0: Más hát azért erre is látunk.
3: De egyes kaptunk mi, és mentünk haza, hogy de a tanár, akkor azt mondták ott, hogy na jó, ne magyarázd meg.
2: Sosem mondtam el otthon, hogy egyes kaptam.
3: Most már lesen
1: eltagadni.
3: Most meg egyest ad a tanár a gyereknek, és a szülőbe megy reklamálni.
0: Egy egyetemi bukásomat, amit nem is tudta sosem.
2: De és egyébként ez globális, vagy ez kifejezett? Tehát, hogy ez nem nincs az, hogy Európában egy kicsit drasztikusabb ez a változás, mert azért
0: vagyunk, nem?
1: Úgy globális, hogy Amerika, Európa azért hasonló, Ázsia más, de még mondjuk tőlünk délebbre is egy picit más, tehát Montenegro, Szerbia, ha most pont a vízilabdát nézzük, ott azért nagyon katonás és nagyon szigorú keretek vannak. Szerintem ők is változni fognak szépen lassan, tehát hogy azért ez egy globális világot élünk, és hogy ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon terjednek el. De hogy azt akartam mondani ezzel, hogy a mi időnkben a szülő nem tett bele annyi energiát a gyerek edzésével, most meg nagyon sokat, hogy most a szülő úgy érzi, hogy rengeteget befektetett, tehát neki joga van beleszólni.
0: De lehet, hogy azért is, mert ő nem vitte valamire, és ő az akarja kiélnie a magát.
1: Hát még az is, hogyha valamit nem sikerült, akkor majd
0: ez
1: a gyerek.
0: Ez lehet, hogy már túlmutat magán a generációkutatáson, de ha nem tanulnak, megértenek, megismernek az edzőink, az utánpótlás edzőink, ennek lehet az a következménye, hogy most nagyon egyszerűen fog a kevesebb magyar sportsiker lesz a jövőben?
1: Igen. Uh-huh. Ha ilyen leegyszerűsítjük a kérdést, akkor egyszerű választ adok. Szerintem igen, tehát hogy én azért érzem missziónak, és azért megyek bele szívesen ebből a területben a generációkkal a sportba, mert hogy azt gondolom, hogy sportszakmai és mondjuk sportpszichológia és mindenfajta egyéb területek mellett ez is tud adni egy olyan plusz eszközt a magyar sportnak, ami a jövőbeli sikereket tudja támogatni. Tehát, hogyha van egyfajta megértése annak, hogy érdemes megváltoztatni az edzőknek a kommunikációt, nem azért, hogy lemenjünk kutyába, hanem azért, mert az utánpótlásba kerülő gyerekek idegrendszere másképpen tudja befogadni az információt, nem jobban, nem

0: nem rosszabbul, hanem másképpen, akkor ez adhat egy olyan fajta előnyt a magyar sportnak, ami a jövőben akár a sikert ilyen szinten tudja kezelni.
1: Ez lehet mondjuk a tetőpontja annak, hogyha nincsenek sikerek mondjuk a magyar sportban, eljön egy olyan 2-3 év, akkor lehet, hogy utána elkezdünk visszaállni a poroszosabb módszerek felé, vagy erre már nincs esély, hogy ezek a keményebb módszerek bármikor is visszatérhetnek.
2: Illetve nem vagyunk elkésve már most.
0: Ezek nagyon, nagyon, igen, hát ez már a generációkutatótól, ez nagyon szigorú kérdések. Egyrészt a de.
3: Ez most a gegének ez volt a egy elkésve,
0: de szerintem vannak országok, akik ebben előrébb vannak, vagy jobban tudtak ehhez alkalmazkodni, vagy azért kényszerítik rá a kelet-európai országokra is, mert náluk ez a kultúra benne van és jobban működik. Tehát a mi kultúránkban teljesen más eszköztár van. A mi kultúránk sokkal családcentrikusabb, a mi kultúránk sokkal inkább egy férfi működési módra, mert agrár múltunk van, tehát egy teljesen más, megint mondom, nem jobb, nem rosszabb, hanem egy más kultúra volt, minket ándan leigáztak, tőlünk elvettek, tehát hogy más hozott transzgenerációs mintázata van az idegrendszerünknek. Ebbe ez a fajta empátia, vagy ebben ez a fajta elfogadás, ez nehezebben tud beépülni, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, vagy Amerikába. Tehát, hogy gyorsabban tudtak erre reagálni. Nálunk ezt a reakciót jobban kell támogatni, és jobban kellene ezekhez eszközöket adni. Az, hogy visszatérünk a poroszos rendhez, az csak akkor menne, hogyha a szülők megtalálnak a stabilitásukat, és ez az én egyik misszióm, és ezért járom az országot esténként, és nem csak szakmai, hanem szülői előadásokat is tartok. Én szerintem a jövőben nagyon fontos a szülőnevelés. Tehát, hogy megérteni azt, hogy mire van szüksége a gyereknek, megérteni azt, hogy hogyan fejlődik a gyereknek az idegrendszere, megérteni azt, hogy nem a digitális eszközzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy mit kompenzál, mit vesz ki a családból. Szerintem nem okozna semmilyen problémát a mobil eszköz, hogyha azt, amit egy gyereknek igénye lenne, azt attól függetlenül megadnák a szülők, csak most inkább odaadják a mobilt, és addig mással foglalkoznak, és nem kell a gyerekkel. Szóval, hogy ezeket meg lehetne tanulni, megtanulhatnák a férfiak, hogy milyen a gyapa, és abban lehet egy kis poroszosság akár, tehát hogy a mellérendelt viszonyrendszer nem azt jelenti, hogy lemegyek gyerekbe, és a gyerek uralkodik fölöttem.
3: Vagy animátor vagyok, és állandó programot
0: vagy
3: kell.
0: Vagy feláldozom az életemet,
3: mert
0: vagy
3: amiről a szívű beszél, azért az elég. Átmennék egy másik témába, de ez, amiről beszél, szerintem az nagyon általános.
0: Abszolút. De az is, hogy mindent megteszek a gyerekért. Tehát a mellérendelt viszony az azt jelenti, hogy belenézek a gyerek szemébe, és elfogadom, hogy ő is ember. Ez a mellérendelt. Semmi több. De nem az, hogy lemész apa robot meg anya robot, ez nem a mellérendelt, ez annak az el.
3: Hát egyik sincs a másik fele.
0: Igen. Szóval, hogy ezt is megtanulni, hogy a mellérendeltség az azt jelenti, hogy nem a legjobb barátja vagy a gyerekednek, kereteket adsz, de közben jól vagytok, nem megalázod, de azért következmények vannak. Tulajdonképpen a családi modellekben most, ami történt, az, hogy elvesztették a gyerekek a természetes következményt. Nincs következménye a tetteiknek nagyon sokszor, és mivel nincs következménye, ezért nem tud fölnézni a felnőttekre, ez a felnőtt tekkel szemben egy olyan fajta tanult működési mód, hogy ha 6-7 év után, egy ilyen működési mód után bemegy az edzés, az edző mást vár el tőle, megint csak azt mondja, hogy most ez az ember mit akar tőlem, mert én így nem érzem jól magam. Szóval ez egy összetettebb dolog, ez a társadalomnak a közös felelősség, vagy a közös működése lenne. Most per pillanat, amiben a megoldást látom, az a megértés, megismerés, megbékélés. Ez van.
1: Nem mondjuk tényleg itt van lenni. Gyurta Gergely, 1 éves a kisfia. Neki mit tanácsolnál, hogy náluk otthon mi lenne az a megoldás, ami később van?
3: Run! Még egy gyerek, még kettő, még három.
2: Most így élő adásban?
3: Nem mondtam, csak mondtam, de Krisztián. De mibe kell tanácsolni? Mert azt nem hallottam a végén.
0: Igen, azt én sem hallottam.
1: Hát, hogy mit tanácsolnál neki így a jövőt illetően, hogy az ő kisfia minél jobban tudjon alkalmazkodni azért a ráváró nehézségekre, mert igen, akár a digitalizáció az nagyon-nagyon ott lesz, mert az ő életében azért végkép, talán még jobban, mint a miénkben is. Tehát, hogy neki mit tanácsolnál, mint a friss apaként, hogy mi lenne a legjobb megoldás számukra.
3: És 1 éves, tehát még 2 éve van az első inputokban.
1: Még ki tudja javítani az 1 éves hibáit?
3: El kell vonulni valami gumiszobába, ahol nincsenek ilyen ingerek, és akkor minden fel.
0: Egyrészt, amit mondanék Gegének, hogy legyen minél többet hitelesen jelen otthon. Tehát ne mennyiségi időt töltsön a gyerekkel, hanem minőségi időt. Tehát amikor a mai szülőknek egy nagy többség állandóan hibáztatja magát, hogy nincs eleget a gyerekével, nem az az igény a gyereknek, hogy folyamatosan együtt legyél vele, mert akkor nem tudom meg önálló lenni, hanem az az igénye, hogy amikor vele vagy, akkor rá tudjál figyelni. Szóval, hogy én úgy nőttem föl, még abban a korszakban, hogy az apa nem nagyon volt otthon, az apa nem nagyon volt jelen, ezért nekem tudatosan meg kellett tanulni meg csomó mindent a gyerekeimmel, amiben a saját apaságom hiteles jelenlétét tudom képviselni. Szóval ez a hiteles jelenlét, ez egy nagyon fontos dolog szerintem. A másik, azt szokták mondani a jövőkutatók, hogy a jövő értelmisége az, akinek van otthon könyvespolca. Tehát nagyon-nagyon kevesen lesznek, akik tudnak olvasni, nagyon-nagyon kevesen lesznek, akiknek az a képesség, ami az olvasástól kialakul, és hogy az lesz az elit, és ez a szűk elit fogja majd a többieket valamilyen módon irányítani, kiszolgálni, akármi. Szóval olvassál, vagy nem csak te, de bárki, olvassatok a gyereknek minél többet, az élet első 3 évében minél több olvasás, annak felbecsülhetetlen értéke lesz majd a jövőben.
4: Lejárt az időnk, nagyon sok mindent szerettünk volna még kérdezni. A végszó legyen az, hogy mennyire tekintjük, szerintem mi missziónknak tekintjük, hogy mindenkit sportolásra ösztönözünk, de tényleg ennek a generációnak, aki otthon gubbaszt egyedül, és a telefont nyomkodja, mit ad a sport? Hát mi azért látjuk a magunk vagy a gyerekeink példáján, hogy az, hogy közösségi élmény van, hogy történik valami, hogy az edző szava szent, hogy valakiért küzd, hogy tényleg megvan a fizikai kontaktus, és nem csak a virtuális. Szóval mennyire fontos, vagy mennyire lehet megoldás a sport?
0: Ez egy rövid záró kérdés. Tegnap 2 órát foglalkoztunk egy tanácsadói csapatban azzal, hogy hogyan lehetne mai tinédzsereket rávenni arra, hogy mozogjanak többet, és hogy nagy cégek felsővezetőivel történt egy ilyen ötletelés, hogy hogyan lehetne ilyen programokat csinálni. Szóval, hogy nem egyértelmű és nem könnyű, mert ők úgy nőnek föl, hogy ülve tudnak dopamint termelni. Mi nem tudtunk. A világon soha nem volt időszak az elmúlt több ezer évben, hogy dopamin tudsz ülve termelni, most meg igen. A sport dopamin termel, sikert termel, örömöt termel, de most van valami, ami sokkal gyorsabban, sokkal könnyebben és kényelmesebben ezt meg tudja oldani. Szóval ez egy nehéz dolog egyértelműen azt mondani. Én azt gondolom, hogy keresünk minél több kortárs szövetségest, minél több olyan fiatalt, aki ezt elhiszi, és ők vigyék magukkal a többieket. Mi nem vagyunk ebben hitelesek, én se, te se, már sajnos Gegiék se, tehát olyan tinédzsereket, akiket sokan követnek, és menjenek el futni a Margit-szigetre, tehát ne nagy dolgokat, ne olyanokat állítsunk példaképként, akik elérhetetlenek, gyönyörű testtel, gyönyörű izomzattal, gyönyörű sikerekkel, hanem aki akár én is lehetnék, de mégis sokan követik, és mondja azt, hogy gyerekek, holnap menjünk el egy Margit körre. Hogyha 50 perc, akkor 50 perc, nem mindegy. A végén egymás kezébe csapunk, vagy csinálunk egy selfit, és minél több ilyen fiatalt próbáljuk meg hadrendbe állítani, akik 5 embert elvisznek magukkal. Ez nem 2 megmozgalom.
4: Így legyen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Steigerwald Krisztián generációkutató volt a vendégünk.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
3: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. A képeznétet, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
2: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
4: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
2: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
5: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
2: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
4: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
2: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
6: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
2: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
4: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chile egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
2: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
7: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik: ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
2: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a chilei labdarúgó szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
8: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
2: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
7: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
2: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
4: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak, és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
9: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
4: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. de hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten az észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
2: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idén már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szótejteni a világbajnokság hátteréről.
10: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orma előtt, tehát öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol kelleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentinával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
2: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
10: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért, mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
2: A két dél-amerikai gigász döntetlenje után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
10: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a Magyar TV közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalagcím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentinában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
2: Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perú játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
11: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
2: Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
12: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
2: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
12: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
2: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória láthat napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
8: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
2: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
7: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
2: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
10: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt szó, hogy ugye nem kell mondani, hogy tehát a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan perújakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami régből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
2: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
10: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázva a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
2: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára.
13: Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
14: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerinte a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ez csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelmért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
13: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről El Pap István beszélt.
14: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek és Ausztria semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
2: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
12: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
2: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott. A meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolását.

0: is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
1: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van kb. 20, és azért szedegetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy 5-foki szigetek pontot szerez, tudom, az 5-foki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, vagy kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
0: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
2: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
0: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, és ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
3: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
0: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Sieger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
4: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
5: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajta múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
3: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
0: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
2: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek 2 példaképe járt elől a manipulációban.
4: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
5: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
0: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett. A mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
3: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
0: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa

0: A bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. Négy évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 000 néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játék vezető azonban határozottan középre mutatott.
0: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadást, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselet, viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kész volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
0: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idéző önöknek.
5: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
0: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
0: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
0: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
6: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
0: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
5: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
0: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 éve elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
1: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
0: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
2: Utána a sarokzászlóval tajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a rajon megy át, a 16-oson belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2. Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
0: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
3: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
5: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során 2-szer is kicselezett, a ribácsőr sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
6: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
5: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntős indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, mindjárt a meccsen adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárga lapot adni, az súrva tapofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belőle betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pechük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték a zászlójukat.
2: Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátó nőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyig, hogy legyen még két jó bevétellel kecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, Kohalmánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én azafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világbotrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcaddöntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Arganh úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Arganh úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Arganh úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszél saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! You're in trouble, make a trouble.

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül, jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
4: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon eleje egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, gán van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
3: És ami... klubváltás együtt, tehát Honvéd VHS-ből
4: hát
3: MTK?
4: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
3: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
4: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostanában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugrója, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
3: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
4: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
3: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
4: Hát ha a két évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
3: a döntőbe jutáshoz.
4: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
3: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából így a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
3: Most a foci VB?
2: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az ilyen bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
3: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
2: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán ugye a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét. Kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
3: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember, tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, hogy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze.

0: azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhet, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
1: Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
0: Hát mi nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
1: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
0: Igen,
1: a szokásos
0: 14-én.
1: Gyulai Memorial és július végén.
0: 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
1: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
0: Lehetséges, hogy elég is.
1: Benszebb ugolgat, azért a hallgatóknak.
0: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
1: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
0: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek, most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
1: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm, itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
0: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
1: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz, mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
0: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
1: még a megengedett.
0: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
1: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
0: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
1: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
0: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis
1: hát az
0: rossz emlékem, de a budapesti világ

0: A bajnokság miatt tényleg csak pozitívum, tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is, és tényleg
1: Prigozsky
0: már.
1: Gyula Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Amit rosszul lét.
0: Igazából teljesen sose lesz a múlté, nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebbe a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
1: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki, ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence, horgászni.
2: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a, mondhatom, hogy az életem része, így, ugye a hobbim része, mert családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
1: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltem meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
0: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
2: Engedély.
0: engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
1: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
0: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
2: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
1: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
0: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, ilyenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbáljam egy kicsit tartani.
1: A de, szákolás az mit jelent?
0: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
2: Parthoz közel?
0: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
1: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
0: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
1: De nem esett bele a tóba.
0: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
1: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
2: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
1: Az is, mert ugye előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
2: Van, abszolút.
1: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje, ez most már sokat
2: nem, ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb.
1: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
0: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
1: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
0: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
1: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
0: Hát...
1: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
0: Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem így nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
2: hát
0: így rakosgattam.
2: De
0: igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
1: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy nem most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
0: Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
1: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
0: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
1: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
0: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
1: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett, mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
0: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésen is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekében szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
1: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
0: Talán ami így a legközelebb van, az az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
1: Az a legjobb 12 közé jutás?
0: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
1: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
0: Marad 8.
1: 8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd védi. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

jönnek ketten is segíteni, Priskillő! Csúsztatni.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A portugáliai Európa-bajnokság egyik legnagyobb magyar hőse Kőhami Emese volt. A 24 éves kajakos K1 1000 és K1 5000 méteren is aranyérmet szerzett. Ezzel a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője lett a Montemaro Gulvályhóban. Pályafutása során már 7-szeres világbajnoknak és 6-szoros Európa-bajnoknak mondhatja magát, miközben a következő évek egyik legizgalmasabb kérdése a közelgő 2028-as olimpia. Kőhami Emese a vendégünk, szia!
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
2: Hát ugye két aranyérmet értél haza az Európa-bajnokságról, ráadásul te lettél a magyar női csapat legeredményesebb versenyzője. Volt már időd végig gondolni, hogy pályafutásod szempontjából hová helyezed ezt a versenyt?
3: Mindenképp nagyon magasra, mert két egyes számban sikerült ugye EB-t nyernem. Hatalmas nagy öröm volt. Tényleg utána volt is egy kis időm megünnepelni, de tényleg nagyon-nagyon örülök mindkettőnek.
2: Volt most egy kis pihenésre is idő?
3: Igen.
2: És akkor most hogy néz ki a következő pár hét?
3: Igen, most egy hetet otthon voltam, már azért hiányzott az otthonlét, mert nem sűrűn tudok hazajárni. Most úgy néz ki, hogy augusztus végén lesz majd a világbajnokság. Arra készülünk, jövő héten megyünk majd Szolnokra, és akkor ott fogjuk majd tölteni a nyarunkat.
2: Majd erről is mindenképpen beszélünk. Ugye a 2024-es világbajnoki cím után most Európa-bajnok lettél 1000 méteren is. Ez számodra inkább egy újabb siker, vagy annak a bizonyítéka, hogy ezen a távon ma már stabilan a világ élvonalába tartozol?
3: Igen, ez szerintem mindig is az egyik kedvenc számom volt az 1000 méter. Az első EB címemet azt egyébként párosban szereztem, ugyanígy 1000 méterre rendesi esztivál, szóval újra jó volt tényleg ezen a távon így menni.
2: Ugye a döntőben gyakorlatilag végig te diktáltad a tempót, ez tudatos taktika, vagy igazából így hozza, de hogyan épített fel a versenyeidet?
3: Az elő és a középfutam az nem úgy sikerült egyébként, ahogy szerettem volna. Ugye az előfutamból ott lehetett volna rögtön a döntőbe kvalifikálni. Ez sajnos nem sikerült, mert második helyen értem be. De viszont rengeteget tanultam abból a pályából, aminek így utólag viszont örülök. Illetve így volt lehetőségem ugye a középfutamot is menni, ahol szintén nem sikerült a legtökéletesebb pályát mennem. De ott is annyi kis hiba volt egyébként abban a futamban, hogy azt mind sikerült a döntőre javítani, és így viszont a döntőre úgy tudtam adálni, hogy tényleg egy tökéletes pályát mentem.
2: Itt a beszélgetés előtt keresztül milyen idő van, és ilyesmi. Te milyen időt preferálsz jobban? Esik egy kicsit az eső, fúj a szél, erről mesélj kérlek, és arra is, hogy milyen volt az idő ott, és milyen voltak a körülmények.
3: Egyébként az eső az nem szokott zavarni, inkább a szél az, amit szerintem így a legjobban a kajakkenusokat zavarni tudja. Egyébként én a szembeszeles pályákat talán jobban szeretem, de most már egyre jobban szeretek HCL-ben is menni. Viszont ez a portugál pálya, ez nagyon híres a jobbos oldalszélről, ami ugye azért nem túl szerencsés, mert lehetnek azért pálya előnyök. De egyébként szerintem egész jól sikerült lehoznom ezt a pályát, szerintem jó helyre is kerültem azért, de tényleg mindent megtettem, amit tudtam, és úgy is sikerült.
2: Én, mint nem szakmabeli, azért érdekel, hogy miért szeret valaki szembeszélve menni.
3: Nem tudom, valahogy jobban érzem a technikát egyébként. Talán jobban le tudom feszíteni a húzásaimat, és úgy érzem talán, hogy levegőt is kapok egyébként, szóval hogy azért az előnye a helyzetben, igen. Meg talán nekem az állóképességem az jobb lehet, mint a többiek, és szóval én szeretem, hogy a kicsit talán hosszabb a pálya.
2: Melyik aranyál közelebb hozzád? Az 1000 méteres, amelyben most lettél először Európa-bajnok, vagy az 5000 méteres, amelyben évek óta világ legjobbai között vagy?
3: Hú, ezzel még nem gondolkodtam egyébként, mindkettő nagyon fontos tényleg, és mindkettő másért. Nagyon örülök, hogy 5000-en tudtam nyerni. Azért az utóbbi időben ott volt a svéd lány Melina Andersson, aki azért verhetetlen volt tényleg az elmúlt években, és nagyon örülök, hogy sikerült őt most elkapnom. 1000-en viszont tényleg pályán sikerült nyernem, és ilyen még szerintem nem volt eddig, szóval igyebbén. Szóval azért az is közel áll hozzám, de talán most azt mondanám, hogy az 5000 méter.
2: Ha visszamegyünk 2021-ig, ugye amikor 19 évesen világbajnok lettél 5000 méteren, ma már látod, hogy az a győzelem előre jelezte ezt a pályát, vagy akkor még te sem gondoltad, hogy ilyen gyorsan a sportág elitjébe kerülsz?
3: Én mindig is nagyon szerettem tényleg a hosszabb távokat, és ott 21-ben az az 5000 méter, az, az akkora élmény volt nekem, és annyira élveztem a versenyzést, hogy éreztem, hogy ez mindig is nagyon közel fog állni a szívemhez, és ha lesz lehetőségem, akkor mindig törekedni fogok arra, hogy tudjak 5000-et menni. Ugyan időközben sajnos behoztak egy olyan döntést, hogy futószakaszok is vannak az 5000 méteren. Ez az EB-n még nem jött be, szóval ott futás nélkül kellett abszolválni a távot, de a világbajnokságokon, világkupákon ott viszont most már 5 futószakasz van az 5000 méteren, ami nekem talán egy kisebb nehézség, de szerintem abban is egyre többet fejlődök, és úgy látom, hogy ott is történt azért előrelépés.
2: Mi változott benned a legtöbbet azóta?
3: Talán egyre inkább szeretem egyébként az 5000-et, ez azért mindig is bennem volt, de nagyon szeretem ezt a taktikai részét, hogy tényleg folyamatosan kell gondolkodni, és nem úgy, hogy csak ráállsz a pályára, és senki mással nem foglalkozol, csak magaddal, és tényleg úgy mész, ahogy edzéseken begyakorlod, hanem itt tényleg bármilyen váratlan helyzet érhet, amit tényleg nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon kell arra törekedni, hogy mindig ott legyél, mindig figyeljél, mindig jó helyen legyél, és talán ez a legnagyobb szépsége szerintem ennek.
2: Ugye a hölgyetnek a korára nem illik beszélni, de nálad azért ez most adja magát, hiszen valamihez kell kötnünk. Miben más versenyző ma 24 éves kőhalmi emese, mint a 19 éves?
3: Sokkal tapasztaltabb vagyok szerintem, és talán profibban tudok most már a versenyekre készülni. Régen igazából mondhatnám, hogy még egy bemelegítési rutinom se volt egyébként, és ez így az elmúlt években alakult csak ki igazán, és tényleg rájöttem, hogy ez mennyit is tud segíteni, és mennyit számít. Szóval én talán ezt mondanám úgy, hogy talán ebben fejlődtem a legtöbben.
2: Bemelegítési rutin, és babonás is vagy?
3: Egyébként ezt nem mondanám.
2: Csak azért bontsuk ki a bemelegítési rutint.
3: Igen, szóval azért gyerekkorom óta van egy-két dolog, amit mindig ugyanúgy csinálok. Mindig beszélek a szüleimmel előtte telefonon, hogyha ott vannak, akkor mindig befonják a hajamat. Ha nincsenek ott, akkor mindig megkérek valakit azért, hogy legyen befonva a hajam. Szóval van egy-két ilyen dolog, de úgy vagyok vele, hogyha ez nem sikerül, akkor se történik semmi.
2: Tehát szóval akkor nem zökkent ki.
3: Nem, egyáltalán nem. Szóval azért ezekre mindig felkészülök, hogy ne történjen váratlan helyzet, szóval nem tudnak szerencsére ezek így megzavarni.
2: Ugye a legnagyobb sikereidet kell egy 1000 és kell egy 5000 méteren érted el, miközben ugye egyik sem olimpiai szám. Egy sportoló ezt hogyan dolgozza fel, amikor tudja, hogy a világ legjobbjai közé tartozik, de nem azokban a számokban, amelyek az olimpián szerepelnek?
3: Igen, ugye mi egész évben az 500 méterre készülünk, mert egyesben, négyesben és párosban is az olimpiai táv. Szóval nekünk a felkészülés az mindig e köré épül fel. Az 1000 az igazából, meg az 5000 is, az csak egy ilyen mellékvonal igazából. Ezt már csak azért csinálom, mert tényleg nagyon szeretem. De hogy a felkészülés, az tényleg az 500 méterre készülök igazából, igen. Szóval mindig azért nagyon jó, hogy tudom, hogy ott van az 1000, meg az 5000, az mindig egy kis mankó igazából, hogyha nem sikerül mondjuk az olimpiai távon úgy teljesítenem, akkor azért mindig ott van egy ilyen B-opciónak. Nyilván az a cél mindig, hogy sikerüljön az olimpiai távokon minél előrébb végeznem. Te vagy sikerült a négyesbe bekerülni, aminek nagyon örültem, és nagyon nagy dolog volt. Idén a válogatón 5. lettem, szóval most így a négyes az nem sikerült, de a jövőben mindenképp azért ez a cél.
2: Itt van a négyes, és fogunk beszélni, viszont egy valami érdekel, hogy az 5000 méterről nagyon nehéz átállni 500-ra? Vagy mi a nehezebb, fejben vagy testben átállni?
3: Egyébként nekem szerintem nem annyira nehéz, mert azért én Vácon kezdtem kajakozni a Dunakanyarba. Azért a váciak híresek arról, hogy hosszabb távokon, maratonon 5000-en azért jól tudnak menni, és tényleg nekem ez már szinte így a véremben benne van egyébként, szóval nem mondanám nehéznek. Nyilván az első 5000-es verseny az évben azért nehezebb, mint egyébként utána, mert először mindig olyan furcsa még visszatérni, hogy akkor megint kicsit ravaszabbnak kell lenni, újra felvenni ezt a mentalitást, de fordítva sem mondanám egyébként nehezebbnek, de azért tudom, hogy ilyenkor hosszabb edzéseim vannak, most ugye kimondottan az EB előtt, ott ugye hosszabb távra készültem, szóval azért kicsit így más volt az edzésprogram.
2: És akkor beszéljünk a négyes, hogy a tavaly bekerültél a Folcsára, Pup Noémé, Újfalvi, Laura összeállítású négyesbe. Mit adott neked az a hajó, és mennyire érzed reális útnak a K4-500-at Los Angeles felé?
3: hogy ott az EB az nagyon jól sikerült nekünk. Szerintem olyan jó négyesben még nem is ültem egyébként, ott végig elvesztem azt a pályát, amit tudtunk jönni, és szerintem egy tökéletes pályát tudtunk jönni. Hatalmas élmény volt egyébként, az egész versenyt nagyon élveztem, és az egész felkészülést is. Szerintem ott nagyon jól összecsiszolottunk egyébként. Nagyon remélem, hogy lesz erre még lehetőségem, mert egyértelműen ez a cél. Szóval a jövőben is azért erre fogok törekedni.
2: Ugye a magyar női kajak talán legerősebb, mint valaha. Mennyire inspiráló és mennyire nehéz olyan versenyzőkkel harcolni ugyanazokért a helyekért, mint mondjuk Csikós Zsóka, vagy Pupnai, vagy Focsára?
3: Igen, nagyon érdekes, mert Csikós Zsókával tényleg gyerekkorunk óta együtt versenyzünk. Emlékszem, hogy már a legelső versenyemen is ott volt, szóval tényleg én ott már 8 éves korom óta ismerem, és tényleg már annyi versenyünk volt együtt, és annyiszor indultunk együtt, hogy már nagyon ismerjük egymást. De azért nagyon motiváló tényleg nézni, hogy mekkora előrelépést tett egyébként tavaly, és nagyon motiváló tényleg számomra, hogy velük versenyezhetek.
2: Milyen Zsókával a kapcsolatod?
3: Szerintem nagyon jó egyébként. Volt egy időszak, amikor mentünk párost is, az is szerintem nagyon jó volt. Remélem, hogy akár még a jövőben erre is lehet majd példa.
2: Ugye, ha más Zsókára beszélünk, ugye tavaly még ő nyerte ezt a számot az Európa-bajnokságon, ugye idén te kaptál lehetőséget, és rögtön aranyérem lett belőle. Néha tényleg nehezebb a magyar válogató, mint maga a világverseny?
3: Én ebben szinte biztos vagyok egyébként, főleg 1000 méteren. Tényleg olyan időt ment a Zsóka is a Zsóka válogatón, ami azért elég ritka. Szóval azért nehéz dolgom van nagyon vele felvenni a versenyt, de igyekszem nagyon.
2: Ugye az Európa-bajnokság után most már a világbajnokság következik. Mely számokban szeretnél indulni, és körvonalazódik-e már, hogy a szakmester milyen szerepet szán neked?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy 5000 méteren fogok tudni indulni, aminek tényleg nagyon örülök, és már el is képzeltem, hogy szeretném a felkészülést erre megcsinálni, hogy azért többet szeretném gyakorolni majd a futószakaszt, meg a kibeszállást a hajóba. Szóval ez mindenképp ott van. Illetve azért még jó lenne egy számot indulni, azért ez még nagyon sok mindentől függ, hogy fog alakulni.
2: Jó lenne egy számot indulni, melyik lenne az egyébként, amelyben látod ezt a perspektívát, ami az olimpiai irányba is jó lehet?
3: Most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy páros válogató, de nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hogy lesz, de akár még ez a lehetőség is megvan, illetve még ezért van lehetőség az 1000 méterre is, ez nyilván függ attól, hogy Zsóka milyen számokat fog indulni, mert ugye övé lenne az indulási jog, de hogyha sok száma lesz és üti esetleg ezt az 1000 métert, akkor ott én fogok tudni indulni.
2: Hát, hogy mondtad, hogy lesz egy válogató, erről mit árulhatsz el, hogy esetleg ki az, akivel be tudsz ülni egy hajóba, vagy ez hogy néz ki?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy Rendesi Eszterrel készülünk. Szerintem nagyon jó volt a páros, pont ma délelőtt volt egy páros edzésünk, szóval én nagyon bizakodó vagyok. Van még kicsit több, mint egy hónapunk elvileg felkészülni, szóval én úgy van, nagyon várom egyébként.
2: Ez ilyenkor hogy néz ki, hogy egy páros hajót képzeljünk el, hogy a szakmai stáb is navigál, delegál hozzád valakit, vagy egymáshoz köttiteket, vagy ilyenkor hogy néz ki ez?
3: Ugye mi Esztivel nagyon sokat párosoztunk régen, még ifjúsági korunkban nyertünk ifjúsági VB-t is, és nagyon-nagyon szeretek tényleg vele menni csapathajót, de már szerintem 2 éve vagy 3 éve már nem ültünk össze. És ugye én a válogatón nem indultam párost, amit egyébként most már bánok, hogy nem mentem, és ott Esztivel mehettem volna egyébként. De most nagyon örülök, hogy adódott még egy ilyen lehetőségünk, és tényleg ezt megpróbáljuk megragadni.
2: Ugye Esztert említetted most több ízben is, neked milyen az ideális páros? Milyen lehet az ideális partner?
3: Egyébként szerintem ő az. Uh-huh. Úgy érzem, hogy személyiségünk az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye mi teljesen egyidősek vagyunk, szóval én tényleg vele nőttem fel, és tényleg már ifjúsági korunk óta versenyzünk együtt, egymás ellen, egymásért, szóval szerintem nagyon fontos egy csapathajóban az összhang, és enélkül szerintem nem lehet úgy teljesíteni.
2: Ugye a páros, mondtad most, hogyha csak a Los Angeles nézzük, el tudod egyébként alapvetően képzelni magadat másban is, négyesben is, egyesben is?
3: Egyébként nagyon szeretném. Ugye itt a legfontosabb, hogy egyesbe tudjak majd jól menni a válogatón. Ez a fő cél. Utána persze kiderül majd, hogy ez mire elég, de nagyon örülnék, hogyha tényleg lenne egy olyan párom, és Esztivel úgy érzem, hogy talán ez lehetséges, hogy párosban is oda tudjunk majd érni.
2: Ugye most 24 éves, ezt már beszéltük többször is, világbajnok és Európa bajnoki címek a hátad mögött. Úgy érzed, hogy már megérkeztél a nemzetközi elitbe? Én többször azt mondtam, hogy azért már vastagon ott vagy.
3: Talán azt mondanám, hogy igen. Azért ugye a legtöbb eredményem az nem olimpiai számból van, de mindegyikre nagyon büszke vagyok. És szerintem ez nem van le egyébként az értékéből. Nyilván itt talán a legmagasabban az EB arany van az négyesben, ugye az olimpiai szám volt, de remélem, hogy erre még azért lesz alkalmam.
2: Akkor menjünk tovább ebben a kérdésben úgy, hogy most kezdődik a pályafutásod legnehezebb időszaka?
3: Talán így is lehet mondani, igen. Mert egyébként minden év nagyon nehéz, és minden évben rengeteget tanulok, és tavaly is ezért voltak nehézségek, de ebből nagyon sokat tudok profitálni. Szóval remélem innen már csak könnyebb lesz, de ez eddig még sose így volt.
2: Mi kell ahhoz egyébként szerinted, hogy most nem az olimpiai számok világklasszisából előrelépjél, és érem esélyes versenyzővé válj szerinted?
3: Szerintem egyébként nagyon jó úton haladok, és azt veszem észre, hogy évről évre egyre jobb a teljesítményem az olimpiai számokban. Nagyon remélem, hogy jövőre sikerül egy még jobb eredményt elérni a válogató. Nagyon szeretnék dobogóra kerülni, mert szerintem azzal már nagyobb esélyem lenne egy négyesbe bekerülni, vagy akár tényleg egy párosba.
2: Beszéljünk egy picit a háttérről, hogyan készülsz, és kérdezik, aki mentálisan téged segít.
3: Ugye én a Kovács Katalin Akadémián készülök, Samu Andrea az edzőm. Szerintem nagyon jó kis csapatunk van. Most egyelőre úgy néz ki, hogy hárman vagyunk. Pető Hannával és Újfalvi Laurával készülök. Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon motiváljuk egymást, és tényleg bármi van, mindig tudunk egymásra támaszkodni, és mind mentálisan tényleg egy olyan löketet tudunk adni egymásnak, ami előre visz minket, és mindenkinek mindig van egy-két jó szava a másikhoz, hogyha látjuk, hogy valaki kicsit mélyebben van, akkor megpróbáljuk őt felhúzni és segíteni neki. Szerintem nagyon jó a hangulat a csapatban, szóval ez mindenképp mentálisan egy nagy segítség.
2: Beszélj még Los Angelesről, vagyis hogyha beszélj még a világbajnokságról, ugye kezdődik most már a felkészülés, mikor kezditek majd el?
3: Igen, a héten kezdtük.
2: Igen.
3: Egyelőre még a Kolonics telepen edzünk ezen a héten, és jövő héttől fogunk lemenni Szolnokra. Ugye a nyarunkat azt ott fogjuk valószínű tölteni, de nagyon szeretem egyébként Szolnokot, az egyik kedvenc helyem, ott szoktunk ilyenkor edzőtábor, ez nagyon jó hangulata, azért nincs is annyira messze innen, szóval én már azért nagyon várom a felkészülést.
2: A mostani Európa-bajnokság után inkább nőtt az önbizalmad a VB előtt? Vagy éppen nagyobb lett az elvárás önmagaddal szemben? Mennyire magas az elvárás önmagaddal szemben? Erre a kettőre is válaszol, kérlek külön.
3: Ezren ott nagyon szerettem volna igazából nyerni, szóval úgy mentem oda, hogy nagyon szeretném megnyerni az 1000 métert. Ott nagyon izgultam is egyébként előtte, mert ugye az elő és a középutam az nem úgy sikerült, és kicsit ott elbizonytalanodtam, de szerencsére nagyon jól sikerült összerakni magam mentálisan előtte, és úgy meg is lett az eredménye. 5000-et az pedig csak élvezni szerettem volna, ahogy szoktam, és oda már tök nyugodtan tudtam odaállni, tudtam, hogy már van egy aranyam, és ezért úgy kicsit felszabadultabban tudtam versenyezni. Igazából a világbajnokságra az elvárásom magam felé ott tényleg az, hogy nagyon okosan tudjak versenyezni. És ugye, mint mondtam, ott lesz futószakasz, szóval, és tudom, hogy a svéd lány ő nagyon erős ott, és nagyon nehéz lesz őt megszorongatni, de mindenképpen szeretnék kicsit közelebb kerülni hozzá.
2: A világbajnokságon inkább az eredmény lesz a fontos, vagy az, hogy a következő olimpiai ciklus szempontjából is üzenetet küldje szakmának?
3: Igazából ott is nyilván fontos az eredmény, azért az mindig ott van, és talán mindig ez a legfontosabb, de nagyon szeretném élvezni, és nem szeretnék foglalkozni igazából semmi mással, hanem tényleg csak magammal, hogy élvezzem a versenyzést, hogy meg tudjam oldani a váratlan helyzeteket, inkább én ezt a részét keresem majd szerintem így a világbajnokságon.
2: A világbajnokság után szeretnéd tisztában látni az olimpiai utaddal kapcsolatban, vagy szerinted ez még egy hosszabb folyamat lesz, vagy lehet?
3: Hát szerintem azért ez egy hosszabb folyamat, ugye ahhoz még van még 2 év, de látom az utat egyébként magam előtt. Nyilván próbálom rövid kis célokat állítani magamnak, és még azért rengeteg feladat van addig, és tudom, hogy

0: Jutszáltál ki a hajóból, hogy még lehet, hogy maradt benned annyi, amit előheti volna az elején?
1: Hát ezt így konkrétan azért nem mondanám.
0: Na, azért kérdezem, igen.
1: De sokszor volt olyan, hogy éreztem, hogy annyit kaptam az elején, hogy azt már nagyon nehéz volt a végén behozni, és sokszor nem is sikerült. És nagyon elfáradtam ugye a végére, de talán egy jobb taktikával előrébb lehetett volna végezni.
0: Ugye az elején talán kérdeztem ide a szakmai stábba kapcsolatban, hogy volt-e bármilyen visszajelzés? Volt bármilyen visszajelzés, hogy alapvetően így hosszú távon, hogy számolnak veled? Egyes, páros, négyes?
1: Így konkrétan egyébként erről nem volt szó. És őszintén szóval én nem is szeretnék ilyenekkel foglalkozni, szóval én mindent megteszek, amit tudok, és mindent meg is szeretnék tenni, amit tudok. És úgy gondolom, hogyha csak magamra tudok fókuszálni, és mindent beleteszek abba a zsákba, akkor majd igazából kiderül, hogy mire elég. És így nem szeretném, hogy így más elvonja a figyelmemet.
0: Azt mondtad az elején, hogy az 1000 és az 5000 méter egy mankó. Meddig lehet az mankó? Mert egyszerűen ugye a mankót el kell hagyni.
1: Pontosan, igen. Tavaly ez igazából megtörtént, ugye? Szóval tavaly nem indultam 1000-et és 500-at. Nagyon jó kérdés, mert mindig kihúzott engem egyébként a gödörből ez a két táv, mint ahogy idén is. Kíváncsi vagyok, hogy a jövő egyébként hogy alakul, de esetleg, hogyha így is lenne a jövőben, hogy megint 1000-et és 5000-et kell mennem, azt se bánnám egyébként, mert nagyon szeretem, és addig szeretném ezt az egészet csinálni, amíg elvezem. És egyelőre még úgy néz ki, hogy még elvezem.
0: Az EB alapján sokan most már aranyesélyesként tekintenek rád. Szereted ezt a helyzetet, vagy inkább üldözőként érkezel a világversenyre?
1: Nem foglalkozok vele igazából, de talán úgy vagyok vele, hogy üldözni jobban szeretek egyébként, de sokszor voltam azért már ebben a helyzetben, és nem ér váratlanul egyáltalán. Szóval, de megpróbálok egyébként minden ilyen kritikát egyébként kizárni.
0: A szeptemberben visszatekintünk erre az évre, mitől mondanád azt, hogy ez volt a pályafutás egyik legsikeresebb szezonja?
1: Nagyon jó lenne, ha sikerülne ez a páros, de egyébként nem leszek csalódott, hogyha nem jön össze, mert ezt tényleg csak egy lehetőségként tekintek rá egyébként, szóval veszíteni valóm nincsen. De talán abban az esetben tudnám mondani.
0: Egy kérdést elfejtettem feltenni, de ugye már többször is a svéd hölgyet említetted, hogy mennyire figyeled ilyenkor a nemzetközi riválisokat? Az EB-n, vagy a közelgő EB-n? És vagy mely számokat figyeled még?
1: Egyébként az összes, összes számot szoktam figyelni, és egyébként az úgy van, hogy ugyanúgy a férfi számokat is, megnézem a kenus futamokat is, szóval én nagyon szeretem így követni az eseményeket. Egyébként szoktam figyelgetni a versenytársaimat is, de tényleg ilyen tét helyzetben mindig csak magamra koncentrálok. Szóval olyankor ezt teljes mértékben el tudom engedni. De azért néha úgy jól esik, hogy megnézni, hogy ki éppen hol tart és mit csinál.
0: Az edződdel milyen a kapcsolatod? Itt leginkább arra gondolok majd szintén, mint az olimpiáról beszéltünk, hogy szerintem melyik lehet az a két hajóegység, amiben?
1: Szerintem nagyon, nagyon jó a kapcsolatunk. Tényleg úgy fel tudja építeni mindig az edzéseket és a programot, hogy az tényleg nekünk megfelelő legyen, és ez szerintem idén is nagyon jól sikerült. Kíváncsi vagyok a jövőre egyébként, hogy alakul. Ugye most azért ez a páros elég biztató, de majd tényleg igazából kiderül, hogy mit sikerült így ez az év alatt összehoznunk.
0: Na, arra úgy, hogy ez az olimpiás kérdés egy gyúrlak, de hogy most először érzed azt, hogy már hatással lehet a következő ciklus, vagy már ciklusban vagyunk, hogy a te eredményed?
1: Egyébként igen, ugye most jött ez a új kvalifikációs rendszer. Itt most már pontokat kell szerezni az olimpiai kvalifikációhoz. Ugye most az EB-n nekem sikerült ez 1000 pontot megszereznem. Szóval ilyen szempontból ennek is különösképpen örülök. A jövőben is így lesz egyébként, szóval úgy néz ki, hogy egyre inkább felértékelődik tényleg az 1000 méter, mert talán így a női kajakban ott van a legtöbb esélyünk megszerezni a maximális pontot. Szóval azért ennek örülök, hogy így különösképpen nagy ennek az értéke.
0: Azért a bájos mosolygós arc mögött én egy önbizalmat látok, egész magas önbizalmat. Hogyan küzdesz meg te a nyomással?

0: tényleg próbálom teljes mértékben kizárni ezeket, amit egyébként nagyon nehéz, de nem szoktam foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és ezt idén tanultam meg szerintem a leginkább. Azért volt néhány versenyem, amikor ez nem sikerült, és nem bírtam a terhet, de idén úgy látszik, hogy szerintem nagyon sokat fejlődtem ezen a téren.
1: Külhám Jánosének nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és vízben a világbajnokságot nem tudunk majd egy jóval átfogó beszélgetés majd véghez vinni, és hát nagyon-nagyon szurkolom neked, és már ugye elkezdtétek a felkészülést.
0: Igen.
1: És akkor majd kezdődik lassan a világbajnokság is.
0: Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Még gyújtott most a csend.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És 6 óra 5 perckor itt vagyunk, szerda reggel, jó reggelt, drága hallgatók, július 15-én élőben a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Itt vanunk Csonka Zsófé, hello Zsófé.
2: Hello, jó reggelt, Szalai Kristóffal az élem.
1: És Gyurta Gege, szia Gege, ciao, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
1: Mi újság, nincsen olyan nagy mosoly az arcotokon. Mondjuk Zsófia kicsit a tiéden van, de Gege, veled úgy vasárnap legutóbb találkoztam, mert akkor is ilyen volt, most szerdán még mindig. Min múlik?
2: Mindig ér a szája, miről beszél?
1: Min múlik az, hogy tényleg ez jó, min múlik az, hogy jól indul-e a reggel nektek, pozitívan indul, vagy negatívan indul? Mi befolyásolja azt, hogy valaki jól kell, jól ébred, vagy sem?
2: Én például nem keltem jól, nem is aludtam jól, és szerintem félúton voltam idefelé, amikor azt éreztem, hogy ezt a napot én most nem tudom, hogy fogom lehozni, és bár ennek láthatjátok most nyomait, de akkor az jutott eszembe, hogy itt vagyunk, élünk, minden rendben, tök oké, okay, most egy kicsit elkezdett szemerkélni az eső, de még ez is jó, legalább a föld egy kicsit tud hidratálódni, nem csak a focisták a 3 percekben, és én most úgy döntöttem, hogy akkor most ez így jó lesz, és úgy elkezdtem mosolyogni, úgyhogy
1: hogy meg is változott.
2: Mindset. Jó, és akkor
1: az mit befolyásolja az, hogy te rosszul alszol, rosszul fekszel le, vagy rosszul kelsz? Tehát akkor valamit másképp csináltál tegnap, vagy ismered az okait ennek?
2: Nem, ez csak azért mondtam most, hogy ha még van is egy nehéz kezdet, akkor is tényleg, hogyha ha egy kicsit máshogy állunk hozzá, vagy eldöntjük, hogy hogyan szeretnénk valamit csinálni.
1: Te fejben döntöd el, hiába rosszul ébredsz, vagy negatíva.
2: És akkor ezt így átadom. De mondjuk egy kellemes alvás, ami mondjuk 6 plusz órával kezdődik, az már úgy nem rossz.
3: Uh-huh. És ez nem is árt azért, hogyha sikerül is.
2: Igen.
1: De te nálatok mennyi a normális átlagos alvási idő? Akkor 6 plusz neked, ez a 7? Hát az átlag 7-7 fél.
2: 6 pluszra törekszem.
1: Akkor kipihent vagy.
2: 7 fölött már jól vagyok.
1: 7 fölött. És mondjuk 7 alatt pedig akkor jön a kis rossz ébredés?
2: Ez nagyon érdekes, kíváncsi vagyok, mit mondottak erről. Ugye sportban van egy olyan mondás, hogy főleg ugye a jetlagek és egyebek kapcsán, hogy ha aludni kell, akkor mennyit alszol? Hogy 4 uh-huh. órát vagy kevesebbet, vagy 7 órát vagy többet. De hogy a kettő között az olyan felemás, mert ott már...
3: A 50-50, vagy rosszul kelsz, vagy jól kelsz.
1: Az már nem rajtad múlik.
2: Mondjuk a napolajni 2 órát még nem próbáltam.
1: De... Én inkább a 4 alatti vagyok. Főleg itt a VBL, de én teljesen jól el vagyok 4 órás alvással. Vagy ezzel.
2: Más... Régen le se feküdtél?
1: Régen le se feküdtem. Most is van között. Olyan, tehát amikor mentek a meccsek hajnalban 4-es, 5-ös, 6-os kezdéssel, akkor az így volt nekem ugyanúgy, úgyhogy csak azért kérdezem, hogy Gege, neked esetleg ez mi befolyásolja, amikor...
3: A
1: kedvedet, a napodat, időjárást tudja befolyásolni esetleg, vagy az kevésbé...
3: Nem, időjárás semmi. Tehát nekem ezek külső tényezők, engem ezek nem befolyásolnak. Én most azért voltam egy kicsit morcos, mert nem tudtam belépni a gépbe, úgyhogy most ez volt, ezt láthattad rajtam. Egyébként nekem én mindig nagyon jól alszom, mindig nagyon jó, annyi, hogy nincs teljes alvásom, ugye a gyerek mellett az utóbbi másfél évben már, hát ezek a folyamatos megszakított
1: mennyi
3: alvások.
1: Mennyi másfél, vagy mennyi egy?
3: Nem, úgy szoktunk, hogy ugye este 8-kor tesszük le, a változó, mert valamikor ilyen 10:30 és éjfél között egyszer föl kell, de akkor csak átmegyünk, megmondjuk, hogy szia, itt vagyunk, minden rendben, és akkor ilyen hajnalba kell még egyszer, és akkor azt általában eldöntjük, hogy akkor a feleségem te mész át, vagy én megyek át, és akkor ugye így szoktuk megosztani. De egy ilyen jó 7 órás alvás már nekem is kijárna, egy ilyen teljes, masszív, kipihenő, és egy tényleg egy este lefekszem, és reggel fölkelek. Ugyanúgy. Meg sem mozdulok, ugyanabban a pózban.
1: Nagyon várom. Már nagyon fáradtnak kell az embernek, ugyanabban a pózban kell, mint amiben lefekszik.
3: Most Kristófán is nálad? Hogy van?
1: Igen, tehát nálam...
3: Az, nem alszol, az oké?
1: Az a meglepő alszom. Nem, tehát például nálam úgy volt legutóbb tegnap, de hogy a most a felkelésre visszagondolok, akkor itt az eső azért az időjárás elő sem befolyásolja az embernek a kedvét. És kinéz az ember az ablakon, néz, egy hideg van, nem süt a nap, már picit sötétebb van, amikor felkelünk, mint mondjuk 2-3 héttel ezelőtt, amikor szinte világosba kelt az ember. Úgyhogy az már alapból tudja befolyásolni. Kilép az ember, a kapun elkezd szemerkélni az eső. Ott már kicsit, akkor döntöttem, hogy felteszem ezt a kérdést nektek, mert nekem most olyan kis furcsa. Tehát az egyik, a szádon tudod, az egyik oldala mosolyog, a másik pedig nem mosolyog, ez egy kicsit furcsa. Igen. És akkor úgy voltam vele, hogy megkérdezlek titeket, és aztán pedig eszembe jutott, hogy de viszont nem reggeliztél, Krisi, tehát lehet, hogy az a probléma, hogy az maradt el.
3: Na, látod,
1: és akkor mondom a Gegétől, ezt meg fogom kérdezni, hogy nektek van-e olyan berögződött reggelitek, amit mindig alkalmaztok, mert nekem például itt van kávé az asztalom mellettem, előttetek viszont nincsen semmi. Tehát itt tök jól el vagytok így az első, mondjuk fél órás blokk plusz mit tudom én hány órája vár, fönn vagytok-e esetleg, vagy mikor keltetek, de hogy nektek így a reggeli, az befolyásolja?
3: Én mindig reggelizem, tehát én nem tudok elmenni úgy otthonról.
1: Tehát fixen mindig ugyanaz.
3: Kettő hajnali, egy, de ha évfél, tehát nálam a reggeli, vagy hát a valamit bekapok, az mindig van. És utána nekem mindig van egy kutyasétáltatásom.
1: Akkor te az... korábban.
3: Uh-huh. Én nekem muszáj, tehát én nekem ez egy rutin, hogy én mindig elviszem a kutyát, hogyha megyünk reptére hajnali négyre, akkor is kettőkor kerünk, elviszem a kutyust, mert valahogy ez nekem egy ilyen belőződésem, de amúgy én nem tudok eljönni, hogyha legalább egy banán nem eszek. Tehát nekem valami kell a gyomromba, mert különben nem bírom ki még ezt a fél órát sem.
1: Mert rosszul lennél, aha.
2: Nekem a vízivás ilyen. Tehát az muszáj, különben paf. Hogyha nagyon fáradt vagyok érdekes módon, akkor tovább tartom a vízivást a nap, nem tudom, következő jó pár órájában, és akkor lehet, hogy csak ebédkor fogok valamit enni. De nincs ilyen. Én nekem ez érdekes módon fordítva működik. Ha keveset alszom, vagy nem jól ébredek, akkor biztos, hogy akkor az ott kontraproduktív lenne, hogyha bármit fogyasztanék. Úgyhogy ez
3: és
2: nem.
3: Amúgy egyébként ti szundisok vagytok, vagy egyből fölkedtek?
2: Nem.
1: Hogy kinyomod a telefont? A szundis, de nagyon sok, tehát ilyen fél óra, a háromjed óra.
2: Nem,
1: igen.
3: Én nem hiszek ebbe.
2: Én
3: ha egyszer fölkezdek, én egyből durrantom, aztán hadd szóljon.
2: Ez így, sportolóként, hogyha egyszer benyomod a szundit, és elmegy nélküled a busz, ugye?
1: Tehát akkor, ha felvillan a telefon, elkezd csörögni, akkor te felkelsz.
3: Azonnal.
1: Tehát nem a szundit nyomod, hanem a leállítás.
3: Azonnal.
1: Tehát én akkor csak szundi, első fél óra. Ugye, Tomi, te is, első fél
3: de
1: óra.
3: Akkor miért nem az, hogy fél órával többet?
2: Köszönöm szépen, Gege, köszi, gyere más.
1: Mert van egy ilyen átmeneti időszak. Egyszer
2: nincs. Azt átmeneti
1: de
2: időszak.
1: De van, kell egy óra, amíg felébred a szervezet. Abban hiszek. Tehát, hogyha felkezd, nagyon fáradtan, de szemed előbb bírja kinyitni a telefonodat, megfogod, elkezded pörgetni a híreket, mi történt hajnalban, mi történt mondjuk Amerikában. És utána mondjuk fél órával később, már azért sokkal, meg inkább érzed magadon, hogy na, most már gyorsabban pörgetni az ujjaddal a képernyőt, vagy már tudsz fordulni egyik oldaladra a másik oldalra. És eltelik még egy negyed óra, még egy 20 perc, és ide az oroszlánt induljunk el letöltözni.
3: Én azt hiszem, ez egy elvesztegetett idő. Tehát vagy inkább alvással töltöm,
2: yes,
3: vagy pedig akkor fölkelek, és ad ide nekem az oroszlánt. Aha. Tehát elkezdődik a nap.
1: Aha.
3: Én javaslom, te egyszer próbáld ki. Tehát szól az ébresztő. Ding! Fölpattansz. Nem telefonozol. És elindulsz.
2: Uh-huh. Gegével vagyok.
1: Neked van ilyenet, hogy megmosod hideg vízzel az arcod, gyors lefürdesz hideg víz, vagy elinduljon?
3: Ne, nekem tényleg ez a kutyasétálta. Nekem ez. Uh-huh. Ez ami felkelte.
2: Verseny, mit csináltál? Kimentél te sétálni kutya nélkül?
3: Húha, verseny előtt. Hú, de rég volt már, te jóisten. Nem, ott is valahogy. Nem, ott nem volt ilyesmi.
2: Ott mondjuk más rutin van.
3: Más, igen. Ott igaziból, igen. Ott tudod már eleve az adrenalin, meg úgy minden, de ott más. Igen. De most itt a való életben ez sajnos ez nincs már.
2: Amúgy ezt a hidegvizes arcmosást én nagyon adom. Nekem szerintem 6 éves korom óta nem volt olyan reggelem, hogy nem mostam volna meg hidegvizel az arcomat. Azt mondja,
1: akkor ez gyerekkorban jön.
2: Abszolút.
1: Anyukától.
2: Abszolút.
1: Aha. Én ez nem vagyok ilyen, tehát így nem indul ezzel, nem ez az első dolog, amit elindítom. Igen,
3: az a mosás.
1: Igen. De milyen érdekes, hogy mennyire vagyunk így a benne az ilyen
3: megszokásokban.
1: Igen. Hogy azon változtatunk, nem változtatunk, ki mennyire képes arra, hogy változtasson valamilyen megszokásodon, tehát el tud-e képzelni arcmosás nélkül, el tud-e képzelni banán nélkül a reggeledet. Hasonló útvonalon mész-e haza, hasonló útvonalon indulsz ebbe a munkahelyedre dolgozni, tehát hogy ezek a megszokások, ezek érdekes. De tegnap egyébként valamilyen szinten én fáradt voltam este, áthívtam a cimborámat megnézni az esti mérkőzést, és én már a győrmeccset is megszerettem volna nézni. És akkor mondtam a cimborámnak, hogy na, akkor gyere el, izére, győre jössz, nem, győre még nem, majd a spanyol elé. Jó, oké, az azt jelenti, 9 óra 5 pár perccel. Mondom, oké, hát akkor bekapcsoltam a győrt, elkezdtem nézni. És kézzétek el.
3: Arra keltem,
1: hogy csörög a kaputelefon, hogy itt van a cimborám.
2: Kristóf,
1: fel kell, gyorsan tudod, körbenézek, hogy minden rendben van, oké, meg vagyok, itt van vagyok, azt se tudtad, hogy hol van. Ránéztem eredményre, 92. perc 2-2, mondom, kiestek, nyitottam az ajtót, tehát így nézett ki nekem a tegnap este. Én picit befáradtam.
3: Na, akkor tud a Kristóf is elfáradni.
2: Tud a Kristóf is elfáradni, és hát igen, majd ahogy haladnak az évek, vagy megtanulni. Igen, hogy milyen jó dolog aludni.
1: De sokan most mondja, nem tudom még elképzelni egyébként, azt, kell, hogy még fáradtam vagy.
2: Majd a hármassal kezdődik, majd megtanulod.
1: Igen.
3: Istenem, hogy jó alvás.
2: Ugye?
1: Minden
3: értelmetetére. Majd amikor azt mondod, hogy á, most inkább gyerekek pihenek, nem megyek este szórakozni. Az lesz majd az a pillanat, amikor végig gondolod, hogy huha, megöregedtél.
2: Gergereket volt olyan amúgy versenyzés közben, hogy azért vártad a versenyt többek között nyilván, hogy aludhass egy jót.
3: És hogy egy jót tegyek.
2: Ugye? Fú.
3: Igen. Hogy a egy hotelben egy jó, kemény, friss, puha, beágyazott ágyban.
1: Na most jó, kemény, vagy friss, vagy puha? Mert egy, hát egyszer ez a négy jellemző.
3: A kettő együtt, tudom, akkor
2: ropogósan is frissen vasárt.
1: Jó, mondjuk mentségemre szóljon, tehát visszatérve a tegnapira, hogy én tegnap reggeleztem, aztán jöttem vissza délutára is, úgyhogy úgy értem haza.
3: Sok, azért az sok.
1: Bevezetni, visszavezetni, hogy az sok volt. Nektek hogy telt a tegnapi napotok? Mit csináltatok, merre jártatok? Volt-e érdekesség, említésre méltó történés?
2: Én csak a szokásos verklikben voltam. Egy kicsit most a hétfő átnyúlt a kedbe, ami azt jelenti nekem, a hétfő általában az a nagyon administratív, amikor...
1: Azt hittem, az a hétfő az a ked, a zsófinak, annyira átnyúlik.
2: Nem, de most maradt még feladat tegnapra, úgyhogy én azokat igyekeztem elvégezni. Uh-huh. Meg egy kicsit mindig ilyenkor, ha itthon vagyok, akkor próbálom így ápolgatni a kertet ebben a nagy hőségben, meg odafigyelni a kis benne élő vendégekre, kismadarakra és egyebekre, úgyhogy egy kicsit a kedven szórakoztam, aztán hát vártam az esti mérkőzést.
1: Igen. Nem lett olyan, hát mint amire hát
3: volt, szerintem.
2: Igen,
3: sokak
2: kár
3: számára.
2: Volt, kár volt várni, de...
3: Köztük nekem is azért.
1: Neked is az volt?
3: Hú, elképesztő. Nyilván, tehát ugye én örültem, hogy a spanyolok továbbjutottak, de hát azért én bevallom őszintén, hogy a franciák játéka, amit mutattak, hát az valami kritikán aluli volt. Nem tehát, hogy a legnagyobb esélyes világbajnoki címre legnagyobb esélyes csapat így játszott, hát ez...
1: A VB első napja óta, tehát 12-e, 4-e óta mondom, egy hónapja, hogy egy hónapon keresztül nem tudsz úgy játszani,
2: nem,
1: ahogy eddig játszottál. Egy meccsed lesz rossz. Tehát, és mindenkinek mondtam, és hiába jöttek kommentek, meg posztokat, hogy a franciák, hát kétszer olyan erősek, mint bárki, még a padjuk is kétszer olyan jó, mint bárkinek a kezdője.
3: Ez igaz?
1: Na persze, ez lehet, hogy igaz, de nem fogsz tudni játszani egy hónapon keresztül mindenki ellen, úgy, hogy 3-0 és a 60. perctől már le lehet cserélni mindenkit, mert megvan a meccs.
3: Egyébként kérdezték el, hogy Beneferi úgy ugyanezt mondta, hogy lesz, ő úgy érzi, hogy a spanyolok ellen lesz pont egy ilyen mély pontja.
1: Uh-huh. Nem tudod lehozni, ha nem most lett volna a döntőbe, lett volna neki.
3: Így van, így van.
1: Egy rossz meccsed van.
3: Kell.
1: Én azért bízom az argentinokban, mert ott már 3 rossz meccs volt, és ott meg az van, hogy na most már legyen egy jó. Tehát ott már teljesítmény rajta, 3 gyengébb volt, aztán na mindjárt beszélünk sportról is, de Gege, neked akkor a tegnapi napod még hogy nézett ki? Te is foci meccses voltál, inkább vártad ezeket?
3: Vagy? Abszolút. Hát nyilván nekem reggel fölkeltem, szokásos rutin, utána elmentem dolgozni, úgyhogy most táboroztatunk, ugye nyári táborok vannak az uszodában, úgyhogy ott egy kicsit azt megint egy erős nap volt. Aztán délután pedig vártam, hogy végre legyen. Nyilván a Győr meccsbe is bele kukkantottam, de nagyon vártam ezt a esti első elődöntőt. Úgyhogy végignéztem, képzétek el.
1: Végignézted? Pedig te azt mondtad is, hogy te korán fekvő vagy.
3: Ráadásul mondom, az első fél időben én már láttam is, hogy hú, hát ez a francia válogatott, ez nem lesz jó.
1: És nem lett jobb.
3: És nem lett jobb. nem lett jobb. Úgyhogy, de végignéztem. Tehát azt hiszem 11 óráig tartott körülbelül.
2: Igen. Hát egy pár perc hosszabbítás volt. Én csak komolyan, mert a 89. perc után úgy voltam vele, hogy egy gólt. Léci, magatok miatt egy gólt, ha rúgnátok.
1: De még kapura lövésük is csak a legvégén jött össze. Dembappé egyszer rákente a kapura.
3: Meg egyszerűen Dembélé is talán egyszer rádúrhatott.
1: Igen, igen, az is a vége fele. De hogy kaput, eltalálok.
3: Ja, hogy kaput eltalálok. Ja, igen.
1: Mert úgy volt, vagy 3, vagy 4.
2: Igen, úgy irányba megpróbáltak, de...
1: Igen, igen, igen. Na, drága hallgatók, 06-30-55-55-605-össze, már mondanom sem kell, jönnek az üzenetek. Kristóf, remélem sírni fogsz ma este. Peco, köszönöm szépen. Értem, de nem érdekel.
3: Nem, ezek a tudom.
1: Minden, mert ez már VB elődöntőben bármi lehet. Másik, egy válogatott sincs mentálisan annyira rendben, mint az argentin. Köszönjük szépen. Jó napot, Messi a bronzmeccsen egy gólt sem rúg majd a spanyoloknak. Hát itt nem tudom, hogy volt-e bealvás a második fél időre, hiszen a spanyolok nyerték a tegnapi meccset. Lamine Yamal nagyon jól játszott, eldönthette volna már korábban is. Köszönjük szépen, Csömpi. Jó, oké, köszönjük a reakciókat. Na, viszont ma folytatódik az elődöntő a világbajnokságon, a másik elődöntő, és hát ilyen hihetetlen biztonsági készültség megértjük. Előzi meg a ma esti Anglia-Argentina világbajnoki elődöntőt. A Daily Star, amely Angliában egy bulvárlap, azt írja, hogy ez az egyetlen mérkőzés, amit a FIFA szeretett volna elkerülni a két nemzet között húzódó ellentétek miatt, de ha már nem sikerült, akkor a szervezők mindent megtesznek az ökkenőmentes lebonyolítás érdekében. A repülőteleken, szurkolói zónákon és a stadion környékén megnövelik a rendőrök létszámát, a nézőtéren pedig beépített tisztek fognak majd helyet a sorok között. Azért ezt megnézem, ezt a beépített tiszteket, hogy hogy ülnek le a sorok közé. Tehát
2: kinek veszik el a helyét? Marsal, kicsit az jutott eszembe, mint a repülőgépen.
1: Kinek veszik majd el a helyét? Tehát olyan helyre ülnek le, akinek van jegye, tehát az nem ülhet le oda.
3: Tartom.
1: Vagy inkább állott a sorok mögött, de azt hogy fogják megoldani? Illetve, hogyha valaki leül a helyére, úgy, hogy neked van jegyed, és ott ül valaki, látod, és az egy, hogy írják, beépített tiszt, na azt hogy állítod fel a te helyedről?
3: Hát, rengeteg kérdés merül föl ezzel kapcsolatban. Hát, lehet, szerintem azért itt külön lesznek, tehát most gondolod, hogy ekkora, nem tudom, 80-60 ezeres stadionban ott áll minden szektorban 2-3 tiszt áll. Nem hiszem, hogy bárkinek feltűnő, főleg az angol szurkolóknak, akik, hát gondolom, nem lesznek szomjasak. Úgyhogy...
1: Igen.
2: Meg azért szerintem ne legyünk naívak, valószínűleg az elődöntőkre és lehet, hogy az eddigi meccsekre is már
1: ugyanezt akartam mondani, hogy ugyanezt akartam mondani, hogy ez most
2: beépített tisztek,
1: tehát ez miért nagyobb? Gondolom ilyen egy átlagos mérkőzés lebonyolítás is, tehát a csoportkörnek az első meccset is ugyanolyan komolyan kell venni biztonsági szempontból, mint az elődöntőt.
2: Szerintem nem? Annyi, hogy ezt most direkt fontosnak tartották kiemelni, hogy az emberekben fokozzák a biztonsági érzetet, azokban, főleg azokban a szurkolókban, akik ha nem muszáj, akkor nem akarnak majd egymás torkának ugrani.
3: Számít ez?
2: Szerintem számít.
3: Úgy
2: érzed? Számít. Meg főleg USA, tehát azért ne felejtsük el, hogy leginkább, ha bármi is történik, ne adj Isten, ne történjen, de ha mégis, akkor már itt van előre, megmagyaráztuk, hogy mi megpróbáltuk. Mi beültettük a beépített tiszteket, hogy...
1: Beépítetted a beépített...
2: Igen.
1: Tiszteket. Nem tudom, hogy ez miért nagyobb mérkőzés, mint mondjuk egy... Nálam az Argentin-Brazil. Tehát az biztonsági szempontból nálam az lenne a legkiemelkedőbb, hogyha az összejött volna, nyilván az nem jött össze.
2: Hát itt a két ország egymáshoz való viszonya valószínűleg az nem segít.
1: Igen, szóval azt, na mindegy.
2: Meg a kis történelmi pontok, amelyeket, hát ugye kezdhetjük a Falkland-szigetektől.
1: Igen, így
2: van. Aztán utána a VB-ken keresztül, úgyhogy érthető, és hát inkább így legyen. Legyen egy túlzó adott esetben biztonsági készülés, és legyenek biztonságban mind a sportolók, mind pedig a nézők. Hány ezres aréna?
1: Hát ez egy 6 giga stadion az összes, tehát 70-80 ezres az összes.
2: Na,
1: hát
2: 70 ezer embernél, köszönöm szépen.
1: Igen, tehát ott aztán legyen az a két tiszt szektoronként, aki megfogja. 71 ezres az atlantai stadion, amely zárt egyébként, csarnokként funkcionál, úgyhogy ott rendezik majd ezt a találkozót. Mennek már az üzengetések szépen, John Terry, bizony, korábbi angol válogatott csapatkapitány nem érzi, hogy az argentinok bármival jobbak lennének náluk. Az argentinok ilyenkor a blokkoló kisebbséget alkotják, hogy ők nem nagyon szólalnak meg, ők majd a pályán úgy vannak vele. Úgyhogy, de tök igaza van annak a hallgatónak, aki azt írta, hogy mentálisan talán az argentin válogatott jön mondjuk a legmélyebbről, mert ők már háromszor visszajöttek gyakorlatilag a sírból, de egyszer biztos. És milyen érdekes, hogy a franciáknak is tegnap volt az első komoly meccse, az argentinoknak meg ma lesz az első komoly meccse, hogy eddig el tudtál lavírozni, evickélni, az angoloknak sem mondanám, hogy már volt komoly, a norvégok talán egy már komolyabbnak mondható meccs, de úgy az elődöntőben most mind a négyüknek most volt az első komoly ütközete. És hát Franciaország rögtön el is vérzett rajta.
2: Majd erről még beszélünk, meg igen, de ez egy érdekes felvetés, amit mondasz.
1: Igen. Na, hogy nézzünk ki ma, mi a mai programunk? Köszi a kérdést. Vendégünk lesz Bánki Dodi. Bánki József jön hozzánk, egészen pontosan már 7 órától itt leszünk Dodi a stúdióba, természetesen VB-ről, tegnapi spanyol-franciáról, a mai argentin-angolról fogunk beszélgetni. No meg, nyilván a Győrről, illetve a Ferencvárosról, hiszen nemzetközi kupaporondon induló magyar csapatok is elkezdték már a mérkőzéseket. Aztán pedig hívjuk Elpap Istvánt, aki box kapcsán jelentkezik, ökölvívással is fogunk foglalkozni, és Zsófi kedvenc periódusa pedig 9 órakor érkezik, László Csabát fogjuk majd felhívni.
2: Végre
1: sikerül elérni Csabát, úgyhogy vele beszélgetünk majd 9 óra után, aztán pedig könnyes búcsút veszünk egy. egymástól, és kérek majd tőletek egy-egy tippet a mai mérkőzésre. Szerintem izgalmas, érdekes reggel vár ránk, hiszen Gege óriási ellenpólusa az enyémnek, tehát ő nagy, nagy piros, nagy portugál, nagy ronaldós, én meg kiskék, kismesszis vagyok, úgyhogy biztos, hogy lesznek éles viták, már nagyon várom, hogy Gegével mikor tudjuk össze mérni érveinket, összeereszteni
2: szavainkat.
1: Igen, igen. Na jó van, drága hallgatók, elmegyünk egy picit hírekre, és aztán jövünk vissza, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Ha jövünk vissza 7 órakor, már Bánki József fel a sorainkban.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Továbbra is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1-et. Jelentősen drágultak az üzemanyagok, holnap is napos, meleg idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nem csitulnak a harcok a hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Válaszul a Perzsa ország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az amerikai hadsereg közölte azt is, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Közben az amerikai elnök jelezte, hogy a légicsapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban az iráni erőműveket és hidakat is a lehetséges célpontok között említette. Idehaza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna-romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a KOM közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn. Miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje, ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta. Így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. A következő szezonban is az M4 Sport közvetíti a magyar labdarúgás legfontosabb mérkőzéseit, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az egyébre szóló megállapodás alapján az OTP Bankliga és a Mercantil Bankliga találkozói mellett a női NB1, a Magyar Kupa mérkőzéseit és a közmédia sportcsatornáján lehet követni. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móri Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűben járó villamosok váltják ki.

0: Sötétség mellett gomoly felhős lesz az ég, reggeltől főként a középső ország részben, majd egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként hégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek. Északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Az Eto búcsúzott a labdarúgó bajnokok ligájától. Halász Bence bronzérmet nyert a Gyulai István Memoriálon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután a dallasi elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyolok 11-esből szereztek vezetést Mikel Oyarzabal révén a 22. percben, majd az 58. percben Pedro Porro is eredményes volt, így alakult ki a végeredmény. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik Atlantában. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A spanyolok második gólját lövő Pedro Porro így nyilatkozott a győzelem után.
3: Egy álom vált valóra. Elmondhatatlanul boldog vagyok. Elsősorban a csapat hozzáállása miatt, hiszen a mérkőzés első percétől az utolsóig fegyelmezettek voltunk. Mindent beleadtunk, és ennek meg lett az eredménye. Ott vagyunk a döntőben. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a torna egyik legnagyobb esélyesével játszottunk, de tökéletesen végrehajtottuk a tervet. A döntőbe jutás kulcsa az volt, hogy sikerült kikapcsolni a franciák erősségeit, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
2: Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingur Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában, a visszavágon, így az izlandi csapat 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben és a Konferencia Liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében a következő évadban is az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. Halász Bence 81 méter 65 cm-rel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjon. A budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezett versenyen az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Itten Katzberg győzött 83 méter 64 cm-rel, megelőzve a német Merlin Hummelt, aki 81 méter 74 cm-ig jutott. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel pedig a hatodik helyen végzett, míg Tóth Anna a nyolcadik lett, csak úgy, mint Takács Boglárka 100 méteren. Címet védett az olimpiai világ és Európa bajnok svéd rúdugró Armand Duplantis, aki ugyan újabb világcsúcsot nem döntött, de 607 cm-rel magabiztosan nyerte meg a versenyszámot. Udvardi Panna nyolcad döntőbe jutott a Jászvásárban zajló tenisztornán, mivel az első fordulóban három játszmában legyőzte a spanyol Romero Gormazt. Ugyanezen a viadalon Gálfi Dalma két sima játszmában alul maradt az egyiptomi Mayar Sheriffel szemben, így búcsúzott a további küzdelmektől. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 41-28-ra verte Romániát a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, ezzel bejutott a nyolc közé. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny tizedik több mint 166,5 kilométeres szakaszát, amely már a harmadik sikere az idei Tour de France-on. Győzelmének köszönhetően összetett Benimmár 3 perc 36 másodperccel vezet a második dán Jonas Vingegaard előtt. Sportronikánk végén köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Szalai Kristóf, Csonka Zsófia és Gyurta Gergely. A gyulai memoriálon csípte el pár mondat erejéig Reisz Bálint kollégánk Kozák Lucát és Takács Boglárkát, plusz megszólal Molnár Attila és Gyulai Miklós is.
2: Kozák Lucával beszélgetünk, és a mai naptól kezdve a országos csúcs 12,59 század másodperc a 100 méteres gátfutásnál. Milyen volt ez a verseny belülről, és ez a fantasztikus időeredmény?
3: Nagyon jó volt, igazából nem sokra emlékszem. Amikor beértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém már, de bíztam benne, amit megláttam a Dimisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Úgyhogy nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem, úgyhogy bíztam benne, hogy ha az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni futásmentáson, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
2: Más országos csúcsot futni hazai közönség előtt kicsit egyértelműnek tűnik a kérdés, de kíváncsi vagyok a válaszodra.
3: Persze, természetesen, valamint ahogy tegnap is mondtam, ilyenkor mindenki kicsit bizonyítani akar. Azért ez a gyulai memoriál mindig egy ilyen különleges hely a szezonban, úgyhogy nyilván örülök, hogy pont itt sikerült. Ennél talán az a jobb, amikor a világversenyen sikerül, az a következő cél, hogy az EB-nél még jobbat fussak.
2: 12.50-es futó lettél, mióta váltál erre az eredményre?
3: Mióta 12.60-as futó lettem, úgyhogy igazából már úgy évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12.60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindennek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
2: Ez az éveken áttartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még az egekbe repíti, ennél is jobban?
3: Remélem, ennél még lesz még gyorsabb, de nyilván, amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra lehet dőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú vezető is nincs itt vége.
2: Mennyi időd lesz hátra dőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
3: Az EB-ig még két versenyem lesz, jövő hétkedden egy szilver kategóriájú versenyen fogok futni. Beszéltem engem, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három versenypont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig, és bíztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem minden hárman kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű, a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
2: Takács Boglárkával beszélgettünk, aki 11,28 százados időeredménnyel zárta itt a Gyula István memoriált. Milyen volt ismételten hazai közönség előtt versenyezni, és hogy látod a szereplésed?
4: A hazai közönség az mindig nagyon jó érzés és csodálatos. Ennyi ember előtt futni, ennyi ember előtt, akik szinte mindegyikük nekem szurkolt, mert a bemutatásnál majdnem nagyobb tapsot kaptam az olimpia bajnokok. Úgyhogy nagyon jó érzés ez a fajta szeretet, ezt a fajta támogatást megtapasztalni a közönségtől. Erre ugye ilyenkor van csak lehetőség, mert már évközben is sokan gratulálnak, sokan követik azt, hogy mikor, hol futok, vagy milyen eredményeket, de itt tudom teljes testközelben megtapasztalni azt, hogy tényleg mennyien szurkolnak nekünk, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. A teljesítményemmel egyáltalán nem vagyok most elégedett, ezt majd még lehet, hogy később másként fogom értékelni, és majd hogyha jobban átbeszéljük az edzőmmel, meg visszanézem a futást többször, meg megbeszéljük, hogy mi, hogyan lehetett, vagy miért ez lett az időedmény, ami akkor lehet, hogy másként fogom látni. Most egyelőre nem annyira tudok ebben pozitívumot találni. Nem is kifejezetten azért, mert valami óriási baj lett volna a futásomban, hanem azért, mert én nagyon jó állapotban érzem magam, nagyon jó formában, a bemelegítés, a melegítőpályán nagyon jól mozogtam, nagyon jól sikerült, és elég magabiztosan és bizakodva léptem a pályára. Azt éreztem, hogy végre mostanra értem meg olyan szinten is ebben a mezőnyben, hogy hiába nekem van az utolsó eredményem, ettől függetlenül azt éreztem, hogy most már nem zökkenthet ki az, hogy kikkel futok, tudok magamra koncentrálni annyira, és bízni magamban annyira, hogy tudok egy jó futást produkálni. Ennek ellenére az időeredmény az nem az, amit szeretnék, úgyhogy majd meg kell beszélnem az edzőmmel, hogy ennek pontosan így most itt mi az oka.
2: A verseny megelőző sajtótájékoztatón beszéltél azért az útról, amit mondjuk a szezonod jelent. Most így, hogy egy picit keserű szájízzel zárad egyelőre, hogyan néznek ki a következő napok, hetek, mik azok a versenyek még az Európa-bajnokságig, ahol elindulsz?
4: ez most így beleillik az eddigi szezonomban, szerettem volna, hogy már ez egy áttörés legyen, és végre elinduljon a dolog. Ugyan a tavalyi évet is elég rosszul kezdtem, és elég hullámzó volt a szezon elején, és utána abból a madridi csapat Európa-bajnokságra tudott kijönni egy jó forma, és onnantól kezdve azért futottam egyszer-kétszer még jól. Idén egyelőre ez még így várat magára. Jövő héten Veszterceványán futok egy szilver versenyen, 105 és 200 is, és utána a hétvégén pedig az országos bajnokságon már a hétvégén futok még, és utána pedig Európa-bajnokság lesz a következő verseny, úgyhogy addig igyekszem szeretni a formát.
1: Tartunk még egy gyors értékelést a főszereplőkkel. Urak, ha megengeditek, akkor Molnár Attilával kezdeném, már csak azért is, mert néhány perce azt hiszem, hogy mind a négyen közösen bámultuk az eredményjelzőt, hogy mit fog mutatni. Gratulálok, hihetetlen közel voltál a néhány napja megdöntött országos csúcshoz. Milyen volt ez a 400?
5: Köszönöm szépen. Én sokkal jobbnak éreztem, mint amit 4 napja futottam. Valószínűleg fizikailag nem voltam most ott, ahol 4 napja, mert a lelkemet az kihozta belőlem a közönség. Hát ilyen rendezés, ilyen szervezés és ilyen atmoszférában nem lehet rosszul futni. Tehát, hogyha én akkor nyugodtabban készülök, ha lehet így mondani, mert ha rosszul kelek föl, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj. És ez így is lehet, úgyhogy hálás vagyok azért mindenkinek.
1: Igen, az atmoszféra adott volt és várható volt, de látszik rajtad az, hogy egy last minute utazás sem zökkent ki, az sem zökkent ki, hogyha az utolsó szám a tiéd. Szóval egyre komolyabb rutinod van a versenyzés tekintetében is. Mennyire segít ez téged?
5: Nagyon jó érzés az, hogy versenyről versenyre tudom a legjobbat kihozni magamból. Minden verseny más, és minden gyulai memoriál más. Egyre jobban várom, és egyre nyugodtabban fekszem le aludni már az előző éjjel. Ez egészen elképesztő. Ahogy kilépek a kórumból, és a 8-as pályára odaéptem a kórum után, már az, hogy rám néztek emberek, már az egy olyan volt, jó, hát nem, egyszerűen futhatsz rosszul, nem, ez nem opció. Hogyha valaki eljött, így szurkol, ilyen lelkesen, ez tartozom annyi, vagy közöm magamból a maximumot, és ez erre elég.
1: Minden gyulai memóriál más, és mindegyik megvan a maga története. Márpedig ti szerettek történeteket mesélni ezekről a dolgokról. Ugye tegnap a sajtótájékoztatón is így volt, mind a ketten múltidézéssel kezdtetek, úgyhogy most egy picit megfordítanám, és azt kérdezném, Miklós, hogy a 2026-os verzióra hogyan fogtok majd emlékezni?
6: Hát, hogy ez egy olyan esemény volt, ami méltó, azt gondolom a névadóhoz, édesapánk nevéhez. Szeretném Attilának megköszönni, hogy ilyen előadással és ilyen performanszal járult hozzá. Szeretném az összes magyar atlétának megköszönni, Attila majd mond számokat, én már elfelejtettem, mert fantasztikusan teljesítettek most a mai délutánon és estén. Szeretném megköszönni Attiláéknak, Péternek, minden szervezőnek, minden önkéntesnek, mindenkinek, aki ma hozzátett, mindenkinek, aki korábban hozzátett. Nyilván az ember a nehézségekről nem beszél, de azért voltak, akadtak, de a lényeg az, hogy itt voltunk, és a kilátogató közönség és a televízió előtt ülők is olyan élménnyel lettek gazdagabbak, mint talán az elmúlt 15 évben nem. Még akkor is, hogyha nem sikerült a világcsúcs, mert egy kicsit messze volt tőle Armand Duplantis, bár ugrott rá, vagy még egy külföldi rutintalanul versenyző 110 gátas elintegette itt a végén, örült az első nemzetközi sikerének, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy méltó volt az elmúlt 15-höz, és hát nagyon bízom benne, hogy már szoktam azt mondani, hogy történet, egy kerek történet, a magyar atlétika attól szép, hogy fejezetekből áll, és még hogyha le is zárul most egy fejezet, de nem éljük, hogy írjuk tovább.
1: Attila, te is meg lettél szólítva itt a válasz közben, és hát valóban magyar sikerek részint, és Duplantis is itt volt, 3-szor is ráugrott egyébként a világcsúcsra. Bár a felesége jelezte előzetesen, hogy még egy trófea nem fér el a lakásban, de megkapta végül azt is. Hogyan értékeled a mait?
7: Megkapta egyébként egy kis kulisszatitok, hogy 1 ponton múlt, hogy a 110 gátas fiút megverte, tehát ez tényleg elintegette a trófeát. Fantasztikus volt a mai nap, fantasztikusak voltak a magyar atléták. Én úgy körülbelül a verseny feléig tudtam jegyzetelni. 30 fölött volt az egyéni csúcsok száma, ami az országos és a nemzetközi számokban elértek a magyar atléták. Ma 30 fölött egyéni csúcs, soha ilyet nem értek el. 110 gáton olyan mezőny volt, ami az atlétika sportág történetében soha sehol, se olimpián, se világbajnokságon. Fantasztikus volt, nem lehet felsorolni azokat az eredményeket, nincs is értelme, aki látta, az úgyis látta. Nézze újra, aki tudja, Attilának gratulálok, Bencének gratulálok, Kozák Luca országos csúcsa fantasztikus. Én azt gondolom, hogy virágzik a magyar atlétika, a Gyula István Memorial a világ egyik legnagyobb versenye, és Miklós, neked személyesen szeretném megköszönni mindazt, amit tettél a magyar atlétikáért, és amit ezért a versenyért. És azt gondolom, hogy te édesapád is, és az enyém is nagyon büszkék most. Köszönöm szépen!
5: Attila, egy picit segítesz értelmezni azokat a dolgokat, amelyek elhangoztak gyakorlatilag a számok nyelvén? Mert az egy dolog, hogy egy győztes bejön oda az interjúzónába, a vegyes zónába, és azt mondja, hogy imádok itt versenyezni, jó a hangulat, jó a körülmények, de nem csak a győztesek, hanem tényleg a kalapácsvetők sora mondja azt, hogy az egyik kedvenc helyszíne ez. A nemzetközi mezőny hogyan ítéli meg ezt az egész versenyhelyszínt, a versenyt, a körítést? Te mit tapasztalsz?
8: Már amennyire én meg tudom ezt mondani, vagy meg tudom ítélni belülről, most már merem mondani, hogy sok nemzetközi atlétával baráti viszonyban vagyok, és tartom a kapcsolatot. Már a hotelben, már hogy odautaztunk, azt mondták, hogy már Monakóban igazából elkezdtük azt feszegetni, hogy jó, 4 nap van a kettő között, de ide akarunk jönni, mert ez minden évben jó verseny. És ez a budapesti verseny. És akkor így valaki nem érti a társaságból, akkor nem voltál még Budapest, hát akkor most már jönnöd kell. És nyilván Attila adja a helyeket, de szerintem tudja, hogy nagy verekedés volt itt a pályákért és az indulási helyekért. Én a csapattársaim közül is sokan azt mondták, jönnénk a preprogramra, mármint a verseny előtti nem hivatalos országos programra, mert jó a pálya és jó a hangulat. Mert lemegyünk reggelizni a hotelben, azt mondják, hogy jó, hát menjünk már, jöjjünk kétszer, mert jó a reggeli, jó az utazás, jó a pálya, jó az atmoszféra, és tényleg igazuk van, és nem szubjektíven beszélek, hanem én ezt tapasztalom.
5: Hát és ehhez te is hozzáteszel azért évről évre. Egy záró gondolatra, nem keveset, így van, egy záró gondolatra talán van időnk, mit most rád gondoltam.
6: Hát, hogy mondjam, zárni mindig nehéz. Nem, de ezt nem lehet lezárni. Tehát a nap holnap is föl kell, menni kell tovább. Itt vannak ezek a csodálatos atléták, én azt gondolom, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul majd a dolog, akik felelősek lesznek ezért az egészért, azoknak úgy a kötelessége ezekkel a versenyzőkkel minimum így, ha nem jobban bánni majd a következő esztendőkben. Ugye félúton vagyunk Los Angeles felé, én azt gondolom, hogy a Birmingham Európa Bajnokság egy nagyon jó mérföldkő lesz, egy nagyon tájékoztató, hogy hol tartunk. És hát ez a verseny is azt gondolom, hogy már egyfajta tájékoztató, hiszen ugye egy hónap van körülbelül az Európa Bajnokságig. Te is mondtad Attilának, a legjobb magyar versenyzőknek megvan már a rutinja abban, hogy kell élesíteni majd a formát. Aztán szeptember közepén is találkozunk még itt ugye 3 nap erejéig, remélem meg lesz a lehetőségünk arra, hogy minél több magyar atléta legyen, tehát ugye itt lehet kvázi alanyi jogon kvalifikálni, most Attiláig talán vannak 3-4, és még talán a világranglistáról további 4-5-6 magyar atléta is itt lehet majd a világ legjobbjai között, tehát the best of the best, ugye, hogy szól a jelmondat, tehát a legjobbak legjobbja, azért ide bekerülni, azért ez nem kis dolog. Úgyhogy folytatni kell tovább, és miután az atlétika egy egyéni sportág, én azt gondolom, hogy Attiláik már pontosan tudják, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul, itt leginkább ők azok, akik a saját maguk életét, lehetőségeit és irányvonalát megszabják. Nem szabad eltérni ettől.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kozák Lucát, Takács Boglárkát, Molnár Attilát és Gyulai Miklóst hallhatták.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, jó volt hallgatni a Bombomtól és Szolnoki Pétertől ezt a dalt. Kitűnő hang és kitűnő karrier. Jó reggel, drága hallgatók, 7 óra után, egy kicsivel 4 perccel múlt 7 óra, július 15-én itt vagyunk szerda reggel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, és Csonka Zsófi is itt van mellettem. Ciao Zsófi, szia, jó reggel!
2: Hello, Szalai Kristóffal az élem.
1: Gyurta Gege, szia Gege,
3: jó reggel! Sziasztok!
1: És itt van velünk Bánki József Dodi, szia Dodi, jó reggel! Nincs szombat, de szerda, cserébe is itt vagyunk ugyanúgy a stúdióban.
4: Hallgattalak benneteket itt az alvásról, itt reggel 6-kor. Hát én bevallom, nem. Én vagyok szerintem a pici mackó ebbe a csapatba. Hát nekem 8 óra nem elég. Hát itt jöttek 4 óra, meg 2.
1: Az én voltam a 4-es, igen. De a Zsófi mondta neki 6 plusz kell.
3: De 7 inkább.
2: 6, igen.
1: Gege korán fekvő.
4: Hát a Gege úszó, hát...
1: Igen.
4: Ők korán kellnek mindig.
1: Igen.
2: Ő korán tud feküdni igazából.
3: Hát korán fekszem, korán kell.
2: Igen.
1: Na jó, van, drága hallgatók, 06-30-55-55-605-ösre várjuk az üzeneteiteket, témánk pedig a labdarúgó világbajnokság lesz, mi más lenne.
2: Mi más?
1: Illetve foglalkozunk egy kicsit a tegnapi győri meccsel, a Ferencváros előttünk álló holnapi Vojvodina elleni visszavágójával, úgyhogy labdarúgás egészen 8 óráig a porondon itt Dodival. Ugyanis a FIFA elnöke Gianni Infantino azt fontolgatja, hogy a világbajnokság létszámát tovább növeli 48-ról 64 csapatra. Ugye az idei világbajnokságon kevés olyan csapat volt, amely, sőt, talán nem is volt, amely a pofozógép szerepét töltötte volna be. Így jogosan merül fel a kérdés, hogy napirenden van-e a bővítés. Óriási sikernek bizonyult a 48 csapatos torna, minden válogatott magas színvonalon futballozott, minden kontinens csapatai szereztek gólt, és legalább egy pontot is gyűjtöttek. A 10 afrikai résztvevőből például 9 bejutott az egyenes kieséses szakaszba, az előző világbajnokságokon még csak 5 afrikai csapat szerepelt összesen. Ez jól mutatja, milyen fontos, hogy minden országnak lehetőséget adjunk a részvételre, mondta Gianni Infantino a svájci Blue Newsnak, majd hozzátette, hogy érdemes megvizsgálni a további létszám emelés lehetőségét. Ugye azt már beszéltük, hogy eddig a VB az valóban kiemelkedő, sokkal jobb, mint amit vártunk. A 64 csapatos bővítés az vajon tudná-e tovább emelni a tornának a színvonalát? Ugyanezt mondanánk akkor is.
4: Hát rendezhet itt szóbajnokságot Infantino, de akkor, ha bővít, akkor az Európának adjon több helyet, mert itt lehet itt, hogy számokkal dobálozni, mert van itt Magyarországon is elég számszakiszt, aki meg a nemzetközi szinten is. Európa kapta a kevesebb helyet, akkor kapjon többet. Hát itt az élő példa.
1: Én ezzel azért nem értek egyet, mert a végén...
4: Az nem baj.
1: A végén úgyis összejön majd az az európai néhány csapat, amely most is összejött. Tehát az a 4-5-6, a végén úgyis ugyanaz a 6-7-8 csapat jön össze, sőt, ha őszintik akarunk lenni, az elődöntős párosításokat, vagy ezt a 4 csapatot, mi is eltaláltuk volna. Vagy még kiegészítjük, vagy a brazillal, vagy a hollanddal, vagy a portugállal. Tehát mindig ugyanaz a 6-7 jut be. Szerintem azért nem kell Európa-bajnokságot csinálni, mini Európa-bajnokságot a világbajnokságból, mert a legjobbak úgyis Európából majd eljutnak oda, viszont akkor, ha kap több lehetőséget, Ázsia kap a CONCACAF térségben, kap lehetőséget még közép-amerikai, észak-amerikai, dél-amerikai csapat, akkor viszont kapunk zöldfoki szigeteket, most pont afrikai kontinens nem mondtam, zöldfoki szigeteket kapunk, Haitit kapunk, nem tudom még milyen válogat, Ausztráliát kapunk, amely... Curaçaót kapunk, amely soha nem látunk, és egyszer-egyszer 4 évente viszont láthatunk olyat. Egy lengyelt, egy cseh csapatot, egy finn csapatot pedig láthatunk itt Európában gyakorlatilag minden egyes VB vagy EB selejtezőn.
4: Hát akkor fizess be utazási irodába szerintem, ha Curaçaót akarod nézni, mert olyan nagy tömegeket nem vonz szerintem. Exotikus, meg tényleg szurkol az ember a kis csapatoknak. De hát a színvonal az nem emelkedett. Akkor hát többet kaptam én is a VB-től, gyorsan leszögezem, de higul. Minél több a részvevő, annál jobban higul.
3: És akkor elveszíti ezzel a maga azt a világbajnoki hangulatát, tehát a cím már nem lesz kevésbé, de szerinted
4: hangulatát nem. Éppen a hangulatát nem, Gege, mert mint rendező, Amerika vonzó helyszín volt, Kanada is, mert Mexikó is, mert futballőrült ország. Ugyanez lesz a spanyol, portugál, marokkói. Az is vonzó helyszín lesz. Tehát hangulatában nem, színvonalában, nívójában. Messze, sokkal színvonalasabb az Európa-bajnokság, mint a VB, és pontosan ezért.
1: Jó, tehát plusz 16 helyet szeretnének még felszabadítani a következő világbajnokságra, világbajnokságokra, hogy 64 csapat legyen. Hány kvótát kapjon még pluszban Európa?
4: Hát amennyivel jobban szerepel, mint a többi kontinens. Tehát Európa kapja a legtöbbet, utána Dél-Amerika.
2: 18-at?
3: Ugye jelenleg 16 hát csapat.
1: 16 európai van.
3: 16
1: plusz 16, európai. Ha még lenne plusz 16 hely, abból hányat adnátok Európának?
4: 8-at. Minimum.
2: 8, aha. Én is az az alsó határ.
1: Gege?
3: Hú, hát...
4: lehet, hogy támogatom. Tehát, hogy...
1: hát max négyet lehetne adni, de ma az is sok.
4: Mi a négy, és akkor kinek akkor négyet adná még Dél-Amerikában? Akkor Dél-Amerikában nincs elejjező.
1: Nem, hát akkor Dél-Amerikában még egyet, vagy még
4: egyet. Afrikának még többet.
1: Persze.
4: Ázsiának még
1: igen, de ez nem Európa-bajnokság.
4: Külön óceán.
2: De akkor Afrika-bajnokság, Kristóf?
1: Mármint?
2: Hát, hogy azt mondod, hogy nem Európa-bajnokság, de Afrika kint, kapjon még.
1: Volt kint 10, most 10 afrikai ország 16 európaival szemben. És abból 9 tovább jutott. Az európaiak, főleg az elején meg azért eléggé leszerepeltek.
2: Leszerepeltek, oké.
4: Okay. Vannak... Inkább az, hogy gyengében kezdtek.
2: Itt szerintem nem tudunk elmenni amellett a tény mellett, amiről már többször beszéltünk, hogy nem tudod összehasonlítani azt, és ez egy iszonyatos különbség, főleg az elején. Amikor belemész egy 40 napos tornába, hogy az európaiak gyakorlatilag kimosták a ruhájukat, és elindultak a VB-re az idényből. A többi kontinens torna vagy elcsúsztatva, vagy pedig teljesen más nívón, vagy már véget ért, vagy más szakaszában volt. Tehát ott szerintem sokkal inkább ezt láttuk, ami a különbséget okozhatta, sem mint az, hogy itt most valóban akkora különbség van nívóban Európa... tacára, vagy azt mondom, Afrika javára, szerintem sokkal inkább ezt láthattuk ott.
4: Hát meg egészségügyileg is, egy ilyen fárasztó szezon után.
2: Hát ilyen, tehát ők kipihentebb állapotban érkeztek.
4: De várjátok, nem, ott pihennek, Zsófi, ott pihennek. Tehát
2: az afrikaiak, vagy adott, tehát mondjuk az európaiak halálba voltak.
4: Hát az afrikai válogatottaknál is rengetegen játszanak a Premier-ben,
2: igen,
4: a Bundesligában. Tehát én itt most láttam, most nem akarom bulvára felé elvinni a történetet, de hát lebarnult játékosok vannak a nyakuknál, meg mint a mezőgazdaságban, így lehet látni a lábaknál, hogy meddig van lebarnulva, hogy wellnesseznek, tehát, és nem is tehetnek mást egyébként a szövetségi kapitányok, tehát itt szintet kell tartani, meg hát jönnek a sérülések.
3: Hogyan?
4: Izomsérülések, hát most láttuk tegnap Szalibának a sérülését is. Ezek mind izomsérülések, ezek a fáradtság jelei egy fárasztó szezon után, és akkor utána egy ilyen hosszú világbajnokság, nem tehetnek más tényleg a szállodába, és akkor kell a hozzátartozókat hozni. Na most ott dől el sok minden. Ezer és egy balhé volt, aki a legjobban tudja kezelni, hogy a hozzátartozók, családtagok milyen szerepet kapjanak, és meddig mehetnek el, hogy ne zavarják a felkészülést, az rendkívül döntő tényező tud lenni, meg a szinten tartás. Ott már olyan keményezéseket nem tudsz tartani, főleg egy ilyen szezon után. Ott a rehabilitációs szaka háttér szakembereknek van óriási feladata.
3: És melyik kontinens, vagy mely ország az, ami a vezető? Tehát Anglia?
4: Az angol
3: csapatnál ott vannak a hozzátartozók?
4: Ott persze.
1: Ne, ott vannak mindenki, főleg itt amely csapatok eljutnak itt a legvégig, akkor persze, tehát lehet látni ott a páholyba, vagy hogyha valaki egy gólt kinéz ki, integet, akkor a hozzátartozók ott vannak.
4: A képeket, tehát ott vannak egy külön szabadidős programok vannak, még a gyerekeket is kiviszik, de itt csúsztak el sokan. Az angolok is például 2006-ban, a németek is hibáztak, mert szabályozni kell, hogy ki jöhet. Most a sokorkoma rokonság azért nem menjen, mert megy ott mindenki. De anyós, após...
3: Kutya, macska.
4: Hát igen, de nagyon sok problémát tudnak okozni. Hát én emlékszem 1978-ra például ott is Michel Platini feleségével összeszűrt a levet Larios-szal, csapattársa a San Etienne-ből, és hát bejárt a világsajtót, és ezer is egy ilyet lehet az angol futballból, a németből, tehát nagyon sikamlós téma, picit a bulvár felé hajaz, de rendkívül fontos egyben, mert itt 40 napig össze vannak zárva.
2: Ezt akartam mondani, hogy igen, az összezártság az...
4: Hát az,
2: tehát, hogy igen, mindegy, hogy most azt mondod, hogy mi az oka, hogy most egy világbajnokság, egy olimpia, egy bármi, egész egyszerűen más szabályok érvényesek arra az időszakra. És pontosan. Ebből számolhatnak ezek, hát, amiket mondtál.
4: Igen, és azért nem véletlen, hogy az angoloknál egy német most először a kapitánynak, aki azért a fegyelmet, mind a mellett, hogy szabadságot is ad a játékosoknak, de a fegyelmet is tartja.
1: Soha nem volt még olyan kapitány, aki külföldiként vezette volna a világbajnoki címre a nemzetet. Ugye ez lett Thomas Tuchel most először, ki németként vezeti Angliát, vezetheti Angliát
4: ez
1: világbajnoki címre.
4: Ez valami hirdetlen párosítás, ami ma lesz.
1: Ez, valami, ez az Argentina volt?
4: Ez minden. Ennél hát a Brazil-Argentin az nyilván hasonló.
3: Mármint ellen összetűzésben? Tehát úgy érted?
4: Igen, vagy ilyen stílusban. Ellentét. Tehát ilyen nemzeti etnikai. Hát itt a Malvin-szigetek. Ugye az argentinoknak Malvin-szigetek, a briteknek Falkland.
2: Igen.
4: 1982-ben hát közel 1000 áldozat volt ebben a háborúban. És hát a britek fennhatósága alatt van, és oda került, és hatalmas felháborodás. Tehát a két ország szurkolói nagyon utálják egymást. Tehát ez a legveszélyesebb párosítás szerintem, ami ma este lesz.
1: 86-ban Maradona nyilatkozta, hogy ezektől pont emiatt nem kaphatunk
4: pontosan
1: ki.
4: Úgy van, és 4 évvel volt Falkland után 86.
1: Igen.
4: Bizony.
1: Most jön a visszavágója, ugye?
4: Most az a kezezős gólya, meg az angolokat paprikát.
1: És a szólója, és utána
4: hát,
1: a végigvitezett.
4: Hát az szerintem minden idők legbravúrosabb gólya volt.
1: És Argentina mindent meg is tesz a hagyományok őrzése tekintetében, ugyanúgy szerettett volna, és vendégszerelésben fog játszani ma Argentina, tehát a kék vendég mezében fog pályára lépni Anglia ellen, Anglia pedig a fehérben, úgy, ahogy az a szokásoknak megfelelő, úgyhogy tényleg mindent megtesznek az argentinok, hogy picit visszaemlékeztessék az angolokat, hogy mi történt 86-ban.
4: De ha megengeded egy gondolat erejéig az argentinok, mert nekünk 78 miatt nincsenek jó emlékeink róla, ugye Nyirasi Tibit meg a Töröcsik Andris is kiállított a Garrido, aki utána elárulta, hogy részlehajró volt, csúnyán megverettek ott minket, tehát azóta nekünk van egy pici fék bennünk, meg ellenérzés az argentinok iránt, de soha ilyen egységes argentin válogatottat nem láttam, mint a mostani. Soha. Ezek a srácok nagyon kedvelik egymást, és
1: csapatként vannak egymást.
4: Ilyen soha nem volt még az argentin válogatottban, még a 80-as években se, a 90-es években se.
1: Egy emberként beállt mindenki Messi mögé, és annyira egyben van. Az argentin csapat valóban egy család, aki lehet látni rajtuk, hogy mindent megtennének egymásért, és meg is tesznek. Mindenki sprintbe közlekedik, hogyha hátra kell szaladni. Mindenki alá tesz mindent Messi keze alá, hogy neki csak be kelljen fejezni az akciókat.
2: Ezt
1: annyira egyben van, és tök jó üzenet, hogy az argentin csapat mentálisan mindenkinél erősebb.
3: Ezen igen, de azért, ha megnézitek az utóbbi két meccsben, azért akadozott az a gépezet, amit
1: nem az elmúlt kettő, az elmúlt három meccsen.
3: Három, bocsáss meg, így
4: van. És azért ne felejtsd el, hogy hosszabbításos meccsek.
3: Így van, és bennük van a lábukban.
4: Főleg a Zsófinak mondom, nézd meg a Messit, csak a Messire. Nézd meg sétálgat, de mindig olyan helyre sétál, ahol föl tudja venni a labdát.
2: Igen.
4: Tehát olyan tudatos, az egyetlen, akinek teljes autonómiája van a csapatban, de ilyen világklasszis.
1: És ezt mindenki elfogadja, és senki nem háborodik fel ezen, hogy mi az, hogy ő helyette futok, meg ő sétálgat. Ezt mindenki pontosan igen tudja, hogy nekik meg kell tenniük mindent azért, hogy Messi megnyerhesse a második VB-t. Nem is magukért küzdenek, hanem hát Otamendi magára varratta Messit, ahogy felemelte a trófeát. Tehát ott, mint egy család, úgy működnek együtt.
3: De érdekes, hogy például ugye a Messi-Ronaldo ellentétben ott Ronaldot azt mondják, hogy inkább hátráltatja az a portugál csapatot, viszont Messi esetében pedig pont, hogy feldobja Messinek a jelenléte, és az, ahogy ő a pályán mozog, és nyilván ő sem mindig jön visszavédekezni, hanem inkább elölmarad.
4: Nagy igazságot mondasz.
1: Nagy
4: igazságot a portugálok.
1: Még magam is meglepődtem.
4: És nem csak Ronaldo miatt, mert azért a többi játékos is aras. De ott nincs meg az egység a portugálatnál, nagyon komoly széttudás.
2: Igen, ez a fajta kiszolgálás, most a szó gyakorlati meg átvitt értelmében is, ez szerintem egyetértek Gegével ebben.
4: De ott az egység, ami egység van az argentinoknál, a portugálatnál nincs, és ez nem csak Ronaldo miatt van egyébként. Hát ott azért kiforrott klasszisok sora van. Nincs, hát nem volt meg az öltöző, és ez Roberto Martíneznek is a sara.
3: Mert amúgy
4: azóta már távozott.
3: Így van, tehát keretben a portugál csapat is roppant erős volt.
4: Sőt. De nézd meg, mindig az edzőt, hát a Scaloni, hát lehet látni a reakcióin, egy normális húsvér ember, szegény sorból származik, és minden rezdülésre figyel. Ez a legnagyobb erénye egy edzőnek, hogy 20 féle egyéniséget pontosan tudja, az erényeit, hibáit, és annak megfelelően kezeli, és meccs közben ott azonnal kell dönteni. Tehát itt nem is szakmai felkészültségre van szükség, hanem inkább pedagógiai és
1: Scaloni is a pályán volt, amikor Messit kiállították itt Magyarország ellen, Messi első válogatott mérkőzésén a régi Népstadionban. Vancák Vilmos lekönyöklése miatt állították ki, és Scaloni ott volt a pályán, sőt Messi első 2006-os VB-n az egyenes kieséses szakaszban, az, ami Messinek szintén első kieséses meccse volt Mexikó ellen, akkor is Messi ugyan csereként állt pályára, a végén Saviola helyett Scaloni végig a pályán volt, és aztán nyertek Mexikó ellen az argentinok, és így jutottak tovább. Tehát, hogy az elfogadás...
4: Saviolának mi volt a beceneve,
1: emlékszel? Nem.
4: Én azt hiszem, ha jól emlékszem, nyúl.
1: Nyúl? Igen.
2: De ha már az öltözőről beszéltél, és az edzőkről, franciák, ugye gyakorlatilag Fabrizio Romano le is hozta, hogy bye-bye Deschamps a véget ért.
1: De ezt tudta előre, mert
4: nem érkezik. Az előre is jelentették.
2: Igen, hogy ezt érkezik. Hát jó.
4: Mindamellett, hogy Fabrizio Romano szerintem a leginformáltabb.
1: Hogy kapjuk ilyen információkat, Dodi, szerinted? Benned van, hogy te játékosként írsz valakinek, hogy ezt majd tedd már ki, hogy én majd ide szeretnék igazolni, majd plusz ennyi. Tehát ez, hogy ennyire
4: infoltált egy ember? Én az antipolust képviselem, én kusolok, ha tudok valamit. Én nem akarok kiadni, én diszkrét vagyok.
1: Hihetetlen. Minden bajnokságban, minden játékosról, minden csapatról, sokkal hamarabb. Hát van, hogy játékos mondja, hogy hát én ebből értesültem, hogy engem eladtak. Hát az milyen?
4: Én nem tudom, lehet, hogy itt ilyen ebben ti vagytok a jobban, követők, lájkok, nem tudom, mik vannak emögött, hogy a játékosnak miért érdekel, hogy daloljon Fabrizio Romanónak.
1: Én azt látom mögötte, hogy szeretné egy játékos följebb strófolni az árát, esetleg magasabb pénzt kiharcolni azért, hogy így üzen a klubjának, hogy őt lehet, hogy vannak ajánlatok.
4: Hát épp az, hogy tényeket írja meg, tehát nem üzen, hogy még... talán meg tárgyalnak.
1: Hát, hogy elkezdtek tárgyalni, és akkor a másik is kapjon észbe, hogy akkor már hogy le vagyok maradva, stb.
2: Mondjuk ebben a Maginak igaza van, hogy nagyon kevés nem jött be abból, amit ő már megszervezett.
1: Mindenben jön.
3: És hogyha már Zsófi szóba hozta a francia mérkőzést, tegnapi mérkőzésed mi szólsz? Hiszen azért láthattuk, hogy korábban elsőprő előnyben volt Franciaország, és az a fajta foci tudás, amit ők képviseltek eddig, az torony magasan mindenki felett volt, hogy ez a franciáknak volt egy rossz napja, vagy a spanyolok voltak ennyire jók, hogy ki tudták gyakorlatilag zárni a francia csatárokat.
4: Hát most Sebők Vili barátomat kell idéznem, aki teljesen oda van magától az arénában, meg a Mesnégyen, ahogy szoktunk kommentálni. Idéznék egy klasszikust, aki azt mondta, hogy a spanyolok állíthatják meg a franciákat, azaz magamat. Egy pont itt a Sport Rádióban mondtam, hogy szerintem a spanyolok elkaphatják a franciákat. Nem, hogy elkapták, egyszerűen lemosták a pályát. Nem volt, momentum nem volt a franciáknak. Régen a Catenaccio volt az olaszoknak a nagy fegyvere, még Helenio Herrera idején, a 60-as években. De a spanyolok De La Fuente tőkére fejlesztette. Fantasztikus, ahogy kivették Dembélét,
1: Olisét, Mbappét.
3: Olisének nem volt mozdulata.
4: Most az előbb Zsófi, Deschamps előtt meg le a kalappal. Játékosként, edzőként is a csúcsra vezette a francia válogatottat. Egyszerűen ez a fejet kellett hajtani. Sokkal jobban játszott a spanyol válogatott, és csak egy momentumot hagy emeljek ki, most nem menjünk bele ilyen mélyebb szakmai jelenzésbe, mert tényleg egyértelmű volt a spanyoloknak a fölénye, meg a győzelmének jogosága. Ahol negyed órát kap egy Pedri, meg egy Merino, az milyen csapat?
1: Hát azért... Igen, minőségben annyira ott van.
4: Hát valami fantasztikus.
1: Pont ezt mondtam az előző blogban is, hogy négy hetes, öt hetes tornán, tehát amikor egy hónapon keresztül kell játszanod, egy meccs biztos van lesz, amikor nem játszol azon a szinten, és ez a franciáknak tegnap volt. Tehát nem is az, hogy ahogy kivették a játékból Olisét, Dembélét, Mbappét, ők maguk is lehúzták saját magukat azzal, hogy Olisének nem volt jó labdaérintése, Dembélének nem volt jó átvétele, kapura teljesen veszélytelenek voltak a franciák, a spanyolok nem tudtak olyan hibát elkövetni, ami után a franciák
2: veszélyesek lehettek volna. De ez a spanyolok hogy ők is érzik, hogy ez most gatya.
4: Na, de a spanyolok miatt
1: ez most gatya.
4: És most üzenhet Infantino nekünk, hogy ez a spanyol válogatott X-elt zöld foki szigetek ellen az első fordulóban, nem?
1: Igen.
4: Na.
1: Igen.
4: Ezzel mondta, de ez meg azt jelzi, hogy a spanyolok is fokozatosan kerültek formába. Hát nem csoda. Hát egy ilyen kimerítő idény után. De akkor még nem tudtak a franciák ellen, az imponáló volt.
1: De akkor még nem tudtuk, hogy zöldfoki szigetek a torna. Meglepetés csapata lesz, és aztán Uruguaytól kezdve veretlenül átmegy a csoportkörön, és aztán Argentinától sem kap ki rendes játékidőben, és úgy esik ki, hogy egy öngól után. Viszont a nem is Infantino, de ti üzenhettek nekünk, drága hallgatók, 0-30-55-55-605-ösre. Várjuk az üzeneteket. a témánkhoz, a világbajnoksághoz. Még egy gyors kérdés, ugye a legelején úgy kezdtük, zárjuk keretes szerkezetbe, hogy hány csapat lenne a megfelelő. Kicsit azt érzem, hogy a 48-ra sokan azt mondták, hogy sok, a 64 ez már baromi sok lenne, de akkor mennyi lenne az ideális szerintetek? Hogyha VB létszámról kérdeznek titeket. Korábban sokan azt mondják, 16 elég lenne, de nagyjából, hogyha azt
4: annak
1: mondjuk,
4: volt értéke. Annak volt értéke.
3: A 16-osra.
4: És mi bejutottunk a 16-ba 78-ba.
1: Nem tudom, de ennek miért nincs értéke?
4: Hát körülbelül 25 perccel beszélünk róla, azért mert felhigult a mezőny.
1: De akkor miért nincs 8 csapatos VB? És akkor mindig ugyanaz a 8 bejutna, és akkor lejátszanak egymás között 4 évente.
4: Hát
1: igazából az van mindig.
4: Az lenne az, amelyiket az elejétől a végéig nézett. Mert az elejét a VB-nek nem sokan nézi.
1: Hát és akkor lemenne 5 nap alatt, és igazából nagy... Hát, nagy marketing értéke, meg az, miről hát beszélnénk utána 5 nap után.
4: Csak eljutottál te is a szakmához, a marketing. Az mindent az határoz meg, a pénz, a bevétel. Infantinónál is.
1: Kár érte. Én inkább a 64 csapatos mellett vagyok, mint a 16 vagy 8 csapatos VB mellett.
3: Én nekem mindegy, csak a Magyarországot láthassuk. Hát jó, a világbajnokságon is a magyar címmel ott legyen a szívünk fölött.
4: Jó, a 24 meg a 32 is még elfogadható, de a 64 az...
1: De nem jó, hogy tudjuk nézni egy hónapon. Én annyira... Én nekem a
2: de
1: csoport...
2: 48-an is tudod egy hónapon keresztül
1: de
2: nézni.
1: A csoport... Hát ezt mondom, de hát a 32-nél vagy 16-nál nem tudnád.
4: De most azt mondom, hogy egy Dél-Afrika-Új-Zéland meccset kinézne meg.
1: Én óriási örömmel megnézem.
4: A Balaton partján, vagy a Velencei tónál, vagy... Dél-Afrika-Új-Zélandot.
1: Persze. Persze. Hát soha nem látom őket játszani.
4: Jó, és akkor soha. Veszel egy kiló kivit, és akkor szurkosz Új-Zélandnak.
1: Ne, hát a ló másik túloldala a 8 csapatos, vagy 16 csapatos VB, és mindig ugyanazokat látjuk minden évben, minden 4 évben ugyanazokat. Sőt, 2 évente, mert az EB-t is ugyanazok a 4-6-8 csapat játszol a végén, meg jó, a VB-t hát is ugyanazok játszol.
4: Ezzel a gondolatmenet akkor legyen 6 vagy 8 ivószünet minden meccsen, annál több reklámidő lesz, annál több.
1: De nagy javítási belépel. Lehetőség az edzőknek beleszólni, hogy mi az, amit lehetne javítani.
4: Na ugye.
1: Sok-sok csapat kezd el jobban játszani az jó szünetek után, mint előtte. A VB-n játszanak a legjobbak, 64 ország köbben, FIFA tagok 1/3 lenne ott, az már nem egy elitkör lenne, Tamás, köszönjük.
4: Van, Tamás.
1: Szépen az üzenetet. Na jó, van, elmegyünk hírekre, aztán jövünk vissza, és a VB-vel meg egy kis Győrrel, illetve egy kis Fradival fogunk foglalkozni, előre tekintünk a holnapi napra, úgyhogy érdemes velünk maradni, az SMS és telefon számunk pedig a 0-30-55-55-605, és mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó VB döntőjébe. Továbbra is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1-et. Holnap is napos meleg idője lesz. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináliába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyolok 11-esből szereztek vezetést Mikel Oyarzabal révén a 22. percben. Majd az 58. percben Pedro Porro is eredményes volt, így alakult ki a végeredmény. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az ETOFC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingó Reykjavíkkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. Így az izlandi csapat 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a konferencialiga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. Balázs Bence 81 méter 65 centiméterrel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a budapesti Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel a hatodik helyen végzett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító döntet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom központosítása miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonokat.

0: Kelenföld vasútállomás, a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A karbantartási munkálatok július végén is folytatódnak majd, akkor napokig a metróvonal teljes pesti szakaszát zárják le a forgalom elől.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál a terelt szakasz végén él egy személyautó és kamion összeütközött a 16-os kilométernél. A külső sávot foglalják el a járművek, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Aztán baleset történt az M3-ason és Gödöllőnél a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél egy kamion belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásáros-Namény felé a forgalmat megállították, a főváros felé a belső sáv nem használható. Jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét irányban, aki teheti, a 3-as főúton kerüljön. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, reggeltől főként a középső ország részben majd egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok között alakulnak az értékek. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt is vagyunk, drága hallgatók, 3-1-8 előtt 5 perccel folytatódik a 109 Nemzeti Sportrádióban a szerda reggeli sportreggel, itt július 15-én élőben itt a stúdióban Csonka Zsófival. Hello Zsófi!
2: Hello, jó reggelt mindenkinek!
1: Gyurta Gegével!
3: És Szalai Kristóffal!
1: És Bánki Dodi is itt van köreinkben. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Szia, Dodi!
4: Sziasztok!
2: Jó reggelt!
1: Na, 06-30-55-55-605-ösre pedig írjatok nekünk üzeneteket. Viberen is lehet nekünk írni a Nemzeti Sportrádióra rákeresve. Ingyenesen is tudtok nekünk üzeneteket küldeni, sőt nézni is tudtok minket a Nemzeti Sportrádió TV-re rákeresve. Stúdiós kamerán keresztül nem csak hallgatni, hanem be tudtok csatlakozni adásunkba telefonos képernyőkön keresztül. Na, nézzük csak az üzeneteket. A 48 csapat előnye, hogy megmarad a legjobb harmadik rendszere, marad tétje a harmadik csoportmeccsnek is, ennél többet már nem lenne érdemes emelni, bővíteni.
3: Igazság.
1: Szóval, mondjuk ez is mellette szól akkor.
3: Igen,
1: csoportkör harmadik meccse.
3: Szól. Igen.
1: Több is összességében. Na jó, akkor picit vévéztünk. Vagy még vévézzünk? Neked volt-e, Zsófi, valami felvetésed, amit szerettél volna megkérdezni?
2: Illetve csak kíváncsi voltam Dodi véleményére azt illetően, hogy most ugye több új szabály került bevezetésre, vagy egy kis, hogy is mondjam, haladunk a korral. Ugye itt a szenzoros labda, ami talán pont az angol-norvég meccsen volt a leginkább.
1: A pókkamerás eset, hogy megpattant-e, vagy
2: mindenki
1: sem.
2: Mindenki úgy látta, vagy hát legalábbis a norvég játékosok úgy látták, hogy megpattant, ugye visszanézték, és elvileg az adatok alapján nem.
3: Vagy akár a portugál horvát meccsen, hogy belefért, vagy sem, és
2: van,
3: akkor végül ugye az
2: van.
3: Lest ítéltek meg, és azt mondták, hogy végül nem lesz gól.
2: És sorolhatnánk, ugye pont a tegnapi salvadori bíró volt az első, aki alkalmazta az 5 másodperces szabályt. Tehát, hogy ezek és az, hogy egész egyszerűen tényleg kezd nem csak a show business, hanem a technika is rátelepedni a futballra. Ez jó nekünk, nézőknek, szurkolóknak, jó a játékosoknak, a bíróknak, hiszen ugye ők eleve hatalmas nyomás alatt vannak ugye az ítéleteikkel és egyebekkel, és hogy összességében a futballnak jót tesz-e ez szerinted?
4: A kérdésed nagyon jó, kinek jó, és főleg az, hogy kinek az érdeke. Én úgy veszem észre, mert én egy ókonzervatív vagyok az életben is, a futballban is. Én azt a futballt szerettem meg, ami steril volt, és a tudás döntött, és nyert a Jobbik. Itt most minden a hagyományos értékek ellen elég komoly támadások vannak, és a futballt is ide veszem, mert a hagyományos futball esztétikum ezekkel a technikai vívmányokkal amerikanizálódik, és azokat a rétegeket akarja megtalálni, akiknek nem elég az a futball, az nem elég vonzó, ami nekünk vonzó volt, tehát az életünk részévé vált, és rajongunk érte, hanem nekik már fontosak ezek a
2: látványelemek.
4: Ó, pontosan.
3: Igen, azért szerintem kimondhatjuk, hogy amióta van VAR, azóta sokkal több konfliktus van, akár közöttünk is, emberek között is, hiszen folyamatosan sokkal több mindent tudunk meg, és nyilván az emberi hiba így is úgy is benne van.
4: Persze.
3: A fociban. És ez még felnagyítja, hogy még jobban ráfókuszálunk a problémákra.
4: Jó, de a VAR támogatói meg mondják Maradona gólját, azt a... mert az nem lett volna, meg volt egy... voltak egy pár olyan gól, ami a gólvonal mögé került, de azzal senki nem vitatkozik. Tehát a gólvonal technológia egész más, mint a VAR. Tehát amit te mondasz, ott mondják, hogy 80%-ban igazságos döntés van, engem az a 20% érdekel. Mert ami benne vagyunk a 20-ban, akkor mit érdekel engem, hogy a 80%? És ha nem 100%-os, akkor ne gerjessze az indulatokat, már pedig gerjeszi, mert minősített csalásnak tartom, amikor látsz valamit, és nem jó döntést hozol.
1: De összességében nem volt olyan ítélet a VB-n, ami Talancsosz, olyan nagyon megmaradt volna az emberekben.
3: Talancsosz?
1: Melyik volt?
3: Nem.
2: Csak azért mondhatod ezt, Kristóf, mert 48 csapat játszik, és már elfelejtetted.
1: Nem, én összes meccs mind a 100 meccs nekem megvan.
4: Meg vagy hívva, hogy argentin steakhouse-ban. Hát az az argentin-egyiptom.
3: Köszönöm szépen, de akár az argentin-ausztria meccs is.
2: És ha már itt tartunk.
4: Mielőtt még ott belemegyünk az argentin-egyiptomnál. Igaza van az egyiptomi kapitánynak, de először önmagán kezdje el. Tehát 2-0-ra vezetsz a 79. percben. Ott egy szakmai hiba miatt estek ki, mert rosszul meccselt. Az más kérdés, hogy a döntések is ellenük voltak. Hát komolyabb gályáim vannak a varra.
2: Visszatérve egy kicsit az argentin Egyiptomra, képzeljétek el, hogy a Google történetében, amióta létezik, a legtöbb keresést az a 92. percben belőtt gól okozta.
4: Igen?
2: A legtöbb keresést.
4: Nem. Én 20-on néztem vissza. Azt, komolyan.
1: Melyiket a Julián Álvarez szállá esetet?
4: Azt igen.
1: De akkor láttad, hogy a labdát elrúgja Julián Álvarez?
4: Azt láttam, hogy a labdát rúgta el.
1: De ez a lényeg.
4: Hát várjál, 20-ra még láttam, hogy a lábát is eltalált.
3: Lábát is, pontosan. Így van.
4: De nézd meg, te is.
1: De itt volt a lényeg, 20-ból 19-szer azt láttad, elvitte a labdát.
4: Igen, de 20-ra meg azt is láttam, hogy a lábát is eltalálta.
1: Elpöcköli Julián a labdát, és aztán pedig ahogy nyilván megy a labdáért, összeakad két láb.
4: Ferenc, szintén az Arena 4-en kollégám, azt mondja, hogy ha eltalálja, van kontakt, akkor büntetőt kényel. Nem biztos, hogy én egyetértek ezzel, de itt van a VAR szerepe. Most tessék, itt van az élő példa. 19-szer én is úgy vettem, hogy semmi nem volt. De aztán utána volt egy olyan pozíció, ahonnan lehetett látni, hogy eltalálta a lábát. A másik, a Lisandro Martíneznek valóban ráléptek a lábára. De ilyen 1000-ből 500 van a villamoson, meg a buszon is.
1: És, hát de ott nincs bíró, hogy lefújja.
4: De ott kell lefújni. És nem engedem tovább, és a torna egyik legjobb.
1: De ma már nem fújják le. Visszanézik.
4: De ez nagyobb botrány. Ez nagyobb botrány, hogy a BB egyik legszebb gólját.
1: Ti is tudjátok, hogy ma már az asszisztensek sem intik a lest, elengedik, és később intik be. Ugyanez a játékvezető elengedi, majd visszanézik. Tutira mennek.
4: Hát 120 méterre történt, Kristóf.
1: 120 méterre.
4: Fújja le, mert akkor abból nem lehet akkora botrány, mint így, hogy két kötényt adott az egyiptomi játékos, egy gólpaszt, gyönyörű gólt rúgnak, és visszavonják. Hát ez nonsense. Na, itt megint megbukik a VAR. Tehát ebbe volt már ilyen Maradona kezdezés, meg voltak jogtalan 11-esek, de mindig valamilyen szinten túllépett az ember, és azt mondta, a játék vele járulja. De így, hogy visszanézik, és rossz döntés hoznak, és én ugye majdnem minden VAR szoba Dallasban van, én már mindegyiket jockeynak hívom. Az összes ilyen VAR elemző. Ha ott ülnek, hát ott ülnek Dallasban egy ilyen konténerben.
1: Hát nem tudom, ha jó döntést hoz a VAR, az miért baj, ha jó döntést hoznak, az miért baj.
4: Ha jó döntést hoznak, amikor rosszat.
1: Ezek a
2: vannak a Bobby King?
4: A Pamela, kint vannak a leláton. Van elég Pamela.
1: Picit üzenetezzünk, ezek a szenzoros kütyük csak a manipulációkat és az érdekeket segítik.
4: Úgy van.
1: Van egy ilyen üzenetünk, köszönjük szépen. Sziasztok, jók vagytok. Ma is, Dodi, jól mondod, ez a varozás a jó értelemben vett csibészséget ölte meg, ült Jatus.
2: Egyetértünk.
1: A csibészkedés, azért beleteszem azt is, amikor eltakarják a szájukat, és azt mondanak egymásnak, hogy az is jó, hogy ma már piros lappal van büntetve.
4: A csalás és a csibészkedés között óriási különbség.
1: De az nem csalás, hogy oda mondasz.
4: A vagabund játékos és a bűnöző között is van különbség.
3: Ez jó volt. Ez.
1: Olvastam. Na szóval 06-30-55-55-65-ösre várjuk továbbra is az üzeneteiteket. Picit bevezzünk át a nemzetközi kupában szereplő magyar csapatokra, különös tekintettel most a tegnapi Győr meccsre, illetve a holnapi Fradi mérkőzésre. Hát a nem tudom, meglepődtünk, hogy a Győr kiesett a Reykjavik ellen, a Vikingur ellen?
4: Én nagyon, és én nagyon szurkoltam az Etónak. Ugyan tovább. Egyrészt nagyon szimpatikus csapatot építettek föl, másrészt meg a magyar futballnak is ez az érdeke. Én ebben nőttem föl gyerekkoromban is, hogy mindig, mindenkor a magyar csapatnak szurkoltam. Ősfradistaként az Újpesten is így voltam, amikor játszottak a Leeds-el, a Bayern-el, a Juve-val.
1: A két meccs alapján a Jobbik jutott tovább összességében.
4: Hát ez nagyon fájdalmas mondat volt.
1: Hát sajnos, de igaz.
3: Hát az első meccs tényleg az abszolút
4: az
3: gyakorlatilag értékelhetetlen, viszont igen. Itt a tanapi mérkőzésen azért voltak olyan villanások, megmozdulások, ami azért pozitivitásra adott okot, de...
4: Hát megfordítottam azt, hogy megfordította az Zetlán meccset, de az egyenlítés után az nagyon gyenge mutatvány volt, és valamilyen szinten úgy érzem, hogy az edzőváltás nem sikerült. Tehát,
3: nem lehet, hogy még nem éred be az a munka?
4: Hát
3: vagy...
4: meg már kifelé mondja, hogy nem elég a keret. Jó, Bembuáli hiányzik, mert sérült, nincs csatára, rende van, de az a Huszár Marcel, aki a 85. percben jött be, ő klasszikus csatár. Ott nevelkedett az Etónál, lehet, hogy őt, nem akarok szakmai dolgokba belemenni, mert ez jobban érzik ott a Győrnél, de ha egy ilyet hall egy játékos, hogy kevesen vagyunk, meg nincs elég, akkor azt mondja, hogy...
2: Főleg ez a csapat, aki azért nem úgy mondott le az edzőjéről, hogy hú, de jó, végre váltás, hanem épp az ellenkezője. Együtt neki megyünk a nemzetközi mezőnynek, és aztán hopp, kicsit egyedül maradunk, úgyhogy itt ez egyetértek, hogy ez nem fér bele.
1: Kár ezért a elvesztegetett lehetőségért a magyar klubfutball szempontjából, hogy megint volt egy lehetőség, hogy BL-be bejusson egy csapat, most éppen a mostani magyar bajnok, és megint nem sikerült, sőt nem sikerült pluszpontokat szerezni, nem sikerült előrébb tenni a magyar bajnokságnak a koeficiens pontját, illetve a ranglista helyezését, hanem még hátrébb kerül ezzel a magyar bajnokság, így, hogy kiesett a Győr a legelső körbe a mondhatni leggyengébb csapat ellen, mert a Fradira azt mondták, a belehúzott és a legerősebbet kapta az adott lehetőség közül, mondhatni a Győr pont az abszolút érték, a leggyengébbet kapta, és még így is két meccs alapján mondhatni megérdemelten esett ki, hiszen nem tudott vezetni sem a párharcban, ha párharcot tekintjük, nem tudott vezetni egyszer sem, nagyon, nem a továbbjutásra.
4: Nagyon fájdalmas ez, és pontosan a koeficiens pontok miatt is, mert ha tetszik, ha nem, és most mondhatja bárki, hogy elfogult vagyok, de a Fradi hozza évek, a hosszú évek óta ezeket a erkölcsi,
1: de hát ez nem elfogultság, hát ez így van.
3: Ez tény, ezt mondhatjuk.
4: Nagyon-nagyon szurkoltam az Etónak, de legalább most már innentől a konferencia ligába álljon helyet.
1: Hát persze, ott is helyt lehet állni, csak igazából, na mindegy, én picit másképp látom ezt, hogy a BL-ben hol kell szerepelni a magyar bajnoknak, hát, hogy kellene szerepelni egy izlandi csapat ellen, tehát nem a szerb, meg nem a horvát, nem a lengyel vagy a cseh csapat ellen.
4: Akkor kudarc, én is kudarcként élem meg az Eto kiesését, és nagyon fájdalmasan, mert én biztos voltam benne, hogy tovább jutnak.
1: Hát az első meccs után én már egyébként valószínűleg volt nem, de inkább úgy voltam vele, hogy itt inkább a Reykjavik-nek
4: áll, csak ez a felismerés. Ott úgy voltam vele, hogy majd hazai pályán jó időben szurkolói támogatással meg lesz, nem lett meg.
1: Tegnapi Cuper Levitől kérdeztem, van még ilyen, hogy hazai pálya, vagy hazai pálya előnye, és mondta, hogy hát kerestek utat ő is karrierje során, hogy van-e értéke a hazai pályának bizonyos körökben, nyilván van értéke, de sőt, még van, amikor azt mondta, hogy jobb idegenben játszani, mert nincs rajtad az a nyomás, a hazai szurkolók teltház előtt, egyet mindenki értek. Neked szurkol, és akkor még nagyobb, még feszkósabb az egész, jobb idegenben. Persze, nyilván van.
2: Ez tény, igen. Főleg csapatsportokban talán inkább, vagy lehet, hogy azon belül is inkább csak a labdarúgás. Hát, kézilabda. Hát még az, ami eszembe jut, ahol van előnye a hazai pályának. Hozol.
4: A kézilabdában a Győr a világ egyik legjobb csapata, az Eto. A Népligetbe eljönnek az Elek Gyula arénába, és a szurkolótok ezzel mindenkinek híg a székete.
1: De megmagyarázhatatlan okuk volt.
4: Ott olyan hangulat van. Az egy igazi euforikus hangulat. Ott belenemegnek a legjobb játékosok is.
1: Győrnek az ellentéte a Ferencváros, amely nyerni tudott idegenben Vojvodinában, és holnap jön a visszavágó hazai körülmények között. Na, itt, amit mondtam, a Győrbe lehetett látni, hogy ott nem lesz meg az első meccs alapján, a Fradi első meccs alapján, viszont szinte biztos vagyok benne, hogy otthon is nyerni fog a Fradi.
4: Hát biztos nem vagyok benne, meg kell harcolni, mert a Vojvodin egy jó csapat, Újvidéken is bebizonyította, de az első fél időben a lövéshez nem engedte a Fradi jutni a Vojvodinát. Nagyon biztató volt, a végén szerencséje volt viszont a Fradinak, el kell ismerni ott a kapufáknál, viszont tetszett. Szakmailag én, ami az Etónál az antipólus, itt a Fradinál, én nagyon kedveltem Robbie Keane-t, és mentálisan remekül egyszertartotta az öltözőt, ezt mindig mondtam a reggeli adásban is, így a szombatonként a kezdőkörbe is, viszont szakmailag Borbé Balázs többet tud, és nagyobb támogatottsága is van a Fradi szurkolók körében, és én előrelépést láttam. És nem csak azért, mert Navi Keitát reaktiválta, de az meg felvet egy olyan kérdést, hogy még ha hibázott is mondjuk Navi Keita, akkor egy Navi Keitának a klub érdekét kell nézni, és egy Navi Keitát nem mellőző. Ezt most bebizonyította a mostani játékával is, meg előtte Isztambulban is, ahogy játszott, meg vellete Kánikovszki is nagyon jól játszott. Még nem volt annyira labdabiztos a Fradi, de ez egyre jobb lesz szerintem, és ezért várom kíváncsian a holnapi meccset, legalább 20 ezer néző lesz egyébként. Azért ez is ritka ám, hogy a szezon...
1: Ezen szakaszában.
4: Ezen szakaszában mindenki nyaral, meg
3: üres szint a város.
4: Óriási dolog, hát már két hete 16 ezer jegy elment, meg a B közében egy darab jegy nincs, ott 7000 szurkoló, annak is van már egy kultikus ereje. Ez is a magyar futball.
2: Beépített tisztekkel.
1: Beépített tisztekkel, vagy sem. Kicsit olyan egyébként, hogyha Nabi kejt a padosztatás előjutott eszembe, hogyha Győr leigazolná Keylor Navast, és még mindig a Petrás védene a kapuban.
4: Akkor a Keylor Navast miért került szóba, amikor van két jó kapus, Petrás meg Megyeri?
1: Hát, közönséges csalogatónak mindenképpen jó a Keylor Navast.
4: Én nem szeretem a gyrosz, de most kinézetre úgy nézett ki, mint egy gyrosz a Keylor Navast. Mondom, mert egy baromi jó kapus.
1: Hát, háromszoros B1-ot, tehát a reálban nem volt, olyan, aki bedobja magának.
4: Az Eto jelenlegi mestere, az edzője volt a...
1: Juárez. Igen.
4: Nem, például ez sem tesz jót egy öltözőnek.
2: Most is ezt akartam mondani.
4: És a két kapusnak elismertsége van. És a mezőnyátok is úgy vannak, hogy mit akar már. Uh-huh. Miért akar idehozni?
1: Na jól van, egyelőre ennyi, meg volt a focis blokkunk 7 órától egészen mostanáig világbajnoksággal, világbajnoki marketing, PR fogásokkal, a francia-spanyol, illetve az argentina-angolról beszélgettünk, kicsit kitértünk itt az utolsó pár percben a Győri Eto tegnapi, illetve a Ferencváros holnapi mérkőzésére, és akkor egy tipp ma estére, Dodi, az argentin-angolra, ki jut be a döntőbe?
2: Vagy
1: nekem az is elég.
4: Ez nagyon éles meccs lesz.
1: Megérzés. Legendás lesz. Olyan, mint a 86-os, ez olyan lesz.
4: Én nem. Én ha mondok valami tippet, annak az ellenkezője jön be, úgyhogy én nem is tippelek.
3: Szerinted jó meccs lesz, vagy?
4: Nagyon. Ha nem is lesz olyan magas színvonalú, de rendkívül feszült lesz. Kőkemény meccs lesz. Minden labdáért óriási párharcok.
1: Messi, ha rúg egy gólt, akkor gyakorlatilag megnyerte az egész gólkérei címet is a világbajnokságon. Is.
2: Miért?
1: Mert Mbappé már nem rúghat, akkor Kane sem rúghat. A bronzmeccsen azok szoktak általában, akik nem kapnak annyi lehetőséget.
4: Vagy aki gólkérei, ha lenni.
1: Meg lennék lepva Mbappé játszani a bronzmeccsen. Már csak azért is, mely profi mindig az első helyért harcol, a harmadik igazából neki olyan, hogy ezt most minek kell játszani. Csak a VB-ken van harmadik.
2: Hát, ne haragudj, szerintem ez tegnap után szerintem Bappénak is szüksége van a saját kis lelkének arra, hogy ezt a VB-t ne úgy zárja le, ahogy tegnap.
1: Nem tudom. Minden esetre most elköszönünk, aztán Elpap Istvánt hívjuk bokszal, ökölvívással fogunk foglalkozni, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni az utolsó két órában is, hiszen egészen 6 órától 10 óráig vagyunk itt a mai sportreggelben, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalmunk, tárul csak holnap itt tart. Hajnalban lefejezik a kapitány urat.
5: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Szalai Kristóf, Csonka Zsófia és Gyurta Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Deák Zsigmond gondolataival.
7: A viking úr volt az úr. Deák Zsigmond jegyzete. Volt egy pezsgős vacsorás fogadásom győri érzelmű barátommal, kollégámmal, aki az Eto múlt idény végi erős és saját gyenge pillanatában kijelentette, ott lesznek kedvencei a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszában. Mondtam, hogy ebben kételkedem és tartom a tétet, mert úgy voltam vele, az sem baj, ha veszítek. Legfeljebb eszünk-iszunk egy jót a kontómra, miközben én is nyerek szurkolóként, ha az NB1 aktuális győztese bravúrosan túléli a BL selejtező sorozatot. Mert azért valljuk be, az ilyesmi eddig sem volt magától értetődő. A viking úr Reykjavik elleni kezdőkörös párharc első izlandi felvonását együtt tekintettük meg, és bizony az 1-0-ás vereséget követően egyikünknek sem volt őszinte a mosolya, kevésbé az eredmény, inkább a mutatott kétségbeejtő játék miatt. A visszavágó előtt úgy voltam vele, ennél csak jobb jöhet. Örömmel és némileg irigykedve olvastam az új mexikai vezetőedző Efrain Juárez magabiztos optimista nyilatkozatát, mert én nem éreztem magamat hasonlóan magabiztosnak és optimistának. Hát úgy voltam vele, ő irányítja a felkészülést, ő látja nap mint nap a játékosokat, ki tudná nála jobban megítélni a fiú formáját. Tudjuk, az izlandi bajnokcsapat menetből jött a csatába, hiszen ott javában tart a pontvadászat, ráadásul tele a kerete helyi válogatottakkal, míg a miénknek alig maradt ideje a felkészülésre, és egyik legjobbjuk, a VB-t Algériával eredményesen megjáró Nadir Bembouali sérült. Ettől függetlenül nagyon reméltem, hogy nélküle is sikerül fordítani és tovább jutni. Nos, az első félidő alapján ez a reményem jogosnak tűnt, hiszen a 2-1-es vezetés nem is fejezte ki híven a különbségnél nagyobb győri fölényt. Ehhez képest hiába sorjáztak a hazai akciók és helyzetek, a vendégek jutottak vezetéshez bő fél óra elteltével egy szöglet után. Szerencsére Vitális teljesen jogos büntetőből egyenlített, majd egy közeli öngól képében jött a fordítás, de csak itt, mert összesítésben hosszabbításra állt a párharc. Sajnos nem sokáig. A szünet után ugyanis váratlanul megint a viking úr következett, Hafsteinsson megszerezte második találatát. És itt valami megtört az Etóban. Elveszett az átítőerő, a hit, az izlandiak magabiztosan őrizték a nekik kedvező állást, így készülhetnek az izraeli bajnok Hapoel Beersheva elleni BL folytatásra. A Győr alászállt a konferencia liga selejtezőjébe, de ezzel a teljesítménnyel ott sem eszik meg sok sót, noha feröeri vagy luxemburgi riválisa jöhet. Én meg régen voltam ilyen szomorú, egy korán megnyert fogadás, és a fárható, finom falatok miatt.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

klubrádióban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Az Eto búcsúzott a labdarúgó bajnokok ligájától. Halász Bence bronzérmet nyert a Gyula István Memoriálon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután a dallasi elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyolok 11-esből szereztek vezetést, Mikel Oyarzabal révén, a 22. percben, majd az 58. percben Pedro Porro is eredményes volt, így alakult ki a végeredmény. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnoki döntőbe. A másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik Atlantában a 21 órakor kezdődő meccset, a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A tegnapi mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: A spanyol középpályán nyerte meg ezt a találkozót. De La Fuente mesterműve volt ez a mérkőzés. Úgy vette ki a francia támadó sort a pályáról, hogy labdabirtoklással, visszatámadásokkal és a középpálya uralásával el sem engedte juttatni a labdát a francia támadókig. Nyilván kellett Dinnek a hibája, amiből Yamal buktatásáért megítélt 11-est Oyarzabal értékesítette, de innentől kezdve teljes mértékben szinte egy csapat volt a pályán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mindenféle statisztikában is uralták a találkozót a spanyolok, de továbbra is hangsúlyozom, hogy szakmailag, taktikailag és mérkőzés terv szempontjából kifogástalan volt a spanyol stratégia. Úgy tudták a francia válogatottnak a legerősebb oldalát kivenni, úgymond a méregfogát, hogy el sem jutott a mérkőzés nagy részében a labda a francia támadókig. Amikor eljutott a francia támadó harmadba a labda elképesztő csapategységgel és hatalmas harci morállal, az utolsó pillanatokig teljes koncentrációban semlegesítették a francia támadásokat a spanyolok. A végén két dolog volt számomra szimbolikus jelentőségű, hogy Mbappé Unai Simonnal szembeni szabálytalanságért, amikor már nem bírta nézni, hogy annyira nem ér labdába, kapott egy sárgalapot, kizökkentette a mérkőzésből, onnantól kezdve egy kaput sem talált a találkozó során. Nagyon indisponált volt. A másik szimbolikus jelentőségű esemény pedig az volt, hogy az utolsó 10 percet a spanyol közönség végigolézta, hatalmas labdabirtoklási fölénye volt a spanyol válogatottnak még a találkozó végén is. Véleményem szerint teljesen megérdemelten jutott a spanyol gárda a döntőbe.
1: Bene Ferencet hallották. Most hallgassák a spanyolok második gólját lövő Pedro Porro meccs utáni nyilatkozatát.
3: Egy álom vált valóra. Elmondhatatlanul boldog vagyok. Elsősorban a csapat hozzáállása miatt, hiszen a mérkőzés első percétől az utolsóig fegyelmezettek voltunk. Mindent beleadtunk, és ennek meg lett az eredménye. Ott vagyunk a döntőben. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a torna egyik legnagyobb esélyesével játszottunk, de tökéletesen végrehajtottuk a tervet. A döntőbe jutás kulcsa az volt, hogy sikerült kikapcsolni a franciák erősségeit, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: A spanyolok második gólját szerző Pedro Porro mellett a franciák VB után leköszönő szövetségi kapitánya Didier Deschamps is elmondta véleményét a találkozóról.
4: Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető legjobban felkészítsem a játékosokat a bronz mérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
1: A labdarúgó világbajnokság mai másik elődöntőjében, tehát Anglia Argentínával játszik majd Atlantában a 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angolok kapusa Jordan Pickford így várja az összecsapást.
4: Mindenki Messiről beszél, és ez természetes, hiszen ő minden idők egyik legjobb labdarúgója. Viszont hiba lenne csak ráfigyelnünk. A címvédőről, egy kiváló csapatról beszélünk, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nálunk is vannak kiváló játékosok. Ráadásul támadásban és védekezésben is egységesek vagyunk. Minden megvan bennünk ahhoz, hogy legyőzzük őket.
1: Az angolok kapusa Jordan Pickford után az argentin válogatott középpályása Rodrigo de Paul is beszélt várakozásairól.
5: Más linda que esa.
4: Hogy van-e, ami nyugtalanít minket? Például az, hogy mennyi kiváló játékosok van, akik mind képesek magas szinten játszani. És szerintem az edzői stábjuk is nagyszerű. De ezzel meg kell birkóznunk. Mi lehetne annál motiválóbb, mint hogy itt vagyunk egy újabb VB döntő kapujában.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingo Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában a visszavágón, így az izlandi együttes 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a konferencia liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A mérkőzés után az Eto csapatkapitányát Vitális Milánt Korsós Kristóf kérdezte.
6: 0-1 után viszonylag gyorsan sikerült fordítani, de összességében mégis hogy értékeled?
7: Nehéz mit mondani, már szerintem most mindenki csalódott ebben a pillanatban. Hogyha talán egy kicsit tovább tart az első példa, akkor rúgunk rá még egyet. A második példa sajnos nem volt elég, egyszerűen nem találtunk fogást sehogy sem rajtuk. A fél időben egy kicsit szerintem megtáltosodtak, de mi rontottuk el, ugyanakkor még van egy konferencia a selejtező, ott még lehet maradandót alkotni.
6: Ugye, hogyha a párharcot nézzük itt a második meccsen, azért sokkal több lehetőséget sikerült kialakítani. Szerinted mi az, amiben még jobb teljesítmény kellett volna?
7: Egyértelműen a támadó játék hatékonyságában, illetve a rögzített szituációkat talán jobban lehetne levédekedni.
6: Hogyha arra gondolsz, hogy mennyit dolgozott ez a csapat azért, hogy meglegyen a bajnoki cím, akkor azok után mennyire rossz az, vagy nehéz elfogadni, hogy ilyen gyorsan véget ért ez a BL lehetőség.
7: Minden mérkőzésen meg tudjuk tapasztalni, amit Európában játszunk, az sokkal intenzívebb, mint a magyar bajnokság. Most ugyan csalódottak vagyunk, de nem lehetséges, hogy a jövő héten konferencia selejtező, úgyhogy ott kell megmutatni.
6: Előző szezon elején nagyon tudtatok örülni a konferencia liga szereplésnek. Most így hogyan tudsz tekinteni arra a sorozatra?
7: Én abszolút pozitív vagyok azt illetően. Azokban a párharcokban, ha úgy megyünk bele, hogy ha meg szeretnénk nyerni, és igenis tovább akarunk jutni, akkor lehet keresni valunk azon a kérdéseken.
1: A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Halász Bence 81 méter 65 cm-rel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. A budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezett versenyen az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg győzött 83 méter 64 cm-rel, megelőzve a német Merlin Hummelt, aki 81 méter 74 cm-ig jutott. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 másodperc alatt ért célba, ezzel pedig a hatodik helyen végzett, míg Tóth Anna a nyolcadik lett, csak úgy, mint Takács Boglárka 100 méteren. Címet védett az olimpiai világ és Európa bajnok svéd rúdugró Armand Duplantis, aki ugyan újabb világcsúcsot nem döntött, de 607 centiméterrel magabiztosan nyerte meg a versenyszámot. A bronzérmes kalapácsvetőt, Halász Bencét Péter Ágoston kérte interjúra.
8: Nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, mert megint egy nagy dobás, jó sorozat, idei legjobb eredmény. Összességében elégedett vagyok. A hiányérzetem természetesen van, szerettem volna nagyobbat dobni, azt nem mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy 84-et tudok dobni. Egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam, ugye alapból egy hónappal korábban vagyunk. Nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk. Technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért jó dobások voltak, a sorozat is a stabilitása ezt mutatja, gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
6: Elég jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
8: Ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly hasonlóképpen már megvolt, de ott is, hogyha megnézzük, augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július. Teljesen jól állunk én szerintem. Nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt. Elégedett vagyok a teljesítményemmel. Azt sajnálom, hogy nem tudtam, hogy hasonló eredménnyel megörvendeztetni a közönséget, mint tavaly. Próbálkoztam, de majd jövőre.
1: Halász Bencét hallották. Udvardi Panna 8-at döntőbe jutott a jászvásári tenisztornán, mivel az első fordulóban 3 játszmában legyőzte a spanyol Romero Gormázt. Ugyanezen a viadalon Gál Fidalma 2 sima játszmában alul maradt az egyiptomi Maier Sheriffel szemben, így búcsúzott a további küzdelmektől. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 41-28-ra verte Romániát a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, ezzel bejutott a 8 közé. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 10. több mint 166,5 kilométeres szakaszát, amely már a harmadik sikere az idei túron, és összetettben is vezet. Rangos nemzetközi strandröplabda eseményt rendeznek holnaptól a Városligetben. A Nemzetek Kupájáról a Magyar Röplabda Szövetség elnökét, Vatai Gabriellát Keszi Dóra kérdezte.
9: A sportolóink teljesítménye, amit az elmúlt időszakban mutattak, egyértelműen bizonyította azt, hogy most már van olyan párosunk, akivel egy ilyen nemzetközi rendezvényen labdába tudunk rúgni, és egy hazai rendezésre mindig fontos, hogy a közönség tudjon hazai sportolóknak is szurkolni. Ez volt a fő motivációja, hogy idehozzuk ezt az eseményt, illetve hát az, hogy a strandröplabda egy elképesztő dinamikusan fejlődő sportág, hogyha promotálni szeretnénk saját magunkat, akkor ez a lehető legjobb lehetőség erre.
10: És miért pont a Városligetre esett a választás, mert a helyszín, de azért láthatunk már Óbudán is, Lupa Beach-en is akár nagyon sok strandröplabda rendezvényt.
9: Alapvető szempont volt, hogy könnyen megközelíthető legyen. Tapasztaljuk, hogy ugye a Lupán minden körülmény megvan, víz van, kiépített infrastruktúra van, de valahogy az emberek nehezebben jönnek ki egy távolabbi lokációra. Ezért gondolkoztunk abba, hogy valahol a városba keressünk helyszínt, az extrémek Kossuth tér és hasonló helyszínek, de a Városliget az úgy adta magát. Felmerült a Hősök tere is, mint egy bevett sportrendezvény célpont, de ott nagyon sok a beton és azért tudjuk, hogy július van, elképesztő meleg lesz, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor nézzük meg a ligetet, ahol vannak fák, és azért itt, hogyha a szurkolóknak melege van, azért fognak találni árnyékot. És a Városligeten nagyon gyorsan egy hullámhosszra tudtunk kerülni a tárgyalások során. Nem véletlen, hogy eredményes tárgyalás követően két pályát itt is fogunk tudni hagyni, ami után bárki, aki szeretne sportolni, azt tudja használni, és ez a legfontosabb most ebben.
1: A Magyar Röplabda Szövetség elnökét, Vatai Gabriellát hallották arról, hogy a holnaptól rendezik a strandröplabda Nemzetek Kupáját a Városligetben. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó VB döntőjébe. A vagyonvisszaszerzési hivatalról vitáztak a parlamentben. Több helyen várható zápor, zivatar. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyolok 11-esből szereztek vezetést Mikel Oyarzabal révén a 22. percben. Majd az 58. percben Pedro Porro is eredményes volt, így alakult ki a végeredmény. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport élőben közvetíti. Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingur Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. Így az izlandi csapat 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a konferencia liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. Alász Bence 81 méter 65 cm-rel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a budapesti Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel a hatodik helyen végzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVA-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon található drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút bántalmazott, értesült a HVG. Alapbirtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért a letartóztatását megszüntették és bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Tegnap megszüntették a Szülő utcai Javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is. A gyermekbántásra gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom adta. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzat a leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre.
0: Közlekedés.
3: Az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllőnél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerüljön. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A több órás napsütés mellett gomoly felhős lesz az ég, reggeltől főként a középső ország részben majd egyre több felé lehet zápor, zivatar. Emiatt több északi és déli járásban riasztás érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, itt is vagyunk, 3-9 lesz 7 perc múlva a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. A Sportreggel itt szerda reggel, július 15-én élőben folytatódik, és még mindig itt van egyre mosolygósabban, ahhoz képest, hogy 6 órakor beült ide mellém Csonka Zsófi.
2: Hello, hello, jó reggelt, Szalai Kristóffal.
1: És Gyurta Gege, hello Gege, jó reggelt.
3: Szóval én is mosolygok már, és Szalai Kristóf is mosolyog.
1: És Bánki Dodi, szia Dodi, jó reggelt. Na, drága hallgatók, 06 30 55 55 605-ösre írhattok nekünk, viszont most olyan vizekre vezünk, ritkán szoktunk ilyen témáról beszélgetni, főleg, hogyha Mayweather visszatér, főleg, hogyha Pacquiao visszatér, és elkezd boxolni, te nagy ökölvívó fan vagy, Gege, és most volt a nem ökölvívás ugyan, de MMA, Conor McGregor visszatért, hát egy jó egy perc erejéig.
2: 45 másodperc.
1: Igen, kb. Annyi volt, ez egy jó egy perc.
3: 30 millió dollárért.
1: Igen, ez szűk egy perc erejéig visszatért, de legalább láthatták az oda kilátogatók és jegyet váltók. Hát, hogy mennyire voltak elégedettek, azt mindenki döntse el maga. Viszont, ami biztos, hogy most itt van a vonal túlsó végén, Elpap István. Jó reggelt, hello Leo, szia!
4: Szia, itt mosolygok, igen.
1: Hiszen ökölvívás lesz a témánk, Nyíregyháza lesz a házigazdája az Elit Ökölvívó Magyar Bajnokságnak júli 15-től a Continental Arénában felállított ringben mérik összetudásukat a legjobb boxolók, nyíregyházi versenyzőknek is szólíthatunk az eseményen.

0: komoly mezőny érkezik, mivel szeptember 15 és 26 között Európa-bajnokságot rendeznek majd Szófiában, Emmanuel Renzini szövetségkapitány pedig az OB-t kiemelt válogatónak tekinti az év fő versenye előtt, és tavaly 150-nél is több ökölvívó nevezett, idén júli 6 volt a határidő. Hogy van ez a pontos létszámos, Leo? Most hányan megdőlt ez a 150 fő nevezés, vagy hánynál tartotok most?
1: A kérdés abszolút jó, sziasztok! A kérdés abszolút jó, de egy nagyon komoly ok miatt egyáltalán nem dőlhetett meg, sőt, egy picivel kevesebb, mert a szövetség húzott egy vonalat, és pont a bajnokság rangja, vagy a minősége miatt egy bizonyos meccsszámhoz köti mostantól azt, hogy ki az, aki egyáltalán ringbe lép. Hát gondoljunk bele, azért nem arról van szó, hogy két ember egymás mellé kiáll és fut 100 métert, hanem két ember egymást üti, tehát azért itt az egészségvédelem, a sportolók egészségvédelme mindennél fontosabb. Nyilván az amatőr boxban azért nincsenek olyan tragédiák, mint adott esetben profiba, de profi boxban ugye ott halálesetek is vannak. Pont azért, mert előfordul, hogy egy képzetlenebb, kevésbé edzett, kevésbé tapasztalt embert oda küldenek a ringbe egy gyilkológép elé, és aztán sajnos, hát amikor ez jó hangzik, hogy gyilkológép, de valamikor sajnos szó szerint ez történik, úgyhogy az egészségvédelem a boxban rendkívül fontos, ugye anno a fejvédő is ezért került fel, most már nincsen. Pontosabban a lányoknál van, de a fiúknál nincsen, mert annyit azért nem véd, meg a kesztyű méret is ugye nagyba befolyásolni tudja azt, hogy egy ütés mekkora. Nem kell mondani, a kesztyű azért éppen azért van az boxolókon, ugye, hogy az ellenfelet védje, hanem ugye a saját kezedet védje, mert különben etten eltörne. Nem mindegy, szóval ilyen szempontok vannak, hogy ugye most tart a mérlegelés, tehát hogy pontosan hányan vannak, azt még nem lehet tudni, de természetesen közelíti majd a létszáma tavaly, de valamivel kevesebb lesz, mert mondom, ott húztak egy vonalat, hogy ki az, aki egyáltalán, akinek befogadják a nevezését, és ugye aki nevezett, annak kell egy orvosvizsgálaton átesni, szem például, szemkéz, azért nagyon sok szempont van, ami sérülékeny tud lenni a bunyóban, és aztán lehet mérlegelni, ott már azért a legritkább esetben fordul elő az, ami lakatos palikával Atlantában, hogy valaki átesik a súlyhatáron. Az tényleg történelmi volt, mert se előtte, se utána nem volt példa.
0: Összességében, hogyha már itt beszéltünk picit Conor McGregorékról, te meg mondtad a mérlegelést, előttem van a kép, hogy McGregorék mindig egymásnak ugranak, egymásnak feszülnek. Ilyen kép, vagy ehhez hasonló jelenet ott lezajlott már, vagy van rá lehetőség? Van rá esély?
1: Hát amatőrben azért nincs ilyen jelenet, bár a döntők előtt éppenséggel lehetne, mert ott a boxban minden meccs előtt mérlegelni kell.
0: Persze.
1: Nem olyan, mint mondjuk a birkózás, hogy a cselgáncs egyszer bemért, és akkor csinálod, hanem folyamatosan hozni kell a súlyt. Éppen emiatt de eredeti kérdésre látszóval ilyen már csak azért sincs, mert ugye sokan vannak, tehát most meg emiatt sem tudod, kivel boxolsz. Utána fognak sorsolni, de a döntőnél már tudod, tehát ott esetleg lehetne. Egyébként egy ilyen döntő előtti mérlegelésre a kedvenc történetem az, hogy amikor Erdei Zsolt madár 2000-ben megszerezte a kvótát a Sydney olimpiára, Liverpoolban volt az a torna, ahol megszerezte, ott két kvótát osztottak súlycsoportonként, tehát a két döntős az biztos olimpiai résztvevő volt. Uh-huh. És egyébként egy VB érmes Diakonu nevű román volt a másik ágon, aki egy nagyon kemény pali volt. Lényeg, hogy egyik se akart boxolni a másikkal, tehát a román se akart a madárra, meg a madár se a románnal, mert semmi tétje nem volt a meccsnek, ezért meg se jelentek a kora reggeli mérlegelésen se Diakonu, se Erdei Zsolt, ellenben megjelent Szántó Imre öcsi bácsi, magyar szövetségi kapitány, egy orvosi papírral, hogy madár nem tud boxolni, mert sérült, de megjelent Vastag Feri, aki háromszoros világbajnok román színekben, a román szövetségi kapitány, egy papírral, hogy Diakonu nem tud boxolni, mert sérült, és a lényeg, hogy a madár azért lett torna győztes, mert a vastag hamarabb ért le, és hamarabb mutatta be a papírt, így a madárnak már egyáltalán nem kellett mérlegelnie, mert a vastag már nem mérlegelni, mert semmiképp sem mérlegetett. Így nyert tornát, aminek semmi jelentősége, csak ha már mérlegelésről beszélgetünk, akkor ez egy viszonylag jó történet. Amikor kérdeztem a Szántót, hogy na mi volt, azt mondja, megnyertük a tornát, hogy a Szántó. Mondom, hogyan rá, a madár még föl se kelt. Azt úgy, hogy én meg lassabb voltam, mint a vastag. Nem mindegy, de ilyenkor nagy tömegek vannak ott. Egyébként Lakatos Pál, amit a leghíresebb ilyen mérlegelési eset, lehet, hogy napra 30 éve, meg körülbelül most volt 30 éve, ő azon egyszerű oknál fogva esett, tehát 10 dekával Atlantában az olimpián a súlyhatáron, mert a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott próba mérleg rossz volt. Azon ő 48 kiló volt. Aha. De azon a próba mérlegen egyébként, vagy azon a mérlegelésen Kovács Kokó István és Mizsei György is átesett a súlyhatáron. Tehát a Kokó ad abszurdum előfordult ott, hogy nem olimpiai bajnok. Oh. Mert egy-két deka rajta is volt. Aha. Csak... mert a próba mérlegen benne volt a súlyba, és akkor innentől utolsó dekákat már mondjuk önkívületi állapotban adják le az élbunyósok, csak a Kovács meg tudta magyarázni ott az aibás mérlegelőknek, hogy akkor futna két kört, és az alatt lemegy az egy-két deka, a Lakatos mondjuk nem beszélt idegen nyelvet, az nem tudta megmagyarázni, és beütöttek egy pecsétet. No box, és utána már hiába szaladgáltak, utána már nem volt appellát.
2: Leo, ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor egy mérlegelés van, vagy van esélyed elmenni, hogy elnézést, el kell mennem gyorsan mosdóba, és akkor hát ha azzal a 10 dekával kevesebb súlyat térsz vissza.
1: Hát miután a mérlegelés egyébként olyan, hogy mit tudom én, mondjuk Atlantába reggel 6 és 8 között kell bemérned, ha te ott 6 óra 10-kor 5 dekával több vagy, akkor elvileg van mód arra, hogy akkor visszakéred az aiba könyvedet, hogy akkor mindjárt jövök, hát most hiszen 8-ig hozhatod a súlyt. Mm-hmm. Csak a Lakatos valahogy nem mozdult az ott, tehát lefagyott, ledermett, nyelvet nem beszélt, aiba könyve ott volt, puff, egy pecsét, no box, onnantól kezdve no box.
0: Nekem...
1: És hát a Mizsei az kezdő kevésbé volt cizellát, mert az olyan volt körülbelül, mint a Lakatos, tehát mondjuk diplomáciailag így értem, mert a Kovács megoldotta. Mizsely ezt mondta, az apád no box, kivette a könyvet és elfutott. Tehát futott két kört, és ő is utána simán bemért. Meg a Kokó is, csak a Lakatos ment a reptér, az jött haza.
3: Akkor a nyelvtudás hiányával a temperamentum döntött.
1: Nekem, hát ez így van.
0: Nekem a kedvenc Leo sztorim, ami ökölvívó sztori. Na? Csak elég, ha a címét mondom, és a fogja is Leo átadni nektek. Én már hallottam, hogy háromszor megéri, és zseniális. Amikor a Ne Üss című sztori. Leo, ezt kérlek, meséld, hogy volt.
1: A Ne Üss az a... Ez egy kínai világbajnokság volt 2005-ben, és Darmos József a 8 közéjutásért boxolt, nehéz súlyba, azért ott már ütnek, ott igen. Már nem ütnek. De a Darmos egy nem volt, a Darmos egy viszont ilyen tudott ő tisztátalanul boxolni, és azt hiszem, egy szaszer, egy szerbel boxolt, a lényeg, hogy már üzembiztosan vezetett a Darmos, volt hátra a meccsből egy 40 másodperc, és, de a Darmos már kétszer tenyeres érintett, figyelmeztette és intette a mérkőzés vezető. De most a harmadik intésnél leléptetés van, és a Darmos ilyen óriási lángosokat ütött, alig volt már benne. Szufla ütötte a levegőt, magyar szorító sarokba. Egyébként az a Bacska Imre volt az edzője, meg talán Balzsai Karcsi apukája volt akkor a szövetségkapitány. Ott ordította, hogy ne üss, a boxolónak.
0: Egy boxmeccsen, hogy ne üss.
1: De a Darmos önkívületben volt, tehát nem jutott, olyan komász egy bunyósnak már nem jut el az a fejéig azt, hogy mit kiabálnak, úgyhogy óriási lángosokat ütött, de egyik se talált. Tehát ilyen luftokat ütött testekkel, meg végül simán nyert 10 ponttal. Tehát egyébként semmi veszély nem fenyegette volna a győzelmet. És akkor így én mindenki leizzadt, én is ordítottam. Ottam, hogy ne üss.
0: Hát ez óriás. Ez zseniális sztori. Nehéz súlyban ne üss, az az utasítás. Zseniális.
1: És ne üss, és akkor nyert.
0: Igen, és akkor nyert is.
3: Viszont azért reméljük, hogy most azért lesz, aki üt, és hogyha erre gondolunk, akkor kik azok a versenyzők, akikre szerinted különösen érdemes lesz odafigyelni, illetve te személy szerint számítasz a sötét lovakra, akik esetleg a semmiből jövő felboríthatják a papírformát?
1: Azok mindig vannak, meg egyébként elég kiegyensúlyozott mezőny van egy csomó súlycsoportban. Nyilván, hogy az rendi szokott, azért van pár súlycsoport, ahol óriási meglepetés lenne, ha mondjuk ha a lányokról beszélünk, ha a Szelecki Lilla 48, vagy Hámori Luca 65 kilóban ellenne országos bajnok, mert ők teljesen kiemelkednek a súlycsoportjukból, de ez így van rendjén, mert őket Szófiában a szeptemberi EB-n is dobogóra várjuk. Hát aki EB-n érmet akar nyerni, az annak ne okozzon ne okozzon gondot otthon nyerni, de főleg a sűrűbb súlycsoportokban, tehát az a fiúknál ilyen 60-65-70-75 kiló, hát azért ott nagyon kemény mezőn van, de például van Akilov Filip, aki ugye valamikor még Ukrajnából érkezett, de már olyan régen, hogy meg ő mindig mondja, hogy nem vagyok ukráni, magyar vagyok, aki 2009 után nyert világbajnoki érmet férfi boxolóként tavaly Magyarországnak, és egy szuper jó srác is, és egy szuper bunyós. Ő 80 kilóba indul, hezitált, hogy elmegy 75-be, amit én annyiból nem értek, hogy a 80 kiló olimpiai súlycsoport, a 75 meg nem, hogy miért akart volna fogyni, mert 10 plusz 10 kategóriában rendezik az OB-t, de ebből 7 plusz 7 kategória az, ami Los Angelesben is ott van, és azért mindenki, ha idén még nem is, de jövőre, legkésőbb jövőre már mindenki orientálódik azokba a súlyokba. Egyébként ez tök érdekes dolgokat is fölhoz, de például Szaka Pisti, aki 50 kilós, tehát a legkisebb súlycsoportban boxol, tehát egy ilyen igazi erőtől duzzadó, ilyen, mint a Bedák Pimpa volt, hasonló ilyen erőgép, csak az 50 kiló nem olimpiai súlycsoport, 55 a legkisebb, úgyhogy a szakát azt hízlalni és erősíteni kell, mert egyébként meg egy nagyon képzett csávó, és... Csak hát a magasságán ugye nem tudunk változtatni, ez már nem abban a korban van, mint Lionel Messi, akit nyújtottak Barcelonában, amikor még pici volt. Ugye a Szakánál ilyen probléma van, és van Szira Zsófi, aki pedig plusz 80 kilóban, tehát a legmagasabb női súlycsoportban lett 23-as Európa-bajnok tavaly itt Budapesten, de ott meg a 75 kiló olimpiai súlycsoport, úgyhogy ott Koko vezérletével egy komolyabb, azt hiszem, most nem tudom már melyik, mert ez rengeteg egyetemmel van, Semmelweissel is, szegediekkel is, debreceniekkel is szerződése a Szökló Szövetségnek, ott pedig komoly fogyasztóprogram indult be, hogy az egyébként hihetetlen jó mozgáskultúra és nagyon tehetséges nagykanizsai kislány el tudja jutni 75 kilóig, úgyhogy szép fokozatosan fogyasztják, de persze úgy kell fogyasztani, hogy maradjon meg az ereje, mert az nem érünk semmit, lehet, hogy ő érme, milyen szép slank lesz, de abból még önmagában ezt nem profitálna, de ha sikerül úgy ezt a programot összerakni, hogy megmaradjanak az ő skilljei a ringben, akkor abból profitálhat a magyar bunyó. Őszinte legyek, azt nem is tudom most éppen hol tart súlyban Zsófi, de azért érdemes követni, hogy például az EB milyen súlyba indul, például aztán jövőre nyilván már kvalifikációs tornák lesznek, amelyek közül egyébként Magyarország is akar rendezni egyet, nem kell mondani, egy pontozásos sportákba. Mondjuk, ha minimum nem ellenséges a légkör, akkor abból milyen jól jöhetünk ki.
0: Ha már rendezés, Nyíregyházad lesz a házigazdája ennek az ökölvívó magyar bajnokságnak. Hogy Nyíregyháza vagy várható Budapesten is majd a jövőben, vagy ez már egy bevett szokás, hogy ott rendezik?
1: Nem. Hát ott végképp nem bevett szokás. Általában Pesten szokták, de ez is ilyen hullámokban van. Volt időszak, amikor vándorolt az OB minden évben máshol volt vidéken, aztán általában a nemzeti Gerevi Csaldán nemzeti sportcsarnokba visszaszokott költözni Budapestre, de például tavaly Tatabányán, előtte Budapesten volt, tavaly Tatabányán volt, és tavaly volt először nyár közepén, mert az OB mindig decemberben szokott lenni, de az egy elég ilyen gyengus időpont, mert akkor már mindenki le van kettyenve, meg várja a karácsonyt, és ez azért is jó, mert tavaly a liverpooli VB-t rendezték szeptemberben, most ugye te is mondtad a szófiai EB-t, és akkor ez ilyen EB válogatóként is működik. Csak annyira egyháziak, akiknek az ott van a Continental Arena, az egykori bújtosi sportcsarnok, hát az ország egyik, vagy vidék egyik legnagyobb sportcsarnoka, egy abszolút méltó jó helyszín, úgyhogy most oda költözik a magyar bunyó erre a hétre.
0: Zseniális sztorik, imádom ezeket a történeteket hallgatni itt a szerkesztőségekbe is. Néhány percünk maradt hátra már csak Leo, és megígértem Zsófinak, hogy megkérdezlek téged, hogy mit vársz a mai VB elődöntőtől, az argentin-angol találkozótól, úgyhogy erre is kérünk tőled egy véleményt, illetve egy tippet, hogy Messinek sikerül-e bejutni egy újabb VB döntőbe, a harmadikba, és esetleg felkerülhet-e majd a negyedik csillag.
3: Ez már Kristóf kérdése.
4: De főként azért, mert elképzelhető, hogy ott is lesz bunyó.
0: Igen.
1: Már zajlik a mérlegelés, mondom, az argentin angol előtt is. Nem, hát én feltételezem, hogy miután Kristóf ugye Lionel feliratú szemüvegen keresztül látja a világot, ezért én célzatosan nem is foglalkoznék az argentinokkal, mert majd a pályán elég lesz őket látni. Én az angoloknak szorítok, inkább, nem mintha egyébként angol szurkoló lenni, de hát két csapatból egyet választani kell, nem, az argentinokkal sincs olyan extra bajom, de azért én inkább angol vagyok, meg nekem mondjuk Harry Kane az egyik kedvenc emberem ugye a mai világfutballban, azért ő sem sokkal-sokkal kisebb firma, mint Messi. Jude Bellingham meg ugye dortmundi volt, és a Dortmund az a szívem csücske a külföldi klubok közül, úgyhogy én inkább angol szemüvegen keresztül nézem ezt a meccset. Más kérdés, hogy azért még én sem látom, hogy az angolok ezt hogy fogják megnyerni, de egy igazi futballháborúra számítok a szó legjobb értelmében, és nem csak azért, mert ugye tudjuk, hogy milyen irtozatos a Rattin eset, a Falkland háború, a Maradona kezezése, a Beckham kiállítása, tehát őletes közös történelme van az angol és az argentin népnek és a futballnak, és ez ebből azért a pályán is vissza fog jönni, szerintem elég sok minden. Én azt mondom, az angolok valahogy tovább eszik magukat, ami ugye párját ritkítanában 60 éve döntőbe se jártak.
0: Összességében egyébként a világbajnokságok történetében 72 darab negyed döntőt játszottak eddig, le negyed döntőt, és eddig háromszor alakult ki 3-1-es végeredmény. És amikor egy csapat 3-1-re nyert negyed döntőt a VB-n, mindig megnyerte aztán később, sőt, úgy nyerte meg aztán azt a világbajnokságot, hogy előtte is VB-t nyert, ilyen volt az olasz, illetve a brazil, és most az argentin lehet a harmadik a következő, hiszen ez a három nemzet nyert csak 3-1-re negyed döntőt. Én hiszek a számisztikában, Leo, nem tudom, hogy...
2: Hú, Leo, nagyon elrugaszkodott.
1: Tehát, hogy magyarul a Messi azért lesz megint világbajnok, mert 62-ben Didiék 3-1-re nyertek. Ez így. Valószínű így van, igen.
4: Hallod, Leo, én ha nem ismerném a Kristófot, azt mondom, hogy azért bújik a számok mögé, mert nem látja a futballt, mert általában azok szoktak ezzel hatni, akik nem igazán értik a futball
0: lényeget.
4: De ő látja,
1: ezek jó papa dolgok, ezek jó papa dolgok.
4: Lehet, hogy a fodrászok fognak dönteni.
1: De én úgy vagyok vele egyébként, hogy inkább utólag jók. Tehát, hogyha most tényleg bejutnak az argentinok, vagy tényleg megnyerik, akkor azt mondom, lehet azt mondani, milyen érdekesség, hogy háromszor. De hogy ezért bármiféle esélyük is lehet, több esélyük legyen nyerni, azt nyilván nem hiszem, úgyhogy sokszor az argentinok mellett is. Hát persze, tehát nem arról van szó, hogy itt az angolok lennének bármilyen formában favoritok, de az argentinok sem mehetnek mondjuk tutira, tehát a 100% azért itt meg kell izzadni minden négyzetcentér majd ezen a meccsen.
0: Így van. Na jó, este 9-kor meccs, előttünk van még ez is, mint ahogy a július 15-i elit ökölvívó magyar bajnokság emlésport mutatja, közvetíti a mérkőzéseket, úgyhogy Elpap Istvánnal beszélgettünk ennek kapcsán. Köszönjük szépen, Leo, hogy itt voltál, szombaton reggel pedig várunk téged a 99. adásba, de most nem leszel itt, úgyhogy csak jövő héten várunk téged, ugye jól mondom?
1: Így van.
2: Az már a századik lesz.
0: Jó, oké, és köszi, Leo, jó reggel, szia, szép Elpap Istvánnal beszélgettünk tehát az elmúlt percekben, és akkor ráfordulunk szépen lassan az utolsó óránkra. Ugye Zsófi kedvenc blokja most következik, hiszen kit fogunk hívni?
3: László Csabát!
0: Így van, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
5: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fisztó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fisztó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: El is repült ez a néhány perc egy nótával. 9 óra után 5 perccel itt vagyunk, és folytatódik a Sportreggel. A szerda reggeli Sportreggel július 15-én élőben a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Csonka Zsófival, hello Zsófi!
2: Hello, hello, Szalai Kristóffal!
1: Gyurta Gegével, hello Gege!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Pánki József, szia Dodi,
4: jó reggelt!
1: Na, 06-30-55-55-605-ösre volt olyan hallgatónak, nagyon tetszett Leónak a bejelentkezése, szakadtam az előző történeteken. Köszönjük szépen az üzeneteket, várjuk továbbra is, és a következő témánk pedig szintén labdarúgás lesz újra.
2: László Csaba.
1: Igen, és Zsófi kedvenc blokja most, 9 órás, itt szerda reggel, amikor László Csabát felhívjuk, és most sikerült is elérni Csabát. Jó reggel, szia!
5: Jó reggelt, sziasztok, sziasztok!
2: Végre, Csaba, végre!
5: Végre!
1: Csaba, hát én gyakorlatilag át is tudlak adni téged a Zsófinak, míg Egével kimegyünk kávézni, és ti tudtok beszélgetni 20 percen keresztül.
2: Csaba, annyi kérdés gyűlt össze bennem, bennünk, tényleg alig vártuk már, hogy beszélhessünk veled, és természetesen majd megemlékezünk arról, hogy hát te kint jártál a helyszínen, közelről nézted az eseményeket, de még mielőtt ebbe belecsapunk, beszéljünk egy picit a tegnap estéről, kérlek. Mert itt a szünetekben fölmerült köztünk, és erről több körben is beszélgettünk, hogy a franciák kapcsán fennáll-e ez a csak akkor tud nyerni, hogyha ha vezet, ha pixisbe van, ha egy picit megállítják, ha egy kicsit megakasztják, és ezáltal elveszti az önbizalmát, akkor úgy tűnt, hát igen, most a franciák esetében is ezt láttuk, vagy ezt láttuk, kérdezem tőled, hogy egész egyszerűen, ha elmegy az önbizalom, és megállítják azt a ritmust, amit ők tudnak játszani, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag egy ismeretlen válogatottat látunk, akiknek semmi nem sikerül, akiknek egyszerűen nem jön össze, bármit próbálnak. Vagy pedig arról van szó, hogy ennyire jók voltak tegnap a spanyolok?
5: Hát Zsófi, nekem egyszerű a válaszom. Tényleg, ha nincs nálad a labda, akkor nagyon nehéz dolgod van.
2: ha náluk volt Csaba, akkor is azért hát, úgy sikerültek a dolgok.
5: Igen. Tényleg így sokat lehet erről vitatkozni, vagy épp jót vagy rossz dolgot mondani, pláne hogyha valaki a franciáknak drukkolt, és most ezt a mérkőzést mindenki azt mondja, és legalábbis akiket ismerek, és közeli ismerőseim, és nagy francia drukkerek, hogy hát ilyen rosszul nem láttuk meg játszani a csapatot, ez nem teljesen így van, mert van mindig egy ellenfél, ebben az esetben a spanyolok, és tényleg én úgy érzem, hogy most mondtam, hogy nem volt náluk a labda. A spanyoloknak, ha ilyen szép szavakat lehet használni, hogy meccsterv, minden bejött, a franciáknak abszolút nem. Mondhatjuk azt, hogy az Mbappé-nak a lényegében a ma reggeli, vagy nem tudom, a tegnap esti amit elmondott, hogy nem érdemeltük meg ezt a mérkőzést, mert lényegében egy ilyen mérkőzésen teljesen másképp kell játszani. Ilyenkor fölteszem mindig a kérdést, én most edzőként, hogy a mérkőzés után mindig az, hogy hát másképp kell játszani, miért a mérkőzés előtt nem beszéltük meg, hogy kell játszani, vagy nem gondolja azt senki, hogy nem ültünk le 48-szor, videóztunk, elemeztünk, megbeszéltünk egyénileg, csapatként, stb. Ilyenkor persze lehet, még egyszer mondom, nagyon-nagyon szép filozófikus gondolatokat elengedni, de az igazság az, hogy ahogy ugye a franciák is eljutottak eddig, a spanyolok is eljutottak eddig, és ezen a mérkőzésen tényleg a nyomás ott volt, és a spanyolok ezt a bizonyos mentális, fizikális nyomást sokkal jobban feldolgozták. Lehet, hogy a franciáknak van a legjobb keretük, de én azt hiszem, hogy a spanyolok bebizonyították, hogy nekik van a per pillanat a legjobb csapatuk.
1: Hát és akkor nem az argentinoknak? Várjál, most megütette a fülemet ez a mondat.
2: Vigyázz ez a Kristóffal, Csaba!
5: Hát az argentinoknak is egy jó csapatuk van, van egy messziük, a csapat úgy azt mondanám, hogy 80%-ba csapat, és van egy 20% Messi, ezt teszi nagyon sokszor a különbséget. Én tényleg nagyon-nagyon szeretem a Messi játékát, az argentin futballt is szeretem, már csak azért is, mert az argentinok nem dél-amerikai focit játszanak, inkább azt mondanám, hogy legyen egy angol stílus, ahol kemények, ütősek, soha nem adják, de ugyanez az Uruguay is máskülönben, és a különbséget mindig úgy teszi az argentin válogatott, nagy, van egy különleges szupersztár, ugye volt Maradona, most van Messi, és ez az ötvezet nagyon jól működik, de per pillanat tényleg, Kristóf, én úgy érzem, hogy a spanyol, francia, sőt, hogyha most így nézem csapatként az angol válogatottat, és akkor lényegében mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze járnak a többiektől, és Dél-Amerikában tényleg Argentina az, aki csatlakozni tudott, és nagyon érdekes, hogy ugye a világ legjobb négy helyzete a FIFA-nál a csapat jutott most azt mondom, hogy a legjobb közé. Azért vannak véletlenek, de véletlenek nem véletlenül születnek, de ezek a csapatok szerintem megérdemelték ott, ahol vannak. Attól függetlenül beszéltünk, hogy milyen hosszú a torna, beszéltünk arról, hogy mennyire fáradtak a játékosok. Például az utolsó mérkőzésen az argentinoknak, mert én úgy éreztem, hogy mindenki alig várt, hogy már vége legyen a mérkőzésnek, legalábbis a játékosok. Tényleg
2: franciák
5: nagyon nehéz
2: mindenképpen.
5: Igen, és a franciák tényleg egyénileg jó, nagyon jó futballisták, de csapatként még egyszer mondom, hogy én amit éreztem az, hogy ez a spanyol válogatott 16 év után tényleg megérdemelte, hogy ott legyen, ahol van. De mindenki beszél a Yamáról, Mbappéről, Messiről, stb. Kane. Én egy játékosról akarok beszélni, és megint jön az a... Megint mit találtam?
1: Mozinyáról.
5: Van egy Rodri. Egy Rodri, aki... Mondjuk az, oké, test, mi a legfontosabb? Na persze, agyszem, minden fontos, a szív, ott középpályán Rodri, és én úgy érzem, hogy abban a csapatban, ahol a Rodri tud játszani, és a Rodri játszik, az a csapat tényleg nagyon jól fog működni. Én azt hiszem, hogy egyik, nem a lesz egyik, sőt, nekem a legjobb játékos a pályán, aki minden alkalommal bebizonyítja azt, hogy ha őt kiveszed a csapatból, akkor problémáid vannak, ha ő bent van a csapaton belül, akkor lényegében...
1: Volt is a Citynek egy ilyen időszaka, hogy egy éven keresztül, amikor Rodri a pályán volt, mindig nyertek, és amikor nem játszott, akkor pedig ki is kaptak.
4: De Csabi, milyen minőség, milyen csapat az, ahol egy Pedri meg egy Merino negyed órát kap? Hát fantasztikus.
5: Te tudod a legjobban, de tényleg én teljesen engem lenyűgözött ezen a világbajnokságon a Rodri. Így, hogyha csak tudom, Kristóf szereti a statisztikákat, de így utána nézve, ilyen 90 fölötti a teljesítménye százalékba kiszámítva passz, megnyert párharcok, stb. Ahogy mozgatja a csapatot, és amennyit fut. És azon kívül azt se felejtsük el, hogy a spanyoloknak van egy nagyon fiatal keretük, és mi a legfontosabb azon kívül, hogy az első érintés, de az első érintés kell előtt, ugye labdakezelés, első érintés, és mi a legfontosabb, labda nélküli mozgás. És lényegében, hogyha ez a világbajnokság még tovább fog tartani, a spanyolok ugyanilyen jó fognak teljesíteni, mert megmondom miért, azért, mert fiatalok gyorsabban regenerálódnak, sokkal többet tudnak futni, labda nélküli mozgásuk lenyűgöző. Az egyérintős játékhoz csak akkor tudod játszani, hogyha nagyon sokat van, akinek mindig passzolják.
4: Csaba,
5: nagyon sok mozgás van, és ez egy gyorsítod a futballt. Nem az a gyorsítod, hogy gyorsabban futsz, mint a másik, hanem milyen gyorsan tudsz passzolni, és ahhoz, hogy gyorsan passzoljál, labda nélküli mozgás a legfontosabb, hogy mindig legyen megoldásod. Én nagyon sokat lehet ezen, mondom még egyszer, beszélni, de ez a két dolog, ez, hogyha nagyon messze visszamegyek, akkor a Dodi pontosan ismeri Öcsi bácsit, idézőjel.
4: Ja, igen, Szegélyben igen.
5: Ő volt az első edzőm nekem, és mindig azt mondta, hogy három dolgot tanuljál meg, labda átvétel, passzoljál és helyezkedjél passz után, hogy tudjad újra kapni a labdát.
4: Óriási, ez a lényeg.
5: Nem járt sehova, semmiféle edzőiskolát nem végzett el, ösztönös futballista volt.
4: A szívemben beszélsz.
5: Igen, és nem kell más hozzá, tényleg. Ma is arról beszélünk, hogy az első labda érintés, ugye a passz, vagyis a megoldások, hány megoldás van a fejedbe, és utána megint mozogjál, hogy tudjad segíteni a társadat, hogy újra tudjad kapni a labdát. Tök egyszerű. A spanyolok ezt magas fokon tudják.
4: Zene a fülemnek, amit mondasz, Csabi, mert ezt mondom én is folyamatosan, hogy a futball alapja a labdakezelés. Utána a passz, és amiben a leggyengébbek vagyunk mi magyar futballisták, már évtizedek óta az a labda nélküli mozgás. Hogy üres területekre.
5: Igen, mert ez mindig úgy történik, hogy amikor én lepasszoltam, akkor jön egy ilyen belső érzés, hogy elvégeztem a munkám. Igen. Lényegében utána kezdődik a munka. Utána kezdődik a munka. És ebből a szempontból a spanyolok tényleg nagyon jól tudják ezt alkalmazni. És én még mondok valamit annak idején, ugye az Otto Rehhagel mindig azokat a futballistákat kereste, akik idősebbek, mert ő azt mondta mindig, hogy az idősebb futballisták azok sokkal többet tudnak vállalni, átgondolják, amit csinálnak, de ma teljesen megváltozott az az idő, amikor még Otto Rehhagel Európa bajnok lett a görögökkel. Ma az arról beszélünk, hogyha a futballista, a regeneráció, nagyon sok mérkőzés, stb. És mit keresel a fiatal sérülésmentes és soha nem fáradó játékosokat, és tényleg a fiatalok ezt azért biológiailag is hozzák magukat, és ez a világbajnokság is bebizonyította, hogy tudom, erről sokan nem beszélnek, de most egy kicsit erről nem szerettem volna erről beszélni, de így ott kint voltam Amerikában, most jöttem vissza tegnap Európába, és azért lehetett látni, érezni, és tényleg amúgy az amerikaiak amúgy is szeretik mindig ellemezni, miért, gyógyszerek, stb. És mindenki tényleg erről beszél, hogy minél fiatalabb egy csapat, minél több fiatal van egy csapatban, annál gyorsabban regenerálódik, és a világbajnokság ez nagyon-nagyon hosszú, ne is beszélünk arról, hogy most már lesznek 64 csapat, hogy egyáltalán a játékosoknak mentálisan, fizikálisan hogy tudják bírni, és ezt a magas szintet teljesíteni. Úgyhogy van miről beszélni a világbajnokság után is, de per pillanat én úgy érzem, hogy a tegnapi mérkőzés, igen, Spanyolország egy Rodrival tényleg bejutott a
1: többőbe.
5: Igen. Ez az én véleményem.
1: 2001-ben Karagounis lett Görögországgal Európa-bajnok, és nagy Karagounis rajongó Gyurta Gege.
6: Igen. Csaba, megnéztem a statisztikát Rodri esetében, és a passzpontossága 95%, az a világbajnokságon ő adta a legsikeresebb paszt, egészen pontosan 638 passzból 597 passz volt sikeres, és a támadó harmadban is 93,4 pontossággal passzol.
5: Igen, én pont erre akartam reflektálni tényleg, hogy vagyis a statisztikát, én nem vagyok annyira statisztikák meg a számok ember, én tudom, én szeretem a 3-os, mert kapsz egy győzelemi 3 pontot, szeretem a 13-os, mert 13-án születtem, de tényleg a statisztika mindig, a számok nem hazudnak, tényleg.
4: Jó, Csabi, de itt hagyvesek közben valamit, amit a Gege mond.
5: Igen.
4: Elfogadom Rodri passzpontosságát. De nem mindegy, hogy 3 méteres passz, vagy 30?
5: Hát persze, ez igaz, de nem mindegy, hogy milyen mélységi passz, vagy oldalpassz, vagy hátrafele passzol. Ezek korrigálnak. És lényegében az sem mindegy, hogy állva kapod a labdát, vagy mozgásból nyomás alatt, és hogy mozgatod ebbe a pozícióba a csapatodat. De hogyha most csak azt mondom, hogy taktikailag megnézhetélek a franciákra, a franciák a bal oldalukon, vagyis már úgy értem, hogy a spanyolok azok a Jamal oldalán teljesen szét tudták szedni a franciákat, és ilyenkor azt mondom, hogy a franciáknak a meccs terve biztos, hogy az volt valamilyen szempontból, hogy hogy muszáj nekünk területünk legyen, mert egy Mbappé, Dembele, stb. Gyors csapat vagyunk, jól tudunk kontrázni területekre, hogy nyíljanak, de pont az ellentéte az volt a spanyoloknak, hogy ezt azzal meg akadályozták, hogy tényleg...
4: Ezért játszott a Barcola, mert ő a leggyorsabb játékos a franciáknak, de nem volt területünk.
5: Így van. Na azért mondom, hogy ezek így sokat el lehet ezen gondolkodni, de mondok egy, most nem tudom, hogy milyenek a statisztikák, de mondok egy nagyon érdekes dolgot, az, hogy például, hogyha megfigyelitek, hogy a legtöbb fault például az ellenfél tér felén, az ellenfél 16-osa környékén, tudjátok, hogy kik követik el a spanyolok. És miért? Azért, mert abban a pillanatban, amikor labdán feszítenek, mi a legveszélyesebb dolog, például ezen a mérkőzésen is a kontra. Vagyis abban a pillanatban, amikor labdán feszítettél, nagyon szépen hangzik, és jaj, visszatámadunk. Nem. Én úgy hívom mindig ez a 3 másodperces visszatámadás, az a legfontosabb a visszatámadásban, mert ott két dolgot kell tudni. Vagy a legközelebbi játékos visszaszerzi a labdát, vagy faultot csinálsz. Nagyon kevés sárga lapot fogsz kapni általában az ellenfél tér felén, de azzal megállítod azt, hogy az ellenfél egy gyors mérségi passzal építkezni tudjon, mert hogyha támadsz, akkor hogy mivel gondolkozol a támadásra?
4: Jürgen vagy Klopp alapelve ez a 3 másodperc.
1: Guardiola, igen.
5: De csak azt mondom, hogy a spanyolok ezt extrán tudják csinálni, és hozzájön ez, hogy a taktikai fault bármennyire fontos is, vagy nem fontos, de egyik legfontosabb tényezője a visszatámadásnak a taktikai fault, hogy ne induljon el az ellenfél ebből a szempontból. A spanyoloknak ez a meccstervük megvolt, és nagyon jól csinálták. Úgyhogy én azt hiszem, hogy igen, kell egy jó edző is, kell egy csapat, aki hisz benned a munkádba is, és kell egy olyan játékos kereted, akik lényegében ezt meg tudják valósítani. Aki nekem a világbajnokság eddig egyik legnagyobb meglepetés, az a norvégok voltak, ha vár.
2: Abszolút.
5: A norvégokról sokat beszéltünk arról, hogy már a világbajnokság és a selejtezőkön is nagyon-nagyon jól teljesítettek csapatként, és Haaland persze kiemelkedőt nyújtott, a legtöbbet sétáló játékos, de mindig ott volt, amikor kellett, a többiek dolgoztak helyette, nem, ő is sokat dolgozott, de megint bebizonyította az, hogy tényleg, aki fizikálisan jó fel volt készülve erre a mérkőzésre, vagyis erre a világbajnokságra, az elég messzire jutott, és a többiek azok hultak, potyogtak tényleg. Lényegében nekem a meglepetés az afrikai csapatok, a kellemes meglepetés, pláne az első fordulók után, és a csoportkör után 10-ből 9-en tovább jutottak. Ezen belül az Örfoki-szigetek, persze mindenki drukkolt nekik, de nagyon sajnáltam Egyiptomot például, és
1: Elefántcsontparkot.
5: És Elefántcsontpartot is, úgyhogy lényegében ezen a világbajnokságon valamilyen szempontból az afrikai csapatok is előtérbe kerültek, hogy nem negatívan, hanem pozitívan tudunk beszélni róluk. A dél-amerikaiakról az hullámzóak, de azért ott van a legjobb 4 között Argentina. A brazilokról most azt hiszem, hogy nem is kell sokat beszéljünk.
1: Néhány percben viszont még a Ferencvárosról beszéljünk mindenképpen, mert holnap játszik a zöld-fehér csapat a Vojvodin ellen egy Európa Liga visszavágót. Nagyon jó volt, szemre tetszetős volt az első meccsen az odavágón a Fradinak a játéka, új edzővel, kevés új játékossal ugyan. Mit vársz a visszavágótól?
5: Hát ugyanezt lényegében. Nem, ez a mérkőzés, a második az nehezebb, ez általában nehezebb szokott lenni, de én azt hiszem, hogy a Fradi ezt a Vojvodinát képes kiejteni, és ki is fogja, attól függetlenül, hogy a Ferencvárosnál sok változás történt. Én azt hiszem, hogy a játékos keret még mindig magasan a legjobb az NB1-be, és még mindig azt hiszem, hogy és megint csak visszatérek a 6-osra, öljetek meg, rúgjatok belép, de egy kejta visszatért, és megadta a különbséget. Tényleg, vagyis összességében nagyon sokat gondolkoztam, én nem voltam.
4: De hallgattad ma a rádiót, Csabi? Te hallgattad ma? Én is ugyanezt mondtam.
2: Hallgattad ma a Dodit? Na,
5: Igen.
4: Egy nabikejtát,
5: de Krisztóf, Zsófi, legyetek őszinték, megint csak arról beszélünk, hogy milyen fontos a szív, milyen fontos ott középen valaki, aki olyan döntéseket tud hozni, és azok a döntések nagyon fontosak, hogy a mélységi part, vagy meg tudom tartani a labdát, tudom lassítani, tudom gyorsítani a játékot, aki valamilyen sportot, labdasportot üzött, mindig azt kerested, hogy valakinek rúgd oda a labdát, és akkor ott már jön a megoldás. Ha én már nem tudom megoldani, de oda tudom vinni a labdát, tehát két, azonnal jön egy megint a megoldás, akkor megint levegőhöz jutok. És én nem mondom azt, hogy nincsenek csapaton belül problémák, mert hallottam én is ezt azt, és a két, és mindig ott volt a kérdője, két, miért nem játszik a Fradiba? Például a tavaszi szezonban is, és persze nem ismerjük, lehet, hogy a Dodi többet tud ez hozzátenni, hogy miért nem, és a többi, de hogyha egy ilyen játékosod van, akkor egy bizonyos szempontból te is a játékos kedvébe jársz azért, hogy a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, és mindig a pályán legyen. Per pillanat a pályán van, és azt hiszem, hogy a Vojvodina ellen is az első mérkőzésen, igen, ő volt az egyik legfontosabb láncem. Persze gólt is kell rugni, nem ő rúgja a gólokat, de a másik oldalon ad egy biztonságot, és ez a biztonság a Vojvodina ellen is meg lesz hazai mérkőzésen, úgyhogy lényegében nem, én már azon gondolkodom a továbbjutáson, attól függetlenül, hogy ezt a mérkőzést még le kell játszani, de azért ezt az elő nem fogja a Ferencváros kiadni a kezéből.
1: Csabi, tedd a szívedre a kezed, ez a legnagyobb igazság, hogy a jó futballista nem ott van, ahol a labda van, hanem ahol a labda lesz.
5: Mondok egy másik, én ugye szakértőként is elég sokat ültem a stúdiókba, és én mindig elmondom, hogy edzőként nem azt nézem, hogy kinél van a labda, de komolyan mondom, hanem mi történik a labda fókuszán kívül, és mindig azt próbálom elemezni, és ugyanez van, hogy nem az a fontos, hogy hol van a labda, hanem mi a következő, vagy a harmadik lépés. A harmadik lépés, nehéz gondolkozni, az már megint egy más filozófia.
1: Az a Rodri.
5: De a második lépés, vagyis megint jön a visszatérek a műsor eleje, a labda nélküli mozgás. Ki volt és ki nem az, aki tudott segíteni, tudott mozogni, hogy eljutassuk a harmadik pozícióba is a labdát, vagyis és az, hogy van erre mondjuk az alibi passz, vagy van az a lehetőség, amiből valamit építkezel. És összességében szerintem itt van a titok, hogy nem azt kell nézni, amit mindenki lát, és az előrelátás.
4: Most mondtad ki a lényeget, Csabi. Ha van egy olyan játékos, a leláton ül minden a szurkoló, és látja, hogy hova kell adni a labdát, és van egy harmadik variáció, amit a játékos meglép, na az a zseni. Az átlan.
5: Így van. És most csak tényleg megint a Fradinál maradok. Annak idején ugye nagyon rövid ideig lehettem a Gera Zoltánnak az edzője, és nagyon hamar kihúzták a lényegében a csapatból, és na most nem
4: azt mondjuk azt, hogy tovább is jutottunk volna, hogyha játszik a Gera Zoltán.
5: És esküszöm, csak arra akarok visszatérni, hogy a Gera Zoltán volt az a labdarúgó, akivel dolgoztam, sok labdarúgóval dolgoztam, de rövid ideig, és a Zoli például nagyon sok rossz paszt csinált edzésen. És láttam rajta, hogy mérges, meg nem érti. De most a lényeget mondom, ő jól passzolt, előre gondolkodott, de a játékos társak, nagyon sokan nem értették azt, hogy oda kellett volna a mélységbe beindulni, és nem oldalra válni. Mindenki, ez az tipikusan oldalpassz, hátrapassz, oldal, a Zoli mindig a következő, vagyis előre gondolkodott. Na de ez ösztönösen, vagyis hihetetlen megérzései voltak, és nagyon örültem, hogy tényleg egy szép karriert futott be a Zolinak, hogyha tényleg lett volna idő vele még többet dolgozni, és lett volna olyan edzője, aki erre fölhívja a figyelmet, és stb. És bíztatja, még jobb futballista lett volna, mert ezt nem lehet tanulni, ez benne van a fejed, ez ösztön, ez adottság, ezeket kell lényegében segíteni, és nem aláást. olvasni, mert utána mit csinál egy jó játékos, például az Oli is, oldalra passzolok, nem hibázok, meg vagyok, és nem ez a lényeg, hanem még többet abból, amit tudsz. Na azért mondom, hogy amit a Dodi is mond, hogy ezeket a játékosokat kell megtalálni, és akik előre gondolkoznak, vagyis vannak olyan gondolataik, amiket nem tudod megtanítani, de ezeket lehet fejleszteni, mert hoztad magaddal. Na, mindegy.
1: Na Csabi, viszont le is járt sajnos műsoridőnk erre a blokkra. Sajnos ennyi volt.
5: Én Zsófival nem beszéltem. Zsófival keveset beszéltem.
2: Jövő héten már a végeredmények tudatában tudjuk kivesézni a VB-t, Csaba. Ne aggódj. Don't worry, már majdnem mondtam itt a nagy amerikai
1: utazásra. Don't worry, be happy. Igen, az amerikai kalandra.
5: Csaba, de mondok valamit. Brazília, Marokkó azért jó volt nézni.
1: Igen.
5: Jó volt nézni.
1: Igen. Csaba, jó volt hallgatni téged
5: most is. Már úgy értem, hogy ott voltam.
1: Igen, tudom. Igen. Csaba, köszönjük szépen, itt voltál velünk most. Jövő héten hívunk. Szép napot, szép reggelt. Szia. László Csabával beszélgettünk az elmúlt percekben, most pedig már rögtön röpülünk is hírekre, aztán pedig jövünk vissza az elköszönésen, még mindig folytatjuk, még mindig itt vagyunk, úgyhogy maradjatok továbbra is velünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Búcsúzott a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjétől, hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket. Több helyen várható zápor, zivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
7: Spanyolország jutott elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe, miután 2-0-ra legyőzte az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő francia válogatottat. Az első félidőben Oyer Zabal 11-esből volt eredményes, majd a második játék részben Pedro Porro állította be a 2-0-ás végeredményt. A franciák kiesését követően lemondott a nemzeti válogatottal 2018-ban világbajnoki címet szerző szövetségi kapitány Didier Deschamps, akinek utolsó találkozója a kispadon a bronzmérkőzés lesz. Ma este az is eldől, mely nemzet válogatottja lesz a spanyolok ellenfele a fináléban, hiszen 21 órától a címvédő Argentína Angliával méri össze tudását a másik elődöntőben. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton is élőben követhetik. Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszotta a Vikingó Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. Így az izlandi csapat 3-2-es összesítésre jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a konferencia liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelynek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. Tadej Pogacar nyerte a francia kerékpáros körverseny 10. szakaszát. A szlovén kerékpáros már a 3. szakaszát nyerte az idei Tour de France-on, de csupán az elsőt úgy, hogy övé a sárga trikó. Keddi győzelmét követően már 3 perc 36 másodperccel vezet a második Jonas Vingegaard előtt összetettben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. a kormány és a Tisza párt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. Az ellenzéki pártok bírálták a hivatal létrehozását. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszer támogatásokról szóló módosítást, ezentúl nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek rendkívül drága készítményre van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Emelkedett az üzemanyagok nagy kereskedelmi ára, mától a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágult, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett 595 forintos védettár fölé emelkedett, és minimum 601 forint lesz. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogrammonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Folyamatosan csökken és öregszik Európa lakossága. A folyamat komoly kihívások elé állítja a munkaerőpiacot és az egészségügyet, figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. Az előrejelzés szerint a jelenleg 450 milliós uniós népesség a század végére csaknem 12%-kal esett vissza, miközben 2050-re már majdnem minden harmadik lakos 65 év feletti lesz.

0: érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk az utolsó blokkra ráfordulva, lassan 10 órát üt az óra, mi pedig szépen lassan búcsúzkodunk, ugyanígy itt van Csonka Zsófi, szia Zsófi,
2: hello, hello, jó reggelt, Gyurta Gege, Szalai Kristoffal,
1: és Bánki Dodi, de drágák vagytok, ezt szeretem, hogy a Zsófi meg a Gegébe, hogy egyből mondják mindig a viszont, ugye a Levinek ez a nagy mondása mindig, hogy be kell mutatni a másik műsorvezetőt is, és ez szombaton, ha valami a szombat reggelében mindig hiányolok, az az, hogy valaki bemondjon engem is, és mindig kérni kell, sőt így nézni, hogy na, mi maradt még el, és ugye neked mondtam még annál, amikor egy szombaton egyszer szóltam meg Gegének 6:30-kor, és onnantól kezdve Gege egyből mondta 10 óráig, hogy és még ki van
3: és
1: itt.
3: És a mai nap is tartom.
1: Igen, úgyhogy drágák vagytok nagyon. Na azon gondolkoztam, hogy a ma este az nyilván VB elődöntőben fogom tölteni. 3 helyre van meghívásom a meccs megnézésére.

0: kérdezte, hova menjek? Az első,
1: ahova mi is mehetünk, nagyon egyszerű.
0: Az első, bár akkor az a negyedik. Tehát első Maglód tőlem fél órára, picit messze. Tehát az egy fél órás autóút. Van a második bent a városba, kisebb társasággal, három fővel, négy fővel. Kicsit
1: óra.
0: Családisabb, az egy kevesebb, mint fél óra.
2: Szabadságtér?
0: Igen. És van egy harmadik, az pedig nálam, még szűkebb körben, tehát ez a három, plusz még Zsófi mondta, hogy akkor most így minket szűken.
2: Van egy ötödik kis léptágrund.
0: Vagy a léptágpapír. Tehát ilyenkor hova menjen az ember, mit vegyen alapul?
3: Szeretnél bambit inni? Mert ha szeretnél, akkor ne ülj kocsiba, és akkor nyilván a legegyszerűbb.
1: Hát most komolyan kilométer fog dönteni, hogy hova mész, mert azt elmondtad a helyszíneket, de azt nem, a lényeget nem mondtad el, hogy ki hol vár. Milyen körülmények között néznéd a meccset?
0: Hát a Maglódi az családi házas, medencés tévés, nagyobb társaság, nagyobb baráti társaság.
1: Medencében is tudod nézni?
0: Lehet, igen. Tehát okay, ott is lehet, de az egy nagyobb, tehát az egy 6-7-8 fő. A város...
2: Te hogy áll jól, Zsófi, nem mondd már.
1: Várjál.
2: Igazi futballszurkoló nem medencéből nézi a meccset, hagyjam már.
1: Ilyen viharverte
2: időkben. Az valami párbenű, lepényevő, tűznyelő zsákban futol. Ne hülyéskedjetek már, medencéből meccset nézni.
0: Nem lehet, miért nem? Kossz a koktél a kézbe, és akkor nézi a meccset az ember.
2: Na jó, hogy lehet, ne hülyeskedjetek már. Ez...
3: Dodi elmondta, hogy régi vágás után.
2: Hát, de nem kell ez régi vágás, most ha őszintén a medencéből, főleg ha ott van egy hidrogén szőke mellette, akkor ő a meccset fogja nézni.
0: Persze.
2: De hát,
1: úgy az igazi meccset,
2: engem ne hülyítsen.
0: Az, hogy legalább engem ne hülyítsen. Szóval a Budapest az egy szűkebb, az egy 3-4 fős, viszont ott a városban rengetegen vannak ilyenkor. Tehát tegnap a spanyol meccsen lehetett látni a meccs után is olyan teltház volt. A fűben ültek az emberek az óriás kivetítő előtt, nem a sörpadokon, a fűben ülve nézték. Azt, hogy argentin meccset én azt nem, tehát én szeretem azt úgy nyugiba, hogy a meccsre koncentrálva.
1: Ezt akartam mondani.
0: Igen, tehát most argentin. És akkor van az otthoni körülmények között, amikor két cimborával, barátnővel esetleg, és akkor az nagyon nyugodt.
3: Utána.
0: Akkor Lászlós megvendégelős, ugye, hogy ott kikészíteni olyan pia, hogy legyen minden angol asztalon.
1: Kinek szurkolnak?
0: Sok angol lesz nagyon.
1: Kinek szurkolnak, akik otthon lesznek nálad? Mert
0: vegyes. Tehát nem mindenki velem van. Vegyes. Hát, ott vannak olyanok, mint a Gege. Ronaldósok is vannak.
2: De ott legalább csak tévé van, nincs medence. Hagyjad már ezt a medencét.
1: Én Maglódra szavazok, Kristóf.
0: Maglód? Nagy társaság? Baráti társaság? Az
3: medence, de az medence is.
0: De az a medence.
3: Város.
0: De most nem sem, minden hárman eddig mást mondta.
2: De hát a futballtal gyere a Liptákra.
0: Igen?
2: Persze.
0: Az is egy meghívás. Nagyon-nagyon bajba vagyok. Ti hol fogjátok nézni, vagy adjatok valami segítséget,
1: nagyon
0: támpontot?
1: Nagyon egyszerűen tudok erre válaszolni. Otthon.
0: Otthon?
3: Nekem is két opció. Nagyon figyelj, az egyik a nappaliba a kanapén, vagy fönt a hálószobába az ágyba.
0: Uh-huh. Mondjuk igen, ez is
3: két
0: kettő.
3: Két opció van, mert hát nyilván ugye 9-kor én már teljesen kész leszek. Hát,
0: de nézd meg azért. Ezt is.
3: Ezt biztos, hogy meg fogom nézni.
0: Igen. Dodi, te akkor te mondtad, hogy hol nézed.
2: Hát hogy ne? Hát én 88-89-ben a Honvéd le akart igazolni, mondtam, hogy csak akkor megyek, ha elalszom a metrón Kispestre. De most már magamtól megyek, mert nagyon sok barátom van ott, természetesen nem csak kispestiek, hanem fradisták is, és ott a meccs van a fókuszban. Egyébként az öme az angoloknak fog szurkolni.
3: Helyes.
2: Teljesen érthető. Helyes. Egyébként. És ott három tévé van.
0: Igen.
2: Három monitor, tehát ott egyértelmű, ott nem medencézés meg pancsi-pancsi, hanem ott a futball lesz a fókuszban.
3: És ilyenkor megőrülnek a szurkolásra? Tehát ilyenkor azért úgy
2: elengedik? Persze, nyomja mindenki, persze, igen.
3: De ez a jó, gondolom.
2: De ráadásul azért jó, mert én sok okoskodó van, tehát azt nem szeretem, amikor nagyon-nagyon okos mindenki, és akkor nem látod a meccset, de itt azért úgy nagyjából értik is a meccset, meg látják is, nem csak nézik, látják is.
0: Továbbra sem segítettetek, tehát nem tudtam most közelebb kerülni, hogy hova menjek, kinél
3: hát
0: nézem a meccset.
1: A város kiesett gyakorlatilag.
3: Hát oda kell menni, városba.
2: Látod, tele lesznek angolokkal,
1: az angolok miatt kiesett a város.
0: Meg Gergely, tudod, én világos kék vagyok, tehát ha úgy alakul a meccs, akkor ha úgy alakul a meccs, szaladni azért nem akarok.
3: Pedig jó tőle.
0: Ha viszont, hogy átmegyek cimborákhoz, akkor mit kell vinni ilyenkor? Tehát ezt kérdeztem tegnap Szuper Levitől, és mondott egy olyan jó tippet, hogy mit kell vinni vendégségbe, amikor meccset mentek nézni. Tudjátok, mit mondott a Szuper Levi?
1: Na.
0: Jeget. Sok jeget kell vinni vendégségbe, hiszen akkor te vagy a legnagyobb király, amikor elfogy a jég az italba, és akkor tudsz felmutatni a csomagtartóban két nagy zsák jeget, hogy verhetetlen az ember azzal.
2: Hát az hogy marad meg a csomagtartóban?
0: Hát van egy speciális
1: Lego FIFA trófeát, még azt is vihet.
0: Lego FIFA trófea, a Lego Messi is. Gege, meg foglak vendégelni a következő adás, egy ilyen legós, messzis összerakott. Már megvan a Ronaldos, kiraktad?
3: Mind a kettő Ronaldos megvan.
0: Valahogy éreztem. Nekem még a messzis az hátra van összességében. Na, mit csináltok ma nektek? Hogy telik a nap innentől kezdve, kiléptek innen stúdióból?
3: Megyek dolgozni, be az uszival, szokásos, jöhetnek a gyerekek tábor miatt, aztán délután van egy grillpartim. Na. Az egyik a kereszt apukája a kisfiamnak, egyébként ő is úszó. Sajnos estig nem tudok maradni, pedig jó lenne.
0: Nem fog kitolódni a 9-ig? Vagy csak neked nem?
3: 8-tól azért altatás van, és abban szeretnék részt venni, mert az az én esti rutinom, én azt nagyon szeretem, és akkor onnantól kezdve pedig otthon jöhet a jó kis foci meccs. Izgalmas foci meccs.
2: De ilyenkor nem cukros üdítővel nézed a meccset?
3: Nem.
2: Meg a grillparti után sem. Azért modernebb vagy annál.
3: Fog egy kis pszt pattani, de...
0: Sziszenni,
3: de... De csak módjával, mert holnap reggel pedig újra jövök a Nemzeti Sportrádióba.
0: Wow. De akkor te kiveszed mindig a részedet így az estében, és tehát nem maradsz ki, nincs nem, kimaradozás, nem hiába szeretem. Van esemény, te mindig fixen mész haza, és kiveszed a részed az esti készülődésben.
3: Én olyan típusú vagyok, aki a sportból hozza ezt a berögzült dolgokat, és én az
1: esti,
3: így van, az esti vacsora, fürdetés és altatás, ez az én részem, és ezt nagyon szeretem, úgyhogy... Dodi. A reggeli kutyasétáltatás ugye az esti.
0: Igen, Dodi mondta meg, ó, konzervatív, te akkor finomabb, tehát csak a konzervatív, de te
3: én,
0: az vagy.
3: De hasonló, tehát én is a ugye? Konzervatív részben hiszek, én is olyan fajta nevelést is kaptam, úgyhogy én ezt szeretném továbbadni a kisfiamnak.
0: De a haja mi lett akkor, mert az nem konzervatív.
3: Azt most ma megyek.
0: Ma megyek. A meg,
1: nem, nagyon jó a hajad.
3: Nem, muszáj, már nagyon melegen van, nem.
1: Pedig nagyon jó.
0: Zsófi, te mit csinálsz ma még?
1: Én ma még megyek egy izgalmas műsor felvételére, aminek ez az első adása.
0: Na, akkor nem hozzám jössz, mert ám az ötödik lenne. Igen?
1: Nem hozzád, hát még nem hívtál meg, látod. Hát, különben nagy dilemmába lettem volna, hogy hova menjek. nem, itt igen, most ez egy első adás lesz, és amúgy a szövetségünknek készül egy új műsora, és oda megyek az első adásba. És aztán utána pedig még... amik előttem vannak, próbálok mindig ilyenkor egy kicsit már így szerdán, ha már mondtam, hogy a hétfő
0: hogy a hétfő mindig kedd neked, a szerda pedig a csütörtök.
1: A szerdán már elkezdek készülni, amit lehet, elkezdek előkészíteni a hétvégét kikönnyítendő dolgokat, és akkor így én is nyugodtabban fogok tudni nekiindulni ennek az estének.
3: A péntek már szombat, tehát akkor neked háromnapos a...
1: Nem, a péntek az péntek. A péntek mindig péntek.
0: A péntek az nem a szombat.
1: Ha jól dolgoztam a hét igen előző 4 napján, akkor a péntek az tényleg tud egy ilyen lazítósabb nap lenni.
0: Na, segítsetek még valamiben. Ha Argentina 4-szeres világbajnok lesz, Messi 2-szeres VB győztes, akkor egy argentin címet ide teszek, az konzervatív, vagy nem konzervatív, ide tetováltatunk egy argentin címet.
3: Dodi 78 után azért, a 78-as VB után azért nem tett fel a Dodinak a kérdés.
2: Szegény Gergely nem fog örülni neki, amit mondok. Egyébként identitás zavar a argentin címert oda tenni. Nálam 3 dolog nem játszik, ami soha nem lesz rajtam a testemen. Tetoválás, piercing, meg lilamez. Mondtam, szegényeket, tudom, hogy ennek nem örül.
3: Kettővel. A harmadik az egy kicsit...
0: De az nem, de mi nagy Messi szurkoló, mint nagy argentin szurkoló, az nem le... Egy argentin 4 csillaggal, vagy csak 4 csillag is rajta az évszámok,
2: hogy mikor... Mert a magyar címert oda... rajzolod valahogy, azt mondom, hogy talán.
1: De Kristófnak van, csörgedezik argentin ér a végében.
0: 15%.
1: 15%. Ott ószál benne valahol.
0: Mennyi? Hogy? Mit mondta?
1: Hát nem, elsőtöm, hogy ott
0: ja, igen.
1: Keresgélik egymásra. Én
3: azért nem értem a tetoválást, mert hogyha esetleg később olyan dolog történik, esetleg
0: az azt már nem veszíti el az argentin válogatott azt a 4 csillagot.
3: Az argentin válogatottal történik olyan, ami veled abszolút nem tudsz megérteni, nem tudod elfogadni onnantól kezdve.
0: De olyan nincs, de olyan nincs. De
3: hogy ne lehetne?
0: Olyan nincs.
3: Látod, hogy a világ folyamatosan változik, olyan dolgok kerülnek előtérbe, amit nem is gondoltunk. Lehet, hogy előfordul.
0: A futballnak igazi kultúrája Argentinában van. Ott van 2 olyan csapat, amelynek a rangadóját úgy hívják, hogy Super Classico, Boca River. Argentina és a futball az egy. Egybe gyökerezik. Azon nem veszíthetek, én most picit úgy érzem.
3: Nézd, ez a te döntésed.
2: Azért mi adtunk brazil bajnokikat is, tehát azért fölveszi a versenyt a brazil bajnokság, ha már Dél-Amerika, tehát szerintem a világ legjobb bajnoksága a Premier League. És ne tetoválj semmit magadra, maradjunk ennyire.
0: Na jó, hát megint nem tudtatok, nem. És nem segítettetek, hogy hova menjek, nem segítettetek ebben, úgyhogy... Mi...
1: Figyelj, a várost kiejtettük, ott valószínűleg...
2: De nagy hangulat lesz egyébként, mert mondom, tele van
1: angolokkal. Biztos, igen, de hát pont ezért, hogy Kristófnak ez nem játszótér, tehát hogy ott vigyáznia kéne a testi épségére, szerintem ne hívjuk ki a sorsot magunk ellen.
0: Hiszen még jövök majd szombaton is
1: jönök. Így van, menj a biztonságosabb
2: 99. adás.
0: 99-re, igen.
3: Nem tudom, mennyi időnk van még, én egy tippet azért had.
0: Na.
3: Én azt mondom, hogy 2-0.
0: Nem Argentinának.
3: Az angoloknak. Én egy 2-0-ás gondolok.
0: 2-0. De tudod, hogy mondtam be az összefüggéseket, hogy nincs olyan, hogy ne az argentinok nyerjék ezt a VB-t.
3: 66 után bekerül újra a döntőbe. Aha. Anglia.
0: Jó. Zsófi, te mit tippelsz az esti meccsre?
1: Én azt mondom, hogy bár tegnap se gondoltam volna, hogy nulla lesz bármelyik csapat neve mögött, de most azt mondom, hogy ma egyszerűen kizártnak tartom. Tehát a...
2: Mit?
1: Az, hogy nulla. Nincs nulla. Ja. Biztos, hogy mind a két csapat gólt lő. Én 3-2-t mondok. Lehet, hogy Argentinának most.
0: Nem lehet.
2: Azért, ami a két országban van, gyerekek, euforikus hangulat van. Euforikus. Angliában is jönnek a hírek, Argentinában is, és hát azért az a tanulságos ott a Beckham családot nézni, ahogy a díszpáholyba.
1: Hát meg ma mi ellenszőket hát nézni?
2: Meg a Victoria Adams, vagy Posh Spice, vagy...
1: Hogy igen. Ott, én...
0: Nem tudom.
2: Na mindegy. Hát de Popofával nézte az angol.
1: Én mondjuk
2: igen. Érjönget körülötte az a David Beckham, a fiai, a lánya, mindenki.
0: Igen.
3: Hát nem fogja elmélyíteni a barátságukat ez a ma esti meccs szerintem.
0: Nem, én legendás meccsre számítok, ez hát is olyan, mint a 86-os.
2: Az ellentétek nem csak, hogy ugye beszéltünk ma már arról, hogy a Falkland, ja, a Marvin szigetek 82, a 86-ban a Diego Maradonának a kézzel szerzett gólja, de ne felejtsük el a David Beckham szíme hozzáféle affért is.
0: Tényleg.
2: És most hogy milyen nagy barátságban vannak egyébként.
0: És Simeone is ott lesz, ő is ott van az összes argentin meccsen.
2: Nagyon helyezkedik ott a díszpályában az
0: argentin meccsben. Nem véletlenül azért. Amit beszéltünk valamelyik szombaton, hogy Klopp már mint német szövetségkapitány, Guardiolát akarja Maldini az olasz szövetségkapitányi posztra, és Csoló pedig nem véletlenül mutatkozik ott a argentin meccsben a VIP pályában, hogy ő is szívesen átvenni ezeket a felmerülő posztokat.
2: Harcos kis argentin válogatott lenne.
0: Az nagyon. Az mit talán még harcosabb argentin válogatott lenne, mint a
2: mostani.
0: Igen. De mit mondasz, Dodi, a végeredményként? Ja, nem tippelsz. Nem tippelsz.
2: Nem
0: tippelsz. Én mondom. 3-0. Amit mondtam. Egyértelmű, kiszakad a gólzsák, amit mondtam.
2: Inkább tippelj, mint tetovály.
0: Igen.
3: Legyen az.
0: 3-0, és Julián Álvarez és Lautaro Martínez is fog gólt lőni most.
1: És mit szólnátok egy 2-2-höz?
0: És 11-esek?
1: És 11-esek.
0: Mindegy, hogyha az argentin bejut a döntőbe, akkor mindegy igazából milyen áron. Csak most ne kelljen úgy, mint amit már zöldfoki szigeteken átéltem, aztán Egyiptom ellen átéltem, és végül Svájc ellen itt átéltem.
2: De várjál, mind a kétszer kiesettek volna.
0: Hát mind a háromszor kiesettek volna, igen. Igen. Úgyhogy most már ilyen ne.
2: A zöldfoki szigetek meg Egyiptom ellen benne volt.
0: Svájc ellen is. Nálam Svájc ellen is benne volt már ott a vége fele, hogy kivédekezik. Na jó van, drága hallgatók, elköszönünk, ennyi volt már a szerdai sportreggel. Velem szombaton, meg Dodival is szombaton van, lehet itt élőben találkozni. A 99. adásunk igen, érkezik, akkor majd a kezdőkörre. Úgyhogy igyekszünk, majd jövő héten pedig századosok leszünk, kezded a Zsófi. Voltatok mind a ketten már szombat reggel adásban, úgyhogy ti is részese voltatok. Igen. Zsófi, köszi szépen, király volt, örültünk. Köszi. Gege, extra volt.
3: Köszönöm szépen.
0: Majd a 100-as zsepit majd bontsatok fel este.
3: Egy jó meccs szeretnék látni, tényleg izgalmas, jó, gazdag meccset szeretnék látni. Természetesen sportszerű meccset, és Spori ne nyúljon bele, illetve
2: így van, a futball döntsön.
0: Egyet tudok neked ígérni a szombaton az adásban 99-nél, ha Argentina tovább jut, fölhívunk téged, és beszélünk egy kicsit, jó? Megbeszéljük. Na, köszönöm, drága hallgatók, további kellemes rádiózás. Sziasztok, szép napot.
2: Sziasztok.
4: Ez volt a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Két teljesen eltérő világnézet csap össze... Ki tartja magát jó úszónak?
6: Nagyon jó megúszó voltam.
7: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
8: Mondom, hát ez nem lehet.
9: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
10: Imogoszú! Úszogumi!
11: Pontos! Ó, magyarul!
12: A nyelvítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
14: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
14: Hajrá, magyarok!
16: 40 évvel ezelőtt egy kicsit Maradona feje, egy kicsit Isten keze segítette az argentinokat a továbbjutásban. Most azonban már a döntőbe kerülés a tét. Messi vagy Kane? A címvédő dél-amerikaiakra az első igazi nagyágyú vár a tornán. Anglia, Argentina, labdarúgó világbajnoki elődöntő 21 órától élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17: Ma van a világra szóló magyar foci győzelem 60. évfordulója. Napra pontosan 60 éve ért el utolsó komoly sikerét a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon. A címvédőt és a következő VB győztesét, Brazíliát kiütötte Magyarország, és bejutott a világ legjobb 8 válogatottja közé. Erről lesz szó a következő 2 órában. Egy igazi média történelmi kuriózumot hallgathatnak, akik velünk tartanak. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Az 1966-os labdarúgó világbajnokságon Magyarország nagyon-nagyon nehéz csoportba került, hiszen mind Portugália, mind Brazília a végső győzelemre is esélyes volt, és a csoportból csak 2 csapat mehetett tovább. 1966. július 12-én a brazil válogatott 2-0-ra győzte le Bulgáriát Pelé és Garrincha góljaival. Egy nappal később, július 13-án Manchesterben Portugália 3-1-re megverte Magyarországot, a magyar gólt egyébként Bene Ferenc szerezte, de akkor már 1-0-ra vezetett a portugál csapat, vagyis Bene ezzel csak egyenlíteni tudott, ám ezt követően José Augusto és Torres is betalált, így nyert a portugál válogatott 3-1-re. Így aztán 2 nappal később, még egyszer mondom, 2-vel később, Liverpoolban Magyarországnak feltétlenül győznie kellett Brazília ellen. Hát igen, akkor ez még nem volt annyira ördögtől való dolog, de hát azért Brazília megnyerte az ezt megelőző 2 világbajnokságot, és hát egyértelműen azért nem volt ennek a találkozónak az esélyese a magyar labdarúgó válogatott, azonban fantasztikus sikert aratott, és most következzen egy média történeti kuriózum, hiszen 60 éve soha nem ismételte meg a Magyar Rádió ezt a találkozót, most pedig teljes egészében meghallgatják, vagyis 1966. július 15-e a helyszín Liverpool, Magyarország, Brazília. A kommentátor Szepesi György.
18: Néhány hónapja remek krokiában. Ma kiderült, Pelét nem kell fogni. Nem játszik ellenünk, Feola sérülése miatt pihenteti. De azért még ne örüljünk túlságosan. Feola mester ugyanis nem olyan varázsló, akinek a semmiből kell elkápráztatnia a nézőközönséget. Van miből válogatnia, Spelével vagy nélküle, de Brazília mindenképpen nagy csapat. Hatalmas harc, nehéz küzdelem várt át a fiúkra ezen az estén itt a Liverpooli Goodison Parkba. A magyar csapat összeállítása. Gelei a kapusunk, Mátrai a söprögető, Káposzta, Mésző, Sipos és Szepesi a 4 hátvéd, Matesz és Rákosi játszik Alberttel együtt a középpályán, és a 2 előretolt, Bene és Farkas. A brazilok összeállítása Gilmar a kapus, Gyalma Santos a jobb hátvéd, Bellini, Altair és Henrik játszik sorban egymás mellett. Ez a 4 védőfal. Gerson és Lima játszik középpályán, ez a kettő, és újra négy, az újoncot Tao, akiről azt mondják remek játékos, Garincha, aki a hírek szerint befelé húzódik majd, Alcindo, aki az új Pelé, legalábbis ezt várják tőle, és az ifjú Jairzinho, akit röviden, egyszerűen csak Pelének neveznek. Most várják a két csapatot, de néhány szót, és ez érthető, hiszen Angliában vagyunk, az időjárásról is. Ha szakszerű meteorológiai jelentést akarnék adni, azt mondanám, hogy ma a tipikus angliai, ahogy itt mondják, britről van, azaz nem esik, de szinte áll a víz a levegőben. De hogy stílszerű legyek, engedjék meg, hogy azt mondjam, ez a sok eső, hideg és szürkeség ezen a világbajnokságon, talán harmadik Richard bosszúja az utódokon. De nézzük ezeket az utódokat, legalábbis ami a labdarúgókat illeti. Jön ki a pályára a két csapat. Elől a mieink közül a kapitány, Sipos Feri, mögötte Gelei, Vészői és a többiek. A másik oldalon pedig Bellini, ez a dallamos nevű olasz származású kitűnő brazil játékos. És ott van Gyalma Santos is, akiről legutóbb a Bulgária elleni mérkőzés közvetítésekor elmondottam, hogy ezen a világbajnokságon szeretné megünnepelni a 100. válogatottságát. Be akar ő is jutni, tehát a százasok klubjába. Most ismét egyen több lett válogatottságainak száma, ezúttal már a 97-nél tart Gyalma Santos. De vannak újoncok is, a sárga, kék, brazil válogatottban. Így elsősorban Tostao nevének említésekor harsan fel a kiáltás, az örömbámbor itt lent a nézőtéren. Rengeteg a brazil, lengetik az átlókat, és jól ismerik, úgy látszik, Tostao képességeit. Mi még nem. Meglátjuk, Garincha hogyan irányítja ezt a csatársort. Gerson hátrahúzódva játszik, de azt mondják, hogy jelenleg, legutóbb Svédországban ezt bizonyította, talán még jobb formában van, mint Pelé. Itt van Altair, aki határozottan tervezi a védelmet. Ő a szürke eminenciás a brazil csapatban. Rendkívül higgadtan, nyugodtan játszik és hallatlanul gyors. Aztán látták talán a Bulgária-Brazília mérkőzés közvetítésénél, milyen nagyszerű játékos Lima. A kapus kivételével minden poszton játszott már a Santosban. Azt hiszem, Bauerra emlékeztet a legjobban a játéka, gondolkodtam, és úgy gondolom, önök is emlékeznek rá még 1954-ből, azok, akik szeretik a múltat felemlíteni, és szeretnek bányászni egy kicsit a labdarúgó történelemben, jól emlékeznek erre a csapatra, ugye, hogy Castillo, De Santos, Pinheiro, En Santos, Bandaza, Nero, Bauer, Julinho, Humberto, Indio, Didi és Mourinho. Hát ez volt az a régi nagy csapat, de csak egy villanásnyi időre említettem meg azokat, akikkel 12 esztendővel ezelőtt találkoztunk. És most fölzúg a bíztatás a mieink számára is, bemelegítő gyakorlatok, Gelei magasba fölugrik, benne lábán a jobb oldalon, ezúttal is még kötés, de még jobban érzi magát, még egészebbnek érzi magát, mint legutóbb, amikor Portugália ellen lépett pályára. Remélem, hogy a fehér labda, amelyet most a játékvezető, az angol Kenneth Dagnall leteszi a középpályára, ez a játék és ez a labda majd örömet is hoz nekünk ezen a délutánon. Na de várjuk, és ne hamarkodjuk el, véleményünket várjunk, várjunk, mert hiszen ott áll már a fehér labda Gerson lába előtt. Gerson lesz elől, indul a játék, hátra kerül, most Gersoné a labda, az első adogatás tehát a brazilok részéről. Tostao küldte tovább, itt van kinn a bal oldalon Jairnál. Jair előre törv, megtámadni gyerekek, Sipos, bravo Feri. Elsőre sikerült a szerelés, de Gerson ott termet, aztán limálja a labda, jobbra föl. De Santos kapja meg a labdát, ott van már a miénk térfelének közepén, begurít középre. Újra limálja a labda, Lima távolról, Lőkelei, jaj, de szép volt. Ragyogó volt, próbára tették az első pillanatban, úgy kezdődik, mint a portugálok ellen, de helyén volt most Gelei Jóska. Nagy bombát, hatalmas erejű lövés, vigyázni, vigyázni, vigyázni! Rákosi odakapja a De Santos a labdát a 16-os csicskénél, a jobb lábán, kiteszi újra jobb oldalra, Garincha mellett Rákosi, és szöglet újra a brazilok javára. Nehezen, nehezen kapunk lábra ezen a mérkőzésen, nem csoda, idegesség, érthető a fiúkon, nézzük a szögletet azonban, beugrani készül Jairzinho, elmegy a fejek fölött, mellé csúszott ez a ragyogó fejes, micsoda pompásan ugrott be Tostao és fejéről elcsúszott a jobb kapufa mellett a labda. Most nyugalom gyerekek, most nyugalom, vigyázzunk, följöhetünk mi is előre, káposztálja a labda, egyből szöktetés, Bené! Összecsapás, és kiterdül a labda brazil lábról, Jair lábáról, egészen föl, oda egy teraszszerű részre, ahol a rendezők foglalnak helyet, és most megpróbálják a fiúk leszedni. Mészői bravó, tapsot kap férte. Ügyesen lábbal lerúgta a labdát, a műanyag tetőről már a kezében, Albert fejéről menne tovább előre, ott azonban Henrik állja a szöget, megkerüli Vatesz, küldi tovább előre a labdát. Káposzta, ne menj be, úgy van. Mészői a labda, tovább előre, Flória tiéd. Mutassuk meg, mit tudunk, megy föl a magyar támadás. Küldi tovább a labdát, Farkasé, Farkas megkerüli az őt őrző játékos, viszi egy kicsit, vissza a láb között gurít, de ott van Káposzta, talán még a tiéd, nem, most már a braziloké, ügyesen hozzá ki, adogatás a bal szárnyal a bal oldalon, Tostao viszi, jó volt Sanyikám, bravo Mátrai, Sipasi a labda, gyere előre, bene, a tiéd a labda, egy csel, Feri, még egy csel, fenn van, most lőj, most lőj, most lőj, gól! Bravo! Bravo, Bele Feri! Öröm, mámor! Csodálatos szépen, úgy, ahogy vártuk. Ugye mondtam, hogy ma egészséges. Bene két csel, de milyen csel? És aztán ballal, Gilmár nem oda, jobbra várta, balra gurította, és nem van a hálóban. Na gyerekek, most meg kell nyugodnunk nekünk is az öröm, mámor után. Képzelem, micsoda tomboló lelkesedés van odahaza, de várjunk. Várjunk, Brazília, nagy csapat, óriási csapat. Jól jött nekünk, nagyon jól jött, és a közönség is mellettünk van. Mellettünk van, nézzük az újrakezdés után. Bravo! Imre elcsípte a labdát, Gerson visszaszerzi, kénytelen hátra tenni. Bellini jobbra, De Fantozzi átlépi, az öreg harcos. Viszi fölfelé előre, a félpályánál vágja be középre. Lepattan a labda, gyere bene! Tiéd, úgy van! Feri elindul előre, bene jobbra, gyere ide! Ott a labda, Káposzta lába elől azonban elcsípi Enrique, és most futhat Káposzta vissza, futhat, mert Giardino fut, de fut mellette Mésző is. Kivárni, nem van középütt, Siposi a labda, kihozza oldalra és kirúgja. Jó volt Ferikém, ez a legbiztosabb, ez a nyugodt megoldás ki. Az oldalvonalon turra a bedobást át a miénk térfelének közepéről. Enrique a bal átvéd jött föl, az ő kezében a labda. Gyere Mésző, tiéd lesz! Fölemeli, átemeli, ügyesen, könnyedén, szépen leteszi, Albert kéri és kapja, indul előre Flóri, sarokkal egy pillanatra megállítja a labdát, majd tovább oda Káposztához, a félvonalnál vagyunk, jobbra menne, benyúl Enrik, nem baj, bedobás a miénk javára, jöhetünk, Albertnél lesz a labda, úgy van, Flóri, leteszi maga elé, gyerünk előre, Matesz, bene, nem bene, befutott a labda kifelé, semmi baj. Az első félidő negyedik percében vagyunk, hát csodálatos kezdés volt, az örömmámor érthető, azt hiszem velünk együtt örültek, és a pillanatban a játékvezető mutatja, hogy a miénké a bedobás joga, Alberti a labda, tovább, Matesz kényelmesen, nyugodtan, szépen teszi, belenyúl Enrique, szöglet jobbról a miénk javára, bene kijön a labdáért, leállítja a jobb oldali szöglet zászlót, helyezkedés bent a 16-oson belül. Az angol játékvezető ott áll a jobb oldali kapufa tövénél, Albert középütt, igyekszik Farkas beugrani, átmegy a fejek fölött, Mésző feje fölött is, Rákosiének ki kell kanyarodni a labdával, le van az ötösen egy magasságban, átívelni akar, és hozzányúl a kapus Gilmár, úgy nyomja a lét fölé a labdát, újabb szöglet, hatalmas taps köszönti a magyar csapat tetszetős támadásait. Bene jön hátra a labdáért, 1-0 arányban vezetünk Bene felé Pazar góljával, jön kifelé a jobb oldali szöglet Rászlóhoz, sétál egy kicsit, viszi előre a labdát, leállítja, és bent folytatódik a helyezkedési csata. Rákosi most egy kicsit középre húzódik, be fog ugrani valaki, Farkas feje fölött elszáll, Mésző feje fölött is, és most már Défantos felszabadít, de ott van Szepesi, az első labda, lepattant, küzd érte, harcol érte, egyelőre nem tud vele mit kezdeni, másodszor, bravo! Jó volt, szépen egyből elrúgta a labdát, még a brazil tértél közepén Alcindo elől az oldalvonalon túra. De Santos veszi tehát kézbe, és a brazil tértél közepén végzi el a bedobást, hosszan száll előre. Lima elől tovább tudtuk fejelni, de Lima visszaszerzi Bellini segítségével, balra kerül Enrique a labda, bal hátvéd most jön elő a félvonal tájékára, Jairzinho kapja meg, összjáték a két brazil között. A félvonalnál egy csel, balra húz fölfelé, aztán továbbítás ki, még tovább előre Tostao felé. Ő a bal oldalon, bevágja középre a labdát, Jairzinho támad, vigyáz, Rákosi, úgy van, és tovább kerülhetünk, nem. Jairzinho kikaparja, ott a labda, Jairzinho elrúgja, és végül Szepesi lábáról. A felszabadító rúgás után itt van Farkasnál a labda, a játékvezető azonban előzőleg már sípolt, rendet teremtett, és mutatja, hogy szabadrúgás következhet a miénk javára az első félidő 6. percében, amikor 1-0 arányban vezetünk Bene Feri góljával, Gelei kezében a labda. Följön előre a 16-osig, jobb lábbal hosszan száll előre, Farkas feje fölött elmegy, nem is ment föl, átszáll egészen a másik kapusig. Gilmárik kapustól kapusig szállt át a labda, hosszú kidobás, Enrique a bal hátvét kapja meg, Bene megpróbálja üldözni. zavarja, elrúgja messze a labdát, Mátrai rohan, és kiküldi az oldalvonalon túlra. Egyből biztosan jobb lábbal vágta ki, minden kompromisszum nélkül, nem kell semmi teketóriázni, így kell ezt, Káposzta küldi tovább most. Aztán készülődik Enrik a bal hátvéde a labda bedobásához. Ott a magyar 16-os tájékán. Mésző, szerel, Matesz megtolja! Vené a labda, kihúzódik, leperdül a jobb szombjáról. Egy kissé bosszankodik, mond is valamit Albert Floriának, se baj! Nézzük a bedobás utáni szituációt. Megint Vené próbál zavarni, Enriki a labda, de lenyúl Vené, de még mindig visszaperdül a bal hátvédhoz. Rákos igyekszik elcsípni, lefejeli, ott van Farkasnál, Farkas mag elé teszi. Kimbe megy, Bellini és győz, de ott van Albert, az övé a labda, Benének, Benének, nem, viszi, most adja tovább, ott van Rákosié, Rákosi, lő és belenyúl, De Santos a lövésbe, az utolsó pillanatban De Santos lába ír előbb a labdát, és sikerül Rákos elől az alapvonalon kívülre hárítani, szenzációs volt, Farkas futtatása nevét nem tudtam említeni, Albertől ő kapta a labdát, úgy ment Rákosihoz, és most nézzük a szögletet varról, jobb lábbal küldi befelé Rákosi, kirúgja De Santos, gyere Guszti, nem, egy kicsi hátra ment a labda, ott van, ej, levágódott a labda, de újra rohan Szepesi, és küldi visszafelé Mátrai, megtolja Gelei kezében a labda. Visszajöttünk a félvonaltól, de Sabály, ez a biztonságos védekezés volt. Tovább jön fel a labda, Mészői a félvonalnál, viszi előre, be középre, Farkasi, Farkas tovább gurít. Nagyon szép akció, Matesz kapta a labdát. Egy gondolatnyi, pillanatnyi szünet után látja, hogy nincs üres ember, inkább hátra Siposhoz. Sipos a fejek fölött átemeli, már káposztálja a labda, jobb hátédunk, fut föl, közeledik az ellenfél 16-osához. Jobbal vágja keresztbe a labdát, talán elcsúszik, úgy van, ott van Rákosinál, lőd rá Gyuszikám, benn van középütt, Bene megpróbál beugrani, ott van Rákosi, de lököt elő Bene, így volt, a 11-es ponttal egy magasságban, tehát szabad rúgás a brazilok javára. Hú, de nehéz lesz, van még hátra, 80 nehéz perc, ott van Enriknél a labda bal hátvédnél a kirúgás után. Összjáték most. A sárga kékek között kiugrási kísérlet Alcindor részéről, aztán Jairi a labda. Remek szerelés, benyúlás, Sipostól, Gelei kezében a labda, nem sokáig repüljön, vagy rúgjuk csak, nézzük, mit választ Gelei Jóska. Körülnéz, integet a fiúknak, menjenek föl nyugodtan, aztán jobban rúgja hosszan előre, de pont Dalma Santosnak. Ő küldi tovább fejjel, úgy látszik, zavarban van Dalma Santos is, mert fejéről a labda kicsúszott az oldalvonalon durra a magyar térfél közepén 1-0-ás vezetésüknél. Látja a bedobást végezni készülő Szepesi, hogy ott volt Sipos mellett valaki, előre teszi a labdát, Dalma Santos túldi tovább, Limáé, de a miénk vár, Mateszi a labda, Matesz könnyedén, szépen, elegánsan vezeti föl, Farkas megkapja, Jancsi 25 méterről lő, hely, de remek! A jobb sarokból, a bal sarokból kotorja, csak éppen Újhegyen nyomja ki a labdát, Gyilmár, Jancsikán, ez volt a lövés. De lehetett volna, na se baj, nézzük a jobb oldali szögletet. Bene végzi el, jobbal küldi be, és kifejeli Enrik ki az oldalvonalon túlra. Ravasz, cseles szögletrúgás volt, falsot adott be jobb külsővel Bene. Fölnéz és dobja tovább, Káposzta elől, megint az oldalvonalon kívülre hárítanak. Újabb bedobás a miénk javára, némi vita, Jair Zinho és Káposzta között, elvégzi Káposzta a bedobást, ott van Farkasnál, Farkas elindul fölfelé, két brazil között próbál elhúzni, belépő szöglet. Enrik nem tudott más tenni, csak szögletre tudta szerelni Farkast, és most leállítja a jobb oldali szögletzászlóz a változatosság kedvéért Farkas a labdát. Jobb lábbal fogja elvégezni a szögletet, jobban jön be élesen a labda. Albert fejel, és a kapus Gyilmár hárítani tud, nem volt erő a fejesben. Gurítja ki, De Santos elé a labdát, ő jön fölfelé, ott van már a brazil tértél közepén. Jobbra a legurítás Tostaónak, Tostao egyelőre jön föl a labdával, hátrál a magyar védelem. Sipos mellett elgurítás, Alcindoé a labda, Alcindo egy csel, még mindig előtte a 16-ostól, nem messze, gyere, remek volt, Rákosi hátra jött, szerelt, Alberti a labda, Albert könnyedén leteszi, kiugrás, ott van Farkas sarkáról, ez bal szerencse, csű, de pecs volt, a sarkáról hátra felé perdült, pedig remek érzékkel ugrott volna ki a brazil védő között, így viszont De Santosé már a labda a félvonalnál, és újra helyezkedési csata ezúttal a mi oldalunkon. A jobb oldalon remek Szepesi szerelés, becsúszó szerelés, stílszerűen a talajhoz, de mintha a partjelző úgy tűnt volna, hogy szabadrúgást ítél ezért a becsúszó szerelésért. Hát ő állt közelebb, talán neki volt igaza. Legurítás, és megint a szabadrúgás után bent a 16-oson belül folyik a helyezkedés a miénk táborában. Nagyon jól zárunk, ott van hátul mindenki, akinek kell, és hosszú fölszabadító rúgás után Bene, Farkas akció alakul ki már a félvonalnál. Tovább Bené a labda egy brazil lábról, de aztán De Santos ott terem, Ő megfordul, ügyesen benne mellett, és sikerül elcsípni a labdát. Hosszú szöktetés, sipos, menj föl! Úgy van, szépen leteszi, nem is fejjel, hanem lábbal, ballal, Alberti! Albert a félpályáról megy fölfelé! Káposzta kéri, de nem kapja. Hű, de kár volt ezért a leadásért. Ott van Jairnál a labda, visszaszerzezni Bátrai, elcsúszik. De kiperdült a labda, még érinteni tudta éppen csak, hogy Alcindoé, ő húz befelé a labdával, zavarjuk gyerekek! Káposzta zavarja. Aztán megfordul, nem adja haza, érzi a veszélyt, hosszú előreadás, Matesz ráteszi a fejét, Albert kapta Mátraitól, Matesz megint, szép adogatás, többen kérik, egyelőre vár Matesz Imre, fordítás, Farkasi a labda, Farkas elindulhat fölfelé a brazil térszéről, indul be középre, vissza akarta adni benne egyből, nem sikerült, tele nyúlt egy láb, és Lima küldi tovább, megint jobbra a labdát, ügyesen adogatnak a brazilok, óriási ellenfél, nagy csapat, micsoda vészesen robog most Tostao fölfelé, és bele nyúltunk megint, kitűnő érzékkel sipos, aztán Mésző, majd elől Farkas a labda útja, perdítés, Rákosi megkapja a félvonalnál, kénytelen hátra tenni, újraindulhat előre sipos, küldi tovább a labdát, azonban Henry kíséri, Káposzta nem rajtolt rá érthető módon, nagyon nagy volt a hátránya, itt át bedobás a brazilok javára, Henry kapja meg, újra a bal hátvédjön fölfelé, de egyelőre még a brazil térszéről küldi visszafelé a labdát, és most Altair viszi előre néhány métert, szöktetni próbálja a bal oldalon kiugró Henryket, az övé a labda, a bal hátvéd jobban, laposan Guri Tostao kapja meg, hátrálunk megint, és belerúgja a mélyszőbe, bedobás a brazilok javára, tehát a 12-13. percben, amikor Benególjával 1-0 arányban vezetünk, jön befelé a labda, és ott megpróbálkozik, bal oldalon Tostao kiugrani, Gersontól kapta, lövi be, gyeregelei, kiüti, és nem jutak lövéshez talán, de ott van Gerson, nem, bravo, bravo Kálmánká, Mésző megmentette a helyzetet, Alberti a labda, csetlik-potlik, de elviszi, könnyedén megy fölfelé, be Farkasi a labda, lőd rá Jancsi, vissza Alberti, Albert elmenne, és a kapus a lábáról szedi, de les volt, a játékvezető már inti, hogy szabadrugás, így tehát a les helyzetet látta, a partjelző beintette, de pazar, szemre gyönyörű magyar akció volt, ez igen. Henrique a labda, most már a szabadrugás után, kénytelen hátra fenni, és újra Altair próbál előre lendíteni, Gerson révén egy támadást. A félvonalon túlra hozza föl, Matesz megzavarja, aztán fölzárkózik Lima is, pont a felező vonalnál, tartják adogatással, tehát a labdát a brazilok, kialakul az akció Tostao révén, középüsz meg fölfelé, Mésző megtámadja, még mindig ott van Henriquenél a labda, a bal átvéd újra jobbal, próbál átívelni, Rákosi kézzel hárít, a játékvezető úgy látszik, int, vagy továbbat int, mutatja, hogy szabadrúgást megadja, nem alkalmazta az előnyszabályt, Rákosi nyilvánvalóan kézzel nyúlt a labdához, nagelei, most nézd a bal kapufánál, áll a kapus, a sorfal egyelőre még nem árt föl, talán most egyelőre sipos állotta a labdával szemközt. Mindössze két tagú a sorfal, Lima lő, belelépnek, lövés, gól! Tostao óriási lövése, védhetetlenül vágódott a lét talán. Hát igen, nem állt föl a sorfal, ami eléggé váratlan volt, nem értem, hogy ehhez a szabadrugáshoz miért nem álltak sorfalat a fiúk. Túlságosan gyors volt, ahogy a szabadrugást elvégezték, lábról, magyar lábról perdült le a labda, és Tostao lövése mind a villám vágódott a lét alá. 1-1 tehát, és ahogy mondtam, most lesz megint csak igazán nagy a harc, nem mintha eddig nem az lett volna. Mésző jön föl a labdával, be középre, elcsípte megint Gerson a labdát, körülnéz, egy csel, balra legurít. Most gyerekek, nem megzavarodni, remekül játszott eddig a csapat, akármi lesz az eredmény, a közönség óriási mérkőzés lát ebben a találkozón is. Gerson hozza föl, jobbra küldi, De Santos megy föl a labdával, meg lehet zavarni Jancsi. Ott van De Santos lába előtt még mindig, begurít középre, újra Gerson kapja meg a magyar térszél közepén. Jó volt, Rákosi remekül szerel, aztán Albert kapja már Farkastól a labdát, Farkas megy mellette, de megy bene is, Albert egy kicsit viszi, és Farkas most kapja a labdát. Közeledünk a 16-os tájékára, lapos adogatás, bené a labda, bene körülnéz a 16-os csücskénél, jobban átvág, Rákosi elől elfejelik, ott volt Farkas lába, de legyisza perdült a labda, és Matesz lába között gurigázták el, ott van megint Tostao, az iménti gól szerzője, középüt igyekszik áttörni a magyar védelmet, most a brazil támadósor, sikerült! Baj van, nem már nincs baj, Gelei kezében a labda, Jairzinho jobb lába nyúlt közben az adogatásba, leperdült a jobb lábról a labda, és kapusunk már repíti előre Matesz felé. 1-1 tehát, az első félidő 16. percében. Farkas kapta meg a labdát. Fölnéz Jancsi, és megpróbálja majd betörni, benyomni a brazil védelmi falat. Farkasé még mindig a labda. Jobbal átível keresztbe. Rákosi leteszi a 16-oson, a másik oldalon. Fut föl, Jair Santos igyekszik becsapni a jobb lábán a labda. Most vágja át keresztbe a másik oldalra. De kifejelik a brazil védők, Mésző ott terem, az övé, aztán Farkasi a labda. Farkas megpróbálják szabálytalanul ákasztani. Visszafelé játszik, ott van Sipos előtt, a brazil tértél közepén, gyere föl Ferikém! Viszi a labdát, viszi, jobbra küldi, eléred bene! Úgy van, az övé a labda lenne az alaponalnál, laposan középre, Mates lába mellett elmegy és lök is közben. Szabadrúgás, megint villámgyorsan végzik el, gyerekek, vigyázni ezekre a villámgyors szabadrúgásokra! Egy-egynél a bal szárnyon fut föl a labdával Garincsa. Egy csel, ez sikerült, még mindig Garincsája a labda. Befelé cselez, újra az övé, legurítás. Óriási lehetőség a bal szárnyon, mert Alcindo itt bukkan föl, támadja meg valaki, Alcindo befelé viszi, küldi tovább a labdát, és káposzta ott terem, higgadtan, nyugodtan, szépen csípi el, jó, előre tálalt labda, Mates Imre a jobb combjáról teszi a jobb lába elé, körülnézés látja Rákosit futni föl vele egy vonalban, Rákosi most lépi át a felező vonalat, viszi előre tovább a labdát, Bene kéri, de inkább Mates választja, jól, helyesen, okosan, Mates néhány métert viszi tovább előre a labdát, újra be Rákosi Gyuszié, nincs messze a kaputól, de nem lő, újra kiátsza jobbra, megint Mates éte át a labda, cselezni próbál Mates Imre a jobb szárnyon, nem sikerült, elvette tőle ugyan a labdát, de ott terem újra Mates, még mindig az övé, visszaszerezte a második beadása, nem jó, de kár, Imrém, ezért kár volt, mert magyar támadásból brazil támadás következhet, íme Lima, de Santos a labda útja egyelőre még ugyan a brazil térfélen, de már jönnek át a miénk oldalára, Rákosi próbálja megzavarni, jobbra kerül ki a labda, közben eredményt kapok, Franciaország, Uruguay 1-0, Franciaország csapata javára. Nézzük tehát, mi történik a bedobást követően. D. Santos lábán a labda az első félidő 18. percében 1-1-nél. Száll be, Mátrai fejelni próbál. Egyelőre nem ő, hanem Sipos teszi le fejjel a labdát. Mozgott minden esetre Mátrai is, szinte együtt él minden mozdulatában a játékkal érthető módon. Albert a magyar térszélen cselez. Az első csel, ha ügyel bajjal, de sikerült, Mészői a labda, elszedik Mészői lába elől, azonnal belépő a brazilok részéről. Megint Lima hozza előre, tehát egy-egy az eredmény, és ott van Jairnál a labdát, lőni fog, nem jobbra leteszi, Alcindo, gyere, gelei! És nem sikerült csak úgy szerelni az utolsó pillanatban Káposztának, aki érezte a veszélyt, hogy kinyomta a labdát az alaponalon túlra. Gelei egy kissé benragadt, bent terelkezett ennél a támadásnál, ha egy gondolattal előbb indul az övé a labda. No de se baj, nézzük, mi történik a szöglet után. Hely, de nehéz, hiába a világbajnok csapat ellen játszunk, nem csoda tehát, hogyha nagyon nehéz dolgunk lesz. Jó van, ez a szöglet, ez nekünk. Jó, Garincsa mester, kirúgta jobb lábbal a labdát a kapufa mellé, kirúgás tehát a miénk javára. Gelei már leállította a labdát, a játékvezető jön a félvonal tájékára, még nem rúgta el. Gelei megigazította, 1-1 tehát, 20 perci játék után, aztán megkapja a labdát a 16-oson túl Sipos, visszagurít Gelei kezében a labda. Nehezen lehet most áttörni, jól zárnak a brazilok, de ott van Farkas, hátrajött néhány métert a labdáért, átviszi a felező vonalon túlra, középütt nagy helyezkedés, egy csel tehát inkább ezt választja, aztán indul fölfelé, Mates nem követi egyelőre, Farkas egyedül megy, kénytelen hátra tenni Káposzta lábára a labdát, jobb hátvédünk fölvezeti még néhány métert, ott van bent Farkas tovább, add már Jancsi, kénytelen ő megint hátrafelé tenni, Mészőjé, milyen remekül fedeznek a brazilok, újra Farkasi a labda, de egyelőre tenyérnyi területen, és aztán egy fejről Bené fordulásból akar beadni, leperdül a jobb lábáról a labda, ki az alaponalon túlra, tehát kirúgás a brazilok javára. Érthető módon egy kicsit megpihennek most mindkét oldalon a játékosok, nem csoda, fantasztikus volt a kezdőiram, a kezdősebesség. Nézzük a kirúgott labda, Siposi. Rákosi kapja a bal oldalon, a brazil térfél közepén, indul előre, D. Santos hátrál, Rákosi keresztbe vágja a labdát, Mates megy rá, leteszi be egyből, gyönyörű, Mészői még tovább, Bene fejjel megtolja, újra Bene, a kapu, fejesét, jobbal, Doplerrel, a léc fölé, Ferikém, a fejeden volt a második gól, se baj, mert az akció viharos tapsot arad, de inkább kevesebb taps és egy kevésbé szép akció, de kicsi csúnya gól. Jön be a labda. Ott van nálunk, Rákosi lő fölé. De milyen remekül. Megnézte a jobb felső sarkot is, éppen csak, hogy elsuhant a labda a jobb felső léc fölött. Fő, de szép magyar támadás volt. Ez igen. Megtáltosodtak a fiúk. Ragyogóan jártanak. Ezen a mérkőzésen is. Jön előre Di Santos lábáról a labda a magyar térszél közepére. Ketten is futnak rá, ott van Mátrai, hazateszi, Gelei kapusunk kezében. Újólag a labda, úgy látszik egyik másik liverpooli nézőnek nem tetszik a hazadás, pedig ez is hasznos eszköz a labdarúgásban. Hosszú kidobás, Rákosi még a félvonal előtt jött hátra a labdáért, keresi az emberét, és ki is megy a labda az oldalvonalon túlra, mert kereste és kivitte, de a játékvezető mintha előzőleg valami szabálytalanságot látott volna. Rákosi fejét érintve Sipos lábára, onnan Alberti a labda, Albert egysel, átverte magát, Farkasnak adja a labdát, Farkas tész ott a Benét, Bene lába előtt elcsúszott a labda, ha le tudja tenni maga elé. De így hiába küzd érte, az övé marad a labda, becselezi magát az alaponalnál, belépő és Henrik lábáról kikerül újra az alaponalon túlra. Jobbról tehát szögletrugás a mieink javára. Nagyon nedves a talaj érthető módon. Emiatt csúszott el, Bene lába alatt egy pillanatra a labda, de újra megszerezte. Töretlen a harci kezd. Mátrai följön fejelni. Bene lövi be a labdát. Batesz lefejeli. Albert lő a kaput torkából. Batesz be középre, és megint fölszabadítanak. Micsoda bal szerencsénk volt. Micsoda bal szerencsénk. Ott van Káposztánál. Benyúl Enrik, és kiküldi az oldal vonalon túlra. Már-már gólt látta mindenki itt a nézőtéren, és íme egy láb a kapu torkából hárított. Tovább a miénk a labda, Káposztályé, Káposztát kinyomja Jair az oldalvonalon túlra, a labdát bedobással hozzuk mi előre, Farkas megkapta villámgyors lő, de elmegy a lövés, vagy 8-9 méterre a balkapuba mellett, elhamarkodott lövés volt, Jancsikám. Kirúgáshoz jutnak tehát a brazilok, mégpedig a 24. perc, 23. percben egy egyes mérkőzés állásnál. Két ragyogó gólt láttunk, Benéjét és Tostaoét, a mérkőzés színvonala, szinte azt mondhatnám, hogy világbajnoki döntőhöz méltó. Olyan iramban és olyan szépen játszik mind a két csapat. Első rangú játék. Nézzük közben Di Santost. Viszi előre a labdát, mégpedig a magyar térszélre. Vigyázni Alcindóra, Sipos, ragyogó Feri. Továbbítás. Bené a labda. Bené a középüt. Egy láb közben nyúl, de még a miénk lehet. Imre elcsúszott a labda mellett, és így jöhet előre megint a másik oldalon. Jair a bal oldalon. Néző megpróbálja szerelni, benyúl, de visszakerült újra Jairhoz a labda. Matesz hátrajött, elcsúszik, Jair viszi befelé, még mindig az övé, adogatás, ki? Ott van Néző. A játékvezető azonban úgy látta, hogy Tostaót buktatta az egyik magyar fiú, mégpedig mintegy 23-24 méterre Jóska kapujától. Gelei most a jobb sarokra helyezkedik, álljon föl a sorfal fiúk, álljon föl, jó van. Vigyázni ott jobbra, Di Santosra, ő is fölfut, aztán ott van a Tostao, nem szabad most zavarnak jönni, nem szabad most rövid zárlatnak bekövetkezni. Vigyázni Garincsára, ő lövi majd a szabadot, egész biztos úgy, mint a bulgárok ellen, egy-egynél. Most olyan lendületben voltunk, csak most ne történjék baj, levágódik a sorfalról, de még mindig ott van Gersonnál. Menjünk rá, csípjük el, Albert is hátul, Di Santos is elől a magyar térszélen, most vágja előre, kijössz Gelei, ha kijössz biztosan, úgy van, öklözött. Visszakerül Limához, Lima emel, és kifejeli Mátrai. Fölszabadítani a kaput, gyerekek, fölszabadítani, tart még a nyomás, sikerült! Bravo, Szepesi! Remek vagy, Gusztikám! Jön előre a Farkas Jancsi a labdával, viszi előre! Albert elcsúszott, sajnos, Di Santosi a labda, ott a brazil tértél közepet áján, és a jobb hátvéd laposan előre Tostaohoz, most jön át a félvonalon túlra, a 25. percben járunk. Cselezni próbál, elviszi a labdát, Jair kiugrik, a miénk. Na, de visszakerül Jairhoz, leperdült, lepattant, legurult Vésző lábáról. Tostaoé újra lőni fog, levágódik Vészőről, határtalan lelkesedéssel. Küzdenek a fiúk, becsületből jelesre vizsgáznak. Nézzük közben Enrik bedobását. Az övé volt a labda, és már is Tostaoé. Vágja előre hosszan, kimegy rá. Egyelőre csak a brazil Jair. Továbbítás, akció, bedobás, és ott van Gelei kezében. A Szindó lábáról a labda. Albert hátul, a magyar térszél közepén, lökik, és szabadrúgás a miénk javára Lima lökése után. Sipos megvárja, míg Albert fölfut, az övé a labda, Farkas ne álljancsi, elvitte előle a labdát, Bellini, Tostao visszakapta, tehát nagy most a nyomás, erősödik a brazil nyomás, lövés, Gelei rávetődik a biztonság kedvér Garincsa lövésére, dobja ki a labdát, Matesé itt, a magyar térszél közepén a jobb oldalon, benne ugrásra, kiugrásra készen. Egyelőre azonban Mészői a labda. Mésző, menjél! Bele is robogsz, de hiába elcsípik előre, kicsi messzire ment előre a labda, és csak Mészői szíve vitte tovább, nem pedig a tudata, hogy el is érheti a labdát. Nézzük ezt az akciót, talán sikerül megállítani, meg is állította. Mátrai egészen előre jött, kinyomult, egy kicsit kihúzódott, hogy zavarja a brazilok támadását. Sikerrel az oldalvonalnál van a labda, bedobás következett át a brazilok javára, Enrique a bal hátvéd végzi el, körülnézve teszi, visszakapja, Matez megpróbálná megtámadni Gerson, de Gerson elhúz, átvág keresztbe labdát, és ott van De Santos, ott van Szepesi. Ki lesz a győztes? Egyelőre Szepesi elcsípte nagyon ügyesen a labdát, beledobta magát testtel, és aztán begurít, ott van Gelei kezében. Most kéne megint egy kicsit kilazítani, jönni, hátra is jönne a labdáért Farkas, de megint De Santos csípi el, nokápozta a tiét szépen, úgy van, okosan, fejjel, ésszel, leteszi jobbra, Matez megkapja a magyar térfél közepén. Albert ismét hátra jött a labdáért, fölnéz, és aztán nem jó a leadás. Káposzta hiába futott ezúttal is, nem ilyen labdákat akart kapni. Továbbítás be középre. Sipos, bravo Ferikém, de Limáé csak a labda. Uruguay, Franciaország 1-1, de kit érdekel, amikor ott van Mátrai lábánál a labda. És aztán előreadás, továbbítás, Albert tovább, még tovább, Mateszi a labda, bene ugrásra készen újra. Most azonban hátra jött egy kicsit a labda, néhány métert lelassított a futás lendülete, megtört, de aztán újra előre, fölhúz, megpróbál cselezni egyszer. Belépő, ott van Farkas, a tiéd. Farkas lába mellett is ott van azonban Altair lába, és sikerrel hárít a brazil fiú ki az oldalvonalon turra. Bedobást tehát a milyen kiabára a 27. percben vagyunk, ha jól nézem. Igen, és 1-1 a találkozó állása. A becsúszást nem szereti az angol bíró, ezúttal is szabadrugást ítélt, mint az imént, amikor Szepesi alkalmazott hasonló terelést. Káposzta végzi el a szabadot. Jobb lábban lágyan középre ível, Gil már elmegy, és kiöklözi, de ott van még Rákosi Gyuszi, az övé a labda, 16-osnál, lágyan középre újra, és kiüti a labdát, éppen csak, hogy a bal felső sarokból Gilmar, a brazilok ruganyos kapuvédője. Szöglet jobbról a miénk javára. Nézzük ezt a jobboldali szögletet, Mátra is jön föl fejelni. Mátra, aztán ott van tovább a labda Mészőnél, most Rákosi megy rá, fölugrik, De Santos is fölugrik, Rákosi nem tud mit kezdeni, sajnos. Lima, és tovább, előre jön már is Alcindóhoz a labda, de a brazil tértél közepén. Míg ez a brazil támadás kialakul, Chile, Észak-Korea 1-0, Chile együttese javára. Ott van a labda a brazil tértél közepén, tehát mégpedig De Santosnál hosszú ívelt, átküldött labda Enriquenek, a bal hátvéd áttör a magyar tértére. Hosszú szöktetésre szállja el magát a bal szárnyon, és megpróbál Jair lökni, belelök a labdába is, és a lábáról kicsúszik az oldalvonalon durra a magyar tértéllel. A 16-ossal egy magasságban, Matez megkapta, Benének szánta, elvesztettük azonban a labdát, Tostaoé, Tostao lő, gyere Gelei, tiéd, Mátrairól, erejét veszve a lövés, oda kerül Geleihez, a kapus int Farkasnak, de ne a De Santosnak, jóval Szepesi segít kapusunknak, és tovább kerül Rákosihoz a labda, aki a magyar térfél közepéről indul néhány métert újra fölfelé, vissza Sipos elé. Fedezetünk, aki tényleg elsőrangúan látja el feladatát ezen a mérkőzésen is, ott a félvonalnál egy gondolati szünet után körülnéz, lágyan Benének ível, de állva nem lehet, gyerekek. Mésző fejeli le a labdát, és most ott van Farkasnál, ott a Rákosi Gyuszi, most a Rákosi a labda, gyere, Bene, nem tud dropplerrel lőni. A jobb lábáról a labda messze kivágódik a jobb kapufa mellé, pedig szépen, de szépen ment föl Rákosi a kapott labdával. Így az ellentámadást látjuk most, mégpedig fél órával a játék megkezdése előtt. Egy-egynél Enrique a bal hátvéd küldi tovább a labdát. Itt van Alcindónál. Becsapja Mátrait? Nézzük Mátrait. Nem, Mátrai belenyúl, de még mindig Alcindói a labda. Villám gyorsan tör előre. Gyere, Gelei! Úgy van, csúszik vagy 4 métert, úgy megy előre. A játékvezető azonban már előzőleg leslátott, szabadrúgás, Káposzta, Albert a labda útja. Albert viszi előre, megy fölfelé a labdával, még mindig előtte, jobbra le, Bene vissza, újra Albert, és az utolsó pillanatban sikerül Altairnak kiküldeni a labdát az alapvonalon túlra. Jobbról szöglet a miénk javára. Bene állítja le a labdát a jobboldali szögletzászlóhoz. Nézzük tehát egy-egynél mi történik majd, amikor elvégezzük a jobboldali szögletet. Jól jön be a labda? Elmegy, De Santos leteszi, táncoltatja a jobb lábán, aztán felszabadít, visszafejeli Szepesi. Ott van azonban Bellini, az övé volt a labda, és most már Lima indít, balra megint Enrique fut, gyere vissza Bene Feri, gyere vissza. Ketten együtt mennek fölfelé, Gersoné a labda. Ő viszi előre, ott van már egészen a magyar térfélen. Közben egy meglepetésszerű eredmény, Svájc-Spanyolország 1-0, nézzük De Santos. Az övé a labda a magyar térfél közepén, jobban laposan középre Garinchához, és nagyszerű volt Mátrai szerelése, ki az oldalvonalon túlra, de nem múlt el még a veszély, újabb bedobás, tehát a magyar térfél közepén. Díszantos jön előre, az övé a labda, Jair kéri, egyelőre nem adja, most puttatja Jairt ott a jobb oldalon, megy föl vele, és Szepesi elegáns, könnyed, tiszta, szép szerelése után remek labdája, Rákosi egyből át a másik oldalra. Enrik leteszi, mellel maga elé, Matesz keresi a helyet, a lukat, de elmegy mellette a labda. Matesz Imre megpróbál zavarni, bele is

Farkas Albert az akció útja, Albert jobbra küldi, vigyázz Kálmán, Mészöly lába mellett elcsúszott a labda is, magyar támadást ígért, és mégis brazil támadás lesz, de ott van Mészöly, javít! Remek akció lehetősége, Farkas kiugrik a labdából, a 16-oson belül van, lő, a kapus kiüti. Matesz adta, Farkas lőtte, és szöglet van a dologból. Mintha túlságosan nehéz lenne a talaj a mieink számára is, ezt mutatta ez az akció. Azért egy kicsit lelassult Farkas futása, a lövésben sem volt igazi nagy erő, nézzük a szögletet, kifejelik. Vissza lehet azonban menni a bedobásért Rákosi Gyuszi, az övé a labda, kéri Szepesi, ő akarja elvégezni, dobja is már Rákosinak. Most tehát beadáshoz, Rákosi a balról belőtt labdát, Bené próbálja megszerezni, Szepesi újra rámehet, belerúg egy nagyot, ott van Benénél, Bené középre próbálja tenni. Farkas lábáról leszedik, elérje, nem érte, elérte ugyan Rákosi, de közben már előzőleg a labda kijutott az alapvonalon túlra, úgy tűnt, tehát e pillanatban, kedves hallgatóink, szögletet láthatnánk balról, kimennek, de ha nekem oda kell nézni, állítólag Uruguay, Franciaország 2-1, most talán inkább a szünetre hagyjuk, nézzük Rákosi szögletét, jobb lábbal küldi befelé elég mélyen, Mészöly fejéről megy tovább a labda, de nincs ott senki, túlságosan beugrott Mészöly, tehát Enrik a balhátvéd tudja előre küldeni, Tostaóval játszik össze a brazilok balhátvédje, és hozza föl a brazil támadást a 34. percben. Itt van Altairnál a labda. Ő küldi tovább előre, és kialakul az újabb brazil támadás a magyar félvonalról, indult előre a labdával, Jairzinho kapta meg, és Mátrai a 16-osnál becsúszva, tisztán, nem is becsúszva, inkább belépővel, könnyedén hárít, tehát bedobás a brazilok javára, Tostaó kapta meg, egy csel a 16-osnál begurít, és ott van Rákosi. Ellökik! Nyújtja is a kezét Gerson, nagyon sportszerűen, nagyon kedvesen, így kell ezt. A lökés nem volt szándékos. Siposi a labda. Albert segít neki, az övé, remek testsel, csak ne vitt túl, ellökik. Na-na, Lima! Fügykoncert, hatalmas fügykoncert, ez már bizony durva volt, és Lima számát megrézi a játékvezető, int, hogy a legközelebbi ilyen esetben kiállítás következik. Szabadrúgás tehát a miénk javára, most kihangználni gyerekek a pszichológiai hangulatot, a közönség megint mellettünk teljes egészében, ezután a csúnya szabálytalanság után. Siposi a labda, legurít, Benéjé, Bené körülnéz, tovább, káposzta kapja meg, a jobb hátvéd gondolkodik. Ej, nem jók ezek az indítások, de kár. Most tényleg megint kezdhetett káposzta, nem. Gerson továbbadta és Jairzinho megkapta. A félvonalnál Mészöly mellett húz el, még mindig veszélyes nagyon. Les. Nem, Gelei a biztonság kedvéért belevetődik a labda útjába, de most mehetünk szabadrugás után újra előre. Siposi a labda, kérik tőle Bené is, Farkas is, ott van Albert is, ott van Rákos is. Benéjé, ej, nem jó. Be akarta popozni Albert orra elé, de hiába hátrafelé perdült. Jairzinho lába eléri még az oldalvonal előtt a labdát, egy lökés. Jairzinho átcselezi magát, kim van a labda? Kell nekünk is egy kis cselencse, hiába. Eddig csak bal szerencsénk volt ezen a VB, most kicselezte magát az oldalvonalon túlra, de elég meleg lett volna, ha sikerül elmennie. A jobb oldalnál, a középvonalnál D. Santos Rákosi összecsapása játékvezető dönt. Bedobás következik a brazil csapat javára, de még a brazil térre viszi egy kicsit vissza, pont a felező vonalon áll, meg Dészantot egy-két lépést tesz előre a labdával, és aztán Tostaónak teszi. Elgurítás, úgy van, Tostaói a labda, látta, hogy oda akarja, de aztán Mészöly. Szerelte vissza újra Tostaóhoz. Nem szabad, gyerekek, vigyázni ezekre a pontatlan labdákra. Enrik kapja meg, Enrik belő. Ketten is ott vagyunk, de még mindig Alcindo lábára. Alcindo tovább jobbra. Jairzinho fölbukkan, ott van Flória tiéd, ők is hibáznak, úgy van, ők is nagyon nehéz a talaj, hiába. Farkasé már a labda, add tovább a Benének. Bené egyelőre várt, és most kapja egy gondolati késés után, de elindulhat előre, jobbal belövi, át a másik oldalra, löki D. Santos, ott Matesz, de ott van Rákosi, átemel a másik oldalra, Erdi kifejeli, jól jön neked káposzta, add a Benének, a Bené megkapja, a 16-os sarkánál van, ballal egy csel, még egy csel, aztán káposztára kénytelen hátrafelé tenni. Káposzta átível rossz az ív. Messze-messze elment a labda, elment ki, nem volt se ívelés, se lövés, talán inkább jobb lett volna, ha lövés lesz a dologból. Van még 7-8 perc hátra, mondom ebből a hallatlanul színvonalas, jóiramú, nagyszerű játékból, az első félidőből, és egy-egyre áll a találkozó. Gilmar kapus rúgja ki, Albert elcsípi a labdát, jó van, viszi föl, törj be!

0: vele! Ott van Farkas! Farkas lő! És a kapus kezében a labda. Ennyi! Ez a kapu közepébe ment bizony, pedig milyen szép volt, ahogy Albert fölvitte. No se baj, egy-egy. Jönnek előre tehát a brazilok Gerson révén. Középű Tostaónál a labda. Sipos első szerelése nem sikerült, a második igen, de Enrique a labda lecsúszott oda. A bal átvédhoz, aki ott áll a magyar térfélen. Tostao megkapja, fölnézés ballal, vágja előre, elmegy a fejek fölött. De nem, ott volt Szepesi is, az övé a labda, Gerson ugye megpróbálta elcsípni Szepesi labdájának is szeme van, Farkasé. Farkas jobbra legurítja, Káposzta kapja meg, fölnéz és be középre, Mateszimre ne csúsz. Elcsúszott, sajnos elcsúszott, és így Tosszaó, Káposzta, és éppen csak, hogy sikerül Mátrainak kigurítani, majdnem megzavarta egymást a két fiú. Gyere inkább hátra Imre, úgy látszik, mintha elfáradt volna, Matesz Imre egy kicsit kifulladt volna, jobb lenne egy kicsit pihennie. Tostao azonban nem pihen, lő be, Gelei, gól sajnos, nem, gól, Feri, Sipos Feri, csodálatos volt, hát egy óriási ölelés lesz a jutalom, a kapu torkából, óriási Sitzernél, elcsípte a labdát, de vigyázz, ne fogd a fejedet, Flóri, ne fogd a fejedet. Hát jönnek fel a brazilok, les, Jair, bizony nagyon megzavarodott ott középütt a védelem, egy pillanatnyi megingás, és már is éppen csak, hogy tudott Sipos óriási lélek jelenlétével, minden tudásával, minden idegszálával rajta volt a labdán, és hárított, a másik oldalt látjuk Bellinit, Bellini kíséri a labdát, összeütközik Rákosival, a játékvezető mutatja, Bellini volt a tettes, szabadrugás a miénk javára, tehát a brazil térszél közepéről. Nem győzök hálálkodni Sipos Ferinek ezért, hogy hárította ezt a holdbiztos gólhelyzetet. De nézzük újra Albertet, az övé ugyanis a labda. Körülnéz és mészőjé 25 méterre a kaputól. Lőd rá, begurít középre, fenéjé, benne átperdíti. Albert mellett ketten és hiába szerelik. Szepesi visszaszerzi, az övé a labda és jobbra küldi mészőhöz, a brazil térszél közepén. Kiugrásra készen, Farkas, lőd Jancsi, lőd, mit csinálsz Jancsikám, mit csinálsz, hát ebből a helyzetből, ott van Káposztánál, Káposzta újra ível előre, Gilmár megfogja a labdát, nem értem, Farkas kiugrott, tiszta helyzet, nem lőtte, be akartam, talán még jobb helyzetben fölfutó Albert fejére tenni a labdát, resztére, mert elcsípte, illetve jó beugrással hárította a brazil védelem. Így tehát megint Limái a labda, aki egyből előre. Ne álljunk, Rákosi figyeli Limát ugyan, de közben Tostao megy, és Garincha megy, és megy föl Jair, és megy föl a többi, és megy föl a jobb oldalon, kimegy ott föl a jobb oldalon, nézzük, Tostaoé megint a labda, és Sipos van ott, az övé, aztán újra Limái, benne jön hátra egy kicsi segíteni. Most változtattunk, aztán újra Albert lépked hátra, tehát kikerül a labda egészen, oda, amikor belenyúl, sikerrel ugyan Mateszte, megint a braziloké a labda, itt van Gersonnál, Gerson egyből belövi, nincs les most. Fejesés fölé. Ez bizony nem volt les, teljesen Gerson labdájával, nem is Alcindo volt, hanem Garincha kiugrott, de úgy látszik megítélték a les. Nem volt les. Nyilvánvalóan állva néztük, amikor Gerson labdáját Garincha fölé fejelte egy remek kiugrás után. Most gyerekek, úgy látszik jó lesz a szünet, nagyon kell a szünet. Nézzük közben Mésző fejesét, Mesteri, ma teszi a labda, lekezeli tovább, itt Farkasé, Farkas rohan, elmehet, ott van bent középütt Fene. Még mindig Farkas lába előtt, okosan leállt, látta, hogy Bene talán lesen van, most Benéjé, Bene fölperdít, kénytelen kimenni, megint Farkasé, hátrafelé, Káposzta egyből előre, Matesz tovább fejeli a labdát, elkanalazza azonban Gerson a labdát, ott van Mésző, visszaszerezheted. Nyomja, de De Santos is áll, hatalmas harcot vív egymással a két csapat, De Santos labdáját, Matesz visszaszerzi, elesik, tovább viszi föl Tostao, ott van Sipos, a tiéd, Mésző kapja meg, Mésző legurításáért csimbe kell menni Matesznak, elveszi a labdát, Jair megszerzi, továbbítás a jobb oldalra, rálép Alcindo a labdára és elcsípi még a vonal előtt, Albert küzd érte, elperdíti De Santos, elcsúszik ugyan Lima, de ott marad a labda mégint a braziloknál, és jön fölfelé újra a brazil támadás, remek akció után Tostao kiugrása készen, és bedobja magát Mátrai önfeláldozóan, Sipos labdáját Enrique szerzi meg fölé. Enrique jobbal, vagy 35 méterről nagy lövést ereszt meg, de messze-messze a kapu mögött esik le, kirúgás tehát a miénk javára. Hallatlanul nehéz a talaj, sokat csúszkálnak mind a két oldalon a játékosok. Közben Rákosi visszarúgja a játékvezető döntése alapján a labdát, Gyerei pedig újra leállítja, mennyi lehet még hátra, talán 2 perc van hátra az első félidőből, amikor most Szepesi vissza, újra Gyerei kezébe adja a labdát, egyre állt át a vérvő találkozó a két csapat között. Mésző leteszi maga elé a labdát, még a félvonalon innen a miénk tér felén. Aztán Albert áll kiugrásra készen, el is indul a labdával, tovább itt Farkas leszedi szinte a lábáról, jó a váltás, de Matesz elől azonban elcsípik. Ott van Szepesi, Sipos a labda útja. Sipos két ember között brilliánsan ugrik ki. Csak jó legyen a szöktetés Rákosinak. Rákosi, Rákosi, mehetsz előre, Gyuszikám! De mit akartál, Feri? Át akarta lépni, de inkább beugrik. Hát ha beugrik, akkor az a helyzet, hogy talán Dopplerrel bemehet. Na nem baj. Nézzük az előrevágott labdát, ott van a miénk oldalán a magyar 16-os tájékán. Sipos higgadtan hazagurít, Gelei kezéből jöhet előre, tehát az utolsó percben, az első fél időben a labda 1-1-nél. Milyen szépen ment föl Rákos, igaz, hogy remek labdát kapott. Mátrai lábán a labda ezúttal, még én az iménti akcióról beszélek természetesen, aztán Szepesi leveszi, megy föl, most már ő a brazil tértére, olyan lövése van, mint az ágyú, be tudja vinni a 16-osig, lekénytelen adni, Albert egy csel, elmegy a bal oldalon, még mindig Albert lába előtt a labda, de középre visszafejelik, és Szepesi mellett ezúttal kiugrásra készen 4 brazil, nagy baj van, ha nincs az, bravo Mátrai, nincs baj, ahol Mátrai van, szédületes szerelés, becsúszva, jöhetünk újra előre Rákosi révén. Rákosi pedig a brazil tértél közepén, jobbal, keresztbe küldi a labdát, rámennik káposzta. Henrik azonban gyorsabban, frissebben ugrott rá a labdára, most megpróbálja ugyan benne megzavarni. Nagyot huppan a fűre, hazaadás és Kilvár röpítheti vagy rukhatja előre a labdát az utolsó percben az első félidőben, tehát 1-1-nél. Jobbra került Éjszantoszi a labda, a jobb hátvéd megy föl néhány métert újra előre, és ott van Gerson, ő kapja meg a labdát. Ballal tolja maga előtt, de még a brazil tértélen keresztbe, benne a tiéd lehet. Le is veszi, maga elé teszi. Farkas is ugrik, ott van Ben Albert, ott van Farkas a 16-oson belül kifelé cselez, beteszi középre és hiába. Az akció lelassult, megállt. Ha Albertnek adja a labdát, de ne beszéljünk erről, hogy mi történt volna akkor, mert egyelőre a brazil támadás alakul ki az ő térfelük közepén, Lima révén. Nagy helyezkedési csata, mégpedig a félpálya környékén együtt van mindenki, Déjszantoszi, fújd le már, drága bírósporttárs, egyelőre nem fújja, pedig jó lenne most már, ha lefújná. Szepesi mellett elhúzunk, lökés és a játékvezető most fúj! Véget ért tehát ez a rendkívül izgalmas és viharos, nyílt színi tapsot aratott első félidő. Az eredmény 1-1, és most megkérem Vándor Kálmánt, a Népszava sportrovat vezetőjét, próbálja ő nálam némileg higgadtabban összefoglalni. Mit is látott az első félidőben?
1: Bárhogy is végződjék ez a mérkőzés, és az egész világbajnokság, csak azt lehet mondani, hogy a magyar válogatott a fénykoráramra hasonlító módon játszik. Az egész csapat még nem is a különböző taktikai felfogásokat követi, hanem a legmodernebbet, mindenki mozog, mindenki változtatja a helyét, és lendületesen egyből adják a labdát. Nem sikerülnek a befejezések, ebben az esetben talán mentségnek lehet felhozni a csúszós talajt, amely mindkét felet meglehetősen zavarja, hiszen láthattuk azt is, hogy a brazilok is egészen egyszerű helyzetben ellenfélhez passzoltak, vagy kitűnő gólhelyzetben csúnyán fölé fejeltek. Szóval csak elégedett hangon lehet nyilatkozni eddig, és bármilyen szomorú is, hogy ilyen jó játékkal a portugáloktól kikaptunk, de hát a labdarúgásban éppen ez a dicső bizonytalanság az, ami vonzóvá teszi, és elég sajnos, hogy ebben a bizonytalanságban portugálok ellen pont mi mutattunk példát. Ennek dacára az a véleményem, hogy a magyar válogatott, ahogy mondtam, bárhogy is szerepeljen, ezzel a játékkal csak növelte a magyar labdarúgás hírnevét, és hát ha majd levonjuk otthon azokat a tanulságot, amelyek kétségtelenül vannak, hiszen nem minden kifogástalan, akkor egész biztos, hogy egy olyan korszak elé lépünk a labdarúgásban, amely további nagy sikereket vezet.
0: Kedves hallgatóink, most néhány percre búcsúzunk, viszont hallásra nem is a második félidő kezdetén, hanem annál előbb még néhány perc múlva.
2: 1966. július 15-én vívták a világbajnokság csoportmérkőzései során a legjobb 8 közé jutásért a Magyarország-Brazília találkozót. Ennek az első félidejét hallgathatták meg az elmúlt 3-4 órában. Hamarosan következik a második játékrész.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó VB döntőjébe. Jelentősen drágultak az üzemanyagok. Több helyen várható zápor, zivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináliába, miután az elődöntőben 2-0 az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyolok 11-esből szereztek vezetést Mikel Oyarzabal révén a 22. percben, majd az 58. percben Pedro Porro is eredményes volt, így alakult ki a végeredmény. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Viking Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában a visszavágón. Így az izlandi csapat 3-2-es összesítésre jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a konferencialiga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. A sportcsatorna mellett a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik a találkozókat. Tadej Pogacar nyerte a francia kerékpáros körverseny 10. szakaszát, a szlovén kerékpáros már a 3. szakaszát nyerte az idei Tour de France-on, de csupán az elsőt úgy, hogy övé a sárga trikó. Keddi győzelmét követően már 3 perc 36 másodperccel vezet a második Jonas Vingegaard előtt összetettben.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza párt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyon védelmével indokolták a szervezet felállítását. Az ellenzéki pártok bírálták a hivatal létrehozását. Több közérdekű vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a hónap végén. A magyar közlöny szerint 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a Matthäus Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón Alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén átruházandók az államra. Ezentúl nem miniszteri rendeletben jelölik ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét. Az erről szóló törvényjavaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. A metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A karbantartási munkálatok július végén is folytatódnak majd, akkor napokig a metróvonal teljes pesti szakaszát zárják le a forgalom elől.
3: Közlekedés.
7: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-es között kiépített terelésben továbbra is torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, érje meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Napos gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 1966. július 15-én a világbajnokságon, a csoportmérkőzések során, sorsdöntő találkozón Magyarország és Brazília az első játékrészt követően 1-1-re állt. Bene Ferenc szerzett vezetést a magyar válogatottnak, Tostao volt az, aki a 14. percben egyenlített. Miután a magyar válogatott az első találkozóját a világbajnokságon Portugáliával szemben elveszítette, ezen a mérkőzésen feltétlenül nyernie kellett. Következzen ennek a napra pontosan 60 évvel ezelőtt játszott találkozónak a második játék része. A kommentátor, vagy ahogy akkoriban mondták, a speaker Szepesi György.
8: Ismét Liverpool jelentkezik, kedves hallgatóink. Egyelőre a Gárda zenekar muzsikáját halljuk lent a pálya közepén. Néhány pillanat múlva azonban megkezdődik majd a második félidő. Nyugodtan mondhatom, az utóbbi néhány esztendő legizgalmasabb mérkőzésén. Az első 45 perc feszült hangulatban kezdődött, ez a feszültség nyilván érződött önöknél is, és most valami miatt kiállt a nézősereg. Itt egy fülkében vagyunk, a hangszóró hangja ide nem hallatszott el, minden esetre az angolok óriási hangorkányát hallottuk. Közben itt mellettem Szabó Árpádot kérdezem meg, aki a kéttagú magyar filmes csoport vezetője, hogy mit is készítenek elő a hazai közönség számára.
9: Először is korrigálni szeretném a Szepesi Gyuri előző bemondását, amelyben nem vezetője vagyok, hanem operatőre vagyok ennek a kis csoportnak, és a feladatunk sajnos csak az, hogy mind arról tudósítsuk a későbbiek során nézőinket, ami a csapatunkkal a pályán kívül történik. A pályán belül sajnos nincs lehetőségünk felvételeket készíteni, miután a felvételek jogát eladták külföldi cégnek, és ezért a televízió és a filmfelvételeket ennek a cégnek van csak joga elkészíteni. Úgyhogy mi csak arról készítünk felvételt, ami a csapat életével, a csapat szórakozásaival és konkrét edzéseivel foglalkozik.
8: Mikor látják otthon ezeket a filmeket?
9: Ha a csapat győztesen hazatér.
8: Köszönöm szépen, hát erre még várjunk. Pontosan 45 percet várjunk a magyar-brazil mérkőzésen is, amely tehát Bene és Tostao góljaival 1-1-re áll. Én azt hiszem, kedves hallgatóink, nincs értelme most a szünetben kritikai mérleget megvonni a magyar játékosok teljesítményéről. Egyet persze most is, akár csak a portugál mérkőzéssel le lehet szögezni, hogy mindenki nagy-nagy lelkesedéssel, akarással küzd, és senkit nem érhet egyetlen szó szemrehányás sem. Mindenki tudása legjavát igyekszik nyújtani. Albert megjelenik elsőként a pályán, szokott lomha mozdulatával, megy előre most, be a pálya közepére, ott van aztán a többi magyar fiú, Káposzta, Sipos, Farkas, és a közönség nagy tapsal köszönti őket érthető módon, hiszen akárcsak a Portugália elleni találkozón a magyar csapat most is igen jól játszott, de már a brazilok is megkapják a megérdemelt tapsot, mert felével vagy fele nélkül, ahogy mondottam az első félidő kezdetén, nagy csapat a brazil válogatott. Gerson, Alcindo és a többiek itt vannak kint már a pályán, nem sokára megjelenik majd Garincha is, akinek az a feladata, hogy felét pótolja, és ő legyen a szellemi vezér, a szellemi irányító. Egy kissé meghízott, éppen jól látom most Garincha X-lábait, előttem lépked, egy kissé meghízott az utóbbi években, de technikai tudása nem kapott meg egy csöppet sem. Ráveregett az utód, Jair Zinho hátára egyet-kettőt, és aztán mutat, magyaráz neki, nyilván azt, hogy maradjon kint a bal szélen, és onnan próbáljon majd betörni. Most a miénk a kezdés joga, Albert lába előtt, tehát a fehér labda, Farkas mellette, és fölzárkózik Matesz Imre is, Mészöly még az utolsó bíztatást mondja, és a játékvezető bemelegítő mozgását láttuk. Aztán ránéz a bíró sportás az órára, és kezdődik a második félidő, Farkas labdája jobbra, Káposzta egyből be. Mert Matesz feje fölött sajnos elszáll a labda, itt van Alcindónál, majd bizony megkapja Lima. És hátulról jönnek föl, Garincha középről indul, Tostao balra teszi a labdát, tehát Henrik a bal hátvéd is előre jön a magyar térfére, benn középű Jair Zinyónál a labda, és jó szerelés Sipos részéről. Matesz elveszti a labdát, és ennek következtében Henrik visszaszerzi. A bal hátvéd előre megy vele, nem messze a magyar 16-ostól egy csel, tovább engedi a labdát Garincsának. Ő pedig befelé húz, fejével, fejes gól! De les volt! Les volt Jair, Zinho lesről fejelte, hál' Istennek a gólt. Én éreztem, hogy azért nem estem kétségbe, láttam, csak nem mertem hinni, hogy a partjelző beinti-e. Így ennek következtében maradt tehát az 1-1. No de kapcsoljunk mi is gyorsabb sebességre, hiszen lesz itt még esemény bőven. Minden esetre akár csak az első félidőt a brazilok most is, a másodikat is fergeteges rohammal kezdték. Tovább, gyerünk előre, gyerekek! Nem szabad elveszteni labdákat. Ott van Mészőnél, Alberté, Albert Mészőj egy láb közben jöttével, és Tostaoé a labda. Sok az ilyen pontatlan eladott labda. Sipos próbál szerelni, egyelőre hátra jön a labda. Rákosi csípné el, tovább kerül De Santoshoz, De Santos átemeli, egyből előre Mészőj fejéről, vissza. Ott van tovább Rákosi feje mellett, azonban megint Jair Zinho lába, Gerzoné a labda. Gerzon körülnéz, gyere Káposzta, a tiéd lehet, nem. Hű, de nagy baj. Henrik szerencsére lelassított, most már visszaértek a fiúk. Ha rögtön elindul, akkor egyedül mehetett volna föl, így azonban De Santos is ott van, távolról lő fölé. Mondom, ahogy kezdődött az első, úgy kezdődik a második félidő, a második percben járunk, egy pillanat, igazítsunk az órán, kérem a pontos órára állítani, az a legjobb, tehát a második percben vagyunk, és visszajön Szepesi lábáról a labda kapusunkhoz, Geleihez, tehát egy-egynél, Siposé a kidobott labda előre. Laposan Farkas kapja már a brazil térfélen, de csak néhány méterre vissza is táncolt egy-két lépést vele, aztán az oldalvonalnál egy gondolatnyi szünet, még mindig Farkas, be középre, Bene leteszi a labdát, elcsúszik, elferdül, fölszabadító rugás, hosszú szöktetés, Jair Zinho megkapta, visszateszi újra a labdát oda Tostaohoz, és aztán Gerzoné, Gerzon robosztusan megy fölfelé, jó az adogatás, Szepesi hazad, Gelei nehezen elmozdult balra, de biztosan visszavetődött, és reflexzerűen hárított. Imrém, elvesztett labda. Na most segíthet, javíthat, jól van Imre, jól van Matesz Imre, Rákosi labdája, megint a braziloké, De Santosi, álljuk ezt az 5 percet, ezt a nehéznek ígérkező 5 percet, egyelőre a brazilok jobban kezdtek a második félidőben, megint De Santos adja tovább a labdát, ott van Garincsánál, Garincha pedig gondolatnyi szület, egyel, megint előre, Albert próbálja megzavarni, legurítás, Farkas is hátra jön, Albert tovább zavarja, így kell, oda kerül a labda, be Tostaohoz, átemel, les! És Jair Zinho ugyan elmegy, de le sem volt, tehát a miénk a labda, a miénk a szabadrugás joga. A harmadik percbe járunk, egy-egy a mérkőzés állása, nehezen jutunk a félvonalon túlra, nehezen bontakozik ki a támadó ég. Most jön előre Gelei hosszú rúgása, Bene fölmegy, fejéről tovább, Henrikre kerül a labda, a bal hátvéd kíséri a vonal mentén, elcsípi, még a brazil térfélen átjön vele a mi oldalunkra, hátra kénytelen Altairhoz játszani. Ő befelé húz a labdával, a brazil térféle hosszú szöktetés előre, Káposzta belenyúl, az övé volt, és már belé lenne, de újra visszafejelik, gyorsabbak most a brazilok. Úgy látszik, nekik használt jobban a tünet. Megint balról jöhet előre a labda. Jairzinho viszi, néhány métert Mátrai szerel, Mateszi a labda. Mateszi jobbra elhúz vele, zavarja Jairzinho, lök, szabad rúgás a miénk javára. Mindkét fiú nem volt a füvön, mintegy 12 méterre a félvonalon innen, a miénk térfeléről jöhet előre, tehát a szabad rúgás a magyar csapat javára. A negyedik percben, a második félidőben 1-1-nél nagy készülődés, Mésző gurítja le, Káposzta lábára teszi a labdát, onnan hosszan Farkas felé szállna, Farkas állt, és a labdát elcsípték a középű felsorakozó játékosok. Lima kiugrást osztaó labdájával, Jairt azonban szereli Mátrai becsúszva, ott van még Alcindo, és őt is Szepesi szereli. A bedobás még a miénk is, olyan szépen tette rá a labdát szerelés közben Szepesi a brazil lábára. Tovább kerül hátra Mátrai, hazagurít, és elejétől indulat előre az ötödik percben 1-1-nél, tehát a támadás jobbra, Káposzta kapja. Vigyáznak a fiúk persze, nagyon okosan, higgadtan akarnak játszani, csak jók legyenek az előreadások. Mésző fejéről, Farkas mellére, Farkas hátra kénytelen egy kicsit menni vele, Rákosi helyet cserélt vele immár, még mindig Farkasi átemelés, újra Mésző, Mésző fejéről tovább, de ott van egy brazil fejről, Káposztánál jöhet előre Benő, lőd rá Benő, nem, inkább választja azt a megoldást, hogy kiteszi a jobb oldalra, Matesz meg középre, elment a fejek fölött, Défantos kifejeli, újra a miénk. Ott van Káposzta, Káposzta lő, fölé! Hogy tud lőni ez a Benő? Csak lőne, lőne! Ilyen helyzetből végre rásuhintotta a labdát, az ereje már megvolt, csak még nem oda ment, ahol kellett volna, mert mi bizony a bal felső sarokba szántuk ezt a labdát, oda se neki, majd lesz még alkalom. Most már egy kicsit magukhoz tértek, mondom a fiúk, mintha lemerevettek volna talán a születben. Ott van Mátrai fejéről Mészőnél a labda, tovább, jobbra, kíséri Tosztao, és a vonal előtt elcsípi, aztán Enrik lábáról tovább kerül, mégis de már a vonalon túlra bedobást, tehát a miénk javára. Albert megkapta a bedobást, gyere föl Flóri, tovább viszi egyedül előre, így buktatják. Nem lehet 11-es, de kár, hogy nem belül történt. Hát így bizony még elég messze volt, Albert oda megy, nem kell reklamálni. A játékvezető elvégzi a dolgát, megnézi a brazil fiú számát, és aztán mutatja, hogy általános szerelés miatt fölírta a brazil játékos, szabálytalan volt, tehát ezt mindenki látta, ez nem tér kétség, de ezt gyönyörűen ment volna föl Albert Flóri a labdával. Nézzük a szabadot. Rákosi lágyan középre, Albert feje elől kiöklözi a labdát, a brazil kapuvédő. Még mindig lehet valami. Gyere Farkas, lőd, lőd! Beleléptek. Újra ott van Siposnál, Mészőtől kapta. Beneferi a 16-osnál, egysel, betör a 16-oson, belülre föltartják. A játékvezető nem látok ott a beavatkozásra. Nem volt tiszta 11-es, és most Henrik küldi előre a félvonalon túlra a labdát. Ej, de jó volt Mátrai, micsoda nehéz dolog lett volna, elcsúszik a lába mellett, nagy versenyfutás, ki lesz a győztes? A brazil lett a győztes. Oldalháló! Két magyar fiú, Mátrai és Sipos között, hozzátehetem, két öreg fiú között ugrott ki ezúttal a náluk 18 vagy 17 esztendővel fiatalabb brazil csillag, Jairzinho, és bizony szépen fölvitte a labdát, szerencsénk volt, csak az oldalháló találta el. Mésző, Albert a labda útja kirúgás után, Káposzta, gyere Benőkém, úgy van, jön fölfelé, remekül megy előre, Káposzta, aki egyre jobban beért a magyar csapatba. A labdát azonban mégis Henrik küldi ki az oldalvonalon, túlra, bedobást tehát a miénk javára, Matesz veszi kézbe a labdát, ott áll Káposzta is, Albert megkapja vissza Mateszhez, elcsípi még a vonal előtt, Farkas rálép a labdára, kihúzódik vele. Egy gondolat, visszafelé kénytelen menni a labdával, ballal, laposan tovább, Matesz Imréjé, Matesz átvágná a másik oldalra, Mésző, Albert lő, mellé! Úristen, micsoda helyzet, Albert drop lövése, megnézte a jobb sarkot és elsuhant a bomba, na mindegy. A második félidő, 8. percében járunk. 1-1 a találkozó állása. Sipos feje mellett elmegy ugyan a labda, Mátrai terel, gyönyörűen, bravo, bravo, gyönyörű volt, Sanyi. Tovább be középre, ott van Albertnél a labda, kezdőkörből indul újra előre Albert Flórián, fölfut Káposzta, egyelőre Albert viszi egyedül a labdát, áttör, még mindig Alberté, Káposzta kiugrásra készen, gyönyörű, és belép egy láb, Farkas lő, mellé, hát ezt nem lehet, ezt elhinni nem lehet, ha nem látnák, kedves nézőink, illetve elnézést kérek, hát nem tudom, biztos vannak a hallgatók is, akik néznek tévét, de hát ha nem látnák, akkor nem is hinnének. Nem hinnének, hogy ilyen helyzetek egyszerűen kimaradhatnak. Egyszerűen nem tudunk betalálni oda a kapuba a legjobb helyzetből se. Talán egy kicsit sok az idegeskedés odalent. Ugyanitt, mint ide fönt a mikrofonnál, de hát ki ne értené ezt meg. Nézzük közben Mészőj. Tosztó mellett próbált szerelni, De Santos mégis megkapta a labdát, előre teszi, hosszú labdára fut rá megint Tosztó, ott van hátul azonban ügyesen Szepesi is, aztán Mészőj, aztán Albert, aztán Matesz, ne cselez, Imrém, hát nem jók ezek a cselek. Tovább kerül Zserzóhoz a labda, Szepesi fut, és Leskarincsánál. Megpróbálja Matesz Imre a szokott technikás játékát nyújtani, a braziloknál azonban nincs kegyelem, mindig belép egy láb, és ez az akadálya annak, hogy Matesz kialakítsa, megpróbálja megformálni azt a játék stílust, amely nála annyira megszokott. Nézzük közben az előre szálló labdát. Ott van Enriknél, a bal hátvédnél a brazil csapatból, még hátrá Bellinihez kerül, Bene mellett egy jó csel, nagyon ügyesen vitte el, aztán jobbra küldi De Santot, Rákosi próbálná megzavarni, a két fiú összecsap, Szepesi mellett gurítanak le, de a játékvezető dönt, lököd De Santos, szabadrugás tehát a miénk javára, leállítja Rákosi a labdát, a játékvezető mutatja, De Santos elküldi egy kicsit hátrább, Szepesi végezheti el jobb lábbal a szabadot, beteszi oda Farkas lábára. Farkas körülnézni, úgy van, Rákosi a labda, egyből be közé, Frede hiába, ott már megint elcsípik, Rákosi visszaszerezni, nem, Farkas próbálta visszaszerezni, hiába, elterdült a labda, a játékvezető mutatja, jöhet föl a támadás, Garincs a lesen, de visszafelé táncolt, közben azonban egy másik fiú ugrott be, mégpedig Jairzinho lesre, szabadrugás tehát a miénk javára, mégpedig 10-15 méter a félvonalon, innen a magyar térféről, Szepesi végezheti el a 11. percben 1-1-nél. Guszti lövése, hátat ér, onnan tovább a Szindójé, és így bent középű Sipos szerel, nagyon jó volt, Rákosi, Mészőj labdáját, nem, Mészőj nem érhette el, megint egy pontatlan leadás, de újra ott van Sipos Feri, még mindig a braziloki azonban a labda. Most nem kapkodni, nagyszerű volt, Mátrai könnyedén, elcsípte Farkas, most itt a lehetőség, rohan a Bene, lelassult egy kicsit, most Bene megkapja a labdát, a 16-osnál ő is leáll egy pillanatra, bevágná középre, aztán újra az övé, még Benéjé, ne cselezd, lőj, mellé, elmegy a lövés a jobb kapufat csellett, hát ez fantasztikus, szóval egyszerűen nem lehet hinni, az ember nem hit a saját szemének. Megnézi a jobb sarkot, és a labda lepattan a jobb saroknál, úgyhogy Gil már verve van, és kiperdül a jobb kapuba döve mellett, a labda az alaponalon túlra. Kirugás, nem csüggedni azonban, remekül játszanak a fiúk, és ez már óriási eredmény. Ott van megint a miénk, Káposzta Benő kezében a labda, bedobáshoz jutottunk tehát a kirugás után, körülnéz, hosszan tezni előre, Enrik belenyúl, és megint a miénké a bedobás joga. Albert kéri és kapja a labdát, megpróbál továbbítást adni, és újra a miénk a bedobás. Bene elől küldte ki a labdát Altair. Tehát bedobás a brazil térfél közepéről. A 12. a 13. perc tájékán járunk, 1-1-re állunk, és jön előre újra a magyar támadás. Albert a jobb oldalon, fut föl, jó a labdája, de nem kicsúszott. Kicsúszott egy kicsit úgy, hogy belelépett az egyik brazil fiú. Bedobás tehát ismét a miénk javára, Farkas kezében a labda. A játékvezető a partjelző beintésére azonban úgy látszik, úgy dönt, hogy elmozdult Farkas lába, bedobása a brazilok javára ezek szerint át az ő 11-es pontukkal egy magasságból. Gerson teszi tovább a labdát. Aztán a láb között, mégpedig Farkas lába között kapja újra Gerson a másik oldalon. Mátrai vár, az övé volt, egy láb megint közben nyúlt, és benn középütt helyezkednek a brazilok. Szerelés a félvonalnál, Mátrai odáig vitte, villám gyorsan akarja elrúgni a labdát, Lima elcsúszik közben, a játékvezető kivár. Még visszarendeli újra a szabadrúgást a játékvezető, és közben berohannak a brazilok. Eltelt át a játékidőből 13-14 perc, kedves hallgatóink, a második félidőben is. 1-1-re áll a mérkőzés, két szédületes magyar lövést láttunk, mind a kettő villámként vágódott volna, de nem a kapuba sajnos, hanem egy gondolattal, hajszállal el, mind a kettő a jobb kapuba mellett. Még mindig tart a szünet, közben eredmények, Svejt, Spanyolország 1-1, Uruguay, Franciaország 2-1, és Chile, Észak-Korea továbbra is 1-0. Itt pedig áll a játék, és azt a pillanati szünetet, amit a játékosok engedélyeznek a számunkra, csak arra kérem önöket, ne haragudjanak érte, egykor teára használjuk föl. Jó esik az ilyesmi ebben az angliai októberben. Borzalom. Na, szerencsétlen időjárás ez. A világbajnokságot kétségkívül nagyon megnehezíti, nagyon elrontja, és a hangulatot, amellyel a magyar csapat játékát kísérjük, csak az emeli, hogy a fiúk ilyen jól játszanak. Nézzük tehát, most már mindenki a talpán, szabadrúgás következik nem messze a félvonaltól a brazilok javára, 1-1-nél, és nagy helyezkedés újra a magyar 16-osnál. Elől a labda Tostaónál, megpróbált szerelni Sipos, és jó volt aztán a labda. Farkasé, Farkasé, bele kereszt labdája, Farkas elnyargalni, nyargal, Gilmár kijön-e, Bellini követi, becsúszik, de még ott van Jancsi, a tiéd a labda, elcsúszott Bellini, most vágja meg középre. De Santos ellökik Albertet, nem adta meg a 11-es, nem adta meg a 11-es. Hú, nem baj, ne lökni gyerekek, hagyjuk a bírót, játszunk. Mateszi a labda, Matesz fejével középre. Tovább, gyerünk, gyerünk, gyerünk, nézd, hogy elcsúszik. Mátrai most versenyt futhat, na ez nagy versenycsata lesz. Na ez versenyfutás lesz Garincsával. Garincsa elment, Garincsa egyedül. A játékvezető azonban még a másik oldalon, és bár a játékvezető ott, Albertet nézi, Garincsa nyargalt, Mátrai Kejkös Anyikám nem tudja szegény, hogy közben a gól az nem érvényes, azt hiszi szegény fiú, no, nem baj Sanyi, azt hiszi szegény, hogy a játékvezető tovább engedte a játékot, vigasztalja meg már valaki Mátrai Sanyi. Igaz, hogy közben lökte őt Garincsa, de gondolom nem lesz semmi baj az öreg harcosnak. Inkább az az érzésem, hogy Albert Flóriánnál történhetett valami, mert őt bizony elég csúnyán ellökték. Igaz, hogy Garincsa nekiugrott Mátrainak, de mondom, ő már a talpán van. Tudom, tudom, persze, hát arról volt szó. Nem látta, hogy a játékvezető előzőleg már megállította a játékot, és hát kétségbeesésében, elkeseredettségében feküdt le a földre. Úgy, ahogy azt a portugálok elleni mérkőzésen is tette, amikor azt a szerencsétlen második gólt kaptuk. Fénykép felvételek őrzik. A felesége majd megnézheti, hogy milyen szomorúan fekszik a földön Mátrai Sanyi a második gól után. De itt most nincs ok a kétségbeesésre, maradt tehát az 1-1, bár Garincsa nagyon ügyesen robogott előre, szerencsénkre Albert ott maradt még a másik oldalon, de neki sincs semmi baja, és jöhet előre a ledobott labda után, Bene, küldi tovább, Mateszi, káposzta, tiéd lehet, úgy van, gyere Benő, most menj a 16-oson belőre. Nem, belelépett a labda útjába, az utolsó pillanatban Altair és az ő lábáról került ki az alapvonalon túlra. A 15. percben járunk, tehát jobbról szöglet a miénk javára. Bene állítja le a labdát, megy fölfelé, Matesz is fejelni. Gerzon ott van, az övé volt a labda, és Gerzon küldi tovább előre. Nem tudjuk visszaszerezni egyelőre a félvonalnál, továbbítás, de most már Szepesi leteszi. Jó a leadás, Mészői megtolja, Rákosi megkapja, indul a jobb oldalon fölfelé. Rákosi Gyuszié még mindig a labda, megpróbál majd beívelni. Elmegy Farkas mellett, elmegy mindenki mellett, és hiába nem sikerült a beugrás. De Santos hozza ki a labdát, begurít középre. Előre lendülhetnek tehát a brazilok, Alcindo közben húzza a jobb lábát, ő kapja éppen a labdát, látni, hogy egy kicsi nehezebben mozog a fiú. Legurítás tőle is, oda Garincsa elé, Garincsa most megpróbálkozna becsapni Szepesi, de hiába ez nem sikerül, remekül játszik Szepesi Gusztáv ezen a mérkőzésen. És a bedobást most Alcindo végzi el, Tostaona küldi, fejjel visszajátszik, újra Alcindoé, aztán De Santos kapja a labdát a magyar térfél közepén, mesteriek De Santos beívelései. Most is jól jön a labda, azonban Káposzta áll a helyén, visszafejelte, de még mindig a braziloké, Enrique visszaküldte. Aztán újra ott van kint a bal oldalon, nagyszerű volt, gyönyörű szerelés, de megint a braziloké, lenne, ha nem lenne ott Mészői, aki azonban mutatja, hogy Matesz Imre remekbe szabott szerelése után Mésző fölemelte a lábát, tehát a játékvezetői döntés, szabadrugás a brazilok javára. A 16. percben vagyunk, és most vigyázunk a sorfallal újólag, ezek azok a veszélyes szabadrugások. Két szabadrugás góllal velték meg a bulgárokat a brazilok. Nagyon kell ügyelni arra, hogy nehogy valami baj történjék ebből a Garincsa szabadrugásból, ha ő rúgja. Egyelőre tanakodás, még mindig nem rúgta el senki, Lima beugrásra készen. Letékez azonban, még mindig Gerzon előtt a labda, most teszi be, és kifejeli Sipos, fölszabadítani Matesz. De megint a braziloké nyomnak. A játékvezető dönt, és mutatja, hogy a magyar csapat 16-osáról jár a szabadrúgás, mégpedig azért, mert a dököt Jair Zinho a magyar 16-os tájékán. Mátrai haza gurítja, visszateszi a labdát Gelei kapusunk kezébe. A 16.-17. percben járunk, a második félidőben 1-1-re áll a mérkőzés, hosszú kirúgás. A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Mates átemeli, és aztán bizony Gerson megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Mates Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! Hajde nagy gól! Bene Farkas, Farkas Bene! Nem félünk a Farkastól, hát ez szédületes gól volt. Ragyogó bomba, Farkas minden dühét beleadta. Bene bombája a jobb lábára, és mint a zsinoron húzták volna az aranygól Gilmál hálójában. Hát ne haragudjanak, az ember tombol örömében, de hát ilyen szép gól a magyar futball legszebb napjaira emlékeztető, csodálatos gól volt. Szentiái állt föl, itt nem messze tőlem, és integet. Jó van, lelkesedik, örül, minden magyar fiú együtt örül, és ne bántsuk szegény Micskát. Ne bántsuk azért a három gólért, mert ott is lehetett volna hatot is rúgni. Na de nem baj, most 2-1-re vezetünk, gyerekek. Most minden, vele minden, ne hagyjátok, mert jönnek a brazilok, mindjárt jönnek. Karincsa vezetésével. A növé ugyanis a labda. Szepesi, gyönyörű. Leszereli, leteszi a labdát. Kigurul a félvonalnál, az oldalvonalon túlra. De Santos újra a magyarok ellen, és újra igyekszik lelket önteni társaiba, mint 12 esztendővel ezelőtt. Vigyázzunk rá, nagy játékos. Ő akarja elvégezni a bedobást. Gyerekek, a bíróval ne vitatkozunk. Olyan jól bíráskodik, hagyjuk őt. Oda is rendeli Szepesi. Szepesi eldobta a labdát. Szepesi vigyázva áll. Jó van, Tatabányán. Büszkék lehetnek rá. Szófogadó, értelmes, okos gyerek. Dobja befelé, Dészantot a labdát közben. Tovább. Visszaadta autól, megint D. Santosi átemelés talál a vonalon túl, úgy van, jó van Santos bácsi, köszönjük, ez nekünk jól jött, egy lélegzetvételnyi kis szünet kell most a 20. percben, Alberti a labda, Albert cseléjét, azonban ezúttal Tosszó nem vette be, tovább kerül a labda, Limától, megint D. Santos mellett ott állunk, ketten, Albert elszette, Bené a labda, Bené betörni, Albert lábáról levágódott a labda előle, és Mates hiába próbál szerelni, de ott van megint Rákosi, nem Tosszau, Gerson, megint Gersoni a labda Tosszautól kapta, indulnak előre, nagyon nehéz lesz, de ott van Szepesi, óriási erővel, rug egy nagyot a labdába, tiéd lesz Feri, nem, elfejelik előle, mégpedig Altair és a bal oldalon Enrique bukkan föl, a bal hátvéd előre jött a magyar térszél közepére, Limához játszik előre, Lima pedig néhány méter után lő, Mátrai szinte megszédül, olyan erei volt a bomba, de beletette a fejét, levágódott Gersonhoz. Ezt a néhány pillanatot álljuk, álljuk, álljuk a harcot, gyerekek! Dészantos be középre, Mátrai fejjel, megint Limája a labda, Mésző fejjel, ott vagy Flóri, te jöjj, tiéd Flóri, úgy van Flóri, bravo, menjél föl! Jobbra lelassítja, mesterien viszi aztán előre, a közönség hangorkánya kíséri Albert Flóriánt, amint viszi a labdát. Farkasi a csodálatos gólszerzőjé, ki jobbra, remek, káposzta középre, Albert le, Bené a labda, Bené, most az ötösnél belövi, Mésző fejéről a kapus kezében. Fantasztikus, Mésző, hol volt? Gyere rá, Mates, gyere rám, rá is jön, az övé a labda, előre Farkasi, Farkas Jancsi, gyere ki egy kicsit még, úgy van. Egy gondolati szünet után kéri tőle Mates, de nem, inkább bevágja középre, kifejelik azonban a labdát. Mint a kezet ért volna, marajlott fel a közönség. Azonban a bíró tovább, hogy Indi Santos megkapja a labdát, 2-1 arányban vezetünk. Mátrai mellel teszi le, jobbával a maga elé, viszi előre. Sanyikám, gyere föl, ott van Káposzta is. Adhatod neki a labdát, nem inkább be középre, igaza volt. Bené, Alberti, Albert most jobbra ki. És aztán jön előre Káposzta a 16-osnál, be középre. Elmegy a fejek fölött, ki van rá, milyen közül, Matesé, itt a Rákosi. Megkapja Rákosi a 16-osnál. Bal a lő, levágódik a lövés, újra rá lehet menni, D. Santos kiküldi a labdát az oldalvonalon túlra. Csodálatos meccs, ragyogó játék. Gyerekek, mindent, mindent, mindent bele, és minden dicséretet bele, mert megérdemlitek. Ott a labda Farkasnál, tovább, Rákosi megkapja, Rákosi fölnéz, és aztán be középre, kifejeli azonban Altair a labdát. Hallatlan ilyetten, ki az alapon alon túlra, szöglet a miénk javára, a 21. percben vagyunk, 2-1 arányban vezetünk, a közönség egy pillanatig nem szűnő hangorkánnal kíséri a magyar csapat minden megmozdulását. Nézzük ezt a baloldali szögletet Rákosi révén, jön jobb lábbal be a labda, gyönyörűen jön be, kijön ki a kapus,
0: és Albert fejéről megy végül tovább a labda, egyszerre ment Gilmar föl, egyszerre ment föl Albert, és mintha Albert fejét érintette volna, már elvégezték a kirúgást a brazilok. Jöhetnek tehát előre, benne lába mellett elcsúszott a labda, és a bal oldalon bukkant föl Lima. Az övé a labda, tehát a félvonalnál visszagurít Henriknek, a bal hátvéd előre tör, most tovább adja Tostaónak. Tostaó labdája bent középi Jair Zinho-nál, újra Jair Zinho, veszélyes akció, bent középi lövés, mellé! Jair Zinho lőtt, de elcsúszott a lövése 4 méterrel a jobb kapupa mellett. Tehát kirúgás a miénk javára. 25. percben járunk, ha a játékvezető nem számít be azért, mert állt a játék az imént egy fél vagy egy egész percet. Nézzük a kirúgást. Albert leszedhedi. Az övé ragad a lábára, a labda kéri tőle Rákosi. Beindult, de egyelőre nem kapja. Vár Albert okosan, Mésző fölfut az akcióval. Továbbítás. Ezúttal azonban Bene mellett ketten is ott álltak. Megpróbálja visszaszerezni Bene a labdát, Lima megkapta azonban, hátraállnak tehát a miénk, hátra jön Farkas is, Albert marad egyedül elől a brazil térdélen. Lima még mindig viszi, Tostaótól visszakapná, de ott volt már Mésző. Hű! Nem ment rá Flóri, gyerekek, nem szabad, nem szabad, minden labdára rá kell menni. Dés Santos teszi előre, átemelés, és ott van Rákosi, de ott van Tostaó. Mátrai belerobban, de még mindig nem szabadultunk föl. Lima teszi ki a bal oldalra a labdát. Nehéz pillanat. Becsúszó szerelés Benétől, de még mindig ott van Limánál a labda. Lima továbbít, és Ben középüt. Ki lesz az, aki fölszabadít? Ma teszi a labda. Albert jött hátra újra. Elindul a magyar térfél közepéről. Jobbra egy csel. Viszi előre. Ördöngő cselek. Pokoli cselek. Jobbra le. Káposztálja a labda. Még tovább Bené. Szédületes, szédületes. Az aranycsapat óta nem játszott így magyar csapat. Nézzük Farkast, az övé, Alberti a labda. Albert elesik, a játékvezető int tovább, hogy most gyorsan vissza, gyerekek, most gyorsan vissza. Egy ilyen szerelés után vissza kell érni. Mateszi lehet a labda, visszaér, de milyen fáradtan, szegény fiú, mennyit kell hajtani. És ott van Sipos, ő az, Ferikém. A 34 év meg se látszik rajta, hiába aglegény Sipos Feri, ezt használ, úgy látszik neki. De olyan friss, olyan fiatal, bár nem sokáig elnézést kérek, szóval ezt a titkot hadd áruljam el. És nézzük közben tovább Farkast, az övé ugyanis a labda, elindul előre, még mindig előtte átvágja a keresztbe, Rákosi, gyere rá az öreg mellett el. Nem, Dés Santos, mintha azt mondaná, kérjünk bocsánatot tőle, olyan szép fejessel küldte tovább előre a labdát, és Alcindo jön föl a jobb oldalon, viszi előre Alcindo a labdát, hátrálunk, Sipos mellette áll, még mindig zárjuk a szöget, be középre, Mésző, becsúszva gyönyörűen szerel, fölpattan, a játékvezető udvariasan engedi Farkashoz a labdát, aztán Alberti, kénytelen hátraadni, Mésző lábán a labda, onnan tovább előre megint Alberti, Albert egy csel, fuktatják! Ketten Lima és Henry közrefogja, a játékvezető dönt, szabadrugás a miénk javára a félvonal tájékáról, nézzük, hogy végezzük el. Degnell kitűnően bíráskodik, mindent követ, minden akció rajta van, megy tovább előre, Matesz labdája ott kint a jobb oldalon, Káposztájé, vissza, Farkas kapja, Farkas előre, egy csel, még mindig előtte a labda, helyet csinál magának, újra Káposzta a 16-ossal egy magasságban, befelé íveli a labdát, Gilmar kiöklözi, gyere vissza érte, gyere vissza Rákosi Gyuszi, el is éri a labdát, rohan rá Szepesi is, Rákosi kivár egy gondolatot, aztán elindul fölfelé, jobban lő mellé. Jobban lő, talán Szepesinek igaza volt, amikor futott volna föl a bal oldalon, kiérte a labdát, nem kapta, de Rákosi lövése azért egy lélegzetnyi időt adott megint a sorok rendezésére. A második félidő 27. percében vagyunk, tehát ha nem számít be a bíró, és 2-1-re vezetünk, de jön megint föl, Dés Santos a labdával, Mátrai őrzi ott bent középit Alcindót, jobbra azonban Tostaó kapja meg, vagy tovább gurítás Garincsának, Garincsát gyönyörűen szereli Szepesi, Garincsa egyszerűen ott hagyja a labdát, mint aki azt mondja, ezzel a fiúval nem lehet mit kezdeni, tovább Alberti, Albert elindul újra előre, viszi fel a labdát, egyszerűen paképnél hagy mindenkit, ott a Bene talán, Bene kiugrik, nincs lesz, a 16-osnál egy csel, még egy csel, viszi ki jobbra, lökik a bíró, lökték, 11-es, Altair föllökte Benét gólhelyzetben. Hát kérem, én most oda nézek, önök kedves nézőim, önök kedves hallgatóink, ne nézzenek oda, várják ki a dolog végét, tehát nézzük, mi történik. Benének masszírozzák a lábát, Káposzta, a klubtárs van ott mellette, és nézzük majd a 11-est. Mésző Kálmán, minden bizalmunk benned van, tudom, hogy nagyszerűen állod a sarat,
8: és közben Rákosi se néz oda, Tepesi se néz oda, mindenki, Baróti se néz oda, visszaugrik a kabinba, a fülkébe, csak Gilmár néz oda. No meg Vészöly, a többi brazil se néz oda, egyetlen egy játékos nem mer oda nézni, két ember van, aki oda néz, Gilmár meg Vészöly, és Albert Flórián, közben azonban már mindenki oda pislant. Vészöly! Vészöly, Vészöly, most fut a labdának, jobb lábbal lő, gól! Bravo Kálmán, megvan a harmadik, ragyogó gól! Ahogy Lantos Miska 12 évvel ezelőtt bevágta a brazilok hálójába ugyanilyen szituációban a harmadikon, úgy lőtte be most Vészöly Kálmán oda, pontosan a jobb sarokba. Akkor Castillo és most Gilmár tehetetlen volt. Háj de szép, 3-1, 3-1, feledve, most már feledve, feledve az a pakoli portugál meccs. 3-1 a miénk javára, és közben benne lábát ápolja Botár doktor Vinkovics, a gyúrónk. Jaj, jaj, hát persze egy kicsit fújjuk ki magunkat. Hadd mondjam el, hogy Lenzből kaptunk egy levelet, ahol a csapat játszott, és azt mondta illető, aki küldte a levelet, hogy a gyúrómester úrnak is küldjük üdvözletünket, megérdemli, mert most meggyúrta jó alaposan Bene lábát, aki immár vissza is ment a pályára, újrakezdés után. Ott a labda Batesz előtt, Henrikkel csap össze, a bíró mutat, és int, hogy szabadrúgás következik a brazilok javára. 3-1 arányban vezetünk, amikor jön előre újra a labda. Garincsa megpróbálja elérni, hiába kicsúszik a lába, elől a labda az alaponalon túra. Kirúgást állt a miénk javára, és nézzük most, hogy mit kezd majd Gelei a labdával 3-1-es vezetésünknél. 15 perc van még hátra, közben újabb eredmény, Spanyolország vezet 2-1 arányban Svejc ellen, ez várható volt. Dészantot fejeli előre a labdát, Tepesi feje felett elmegy, Mátrai követi, Gelei kijön, az övé a labda. Kérik többen is a labdát, ütemes taps, ilyen hangulat, csak az angol kupa döntőn volt, kedves közönségünk. Meghódítottuk újra Angliát, nyugodtan mondhatom. A Wembley csata óta újra a miénk, az angol közönség szimpátiája. Tepesi, aztán tovább Rákosi a labda útja, Farkas kiugrásra készen, indul előre, még mindig Rákosi lába előtt a labda. Bevágja a másik oldalra, kiélek, Bateszi, zseniális labda, Batesz gyere föl, leguri, Káposzta megkapja, Káposzta lágyan be középre, Bellini fejéről, ott van Rákosinál, lá, egysel, még mindig Rákosi előtt a labda, visszajátszik, Farkas újra Rákosi, Rákosi megfordul, lágyan középre, fejes Benétől, és fölé. Bene gyönyörűen csuka fejessel, hátra nyújtva a nyakát próbálta megcélozni a bal felső sarkot, de elsuhant a fejes a réc fölött, maradt tehát a 3-1. Vigyázzunk, 14 perc van hátra, nem csüggedni, nem hagyni semmit gyerekek. Ben van középütt, úgy van, Albert jött hátra, az övé volt a labda. Aztán Matesz mellett is ott áll újra Albert, és elkipik én Brazil között. Viszi föl, fut fel a labdával, még mindig nála. Albert egysel, ben van a 16-oson belül. Ballal még egy, tovább, Farkas lő, gól, gól, Farkas, felső sarok, 4-1, 4-1, ő nem adja meg a bíró, nem lehet, nem lehet, nem lehet, ne, gyerekek, hagyjuk a bírót, nem volt les, de a bíró nem adta meg, visszajönni gyerekek, visszajönni, már megy tovább a játék, hagyjuk a bíró, nem adta meg, nem, de mindegy, 3-1 tehát, maradt a 3-1, semmi, szó se lehetett a lesről. Hiába, ennyit segít a bíró a világbajnoknak, mert maga sem akar hinni a szemének, maga sem akarja elhinni, hogy 12 perccel a mérkőzés befejezése előtt immár a negyedik gól táncol Gilmár hálójába. Ilyen van, emlékeznek az angol-magyarra, Leo Horn sem akart hinni a szemének, nem adta meg hidegkúti szabályos gólját, de hát messze volt az is, ez most itt történt, ezért fáj ez egy kicsit jobban, de 3-1 is ez a lényeg. Nézzük tehát, Rákosi, az ő kezében a labda, a bedobáshoz jutunk, de udvariasan átengedi a bedobás jogát Tepesinek. Ő veszi kézbe a labdát, tehát 10 méter a félvonalon túl a brazilok térfelén, és jön előre a dobás Albert lábára. Átemelne, lök, Lima, szabadrugás a miénk javára. Rákosi és Albert a labda mellett, ellépdel azonban mind a két fiú, és hagyják, hogy szóhoz jutjon szabadrugással Tepesi. Jobb lábbal laposan Alberthez játszik, visszakapja Szepesi a labdát, betör a bal összekötő helyén, viszi föl előre. A 16-ostól nem messze, jobb lábbal lő, mellé.
0: Nagyon jó volt, szépen jobb lábbal a jobb sarkot célozta meg, elcsúszott a labda a jobb kapufa töve mellett. 3-1 tehát, és az idő, nézzük az időt, 12 perc van hátra a mérkőzésből. Most már nem kívánjuk, hogy beszámítson a bíró szó se róla. Nézzük Silmár kirúgását, ballal hosszan rúgja előre, Mészői pompásan megy föl fejelni. Limáé azonban a fejes után, káposztáé a labda, aztán megint Limáé, Lima előre tör, és ott van Mészői. Nagyon belerúg a labdába, a lepattanó labda Henrik lábáról jön előre, Rákosi elengedi ugyan, de utána megy, nyomja. Dészantoszik jut azonban, csak a jobb hátvéd megint előre, továbbítás, ott van Tostaónál, Mésző lök, a bíró továbbot, int a miénk marad a labda, Albert, gyere, gyere, nem tudott elmenni, sajnos, utolsó, ó, Kálmán, talán egy kicsi fölöslegesen, egy nagyot rúgott volna, nem tudom, hogy a labdát, vagy mit akart más talán eltalálni, de elcsúszott a láb mellett, ez a jobb láb, Mészőjé, meg a labda mellett is, a bíró

kérte, hogy megállítsa a brazilok akcióját okosan, ez taktikai fal volt, úgy hívják az ilyesmit, ki kellett várni, amíg Néző Kálmánhoz berohan Baróti kapitány, ott van már Gotár doktor, ott van Vinkovics, és nézi, ajjaj, fogja a fejét Baróti, fogja a fejét, azt mutatja, hogy eltört a válla. Hát nem tudom, azért várjuk meg, ne essünk kétségbe, kérem. Volt már ilyenre nagyon sokszor példa, az első pillanatban még az orvos sem tud semmi komolyat mondani. Minden esetre az a váll az, amely egyszer már bizony, ha jól emlékszem, törést szenvedett, nem vagyok egészen biztos benne, akkor hosszú ideig nem tudott magához térni a kitűnő játékos. No, most már a talpán van, én várom, és remélem, hogy nem történt igazán komoly baj. Ott van még mindig az orvos mellette, lekíséri azonban a pályáról, fájlalja tehát a vállát Mészői Kálmán. Óriási erővel, nagy rösszel dobta bele magát a fejesbe, nem tehetett róla egyetlen brazil játékos sem, ha megsérült, ő maga zuhant be a fűre, tehát senkit nem okolhatunk ezért a sérülésért. Bemegy Baróti, megöleli, megcsókolja és lekíséri. Úgy tűnik, hogy nem tudja talán folytatni a játékot. Hát óriási bal szerencsénk van. Hatalmas hangorkán kíséri, és taps, amikor lejön Mészői a pályáról, 10 emberrel folytatjuk, és 10 emberrel kell megküzdenünk az utolsó 10 percben majd. Leül a kispadra Mészői, közben a játékvezető lest látott a braziloknál, szabadrugást tehát a miénk javára. Úgy érzem azonban, hogy ezen a mérkőzésen a magyar csapat 11 játékosa, nem 11, hanem 11 millió magyar nevében is harcol, olyan csodálatos lelkesedéssel küzdenek, mindenkinek a szíve dobbanása itt van a fiúkkal együtt, ezt érezni itt, ezen a téren, ezen a futballpályán, és talán nem túlzás ez, ezért a mérkőzésért lelkesedik ma mindenki odahaza a joggal, büszkék lehetünk a fiúkra. Rákosi átlépi, és Albert megkapja a labdát, szenzációs sel. Ott van még mindig Albert lába előtt, kéri Káposzta, aki fölfutott, de inkább Rákosit választja, visszagurít újra Albert Rákosi elé, aztán szöktetés, de a szöktetés nem túlságosan jó, kiperdül a labda az oldalvonalon túlra, milyen finom vagyok, amikor kimegy a labda. Na de hát 3-1 után, sőt, igazság szerint 4-1 után minden labda gyönyörű, még az is, ami az oldalvonalon túlra kerül. De Santosnál a labda előre lendül vele, és Farkas lök. Szabadrúgás tehát. Oda teszi udvariasan a labdát is. Jó van, Kálmán visszajött, bekötötték a bal karját, kiegészült át a magyar csapat. Remélem felkötött bal karral is azt tudja nyújtani, amit eddig, mert olyan óriási akarással, lelkesedéssel küzdött. És íme most Rákosi dobja bele magát a labda útjába. Ott van megint Limánál, a labda bedobáshoz készülődik, De Santos megkapja a combjáról a labda. Mintha kicsúszott volna, a bíró nem látott semmit. Rákosi kisegíti a labdát, kitessékeli, újabb bedobás tehát most. A brazilok javára nem messze a mi 16-osunktól a jobb oldalon, 3-1-es vezetésünknél. De Santos végzi, elküldi be, Rákosi kifejeli, ott van Albert lába előtt a labda, elindul Florian előre, balra küldi Jancsi a tiéd. Csimbe megy, és szerelni tudja Bellini, aki följött a labdáért. Nagy támadássorozat várható, Garincsa lő! Gelei kíséri, látja a labda irányát, mint a zsinór húz el a labda a balkapufa töve mellett, ki az oldalállónál akadt meg, és kirúgáshoz készülődhet át a magyar csapat. Mátrai is fogja a jobb vállát, tehát már két sérültünk van ezen a mérkőzésen, sajnos Mátrainál is volt egy kisebb sérülés, de meg se látszott rajta. Nézzük közben a kirúgott labdát, Gelei végzi el, a kirúgást jön előre, aztán megtolja Albert fejjel, Rákos, Farkas vissza Albert elé, Albert elindul előre, fut föl Káposzta, a tiéd a labda, Benő! Jön előre, vissza Alberti, Albert helyet akar csinálni magának, de leperdült a lábáról. A labda Káposzta visszaszerzi, odaadja Mészőinek, aki sérült vállal is jön föl, aztán Rákosi kapja, kint a bal oldalon fut, Farkas mellette, hátrál egy kicsit Farkas, és Rákosi tör be, megpróbál elmenni, De Santos mellett, még mindig Rákosi, belövi a labdát, elmegy a fejek fölött, lehajolt Bene, így próbált helyet csinálni, ott van azonban Káposzta, elcsípi, elszedi a labdát, de a játékvezetői döntés Benénél les helyzetet állapít meg. Ennek következtében tehát szabadrugás következhet a brazilok javára, 3-1-es magyar vezetésnél, 4 perccel a találkozó befejezése előtt. Leállítatja a labdát a játékvezető, De Santos megkapta, és Gilmáros visszagurítja aztán a labdát itt. De Santos a kapus kidobja egészen hosszan, Henrik a bal hátét próbál most följönni vele ismét a magyar térfére. Egyelőre a magyar védők remekül fedeznek. Jön tovább a bal oldalon a labda, Tostao mellett ott áll Matesz, Tostaót kíséri. Nincs kint a labda, a bíró mutat, hogy kim volt, ez a jó, tehát bedobás a miénk javára. Káposzta elvégezte, Rákosi megkapta, ki a jobb oldalra vezeti, aztán hosszú futtatott labda a jobb oldalon a jobb szárnyon Bene felé. Benének lépés hátránya van. Mégpedig Henrikkel, nem,

0: Ira szemben, Bellini megkapta a labdát, már nagyon szép szerelés volt, most Henrique a bal hátvéd egy kicsit fönt ragad, Gersoné a labda, aki a brazil tértél közepéről próbál előre jönni. 4 perccel a befejezés előtt, 3-1-es magyar vezetésnél, innen van a labda Jairnál, egy csel. Megpróbálja Szepesit átvenni, Szepesi nem hagyja annyiban a dolgot, tovább kerül a labda garincsa felé, de közben Szepesi gyújtja már a karját, és a játékvezetői döntés, szabadrugás a brazilok javára, a magyar térfél közepe tájáról, kint a jobb oldalnál, nem messze az oldalvonaltól. Egy kicsi kijjebb kell jönni De Santosnak, a játékvezető azonban nem bizálja felől, hogy honnan rúgja, nos Garincsa mégis a labdát küldi be, Mátrai feje fölött elmegy, Geleidét, óriási, Alcindo droplövését, berobbanó droplövését, Geleid csodálatos bravúrral, szédületes reflexel nyomja a léc fölé, óriási góltól mentette meg a hálót. Most Szepesi bevonult egy kicsit középre, Mésző segítésére, közben nézzük a szögletet, azonban Gelei fölmegy, kiöklözi a labdát, és ott van Matesz rúgja, hosszan előre, felszabadító rugás, bele rohan rá, de rohan Henrik is, aztán Altair, majd tovább megint Henrik, és újra Matesz a labda útja, Matesz szöktetését, Altair csípi el, de kár, bene milyen jól várta volna a labdát, nem baj, semmi baj. Limáé, Lima pedig egyből előre, Szepesi könnyedén, elviszi további csipos, mellett ott volt Rákosi is, aztán Mésző, majd tovább megint Szepesi a labda útja, félvonalnál Szepesi jön fölfelé, kéri Farkas, kapja is a labdát, már is. Farkas egyel, indul előre, megpróbálja áttörni magát a brazil védelmi falon. Még mindig Farkas lába előtt a labda, megáll egy pillanatra, kivár egy gondolatnyi időt, szünetet kér, átemelés, Rákosi átemelt egy szenzációs a labdát, és De Santos éppen csak, hogy bele tudott nyúlni, a labda De Santos lábáról került ki az alapvonalon túlra. Rákosi lefeküdt egy kicsit a fűre, mutatja a bal térdét, fájdalomtól eltorzul az arca, föltápászkodik Rákosi, de közben már a szöglet rúgáshoz készülődünk. Nézzük majd Farkas Jancsi szögletét, 3-1-es magyar vezetésnél, kedves hallgatóink. Jaj, csak jó legyen ez a szöglet is, minden tetszik most már. Nézzük tehát, Farkas Jancsi labdáját száll be, elmegy a fejek fölött, kifejeli a labdát Altair, ott van azonban újra nagyszerű érzékkel, megint Rákosi volt, Szepesi megkapta, Farkas kéri, és meg is kapja Farkas Jancsi a labdát. Újabb beadás, áll a labda, Albert fejéről visszajön, bene elől elrúgják, hűdekár, szépen letette fejjel a labdát Albert. Hátra jön azonban, bene nem hagyta annyiban a dolgot, még idejében belépett, és a lábáról került ki a labda az oldalvonalon túlra, de már a magyar térfélen, tehát amikor az utolsó perceket éljük át ezen a rendkívül izgalmas, az utóbbi másfél évtized legizgalmasabb mérkőzésén. Nézzük közben, mi történik, amikor előre jön a Szindó. Belerúgta a játékvezetőbe a labdát, újabb rohamot indíthatunk a miénk, bene révén. Káposzta megy föl, a jobb oldalon megy föl, meg is kapja, nincs les! Nem volt les. Ennyi, szó se volt lesről. Először nem lengetett a partjelző, hagyta futni az akciót, aztán mint aki megint csak azt érez, tehát mi lesz itt a brazilokkal. Egy gondolatnyi szünet után belelengetett, és oda a kínálkozó lehetőség. Nézzük közben a labdát. Sipos melléről teszi a bal jobb lábára. Rákosi tovább, itt Farkas rohan a labdáért, az övé lesz De Santossal szemben. Az övé vissza gurítja, Szepesi egyből előre. De Santos azonban most már jól helyezkedik. Elmegy a labda Tostaótól, oda a Jairzinhohoz. Jairzinho Tostaó, és hátralja, végállomás! Kiszállni brazilok, ott a labda azonban megint a braziloknál, mégpedig kinn a baloldalon Alcindónál, és Káposzta lök, szabadrugás. Vigyázni Tostaóra, Tostaó belövi a labdát, Geleivé. Nagyon ügyesen lőtte be, váratlanul, élesen, meg akarta zavarni a magyar védelmet. Gelei már dobja, gurítja előre a labdát, itt van Rákosi lába előtt. Egysel indul fölfelé Rákosi, belelép azonban egy láb, Garincsa lába. Itt tehát bedobás a miénk javára, amikor szerintem már valóban az utolsó percre ugorhatott az óra mutatója. 3-1 a miénk javára. Rákosi bedobását látjuk. Ott van Sipos lába előtt a labda. Egy csel, még mindig Siposé. Tovább előre. Nem elcsípik a brazilok. Újabb roham. Most vigyázzunk az utolsó percben. Garincsánál a labda. Garincsa egy csel, jobbra. Szepesi mellett elgurít. Jairzinho megkapja a labdát. Most kell egy vigyázz, öklözte a labdát? Úgy van, öklözte, nem lehetett más, mert benyomták volna. Tovább azonban ott van Káposzta, elcsípi, Henrik mellett buktatja Henrik. Szabadrugás a miénk javára, kedves hallgatóink. Nézzük, hogy mi a helyzet. Középütt nem tudom, mi ez a cédula. A fiúkat? Persze, hogy hívhatjuk a fiúkat. Igen, ott van a magyar csapat néhány tagja, Fenyvesi Máté és a többiek, és közben azt a kérdést kaptam, hogy hívhatják a fiúkat. Hát persze, hogy hívhatjuk, hát végre más is megszólal, nem csak én, végre más hangján is hallják erről a csodálatos mérkőzésről. Nézzük, Gelei küldi hozta most előre a labdát, Henrik fejéről, melléről megy vissza. Megpróbálja Matez megzavarni, sikerrel, Albert, bene a labda útja, bene, gyere még egy utolsó nagy rohamra, most már evés közben jön meg az étvágy. Alberti a labda, Albert, elhúz, aztán lő, és oldalháló. Ilyen gólt lőtt az NSK-nak, ilyen gólt lőtt, remélem nem sérült meg. Kiesett a vonalon túlra Albert Florian, egy kissé kikeveredett, elhúzta a labdát Gilmar mellett, kimaradt közben. Albert Flóri, a tápászkodsz fel, Flóri, ne izga sokáig a kedélyeket, nehogy valaki is azt gondolja, hogy megsérültél. Fogja ugyan a jobb lábát, Jair Zinó közben megy előre. Bíros portás, fújjunk már, sípoljunk már. Jön előre Jair Zinó, jobbra leteszi a labdát, Tostaoi, Albert még mindig kint. Szepesi megpróbálja megzavarni, egyelőre Tostaoi a győztes, visszagurít újra. Ott van tovább a labda, Zinó, nem, Garincsánál, Garincsa. Belövési kísérlete, csődöt mond. Kirugás a miénk javára. Albert még mindig ott van kint az alapvonal mögött. A bal lába fönt, a jobb lába lent, és kiabál Botár doktorért. Mutatja a jobb lábát, nézzük, mi történt a jobb lábbal. Az orvos vizsgálja, közben Gelei már rúgja előre a labdát, jobb lábbal ő is küldi tovább, a félvonalnál ketten mennek föl, de a miénk a labda. Megzavarták egymást, De Santos és Bellini, jön föl Rákosi Gyuszi a labdával. Pönek éri a labdát, egyelőre nem kapja. Elől vagy. Ott Mésző Kálmán is, ő is kéri, és most Mészőt választja. Káposzta egy kicsit méltatlankodik a másik oldalon, mint aki azt mondja, hogy az övé lehetett volna, és Lima úgy méltatlankodik, hogy fölvágja Rákosi. Tehát az következik, amit várunk. Most már szabad rugás, és az utolsó pillanatot jelző sípszó. Nézzük majd Farkast. Egyelőre még mindig kint van azonban Albert Florian. Vagy visszajött már? Visszajött már, jó van. Bene lába mellett elcsúszik a labda, Albert nem érhette el, és ott van Gerson, ő hozza ki a labdát a 16-oson túlra. Tovább kerül Henrikhez, Bene megpróbálta megzavarni, egyelőre megint Gersoné azonban. Két, vége! Vége! Nyertünk Brazília ellen, a világbajnok verve, 3-1-re győzött Magyarország, és az első szó a csapat legrégibb játékosáé, Fenyvesi Mátéjé. Azt hiszem, Máté, most te is boldogan és szívesen megszólal.
1: Nagyon jól játszottak a fiúk, és tényleg csak gratulálni lehet nekik, minden elismerés a fiúkének, olyan jól játszottak, és tényleg nem lehet szavakkal kifejezni azt, hogy milyen jó volt mindenki a csapatban.
0: És Máté, volt egy kicsit fáj azért a szíved, hogy nem lettél?
1: Hát nagyon sajnálom, hogy ezen a mérkőzésen nem játszhattam, de hát hiába.
0: Itt ültél, és együtt éltél a fiúkkal. Itt van Sóvári Kálmán is.
2: Nagyszerűen játszottak a fiúk, kimondhatatlanul örülünk. Ugyanez megtörténhetett volna a portugál meccsen is.
0: Úgy is van, de nem baj, két pontra számítottunk az első két mérkőzés után. A két pont megvan, és megvan a világ szenzáció. Mert hogy ez első oldalas szenzáció a világbajnokság történetében, arra esküdtetünk. Kertész Tamás, egy régi Ferencváros játékos, ma Debrecenben él.
3: Sziporkázon játszó magyar csapat nyert itt ma. Az Everton pályán korszerűbben játszottak a második félidőben, és a széleken vezetett támadást Albert vezérletével megérdemelten nyertek, ilyen arányban is.
0: Mit üzent haza?
3: Szeretettel gondoltam mindig a debreceni szurkolókra, és az összes ismerősöket innen a távolból üdvözlöm.
0: Kedves hallgatóim, azt hiszem, most már nem is szabad mást mondani, hiszen az eredmény, a játék mindennél többet mond. 3-1, újra megnyílt az út, és ha a fiúk így küzdenek tovább, így hajtanak, akkor remélem meg lesz a további siker előfeltétele. És nagyon szeretném bolgár barátainkat majd megkérni, tegyék meg nekünk azt a szívességet, verjék meg holnap Portugáliát, annál érdekesebb, izgalmasabb lesz majd a küzdelem. Mert ebben a csoportban most még minden megtörténhet. Nagyon kedves vendégek érkeztek, kedves hallgatóink, a Magyar Rádiófülkébe. 1954-ben, amikor Bernben a német válogatott, az NSK válogatottja legyőzte Magyarország csapatát a döntőben, elsőként mentem át gratulálni. Most Heribert Zimmermann, a Norddeutscher Rundfunk munkatársa visszaadja a látogatást, idejött és szívből gratulált. Én pedig átnyújtom neki a mikrofont, hallgassuk meg, mi volt a véleménye a magyar-brazil mérkőzésről.
4: Das ist fast wieder eine neue ungarische Wundermannschaft. so wie sie heute gespielt hat, erinnert sie an die große Elf von Puskás, Hidekuti und Kosic. Und ein Spieler war heute so gut, dass auch ein Pelé nicht besser spielen kann. Das ist Albert. Albert kann jedes Spiel entscheiden. Er ist ein wunderbarer Spieler.
0: Kedves hallgatóim, tehát ez már majdnem egy olyan magyar csapat, mint amilyen az aranycsapat volt. És ezen a mérkőzésen volt a magyar csapatban egy Pelé, Albertnek hívják. Minden tud, amit Pelé tud. És ő volt a magyar csapat nagy irányítója. És danke schön. És most a másik német kolléga, Rudi Michel.
5: Man muss bedenken, welcher Gegner geschlagen worden ist, nämlich der Weltmeister Brasilien. Und deshalb ist die Leistung nicht hoch genug einzuschätzen. Es war eins der besten Spiele, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Denn der Gegner hat ungeheuer viel gefordert. Aber der König auf dem Feld, das war Albert.
0: Azt mondja Rudi Michel, azt kell figyelembe venni, hogy kit vert meg a magyar labdarúgó válogatott. A világbajnok csapatot verte meg, és ez még csak növeli az értékét a győzelemnek, mert ezt az ellenfelet nehéz volt legyőzni. Ezt arra kényszerítette a magyar csapatot, hogy a legjobb tudását nyújtsa. Egy király volt ezen a pályán, ahogy mondta, ez Albert Flórián. Azt hiszem, ennél nagyobb dicséretet Albert Flórián pályafutás alatt még soha nem kapott. És ismét Heribert Zimmermann kéri a mikrofon.
4: Wir wünschen uns nur eins, wir deutschen Fußballfreunde. Wenn wir gegen die Ungarn spielen müssen, dann frühestens im Endspiel in Wembley. Keinesfalls vorher.
0: És végül egy kívánság, ha a magyarokkal kell játszani, akkor legjobb esetben mondja a döntőben, Wembleyben. Bár-bár csak ott tartanánk, kedves hallgatóink. Közben még csak annyit, hogy itt a stadionban, ahonnan jelentkezünk, magyar zászlót lengetve, kórusban Albert Flórián nevét kiáltják. Ezért mondom, pályafutása csúcspontjához érkezett, de ezen a csúcson még lehet egy kicsit emelni, még lehet följebb vinni, és azt hiszem akkor a magyar labdarúgó válogatott mindannyiunk szívevágyát teljesíti, tisztességgel és becsülettel áll helyt ezen a világbajnokságon. Hogy hogyan, milyen lesz az eredmény, ki tudná ezt megmondani, hiszen még nagyon sokszor kell megküzdeni ezen a mérkőzésen a különböző csapatoknak, így a magyarnak is reméljük. Egyelőre annyit tudok jelenteni tehát, viszont hallásra a Portugália-Bulgária mérkőzésen.
6: Napra pontosan 60 évvel ezelőtt a magyar labdarúgó válogatott világbajnoki csoportmérkőzésen 3-1-re győzte le az uralkodó világbajnokot, Brazíliát, és ezzel elütötte a folytatástól, ugyanis az utolsó játéknapon ebben a csoportban Portugália is megverte Brazíliát 3-1-re, Magyarország pedig szintén 3-1-re verte meg Bulgáriát, így a csoport élén végzett Portugália 6 ponttal, akkor még 2 pontot adtak egy győzelemért, második lett Magyarország 4 ponttal, harmadik Brazília 2 ponttal, és Bulgária pont nélkül esett ki a csoportból, így jutott be a magyar labdarúgó válogatott 1966-ban a legjobb 8 közé a világbajnokságon, aztán a legjobb 8 között a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett a csapat, ugyanebben a körben Nyugat-Németország, Uruguay 4-0, Portugália, Észak-Korea 5-3, Anglia, Argentina 1-0, így aztán Anglia, Portugália, illetve Nyugat-Németország, Szovjetunió elődöntőket rendeztek. A világbajnokságon Londonban Anglia 2-1-re verte meg Portugáliát, Liverpoolban pedig Nyugat-Németország szintén 2-1-re a Szovjetuniót, így jöhetett létre 1966. július 30-án Londonban, a Wembleyben a Nyugat-Németország, Anglia döntő, amely a rendes játékidőben 2-2-re végződött, hosszabbításban pedig Anglia nyert 4-2-re. Azt hiszem, hogy itt ezen a mérkőzésen fordult elő az évszázad legnagyobb bírói tévedése, ugyanis Bahramov partjelző jelzésére a játékvezető megadta az angolok egyébként szabálytalan gólját, hiszen a felső lécről a labda a gólvonal elé pattant, és nem a gólvonal mögé, azonban a szovjet asszisztens, akkor még partjelző hívták, gólt ítélt, ezzel lett 3-2 Angliának, és végül is a kitámadó nyugatnémetek ellen Anglia megszerezte a negyedik gólt is, és megszerezte története eddigi egyetlen világbajnoki címét, de ez már egy egészen más történet. Az elmúlt 2 órában mi a magyar válogatottra koncentráltunk, és egy igazi média történeti kuriózumot hallgathattak, hiszen teljes egészében leadtuk a 60 évvel ezelőtti eredeti közvetítését a Magyarország-Brazília találkozónak. Azt hiszem, hogy a mai napig ez volt az utolsó komoly magyar labdarúgó siker, és hát remélem, hogy sokáig már nem kell várni a következőre, de azért, hogyha reálisok vagyunk, azért a világbajnokságon a legjobb 8 közé jutni, valaha is a magyar válogatottnak, hát ez bizony egy nagyon-nagyon nagy álom, és nem biztos, hogy meg fog valósulni. Na, de nem akarok ilyen szomorú mondattal elbúcsúzni, mert mára lejárt az időnk, a visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
7: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Egervári Sándor, aki ma ünnepli 76. születésnapját. Bajnok volt az MTK, valamint a Dunafer csapatával is, de a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett. Már ott volt az 1986-os mexikói világbajnokságon Mezei György segítőjeként. Természetesen most a világbajnokság idején mi mással is kezdenénk ezt a beszélgetést, mint azzal, hogy mi történt a magyar válogatottal Mexikóban.
10: Mondj már valamit erről a 86-os VB-ről, mert azt sírjuk vissza azt az időszakot újra, mindig-mindig, hogy jussunk ki egy világbajnokságra.
11: Hát nagyszerű közösség volt, és a Mezei Gyuri egy egészen újfajta felkészülési módszert vezetett be. Mentünk spanyolországi Benidormi edzőtáborba, és télen nem a térdigérő hóba futottunk, hanem ragyogó körülmények között labdás edzésekkel kapták a játékosok a terhelést, így aztán le tudtuk győzni abban az időben a felkészülés során még a spanyolokat is, úgyhogy... De hát abban az időben úgy jutottunk ki, hogy vertük a hollandokat, az osztrákokat, és viszonylag simán kiharcolta az a csapat a világbajnoki szereplést nagyszerű csapatokkal szemben.
10: Sőt, hát ugye sokak véleménye szerint világbajnoki éremesélyes volt legalább a válogatott.
11: Hát igen, de sajnos a helyszín és az ottani időjárás nem nagyon kedvezett számunkra, teljesen új közeg volt, és az a fajta melós csapatjáték, ami jellemezte a korábbi évek sikereit, azt ott Mexikóban nem tudtuk megvalósítani.
10: Igen, de hát erre gondolom, hogy készültetek, vagy tudtátok, hogy ilyen körülmények lesznek.
11: Természetesen készültünk erre. Nem a tészta program miatt, de kétségtelenül egy rossz állapotba kezdtük el a világbajnokságot, tehát nem voltak meg azok a dinamikus közös együttes labda visszaszerzéseink, ami jellemezte a kontráink lehetőségét. Igen, sajnos nagy blama volt.
10: Sokan azt mondják, hogy azért, mert ott, amikor más pihent, akkor a csapatot 40 fokba edzett. Elképzelhető, hogy ez is volt probléma?
11: Hát nem. Nem. Az igazság az, hogy a orosz mérkőzés előtt, vagy szovjet mérkőzés előtt az utolsó felkészülési mérkőzésünkön kiváló fizikai állapotban voltak a játékosok, ritmusváltásokkal, én vezettem a mérkőzést egyébként, mint pályaedző, még rá is szóltam a kiprikékre, hogy nem most sprinteljetek majd a hétvégén, mert olyan jó állapotban érezték magukat, hogy jól esett nekik villogni. 4 nappal később meg nem sikerült.
10: Igen, éppen ezért ugyanúgy, mint az 54-es VB-ről is sok mendemond, a kering itt is volt arról szó 86-ban, hogy esetleg megmérgezték a csapat, ilyen különféle teóriák. Gondolom, ezeket te is hallottad.
11: Én meg is tapasztaltam. Tehát az öltözőben volt olyan oxigénpalack, amiből buzsborékolt a oxigén dús levegő, hittük mi azt. Utólag mondták, hogy nem biztos, hogy az oxigén volt, mert csak azon a mérkőzésen volt oda bekészítve, hanem valami központi idegrendszerre ható gáz is lehetett abból. De hát ezt csak utólag tudjuk, és bizonyítani sem tudjuk, de a feltételezés nem alaptalan szerintem.
10: Hát igen, különösen visszahallgatjuk a játékosok vélekedését is, hogy mit éreztek, mit...
11: Sérültek, rosszul voltak, igen, tehát hány ingerük volt a mérkőzés kezdetén már.
10: Hát ez az, ami biztos, hogy megmarad a történelemből, mindenkinek nagyon fájt ez a vereség, bár azért még így is tovább lehetett volna jutni. Volt még a magyar csapatban annyi, hogyha ezt a szovjetek elleni nagyverést túléli, akkor tovább jut, akkor ott még jó eredményt érhet el, vagy az már akkor ott tönkrement?
11: Bíztunk benne, nagy bravúr volt, hogy az oroszok veresége után le tudtuk győzni a Kanadát. A franciák viszont megint nagy falatnak bizonyultak a harmadik csoportmérkőzésünkön, úgyhogy Platini által fémjelzett francia válogatott akkor felülmúlt minket.
10: Igen, és hát ott sokat mondjuk azóta is, hogy egy gólon múlott tulajdonképpen a továbbjutás.
11: Igen, mert meg lehetett volna, nem is, de azt hiszem kettő vagy három gól inkább, de hát sajnos leszerepelt az akkori nagyon sikeres válogatott. Sajnos szét is esett a csapat, Mezei Gyuri lemondott, és sajnos a folytatás se sikerült úgy, ahogy azt elvárhattuk volna két évvel korábban.
10: A te karrieredben ez mit jelentett?
11: Hát egy nagy csalódás volt valamennyiünknek, pláne akik mi ott ültünk a kispadon. De mindenből ebből is lehetett tanulni, tehát volt ennek szakmai tanúsága is számunkra, amit mi természetesen magunk közt meg is beszéltük. Tanácsokat adtunk egymásnak. Én sok kedves figyelmeztetést kaptam a Gyuritól a későbbiek során. Én sokat tanultam tőle az ő felkészítési módszerét a csapatjáték szervezésbe. Én elsősorban az ő iránymutatására támaszkodtam.
10: Sokan azt is mondják, hogy talán éppen ez volt a baj, hogy úgy senki nem beszélt róla, hanem ez úgy ott maradt a levegőben, hogy nem jutottunk tovább.
11: Igen, igen, igen, de hát forrongott abban az időben a magyar társadalom, és tehát azért a nagy változások közepette már politikai, társadalmi berendezkedést illetően is sok komoly változás volt, úgyhogy nehéz volt egy megfelelő irányt találni bárki számára.
10: Hogyan alakult a te életed? Mikor lettél önálló edző?
11: A BVSC-nél voltam először önálló, előtte a Bot Józsi irányításával, meg a Mezei Gyuri irányításával a Honvéddal bajnokságot nyertünk, ami akkor egy nagyon jó, sikeres eredmény volt, pláne úgy, hogy a Honvéddal a Mezei Gyurival való bajnokságot úgy nyertük, hogy az előző évben osztályzón maradtunk benne az NB1-be, a szempont Kazinc Barcika ellen játszotta a Honvéd egy ilyen kiki mérkőzést, hogy benn maradjon az NB1-be, és utána bajnokságot nyertünk a következő bajnok évbe, ami egy nagyon nagy siker volt valamennyiünk életébe.
10: Pedig hát azért abban az időben nem volt olyan egyszerű a labdarúgás, nem volt pénz a futballban, fizetéseket így úgy kapták a játékosok, ezekkel is meg kellett küzdened végig a pályafutásod alatt?
11: Igen, volt nehéz időszakok voltak. Volt idő, mikor a stadionok vagy a sportpályák helyére bevásárlóközpontokat építettek. Nekem volt olyan időszakom, a MTK-val bajnokságot nyert Illés Bélával, meg Halmai Gabikkal, Lőrinc Emilekkel. Csak úgy tudtunk edzést tartani, hogy belopózkodtunk a sörgyár pályán, rátugorva a kerítés, hogy edzeni tudjunk. Azért ma már sokkal jobb viszonyok vannak, az, amikor edzést alig tudsz tartani egy-egy komoly eső utáni stadionban, nem engedtek be minket. Sokkal nehezebb időszakot. Volt annak azért nevelő ereje, hogy megküzdöttünk azért, hogy tudjunk egyáltalán edzeni. Tehát örömmel mentünk és ugráltunk át a kerítésen, hogy edzeni tudjunk. Ma erre nincs szüksége a futbolistáknak, sokkal jobb körülményeket tud teremteni a jelenlegi társadalom.
10: Nézzük akkor itt a vezetőedzői feladataidat. A BVSC-nél ott 3 évet voltál?
11: Igen. A Garabai Imrét menesztette akkor a BVSC, és nagyon kell gondolkodnom az évszámokon.
10: Nem is annyira fontos.
11: Nem fontos, igen. A lényeg az, hogy az első évben sikerült a bemaradást biztosítani a csapat számára. A második évben 6. voltunk, a 3. évben pedig majdnem megnyertük a bajnokságot a stadionban, egy ilyen kiki meccsen a Fradi diadalmaskodott rajtunk, mert szegény Oroszveli kihagyta a 11-est. Közel álltunk nagyon ahhoz, hogy meglepjük az egész magyar futballtársadalmat, és nevelőegyesületként a BVSC legyen az NB1 bajnoka. Úgyhogy az egy szép időszaka volt, a bemutatkozás jól sikerült, a BVSC egy nagyszerű lehetőséget nyújtott számunkra, de aztán jött a társadalmi változás következtében a kőbányai sörgyárnak a privatizációja, a dél-afrikai, már a szponzori támogatás nem jött, és esett össze sajnos az egyébként sikeresen működő akkori BVSC.
10: Neked hova vezetett az utad akkor, az MTK-hoz?
11: Nem. Egy ideig nem is volt állásom, tehát évedzője lettem a BVSC-vel nyújtott teljesítmény kapcsán, de igazából meghívást, vezetőedzői meghívást nem kaptam, csak Érdre, ahol az MB3-ból feljutottunk az MB2-be, és egy nagyszerű közösséget tudhattam magaménak. Öröm volt köztük élni, működni. Az is egy sikeres vállalkozás volt, még akkor is, hogyha nem NB1-es szintű. De élveztem a munkát.
10: Mi volt az oka? Elgondolkodtál rajta, hogy miért nem kerestek NB1-ből?
11: Nem tudom. Igazából erre magyarázatot nem tudok.
10: És hova mentél Érdről?
11: Hát jött az MTK az első alkalommal, a Fülöp Feri a Várszegivel leültetett, és megkötöttük a szerződést. Egy jó képességű közösség volt, de nem tudtak a dobogon végezni az előző évben sem, és az első évben már bajnokságot nyertünk, ráadásul 19 ponttal előztük meg a második Ferencvárost. Aztán jött a hideg zuhany, mert nem hosszabbította meg a Várszegi a szerződésemet.
10: Én hallottam erről egy pletykát, most akkor tisztázhatjuk, hogy igaz-e, hogy állítólag hoztak ide szerbi játékosokat, hogy válasszák közülük, és mondtad, hogy hát neked nem kellenek, és akkor azt mondták, ha nem kellenek, akkor te se kell lesz. Volt ilyen valóban?
11: A külföldi játékosok idehozatala az a Várszeginek a központi témája volt. Én nem igényeltem, de vitára nem volt ok, vagy lehetőségem sem, mert ő adta a pénzt, és ő mondta, jó, hát akkor nem. És akkor hozta ő ide a Hollandiából a Henten KT-t, akivel európai középmezőnybe akarta vinni az MTK-t. De hát a slusszpoén ebben az volt, hogy következő évben én elmentem a Dunaferhez Dunajvárosba, és a akkori MTK-ra 16 pontot verve lettünk bajnokok éppen a MTK pályán, amikor 4-1-re nyertünk ellenük, úgyhogy a sors visszaadta nekem azt a nagyszerű érzést, hogy ismét az MTK pályán ünneplem a bajnokságot, csak éppen a másik csapatban, mert a Várszegi nem hosszabbított szerződést. Érdekes volt ez a szituáció is.
10: Amikor mondtad, hogy a BVSC-ben majdnem sikerült a bravúr, hogy élen végezzetek, hát ez sikerült akkor az MTK-val is, sikerült a Dunaferrel is.
11: Igen. Hát ez egy sikeres időszak volt. Nagyon jól közösségben dolgoztam, nagyszerű játékosokkal, még a vezetőkkel is nagyon jó viszonyt ápoltam, bár voltak konfliktusaim még Dunaújvárosban is, de a játékosok kiálltak mellettem, úgyhogy...
10: Mi lehetett azok a konfliktusnak, ha egyszer egy MB2-ből feljutó csapatból csináltál bajnokot?
11: Hát, volt egy olyan kérés a Dunafer szakosztály vezetőjétől, hogy a környező településeken játszunk fel, ilyen hírverő mérkőzéseket kell játszani. Én mondtam, hogy azzal igazából nem tudom jól fölkészíteni a csapatot, mert rúgunk 8-10 gólt, nem érek vele semmit. Inkább egymás közt játszunk 8-8 ellen. A nagy vita volt belőle, és megsértődött a vezetés, hogy mi az, hogy én nem fogadom meg az ő igényeiket, hogy miért nem afelé halad a közösségünk. És hát ki akartak paterolni a vezetőedzői székből, de a két csapatkapitánya, Jekl Tóni meg a Lengyel Feri fölmentek a elnökhöz, és mondták, hogy akkor ők se lépnek pályára, tehát kiálltak mellettem a játékosok, ami nagy erő volt számomra, és nagyon jó megerősítés, hogy jó úton vagyok a csapatépítéssel. Tehát hiteles embernek éreztették a vezetőkkel, hogy ők a Sanyi bácsival szeretnék befejezni a bajnokságot.
10: Végén, amikor neked lett igazad, bajnokok lettetek, mondták, hogy elnézést?
11: Hát én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Szabó, a Johnnyval, mi csak így hívjuk a klubnak a vezetőjével. Most is meghívtak, hogy a 25 éve bajnokságot nyert csapatot össze szeretnék hívni, hogy el tudok-e menni. Mondom, erre mindenképp, ha levisz valamelyik kollégám autóval, akkor örömmel megyek. Azok a nagyszerű sportemberek közé, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt dolgoztam.
10: Igen, akkor egy kisebb fajta ilyen őrület volt, és mindenkinek nagyon tetszett a Dunafer játéka, mert hogy látványos volt, sok gólos volt, a nemzetközi kupában is jól szerepeltetek, igaz, hogy nem tudtatok Dunajavarosban játszani, el kellett menni Győrbe, de még ott is majdnem telt ház volt.
11: Igen, igen, hát hosszú autósor vezetett Dunaújvárosból Győrbe, állítólag a személyautók egymást követték, zászlót és dudát lengetve. Meg tudta szeretni az egész ország azt a vidéki kis klubot, aki fölborította a papírformát. Szimpatikus volt a játékos is a pályán, elég higgadtan nyilatkoztunk mi is a magunk módján, elnök úr is, meg én, mint vezetőedző. Nem voltunk elszállva a sikereinktől, ez szimpatikus volt az emberek jelentős részének.
10: A nemzetközi kupában is lehetett volna egy áttörés, de az valamiért elmaradt.
11: Igen, volt egy ilyen csúnya történet, ami tipmix mérkőzés volt abban az időben a játékosok megrontója, és én sajnos megerősíteni, cáfolni sem tudom a dolgot, de állítólag ennek is szerepe volt abban, hogy kiestünk egy olyan ciprusi csapattól, amiktől nem szabadott volna.
10: Csalódás volt, és különben volt több is ilyen a pályafutásod során?
11: Nem, ez volt az egyetlen, amilyen feltételezések szerinti megegyezéses mérkőzés, de megerősíteni nem tudtam, vagy meggyőződni róla. Gyanúsnak gyanús volt, tehát környékezték ott a játékosokat, azt tudom, de hogy ezt fölvállalták volna-e vagy sem, ezt nem tudtam kibogozni. Nem feltételezem róluk. A futball produkál váratlan eredményeket. Én inkább elsősorban erre fogtam ezt a viszonylag meglepetésszerű gyenge nemzetközi szereplést.
10: Sok játékos ment veled BVSC-ből akár tovább, MTK-ból Dunaújvárosba. Azért ez bizonyít valamit, hogy szerettek veled dolgozni.
11: Igen, én azért elég játékos párti edző voltam, amikor ezt számon is kérték rajtam, de hát én abba hittem, akikkel együtt dolgozok nap, mint nap, azokkal az emberekért én is kiállok, nem csak ők én miattam, hanem én is velük együtt éltem az életemet, és véleményem szerint ez a fajta közvetlen viszony, ez sokat segített a játékosokkal való közös munkában.
10: Dunai városban mentél, vagy menned kellett?
11: Dunai város, az ott is a privatizáció, tulajdonképpen a Dunafer, mint cég esett szét sajnos, mert a privatizáció ott is beleszólt a dologba, és az a fajta szponzoráció, ami korábban volt a gyár részéről, amit a Johnny szerint, a akkori elnök szerint, Szabó Johnny szerint a éves költségvetésnek az 1%-át fordították csak a sportra, mert egy akkora cég volt 10 000 munkással, mert abban az időben az acél jól működött, de ezt is el akarták venni, nem a város vezetői, hanem az akkori új irányítás, aki átvette a hatalmat a gyárba, Johnnyékat lesöpörve. Sajnos ez a csapat és az akkori dunaújvárosi sport jövőjét is beárnyékolta.
10: Utána hogy kerültél vissza az MTK-ba?
11: Jaj, hát bekaptam a cumit, mert a Várszegi visszahívott engem, mert megtudta, hogy Újpesttel tárgyalok, és úgy volt, hogy fölkérnek Újpesten, és ő nagy riválissal lettem volna az akkori MTK-nak, és azt mondta, inkább odahoz az MTK-hoz, mert ő akkor kiépíti az MTK elé a megvásárolt Ferencvárost. Tehát ő ott taktikázott. Én örültem, hogy vissza tudok menni, mert az MTK-ban jól éreztem magam. A Fülöp Feri játékos társam volt annak idején az MTK-ban, így aztán kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani. Sajnos nem egészen bajnok esélyesként mentem vissza ismét az MTK-ba, akkori Ferencváros nagyon erősítette magát többek között az én dunaújvárosi játékosaimmal, mert arról szólt a fáma, hogy ha én az MTK-ba aláírok, játékosaim mondták, hogy őket is csalja a Várszegi, de a MTK-ba nem tud szerződést adni nekik, csak a Fradiba, de ott dupla pénzért. És akkor sikerült abban az évben szintén bajnokságot nyerni egy viszonylag gyengébb összeállítású vagy játékos keretű MTK utolsó mérkőzésen megvertük az Újpestet, a Fradi pedig botrányos körülmények között a Debrecent nem tudta legyőzni, és meglepetésre megnyertük a bajnokságot. Tehát ez volt az MTK-val nyert második bajnokságom, és ez sem nagyon tetszett a Várszeginek nyilvánvalóan, mert ő a Fradival akart bajnoki BL mérkőzéseket játszani.
10: Nem tudom, hogy egy edző elmondhatja azt már ennyi idő távlatából, hogy voltak-e a pályafutásában kedvenc játékosa így a klubcsapatokban, tehát azért sok egyéniséggel dolgoztál együtt, Orosz Feri, Tököli, Zavacki, csak így sorolom, Illés Bélát említetted már, Halmai Gabit, voltak azért kedvencek?
11: Hát én megkülönböztetett kedvencem nem volt, elismert játékosom, akik példaértékű edzés munkával és játékos teljesítménnyel voltak, ilyen sok is volt, hála jó Istennek. Nyilván nagyon fontos, hogy csapat életében, hogy a váz az a 5-6, helyenként 7-8 kiváló képességű játékos jól érezze magát és megfelelő környezetbe kerüljön. Ez nagyon fontos volt mindig számomra. Most is vannak, akik sokat jelentkeznek telefonon, vannak, akik meglátogatnak. Éppen erre jártunk Sanyi bácsi címmel. Legutóbb a két Kovács állított be hozzám, Kovács Ervi, meg a Kálmán, Kovács Kálmán. Itt voltunk dobogókön, Sanyibá bejöhetünk. Hát mondom, hogy a fenében, itt a diófárnyékában mindig van hely nálam.
10: Ez az MTK-nál lévő bajnoki címed, ez szerződés hosszabbítást vagy kirúgást ért?
11: Nem, a következő évben másodikok lettünk, tehát ezüstérem, amit nem kell szégyenkezni, de tudomásul kellett vennünk, hogy akkor is a Ferencváros volt a legfontosabb a Várszegi számára, mert ő egy közép-európai erős nemzetközi csapatot akart építeni.
10: Veled ezt nem tudta elképzelni?
11: Nem, én vitában voltunk több esetben is, tehát az én szakmai meggyőződésem ellenére szeretett volna, volt olyan, hogy mondta, hogy Sanyikám, ezt hagyd abba, ezt a közös labda visszaszerzési törekvést, ezt nem tudja a mi csapatunk játszani. De mondtam, hogy adjál még egy hónapot, és majd működni fog a dolog. Tehát, ja, voltak konfliktusaink egyénileg játékosok kapcsán is, de soha nem volt túl nagy szembenállás, sokkal inkább óvatosan tudta. Azért ő egy dörzsölt üzletember volt, tudta, hogy hogy lehet mahinálni a háttérben. Sok dologban megelőzte a magyar futballkultúrát az akadémiai rendszerrel, úgyhogy én utólag is csak jókat tudok rá mondani, még akkor is, hogyha sok esetben szinte egymással szembe mentünk a szakmai törekvéseinkkel.
10: Ha már szakma, ugye játékosok is voltak, akik követtek téged, de hát volt állandó stábod is.
11: Igen, nagyszerű emberekkel dolgoztam. Nyilván a sikerek nem csak a vezetőedző múlnak, hanem a kollégáimon is, a segítőim, meg a játékosok együttes törekvései mentén, úgyhogy volt a Pülöskei Gabi is, volt az MTK-ból, aztán a Kenyeres Imre.
10: Na, a trokoni szálak is vannak.
11: Az Imre, igen, a húgomnak a férje, úgyhogy sógor.
10: Hány évet dolgoztatok együtt?
11: Hát az Imivel több évet, Dunajvárosban is együtt dolgoztunk. Egy nagyszerű sportember, aki annak idején az MTK ifi csapatának volt, a Kovács Zoliéknak, Komodi Laciéknak a ifi edzője. Nagyszerű képző pedagógus volt az Imi.
10: Az MTK után már jött a válogatott?
11: Nem, voltam kint Kuwaitban is edzősködtem, és amikor onnan visszajöttem, akkor U20-as válogatottnak a szövetségi edzőinek kért fel a Kisteleki Pista, az akkori MLS elnöke, és egy nagyszerű eredmény tudtunk elérni ott.
10: Sokan azt gondolták, hogy majd az új nagy generáció bekerül majd a nagy válogatottba, hát azért ahhoz képest talán kevesebben jutottak el. Nyilván vannak olyanok, akik sokszoros válogatottak lettek, mint Gulácsi Péter.
11: Így van, ott is volt egy nagyon komoly mag, aki nemzetközi szintű futballista volt, a külföldi szakemberek véleménye alapján is a Gulácsi és a Kóman Vladimir német Krisztián páros kiemelkedett a akkori válogatottból, de nagyszerű közösség volt, akik jól fölkészítettek korábbi ifi válogatott szinten, tehát annak idején a Bozsik program kiválasztottjai voltak, Mezei Gyuri és a Bot Józsi irányításával. A Bot Józsi később a U15, U17-es, U19-es válogatott edzőjeként állandóan versenyeztette ezeket a gyerekeket, úgyhogy egy nagyszerűen fölkészített közösség volt. Én csak belecsöppentem ebbe, nyilván kikértem a Bot Józsi tanácsát, de nagyszerű eredményt ért el az akkor ez a fiatal Csikó csapat, aki nagyon népszerű volt, mivel fiatal emberekről volt szó, az egész ország nagy figyelemmel és rokon szemmel követte a eredményeinket.
10: Akkor már automatikus volt, hogy innen majd előrelépsz szövetségi kapitánynak?
11: Nem, de a döntéshozók úgy gondolták, hogy azért ez elégségesnek kell, hogy legyen, hogy aranyérmére vezettem néhány csapatot, tehát van komoly szakmai munka és eredmény mögöttem, és az, hogy a válogatott fiatal emberekkel ilyen bravúrt hajtottunk végre, ez feljogosított engem, vagy minket, a közösségünket arra, hogy szerepet kapjunk a nagy válogatottnál.
10: Hogy értékeled ezt a szövetségi kapitányi időszakodat?
11: Hát erre szokták mondani, hogy volt jó is, meg rossz is. Elég szélsőséges eredményeket értünk. A holland 8-1-es vereség kapcsán mondta nekem a Mezei Gyuri, hogy Sanyikám, ne aggódjál, az, aki ilyen hosszú időn keresztül irányít egy csapatot, az rúg is 8-at, meg kap is 8-at. Vagy azt mondja, én esetemben rúgtunk is 6-ot, meg kaptunk is 6-ot. Benne van a futballban, hogy váratlan eredmények is születhetnek. Sajnos a vége rossz lett. De hát ez így szokott lenni egy edző karrierben, hogy menni akkor kell, hogyha vereség van. Győzelmek idején minden más játékosokkal sikeresek, ami egyébként igaz is.
10: Neked volt akkor egy mondatod, nem biztos, hogy jól idézem, hogy a mi válogatottunk az egy szerethető válogatott.
11: Jó, én azt szeretem, igen, mert az U20-as válogatott is egy népszerű volt, az idős nyugdíjas nénik állítottak meg a bevásárlóközpontban, hogy ezek a fiatal emberek milyen ügyesek, meg milyen aranyosak, természetesen, igen. De szerettem volna a nagyválogatottnál is egy olyan csapatot, amelyiknek az eredményeit vagy a mérkőzéseit nézve szimpatikussá, szerethetővé váljon.
10: Mi lett a válogatott után?
11: Hát én nem nagyon szerettem volna munkát vállalni, de beesett azt hiszem 2015-16-os bajnok évbe, fejeztem be végleg az edzői pályafutásomat Miskolcon. Egy viszonylag sikeres évet produkáltunk, simán bemaradtunk, és tervezhetően előre tudtunk volna lépni, csak nem volt meg a segítség hozzá, és én akkor bejelentettem, hogy én ahhoz, hogy csak vegetáljunk ezen a 7.-8. helyen, én ehhez nem adom a nevem, én inkább lemondtam a klubbal való együttműködést.
10: Ez volt az utolsó állomásod?
11: Igen.
10: Hát az már jó régen volt, 10 éve.
11: Hát igen, de hát azért én is kiöregettem, már sokkal nehezebb lenne ezekkel a fiatal emberekkel megtalálni a közös hangot.
10: Volt egy problémád, egészségügyi problémád, sokan aggódtak, érted? Hogy vagy most, mi a helyzet veled, mondd el a hallgatóknak, kérlek.
11: Az igazság az, hogy már 7. éve történt ez az agyvérzés, és a korábbi énem az egy boldog, felszabadult, mozgékony sportoló nyugdíjas volt, de sajnos a mozgás ma már nem öröm, hanem kínlódás számomra, hogy eljussak egyik pontról a másikra. Tehát a agyvérzés következtében a bal oldalam az nem működőképes, a kezemet nem tudom megmozdítani, csak hogyha a másik kezemmel fölemelem, így aztán öltöztetni, fürdetni, etetni kell. Sajnos az a fajta énem az megszűnt. Télen a 4 fal között, ilyenkor nyáron jobban érzem magam, mert van egy elektromos kerekes székem, ahol el tudok menni a pomázi futballpályára a gyerekek közé, élvezni az edzésen vagy a mérkőzésen való jelenlétemet. De hát ez ma már ez egy nehéz időszak az életemben. Voltak szép évek, voltak nagyszerű magánéletbeli szépségek, gyerekeim felnevel, most az unokáim, ma tudom, magam mellett, a szomszédban laknak, úgyhogy meg vagyok én a magam módján, sajnáltatni nem akarom magam, próbálok együtt élni ezzel a teherrel, amit most rám akasztott az élet. De jól vagyok, köszönöm az érdeklődést, jól eszem, jól alszom, és nem fáj semmim. Úgyhogy itt tartok, a mozgásom az nem javul.
9: Kedves hallgatók, Egervári Sándorral készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A mester ma ünnepli 76. születésnapját. Egy vele készült hosszabb beszélgetést majd a vasárnapi Sport délelőttben hallgathatnak meg. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
7: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Az Eto búcsúzott a labdarúgó bajnokok ligájától, megtalálták a Desedatóban eltűnt férfi holttestét, több helyen várható záporzivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
7: Sporthírek.
12: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sport Rádió és az N4 Sport élőben közvetíti. Az Eto'o FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingó Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában a visszavágón. Így az izlandi csapat 3-2-es összesítésre jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a konferencia liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. A sportcsatorna mellett a Nemzeti Sport Rádióban is élőben követhetik a találkozókat. Halász Bence 81 méter 65 centiméterrel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a budapesti Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Molnár Attila 400 méteren 4 századdal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel a hatodik helyen végzett. 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre, ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatottat 12 esztendőn át irányította, ebben az időszakban másik nagy eredménye az 1997-es budapesti világbajnokságon, Kovács István mellett Erdei Zsolt VB címe. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV az MT megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Felmondja a Balázsi Gyulához kötődő Lán csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium közölte, a cégcsoportot érintő büntetőeljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt kerül sor. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter szerint azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Meghalt egy férfi a Kaposvárhoz közeli Desedatóban. A rendőrség hétfő este kapott bejelentést arról, hogy a 63 éves férfit látták elmerülni a tóban. Holttestét ma hajnalban találták meg. A férfi horgászott, beúszott az etető bójájához, visszafelé azonban elmerült a vízben és megfulladt.
7: Közlekedés.
12: Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál az 58-es kilométernél egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot. A járművek jelenleg nem tudnak innen tovább haladni, de a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél is 8 kilométeres torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
7: Időjárás.
12: Napos gomoly felhős idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, emiatt az egész országban figyelmeztetés érvényes. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30 és 34, késő este 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország jutott ebbe elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Az Eto búcsúzott a labdarúgó bajnokok ligájától. Halász Bence bronzérmet nyert a Gyula István Memoriálon. Elhunyt Szántó Imre. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután a dallasi elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyolok 11-esből szereztek vezetést Mikel Oyarzabal révén a 22. percben, majd az 58. percben Pedro Porro is eredményes volt, így alakult ki a végeredmény. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnoki döntőbe. A másik elődöntőben Anglia, a mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik Atlantában. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A tegnapi mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: A spanyol középpályán nyerte meg ezt a találkozót. De La Fuente mesterműve volt ez a mérkőzés. Úgy vette ki a francia támadó sort a pályáról, hogy labdabirtoklással, visszatámadásokkal és a középpálya ural el sem engedte juttatni a labdát a francia támadókig. Nyilván kellett Dinnynek a hibája, amiből Yamal buktatásáért megítélt 11-est Oyarzabal értékesítette, de innentől kezdve teljes mértékben szinte egy csapat volt a pályán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mindenféle statisztikában is uralták a találkozót a spanyolok, de továbbra is hangsúlyozom, hogy szakmailag, taktikailag és mérkőzés terv szempontjából kifogástalan volt a spanyol stratégia. Úgy tudták a francia válogatottnak a legerősebb oldalát kivenni, úgymond a méregfogát, hogy el sem jutott a mérkőzés nagy részében a labda a francia támadókig. Amikor eljutott a francia támadó harmadba a labda, elképesztő csapategységgel és hatalmas harci morállal az utolsó pillanatokig teljes koncentrációban semlegesítették a francia támadásokat a spanyolok. A végén két dolog volt számomra szimbolikus jelentőségű, hogy Mbappé Unai Simonnal szembeni szabálytalanság, amikor már nem bírta nézni, hogy annyira nem ér labdába, kapott egy sárgalapot, kizökkentett a mérkőzésből, onnantól kezdve egy kaput sem talált a találkozó során. Nagyon indisponált volt. A másik szimbolikus jelentőségű esemény pedig az volt, hogy az utolsó 10 perc egy spanyol közönség végig olézta, hatalmas labdabirtoklási fölénye volt a spanyol válogatottnak még a találkozó végén is. Véleményem szerint teljesen megérdemelten jutott a spanyol gárda a döntőbe.
1: Bene Ferencet hallották, és most hallgassák a spanyolok második

0: gólját lövő Pedro Porro meccs utáni nyilatkozatát.
1: Egy álom vált valóra. Elmondhatatlanul boldog vagyok. Elsősorban a csapat hozzáállása miatt, hiszen a mérkőzés első percétől az utolsóig fegyelmezettek voltunk. Mindent beleadtunk, és ennek meg lett az eredménye. Ott vagyunk a döntőben. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a torna egyik legnagyobb esélyesével játszottunk, de tökéletesen végrehajtottuk a tervet. A döntőbe jutás kulcsa az volt, hogy sikerült kikapcsolni a franciák erősségeit, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
0: A spanyolok második gólját szerző Pedro Porro mellett a franciák VB után leköszönő szövetségi kapitánya Didier Deschamps is elmondta véleményét a találkozóról.
2: Csalódottak vagyunk, a játékosok is le vannak törve. Nagy céljaink voltak, de el kell ismernünk, hogy ezen a mérkőzésen nem nőttünk fel a feladathoz. Különösen technikailag a spanyolok irányították a meccset. Fáj, mert már csak egy lépés választott el bennünket a döntőtől. Ezúttal viszont a spanyol válogatottban volt meg az a plusz, ami belőlünk hiányzott, és nem tudtuk kellőképpen megnehezíteni a dolgukat. A cél most már az, hogy a lehető legjobban felkészítsem a játékosokat a bronz mérkőzésre, és hogy megszerezzük a harmadik helyet.
0: A labdarúgó világbajnokság mai másik elődöntőjében, tehát Anglia Argentínával játszik Atlantában. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angolok kapusa Jordan Pickford így várja az összecsapást.
2: Mindenki Messiről beszél, és ez természetes, hiszen ő minden idők egyik legjobb labdarúgója. Viszont hiba lenne csak ráfigyelnünk. A címvédőről, egy kiváló csapatról beszélünk, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nálunk is vannak kiváló játékosok. Ráadásul támadásban és védekezésben is egységesek vagyunk. Minden megvan bennünk ahhoz, hogy legyőzzük őket.
0: Az angolok kapusa Jordan Pickford után az argentin válogatott középpályása Rodrigo de Paul is beszélt várakozásairól.
3: Más linda que esa.
2: Hogy van-e, ami nyugtalanít minket? Például az, hogy mennyi kiváló játékosok van, akik mind képesek magas szinten játszani. És szerintem az edzői stábjuk is nagyszerű, de ezzel meg kell birkóznunk. Mi lehetne annál motiválóbb, mint hogy itt vagyunk egy újabb VB döntő kapujában?
4: Nemzeti Sportkrónika.
0: Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingur Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában a visszavágón, így az izlandi együttes 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben, és a Konferencia Liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A mérkőzés után az Eto csapatkapitányát, Vitális Milánt Korsós Kristóf kérdezte.
5: 0-1 után viszonylag gyorsan sikerült fordítani, de összességében mégis hogy érte.
6: Nehéz mit mondani, mert szerintem most mindenki csalódott ebben a pillanatban. Hogyha talán egy kicsit tovább tart az első fél idő, akkor rúgunk rá még egyet. A második fél idő sajnos nem volt elég egyszerűen, nem találtunk fogást sehogy sem rajtuk. A fél időben egy kicsit szerintem megtáltosodtak, de mi rontottuk el ugyanakkor, még van egy konferencia a selejtező, ott még lehet maradandót alkotni.
5: Ugye, hogyha a párharcot nézzük itt a második meccsen, azért sokkal több lehetőséget sikerült kialakítani. Szerinted mi az, amiben még jobb teljesítmény kellett volna?
6: Egyértelműen a támadójáték hatékonyságában, illetve a rögzített szituációkat talán jobban lehetne levédekedni.
5: Hogyha arra gondolsz, hogy mennyit dolgozott ez a csapat azért, hogy meglegyen a bajnoki cím, akkor azok után mennyire rossz az, hogy nehéz elfogadni, hogy ilyen gyorsan véget ért ez a BL lehetőség.
6: Minden mérkőzésen meg tudjuk tapasztalni, amit Európában játszunk, az sokkal intenzívebb, mint a magyar bajnokság. Most ugyan csalódottak vagyunk, de nem lehetséges nézni a jövő héten konferenciára selejtező, úgyhogy ott kell megmutatni.
5: Előző szezon elején nagyon tudtatok örülni a Konferencia Liga szereplésnek. Most így hogyan tudsz tekinteni arra a sorozatra?
6: Én abszolút pozitív vagyok azt illetően. Azokban a párharcokban úgy megyünk bele, hogy ha meg szeretnénk nyerni, és igenis tovább akarunk jutni, akkor lehet keresni valunk azon a kérdéseken.
0: Vitális Milánt hallották. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. A sportcsatorna mellett a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik a találkozókat.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatottat 12 esztendőn át irányította. Ebben az időszakban másik nagy eredménye az 1997-es budapesti világbajnokságon Kovács István mellett Erdei Zsolt VB címe. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves. Halász Bence 81 méter 65 centiméterrel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíjon. A budapesti Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezett versenyen az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg győzött 83 méter 64 centiméterrel, megelőzve a német Merlin Hummelt, aki 81 méter 74 centiméterig jutott. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel pedig a hatodik helyen végzett, míg Tóth Anna a nyolcadik lett, csak úgy, mint Takács Boglárka 100 méteren. Címet védett az olimpiai világ és Európa bajnok svéd rúdugró Armand Duplantis, aki ugyan újabb világcsúcsot nem dönt, de 607 cm-rel magabiztosan nyerte meg a versenyszámot. A 100 méteres gátfutásban országos csúcsot elért Kozák Lucát Krejz Bálint kérte interjúra.
3: Nem sokra emlékszem, amikor beértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém, de bíztam benne, miután megláttam a Dimisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem. Bíztam benne, hogyha az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni futásmentálisan, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
7: 12-50-es futó lettél, mióta vágytál erre az eredményre?
3: Mióta 12-60-as futó lettem. Évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12-60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindenek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
7: Ez az éveken áttartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még az egekbe repíti ennél is jobban?
3: Remélem, ennél lesz még gyorsabb, de amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra eldőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú az időn is nincs itt vége.
7: Mennyi időd lesz hátradőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
3: Az EB-ig még két versenyem lesz, jövő étkedden egy szilver kategóriai versenyen fogok futni. Beszéltem ennyien, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három versenypont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig. Bíztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem minden hárman kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
0: Kozák Lucát hallották. A szlovén Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny tizedik, több mint 166,5 kilométeres szakaszát, amely már a harmadik sikere az idei Tour de France-on. Győzelmének köszönhetően összetettben immár 3 perc 36 másodperccel vezet a második dán Jonas Vingegaard előtt. Tadej Pogacsár így összegzett.
8: A Bastille ostromának évfordulója mindig különleges nap. Az átlagosnál jóval több szurkoló jött ki, akik mind abban bíztak, hogy francia versenyző nyeri majd ezt a szakaszt. Tudtuk, hogy ez az összetett szempontjából egy fontos nap. Nagyot csatázott a mezőny, de ez az etap ideálisnak tűnt számunkra. Fantasztikus volt ennyi szurkoló előtt versenyezni, és annak is örülök, hogy ezt a francia zászlós oroszlánt is megszereztem.
0: Rangos nemzetközi strandröplabda eseményt rendeznek holnaptól a Városligetben. A Nemzetek Kupájáról a Magyar Röplabda Szövetség elnökét, Vatai Gabriellát Keszi Dóra kérdezte.
9: A sportolóink teljesítménye, amit az elmúlt időszakban mutattak, egyértelműen bizonyította azt, hogy most már van olyan párosunk, akivel egy ilyen nemzetközi rendezvényen labdába tudunk rúgni, és egy hazai rendezésre mindig fontos, hogy a közönség tudjon hazai sportolóknak is szurkolni. Ez volt a fő motivációja, hogy idehozzuk ezt az eseményt. Illetve hát az, hogy a strandröplabda egy elképesztő dinamikusan fejlődő sportág, hogyha promotálni szeretnénk saját magunkat, akkor ez a lehető legjobb lehetőség erre.
10: És miért pont a Városligetre esett a választás, mert gyönyörű a helyszín, de azért láthatunk már Óbudán is, Lupa Beach-en is akár nagyon sok strandröplabda rendezvényt.
9: Alapvető szempont volt, hogy könnyen megközelíthető legyen. Tapasztaljuk, hogy ugye a Lupán minden körülmény megvan, víz van, kiépített infrastruktúra van, de valahogy az emberek nehezebben jönnek ki egy távolabbi lokációra, ezért gondolkoztunk abba, hogy valahol a városba keres keresünk helyszínt, az extrémek Kossuth tér és hasonló helyszínek, de a Városliget az úgy adta magát. Felmerült a Hősök tere is, mint egy bevett sportrendezvény célpont, de ott nagyon sok a beton, és azért tudjuk, hogy július van, elképesztő meleg lesz, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor nézzük meg a ligetet, ahol vannak fák, és azért itt, hogyha a szurkolóknak melege van, azért fognak találni árnyékot. És a Városligeten nagyon gyorsan egy hullámhosszra tudtunk kerülni a tárgyalások során. Nem véletlen, hogy eredményes tárgyalás követően két pályát itt is fogunk tudni hagyni, ami után bárki, aki szeretne sportolni, azt tudja használni, és ez a legfontosabb most ebben.
0: Rangos nemzetközi strandröplabda eseménynek ad tehát helyszínt holnaptól a Városliget. A Nemzetek Kupájáról a Magyar Röplabda Szövetség elnökét, Vatai Gabriellát hallották. Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
11: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokságon szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt Magyarország 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő Brazíliát. A sporttörténelem mai adásában a mérkőzésről beszélgetünk továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szia Gábor, gyerekkori emléked van erről a meccsről?
3: Van. A legnagyobb emlékek egyike.
2: A Liverpooli csoda?
3: A Liverpooli csoda, igen, ezt már gyerekkoromban is mondták tulajdonképpen, főleg azok után, hogy 3-1-re kikaptunk a portugáloktól, de térjünk vissza a konkrétumokra. Az Everton stadionjában, a Goodson Parkban történt ez a győzelem, és emeli az értékét, ugye, ahogy említettem, hogy a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereséget követte. Ezzel a miénk továbbjutási esélyei megnőttek, az utolsó találkozón le kellett győzni a csoportban Bulgáriát, ami aztán sikerült is, ugyancsak 3-1-re győztünk.
2: A folytatásban továbbra is akkor ez a fő témánk a mostani sporttörténelemben. Milyen volt a hangulat a magyar táborban a brazilok elleni találkozó előtt?
3: Annak ellenére rossz kedvűek voltak futballistáink, hogy a Portugália ellen 3-1-re elvesztett mérkőzést követően együttető volt a vélemény, hogy nem a jobbik csapat győzött. Még José Batista, a Sporting védője is tárgyilagos volt, idézem, egyetértek azokkal, akik azt mondják, szerencsés győzelmet arattunk, de tudomásul kell venni, ez is hozzátartozik a labdarúgáshoz. Néhány idézet az újságokból, lapokból, a Déli Telegráf rögzítette a tényt, amíg a portugálok fejelték a góljaikat, a magyarok óriási helyzeteket hagytak ki. A The Sun megállapítása szerint egy kapushiba, amilyet még ifjúsági mérkőzéseken is ritkán lehet látni, volt a magyar válogatott vereségének fő oka. Az Evening Standard úgy vélte, a magyar válogatott gólképtelensége a csodával határos, továbbá Farkas volt a magyar válogatott kiemelkedő játékosa, aki igazi labdaművész, ilyen típusú játékost az angolok is nagyon tudnának használni.
2: Tény, Szent Mihály Antal rosszul ment a kapuban, hogy ilyen sajátosan fogalmazzak.
3: Igen, Szent Mihály Antalnak rosszul ment, és tudnék, a Daily Sketch ezt írta erről a eseményről. Ha Grosics lett volna a magyar kapuban, a portugálok egy gólnál többet nem érhettek volna el. Tény, Szent Mihály Antal talán élete legrosszabb napját fogta ki a portugálok ellen. A Gazeta dello Sport munkatársa leszögezte, idézem, ilyen balszerencséje csak egyszer lehet egy csapatnak. Nem véletlen, hogy a Népsport munkatársa Tabák Endre így összegezte a látottakat. Különös iróniája a sorsnak, hogy a pompásabbnál pompásabb akciók eredményeképpen kidolgozott helyzetek mind kimaradtak, és egyetlen gólunk is kapushibából született. Albert Florian dolgott, hogy ez már a negyedik világbajnokság, amelyen balszerencse kíséri a magyar csapat szereplését.
2: Borzasztóan nehéz ilyenkor felvállalni a felelősséget, már pedig Szent Mihály ezt tette.
3: A bekapott gólokban Ludas kapus elismerte hibáit, majd hozzátette, rendkívül sajnálom a fiúkat, hiszen miattam szenvedtek vereséget, és nem is tudok választ adni a súlyos hibáimra. Pedig mindent megkett a felkészülés során, idézem, amikor a tavasszal egy vendéglőben rendeltem egy pohársört, nem ittam meg, mert a VB jutott az eszembe, az, hogy ott nagyon jól akarok védeni.
2: Baróti Lajos mit tervezett a mérkőzésre?
3: A szövetségi kapitány először is változtatott az összeállításon, Nagy István helyett Matesz Imrét állította balfedezetnek, a kapuba Gelei József került, Sóvári Kálmán helyén Szepesi Gusztáv lett a balhátvéd, az őszmester kiadta az irányt, most már előre kell nézni, egyetlen lehetőségünk van megismételni a szerdai mezőnyjátékot. Ugyanakkor az itthoni vélemények nem hangzottak túl optimistán. Brazília, ha összetételében a két világbajnoki győzelme óta alaposan megváltozott is, nagy csapat a nagy esélyesek között emlegetik. A Népsport ennek ismeretében megállapította, idézem, mi úgy véljük, hogy a brazil válogatott most jobb felkészültségű csapat, mint a magyar, és a papírforma nem sok jót ígér, papíron tehát nem sok esélyt adhatnak fiainknak. A sportnapi lap hozzátette, a magyar válogatott házatáján nem ringatja magát senki hamis illúziókban, de az bizonyos, hogy becsülettel, odaadással küzdenek a jó eredményért.
2: Az ellenfél mit játszott a nyitófordulóban?
3: A brazilok első csoportmérkőzésükön Pelé és Garincsa szabadrugás góljaival 2-0-ra nyertek Bulgária ellen.
2: Ez itt a Sporttörténelem, Virágnyi Zsolt vagyok, és Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a 66-os világbajnokság magyar-brazil összecsapásáról, ahol a világbajnoki címvédő brazilokat 3-1-re verték Farkas Jancsiék, vagy Farkas Jánosék. Hát én nem mondhatom, hogy Jancsi, te láttad Farkas Jánosék.
3: Én láttam, igen, láttam.
2: Vártuk a mérkőzést, aztán kiderült, az időrendben második magyar-brazil még az 1954-es VB-n aratott 4-2-es győzelemnél is híresebb lett.
3: Az 1966-os angliai VB-n a csoportmérkőzések során 3-1-re nyertünk, igaz ugyanúgy Pelé sérülése miatt nem vállalta a játékot.
2: Hogyan alakult a találkozó?
3: Bene Ferenc góljával 1-0-ra vezettek a magyarok már a harmadik percben, az újpesti csatár egészen a kapuig cselezte magát, mielőtt a hálóba lőtt, majd egy szabadrugást követően Tosztó egyenlített, de a második félidőben Albert Florian vezérletével szenzációsan játszott a csatársor. Előbb Farkas János kapásból lőtt gólt, majd a Bene felvágásaért megítélt 11-est Mésző Kálmán vágta a kapuba, ezzel lett 3-1. Nem véletlenül írta a szaklap, idézem, nagyszerű küzdelemben remek játékkal győzte le csapatunk a világbajnokot, hallatlan becsvágyjal, szervezett játékfelfogással, váratlan siker a magas színvonalú találkozón, rögtön tegyük hozzá, a 3-1 lehetett volna 4-1 is.
2: Annyi helyzetet kihagytak csatáraink?
3: Remek támadásokat vezettek, nem az volt a baj, mint a portugálok ellen. A 77. percben Albert a félpályától a 16-oson belülre cserezte magát, lepasszolta a labdát Farkasnak, aki hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, de Degnell játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, gyorsan tegyük hozzá, nem volt les.
2: Volt a találkozónak egy olyan pillanat, amelyet a tévénézők is láthattak, és azt hihették, drámai fordulat állhat be a mérkőzés kimenetelében. Mi volt ez pontosan?
3: Igen, már 3-1-es magyar vezetésnél a 80. percben Mésző egy fejes után a földön maradt, Baróti Lajos pedig hol a fejét fogva, hol a kezét tördelve, kezivel törést mutatva kétségbeesetten jelezte középhátvédünk, valószínűleg kulcson törést szenvedett. Szerencsére nem így történt, Kálmán felkötött karral visszatért, mint a Bulgária 3-1-es legyőzése során gólt is lőtt.
2: Az Everton stadionjában, a Goodison Parkban teltház volt, az angolok miként fogadták az eredményt?
3: Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, az angol nézők önfeledten ünnepelték játékosainkat, akik az eddig látott mérkőzések közül a legszínvonalasabb találkozót küzdötték végig, és nagy bravúr árán legyőzték a kétszeres világbajnokot. Már senki sem volt a játéktéren, a közönség még mindig a helyén maradt, és nagy elánnal az eseményről beszélt.
2: Melyek voltak a visszhangok? Milyen idézeteket találtál?
3: Igen, Vicente Feola, az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta, idézem, a magyarok nem csak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. Ők játszották ezen a mérkőzésen azt, amit én szerettem volna megvalósítani. Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészőről, Siposról eddig azt hittem, középhátvédek. A találkozót követő összefoglaló kerekasztal beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést. Vajon új csodacsapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte az igazi magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődök küzdték a futballt? Joe Mercer, a Manchester City menedzser a következőt válaszolta erre. Nem, mert még egyszer nem láttok olyan csapatot, amely a Wembleyben 6 gólt lőtt Merricknek. Ám Billy Wright megjegyezte, ha valaki, én közelről láttam Puskásékot, amikor kevertek. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidegkuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, Bene hideg véréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.
2: A csoport ellenfél, a végül VB bronzérmes portugálok kapitánya Otto Gloria szintén nem fukarkodott a dicsérettel.
3: Nem bizony, idézem, ha valakinek kétségei lehettek volna afelől, most meggyőződhetett róla, Szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnap előtti 3-1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. Ritkán fordul elő, hogy még egy ilyen vén rókával is, mint amilyen én vagyok, hogy lásson egy csapatot, amelynek mind a 11 tagja egyszerre nyújtja élete legjobb teljesítményét. A magyarok a továbbiakban ennek csak a felét meg tudják ismételni, szerintem fantasztikus szenzáció előtt áll a labdarúgó világ.
2: Futballistáinkat, akik pályára léptek, megilleti a dicséret. Miként vélekedett a népsport?
3: Idézem a sportnapilapot, tehát a játékosokról ezt írta Gelei József. Fokozatosan leküzdötte lámpalázát, és a hajrában egy parádés ködbeavatkozása is volt. Káposzta Benő. Sok támadás kialakulását akadályozta meg a jobb oldalon, sokszor tört előre a csatárok vonalába, és átadásai rendre pontosak voltak. Mátrai Sándor. A védelem egyik oszlopa volt, kitűnően látta a söprögető szerepkörét, rengeteg támadást akasztott meg középen. Mésző. A hajrára erősen feljavult, sérülése után is halatlan energiával küzdött. Szepesi ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen, határozottan rombolt, sok esetben felfutott, ő is a támadásokkal, és néhányszor még lövésre is futotta az erejéből. Baróti Lajos elégedetten nyilatkozott, idézem, végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni, azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagy csapat árnyékából, a brazilok ellen már nem csak szépen ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.
2: A fedezetek milyen teljesítményt nyújtottak?
3: Matesz Imre fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre másra dobta támadásba Benét és Farkas, gyakran zárkozott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette. Sípos, nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát, jó ütemek voltak a közbelépései.
2: És akkor halljuk, hogy mire voltak képesek a csatársor tagjai.
3: Benne rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal. Albert minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát, és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt. Farkas méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak. Ez a hármas szinta egymás múlta felül. Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői. A balszélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték, idézem, a pálya minden pontján felbukkant, ha kellett, a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnőek voltak a labdái.
2: Ez itt a sporttörténelem, továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport munkatársával, főmunkatársával beszélgetünk a 66-os angliai VB kapcsán a magyar-brazil évfordulójáról, és 3-1-re vertük akkor a világbajnoki címvédő brazilokat. Milyenek voltak a sajtóvízhangok?
3: Az Expressen munkatársa szerint most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a VB-n úgysem lehet látni. A francia lekip odáig ment, idézem, a csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat. Albertről Robert Vergne, a France Football szakírója így vélekedett. Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stefano valamennyi erényét.
2: Borbély Pell, a Népsport szakírója, a bravúros győzelmet követően megkérdezte a játékosokat. Íme a válaszok, Turi Gábor mindjárt idéz a Népsportból.
3: Hát talán mondani se kell, mosolygó játékosokkal, jókedvűekkel találkozott. Mésző Kálmán elmondta, életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeülelkeztünk. Farkas János a góljáról ezt mondta, tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentő jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Jersonnal, mint a százas sprinterek lettünk volna, legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot, a gól után még Zsil már is odaintett nekem. Bravo! Káposzta Benőt idézem. Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam, ideje, hogy valóban az legyek. Bene Ferenc ezt mondta. Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végigcsinálni azt a csel sorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. Elvégre ők sem istenek.
2: Végül pedig idézzük fel, mit mondott Albert Flórián, mert pályafutása során ritkán hallottunk tőle hasonlót, mint amit majd most mondasz.
3: Igen, idézem, a taktikai értekezlet után elhatároztam, hogy annyit fogok futni, mint életemben soha. A sok mozgás átsegít a holtponton, beleringat a küzdelembe, és egy olyan helyzetet teremt, amikor már észre sem veszi az ember, hogy fáradt. Mátrai Sándor jókedvűen zsörtölődött a mérkőzés után. Farkas gólját követően, amikor összeszaladtunk, Albert olyan lendülettel ugrott a nyakamba, hogy alumínium stoppjával a lábujjamra lépett. Ez is fáj, de minden lábujjam külön felajánlanám hasonló célra a bolgárok ellen.
2: Már-már megszoktuk a 2016-os Európa-bajnokság foci EB mérkőzései után a szurkolók az utcára tódultak. Ez mennyire volt szokás 60 évvel ezelőtt egy ilyen nagy győzelmet követően?
3: Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni, ám ez a 3-1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt arról, hogy kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az MK-nél, a Kálvin téren is felidézték a meccs eseményeit.
2: A brazil mérkőzést követően hogyan alakult a magyar válogatott sorsa?
3: Az utolsó csoportmérkőzésen 1-0-ás bolgár vezetést követően 3-1-re nyert, de a negyed döntőben a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett, és ezzel kiesett.
2: Turi Gábornak köszönöm szépen, Magyarország-Brazília az 1966-os VB-n 3-1-1-1-es félidő után, az egy VB csoportmeccs volt Liverpoolban, a Goodison Parkban 50 ezer néző előtt, és még egyszer mondom, 3-1-re a magyar csapat győzött Bene Farkas és Mésző 11-es góljával. Jövő héten is jelentkezik a sporttörténelem. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják. Mai műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta lesz, az MTI kajakkenus szakírója, újságírója. Szervusz, Reni!
5: Szervusz, Emil! Én is köszöntöm a hallgatókat.
4: Ezzel nagyjából el is árultuk azt a, hát nem nagy titkot, de hogy miről fogunk beszélgetni majd a következő bő fél órában, mert hogy kajakkenu lesz a témánk. És van egy vendégünk, és itt köszönthetem a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nádas Bencét, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmes és többszörös, háromszoros világbajnok kajakosát. Szervusz, Bence!
6: Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Az aktualitásunk pedig az, hogy a hétvégén volt a világkupa sorozat idei utolsó harmadik állomása Montreálban, és hát egyébként is egy nagyon izgalmas és jó szezonotok van, Bence. Montreálból pedig újabb világkupa győzelemmel jött haza a négyes. A magyar csapat egyébként 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Kanadában úgy, hogy nem is minden számban indult most a válogatott, de ennek nyilván egyéb okai is vannak, lehet, hogy majd ez is szóba kerül. De beszélgessünk akkor Montreálról, illetve erről a négyesről, amely úgy tűnik, hogy hát idén megállíthatatlan, nem akarok itt túl nagy jelzőket használni, de ez a 3 arany és 1 ezüst a 4 idei komoly versenyen, ez nem nagyon emlékszem, hogy volt-e ilyen mostanában.
6: Én se tudok felidézni olyan férfi négyest, aki tényleg a 4 nemzetközi versenyből 3-at meg tudott nyerni, meg, és egyet ráadásul csak a hazai pályán versenyző németektől 1/10-et kaptunk.
4: Ez a Brandenburgi világkupa volt.
6: Igen, akkor azért a 6 fok hazai pálya az szerintem feléjük lejtett, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen eredményekre vagyunk képesek. Szerencsére olyan egység formálódott ki, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden döntő futamunk tökéletes volt, mindig voltak apró hibák, de szerencsére abba a pályába tartozott ez bele, hogy belefértek ezek a hibák, szóval még ezekkel együtt is tudtunk diadalmaskodni, de szeretnénk ezeket az apróbb problémákat kijavítani a világbajnokságra.
4: Milyen fura, hogy problémákról beszél, persze tudjuk, hogy maximalisták vagytok, de ez egy jó pozitív dolog.
6: Igen, azért. Mert például rajtunk, az talán csak Szegeden tudtuk úgy elkapni a döntőfutamban, hogy rögtön elsők voltunk már az első bolyasortól kezdve, és nyúltunk el a mezőnytől. Az utána lévő világkupákon mindig egy picit beragadtunk magunkhoz képest, mert tudjuk, hogy tudunk mi ennél jobbat, de valamiért ezek a jó rajtok a döntőfutamokban nem annyira sikerülnek, és ezeket próbáljuk gyakorolni, hogy minél egységesebbek legyünk a futam alatt, főleg a rajtokban, mert ott szokott kicsit szétcsúszni a sztori, és általában ilyen 100 méter környékétől találjuk meg azt a harmóniát, azt az utazótempót,
4: amivel
6: így van, ott csúszunk el a mezőnytől.
5: Mennyit tudtok egyébként együtt készülni? Ugye te és a Sanyi tulajdonképpen csak erre a számra kell, hogy koncentráljatok ebben a szezonban, de ugye az egység másik két tagja a párosban is érdekelt. Mennyit tudtok együtt készülni?
6: Nagyon sokat. Szerencsére ők is, meg ugye az edzőnk is látja, hogy itt a legfontosabb cél az az, hogy a négyesben minél több pontot tudjunk szerezni, hogy mutassuk ne csak a magyar kajakkenu felé, hanem magunk felé is, és a többi nemzet felé is, hogy velünk négyesben és párosban is számolni kell, hiszen 5 kvóta lesz csak elérhető az olimpiára, és hát mi próbálunk a saját elképzeléseink felé húzni, és úgy teljesíteni, hogy a szövetségi kapitány adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, 2 év múlva úgy döntsön, hogy a négyest és a 2 párost fogja preferálni, mert választani kell, hogy 2001-est viszünk egy olimpiára, vagy az 504-est és 2 párost. És itt majd döntenie kell a kapitánynak, mi igyekszünk az eredményekkel afelé, a döntés felé terelni ennek a kérdésnek a válaszát, hogy tényleg egy olimpiai éremesélyes vagy aranyesélyes négyes, és 2 potenciális éremesélyes párossal vágjunk neki Los Angelesnek.
4: Csak a kedves hallgatók értsék, hogy nagyjából miről van szó. A párizsi olimpiáig 6 férfi kajakos kvótát lehetett megszerezni, magyarán az aktuális szövetségi kapitány 6 kajakossal könnyedén tudott csakkozni. Na most az ICR döntése miatt ez a 6 most már 5 kvóta, tehát magyarán az nem fér bele, hogy ha mondjuk 2 egyest viszünk ki 1000 méteren, akkor valamelyiket vagy bekerültetni a négyesbe, vagy a... Na mindegy, ez már egy nagyon szakmai kérdés, a lényeg, hogy 5 ember mehet. Nekem ez, amit most ti csináltok, ez kicsit hajaz a spanyol-német négyes dominanciára, ez a 22-23-24-es időszakra, viszont ezt nagyon nehéz lesz tartani 27-re-28-ra, viszont az látszik, hogy ez egy olyan út, ami szerintem még számotokra is egy picit meglepetés.
6: Abszolút meglepetés, de nagyon élvezzük. Szóval, hogy Sanyival pont azt beszéltük, hogy 10 éve négyesezünk, lehet úgy mondani, hogy
5: azért nem 35 éves fiatal emberek vagytok, és már 10 éve.
6: Mindketten nagyon fiatalon kezdtük a 500 méter négyesezést, de nagyon jó eredményekkel kezdtünk, ugye 16-ban, 17-ben Európa-bajnokságot nyertünk, de utána sok fentet, sok lentet megéltünk, inkább lenteket sajnos. Volt néha egy-egy reménysugár, amiben bele tudtunk kapaszkodni, és szép eredménnyel tudtunk nekivágni egy-egy következő évnek.
4: A Párizs előtti VB ezüstérem, amivel kvótát hoztatok.
6: Így van. Az például teljesen ugyanaz volt, előolimpiát meg is nyertük, de valamiért utána nem tudott úgy kiteljesedni sajnos az a négyes, amivel azt az eredményt meg tudtuk volna szerezni, amire vágytunk és amit szerettünk volna. Viszont most azt érezzük, hogy ebbe a négyesben megvan az a lehetőség, még ez az X-faktor nem jött ki teljesen, de nagyon biztatóak az előjelek, és mind a négyen nagyon alázatosan, nagyon profin dolgozunk azért, hogy tényleg saját magunkat tudjuk legyőzni, és ezáltal kicsit ellépni magunktól, és mert a többiek is fejlődni akarnak, és fejlődni is fognak, mert ez egy olyan versenyszám, ahol tényleg, ha megtörik egy-egy évben egy egység, akkor utána nagyon nehéz újra visszakapaszkodni a csúcsra. Lásd azért, a németeknek is kellett idő, hogy Ronald Rauhét pótolják, a spanyolok is Sao Craviottónak a pótlására azért elég, most már második éve próbálják keresni azt az egységet, ami tényleg kimagaslan tudja hozni ugyanúgy a jó eredményeket, de még nem találták meg. Mi most megtaláltunk egy olyan formációt, egy olyan egységet, amivel tudjuk ezt a magas szintet képviselni.
4: Azt hiszem, pont te fogalmaztál úgy még egy páros esetén, hogy itt ha a kettő meg a kettő beül, akkor az nem 4, hanem 5. Itt most valami hasonló van, nem a négyesben, hogy beül a kettő meg kettő meg kettő, de az nem 8, hanem 9, 10, 5, 11, és ezt a legnehezebb talán kívülről megérteni, hogy ott van 4 kajakos, miért nem megy a hajó? Mert ez nem így működik.
6: Így van. Nagyon fontos az, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét úgy a hajóba, hogy ne úgy tegyen hozzá, hogy el is veszt az egységből, hanem inkább arra hajazni, hogy csak hozzá tegyen ahhoz az egységhez. Ne kelljen senkinek se kompenzálnia, ne kelljen senkinek se úgy annyira alkalmazkodnia, hogy csorbát szenvedjen, akár a technikája, a mozgása. És így azt tudom mondani, hogy ha mindenki csak egy picit alkalmazkodik az egységhez, akkor mindenki ki tudja magát kajakozni, és egy nagyon jó eredményt tudunk elérni.
5: A beülési sorrend egyébként hogy alakult ki, mert az nekem olyan érdekes, hogy ugye párosban a Kuruc Levente ül elől, és mögötte ül a Fodor Bence, itt meg pont fordítva a négyesben.
4: Hogy ez, egy ez, négy.
5: Igen, igen. Az, hogy te vagy a vezérelvező, az talán nem az meglepetés. Az, igen. Ebben te nagyon rutinos vagy. Tehát, hogy ez hogy alakult, hogy ott éppen fordított sorrendbe ülnek?
6: Úgy alakult, hogy mindenkinek ugye tudja az edzőnk Hüvös Viktor monitorozni a vízfogását, hogyan kajakozik, hogyan mozgatja ugye a hajót, és a Sanyi a legagresszívabb, szóval neki már ahogy berakja a laphátját, szinte kisuhan alól a hajó, szóval ő a leggyorsabb, ráreagál a legjobban a hajó. Utána a Levi az, aki hasonlóan sprinter adottságokkal bír, és akkor úgy következünk utána mi a Benővel ketten. Mi a Benővel ketten nagyjából hasonlóan mozgatjuk magunk alatt a hajót, és ezáltal nem zavarjuk egymást sem, viszont ketten hátul meg nagyon fontos az, hogy a húzás elején olyan agresszívan adják le az erőt, hiszen hátul a leggyorsabb a víz ugye a négyesben, és ez egy nagyon fontos harmóniának kell legyen szerintem egy négyesnél. Hmm.
4: Forma 1-ről még beszélgetünk, de ez most nagyjából
5: tiszta tudomány, tudomány,
4: hát azért egy-két edzéseteket már láttuk, hogy azért úgymond be vagytok drótozva, a hajón is vannak érzékelők, tehát folyamatosan monitorozzák szinte mindeneteket, tehát gyakorlatilag az 500-as pálya minden méterén látszik, hogy ki milyen teljesítményt adott le, hogy húzott, nyilván nem Forma 1-i magasságok, de a kajakkenu sportágot nézve, ez még 15 évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, viszont Forma 1-es dimenzió.
6: Abszolút, nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen csapatba edzhetek, és ezekkel a műszerekkel tudunk együtt dolgozni. Ugye én már lassan 10 éve Hüvös Viktorral ezekkel a Argus-Cam ugye műszerekkel együtt dolgozunk. Nagyon szeretem ezáltal így az edzésmunkákat, hiszen be tudjuk tényleg kategorizálni, hogy most milyen erővel, milyen sebességekkel haladnunk, és így ezáltal a Viktor is sokkal precízebben tud edzéstervet írni. És minden egyes döntő után, négyes döntő után meg elemzünk, hiszen a hajónak az egész pálya gyorsulási görbéi ott vannak, a négy lapát össze van szinkronizálva, nem is tudom hány millisekundumra, szóval vissza tudjuk monitorozni a jobb és bal húzásokat, hogy ki hol sietett, még a jobb és a bal húzásban is vannak diffik, hogy kicsit a jobb oldal talán jobban sietnek a srácok, mint mondjuk bal oldalra.
4: Ez hogy lehet azonnal javítani, mert az, hogy mondjuk 170-nél most nyilván hasamra ütök, volt egy túlerős húzásod, akkor amúgy te visszagondolsz, hogy igen, az valóban így volt, tehát emlékszel ilyenekre, vagy ezek... Megvannak a kezedben ezek az érzések?
5: Vagy egy hajrá szituációban, bocsánat, amikor már nagyon fáradtak vagytok, akkor is tudtok figyelni ilyen nüansznyi dolgokra esetleg?
6: Inkább úgy festeném le, hogy vannak benned érzések, azokat elraktározod ugye magadban, hogy mik történtek ugye pálya alatt. Viszont a grafikonok által kapsz egy visszajelzést, hogy aha, itt akkor ehhez az érzéshez tudok valamit társítani, hogy itt ez történt. És akkor a következő szituációban, amikor ez van, akkor megbeszélünk csapat szinten egy olyan reagálást, hogy itt most erre kell figyeljek, hogy egy picit talán, mint ahogy ösztönösen csinálná az ember, kicsit késsen, vagy siessen, vagy ne legyen olyan agresszív, próbáljon a hajó részeként együttműködni, ne domináljon annyira bele, hiszen akkor azzal az egységet kicsit megzavarja.
4: Ehhez szóval kell négy jó karakter.
6: Így van, és mind a négyen nagyon... szerintem építő jelleggel hatunk egymásra is, az egységre is, és a Viktorra való közös munka, és szerintem mindenki mindnyájan nagyon tiszteljük a Viktort és a tudását, és amit mond, azt igyekszünk úgy meg is csinálni, és tényleg előre fele haladni.
4: Nagyjából a hallgatóknak Hűvös Viktorral egy apró adalék, hogy ő az az edző, aki mondjuk ha szeptember 4-én érkezitek az edzést, akkor a világbajnokság utolsó napjáig pontosan tudja, hogy melyik nap mi a terv.
6: Így van, szóval amikor beszélgettem,
4: ez 10 hónap,
6: beszélgettem vele, hogy októberben elmennék, ez tavaly volt, hogy elmennék októberben a Dolomitokba túrázni a feleségemmel. Mondta, hogy ott olyan edzések lennének, amivel a jövő évben ezeket megalapoznánk, és akkor jó, mondom, jó, akkor bepótolom majd a pihenő héten. Jó, akkor mondta, hogy ezeket az edzéseket így pótoljuk be. Majd jött az, hogy kimennék csak két napra, egy szombat-vasárnapra, csak a szüleim is kint lesznek, tesóim is, hogy kimenni, nem sielni, hanem kint ott velük
4: feltöltődni,
6: igen. És akkor mondta, hogy ott van egy szombati edzés, ami már csak 5 hét van a válogatók, hogy ezeket meg kell csinálni, és akkor végül azt az egyet elengedte, és akkor már pénteken megcsináltam a kondit délelőtt, a evezés után szigorúan, és akkor péntek délután már elengedett, de az is nagyon nehéz vele egyezkedni, de közben meg egyfajta jó dolog is van ebbe, hiszen annyira jól megtervezi ezeket, annyira előre tervez, szóval szerintem, ha most megkérdeznénk, fölhívnánk, hogy 28-ig megvan a terv, szerintem megvan 28-ig
4: biztos,
6: a terv.
4: Biztos, hogy megvan, egy olyan egy vázlatnál sokkal komolyabb.
6: Igen, egy olyan megnyugtató érzés nála kajakozni, szóval nekem sose kellett azért aggódnom, hogy formában leszek-e, hanem nekem csak azzal kell foglalkoznom, hogy én a magam terén mindent megtegyek, hogy odafigyeljek az étkezésemre, alvásomra, megcsináljam azt, ami le van írva az edzésben, a regenerációmra figyeljek. Ha ezekre odafigyelek, nekem nem, én sose izgultam azért, hogy formában leszek-e, mert az elmúlt 13 évben, amióta nála vagyok, szerintem egy kezemen, vagy talán két ujjamon meg tudom számolni, hogy mikor nem voltam formában. De azokat el is ismerte, és abból tanultunk, és ez egyfajta olyasfajta magabiztosságot, nyugalmat ad szerintem Sanyinak is, meg nekem is, hiszen mi vagyunk nála legrégebb óta, hogy szerintem ez egy fegyvertény lehet adott esetben.
5: Rábízhatjátok magatokat 100%-osan.
6: Abszolút, teljes mértékben.
5: Nagyszerű érzés lehet.
4: Hát nem egy olyan interjút készítettünk már, nem feltétlen csak kajakkenu sportákban, ahol a sportoló egyébként utólag elmondta, hogy hát lehet, hogy picit elcsúsztak a felkészüléssel, vagy a formábahozással.
5: Akkor és nálatok ilyen nem történhet.
4: Az edzőtanítvány viszonyban a legfontosabb, az a bizalom.
6: Persze.
4: És ha vakon hiszel az edződben, és az eredmények pedig azt mutatják, hogy van értelme, hát jó lehet a hűvös csoport tagja lenni. Egy picit kanyarodunk vissza Montrealhoz, mert nyertetek, de azért az nem egy hátradőlős sima győzelem volt, hogyha az utazás körülményeit, a hajó mizériát és mindent egybe veszünk, mert hogy nem érkeztek oda időben azok a hajók, amelyeket a Magyar Szövetség elindított, ott bérelnetek kellett, de még azt is ki kellett cserélni. Elmeséled nekünk, hogy jutottatok el oda, hogy még a döntőig csak, tehát a rajtik.
6: Jó.
4: Hogy nézett ki a történet?
6: Az alapkoncepció az volt, hogy nem megyünk Montrealba.
4: Na, tessék!
6: Csak ugye a szövetségi kapitány meg az edzőnk ugye úgy döntött, hogy ha már így vezetjük a tabellát.
4: Az olimpiai kvalifikációs rangsort.
6: Így van, akkor jó lenne ezt az előnyt, ezt megragadni, és tovább növelni, hogy akkor legalább edzésből menjünk ki, és akkor a Viktor úgy alakította a dolgokat, hogy akkor a pihenő héten kimennénk egyet versenyezni, és hát így is alakult, akkor kimentünk, azt ő intézte el, szerencsére szövetségi kapitány ebbe abszolút partner volt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük kint, szóval kimentünk kedden, kiérkeztünk szerencsére kedden, ugye időeltolódás miatt, szerdán eveztünk egyet, ja, nem volt egyes hajónk, ugye, mert csak négyes volt, de szerencsére abban is meg tudtuk oldani a dolgokat. Ugye nem érkeztek ki,
4: bal szerencsére,
6: ugye nem érkeztek ki a hajók, és tudtunk szerezni egy négyest. Viszont az a négyes, nem tudom milyen konstrukció lehetett, de ott valami nagyon nem volt tisztában, nem volt egyenes az alja se, olyan gyenge anyagból volt, hogy szinte a hullámok is, a hullámon is hullámzott a hajó, és olyan érzés, vagy látvány volt, oda tettük mellé a moldávok hajóját, amiket kölcsönkértünk a döntőre, ugye ugyanattól a cégtől bérelték a moldávok, csak az egy jobb minőségű hajó volt, és annak egyenes volt az alja. A miénk az meg olyan volt, mint egy fordított banán, szóval mintha befele ment volna a vízbe az elején.
4: Nem
6: lehetett futtatni. Igen. Úgy fröcskölt az orra, hogy mondom, én nem tudom hány éve kajakozok, 20 éve kajakozok, én még nem láttam ilyet.
4: Tehát már a parton láttátok, hogy valami nem stimmel vele, és hogy vízre szálltatok, azonnal?
6: Igen, azonnal az első edzés, hát mondom, itt nem tudom, mit fogunk csinálni, itt mondom, valami nagyon nagy szerencse kell majd. Kérdeztem a Dávidot, ugye a szövetségi kapitányt, hogy mondjam, a középfutamra tudunk már szerezni hajót? Persze, oda már tudunk, jó mondom, ezt az előfutamot valahogy megússzuk. Hát egyszer éltünk be a lengyelekkel. Na most a lengyelekkel, ha maxot megyünk, nem szoktunk nagyon x-elni, hát nagyjából 500-at különbség volt akkor a két hajó között. És mondtam a szövetségi kapitánynak, hogy na akkor a moldávok hajóját akkor minél gyorsabban szerezzük meg. Így van. Csak hogy a rajtgépek nem működtek megfelelően. Rosszul szintezték be a rajtgépet, csomó rajtot visszalőttek, hiszen a 20 éves rajtgépről beszéltünk, de csak 500-nál volt ez a rossz rajtgép. Bebuktak alá a rajtgép alá. Volt egy rajtgép, ami 15%-addal hamarabb ment le, mint a többi.
4: Kicsúszott belőle, igen. Nem tudott normálisan stabil lenni.
6: Így van, és ezért ezek a nemzetek, akik kiestek, ugye az előfutamba, óvtak, és végül a középfutamba...
5: Nem kapottátok meg
6: az újabb hajót. Igen, nem tudtuk megkapni, mert a középfutamba 10 voltak minden egyes középfutamban.
4: Mindenki jó eset helyben hagyták magyarán, vagy nagyjából.
6: Igen.
4: És mindenki ment újra.
6: Mindenki ment újra, mi meg ott maradtunk ugyanazzal a rossz hajóval, amivel tudtuk, hogy nem tudjuk futtatni. Nem volt utazó tempók. Olyan volt, mintha minden méterért meg kellene harcolni abból a szempontból, hogy nem tudtuk futtatni a hajót, mintha ellenállásra mentünk volna majdnem.
4: Tehát mint egy salakos pályán sima cipőbe futottál volna, melletted meg szögesbe.
6: Körülbelül.
5: És az első három az között kellett célba érkezni.
6: Így van, és ráadásul ott volt az olimpiai bajnok német egység, ugye egy cserével már valamilyen gyomor problémái voltak a stroke-nak, de úgyis erősek voltak. Ott voltak a szerbek, dánok, akik még ugye tovább is jutottak, és a németek voltak a hatos rajtgépben. És fura volt, hogy középfutam már harmadjára rajtoltunk be, első rajtnál minket is figyelmeztettek, meg a németeket, és a másodiknál meg a németeket és a szerbeket. És én ilyet még nem láttam. Mondták, hogy Germany disqualified. És én nézek oldalra, mondom, de jó, hogy mi ebben nem voltunk benne, mert
4: lehetetek volna ti is.
6: Lehetünk volna mi is. És akkor, de ugye szerencsére megbeszéltük az első figyelmeztetésnél, hogy jó, akkor biztonsági rajt.
4: Inkább kivártok.
6: Inkább kivárunk, de ebbe benne van a pakliba, hogy akkor is bejelez a gép egyet, vagy valami, és a németek...
4: Igen, hogy a mozogsz, ugye itt a vízhullámos, te gyakorlatilag egy rossz mozdulat, és már
6: így van.
4: Rajtnak nézik.
6: És a németeket így kizárták, jó, így magamban mondtam, nagyon sajnálom őket, de legalább egy ellenféle kevesebb, de hát így is alig jutottunk be a döntőbe, hát három hajóval így reszeltünk elől, ott voltak a szerbek, dánok, utána mi jöttünk be harmadiknak, hú, mondom. Nagyon kell ez a...
5: Így akkor ez különösen bravúros, hogyha ezzel a banán hajóval
6: igen.
5: Be tudtatok jutni.
6: És tényleg ott az életünket harcoltunk a középfutamba, szerencsére meg lett a döntő, és akkor kikerültünk az egyes pályára.
4: Még egy pillanat. Tehát vége lett a középfutamnak, és akkor azonnal kopogtattatok, hogy nekünk kell a moldáv hajó?
6: Mindenféleképpen már át is hoztuk onnan, hogy nekünk...
4: Tehát akkor ugye simán ment ez a része utána, hogy igen. Megkaphassátok azt a hajót, így ami van. Legalább normális
6: így van, kajak. Meg volt másik lehetőségünk is, ugye a svájciak is kiestek, ott is ugye egy magyar edzi ugye a svájci férfi kajakosokat. Ők is felajánlották, csak ugye az a saját hajójuk, nem akartunk benne kárt tenni, mert tudjuk, hogy 500 méternél ez a rajtgép eléggé nem olyan megbízható, mint mondjuk otthon a Polaritás, vagy mondjuk Németországban az IMAS, de hogy inkább akkor megnéztük, hogy ez a moldáv hajó tényleg jó-e, megnéztük.
5: Hát, de, hogy ez is egy bérelt hajó
6: igen,
5: volt.
6: Igen, ez is egy bérelt hajó, de legalább olyan volt formára, ami ennek
4: lenni volt a különbség, gondolom.
6: Merevebb is volt, ami elengedhetetlen egy négyesnél, és az a forma volt, amit megszoktunk, szóval nem volt megcsavarodva se, meg nem volt banánformája se.
4: Megnyugodtatok?
6: Meg, de nyilván a nyugodtság az a másnap jött, amikor kimentünk bemelegíteni abba a hajóba, és akkor
4: jött vissza
6: éreztük,
4: a kézbe az
6: éreztük,
4: érzés.
6: Hogy jól van, csak hozzuk azt, amit tudunk, elégedett leszek, csak jöjjön ki az, ami bennünk van. És akkor onnantól kezdve meg tényleg, ha rajtunk nem is sikerült olyan nagyon jól, az utazó tempóktól kezdve pedig léptünk el a mezőnytől, és meg tudtuk őrizni az előnyünket.
4: Nyertél már szélsőpályán világbajnoki címét párosban, emlékeim szerint a 9-esen, még Milánóban, talán ott volt a
5: Hegelevivel.
4: De 4-esben versenyeztél már 1-es pályán, vagy 9-esen? Tehát onnan a legnehezebb követni a mezőnyt, mert hogy ha 9-esen mentek a spanyolok,
6: igen.
4: Visszanéztem a döntőt, tehát az eleve egy érdekes dolog, hogy nem is látod a riválisaidnak nagyjából, csak úgy a, hát majdnem felét.
6: Igen.
4: Persze nem bámészkodsz egy futam közben.
6: Magunkkal voltunk csak elfoglalva. Nem volt ezzel gondot, amikor kinéztem a végén, éreztem, hogy jó, megtettük, amit megtudtunk, elégedett voltam, és kinézek, jó, mondom, dobogó megvan. És először azt hittem, hogy harmadik, mert nem tudom, olyan furán volt a célvonal berajzolva, vagy nem tudom, így szemre. És akkor kérdezem a Dávidot, hogy mondom, a szövetségi kapitányt, hogy akkor na, hanyadik. Azt mondja, mutatja. Mondom, jó pályát mentünk, de hogy hanyadik. Hogy...
4: De akkor ez még a vízen volt?
6: Ez még a vízen volt, igen. És akkor kiszálltunk, azt mondta, hogy első mondom, hogy nem hiszem. És nem is tudom, a ICF-es, ugye a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek az egyik médiása mutatta a eredményt, hogy ha nyertetek, nézd már meg. Ja, mondom, jó, akkor elhiszem.
4: Azt hiszem 12 és 17 század,
6: igen.
4: A portugálok és az ausztrálok előtt szabad szemmel nem nagyon lehetett látni a
5: közvetítésben. Nem csoda, hogy te se érzékelted akkor.
4: És tényleg úgy volt, hogy a lengyelek bekezdtek mellettetek,
6: igen.
4: És aztán szépen 150-nél már az első
6: voltatok. Már mi vezettünk, igen.
4: És ez egy jó pálya volt egyébként?
6: A rajtot leszámítva,
4: az
6: igen.
4: Bocsánat, az adást, hogy mennyi hiba volt a pályán.
5: Itt is óvatosan rajtoltatok?
6: Tehát nem, itt nem az óvatosság volt, hanem nem volt annyira egységes a hajó az első 100 méteren, szóval hiányzott az, hogy harmóniában legyünk, szóval nem volt annyira egyszerre, de szerencsére 100-150 métertől tényleg annyira egyszerre lett, hogy a utazó tempónkban ez meg is látszott, hogy lépünk el a mezőnytől.
4: Kék hajóban mikor revesztél utoljára? Ilyen kaliberű
6: versenyen? Nem, akkor nem versenyeztem, de 11 éve volt utoljára ilyen kék hajóm.
4: Nekem egyből azt tűnt fel, hogy néztem a közvetítést, hogy atyaik, hát ennél nem is nagyon látunk egyébként kék hajót amúgy. Igen.
6: Nem nagyon, én se láttam, főleg nem négyesben.
4: De hát minden jó, ha vége jó, úgyhogy akkor a montreali jó szájíz az megmaradt ezzel az újabb elsője, mert ha ilyen körülmények között ilyen viszontagságos utazás, hajócsere, mizéria után is tud

0: más helyekről, akik megérzik, hogy ezt meg tudják még csípni, azok meg ütik, ahogy tudják a négyesüket, hiszen nagyon nem mindegy, hogy most 3 kvótával vágsz neki egy olimpiának, vagy 5-tel.
1: És te hogy érzed magad egyébként ebben az új rendszerben? Ugye a korábbiaknál több verseny van az új kvalifikációs rendszer miatt. Ti is azért világkupákra nem mindig mentetek a múltban, most meg gyakorlatilag mindegyik világkupa versenyen ott voltatok. Te neked hogy tetszik, vagy hogy érzed magad ebben a több versenyes rendszerben?
0: Nyilván fiatalként talán azért örültem volna jobban, mert akkor hamarabb eljutottam volna egy olyan tapasztalat, hamarabb szereztem volna annyi rutint, amivel sokkal magabiztosabb versenyző lehettem volna akár hamarabb is, szóval nem, én úgy tekintek magamra, hogy én talán Tokiótól kezdve tekintem magam olyan rutinos, olyan magabiztos, olyan kiegyensúlyozott kajakosnak, hogy stabilan tudom hozni a jó eredményeket. Lehet, hogyha hamarabb jön be ez a rendszer, akkor lehet, hogy már 21 vagy 22 évesen is eljutok arra a szintre, mert bevallom őszintén, régen világkupán az indult, aki szeretett volna, vagy kedve van versenyezni, de általában mindig a főverseny az Európa-bajnokság, világbajnokság is. Azért egy évben 2 fő versenyre készülni csak, az azért nem ad annyi impulzust, annyi lehetőséget a fejlődésre. Így meg, hogy van 3 világkupa plusz 2 főverseny.
2: Nem erről szól egyébként a sport, hogy versenyzel.
1: Igen.
0: De, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. 30 éves vagyok, még elbírom a munkát, tudok menni 2 számot is akár egy világkupán, akkor is tudom hozni szerencsére azt a magas színvonalat, ami kell ehhez. Úgyhogy én nagyon élvezem, és kíváncsian várom, hogy mire lehetünk még képesek.
2: Majd a világbajnokságról mi beszélgettünk, és hogyha már Montreal, beszélgettünk arra, hogy a Forma 1-ről is majd szót ejtünk, hát akkor egy picit vándoroljunk át, mert hogy ha valahol közel van egymáshoz egy Forma 1-es pálya és egy kajakkenu pálya, az akár, mint a példa, Kanada és Montreal.
0: Szerintem ennél közelebb nincs semmi, hiszen kiszálltunk állítani első nap az edzésen, és konkrétan 3 méterre volt a stéktől a célegyenes. Tényleg akár, ha fölmész a pálya tetejéig, akkor be is tudsz sétálni az egyik csapat garázsába is, hogyha van kedved.
2: Nyugtass meg, hogy megnézted a montreali pályát.
0: Persze, körbe bicikliztem.
2: Wow!
0: Rázőköveket használva, kíméletlenül.
1: Ideális.
2: Melyik edző bicikliét kérted el?
0: A svájciakét, de szigorúan csak a futamom után, hogyha esetleg eltaknyolok, akkor ne lássa kárát a...
2: Mert kisebb sebességgel mész be, mint egy McLaren.
0: Persze. De nem fékezek akkor át.
2: Ez is igaz. Jó élmény volt?
0: Nagyon, nagyon jó élmény volt, és maga ez a sziget, ez egy olyan varázslatos dolog, hogy egy ilyen dolgot kihoztak bele, hogy ott van egy kajakkenu evezős versenypálya, amin olimpiát rendeztek, ott van egy F1-es pálya, mellette ott van még egy tó is azon a szigeten belül, még a kajakkenu pálya mellett, szóval...
2: Ez ilyen kis turista paradicsom is.
0: Igen, és marha jó, és mindenki azért jön ide, aki szerintem helyi, hogy feltöltődjön, sportoljon egyet, és annyira jó ezt látni, hogy...
2: Szabad bejárás van a pályára?
0: Teljesen.
1: Mármint a Forma 1-es pályára.
2: Ja, bocsánat, igen, ha nem volt egyértelmű.
0: A Forma 1-es pályára abszolút szabad bejárás van, le van ilyenkor felezve az aszfaltsík, szóval az egyik oldalán csak görkorcsolja, futás, meg bicikli, a másik oldalán meg autók mennek, de szerintem nyilván nem úgy, ahogy azt elképzeljük, hogy nem csikkan a kerék.
2: Hát hanem a 30-es vagy 50-es tábla.
0: Igen, azért. Igen, ott azért erre figyelnek nagyon, de a bringások, akik elhúzóztak mellettünk, mert mi csak sétabringáztunk, azért bevallom őszintén, ez annyira nem úgy nyomtam a kerékeket.
2: Tehát nem egy Pogácsárkép.
0: Viszont mellettünk suhantak el a profi bringások, nem tudom milyen edzésbe csöppentünk bele, lehet, hogy nekik bele köptünk így a levesükbe, hogy ott a edzés helyszínökön itt keringtünk, mint gólyakos a levegőben.
2: Ők zavartak bele abba, hogy ti kihasználjátok. Igen. Magyar kajakosként a montreali.
0: Igen. De pályát. Mindenféleképpen ez egy élmény volt, hogy tényleg nyitott volt az egész, és bárki használhatta, és mindenki ésszel használta, és mindenki azért ment rá, mert a részese akart ennek valamilyen szinten lenni.
2: És mondjuk a boxok helyét, vagy az ilyen kiszolgáló létesítményeket, azt nyilván gondolom inkább kívülről lehetett meg sasolni.
0: Én nem voltam ott már, amikor be lehetett menni, de volt egy olyan nap, amikor nem is tudom, az egészségügyi tímből az orvosunk meg a masszőrünk az föl tudott sétálni a pedok részre.
2: Wow.
0: Mert akkor valami munkálatok voltak, de mindenkit fölengedtek.

0: mert akkor éppen lehetett. De amikor bicikliztünk, akkor ugye a boxba nem lehetett bemenni, mert nekem még az volt, hogy akkor most éppen bebiciklizek a boxba, de ott le volt zárva, hogy oda nem, de az egész pályán mehettél egészen nyugodtan.
1: Ez milyen érdekes, nem, hogy van egy világváros, annak a közepén van egy, mert az egy utcai pálya montráli, gyakorlatilag nem, félig meddig.
0: Hát igen, utcai.
1: És te pedig bemész, és ott bringázol.
0: Igen.
1: Hát mennyire jó emlék.
0: Marha jó.
1: És főleg úgy, hogy egy ilyen siker után.
0: Így van. Azért tudtam így is, hogy jó szájízzel fogok hazajönni, bármi történik is, mert körbe tekerem a pályát, ha esik, ha fúj, de azért így még édesebb ez az élmény, hogy egy aranyéremmel tudtunk hazatérni, hiszen amikor megtudtam, hogy lesz montreali világkupa még tavaly, akkor nekem az volt az egyik célom idén, hogy kijussak oda a világkupára, nyerjek.
1: Pipa?
0: És körbe tekerjem a...
1: Erről pedig most
2: meséltél. Háromból.
0: Azért, ahogy mondjam, akire én nagyon fölnézek, az Hamilton és ugye a McLaren csapat. Na most Hamilton ott aratta az első győzelmét 2007-ben. Mondom, úristen, mondom, akkor ha én is tudok ott nyerni, akkor legalább van egy kapcsolódási pont. Megmondom, körbe tekerem a pályát, ahol ő élete első győzelmét aratta.
1: Az még egy.
0: Mondom, ez óriási.
1: És ha már Forma 1, ezen a hétvégén is van egy verseny, de talán számunkra még izgalmasabb majd a jövő hétvége. Ott leszel a Magyar Nagy Díjon?
0: Ott leszek. Nem tudom, mennyire lehet ezt elmondani, de a MOB és a Hungaroring kezdeményezett egy olyan programot, ahol Tóthka Sándorra ketten ott leszünk, és hát kajakergométeren próbálunk majd valami sót csinálni. Reméljük, hogy izgalmas lesz, nekem minden esetre biztosan, hiszen ha Forma 1-es pilótákat találkozhatok, akkor filigér a szám, bárkiről legyen is szó. Úgyhogy remélem, hogy új pilótákkal bővül a aláírásaim listája ugye az F1-es sapkámon, hiszen már 8 aláírás megvan, úgyhogy igyekszem begyűjteni még azt az egyet, amire nagyon vágyom.
1: Elárulod, hogy melyik az az egy név?
0: A Hamiltonéra nagyon vágyom.
1: Ezek szerint vele még így nem
0: sikerült.
1: Futottál össze.
0: Norrisztól már van 2 aláírásom, Fernando Alonsótól is van már egy, Toto Wolfftól, Nico Rosbergtől, Lawsontól, Kimi Antonellitől, Russelltől, szóval így vannak aláírások.
1: Van még hely akkor a sapkán egy Hamiltonnak?
0: Vettem még egyet, biztos, hogy legyen, de Hamiltonos sapkába megyek ki, Hamiltonos Ferrari sapkába, úgyhogy azt fogom vele aláíratni, hogyha találkozok vele, mert akkor nem kell a táskámba keresnem azt az egy külön F1-es sapkát, amire a többi van, többi aláírás van rajta, mert Norrisztól van 2 is, van egy ilyen sima F1-es sapkán, meg van egy konkrét McLaren-es sapkán is egy külön, mert vele 2 futottam össze, egyszer Monzába pizzáztunk Blankával, még 2022-ben, és...
1: Az volt az első F1-es külföldi élmény.
0: Az volt az F1-es külföldi élményem, igen, és a piros lámpánál megállt egy McLaren, és odaszaladtam, és a Norris ült benne, és aláírta a sapkát, csinálta
1: ez képet. Ez mekkora, hogy kávézgatsz, és egyszer csak ott van egy formális
0: pont. Az nagyon nagy szerencse volt, akkor Cunodával is, meg Russell-el is találkoztunk, ők is ugyanúgy a piros lámpánál fennakadtak. És akkor hát egy
1: kellene nagyon... egy távirányító, nem, hogy ő látsz, opp, megállítod.
0: Igen, és akkor kopogsz az ablakon, és akkor ők meg nagyon rendesek, és mindent megtesznek, amit kívánsz normális keretek között.
2: Milyen? És ha jól tudom, bocsánat, itt az ergométerezésnél van olyan terv, hogy esetleg pilóták is beszállnak?
0: Én nagyon remélem, hogy lesz ilyen, ilyen kezdeményezés. Tök jó sztori lenne belőle, hogy megtanítottam, mit tudom én, mondjuk Alonsót kajakozni, vagy
1: hát az nagyon jól hangzik.
0: Vagy akár Hamiltonnal mit tudom én, mentünk én az egyik oldalon, ő a másik oldalon egy 200 métert mondjuk, vagy Sanyit kihívja mondjuk Antonelli, vagy tudom is én, ezek azért később egyrészt óriási élmények, másrészt óriási sztorik, amit később, ha megosztasz majd a kisfiaddal, óriási élmény.
2: Hát vagy ők az unokáikkal.
0: Igen.
1: Kicsit olyan, mint ha te irányítanád ezt a beszélgetést, mert hogy szóba hoztad a kisfiadat, mert hogy elképesztő öröm vár majd rátok hamarosan, talán erről is, hogyha egy picit beszélhetünk, hiszen említetted Blankát, aki most már Nádas Blanka és a kedves feleséged, szintén kajakos, szintén világbajnok, és hát a család bővülni fog.
0: Így van, hát nagyon izgatott vagyok, már nagyon nagy a pocakja, nagyon szeretnél már, hogyha megszületne Bendegúz, mert szegény nem sokat alszik. Azt mondja, tudom, hogy utána se fogok aludni, de legalább akkor már, amíg fekszek, addig tudok aludni valamilyen szinten, és ezt én valamilyen szinten próbálom megérteni és támogatni. Nyilván nem leszek sose terhes, szóval ez így kiesik. De
2: és mikorra várjátok?
0: Augusztus 25, na most ez azért baj, mert 26-tól van a VB, úgyhogy nagyon remélem, hogy kicsit hamarabb megérkezik majd, és ott tudok lenni a születésénél. Már megvan minden tervben, mert nyilván a VB előtti két hétben Szolnokon is lesz.
1: Ez a Hűvös Viktor iskola, hogy neked is van egy terved ezekre a...
0: Igen. Hát nyilván mondta Blankának, hogy mondom, egy dolgot kérek csak, hogy 26-tól 28-ig vagyok kint a VB-n, vagy 26-tól 29-ig, hogy csak ne abban 4 napban, hogy mondom, vagy előtte, vagy utána. Ez nagyon jó lenne, nyilván ezt nem mi irányítjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy az élet úgy hozza, hogy itthon tudok lenni a fiam születésének, hiszen az első gyermeké születésének szerintem minden ember ott szeretne lenni, én is ott szeretnék lenni, de tudom, hogy ezt nem tudom irányítani. Ha lehetőségem lesz, azonnal ülök be az autóba és jövök. Szóval ez van terben. Ha edzésről, ha versenyről, amint lehetőségem nyílik, rögtön ülök kocsiba és megyek.
1: Igen, hát ilyen egyszer van, tehát VB-t majd még rendeznek, VB döntőben remélhetőleg majd Poznán után is fogsz még versenyezni, de ez egyszeri pillanat. És milyen érdekes, hogy pont ebben az évben utazott talán a legtöbbet, legalábbis versenyre, az biztos. Igen. Most jött ez a Kanadából. Ezekre is gondolom, hogy a család maximális védőhálót ad, és mindig van valaki, aki téged helyettesít, ha éppen persze egy montreali repülőgépen ülsz és mész versenyezni.
0: Persze, a testvérei is jöttek, ugye most, amíg Montrealban voltam, a szülei is benéztek, az én szüleim is benéztek Blankához. Tök vicces, hogy egyik nap a szüleim benézte az előfutamokat, aztán másik nap a saját szüleivel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire támogató családban nőttünk fel mind a ketten, és ilyen jó, nem is tudom, életbe születtünk, és ilyen jó mintát örököltünk, mert szerintem reméljük, hogy mindketten jó szülők leszünk, de szerintem egy jó mintát örököltünk, jó mintát tanultunk el, és hát bízunk benne, hogy Bendegúznak is olyan élete lesz, amire később majd azt fogja mondani, hogy igen, a szüleim nagyon jó mintát adtak nekem.
2: Abból a szempontból viszont nagyon jó az időzítés, hogy amikor megszületik, akkor viszont igen, pont a pihenő időd lesz, úgyhogy ezt tudok az első pár lenni hetet azt együtt tudjátok majd tölteni.
0: Hát abszolút szeptemberben nem is megyek sehova, Blanka se.
1: Azt gondoltuk, hogy...
0: Igen, hogy teljesen 0-24-ben ott leszünk a kicsivel az első 4-5 hétben, utána nyilván én elkezdek edzeni, de ugye 2 percre van a Dunaversenyi Olimpiai Központ tőlünk, úgyhogy egészen november közepéig én otthon leszek, utána el kell mennünk majd San Diego-ba a Los Angeles-i edzőtábor helyszínt is kipróbálni, de az csak 2 hét lesz, úgyhogy 2 hét után újra egészen, nem is tudom, február elejéig itthon leszek, úgyhogy utána már csak azt a Dél-Afrikát kell kibírni.
1: Uda messzire mentünk. Az jutott még eszembe, amikor mesélted, hogy Blanka kikkel nézte az előfutamot, hogy ő már Nádas Bence párjaként nézi ezeket a futamokat, vagy korábbi kajakosként éli meg a futamokat, mert egyébként minden versenyeden, amíg lehetett, ott volt, főleg a magyarországiak, nyilván ez nem is kérdés, de hogy nézi ezeket? Te nem vagy ott, nem tudod, de hogy mit mesélnek erről a családtagok?
0: Hát inkább úgy két szemmel nézi, egyrészt versenyzői szemmel, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül, hiszen átélte ezeket. Másrészt meg szeret, mármint hogy családtag szempontjából is érzi a terhet, hiszen ott állsz tehetetlenül, nem tudsz tenni semmit, és bízol benne, hogy csak tudja azt hozni, amivel elégedett lesz. Szóval ő is úgy van bekötve, mint én, hogy az eredmény idézőjelben mindegy, ha örülünk az eredménynek, az a fontos, hogy elégedettek legyünk azzal, amit elérünk, mert amikor kim voltak az olimpián, akkor is azt nézték a párizsi páros döntő után, hogy örülök-e, és amint látták, hogy örülök, ők is nagyon megkönnyebbültek, és ők is örültek, hiszen annál jobb dolog szerintem nincs az életben, amikor szeretted, majd kicsattan a boldogságtól, és örül, hogy amiért dolgozott.
1: És ő látja, hogy te mennyi munkát teszel vele, meg tudja, hogy miről mondasz le, vagy miről mondtok le a többiekkel.
0: Így van. Úgyhogy ő abszolút átérzi ezt, 100%-osan támogat, és nagyon rugalmasan kezelő is az ilyen versenyzői dolgaimat is. Én is igyekszem minél több időt szentelni neki, hogy minden támogatása meglegyen, ami kell ilyenkor. Úgyhogy szerintem most nagyon jó társai vagyunk egymásnak, igyekszünk ezt megőrizni a életünk hátralevő részében. Nyilván mindig lesznek majd buktatók, de szerintem az a fontos, hogy hogyan reagálunk ezekre a problémákra, hogy lehetőségként, hogy megoldjuk, vagy pedig zsörtölődünk még egy kört, hogy miért én.
1: Tóth Kassányitól szoktan azért kérdezősködni, hiszen ő már két gyermek édesapja, ti pedig hát talán a legjobb barátok vagytok, és mindig elmondott, hogy felnézel Sanyira, hogy azért néha egy óvatlan pillanatban kérdezel tőle, hogy azt majd hogy csináld, vagy mire készül?
0: Persze, szoktam, hogy mondom, te is azt érzed egyre jobban, hogy amikor utazol el, akkor egyre rosszabb. Mondom, még meg se született a gyerek, de már teljesen azt érzem, hogy nem szeretek már repülni, meg nem szeretek távol lenni. Azt mondja, hogy ez rosszabb lesz.
1: 28-an annyi rossz hírem, Bence. Nagyon messzire kell majd elutazni, most messze mentünk az időben, de...
0: Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez nagyon rossz, de most azzal szokott poénkodni, mert én azt szoktam neki mondani, hogy néha szoktak lenni egészségügyi problémáim, de abból mindig ugye kilábalunk. Mondom, ez régen milyen egyszerű volt, hát Bence 30 fölött.
1: Köszönöm,
0: igen. Úgyhogy ez az első, de majd szerintem szeptembertől majd jön az, hogy Bence, hát apuka lettél, mit vársz? Alvás? Hát ha nem tervezed, meg nem fogsz aludni.
1: Nézzünk egy picit előre, de csak 6 hétre vagy 5 hétre, nem is tudom mennyi van már Poznanig.
0: 6 hét.
1: Most hazajöttetek, gondolom 1-2 nap pihenő maximum, mert utána folytatni kell a munkát. Hogyan néz ki a VB-ig a menetrend?
0: Ugye szerencsére haza tudtunk jönni, már szombaton hazaérkeztünk, úgyhogy tudtunk pihenni kedreggel kezdtük. És most 2 hetet meghúzunk, utána egy kicsit lazzább hét, és utána is meghúzunk még szerintem 2 vagy 3 hetet, és utána jön egy formába hozás. Nagyjából ennyi a terv, de tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. Viktor az edzőnk nagyon tudja, hogy mire van szükségünk. Szerintem a négyesünk rendben lesz, és fogunk tudni előrelépni. Bízom benne, hogy a rajtban is, és a finishben is egy picit. Szerintem a 2 srác is, Levi meg Benő is nagyon jó úton halad, hiszen ők is nagyon konzisztensen hozzák a dolgokat, úgyhogy szerintem a hűvös csoport az jól fog teljesíteni a világbajnokságon.
2: Most a szezon eddigi része azért egy picit szét volt szabdalva így a versenyek miatt, ez egy viszonylag hosszú idő, ez a 6 hét. Ez jó, kvázi kicsit ingerszegényebben, vagy te hogy látod?
0: Én nagyon örülök, hogy egy kicsit legalább lesz időnk. 3 hétig nem történik semmi. Én azt mindig örülök, ugye eddig mindig az volt, hogy 3 hétnél hosszabb idő sose telt el, nem mindig megmenni kellett valahova. Nyilván ennek volt egy jó része is, de én abban a jó részben már így Montemorra Európa-bajnokság után egy kicsit elfáradtam. Nyilván abban a szempontból örültem, hogy Montreal, F1-es pálya, világot látunk, stb. Annak örültem. De hogy... Én már az Európa-bajnokság után is készen lettem volna egy hosszabb felkészülésre, mert azért az első 3, vagy a válogató versennyel együtt 4 verseny eléggé
1: egymás. Ez maraton volt ott másfél hónap alatt.
0: Igen, az ott eléggé kemény volt, hogy egyik hétre, a másik hétre már mentünk Brandenburgra, akkor...
1: A Szeged és Brandenburg között annyi volt, hogy hétfőn hazamentél, vagy vasárnap, és kedden utaztatok.
0: Így van, szóval az kemény volt nagyon, az Európa-bajnoki felkészülés nagyon jó volt, és akkor volt egy kis feltöltődés az EB után, majd az EB 3 napos pihenő után kaptuk azt a fülest, hogy akkor megyünk Montrealba. És akkor megint egy kicsit kattintani kellett a így fejbe, hogy akkor nem egy 9 hetes felkészülés kezdünk meg, hanem egy 2 hetes kis felkészülés Montrealra, és akkor utána megjön majd egy 6 hetes felkészülés a VB-re.
1: Nagyon kevés időnk van már hátra, még egy kérdés mindenképpen szeretnék ide beletúszakolni a végére. Anélkül, hogy terhet pakolnánk rátok, mert ti pontosan tudjátok, mit akartok elérni a világbajnokságon, de olyan eredménylistával állhattok majd be az első előfutamba ezzel a négyessel, hogy egyrészt mindenki titeket akar elkapni, másrészt meg van egy olyan vágy mondjuk a parton, hogy na hát mikor, ha nem most lehetne világbajnok a férfi négyes, miközben ahogy ezt kimondtam, ez egy nagyon távoli dolog ám, mert azért ehhez kell 3 jó pálya, szerencse, ne legyetek betegek, a hajóval ne történjen semmi, tehát a kirakónak össze kell állnia. Erről majd fogtok beszélgetni, ezt hogyan lehet kezelni?
0: Szerintem mindenki a helyén tudja kezelni. Én sose szerettem ezeket úgy nagyon kimondani, nagyon előre, azt már egy magabiztosabban mondom, hogy nyilván éremért megyünk, hiszen az egy kézzelfogható dolog, az sokkal jobban tudja valahova tenni az ember, hogy igen, ezért dolgoztam, ez lett az eredménye. Ha második, harmadik, akkor tudunk tanulni belőle, de még így is, hogyha vannak hibák egy akár győztes futam után is, akkor is tudunk belőle tanulni, de nyilván akkor kevésbé kattog az ember agya azon, hogy akkor mit kellett volna még esetleg másképp csinálni. Nagyon szeretnénk ezt a VB címet, hiszen 504-esben nem tudom, mikor nyert utoljára Magyarország férfi kajakban, úgyhogy ez az elsődleges célunk, szeretnénk ezt elérni, de az összes többi nemzet is azért küzd, hogy ők nyerjék meg a világbajnokságot, hiszen az olimpiai kvalifikáció szempontból másfélszeres szorzó, szóval nem 1000 pontot tudnak gyűjteni, hanem 1500-at. Ugye most 600 vagy 650 ponttal vezetjük a világranglistát, ugye az olimpiai kvalifikációs ranglistát a második helyezett portugálok előtt, az olimpiai bajnok német négyes betlizése miatt, ugye a diszkvalifikáció miatt, úgyhogy ezt a 650 pontos előnyt jó lenne gyarapítani, hogy tényleg 27-be is egyfajta nyugalommal tudjunk nekivágni, hogy a négyes kvótánk az nincsen veszélyben.
1: Azt hiszem, ez tökéletes zárása volt ennek a beszélgetésnek. Én csak azt kívánhatom szerintem Reni nevében is, hogy ez egy nyugodt VB legyen számodra, vagyis vagy várja meg a pici, vagy már úgy tudjál elutazni, hogy a kezedben fogtad, úgyhogy ezt kívánunk nektek Blankával minden jót, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Nádas Bence volt a vendégünk a Víz Összekötben, Lódi Reninek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: A Víz Összeköt ezzel búcsúzik, a szerkesztő műsorvezető Bitva Nemét hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm az utánpótlás Sportmondó magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sportvilágából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltetek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
7: Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk menni pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
6: idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek. Idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a középmezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
8: Abszolút, abszolút fejlődési pályán van. Ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Én azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábba is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy MEVZA tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3,5 hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3,5 hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk. Van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk. Azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
6: Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén. Az már két komoly skartnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módmecsektől kaptatok ki. A fiatalok beépítése hol tart most, mennyire látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
8: Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is. Ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, nekinek kell még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk, majd szépen haladhatunk előre.
6: Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem, a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
7: elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottal kijutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa Ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
6: Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már előtte évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezetőedzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is fel tudjátok venni a versenyt?
7: Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt. Szerintem ez a legfontosabb.
6: Felnőtt szinten már ez a 3. éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
7: Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
6: Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazinc Barcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávid, neked egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
7: Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jó lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a 3. hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzés is kikaptuk a pénzügyi ellen, szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
6: Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előrelépni még?
8: Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal, hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. Amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát ott a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mélyvízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámbent, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokra úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a 2 és az 5 szett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccse már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk, egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságban ugye a bronzcsatát azt ellenük meg tudtuk nyerni.
3: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
6: Önök továbbra is az utánpótlás sportmondó magazin műsorát hallják. A vendégén továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Ciclavic Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal, utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
7: Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumon vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
6: És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
7: 2019-ben 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba, ott nagyon sokat tudtunk fejlődni ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
6: Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, az Inbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
7: Kazincbarcikán én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Kazincbarcikára, és akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzést, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágban.
6: És szerencsére meg is érte, úgy látszik. Amikor viszonylag hamar a kezdethez képest viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba. Azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
7: Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek, ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet, aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
6: Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
8: Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkor rá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon megpihenni, meg aludni, akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és is nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cserőplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy. Tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
6: Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
7: Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is. Lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföldön, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képben van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatban lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem. Egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokba is eligazolni. Nyilván ez játékosról is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
6: Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
7: Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
6: Meg Barcikán is
7: csapattársak vagyunk, vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.
6: Magyarországról a cseh bajnokságba igazolni az mindenképpen már egy előrelépést jelent. Te Miklós, milyen nemzetközi karriert jósolsz a Dávidnak? Mi lehet az a szint, ahova akár még egy cseh bajnokság után is eljuthat, hogyha jó ütemben halad a fejlődése.
8: Nyilván jós nem vagyok, ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá is. Nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért az általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be, biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztályba, egy olasz A2-be, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abból miért ne lehetne egy olasz A1 vagy egy francia első osztály.
6: Végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy jutaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi röplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
8: Hát, amit én látok, az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult az infrastruktúra, nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiánnyal, csarnokhiánnyal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván a röplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hisz én Kazincz Barcikán tanultam röplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabda pálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a leges-leges legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavisz Dávid,
6: Varga
8: Péter, a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan mag, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, ahogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulhatnak, még mindig több kéne, nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen a kézilabda és a kosárlabda elszipkázza a játékosokat, hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda, tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országba ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Demötör, Kokrobi Kántorsanyi éra, és tényleg top bajnokságban játszottak, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
6: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sport.hu magazin műsorát hallották Ciclavisz Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió Utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
9: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
10: Nagyon jó megúszó voltam.
11: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
12: Mondom, hát ez nem lehet.
13: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
14: Imogoszú!
15: Úszogumi!
14: Pontos!
16: Ó, magyarul!
17: A nyelvújítás előtt!
18: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
19: Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Leváltották a NAV két vezetőjét. Záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
19: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Bajnokok Ligája győztes görög Olympiakos női vízilabda csapatában folytatja pályafutását Hajdú Kata. A 20 esztendős válogatott játékos 7 évet töltött az UVSE együttesében, amellyel 3 bajnoki címet, 2 magyar kupa győzelmet és egy Eurókupa elsőséget gyűjtött be. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. Korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatotta 12 esztendőn át irányította. Ebben az időszakban másik nagy eredménye az 1997-es budapesti világbajnokságon Kovács István mellett Erdély Zsolt VB címe. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írta a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte a Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. 1,3 milliárd forintos, már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter szerint azt is közölte, hogy a további vizsgálatok folynak az ügyben. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május végén több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok 10 nappal később tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezután néhány órán belül elfogták Budapesten, kiadatásáról később gondoskodnak. Közlekedés. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között jár a 4-es metró. Péntek este 10 órától vasárnapig.
3: Időjárás.
19: Füllett idő lesz, a napsütést a záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhő szakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz, péntekig marad a hőség.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
10: Időutazással kezdjük, ott vagyunk 1997. decemberében, te mint friss junior EB ezüstérmes és friss felnőtt ökölvívó indultál el életed első országos bajnokságán, hogy akkor voltál 18 éves, én még arra is emlékszem, hogy amikor aztán bajnok lettél, akkor a Nemzeti Sportba deklaráltam, hogy most eddig az volt, hogy Balzsai Károly és ifjabb Balzsai Károly, mostantól idősebb Balzsai Károly és Balzsai Károly lesz. Nem tudom, a te életedben ez ennek mekkora jelentősége, hogy felnőttként így rá tudtad rúgni az ajtót a 71 kilós, ugye akkor még az voltál 71 kilós mezőnyre.
12: Igen, hú, jó, sokára vagy nagyon messzire kell visszamennünk. Ugye most a mostani pozícióba így rögzíteni, hogy az a mostani U19-nek felel meg, ugye, amit a juniori fiúk, ugye azután ez meg lett cserélve. Tehát akkor ugye U19-es voltam. Már előző évben egyébként, amikor első éves voltam, már akkor felvetődött, és akkor még engedte a szabályzat, hogy elinduljak a felnőtt magyar bajnokságon, ugye 96-ba, de akkor édesapa még azt döntötte, hogy nem, az még egy kicsit korai lenne, úgyhogy várunk még egy évet.
10: Akkor mentél épp föl 63,5 kilóból 67-be, emlékeim szerint.
12: Igen, jobban emlékszem, mint én, ez így volt, úgyhogy... Igen, elindultunk 71 kilóba, és én már az elején kijelentettem, hogy én azt meg szeretném nyerni, nyilván azért ott voltak egy páran, akik azt gondolták, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt, és nagyon túlzott önbizalom a rendelkezem, de én meg voltam arról győződve, és nagyon bíztam magamban, hogy a 71 kilós magyar bajnoki címet el tudom hozni, és akkor ott mi? Én nem voltam ugye kiemelt, és akkor úgy az akkori nagy bajnokokkal, ez évi bajnokkal, második helyezettel én elődöntő-döntőbe tudtam boxolni, sőt előtte ugye tapasztalt, érett felnőtt férfiakkal is meg kellett harcolnom, úgyhogy ha jól emlékszem, én mérkőzés boxoltam, és nagyon jól éreztem magam azon a versenyen.
10: Ugye ott nem egyedül voltál, mert Hidvégi Gyuri pont ugyanabban az évben, ugyanazon a junior EB-n lett ugyanúgy ezüstérmes, mint

0: és ugyanúgy az a körhívás mellett van, és ugyanezt szolgálja.
1: Ugye most már jó ideje edzősködsz, voltál kapitány is, az milyen, amikor a szorítósarokba ülsz, és mondjuk Hidvégi vezeti a meccset? Mert azért ez nem, mondjuk ha ezt valaki 15 éve mondja, hogy ez így lesz, akkor te sem mondod azt, hogy ez tényleg így lesz.
0: Hát nyilvánvalóan furcsa, de igyekszem azért úgy hozzáállni, hogy ő nem egy olyan társ, és nem egy olyan valaki, akivel már évtizedek óta ugyanazon a úton megyünk kézenfogva, hanem maximális tiszteletben tartom minden döntését, minden működését, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból ott idézelbe félre tudom tenni, hogy se nem kivételezik, se nem túlzott elvárásai vannak akkor így felénk, úgyhogy szerintem ezt így ő is, meg én is teljesen jól tudjuk kezelni, de persze azért, amikor köszöntöm a bírókat, meg ott a ring mellett összetalálkozunk, azért kicsit másképp ölelem meg, mint a többieket egyébként, mert azért persze hosszú-hosszú évek óta mi együtt vagyunk.
1: Ugye a bíróknál nem kötelező, hogy mondjuk boxolói múlt legyen valaki mögött, de szerinted egyébként mennyit számít, hogy valaki a ring másik sarkából is ismeri azt a világot?
0: Én mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy előny az, hogy tudják, hogy mire gondol a versenyző, a két ökölvívó, mit miért csinál, mit miért tesz. Az edzőket szerintem könnyebb nekik megérteni, és az ő működésüket, az ő gondolkodásukat. Úgyhogy én azt látom, hogy főleg az elején azért a ringben is sokkal magabiztosabban működnek. A Gyuri is kifejezetten, ha visszatérünk megint a Gyurihoz, sokkal magabiztosabb volt már az elejétől fogva, mint azok a kollégák, akik még akkor léptek be ugye a szorító kötelek közé, de úgy gondolom, hogy ez is ugyanúgy, mint más, tanulható, és nem kötelező az. De attól még nem lesz ő kevésbé jó bíró később az évek folyamán, azért mert ő nem boxolt, de az eleje mindenféleképpen szerintem könnyebb és rutinosabban tudnak elkezdeni működni.
1: Na, térjünk át az idei OB-ra, mert ugye a Honvéd képviseletében lesz a jelen hagyományosan erős, több aranyesélyes bunyóst is felvonultató szakosztálya. Tietek, mit vársz ettől a Nyíregyházi négy naptól?
0: Én mindig a legjobb akarok lenni, tehát a srácaimnak is elmondom, és úgy is készítem őket, hogy ez most persze a Bocskai mellett, de azért a legnagyobb presztízzel rendelkező verseny. Tehát egy magyar bajnokság az mindenkinek kiemel, de annyira nem is kell ezt nekik mondani egyébként, mert ők ezt érzik, tudják, és én látom, hogy nem csak a Honvéd, hanem a mezőnynek a jó része úgy gondolkodik, hogy ez egy magyar bajnokság, itt a klubomat képviselem, és ez egy olyan kiemelt verseny, ahol a legjobbamat kell nyújtani, persze utána majd az EB-re, meg különböző nemzetközi versenyekre, mint magyar címeres, mert Magyarországot képviselem, de a magyar bajnokság az mégis egy olyan különleges és kiemelt esemény, ahol olyan teljesítményt kell nyújtani, hogy az emberek így megegyezzék azt a nevet, vagy azt a mozgást.
1: Hány bunyost küldesz a csatába, és nevesítheted is nyugodtan, hogy mit vársz tőlük?
0: 3 lányal és 7 fiúval indulunk, tehát 10-10 versenyzőt indítunk. Ugye a lányok, ők 60 kilóba fognak indulni, mind a 3, mert túl sok fogyasztás, illetve a felerősítés az nagyon messze lett volna. A fiúknál meg ugye 57 kilónál a Virbán Gobinál kezdődik, és akkor onnan fölfelé.
1: Mégiscsak MB bronzérmes, ő az egyik frontembered.
0: Igen, mi a Gabesz, ugye ő stabil a válogatottban is, ráadásul ugye az olimpiai súlycsoportban van.
1: Igen, az sem mindegy.
0: És ugye ott vannak 4 is, akik az olimpiai súlycsoportban vannak. A plusz 91 kilóban nem indítok, meg ha jól emlékszem 65 kilóban indítok, 60 kilóban nem megy versenyzőnk. Úgyhogy vannak fiatalok, vannak tapasztalt versenyzők, fiatal és tapasztalt versenyzők, szándékosan nem emelem most ki, csak azért indítottam a Gabeszt, mert nyilván ő a legrutinosabb.
1: Meg ő a legalul.
0: A legalul, tehát hogy vele indítunk, és akkor én szeretnék azért sok-sok aranyérmet, sok-sok döntőst.
1: Akkor én mondom neveket, Énekes Dominik.
0: Sokat várok el tőlük, úgyhogy mindenki tudja, hogy én a maximumot szeretném, és mindenkitől aranyat várok, és hozza ki magából a legtöbbet.
1: Na, Énekes Dominik?
0: Hát, mondom, mindenkitől aranyat várok, akkor végigmehetünk egyébként, és akkor menjünk. Jó. A lányokra, ugye,
1: igen,
0: ha szeretnéd.

0: Hát pontosan.
1: Ugye a Rábonói mi Dobos Rebeka, illetve a Budai Vivien, akik hosszú évek óta már, főleg a Rebeka meg a Vivien már a Magyar Bajnokságnak a résztvevői. A Noémi jó egy évvel ezelőtt igazolt hozzánk, és sokáig ugye a váll problémái miatt nem nagyon tudott ringbe lépni. Most kezdjük óvatosan őt terhelni. Ő fiatal, és meglátjuk, hogy mire megy majd a tapasztalt lányok között.
0: Én bízom benne, Vladislava, hogy... ott nevés 60 kilóba?
1: Én úgy tudom, hogy 57 lesz, de lehet, hogy nem fog most lefogyasztani. Ez jó kérdés.
0: Hát csak ugye a világkupa ezüstérmesről beszélünk, ez egyik legjobb
1: magyar női boxoló. Igen, a Vlada, ő most hatalmas szériában van, hál' Istennek, és ugye az Ucinát Dabeni tornán is fantasztikusan boxolt, úgyhogy ott lehettem test közelből, és ezt végignézhettem, úgyhogy én nagyon örültem neki, mert nagyonnak szüksége van a nőjökölivásnak a háború luta mellett, hogy más is legyen. És egyre többen leszünk, és ez a lány csapatot, illetve globálisan a nőjök körülvást, én úgy gondolom, hogy jól meg tudja húzni. És utána ugye van a három lány, akkor van 55 kilóba a Virbán Gabi, nyilván semmi más célja nem lehet, csak az aranyérem. Ugye 60 kilóba nincs versenyzőm, 65 kilóba a volt Kás is, aki már két éve velünk van, a Frank Dani, őt is nagyon szeretném, ott a négy között, de hogyha lehet, akkor a döntőbe látni, bár ott a 65 kiló, én úgy gondolom, az hogy ez elég sűrű már. És
0: azt hiszem Kruzito is oda nevez, Kovács Kruzito, és hát mindenek előtt Petri Mámilán, aki hazai ringben is boxol.
1: Hát akkor egyel még keményebb lesz a feladat, de ezzel nincsen semmi probléma. Szerintem az a jó, hogy a fiatalok ekkora feladatok elé vannak állítva, és ő versenyeznek egymással.
0: Persze.
1: Ugye nekünk mindig az a problémánk, hogy Magyarországon egy, maximum kettő van súlycsoportonként olyan versenyző, aki versenyzik egymással, és valaki meg tök egyedül van, és akkora monopól helyzetben van, hogy akár el is kényelmesedhet. De szerintem sokkal jobb, hogyha hetente, naponta, vagy havonta is azért megméreztetik egymással a fiatal brigádé, és egyre jobb akar lenni. Szerintem a sok-sok ország ezért van előnyben állunk, mert majd a körhívásból, mert hatalmas a konkurencia, és minden nap, minden edzésen meg kell harcolnod a pozíciódért itt, meg nálunk igazán egyszer vagy kétszer az évben. 70 kiló, igen, énekes Dominik, színvédőként bízom benne, hogy megint behúzza, és egy jó teljesítményt fog nyújtani. 75 kilóba a Hegedű Zsombor, fiatal fiú, tapasztalatlan még, de szeretném, hogyha tudna egy olyan teljesítményt nyújtani, hogy elinduljon majd a későbbiekben olyan úton, ahol több tapasztalattal nagy eredmények várható tőle. 80 kilóba Akilov Filip. Nem gondolnám, hogy más célt kéne kitűzni, mint az aranyérem, bár Simon Márkó nagyon jól készül föl, ahogy itt különböző médiákon keresztül látom, és nagyon szeretne jó teljesítmény nyújtani, az a döntőben én úgy gondolom, az egy kiváló mérkőzés lesz. 85 kilóba a Krekó Pisti fog idézőjelbe visszatérni, mindenféle sérülés, betegség és mindenféle ilyen problémákkal, démonjaival leküzdve, én bízom benne, hogy egy jó formát tud mutatni, és meg tudja mutatni, hogy ő nem csak egy tehetséges ökölvívó, hanem eredmény is tud lenni. Illetve 90 kilóba a kis Milán Rocco, aki ugye ő a trónkövetelő, tavaly ezüstérmes, és utána igazolt hozzánk, és nagyon sokat dolgozott azon, hogy egyre jobban fejlődjön. Renzini kapitány nagyon szereti őt, bízik benne, és ott a Kislevivel ugye ők is egy idézős versenyt futnak, ami szerintem mindkettőjüknek teljesen pozitív és jó hatással van a másikra, és még mindig U23-as korosztályban is ugye az Európa-bajnokságon a Milán az ott tud lenni, de bízom benne, hogy most itt a döntőbe akár egy fordított eredmény is, mint a tavalyi magyar bajnokság, ugye az a célunk. És akkor azt mondom, hogy a 7 olimpiai súlycsoportból 4 aranyesélyese van a budapesti Honvédnak, plusz ugye a lányok 60 kilóba, tehát azt nehogy kihagyjam, mert meg fognak sértődni, nem?
0: Az pedig ne tegyenek, ne tegyék, mert az senkinek se jó. Arról beszélj még egy szíves egy pár gondolatot, hogy ugye hát júliust írunk, ez régen is néha-néha előfordult nyáron OB, de jellemzően decemberben volt, de már tavaly is júliusban volt Tatabányán az OB, mert Liverpoolban szeptemberben volt a VB, most meg ugye azért is van júliusban Nyíregyházán az országos bajnokság, mert Szófiában EB-t rendeznek szeptemberben. Mennyire látsz el az EB-ig? Nyilván neked több bunyósod is jó eséllyel ott lehet ezen az Európa-bajnokságon. Most kiemeltem például Akiló Filipet, mondhatom, aki meglepne, hanem azt mondanád, hogy Éremér utazik erre az EB-re.
1: Hát a Filip ugye azt még kíváncsi leszek, hogy 75 vagy 80 kilóval
0: az egy másik kérdés, igen.
1: Fog indulni, vagy szeretné indulni ugye az Európa-bajnokságon. Ugye itt az edzővel, meg edzőjével, ugye a Zsoltival, illetve a Renzinivel is még majd egyeztetünk kell, hogy a Filip az hogy lenne hasznos ezen az Európa-bajnokságon, hogyha indulna. Én nagyon messzire ellátok, tehát én már ilyen olimpiai környékén járok, ugye jövőre azért van egy csomó olyan nagy feladat, ami ugye a kvalifikáció, Európa játékok, megint kvalifikáció, és világbajnokság áprilisban, tehát sűrű a jövő, az nagyon sűrű év lesz, válogatott szempontból is, és ehhez nekünk, mint kluboknak, klubvezetőknek, klubedzőknek így oda kell tenni magunkat, hogy olyan válogatottat tudjunk kiállítani, mint például most az Ustinad Labeni tornára, hogy sok-sok éremet érhessenek haza a világversenyekről is, és ez úgy gondolom, hogy a magyar körívást ez így viszi előre és tovább.
0: És nyilván nagyon kell figyelni, hogy melyek az olimpiai súlycsoportok, mert ugye nem mindegyik az, mert ott nem 10 plusz 10 van majd Los Angelesben.
1: Igen, azért is mondtam, hogy azért is emeltem ki az előbb, hogy itt a 7 olimpiai súlycsoportból 4-ben ugye a honvédosok azért ott vannak az elején, és ez nekem nagyon nagy büszkeségem, hogy így tudjuk szolgálni a magyar ökölhívást, hogy ezekben a súlyokban, illetve azokon a súlyokon kívül is azért tudunk embert indítani, illetve ott tudunk lenni a eredményesebb csapatok között.
0: Mert ugye Akilov esetében ugye mondtad, hogy 75 vagy 80, hát ugye a 80 az olimpiai súlycsoport, a 75 nem, illetve Virbánnál ott ki is hangsúlyoztat, hogy 55 kiló, de ugye ott meg az 50 kiló nem olimpiai súlycsoport, ahol meg van egy szakapistánk, aki kérdés hogy mennyire képes az 55 kilót majd minőséggel megtölteni, de azért nyilván róla nem szabad elfeledkezni, mert ha olimpiára akar menni, akkor kénytelen 55 kilóba boxolni.
1: Ez így van, és a Pistit az hihetetlenül sajnálom, mert ez egy rendkívüli jó eredményekkel rendelkező, jó és tapasztalattal, és minden adottsága megvan ahhoz, és vele ez az új súlycsoportváltások nagyon-nagyon kitoltak, főleg az, hogy 50 kiló nem olimpiai súly, az 55 kiló az fizikailag meg súlyal bele tud ő erősödni, meg tud izmos lenni, de olyan méretbeli különbségek vannak már 55 kilóban, hogy a Virván Gabi az jóval magasabb a Pistinél, és a Gabesz is inkább az alacsonyabb, vagy a középméretűek közé tartozik nemzetközi szinten. Tehát, hogy Magyarországon 55 kilóban most jövőre ki fogja nyerni, az egy dolog. De hogy nemzetközi szinten ki tud eredményes lenni, az már egy úgy következő kérdés, és ugye, de ez egy ilyen versenykutás, tehát ezzel nincsen probléma. Ők is már hát lassan 10 éve, 12 éve, nem is tudom hány éve ugye versenyfutnak, és időről időre összekerülnek, de ezzel sincsen problémám.
0: Mikor költözöl Nyíregyházára jövő héten?
1: Jövő héten mi kedden indulunk, előző nap mi már lekocsikázunk, itt a nagy melegre, meg mindenféle pihenési szempontból, és tekintettel, és lemegyünk kedden, ott csinálunk egy átmozgatást, és szerdától meg teljes erőbedobással ugye már ott a magyar bajnokságra koncentrálunk. Viszonylag közel tudtam szállást foglalni, úgyhogy még ott a plusz buszozási időt sem kell majd beleszámítani, főleg úgy, hogy egy ring lesz, ha jól emlékszem, és már délelőtt 11 körül elkezdődnek a programok, tehát jó hosszú napoknak nézünk elébe, de én úgy gondolom, hogy az esetek nagy részében a klubok erre az egy versenyre, vagy erre a versenyre készülnek, úgyhogy ott fogunk lenni reggeltől estig, és élvezzük magát a magyar fölhívást.
0: Na hát ez tökéletes zárszó, Bajsai Károlynak, akkor nyilván meg a honvédosoknak egy kalappal az országos bajnokságra, mert ne feledjük, akkor július 15 és 18 között a Nyíregyházi Continental Arénában a 103. Papp László Elit Ökölvívó országos bajnokságot rendezik. Bajsai Károlynak még egyszer köszönöm szépen, ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező Ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió Ökölvívó magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsoranyállót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, 15 óra 1 perckor kezdődik a Hazafutás. A mai adásunk szerkesztője Szűcs Miklós, a mikrofonnál a műsorvezető Jó András. Szomorú hír érkezett ma a magyar sportéletből. 82 éves korában elhunyt Szántó Imre, vagy ahogy mindenki ismerte, Öcsi bácsi. A magyar ökölvívás egyik legnagyobb alakja volt, mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, akinek tanítványai olimpiai, világ és Európa bajnoki címeket nyertek. Az olimpiai, világ és Európa bajnok Kovács István Kokó, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke itt van velünk telefonon. Kokó, nagyon nehéz most erről beszélni, de amikor ma meghallottad a hírt, mi volt az első emlék vagy gondolat, ami eszedbe jutott Öcsi bácsiról?
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon profán a helyzet, és tényleg Öcsi bácsinek még a halála is tímos, hogyha sikerült, hiszen épp úton voltam Nyíregyházára, pár perccel, egy fél órában ezelőtt kezdődött Nyíregyházán a 103. Pap László ökölvívó magyar bajnokság, és kb. 2-3 héttel ezelőtt beszéltem, találkoztam utoljára Öcsi bácsival. Nem mondom, hogy várható volt, de tudtuk jól, hogy sajnos már nem tölt sok időt közöttünk. Ennek ellenére váratlanul és felkészületlenül ért, és még mindig nem tudom helyére tenni, hogy már nincs közöttünk, hogy már nincs módunk, lehetőségünk találkozni vele, beszélni vele. Tényleg pótolhatatlan, egyről legalábbis pótolhatatlan az az ír, amit maga mögött hagyott. Itt ezen a magyar bajnokságon szinte mindenkivel, akivel beszélünk, mindenki egyelőre próbálja rendezni a gondolatait, hogy tudom, hogy ez ilyenkor nagyon furcsa, de miközben nagyon sajnáljuk, hogy őt elvesztettük, talán inkább magunkat sajnáljuk, hogy mi lesz velünk nélküle, hogy az a iránytű, az a mérték, amit ő ebben a sportágban megszemélyesített, hogy azt nem lehet, és nem is fogjuk tudni, és soha születem.
1: Ugye a legtöbb a legendás edzőt ismerik benne, te viszont a mindennapokban dolgoztál vele. Milyen ember volt valójában az edzőtermen kívül?
2: Én azon szerencsés időszakban nőttem fel, amikor az ő edzői pályafutása kiteljesedett, de nekem valóban lényegesen több volt, mint edzőm. Én apa nélkül nőttem fel, az én édesapám, Isten nyugosztalja, is már elhunyt, aki egyébként annak idején még boxolt is Öcsi bácsival. Nekem Öcsi bácsi lett a nevelő apám. 16 évesen találkoztam vele először, és onnantól egészen a pályafutásom végéig jelen volt az életemben. Volt, hogy csak szövetségi kapitány szinten, de az életem legeredményesebb időszakában vezetőedzői feladatokat is ellátott, méghozzá úgy, hogy mi nagyon-nagyon hamar, már 17-18 éves korunkban egymásra hangolódtunk, tényleg együtt dobant a szívünk, és a gondolataink azok nagyon közösek voltak, és az az irányító elv, ami mentén ő élte az életét, az nagyon nagy hatásra volt az én életemre, még a jelenlegi életemre, és én biztos vagyok benne, hogy ami én váltam, az az ő irányításának, vezetésének köszönhető, és valóban ő lényegesen több volt, mint egy egyszerű edző. Tehát ő nem időt mért, vagy nem edzést vezetett, hanem embereket nevelt. Keveset, tehát hogy ő nem volt a tömegnevelésnek a lelkes rajongója. Ő nagyon kevés emberrel foglalkozott mélyen, behatóan. Talán ha 4-5 olyan versenyző volt az életében, akinek ő teljes egészében odaadta magát. Erdély Zsolt, Mizsei Gyuri, Szűcs Laci, utánunk talán a K.T. Gyuszi természetesen, a Bedák testvérek, és ezzel talán Balogh Billy még, tehát ez a 8-10 ember, aki ez alatt a 20 éves, nagyon-nagyon intenzív edzői pályafutás alatt, amit szövetségi kapitányként, vagy aztán a Fradi edzőjeként, vagy előtte még a Kispest edzőjeként végigvitt, körülbelül ennyi az az ökölvívók száma, akik szintén valószínűleg most apaként gondolnak az ő elvesztésére. Én voltam közöttük talán a eredményességben a legkiemelkedőbb, és talán velem töltötte a legtöbb időt edzőtáborban, külföldön, szabadidőnkben. Ha nem is jártunk együtt nyaralni, de mindent tudtunk egymásról, és minden problémánkat, gondunkat megosztottunk egymással. és élete végéig megmaradt ez az apa-fia kapcsolat. Emlékszem, az utolsó találkozásunk, ez kb. 3-4 héttel ezelőtt volt, akkor már kórházi körülmények között egy nyugdíjas otthonban élte az életét, és én nagyon remélem, hogy én még jól láttam, amikor találkoztam vele ezt a szemében ezt a csillogást, ami talán annak szólt, hogy még ilyenkor is vissza tudott ránk a közös életünkre emlékezni. Én még nagyon rakosgatom magamban a helyére azt a gondolatot, hogy megszokjam, hogy már nincs többet velünk.
1: Ugye az egyik streaming platformon is betekintést engedtél az életedbe, és ott is nagyon sok szót ejtettél öcsi-bácsiról. Hogyan véleményezte azt, hogy te lettél most az Ökölvi Osztövetségnek az elnöke? Ő örült neki, gondolom.
2: Ő már lényegesen régebben, tehát még 2014-ben már egyszer volt nekünk egy 2013-ban nekünk már volt egy olyan elképzelésünk, hogy már ideje lenne váltani a magyar ökölvívás már elindul lefelé, és akkor mi egy önkéntes számüzetésben is vonultunk, akkor én még egy tiszteletbeli elnök voltam, ő pedig már nem volt szövetségi kapitány, de még klubot vezetett és irányított, ezért ő nem tudott olyan messzire hátralépni, mint amennyire én hátraléptem, de ő már akkor szerette volna, hogyha egy másfajta irányítás, másfajta vezetés veszi át az ökölvívás, de akkor ennek még nem volt meg. Csúnya, amit mondok, de a politikai támogatottsága, meg az én személyemben nem volt meg az a fajta támogatottság, mivel ezt meg tudtuk volna oldani. És aztán ő 2016-17 után el is távolodott az ökölvívástól. Volt benne egyfajta harag is a magyar ökölvívással szemben, hogy nem hallgattak rá, hogy nem használták a benne rejlő értékeket. Amikor én lettem az elnök utána, én többször beszéltem vele, de akkor sajnos már ez ugye az olyan múlt két hét története, akkor ő már sajnos nem volt azzal a szellemi képességekkel megáldva, akkor már a demencia sajnos nagyon sokat rontott az ő szellemi állapotán, ezért konkrétan ezekről a dolgokról nem tudtam vele beszélgetni. Ellenben még volt módon lehetőségem a múltunkról sokszor beszélgetni vele, nem csak a rólam készült dokumentumfilm kapcsán, hanem ugye ott volt tavaly a szövetség 100 éves születésnapján, eljött Pap Laci bácsi 100 éves születésnapját megünneplő rendezvényünkre, és én is bejártam hozzá az idősebb otthonába. Ha nem is minden héten, de havonta egyszer-kétszer meglátogattuk őt, leültünk, beszélgettünk, a legtöbbször már csak beszéltünk hozzá, ő pedig hallgatott, de ahogy mondtam, én remélem, hogy nem csak rosszul láttam, hanem még azért megcsillant a szeme jó párszor, amikor beszéltünk hozzá.
1: Sokat mondják, hogy öcsi bácsi nem csak boxolókat nevelt, hanem embereket is. Ezt te hogyan élted meg?
2: Nagyon kemény ember volt. Még engem is, miközben engem szeretett talán a legjobban, még engem is zavart hazaedzésről. Nála, tehát ő soha senkinek nem akart megfelelni. Ő ebben a jelenlegi világban, ebben a PC világban, ahol nem lehet őszintén nyíltan beszélni dolgokról, hanem mindent be kell csomagolni, ebben ő már nem is érezte jól magát. Ő abban a rendszerben nevelkedett, hogy az ő édesapja, Csöpi bácsi, nem csak hogy egy egészen kiváló edző volt, de katonás nevelést tartott szem előtt, tehát én még kaptam a fenekemre Öcsi bácsitól a szó legszorosabb értelme dacára annak, hogy 18 éves korunkban mi már felnőttek voltunk minősítve, de az ő szemében mindenki, aki a szorítóba lépett, az ő neki a gyerek volt, és keményen bált velünk, de ez kellett, ennek így kellett lenni, és ez így volt jó. Neki ez a jelenlegi világ, ahol már nem lehet hangosan beszélni, meg nem lehet káromkodni, meg nem lehet őszintén beszélni, ebben a világban ő már annyira nem érezte jól magát. Én imádtam minden beletöltött percet, minden beletöltött edzést, ebből nagyon sok volt. Bejártuk a félvilágot, nem a felett, az egész világot, tényleg Ausztráliától, Amerikán keresztül, mindenhol együtt voltunk először, és minden sikerünket közösen ünnepeltük, nem csak az olimpiát, ez a legnagyobb, de az oda vezető utat, azt a 3 évet, amikor ő maga ajánlotta fel, hogy figyelj, ha olimpia bajnok akarsz lenni, akkor én leszek a személyi edződ, és 93-tól 96-ig mi tényleg együtt éltünk, Erzsike néni az özvegye a megmondhatója, hogy mi tényleg minden nap találkoztunk, minden nap beszéltünk, minden nap tettünk valamit azért, hogy a közös célunk megvalósuljon. Én ezért is voltam ezzel az olimpiára nyeremmel, úgyhogy ez a mi kettőnk sikere, ezt én nélküle soha nem érhettem volna el, mint ahogy az is igaz, hogy valószínűleg neki sem lett volna más, mint hogy nem is volt más ökölvívó, akivel ilyen sikeres tudott volna lenni. És ez egy olyan alátfölé rendeltségű viszony volt, hogy eszem ágában nem volt soha megkérdőjelezni az ő szakmai tudását, vagy az ő tekintélyét, minden körülmények között neki volt igaza, még akkor is, amikor esetlegesen mondjuk más szemszögből megbolondítva talán nem az ő igazának kellett volna érvényesülnie. Nekem ő volt a nagybetűs mester, ami a labdarúgásban Csebes Gusztáv, az az ökölvívásban, bár a mesteri jelzőt ugye Laci bácsira használjuk, de nekem ő volt, Laci bácsi volt a mesterem.
1: Ugye a beszélgetés elején már te is szót tettél erről, hogy az egész magyar ökölvívás gyászol most. Szerinted mekkora űrt hagy maga után? Egyáltalán pótolható egy olyan mester, mint Szántőcsi bácsi?
2: Nem, más világot élünk, ma már nincsenek ilyen mesterek. Tehát amik voltak, minden sportágnak megvannak azok a felejthetetlen legendás edzői, akik sokszor bizony sajátos módszerekkel, de sikert értek el. Ma már nincsenek sajátos módszerek, ma már nincsenek, de lehet, hogy vannak, de ma már egészen más a gyerekeknek a viszonyulása egy mesterhez, vagy akár az egyesülethez, vagy magához a sportákhoz. Be kell látnunk, hogy más világot élünk. Ezért nem csak, hogy egy óriási űrt hagy, hanem ahogy te is említetted, betölthetetlen. Nincs olyan, aki a helyére léphetne. Nem hiszem, hogy egyetlen versenyző is olyan szinten tudna tisztelni az edzőjét, mint amilyen szinten mi megtanultuk tisztelni Laci bácsit, megtanultuk tisztelni Jöcsi bácsit. Ez sajnos egy nem jó üzenet, mert ilyen csodás lenne, de talán, hogyha az ő emlékét megfelelő módon tudjuk kezelni, és egy ő emlékét példaként tudjuk állítani az edzők elé, a versenyzők elé, akkor talán tudunk egy picit lépni abba az irányba, hogy legyenek majd még Öcsi bácsik, és Öcsi bácsoknak legyenek majd még olyan versenyzői, mint amiket Öcsi bácsi nevelt.
1: Végezető, mit szeretné, hogyan emlékezzenek rá azok a fiatal boxolók, akik már nem dolgozhattak vele?
2: Hát ez most még nagyon korai erről beszélni. Pár órával ezelőtt hunyt el Öcsi bácsi, most meg egyedül tényleg mindenki keresi a helyét, hogy ezt most hogyan emésze, hogyan dolgozza fel, mi lesz a holnappal, amikor már nincs Öcsi bácsi, amikor nem lehet felhívni, és dacára annak, hogy az elmúlt 2-3 évben már nagyon keveset tudtunk vele kommunikálni. Amit én legjobban sajnálok, hogy az a szakmai tudás, amit 2018 óta, mióta kilépett az ökölvívásból, és már a Fradit is elengedte, azóta nem tudtunk tőle kicsalni. Én akárhányszor beszéltem vele, számtalan szó próbáltam őt kérni, főleg amikor még teljes szellemi kapacitással rendelkezett, hogy Öcsi bácsi, ezt le kellene írni, ezt dokumentálni kellene, ez a rengeteg edzésterv, ami a fejében megvan, ez a rengeteg áratlan megoldás, amivel ráismert arra, hogy kiből és kivel érdemes munkát belefektetve foglalkozni, az elvitte. Az sajnos az nem maradt meg nekünk, azt nem fogjuk tudni adoptálni senkinek az életébe. Vannak edzőlegendák, vagy nem, voltak edzőlegendák, akikkel együtt dolgozott, Balzsai Karcsi bácsi, vagy Gyugyó bácsi, vagy akár Szabó Sándor Békésről a Szabó Sanyi, sajnos már ők sincsenek közöttünk. Tehát olyan edzőlegenda, vagy olyan edző, talán Bedák Pimpa, hogy meg kell kérdezni, hogy ő őrizze valamit Öcsi bácsi edzés terveiből. Vajon amikor őt edzőnek készítette a Fradiban, akkor átadta neki a tudást, vagy csak megtartotta magának, és együtt működött vele, nem tudom. Nekünk méltóképpen kell rá emlékezni, és nagyon fontos feladat, hogy ne csak egy emlékverseny őrizze az emlékét, hanem abból az emlékből mi kinyerjünk minél több az ökölvívás számára hasznosítható történetet, feladatot, feladatmegoldást, trükköt, mindent, amit ő tudott, és amit a jelenlegi edzők talán nem tudnak.
1: Koko, köszönöm, hogy ezzel a nehéz pillanatokban is a rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velünk az emlékeidet. Őszinte részt vettünk Öcsi bácsi családjának és a magyar ökölvívó társadalomnak. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Kovács István, Kukó, a Magyar Ökölvívő Szövetség elnökével beszéltünk, és ugye, ahogy mindenki ismerte, Szántő Öcsi bácsi 2014 után a Ferencváros ökölvívő szakosztályának edzője volt. Gulyás László akkoriban a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában készített interjút Szántó Imrével. Most ebből hallgassunk meg egy részletet.
3: Szántó Imréről, Öcsi bácsiról bizony régóta hallottunk. Sok kiváló ökölvívó edzője volt, és példaképként is szolgál a sportágban.
4: Fölöttébb jól néz ki ez a terem itt a Fradi pályán, a Népligetben. Ez egy minden új,
3: minden tökéletesen elrendezve, ez a te kreálmányod?
4: 2014-ben jutott eszembe az, akkor a Uniós Sport Kispestnél voltunk, egy nagyon jól működő szakosztály volt, világbajnok ezüstérmes volt, a Bedák KT világbajnok bronzérmes, tehát sok jó eredményünk volt, szakosztály közötti rangsorban is harmadik helyen voltunk, de valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a Bunyónak a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiban föléleszteném a Bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát ez a Csipke Rózsika álom, ez már elég hosszú, ezt mondom most, de utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutottam a Nyéri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
3: És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak új a Népligetbe kopogtatással?
4: Sokan jöttek, de nem feleltek meg, az úgy olyan magasra tettem a mérszet, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klub, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárásai, egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
3: Bocsánat, de pályafutásod elején ott voltál még az utánfutásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
4: Igen, de az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem váratunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kis srác jön ide boxolni, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor síva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhozza boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül, meg az utcán megpróbáltak a Bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, ugye a Debrecen, a Bernát Attila most gyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van vagy 3-4 kihelyezett szakosztály, tehát nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek, mert a Fradira első olimpiai bajnokunk Ökölvásban Kocsis Antal 1928-ban olimpiai bajnok lett. A nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban jó volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti az most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
3: Honnan jönnek ezek a mostani gyerekek, serdülők? Milyen szülői közegből, milyen társadalmi rétegből, mert azért ez is érdekes.
4: Hát én nem használom ezt a szót, hogy hátrányos helyzet, üresnek tartom ezt a kifejezést, hogy hátrányos helyzetű. Ha nagyon sok cigány származású gyerek is jön, mindenféle gyerek jön, akik így próbálkoznak, szülők hozzák, tehát nekik valamikor a sporttal volt valami kapcsolatuk, de nem volt olyan sikeres, és gondolják, hát a gyerek az utóutazban sikeres lesz.
3: Az ökölvívásról ugye azt mondják, hogy fegyelemre szoktat, ugye van egy mondás, az ökölvívás az a sport, ahol a győztest is nagyon megverik.
4: De ha nem nagyon, de hát a győzteset tudja megúszni pofonok nélkül. Tehát az a helyzet, én olyan gyerekeket fogadok szívesen, akinek a legalább az egyik szülő tisztességesen dolgozik, iskolába járnak tisztességesen a gyerekek. Egyre kevesebb ilyen van. Olyan gyerekek is jönnek, ahol a szülői háttér nem a legjobb, mert ugye a munkára való nevelés, vagy a fegyelemre való nevelés, az a családba kell, hogy elinduljon. Hát itt az már késő, amikor ide jön 13-14 éves gyerek, hogy mi kezdünk a normál életre rászoktatni, de vállaljuk meg ezt a lehetetlen feladatot is néha.
1: Szántó Öcsi bácsiról emlékeztünk meg, 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Szántó Imre ökövívó mester edző, korábbi szövetségi kapitánya, mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. Labdarúgással folytatjuk adásunkat. A bajnoki címvédő Eto FC csapata tegnap este a Bajnokok Ligája selejtező első fordulójának visszavágóján 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán az izlandi Vikingur Reykjavikkal. A győriek ezzel 3-2-es összesítéssel elveszítették a párharcot. A vonal túlsó végén Mohai Dominika Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársát köszöntjük. Szervusz, szia! Mennyire nevezhető kudarcnak ez a kiesés? Egy magyar bajnoktól elvárató lett volna a továbbjutás egy izlandi csapat ellen?
5: Hát ez határozottan kudarc, én is köszöntöm egyben a kedves hallgatókat, és persze téged is. Határozottan kudarcnak gondolom ezt a kiesést. Alapvetően, amikor a Kisvárdán lefújták a május 16-án az utolsó bajnoki mérkőzését az Etónak, amellyel ugye megnyerte az aranyérmet, akkor lehetett azt gondolni, hogy ez egy óriási lehetőség a magyar labdarúgás számára, hogy végre tényleg két csapata induljon főtáblán ősszel a nemzetközi kupasorozatokban. De az elmúlt másfél hónapban gyakorlatilag csak gyengült az Etónak a kerete. A hétfőn igazol a 19 éves gambiai Mass Madulinon kívül senkivel nem sikerült megerősíteni a keretet. Nadir Bembouali a centerposzton nem sikerült helyettesíteni, és gyakorlatilag Steven van Haaren utódját, sportigazgató utódját, Sander van Preetet túl későn találta meg az Eto'o ahhoz, hogy tényleg felelősségteljes átigazolásokat tudjon végrehajtani két-két és fél hét alatt.
1: Mennyire bosszúsak a szurkolók? Ugye az előző szezonnak a végén lehetett nagyon sok cikket olvasni azzal kapcsolatban, hogy Borbély Balázs távozott a Ferencváros élén, folytatta a pályafutását vezetőedzőként. Szóval alapvetően mennyire bosszúsak a szurkolók most a kiesés követően?
5: Rendkívüli módon a mérkőzés közben azt nem tudom, hogy a televízión keresztül lehetett hallani, hogy mi a véleménye a győri szurkolóknak Borbély Balázsról. Nyilván a hozzászólásokat a különböző fórumokon is lehet látni, hogy mi a véleménye Borbély Balázsról a távozása miatt a győri szurkolóknak. Ettől függetlenül a csapatra is, meg a klubra is nagyon mérgesek, hiszen tényleg ilyen felkészületlenül odaérni a Bajnokok Ligájára, ahol természetesen nem csak Győr, hanem a magyar futballt is képviselte az Eto'o, ez felelőtlenség volt, és olyan cserepaddal kiállni egy ilyen fontos mérkőzés, egy ilyen fontos párharcra, mint amilyen volt, és nem lebecsülve azokat a tényleg fantasztikus tehetségeket, akik a Győri Eto'o Akadémiáról kijönnek. Láthatjuk a kezdőcsapatban Tóth Rajmundot, Vitális Milánt, a sérültek között Winkler Lászlót, hogy tényleg ezek tehetséges játékosok, akik pár év múlva alapemberei lehetnek az Eto'nak és a válogatottnak is, ahogy Vitális esetében láthatjuk, meg akár Tóth Rajmund esetében is, de 18-19 éves játékosokkal nem lehet frissíteni a második félidőben, és ez a klub felelőssége, emiatt pedig látszik, hogy a szurkolók is mérgesek.
1: Egy picit visszacsatolnék arra, amit mondtál a beszélgetésünk elején, hogy ugye nem sikerült erősíteni a csapatnak. Ugye a visszavágón kétszer is felállt a Győr, és mégis mindig volt válasz a Viking úrnak. Ez inkább mentális, vagy inkább minőségbeli probléma volt?
5: Szerintem túlélhető lett volna, hogy egyenlített a Viking úr a második félidőben, és ezzel újra megszerezte a párharcban a vezetést 3-2-re, de és az, hogy a cserék tényleg nem ütötték meg azt a szintet, vagy nem lehetett olyan szintet megütni a cserékkel, a változtatásokkal, ami a BL-hez elegendőt volna, az egy dolog. De az is egy dolog, hogy 3 lövéssel hazai pályán a második félidőben próbálkozni egy Bajnokok Ligája visszavágón, az édes kevés. Tehát a pályán lévők sem. Valami a második félidőben már az a mindent elsöprő első félidei támadójáték már meg sem látszott, és tényleg ez egyértelműen szerintem annak tudható be, hogy egyszerűen nem tudott Efraim Juárez olyan változtatásokat eszközölni, amik ilyenkor szükségesek, amik ilyenkor lendítenek egy csapaton.
1: A pozitívum az, hogy nincs vége a nemzetközi kupaszereplésnek, ugye jön a Konferencia Liga. Lehet ebből még egy sikeres európai ősz?
5: Határozottan azt gondolom, hogy igen. Én úgy tudom, és úgy tudjuk, hogy a következő héten már, sőt már ha tovább jutott volna az Eto'o a Bajnokok Ligájában, már a Bajnokok Ligájára lett volna erősítés. Így most plusz 2 nap áll rendelkezésre, sajnos, mivel ugye Konferencia Liga mérkőzés csütörtökön lesz csak. Én úgy tudom, hogy lesz erősítés. Efraim Juárez a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy bár nem mond semmit, hogy hova, milyen játékos kell, de 3-4 játékosra szükség lenne ahhoz, hogy a következő fordulóban ne égjen meg a Konferencia Ligában az Eto'o. Szerintem ez meg is lesz. Most már eltelt annyi idő a sportigazgatónak és a vezetőségnek is, hogy azokat a profilokat meghatározzák, amikre szükség van ahhoz, hogy erősödjön a csapat, és valahogy megtalálják Nadir Bembouali pótlását, mert az mindennek az alapja. Na most a nagyon nagy kérdés az, hogy a Bajnokok Ligája kieséssel mennyire ment el a motivációja Tóth Rajmundnak és Vitális Milánnak arra, hogy tovább maradjon a csapatnál. Én úgy tudom, és valószínű, hogy ők azt vállalhatták, hogy amíg Bajnokok Ligájában szerepel a csapat, amíg reális esély van arra, hogy főtáblára kerül valamelyik sorozatban az Eto'o, addig maradnak, maradtak volna Na most én nem tudom, hogy ez a kiesés, ez a csalódás keltő szereplés mennyire szekte kedvüket, mennyire hajlanának arra, hogy elfogadják most már gyorsan azokat az ajánlatokat, amiket kaptak, mert rengeteg ajánlatot kaptak külföldi csapatoktól.
1: Akkor a motivációs kérdésemet is megválaszoltad, nagyon szépen köszönöm. Forduljunk át a fővárosi csapathoz, hogy a jó helyzetből várja a Ferencváros az Európa Liga selejtezőinek visszavágóját, ugye Borbé Balázs első tétmérkőzésén 2-1-es győzelmet aratott Újvidéken a Vojvodina ellen, így egy gólos előnyet térhet haza a Grupama Arénába. A kérdés az, hogy ez az előny mennyire megnyugtató?
5: Szerintem hazai pályán nem lesz gondja a Ferencvárosnak. Az nyilvánvaló, hogy óriási szerencséje volt Újvidéken azzal, hogy a győztes gól előtt nem a Vojvodina talált be, mert igencsak más lett volna, ha 2-1-re a Vojvodina nyer, és nem a Ferencváros. Én egyébként a vereség esetén is azt gondoltam, hogy hazai pályán simán kiharcolja a továbbjutást a Fradi. Most egyébként nyilván abból kiindulva, hogy az Eto'nak ennyire nem sikerült ez a bajnokok ligája, nyilván nem lehetünk annyira magabiztosak a Fradival kapcsolatban se, tehát a Ferencvárosnak azért még mindig óriási merítési lehetőségei vannak a kispadról. A kezdőcsapata is nagyon erős maradt attól, hogy ennyi játékos mozgás volt a nyáron. Borbé Balázs pedig azt hiszem, hogy garancia bármely csapatnak a sikerességére. Úgyhogy szerintem bizakodhatnak a Ferencvárosiak.
1: Vegyítsük egy picit a két csapatot most. Ugye azt mondtad nemrégében, hogy Vitális és remélem Csingert mondtad még, hogy azért egészen sok külföldi ajánlatot kaptak. De Tóth Rajmondra mondtam. Köszönöm. Elképzelhető, hogy mondjuk Vitális idén biztosan zöld-fehér mezben fog játszani?
5: Hát én azt...
1: Itt most akkor a Ferencvárosra gondolok, így van, igen.
5: Én ezt szinte kizártnak tartom, bár én kizártnak tartottam volna, hogy Borbély Balázs távozik a nyáron.
1: No.
5: De én télen is úgy tudtam, hogy Vitális Milán egyszerűen nem akart a Ferencvároshoz csatlakozni, és Vitális Milán ambiciózusabb annál, hogy Magyarországon belül váltson klubot. Én beszéltem is vele erről, interjú is jelent meg vele arról, hogy ő nyilván a szakmai fejlődését veszi figyelembe, rengeteget szeretne játszani, hogy a válogatottban is szerepet kapjon, és hát nyilván arról tudunk, hogy a Celtic tényleg érdeklődik iránta, illetve nyilván ez sajtóhír, de elég erős sajtóhír, és hát az édesapja ugye a klub az Eto'o legendájának, Kegovics Lászlónak azért kikotyogta, hogy rengeteg ajánlat közül csodálkoznak rajta, hogy annyi ajánlat közül válogathatnak. Én nem gondolnám, hogy a Ferencvárosba menne ezek után.
1: Akkor még egy pici Ferencvár...
5: Zöldfehérben folytathatja. Szeretik, hogy zöldfehérben játszik, szóval meglátjuk.
1: Milyen mérkőzésre számítasz majd a holnap Fradin Grupama mérkőzés Vojvodina ellen? Meg lesz a győzelem nekik?
5: A győzelem szerintem meg lesz a Ferencvárosnak. Itt igazából a kérdés a játék, hogy Borbély Balázsnak ez a pozíciós játék, ez a labdabirtoklásra törekvő, sokkal modernebb, korszerűbben kinéző játék, mint ami Robbie Keane-nél volt jellemző. Ez mennyire valósul meg? Múlt héten ez nem igazán valósulhatott meg, nem volt elég pontos a Ferencváros, nem tudta elég irányítani a játékot az ellenfél tér felén, és sokszor került bajba a labdavesztések miatt. Tehát ezeket a sémákat, ezeket az automatizmusokat még a Fradinak meg kell tanulnia a játékosoknak, de ez gyorsan meg lesz, és szerintem már ennek a jeleit csütörtök este is látni fogjuk.
1: A Nemzeti Sport labdarúgó rovatának munkatársát, Mohai Dominikot hallhattuk. Köszönjük szépen neked, további szép napot kívánunk. És mi meg pedig folytatjuk Szandival, hiszen megérkezett a friss hírekkel.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívó edzője. Lemond Szijjártó Péter. Záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Bajnokok Ligája győztes görög Olimpiakos női vízilabda csapatában folytatja pályafutását Hajdú Kata. A 20 esztendős válogatott játékos 7 évet töltött az UVSE együttesében, amellyel 3 bajnoki címet, 2 magyar kupa győzelmet és 1 Eurókupa elsőséget gyűjtött be. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatottat 12 esztendőn át irányította. Ebben az időszakban másik nagy eredménye az 1997-es budapesti világbajnokságon Kovács István mellett Erdei Zsolt VB címe. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását, célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG 360 szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel. Ezt azonban a NAV nem erősítette meg. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter azt is közölte, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a MOL, Új Európa, a Kékbolygó klímavédelmi, az Élvonal csúcskutatási és a Zalazon alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra.
0: Közlekedés.
4: Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig.
0: Időjárás.
4: Üllet-idő lesz. A napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhő szakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: 15 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Jó András, és labdarúgással folytatjuk, hiszen a tegnapi napon már kiderült az, hogy egy csapat ott lesz majd a döntőben, az nem más, mint Spanyolország, hiszen a franciákat búcsúztatták az elődöntőben. 2-0-ra nyertek a franciák ellen, egészen félelmetes teljesítmény nyújtottak, lemosták konkrétan a csapatot a pályáról, és hát majd erről fogunk beszélgetni Nagy Antallal, aki még egyelőre nincs itt a vonal túlsó végén, de addig be tudunk addig is számolni arról, hogy természetesen a mai napon is lesz egy mérkőzés. Ez az Anglia-Argentina találkozó. Ez a találkozó is 21 órakor fog majd kezdődni, csak úgy, mint a tegnapi mérkőzés egyébként, és az is egészen biztos, hogy ugye Balerdi nem fog majd pályára lépni az argentinoknál, míg az angoloknál Henderson ugye egy csukló sérülés miatt nem fog pályára lépni, Kwanzaa eltiltás miatt, és Livramento pedig elülső keresztalag sérülés miatt nem tud pályára lépni majd az argentinok ellen ezen a mai mérkőzésen. És hát ugye a túloldat, ahogy korábban mondtam, majd a spanyolok fogják várni ennek a két csapatnak a győztesét, úgyhogy mindenféleképpen ez majd egy parázsmérkőzés lesz. Csak úgy, mint egyébként a tegnapi mérkőzés is egészen jó volt, nagyon meglepő volt az, ahogy a franciák hát nem tudták érvényesíteni az akaratukat ugye a spanyolokkal szemben, ugye büntető volt, ott Digne volt az, aki szabálytalankodott Lamine Yamallal szemben, a 11-es pedig ugye Oyarzabal az, aki értékesítette a bal alsóba, lőtte, ugye rajta volt ott a kapus, a francia kapus, a Menyon, nem tudta védeni ezt, pedig hát a semmiből jött Pedro Porro második gólja a második félidőben, azután pedig nem volt válasza egyáltalán, sőt az első gól is sem volt válasza a franciáknak, és hát nagyjából 50 percet kellett várni, hogy legyen egy kaput eltaláló lövése a francia válogatottnak. No, 9 órakor tehát jön majd az esti mérkőzés, az Anglia-Argentina, és addig, ameddig esetleg majd elérjük Nagy Antalt a telefon túlsó végén, addig is zenélünk egy gyorsan, és folytatjuk. Vagy már itt is van Nagy Antal, elnézés. Hát ez az élőadás varázsa, hogy most összeállt a vonal. Szia Anti, üdvözöllek, hogy vagy?
6: Ja, üdvözlöm a hallgatókat. Hát, hogy lehetni? Kiesett tegnap a csapatom.
5: Ó, spanyol, francia szurkoló voltál. Hát, ja, persze, teljesen hát, egyértelmű.
6: Így van. Barátaim vannak ott. Eddig Brazília, Franciaország döntőt vártam. Ezek szerint nekem vége a VB-nek.
5: Ó, és a barátok hogy érték meg ezt a napi mérkőzést? Mert hát a franciák, ezt ugye most a hosszú felvezetőben elmondtam, hogy hát egészen alul teljesítettek az eddigiekhez képest. Én nekem egyébként bevallom titkot, nekem a franciák voltak a favorit együttesen, hiszen félelmetes milyen keret van most ott a franciáknál, és egészen meggyőző játszottak eddig az összes mérkőzésen.
6: Túl jól mentek eddig, és ugye hát egyetlen egy dolog, amiről mindig beszélünk, hogy ilyen durva egyéni hibát nem lehet elkövetni csapatsportban sem.

0: egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen ifi egyes hibával, 11-es csinált a bal hátvédjük, ezzel gyakorlatilag kizökkentette a csapatot, szétesett a csapat, és hát egy ilyen erős spanyol csapatot gyakorlatilag földobtak. Úgyhogy itt annyi történt csak, hogy a spanyolok kaptak egy nagy segítséget, a franciák meg saját maguknak okoztak egy nagy érvágást. Hát nagyjából összefoglalva ennyi történt.
1: Kylian Mbappé ugye az idei szezont trófák nélkül fejezte be. Itt picit beszéljünk itt a Mbappé faktorról, mert ugye ahogy ő eljött a Paris Saint-Germainből, ugye kisúzással megnyerték a Bajnokok Ligáját kétszer is, míg a Real Madridhoz átment, és hát nem igazán jöttek a trófák. Itt valami nem működik az öltözőben Mbappéval szerinted? Mert ez nagyon úgy tűnik így külső szemlélőként.
0: Hát ugye, mivel nem vagyok ott az öltözőben, ezzel kapcsolatosan elég nehéz nyilatkozni, de valószínű, hogy van valami az ő játékában, ami egy kicsit vagy feszélyezi a többieket, vagy nem tudom, de hát ha belegondolunk, hogy a Reához megérkezvén minden csúcsot megjavított. A legtöbb gólt rúgta a legrövidebb idő alatt, a BL-ben, a bajnokságban, tehát elméletileg az ő teljesítménye kimagasló volt, mint az érkező Benzemának, vagy az érkező Cristiano Ronaldónak, tehát ő sokkal jobban érkezett a Real Madridhoz például, mint ezek a azonos poszton játszó játékosok. Mégis talán pekje is van azzal, hogy pont egy olyan generáció ment ki a Real Madridból, akit nem olyan könnyű egyik pillanatról a másikra pótolni. Azt pedig, hogy mi volt a Paris Saint-Germainnél, hát azt az Isten se tudja, hiszen ott már azért elég furcsa hírek voltak az utolsó bajnok évében.
1: Három mérkőzés van még hátra a világbajnokságból. Ugye az egyik, ami itt van a nyakunkon, az angol-argentin összecsapás este 9-től. Miként várod ezt a mérkőzést?
0: Hát ez ugyanilyen mérkőzés lesz, mint a tegnap esti volt, hogy ha valamelyik csapat hibázni fog, már pedig ugye tudjuk, hogy általában hibáznak a játékosok, akkor az el is veszi, és az úgy jár, mint a franciák. Én ismerve az elmúlt x évtizednek a gyakorlatát, én azt mondom, hogy az angolok már nem tudják tovább fokozni ezt a ritmust, az argentinok meg még tudják fokozni. Ráadásul ugye, most nem tudom, hogy az angolok ellen ez érvényesülni fog-e, de ugye a Messi imádat, ami abszolút teljesen jogos, mert csodálatos, amit csinál a srác, a Messi imádat egy kicsit rányomta az elmúlt meccsekre a bélyegét, tehát itt azért voltak olyan fütyülések, voltak olyan döntések, amik egyértelműen szerintem a Messinek szóltak, nem is annyira Argentinának. Ha ez folytatódik, akkor egyértelmű Argentina, és akkor a döntőt pedig, akkor aztán, ott aztán abszolút egyenlő pozícióból kezdik a csapatok.
1: Kit vársz, hogy ki fog jönni majd győztesnek ebből a mérkőzésből, úgy őszintén ezt hogy gondol, hogy látod?
0: Hát figyelj, én a braziloknak szurkoltam, mert én brazil-francia döntőt szerettem volna. Uh-huh. Ugye azt mondtam, hogy az azért, az igen. Annak idején Párizsban is remek meccs volt, amikor Franciaországban volt a VB. Gondoltam, x évvel később jó lenne egy olyan. Na most brazilok gyorsan kiestek, a franciák most estek ki, tehát ebből következik, hogy akiknek én szurkoltam, akikkel szimpatizáltam, azok mind kihullottak. Na most, ma ugye most európai vagyok, egyébként is szeretem az angol futballt, fantasztikus az a bajnokság, Szoboszlai Dominikkel az élen. Én most azt mondom, hogy azért, mintha aki jobb lenne egy európai döntő, hogy azért csak az európai foci domináljon. Na most ebből következik, hogy szimpatizálok az angolokkal, ebből következik, hogyha a franciák is kiestek, meg a brazilok is, akkor szegény angolok is ki fognak esni, mert az én szimpátiámat bírják. Tegnap este a kislányom írta nekem a mérkőzés után, hogy figyelj, apu, jó rát tettük erre a két csapatra a féket, mert akinek mi szurkoltunk, azok kiestek. Ennek ellenére én azt mondom, hogy itt már a világ élén

0: a négy csapat közül, még egyszer mondom, nem tudjuk azt mondani, hogy ki a kiemelkedő, ki a leggyengébb, hanem abszolút egyformák ezek a csapatok, és hát szerintem így is már most elmondhatjuk, hogy fantasztikus ez a világbajnokság, mert ennyi játékost, eddig viszonylag ismeretlen játékost megismerni, ennyi olyan csapatot megismerni, akiről azt hittük, hogy csak likőrben létezik, Curaçaóról beszélek, vagy éppen ezeken a meccseken, hát amit tegnap este is fölvonult, hát ez tényleg valami fantasztikus. Egyetlen egy hiba pontja van a VB-nek, hogy úgy kiegyenlítődött a nemzetközi szint, hogy bárkit meg tud verni. Ezt megtanultuk most.
1: Ugye korábban is említettem, hogy még három mérkőzés van hátra a világbajnokságból. Hogyan sikerült neked nyomon követni az éjszakai hajnali mérkőzéseket? Ugye hát újdonsült apuka vagy. Most gondolom, azt hiszem talán valamennyire örülhetél, hogyha a pici baba nem aludt, mert akkor te félszemmel tudtad nézni esetleg a mérkőzéseket.
0: Igen, hát itt főleg az elején, meg főleg a fél-hármas mérkőzéseknél ott azért azokról lemaradtam, és inkább az összefoglalókra, meg az értékelésekre támaszkodtam. Igyekeztem ilyenkor azért minden meccsről látni az összefoglalókat. Nagyon értékesek voltak egyébként ezek a stúdió beszélgetések egyébként, mert azért jó, a srácok jól boncolgatták itt az eseményeket. Meg azért van az embernek egy általános térképe a labdarúgásra, hát néha ez a térkép egy kicsit fölborult, főleg amikor ugye azt mondták a francia haverjaim, hogy ja, Marokkó, vagy a nem tudom, ki ellen, Côte d'Ivoire, tehát az elefántcsoport ellen játszunk, hát ez a francia második vagy harmadik csapat. Mondtam nekik, hogy az addig rendben van, de ezek mind meg akarnak titeket verni, az a baj. Úgyhogy, tehát a lényeg az volt, hogy benne voltam az eseményekben eddig is, hát itt pedig már a nyolc közé jutásért, meg most a döntőbe jutásért már végignéztem a mérkőzéseket, mert egyrészt jó időpontokban voltak, kivéve az argentin meccset, meg azért úgy végig izgultam, amennyire mi itthon a fotelból tudunk izgulni egy-egy csapatunkért.
1: Igen, pont azért kérdeztem, hogy picit foglaljuk össze, hogy neked mi a három legkedvesebb pillanatod eddig a világbajnokságról?
0: Hát ezek érdekes, ilyen mini pillanatokról beszélnék. Uh-huh. Én nekem nagyon tetszett az, hogy a németek úgy érkeztek meg, hogy őrület. Azt most éppen láttam is végig azt a meccset, egy hetes besöpörtek, és hogy letették a névjegyük. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt. Nekem nagyon tetszett az, hogy a világsztárjaink, az igazi kiemelkedő világsztárjaink, azok folyamatosan rugdosták a gólokat. Tehát az, hogy a gólkirály jelölt, a mérkőzéseket eldöntő góloknak azok a játékosok voltak a gólövői, akikre úgy számítottunk is. Tehát tudtuk, hogy a Mbappé gólokat fog rúgni, tudtuk, hogy a Messi gólokat fog rúgni, tudtuk, hogy a Haaland gólokat fog rúgni, sőt, hát majdnem helyzetből gólokat fog rúgni, és ez nekem, ennek a világbajnokságnak abszolút nagy tanulsága, hogy kiegyenlítődött a mezőny, ezért fantasztikusan fölértékelődött az ilyen sztároknak, ugye Angliáról ne fejezkezzünk meg a kínra, tehát hogy fölértékelődött ezeknek a sztároknak a teljesítménye, akik gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, föltették mindig az ire a pontot. Hihetetlen.
1: Ugye az Isten keze a Angliának máig csalás, egy picit most visszafordulva itt az angol-argentin mérkőzésre. Hát azt hiszem, hogy itt látni a sajtom, és hogy nagyon komoly párharca készülnek így a labdarúgás világában élő újságírók, azért egészen pikáns és parázs mérkőzés lesz szerintem. Te hogy látod?
0: Hát ugye két dolog miatt. Az egyik, mert ahogy mondtam, Anglia mostanában nem volt ilyen közel a döntőhöz, vagy a világbajnoki címhez. Tehát ebből következik, hogy az angolok valóban még egy sebességfokozatot fognak kapcsolni. Argentína most nyert világbajnokságot, Messi most van ott utoljára, Tehát ők megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy még egy lapáttal rátesznek, mert nekik ugye a fantasztikus siker lenne, ha ismételni tudnának. Tehát olyan indokok vannak arra, hogy nagyon akarjanak győzni, hogy ezt nem is kell tovább tupírozni. Ebből következik, hogy ezek a profi játékosok ma este, ahogy szokták mondani, az anyjukat megölnék azért, hogy megnyerjék a mérkőzést. Ebből pedig csak szigorúan kemény mérkőzés jöhet ki.
1: Egy nagyon-nagyon sokszor vitatott kérdés merült fel most bennem, hogy meg szeretném kérdezni tőled. A 48 csapatos világbajnokság szerinted jó döntés volt?
0: Figyelj, hát a 48-as VB, ugye mindenki azt mondta, hogy azért az már egy kemény vállalás. Ugye azt mondtuk, hogy mivel nem az európai csapatok száma nőtt nagyban, hanem különböző kontinensekről jöttek csapatok többen, úgy megkérdőjeleztük, hogy nem fog ez nagyon felhígulni. Aztán, mikor láttuk, hogy milyen teljesítmény nyújtottak ezek a csapatok, egy kicsit ráncoltuk a homlokunkat, hogy úristen, hát ezek nem csak, hogy tölteléknek vannak itt, hanem ezek jelentős erőt képviselnek. Tehát én azt mondom, hogy színesedett ez a világbajnokság, és számomra pozitív meglepetés volt az, hogy ezek a úgynevezett kis csapatok, ezek micsoda játékerőt képviseltek, és úgy föl is merült bennem a kérdés, hogy vajon ezek ellen mindellen tudnánk mi nyerni?
1: És akkor ide szeretném átkötni a kérdésemet. Mit szólsz a 64 csapatos VB-nek a lehetőségeihez?
0: Hát itt egyetlen egy probléma van. Ugye megint csak jó az, hogy jó sok meccset játszanak a csapatok, jó sok néző legyen, jó sok reklám legyen, és jó sok pénz legyen belőle. Mert ugye erről van itt szó. De egyet elfelejtünk, hogy azok a játékosok, akik most még elődöntőt játszanak, és még egyre keményebb meccset, és döntőt fognak játszani, vagy a harmadik helyet játszanak, azok ugyanúgy a nemzetközi kupában, meg a bajnokságunkban is végig játszották az évet. Tehát itt a legnagyobb baj az, hogy pontosan a sztárjainkat, meg pontosan azokat, akik majd a döntőt, meg az elődöntőket vívják, azokat a játékosokat zsigereljük ki. Ráadásul ugye, ahogy szoktunk mondani, kicsit megnapoztatják magukat, aztán már kezdődnek a bajnokságok, meg kezdődik a kupa. Tehát nem tudom, hogy mennyi időt venne igényben a 64-es VB, mennyi mérkőzést kellene játszani, és vajon ezek a játékosok, ezek bírják-e? Hát láttuk, hogy tegnap például abszolút indokolatlanul leül egy játékos a fűre, és azt mondja, hogy megsérült. Ez csak a túlterhelésnek, a túljátszásnak, a félig sérült játékosnak a pályára küldéséről, meg ennek köszönhető. Tehát ilyen indokai vannak. Na most a 64-nél még erre ezeknek a srácoknak még 4-5 meccset végig kell játszani, vajon hogy bírják? Ja, és milyen körülmények között? Hát ugye általában melegben, általában különleges körülmények között kell játszaniuk. Én azért mondom, hogy nagyon jó ötlet, minél több csapat jusson oda, minél több nemzet tudja szurkolni, csak ezek a menők hogy fogják bírni. Az pedig eléggé furcsa lenne, hogy egy VB-n kiemelés legyen, és azt mondjuk, hogy az első körben nem játszik, mit tudom én, 6-8 csapat. Mert hát az meg nem igazságos, hiszen a világbajnokság arról szól, hogy odaérkeznek a nemzeti csapatok, és mindenki megpróbál mindent.
1: Igen, mondjuk, de leginkább, hogy több csapat legyen, az a lényeg, hogy a magyar válogatott is ott legyen. Neked annyira nem idegen
0: ez? Egy bajom van továbbra is, ami miért fáj a szívem, hogy igazából most sem arról szólt a létszámemelés, hogy Európából sokkal több csapat lesz, hanem az, hogy az összes többi kontinensről még hagy jöjjenek a többiek is. És most hagyd mondjam azt, hogy a FIFA-t igazolta ez a világbajnokság, mert olyan csapatok jöttek, hogy jó volt nézni, ahogy mentek. Most ebből következik, hogy megint csak mi azt mondjuk, hogy mi van akkor, ha még a 64-eshez se férünk oda, hát akkor már mit kell csinálnunk ahhoz, hogy VB-re kijussunk?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egy biztos, hogy neked köszönjük szépen, nagyon talán beszélgettünk a mai napig az utolsó magyar válogatott labdarúgóval, aki ott volt világbajnokságon, sőt, a csapatkapitányként. Köszönjük Anti neked, és hát remek babázást kívánunk, ezt már egészen sok beszélgetésünkben elmondtam, és jó egészséget nektek.
0: Köszönöm szépen, jó szórakozást mindenkinek a következő mérkőzéseken.
1: Köszönjük szépen, Nagy Antallal beszélgettünk, tehát mi pedig nem sokára folytatjuk a hazafutást a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A pontos idő 16 óra, kereken a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András, a stúdióban pedig Spiller István, az NTI sportszerkesztője, Szűcs Miklós Nemzeti Sport vezetőszerkesztője, valamint Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. Szervusztok, sziasztok! Hát nem túl jó híre kezdjük a mai sportkört, hiszen 82 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre, azaz Szántó Öcsi bácsi, ugye az ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitánya, mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. Hát mi most itt a szignál előtte picit még beszélgettünk róla, de azért most átadnám nektek a szót, és akkor egy picit emlékezzünk meg róla.
3: Hát egy jelenség volt a sportban, és nem csak a szakmai dolgokra gondolnék, hanem mindenki tudta, hogy megszólal, vagy szerepel, az a Szántó Öcsi bácsi. Vagy csak Szántó Öcsi valakinek. A hangja, a gesztusai, minden, most nem akarom utánozni a hangját, de egészen döbbenetes, hogy csettincs bárkire, tehát megszólal valaki a magyar sportban, bármilyen sportágban, rá tudtad, hogy a Szántó Öcsi bácsi. Az ökölvívók humoráról annyit, hogy imádnivaló. És az ő humora az azon belül is egy extra dolog volt. Tehát bármikor mi újságírók meglátogathattuk edzőtáborban, vagy olimpiai felkészülésnél az ökölvívókat, vagy a többi Tatai edzőtáborra például, biztos, hogy az Öcsi bácsira rátapadtunk, mert olyan muníciót biztosított nekünk arra a következő időszakra, egy órát tudtál mondjuk edzést nézni, és akkor hallgattad a beszólásait. Hát az volt a minimum, hogy a röhögésünktől ne zavarjuk az edzést. Egy jelenség volt, és abszolút top kategória.
4: Én elég sok időt töltöttem vele már a koromnál fogva is, tehát régebben. Sajnos az utóbbi néhány évben nem találkoztunk, amikor én 1990-ben elkezdtem a képesportnál újságíróskodni, akkor eredendően szeretem az ökölvívást, tehát ezt nem is teszem múlt időben, minden nap, mai napig szeretem is. A szerkesztőség oldalt a Jégszínházba, egyébként az a Kásinek az egyik bázisa volt, néha egyébként Öcsi is megjelent, majd mindjárt megmondom, hogy nekem miért Öcsi és miért nem Öcsi bácsi, és egyébként ott el voltak, tehát ott olyan boxolók voltak, akik kimondottan amatőrök, tehát azért fizettek, hogy ott boxolhassanak, egy más kérdés, de ezt nem az öcsivel kapcsolom össze, csak nagy box élet folyt.
3: De mehettek hozzá amatőröket?
4: Nem konkrétan hozzá, hanem ott az a Kásinak a terme, ott kifizeted a terempért egy órára, akkor kaptál egy edzőt, és ott, és hát egyébként voltak ott olyan, hogy mondjam, fél legális vagy illegális emberek, akik mondjuk így az alvilágból érkeztek. Én mondtam is ott egyszer valakinek jó pofán, hogy nem tudom, minek adnak ki körözést, elég lenne ide eljönni, de ez nem az öcsire vonatkozik. A következőképpen, tehát én jártam le egyébként Tatára is, és föl a Schwab-hegyi edzőtáborba, és tudni kell az ökölvívókról, és már Papp László is ilyen volt, hogy nagyon kedvelték az újságírókat, mert ugye ők csak azt tapasztalták a cikkekből, ugye általában, hogy hát kvázi durva sportnak tartják a boxot. Tehát magyarán megérkezett egy új ember, vagy újnak tűnő ember, szeretettel fogadták és próbálták bevezetni a sportágnak a rejtelmeibe. És egyébként bennem volt egy olyan terv, amit mondtam a Szántónak is, hogy én amatőrként el szeretnék kezdeni boxolni, sajnos egyébként azóta se kezdtem el, tehát ez nem azt jelenti, hogy verekedni fogok az amatőr bajnokságon, hanem azt, hogy időtöltésként, mindegy. És akkor tulajdonképpen ő nagyon, talán azt, hogy mondjam, hogy a szívébe is zárt, mert tényleg járogattam le edzésre, de volt egy nagyon nagy történet, 1993-ban Göteborgban volt az asztaltenisz világbajnokság, most itt tudom, amikor az előbb beszéltünk, hogy a francia Gatien akkor tűnt fel, és én onnan mentem a Tamperei ökölvívó világbajnokságra, és első dolgom volt, hogy bementem a szállodába, az ökölvívók vannak, és a öcsi volt a kapitány, és én ugye mondtam neki, hogy majd kin, ja igen, ez 93-ban volt, és én úgy 90 óta úgy járogattam ilyen boxedzésekre, és mondtam neki, hogy lesz egy jó napot kin, mert ugye mi tegeződtünk, hogy majd fizetek neked néhány sört, és hát ugye tudnék, hogy Finnországban nem két fillére, tehát nem 4,50 volt a korsó sör, esetleg a finn márkába 4,50, és leültünk ott, hova menjünk, mondta, hogy nem tud eljönni, mert valami edzés lesz este, mindegy. És én mondtam, hogy most jöttem, éppen kiesett minden magyar. És azt mondja, jókor jöttél, azt mondja, mindenki kiesett már. Na most azért volt ilyen hangja ezt azért el, hogy mondjam, mert ő erős dohányos volt. Viszont 2000-es évek elején, talán 2000-2001 körül leállt a dohányzással, és én megkérdeztem, hogy miért állt le, és azt mondta, hogy azért, mert ugye kiabálni, ugye ott, ott puffognak a zsákok, tehát egyébként a boxtermek nem nagyok, de ugye eléggé visszhangos, csak és mondta az öcsi, hogy nem igazán tudja átadni az utasításokat, de nekem miért nem öcsi bácsi, ezt el akarta mondani. Ott nagyon sokat beszélgettünk, és akkor kérdezte, ott lenne be a, ott mondom, a szállodának ebben a bár vagy milyen, de nem bár volt, mert délután volt, nem ez a lényeg. És azt mondja, hogy mondom, tehát meghívlak egy-két sörre, mondom, megihattunk kettőt, három,
5: elhoztad a havi fizetésedet.
4: És mondtam neki, egyébként szerencsére egy jó szponzorral voltam, tehát ilyen túrám nem volt nekem, mert utána még mentem, 93 volt, Münchenben volt a Milán Olympic Marseille BL dönt, amit megnyert az Olympic Marseille 1-0, de nem ez a lényeg. És akkor beszélgettünk, és kiderült, hogy a József Attila gimnáziumba járt, és én is oda jártam nyilván nem egy év folyamra. És akkor mondtam, mert akkor még azért úgy bácsiztam. És eléggé hülyén nézett ki, mert ugye most szerintem 83 vagy 84 lehetett most, hogy elment. 82. Igen, én meg elmúltam 70, de amikor ez kiderült, hogy egy gimnáziumban jártunk, akkor azonnal azt mondta, hogy na jó, aztán felejtsük el ezt a bácsizást. Erőkülben az a véleményem, hogy ha belegondolunk, Puskásnak is öcsi volt a Bece neve. És ő se igényelte, hogy azt mondják, hogy öcsi bácsi. Ezt én értem az utódoknak a tiszteletét, de állati hülye hangzik egy öcsi becenévre egy bácsit oda tenni, ha most itt hirtelen belegondolunk, nem? Mindegy. És akkor mondta, hogy felejtsük el ezt a bácsát, és akkor mondtam neki, hogy rendben van. Ez 93-ban. És azóta elfelejtettük. Szoktam volt vele ugye találkozni, nagyon régen, sajnos, és ezt most nagyon sajnálom, most volt tavaly nyáron volt, dögmeleg volt, azért nem mentem oda végül is, a Magyar Ökölvívó Szövetség, most szégyellem, 101 centenárium, igen, hülye vagyok, 25 igen. Persze, centenáriuma, és gondoltam, hogy kimegyek, és elsősorban azért mentem volna, többek között nem elsősorban, de többek között azért mentem, hogy az öcsővel találkozzak, de akkor már egyébként, tehát nem mentem ki, de akkor, mikor kérdeztem, hogy mi van, valakitől kérdeztem, hogy elpapisától kérdeztem, mi van vele, és azt mondta, hogy hát sok dolgot elfelejt az öcsi bácsi. Úgyhogy, tehát öcsi sajnos ez lett az ő sorsa.
6: Nekem igazából ilyen személyes emlékeim, élményem nincs vele kapcsolatban. Nekem az jut eszembe mindig róla, hogy ugye újságíróként dolgozunk itt mindannyian, hogy nagyon jól tudjuk, mostanában is, de azért régebben is jellemző volt az esemény előtti, hogy mindent megpróbálunk, az esemény után meg mindent megtettünk. Ez lett belőle. Szántó Öcsi bácsi kivétel volt, az üdítő kivétel, aki egyébként a Frankót mondta, mindegy, ő nem is másolt, nem. Igen. Én szerettem a nyilatkozatait.
4: Ez jó, hogy a Frankót mondta, bocsánat, kérlek, ez tényleg így van.
6: Igen, szerettem a nyilatkozatait, tehát nem az, hogy éppen most mit illik mondani, vagy mit kell mondani, vagy mi, ő, ami a szívén volt, az a száján kimondta, és ez nekünk is egyébként újságírónak megkönnyítette a dolgát, mert mindig mondott olyat, amiből lehetett címet csinálni, amit föl lehetett dobni, ami érdekes volt, izgalmas volt, és ráadásul igaz is, mert szóval szerintem én nekem azonról eszem, hogy nagyon önazonos volt. Tehát ő szerintem pont ugyanolyan volt az újságíróval, mint amikor a edzésen odaszólt a nem tudom, valamelyik tanítványának.
3: Ugye onnan néztünk a videót róla, amikor nagyon csúnyát mond, és akkor a Sipiő és Isten nyugasztalja mondta, az ökölvívás nyelvén közvetítette, de elég csúnya szava, de attól még az Szántó Öcsi bácsi szájából szerintem még jó is hangzott.
4: Igen, bocsánat. Egyébként nem beszélt, egyébként ez most fontos dolog, abszolút nem beszélt, én emlékszem rá, nem beszélt csúnyán, szerintem néha magunk közt nem a rádióban, de csúnyában beszélünk, de abszolút nem beszélt, csak szerintem ott
3: a figyelem
4: felhívás miatt.
3: Egyébként ezért
4: tudjuk, hogy a box nem a kisasszonyok sportja, ez nagyon fontos. Tehát ott nem az van, hogy táncolni kell a parketten.
3: Utálom, amikor bemegyünk, mi újságírók, főleg a tévések, időkérések alatt oda dugnak mikrofont. Igen. Miközben valamikor egy csúnya szóval lehetne átlendíteni, és mondjuk, ha férfi sportról van szó, nyilván hölgyeknek ez kicsit másképp hangzik, de ott, ahogy mondod, az ökölvívás nem kisasszonyos sport, ott bizony mind a ketten csinálhatjuk, és akkor erre reagált a Sipi az, hogy a Szántölcsi bácsi az ökölnyívás nyelvén magyarázta, hogy kell közelebb menni és lopni az ütéstávolságot. Egyszer még pont egy tatai edzőtávban most jutott eszembe, hogy én belenéztem az ő jegyzet könyvébe, ami az asztalon volt nyitva, tehát nem lopva mentem oda, hanem egyszerűen csak ugye beengedtek minket, egy olimpiai nyílt nap volt, hogy készültek valamelyik olimpiára, nyitva volt az edzésnapló, én, mint érdeklődő újságíró, vagy mint mondjuk hoki edző, csak így belelestem, de tényleg semmi, nem lapozgattam hozzá, se értem. Egy asztalon volt, ring mellett, és ugye ez zavart, pedig az volt, hogy az újságírók bárhova bemettek, nyilván ringben nem, de ring köré mehettünk, a fotósok végezhették a dolgukat, edzést azért úgy klasszikusan ne zavardott, mindenkinek szóltak, hogy most itt sok újságíró koma lesz, tehát azért lesznek az öltözőben, nem az öltözőben, bocsánat, az öltöző folyosón lesznek ismeretlen emberek, újságírók, csak belenéztem, hogy az, mi a nap, és ugye ez zavart, hogy ezt én hogy képzelem, mondom, nyíltak, vagy itt, jó, de akkor se gyere túl közel, tehát, és vérprofi, tehát tényleg jelenség.
4: Volt egy időszak a Balzsai Károlya idősebbel, ugye ő sincs már közöttünk, hogy nagyon jó kiegészítették, és két egyébként, hogy mondjam, ellentétes típusú, habitusú ember volt, ez a legjobb szó, a Karcsi édesapja egy ilyen kimondott tanárember, visszafogott voltak egyébként, hogy persze ugyanúgy láttam, mint az öcsi, hogyha valami nem ment a szorítóba az edzésen, de akkor csak így rám nézett, amikor ott nem is egy kicsit így fölemelte, tehát így a szemét így fölhúzta, de akkor az öcsi már mondta magáét a boxonok, te azt mondja, ne simogassat, hanem keményen verjél már oda, tehát na mindegy, csak akartam mondani, hogy a boxvilág egy nagyon érdekes világ, de nagyon szerethető. És ugyanúgy szerethető.
2: Vissza a jegyzetekre. Ugye nemrégiben a hazafutás órának a legelején Kovács Istvánnal beszélgettünk Kokóval, és ő elmondta, hogy nagyjából 2018 környékén ő még szerette volna őt ostromolni azzal, hogy ossza meg az ő tudását, ezt le kell írni. Ezt át kell adni, és ő nem akarta. Tehát ugye ezt elmondta, hogy nem akarta. Mit veszített a Magyar Ökölvívó Szövetség azzal, hogy egy ilyen szakmai legendát, jól emlékszem, 14 óta nem foglalkoztatták. És ez hogy fordulhat elő, hogy tényleg egy ilyen szakmai...
3: Hát, de hogy öröklődik a sportág?
2: Az akkori szövetség, nem a mostani.
3: Igen. Tehát a sportág szakemberről, sportoló öröklődik. Tehát ilyen... Most az jutott eszembe, hogy amikor olvastam a szörnyű hírt, hogy már akkor hiányzott. Tehát úgyhogy ma távozott közülünk, de tényleg úgy érzem, már most hiányzik, mert annyira felkaptam mindig a fél, amikor megszólalt, nak súlya volt. Tehát, és a maga stílusában, tehát még egy üdítő dolog is volt. De az, hogy, és ez az ő döntése volt, hogy akkor ne...
2: Azt mondták akkor, hogy nem engedte, hogy nem akarta.
3: Hát ez annyira, akkor annyira szuver, mert tök jó lett volna, amikor, most egy nyilván más, de például, amikor egy Benedek Tibi hagy itt minket, hogy aki még tényleg férfi korban is nagyon jó, és ez egyszerűen így kiveszik a vízilabda, vagy jelenes az ökölvívás genetikájából ez a fajta tudás, hogy ami, mennyi mindent tudnak ezek átadni, ezek a szakemberek, volt játékos, vagy ökölvívó, vagy edzőként. Nekem ezek hiányoznak a magyar, nem csak adott sportákból, egy Benedek Tibi nem csak vízilabdában lett volna, de az egész magyar genetikából, sport genetikából. Nem akarom súlyozni a szavakat, de tényleg úgy érzem, hogy ezek az oldalak hiányoznak egy ilyen sportági és sportkönyvből, amit egy öcsi bácsi le tudott volna darálni, diktálni, de tényleg egy észrevétel, vagy egy Benedek Tibinél, nekem ezek az emberek végtelen.
4: Bocsánatok, közben nekem ez a box egy eléggé ugye gyakorlati a sportág, most persze minden sportág azt, tehát ha megnézzünk egy edzést, ha csak valakinek eszébe jött, ugye van a Paplaciról a film, hogy Paplacit nem lehet legyőzni, és ott megnézi, hogy a Paplaci, amikor már jóval túl a profi pályafutáson, azért kellett 15 menetet bírni, hogy milyen jó kondia volt neki, amikor a szövetségkapitányként. Az öcsi nem, tehát ő is egyébként együtt dolgozott dolgozott, együtt iskolázott az emberekkel, de azt hiszem nem annyit, mint a papra, de az egy forgó színpad. Na most erről mit írsz? Csak úgy magamnak fölteszem a kérdést, mit írsz rá, hogy gyorsabban kell, hogy pörögjön a kezed a sorozatnál, hogy bal jobbal? Mert ugye ha megnézzük, a fölmegyünk a...
3: De mondja el, és akkor akár ez egy diktálásnak is rögzített, és leírja valaki. Ezt
4: szerintem a boxban a gyakorlatilag dolgok sokkal fontosabbak.
3: De mit nézek? Mit nézek? A könyöktartást, a csuklótartást, valamit, a szemét, hova néz, merre néz, valamit közvetítse szinte saját magát, és ezt papírra vetjük, és vannak taníthatatlan dolgok. Tényleg, tehát egy ilyen tehetség, és valami előbukkan, az abszolút egy hozott dolog, és akkor szorgalommal párosulva jutsz el valami csúcsra. De tényleg, hogy érdekel egy ilyen edző, mit néz, ránéz egy versenyzőre, a térdét, a bokája, hogy táncol, nem tudom, hogy...
2: Úszásban ugye a víz, milyen a
3: vízfekvés például. Egy úszóedzőnél is, tényleg, hogy mit, hogy bukkansz egy Egerszegi Krisztinára mondjuk.
2: Ugye itt szóba került az, amit mondtatok, hogyha öcsi bácsi megszólalt, akkor annak súlya volt. Van olyan karakter most a magyar ökölvívásban, vagy lehet? Én mondjuk egy elsősorban talán Kokora gondolni, Kovács István
4: a
2: jelenlegi
4: elnökre. Igen, de a Pista már nem, tehát nagyon fontos, hogy hogy mondjam, tehát az öcsi a szoríton belül, a Pista ugye elnök. Uh-huh. Tehát az egy teljesen más szakma. Nem, a Pista beállna, nem, neki nem az a feladata. Tehát én most per pillanat nem tudok.
3: Habitusú.
4: Nem tudok per pillanat olyat mondani, bár én mondom, egy jó évtizede kevésbé ismerem a sportágnak a belső világát, de most így hirtelen nem tudnék olyat mondani. A idősebb Balzsai tudtam volt, amikor, de most én nem tudom, hogy van-e, aki át tudná venni az öcsi szerepét.
2: Evezzünk át egy picit boldogabb vizekre. Ugye a tanapi elődöntőben már akinek boldog ez a víz, hát mindjárt meglátjuk. Majd a tanapi elődöntőben a spanyolok 2-0 megverték a franciákat, ugye labdarúgásról van szó, világbajnokságról. Ugye a meccs összességében sima volt, hogy a franciák konkrétan képtelenek voltak azt a játékot játszani, amit eddig az egész világbajnokságon, és ezt többször is elmondtam, hogy nagyon tévvel beszéltem, az 50. percig kellett várni, hogy meglegyen az első kaput, tehát rá a lövése a franciát, tehát ez félelmetes. Hogyan értékeltek
3: előzetes otcok mik voltak? Az előzetes
2: 2-34 volt a franciáknak, és 3-50 körül volt a spanyolokra, emlékeim szerint. Biztos, hogy a 3-assal kezdődött a spanyolokra.
6: Hát valamivel a franciákat tartottál, és
3: erre akartam kiukadni.
2: Igen.
3: Ez, hogy ennyire indisponált francia válogatottat, nem emlékszem.
4: Én megmondom őszintén, tehát én valaki kérdezte, én ugye azt mondtam, hogy a franciák a harmadik csapattal is megnyerik a világban, és ez most már nem történhet meg. Nem történhet meg. De valaki kérdezte egyébként, jó, ezt nyilván félig meddig poénból mondtam, de azt azért komolyan, hogy a franciákat nagy aranyesélyesnek tartottam. Hogy fogalmazzak? Valaki kérdezte, hogy két nappal már elődöntött, és mondom azért, vigyázzunk, mert hiába megy jól, mert jó ment a franciáknak, legyünk őszinték. Mindig szögbe lép egy meccsen egy csapat. És onnan nem
3: de a spanyol is szögbe léphet. Miközben neki most már egyre nagyobb az a szög.
4: Léphet, most már csak egy helyen, egy meccsen tud szögbe lépni, de a franciák szögbe léptek. Most erről beszéltünk az okokról, mert nyilván ez fontos, de mondom, és ez történt a franciákkal, ez az, ja, és még valami. Nem tudtak felpörögni, aminek az okát én abban látom, ezek a játékosok annyi meccset játszanak, hogy valamilyen szinten, most lehet, hogy rossz a szó, mert nyilván van fizikai meg pszichikai frissesség, hogy legyen meg minden, ott áll egy Mbappé vagy egy Barcola, és hiába tudja, hogy ez VB elődöntő, mert ez tulajdonképpen a második legfontosabb meccs a világon, mert a legfontosabb majd a döntő lesz.
2: Igen.
4: Meg sokkal fontosabb, mint BL döntőt játszani. És mégis azt vettem észre, nem motivációs problémának hívnám ezt, hogy fásultak voltak a franciák. Ez pedig az, hogy jönnek a meccsek, és hiába szugerálod magadba, hogy ez baromi fontos meccs, egész egyszerűen nem tudod, és ráadásul meg az ellenfél is jól játszik. És innentől kezdve szögbe léptél.
6: Igen, ezt a szögbelépést, ezt lehet így is megközelíteni, de úgy is lehet, hogy a spanyolok egyébként zseniálisan megoldották ezt a mérkőzést. Tehát ugye ez egy a győztesnek, illetve a döntős csapatnak, vagy nyilván a bronzmeccsesnek is, ez egy 8 meccses torna volt. Egy 8 meccses torna. Ugye belegondoltuk, a spanyolok elkezdték zöldfoszi szigetet jelen, hát egy elég visszafogott teljesítménnyel egy 0-0-át, gyakorlatilag azon kívül, hogy jobbról balra megy, balról jobbra passzolgattak, nem sok mindent csináltak. Tehát lehet, hogy őt csinálták ezt jól, sőt, hát most már azt kell mondani, mindenképpen, hogy őt csinálták jól, akit nem feltétlenül az elejétől robbantott be ebbe a világbajnokságba, hanem meccsről meccsre építették magukat, és szerintem ezen a tornán, legalábbis az én véleményem szerint, tegnap játszottak a legjobban. Tehát megölték a franciák játékát, nem tudtak csinálni. Persze nyilván lehet onnan is megközelíteni, hogy a franciák gyengébek voltak, de valószínűleg azért voltak gyengébek, mert a spanyolok ezt így meg tudták oldani. És egyébként az sem mellékes, hogy könnyűtlenül kihasználtak. Ugye jött egy, nagyjából egyáll volt a meccs a 11-es így, de jött egy egészen kapitális hiba, ugye Díny, amikor ott szabálytalantodott, belőtték a 11-est, és könnyűtlenül kihasználták, és onnantól kezdve viszont egyébként ha előtte még azt mondom, hogy 50-50 volt, utána már nem volt esélyük a franciáknak ezen a meccsen.
2: Most találkoztak először a legkeményebb ellenfélel a franciák a világbajnosság, hogy most említettük korábban a spanyoloknál, hogy a zöldfoki szigeteket, de hát
4: a franciáknál... Nem fekszik a franciáknak, ha most itt szakmázokban nem vagyok De La Fuente sem és Deschamps sem, ezt szeretném hangsúlyozni, de az embernek mondjuk véleménye lehet azért, és persze ez más itt a kerekasztalnál, mint kint egy stadionban, de a franciák stílusának ez nem fekszik, ez a spanyol stílus. Ezt gondoljunk bele, ez egyébként egy csapatnak sem fekszik. Itt az az alapvető probléma, én megmondom, hogy én hol látom, vagy láttam, hogy ez, ha valakinek a nyakába lehet a sikertelenséget varni, az a Deschamps. Én azért nem értem őt, mert ő ugye játékosként, edzőként is világbajnok, és egyébként nem véletlen játékosként, mert azt hiszem több, nem tudom hányszoros, de több mint százszoros válogatott. És ha belegondol a saját életébe, volt ő VB döntőben 98-ban játékos, csak hogy ő a Zidannal játszott a középpályán, meg hirtelen akarom mondani...
2: 102-szeres egyébként válogatottság
4: szám. Igen. Tehát az egy masszívabb középpálya volt. Tehát nem, ebbe a francia csapatba nem látom, hogy ki az. Most persze hülye hangzik, mert ez zseniális futballisták. Most ugye a Dembélé az aktuális aranylabdás. Most őszintén a Dembélét, ha összeadtam a Zidánnal, ég és föld a két krapek. Megmondom miért. Mert a Zidán egy karizmatikus figura. A Dembélé nem az. Ő hiába tud jobbal-ballal gólt lőni. A Mbappé meg tegnap eléggé elszigetelődött, én azt vettem észre. És hogy akkor a föl nem tett kérdésedre a válasz, hogy miért tartom a Deschampot hunyónak ebben a taktika kidolgozásában. Ő azt gondolta szerintem, hogy ez, tehát most a Mbappéra gondolok, a Barkolára, azután a becserélt Dueyra, hogy ez a sora, ez át fogja játszani a spanyol középpályát, csak egyetlen egy probléma volt, hogy a spanyolok megszállták a középpályát, és ott alakult ki ez a teritorium, tehát bocsánat, azt kellett volna nekik is megszállni, tehát azt mondom, hogy lehet, hogy a meccs rosszabb lett volna, egyébként nem volt egy nagyon színvonalas meccs, hogy meg kellett volna a francia középpályásokkal, tehát több középpályást kellett volna berakni a csapatba, legalább egyel, hogy ne tiritolizzanak rajtam, ne menjen a labdatartásos spanyol játék. Mert azt lehetett látni rögtön, hogy ez nem a labdatartásos spanyol játék, amiből bele lehet szúnyadni, aztán semmi nem lesz, hanem ez egy nagyon is éles. Innentől kezdve egy erős francia középpályával kellett volna fellépni, és ez a szövetségi kapitánynak a hiánya, mert egyébként így a Mbappéhoz sem jutott el a labda, az én véleményem szerint. Tehát ott késztetem, az a vadász terület, ott a középpálya ennyi, és ebbe bitang erősek a spanyolok. Na most, hogy miért? Hát tudjuk, hogy a De La Fuente már 17-től 19-ig ezzel a brigáddal dolgozik. Tehát ő megteheti azt, ez tegnap elhangzott, ezért nem is figyeltem fel, de tegnap elhangzott a közvetítésben, hogy neki a Rodri az alapembere, aki ugye Manchester City játékos, nem pedig a Pedri, aki ugye Barcelona játékos. Ezt ugye elgondolkoztam, furcsa dolog, de hát annyi jó játékosa van ő. Akkor tulajdonképpen egy nem igazi csatára van az Oyarzabal esetében. Ez egy őszintén lehet kinevezett csatár. Most bár lenne nálunk egy-két ilyen, de most minden. De magyarul ugye nem. Tehát egy nagyon jó ez a labdajáratásos játék van, tehát mondom, tehát magyarul még nem is kell neki egy olyan csatár, mint mondjuk a franciáknak. Ennyi, azt nem akarom ezt tovább ragozni, bocsánat.
6: De hogyha ha a középpályát említetted, ugye igazából az is kulcs volt, hogy az Olisét nagyon kivették ebből a meccsből. Ugye azt, aki azt hiszem 5 gólpasszt adott a VB-n, mozgatta a csapatot, és tekintve az, hogy őt kivették a játékból, az előlévő 3 támadó, hoz nem jutott el a labda, nem tudtak helyzetet kialakítani, mert egyébként ő volt az agya ennek a csapatnak az elmúlt meccseken. Tehát ezt nagyon-nagyon jól csinálták, ugye le is serélték Olisét, mert jól látszott, hogy nem tudja megoldani azt, amiért egyébként.
4: Teljesen igazán a Mikinek, de akkor fölteszem a kérdést. Ha én vagyok a Deschamps, egyébként egy nagyon jó, én ezt nagyon jó edzőnek tartom már az egész, tehát úgy beszélgetünk róla, akkor nekem azt végig kell venni, hogy ezek az én kulcsembereim hogy játszottak. És egyébként az Olise, hiába a Dembeli az aranylabdás, ezen a világbajnokságon nem játszott rosszul az Olise, nagyon gólpasszokat adott. Tehát, ha megpróbálok a De La Fuente fejével gondolkozni, hogy kit vesz ki a játékból, akkor persze a Mbappét kiveszem, mert ne szaladgáljon, mert ez egy nagyon ügyes játékos, virágnyelven fogalmazza, de a másik tényleg az Olise, és meg tudták csinálni.
3: Kitaláltak
4: valami. Tehát nem hagyták futni a francia csata. Én itt a múltkor mondtam, hogy ez egy nagyon meleg ez a francia válogatott, mert a Mbappé, a Barcola, a Doué, ezek ott rádviszik a labdát, süty, elrúgják, kész. A legegyszerűbb játék, és ezt nem hagyták nekik játszani.
3: De most, igen, elmondtad, hogy mi lett volna a francia ötlet. Végig azt éreztem, mint egy természetfilmet nézek, két hasonló erőt, de az egyik megmarja előbb a másikat. Jött ez a 11-es. Uh-huh. És onnantól lebénult szinte a francia válogatott. És én nagyon szerettem nézni ezeket a testbeszédeket. Nagyon sok mindent elárul egy játékos hangulattáról, formáráról, napi formájáról. És nézem, Mbappé, szabadrugás, föltekerte a második emeletre, jön, nézem, hát ebből nem lesz fordítás se, még egyenlítés se. És úgy, teljesen úgy éreztem, hogy amit mind a két gárda nyilván kimegy valamilyen stratégiával, ami előbb dobott egy hatost a társasjátékba a spanyol gárda, és onnantól kezdve abszolút az ő akarata érvényesült, lebénította gyakorlatilag ezt a számomra, egyébként tök jók voltak eddig a franciák, és én is egy... De az, hogy ennyire pöpecül működött a spanyol gárda, az egyszerűen, ahogy mondom, frusztrálta a franciákat. Tehát semmi. Akartak valamit, és itt jön be mondjuk a Deschampsnak, hogy valamit kellett volna lépnie. És nem jött elő senki, aki vagy az edző, tehát a padról valami, vannak ilyen ivószünetek, meg nem tudom, de se a pályán nem volt valaki, aki egy új impulzust adott volna. Egyszerűen hagyta magát lefolytani, lebénítani. Nem. És ez egy kicsit közze, ez abszolút nem a franciák napja volt. Pedig az ünnepnap alapján lehetett volna.
4: Most én teszek fel egy kérdést. Ugye nem, nyilván ti is láttátok a meccset. Ott felvetődött az, ez tavaly volt, mert már keverem a dátumokat, már öregszer, de tavaly volt az Nemzetek Ligá döntő. Ugye ez az 5-4-es meccs.
3: Igen. És honnan, milyen forgatókönyvvel lett?
4: Na, de milyen forgatókönyv? Hát úgy lett, hogy nem, hogy vezettek bőven a spanyolok. Hát ezt kellett volna, szerintem, ezt kellett volna a Deschampsnak, tehát nem az, hogy följöttünk 5-4-re, hanem...
2: De
4: hogy
2: a meccsben nem volt ez benne? A tegnapi meccs.
4: De szó se róla. Nem, hát de most én kérdezek vissza, ugye rajtam mindig röhögnek, mert ugye én sokáig nem tudtam, hogy mi az az XG. Egyébként most is vannak kételjeim, de hát most tudom, hogy mi az az XG, de most is vannak ennek a úgymond megmagyarázásával kételjeim, mert ugye azt szoktam mondani, hogy aki ért a futballhoz, odáll a korlátra, azt mondja, igen, ez jó, de most ez akkor menjünk helyzet. Tovább. Ez jó, most már annyi, olyan magas szintű a foci, hogy tudomány lett. Tehát, na de akkor ott van a Deschampsnak, ott van a csapata, hát az megnézi az utolsó 4-5 francia-spanyol meccset, amikor egyébként szerintem a játékos állomány kétharmada ugyanez ugyan, volt. Hát a tavalyihoz képest tudja, hogy ugyanez volt. Hát akkor megnézem, hogy miért bukom el.
6: Nyilván megnézték egyébként.
4: Persze, nyilván.
3: Jött valami. Ez a 11-es egyszer meg ilyen mozdulatot érted, be nem nézett.
4: Ilyet a Modric csinált az angolok ellen az első horvát meccsen, ugye? Pont ilyet.
6: Addig nagyjából egyáv volt azért a meccs, tehát a spanyoloknál volt többet a labda, de attól...
3: Ezen a szinten két hasonló erő csap össze.
6: Engem az lepett, mert hogy egy ilyen pillanat, amelyik valóban egy olyan szempontból véletlen volt, hogy nem tudatos szabálytalanság volt, stb., de ettől még szabálytalanság volt, de egy ilyen pillanat gyakorlatilag, ahogy mondtál, hogy is teljesen tönkre vált, tehát az onnantól megváltozott a játék.
4: Igen, erre mondom, most veszem elő azt, amit a legelején mondom, mat vagy, 1600 meccset játszol évente, hiába ez a VB elődöntő, egyébként egy elvetélt mozdulat volt, legyünk közvéték, ott fenébe rúgta, vagy hogy ott szerencsétlen, egyébként a Grundonban ilyen, hát most nem nézel föl, amikor oda...
6: Hát és ennyi idő nincsen, amikor a Jamal van ott az oldaladon.
4: Hát ez tudnom kell. Nincsen, hát erről van szó.
2: Akkor a 16-os vonalát csípett. Igen, tehát, sőt, igen. Bent.
4: Így van, jó, mindegy.
3: Egy kihagyás.
4: Jó, tehát kihagyás, ez rendben van, tehát ez egy hiba. És utána jön az, hogy jó van gyerekek, hát mi nem a 85. percben kaptuk a gólt, ennyi, oda kell menni, csinálni kell. Na most ez nem ment, hogy oda kell menni és csinálni kell.
3: Mondta,
4: itt elmondom a fásul.
3: Senki
4: nem volt, így mentek el. Hát igen, kéne fordítva.
3: Te mattot mondasz,
4: igen, szürke. Igen, ma, igen.
3: Hogy Szápöcsi bácsi, az is egy szín. Szürke vagy fiam, az is egy szín.
2: Így búcsúzom most ettől a blogtól. Picit szusszalunk, jönnek hírek, aztán pedig folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
0: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A magyaródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
7: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
8: Nagyon jó megúszó voltam.
9: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
10: Mondom, hát ez nem lehet.
11: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
12: Imogoszú!
13: Úszogumi!
12: Pontos!
13: Ó, magyarul!
14: A nyelvítás előtt!
15: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban!
16: Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb magyar ökölvívó edzője. Közös dróngyártásról döntött az Unió és Ukrajna. Marad a füllet meleg idő helyenként a záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
16: Ma este eldől, hogy Anglia vagy a címvédő Argentina lesz-e Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New York-i döntőjében. A tegnapi elődöntőben az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra győzte le Franciaországot. Így 2010 után jutott be ismét a fináléba. A 21 órakor kezdődő atlantai elődöntőt, az angol-argentin összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Nehéz csoportba került a Vasas Óbuda a női röplabda bajnokok ligájában. A magyar bajnokot az előző idényben egyaránt negyeddöntős török Fenerbahce-val és az olasz Milánóval, valamint a francia Levallois-Paris együttesével sorsolták 1-4-esbe. A férfi röplabda bajnokok ligája első selejtező körében a Kaposvár ellenfele a bosnyák Napredek Ozsák lesz októberben. A verseny történetének legszínvonalasabb eredmény sorozatát hozta el a 16. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj. A tegnap megrendezett viadalon 8 versenyszámban dőlt meg a versenycsúcs, az egységes pontszámítás alapján pedig a rúdugró klasszis is Armand Duplantis érte el a legjobb eredményt. Kuramagomedov Murad 2 győzelemmel és 1 vereséggel a bronzélemért mérkőzhet a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Poyák Varga Kozma birkózó versenyen. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző. Korábbi szövetség kapitánya, ki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében. Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatottat 12 esztendőn át irányította. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
16: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Emellett az országgyűlés tárgyalhatja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot, valamint az európai ipari kapacitást és Ukrajnának védett gyártóhelyeket biztosítanak. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az érintettek kaphatnak egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május végén több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok 10 nappal később tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezután néhány órán belül elfogták Budapesten, kiadatásáról később gondoskodnak. 10 órán át lógott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A Sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet, végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték.
8: Közlekedés.
16: Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig.
8: Időjárás.
16: Füllett idő lesz, a napsütést a záporok, zivatarok zavarhatják. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunán túlnyugati részén további erős helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz, péntekig marad a hőség.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 38 perc a pontos idő. A mikrofonát továbbra is Jó András, a műsorvezető, és itt van velünk Spiller István, Turi Gábor is. Szűcs Miklós, labdarúgásra folytatjuk világbajnoksággal, ugye már kiveséztük a francia-spanyol mérkőzést, ugye a spanyolok döntőben vannak már, és hát a ma este elődöntőben Anglia és Argentina játszik majd, este 9-től, már lehet nagyon sok cikket olvasni, nemzetisport.hu oldalon, az Isten keze, és stb. Stb. Hát milyen mérkőzésre számítotok?
3: Az egy jó meccs volt.
6: Bizony.
3: Ezt a híres gólt leszámítva is piszok jó meccs volt.
6: Már szerintem az első fél idő nem volt annyira jó egyébként.
3: Én azért, akkor még elég gyerek voltam, de emlékszem, most is szeretnék olyan korú lenni. Szerintem ugyanez. Most elő lehetne hozni itt akkor is egy falklandi csatát. Például ez a két ország most történelmileg nem szerette egymást, nyilván halványultak, de akkor az akkori meccset is beárnyékolta az a falklandi villongás. Ugye angolok, argentinok között az a dél-amerikai partjainál levő szigetcsoportnak a... Milyen érdekes, hogy akkor kirobban egy háború, és egyik csapatot se tiltják el. Más megváltozott a világ, megváltozott a politika, de inkább most mi ugye egy sportrádió vagyunk, de nem akarok történelmi órát se tartani, se arra terelni. szerintem veszett jó meccs lesz. Már csak azért is meg, mert hogy mondjam, tehát az angolok, mint a sportág atyai, azok most nagyon érzik a csít, és az argentinoknál pedig hát karizmatikus egyéniségek, messziről nem is beszélve, életkorából fakadólag most még abszolút alapember, és rúgdossa a gólokat, úgy, hogy hagy ki 11-ese

0: Ő volt is, a 86-ban nyertek a Maradonáik, és 90-ben a németek. De azt akarom mondani, hogy a 86-os világbajnok csapatban nagyon gutakodunk az a fejünkbe, akkor ha hirtelen akarunk játékost mondani, hogy ki az, akit Maradona mellett ki lehet emelni, az a Ruggeri, ugye a középső védő, meg a Burucsága, aki azt hiszem gólpasszt adott. Na mindegy, hogy a lényeg az, hogy ebben az argentin csapatban sokkal több, úgymond, klasszis van, mint abban az argentin csapatban volt, és ez az argentin válogatott, mert zömében, nem csak a törzse szerintem, 9 játékos szinte, ugyanaz, mint a 4 évvel ezelőtt győztes csapatnak, ahol bebizonyították, tehát 4 évvel ezelőtt, igen, ahol bebizonyították, hogy igenis ez a csapat tud a Messiért harcolni. Most, ha ez ugyanez a fajta közösségi szemlélet megmarad, és nem borulnak el, mert az argentinokra néha elszoktak volt, akkor szerintem ugyanúgy lehet erre a csapatra építeni. Tehát magyarul, most már persze nem a Messi világbajnoki címért kell, mert az ugye megvan, de azért nyilván az egy jó példa.
1: Nekem nagy kérdés lesz a mai mérkőzéssel kapcsolatban, hogy Messi ugye mit bír. Ez a 7. mérkőzése lesz.
2: És eddig nem olyan pihentett.
1: Gyakorlatilag egyszer volt talán az, hogy csereként jött be, de akkor is lőtt gólt azon a mérkőzésen. De
3: jó, de elősétálgatott, tehát ott pihent közben.
2: De
1: én az előző meccsen már éreztem rajta a fáradtság jeleit, tehát már nem azt mondom, hogy nem volt annyira friss, igazából.
2: De az ellenfélnél nem érzed, ugyanezt?
1: Nem, tehát
2: frissebbnek.
1: Én pont azt érzem, hogy például a Bellingham az egyenes ilyesésre szakaszra érkezett
2: meg. És milyen formában?
1: Elképesztő formában van.
2: Ránézel, és meg ilyen fitness vagy bodybuilding magazinok.
1: Abszolút.
3: Tehát ő annyira fürge, elképesztő.
1: Gyors, technikás, okos.
0: Jó tud fotbalozni. Ez fontos.
1: Az nem olyan nagy
2: baj.
0: Nyilván nem a grundokhoz hasonlítom, tehát nyilván mind válogatott szintűek, de azért az angol csapatban van akinek a fizikumot jobban ki lehet emelni, de Bellingham tud fotbalozni.
3: Én Bellingham egyébként bajba vagyok, mert nem tudom kihez hasonlítani. De nekem picit ilyen zidános mozgása van olyankor.
0: John Barnes egyébként, ha már angol, de aha, sokkal jobb kivitelben a Bellingham. Tehát ugyanúgy színes bőrű, nagy jattos testtől szoktam mondani, biztos butorszállító volt fiatal korában.
3: Diákmunkák költözhetőségek.
1: De az idán egyébként nem rossz hasonlat szerintem, nem rossz hasonlat. De visszatérve, hogy csak befejez az előző gondolatot, hogy az nekem nagyon nagy kérdés, hogy mondom, hogy a Messi mit bír, mert azért, ahogy viccesen, de azért félig viccesen mondtad, hogy elősétálgat. Tehát ugye azért ő, tehát a gyakorlatilag, most nagyon lesarkítom, 10 és felen fognak játszani az angolót, az a fél az időnként 2-t ér, de időnként valóban felett. Kérdés az argentinoknál, hogyha kérdés az, hogy ezt az angolok mennyire tudják kihasználni majd, mert viszont az angol csapatnál szerintem a nagyon számít majd az erőlét, mert abban ők nagyon jók, szerintem erőlétben nagyon jók, dinamikusak mennek. Nagyon nagy kérdés, mondom számomra, hogy mennyire tudja elviselni egy ilyen ellenfél ellen az argentin csapat, mert lássuk be, az argentinokat azért olyan nagyon-nagyon erős ellenfelük itt a útközben nem nagyon volt a tárcsata.
3: Mondjuk itt nem.
2: Mondjuk rezgett a léc egy párszor.
1: És így is rezgett a léc, igen. Tehát most találkoznak egy olyan ellenféllel, ahol szerintem számíthat az, hogy Messinek 10 jó perce lesz, vagy 40 jó perce.
2: Anglia utolsó VB aranytól, tehát generációk koptak ki.
3: 66, ugye?
1: Igen, 66 óta, igen.
2: Tehát, én még nem is értem akkor.
1: Mondjuk viccesen mondanám, hogy az angolok elintézhetnéd, hogy a Messinek teljes legyen a VB érem korrekciója, mert ugye az arany meg az ez is megvan már neki, a bronz még nincs, tehát
2: a Messi franciák testén átvezett a bronz érem.
1: Igen, na mindegy, szóval ez egy nagyon jó meccset vártok. Én azt mondom, hogy határeset.
2: Legyen olyan legalább minimum a tegnapi, de annál meg nem lehez jobbat nyomni.
1: Olyan lesz, mint a tegnapi, szerintem, de én olyan kiemelkedőt nem érzek a mai meccsben sem. Pontosan
2: én minimum
1: ezért
2: 4 gólt várok, mert csak azért kötözködjek.
3: Szerintem jó meccs lesz, de hogyha az argentinok mennek tovább, akkor a döntő azért pokoli rossz meccs lesz, én szerintem. Két hasonló kaliberű játék.
1: Igen.
3: Típus, úgyhogy leginkább erre gondolok, de még azért ott nem tartunk, viszont ott tartunk, hogy panaszt nyújtott be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál Gianni Infantino A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke

0: a politikai semlegesség szabálynak megsértése miatt, hogy a Fair Square emberi jogi csoport szerint Infantino Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásaival többször is megsértette az olimpiai kártát, és a NOB etikai kódexét, a leghevesebb indulatokat a Folarin Balogun ügy kezelése váltotta ki, amikor az amerikai válogatott csatára egy mérkőzéses eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felfüggesztette, így ugye pályára léphetett a Belgium elleni 8-at döntőben. És? A döntést Trumpnak az Infantino az intézet telefonhívás előzte meg. Hát ilyet azért nem igazán hallunk, hogy egy aktuális elnök intéz egy telefont a FIFA elnökének.
1: De olyat akkor... sem hallottam, hogy egy aktuális elnöknek lövéses nincs, hogy mi az a piros.
0: Ja, ez nagyon jó. Igen. Tehát igen. Elmondta, hogy utána csak... kellett nézni, hogy ez mit jelent pontosan, majd felhívta.
1: A Trump az, mit tudom most, lehet, hogy mit, néz egy hokimeccset, lehet, hogy mi az a korong. De, nem,
2: de ehhez képest kijelentette, hogy nem volt jogos a kiállítás, ahhoz képest, hogy nem tudja, mi az a piros lap. Ehhez képest kijelentette, szóval...
1: Infantino megmondta, hogy hívjon nyugodtan, a Trump jóban vannak, de szerintem más elnök is felhívja az Infantinot. Az Infantino meg azt mondta, és bizonyíts be, hogy a FIFA illetékes bizottságának semmi köze nem volt ehhez a telefonhíváshoz, hogy módosították. Tehát az Infantino, ő nem beszélt, ő csak megkapta az ítéletet, átolvasta, az arra esetleg tud reagálni, hogy helyesnek tartja, vagy nem, de egyébként szerintem ezt nem fogja megtenni. Nem tudja senki a földön bebizonyítani, hogy egy Trump hívás miatt történt ez, mert ellenkező, aki tudja, az nyilván meg annyira bennfentes, hogy miért döntöttek úgy, hogy ez tényleg egyébként egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ő Balogant miért engedték utána játszani. Engedték, a belgák meg lepofozták őket utána. Az lehet, hogy nagyobb harci szellemet váltott ki.
2: Igen, egyébként ez lehet, hogy visszájára sült el, de ugye egy terapi meccse nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy Infantino, amit mutatta át, attól elég nagy füty volt a stadionban, tehát, hogy hát finoman fogalmazva nem...
1: Na, de bemegy az NBA elnök, NHL elnök, azokat is kifütyölik.
2: Azért nem biztos. Tehát,
1: nyilván az mondjuk Trumpra meg rálőttek, nem akarok viccet kreálni belőle, de nem egyszerű dolog.
2: Szóval az hogy most panasz nyújtanak be ellene, hát nem tudom, hogy ennek mi ezt lehet tudom, a fogalata.
1: Ennek a szervezetnek az a dolga, hogy panasz nyújtson be.
2: Igen, igen.
1: Meg hogy jelez, hallottál róla egyébként? Bármikor, hogy van egy ilyen szervezet? Tehát, hogy életjelet.
0: Abszolút, persze.
1: De minden reggel ezt olvasod. Tehát, hogy kinyitod, és az így ő jelentése.
0: Lehet, amikor jön meg a panasz, igen. De,
1: neki az életjelet adjon, nyilván egy szakszervezetnek az a dolga, hogy jeleket adjon, hogy mi megvédjük a munkavállalókat.
2: Igen.
1: Aztán egy másik dolognak meg az lesz, hogy nagy évben tojnak rá.
0: Ugye az egy dolog, hogy negyedekre bontották most a világbajnokságon a mérkőzéseket.
3: Amerika kedvér, ugye, ez is az Infantino érdeme.
0: Ugye, reklámszünet érdeme, Amerikában.
3: Vagy lelkén szárad, ez attól függ ki, hogy gondolja.
0: Igen, és ugye most kiderült, hogy a döntő viszont a fél időben nagyjából 25-30 perc lesz.
1: Én azt hittem, hogy fél óra lesz.
0: 25-30 perc, igen, ugye lesz 4-5 előadó.
1: Amire elmondtam a két színpadot, most pakoltam ki egy öltözőt, ennyi idő volt. Csak közben nem lépett föl Shakira, csak itt, mert...
2: Igen. Értem én a showt, meg én mindent értek, de ugye a futbalistát, akikről szól a VB, és akiknek el kell dönteni, és akik a világ...
1: Most beszéltem neki, hogy fáradtságot játsz. Látsz, hát extra 10 percet kaptak azok,
2: akik életük meccsét játszák, lehet, hogy soha többet nem lesz ilyen alkalmút, őnek itt ott arra kell ebbe a fél órába koncentrálniuk, hogy nehogy lemerevedjenek, hogy teljesen megfelelő állapotban jöjjenek ki 30 perc után, úgyhogy nincsenek ehhez hozzászokva.
1: Neki kap egy masszört meg valami kurva.
3: Nyilván azért ezt a stáb megoldja.
1: Jó fog jönni a 8. meccsen már az a kis 10 perc.
2: Most mondom neked, hogyha valamelyik a második fél időben veszíti el, biztos, hogy ez lesz, hogy
3: ivószünetnél is tehetett volna.
1: Viszont amikor átutalnak a számlájára veszett sok pénzt, mert ugye ezek konvertálódnak, tehát ezért tud a FIFA annyit adni a résztvevőknek, a továbbjutóknak, az elődöntősöknek, mert ennyi pénz kasszál belőle, és visszaoszt. Olyankor, amikor egy sportoló meg még egy nullát kap a amúgy sem kicsi fizetéséhez, akkor meg bírja már ki azt a plusz 10 percet. Nekünk szurkolóknak lesz trutyi, mert még iszok egy sört, mert több időd lesz a szünetbe, de a sportolóknak az anyagi oldalába ez maximálisan jelentkezik. Egy olimpiának is úgy osztják be az úszódöntőket, vagy az USA számára fontos sportágakat, hogy az ő időzónájuknak megfelelően legyen az úszódöntő. Egy Phelpsnek az úszódöntője dregje volt. Te láttál már renget? Nem. De USA miatt, mert az NBC annyit tejel a NOB-nak, itt meg a FIFA kap annyi veszett pénzt, hogy majd 64 csapatos lesz a vége.
3: Na de ezt nem a játékosokkal beszélik meg.
2: Hát van igen, nem, van szó.
1: A játékos kap előlesét.
3: Persze, azt mondod, a játékos nem azért megy el a VB-re játszani, igen, mert kap belőle, kattog a pénztárgép, és hogy mennyit kapok ezért, hanem azért megy el, hogy VB-t nyerjen.
2: Na, és a VB döntőről beszélünk. Tehát ha VB döntőn szereplő csapatot játékos, hogy megkérdett, hogy mi a fontosabb neki abban a pillanatban, a pénz vagy a világbajnoki cím.
3: Persze.
2: Biztos a világbajnoki címet mondja.
1: A Járda-szigeteknek is 10 millió dollárt tudok adni, csak azért, hogy ott valami műfűves pályát átadjak. Mert lesz rá zséje.
2: Hát nem tudom.
1: Én se értek vele egyet, viszont legalább pénzben jelentkezés. Nyilván Messinek teljesen mindegy, ő már szerintem nem nagyon lesz számla befizetési gondja az élet hát a levőző.
0: Sárga cse nem fog ez a barra.
1: De ahhoz, hogy ilyen létszám mellett rendezhess VB-t, olyanoknak, akik egy zöldfoki köztársaság, tehát nekik baromi olyan az a sok 10 millió dollár, amit egy VB szereplésért, meg még továbbjutásért, meg nem tudom miért, igen, kapsz.
0: Na, van még egy szűk 5 percünk. Maradjunk labdarúgásra, jöjjünk egy kicsit haza. Így az Eto'o a BS rejtező hazai visszavágó ilyen 2-2-t játszott a Reykjavik ellen, így 3-2-es összesítése kiesett a konferencia ligába. Jézus. Ez egy hatalmas gyomros most szerintem a győri szurkolóknak. Ja. És most minden, a győri
1: ami a bajnoki cím óta ott történik,
0: az egy pokol.
1: Tehát edző elmegy, nem tudnak...
3: Erőnléti edző is elmegy. Igen.
1: És a siker
3: ami ott egy nagyon fontos tényező volt a győrnél, és most már lesz a Fradiba.
1: Egy viki, érted?
3: Nem tudom, tehát én vitába keveredtem egy tisztelt kollégámmal, aki...
1: Nevezzük, nem?
3: Nem. Hogy ő azt mondta, hogy nagyon kevés idő állt az edző rendelkezésére, én pedig föltettem a kérdést, hogy biztos, hogy ez az edző kellett-e Győrbe. Efraín Juárez, akit egyébként onnan tudom, hogy a munkásságát, hogy a Borsos Laci, a mi egyik VB tudósítónk Mexikóba, amikor kiderült, hogy itt a Juárez az edző, akkor ott utána kérdezett, és akkor ott valamelyik mexikói klubba dolgozott korábban. Én innen tudom az ő munkásságát. De egyébként konkrétan, hogy mit, azt nem, de azt tudom, hogy edző volt. De most nem gúnyolódom, ezt most halál komolyan mondom, de most ez az edző kell a Rába partján. Tehát én ennek nem tudom a, hogy mondjam, tehát ennek a munka... Nem, most ennek nem tudom a munkamenetét. Tehát nyilván menedzserek vannak, de hogy miért épp ezt az edzőt, nem akarom rajta elverni a portfélét, és ne essék, mert úgymond azért Győrben elég rövid a kispad, meg tényleg hirtelen kellett volna csapatot csinálni, bár olyan sok ember nem ment el, ugye, ahhoz képest, amit mondtak, hogy elmegy a Vitális meg a Tóth.
0: De még elmehetnek.
3: Tegnap még ott voltak. Igen. Tegnap még tehettek volna a csapat továbbjutásáért. Így alakult. Egyébként én is azt mondom, hogy persze Izland most már tényező a futballban, de hát mi azért legyünk már még inkább tényező.
2: Amit most mondani fogok, azt nem felmentésként mondom, félreértés ne esély, pedig is azt gondolom, hogy tovább kellett volna jutni. De az egyik oldalon ott volt a Győr az előbb elmondott problémákkal, új edző problémák, stb. Rövid idő, felkészülés, és nincs bajnokság. A második oldalon ott van a Reykjavik, ahol megy a bajnokság játékban.
1: Miki, bocsáss meg, a Győr pontosan tudta, hogy mikor fog pályára lépni, amikor bármiféle vezetői döntés született.
0: Így van.
1: A bajnoki címet, melyik kupába fogok indulni, melyik körbe csatlakozok, játéknapot tudok, hát ahhoz igazítok egy menetrendet, hogy rakom össze a csapatot.
2: Hát igen, csak a menetrendet szerintem menetrend nem volt, csak az fölborította azt, hogy május 29-én jött egy bejelentés az edzőtől, tehát szerintem, tehát ha ezt tudták volna előre...
1: Föl kell.
2: Jó, nem mondom, hogy, tehát én nem azt mondtam, hogy fölmentem a Győr, csak azért a seprenyő, másik seprenyőben ott van ez, hogy egy új edző, nyilván új stílus, kevés idő a felkészülésre, nincs tétmeccse, de a másik oldalon ott van egy...
1: Akarsz jutni?
2: Igen, de a Vikingur, most nem minősítem ezzel se projektontra az izlandi bajnokságot, de az izlandi bajnokságban nagyon jó, aztán 14 meccsből 13 győzelemmel áll, tehát ez...
1: És megy a bajnokság közül.
2: És megy a bajnokság, tehát azért ezt is figyelembe kell venni, minden mellett, hogy ez nem menti föl, de de egyfajta nézőpont ez is szerintem.
0: Láttam már nagyon-nagyon sok mélyrepülést, és ugye itt szóba került az, hogy az Etonnak rövid a padja, és ugye itt Mohai Dominik is az első órában elmondta, hogy azért itt van benne olyan opció, hogy jó sok játékos elmehet még az Etóból, mondjuk legyen jó sok, akkor 2 vagy 3, az már soknak számít egy ilyen csapatnál. Lehet, hogy ebben az új szezonban arról fogunk majd beszélni szezon közepén, hogy az Eto a sereghajtóknál van?
3: Elképzelhető.
1: De ha mondjuk a nemzetközi kupában meg nem lesz szerintet, akkor meg nem lesz ez a kettős
3: terhelés. Bocsánat, a sereghajtó lehet, hogy túlzás, de középmezőny, akár.
0: 8-9. Helyen itt ülni be őket.
2: Hát most ebben az új idényben nagyon nehéz kiszámolni, tehát el is ott a bizony. Most már ugye bejelentették a közvetítést, tehát most már a csapatot valamire most már tudnak tartulálni, de azért nagyon-nagyon nehéz szerintem most látni, hogy milyenek lesznek az erőviszonyok az új idényben. Tehát van egy vagy két csapat, amelyik jobban erősített, a többi inkább szinten tartja.
1: De
2: vagy
1: még
2: akár...
1: hozhatnak bárkit, bárhova.
2: Hát...
1: Ahol még megy a VB.
0: Igen. Na röviden, még van egy nagyon-nagyon kevés időnk.
3: Na ugye... azt sem értettem egyébként, persze értem, hogyha itt BL maradt volna,
0: igen,
3: akkor ide jön, hogy akkor itt most kicsit megriszálja magát, és utána eladják, de
0: 39
3: hova?
0: Éves.
3: 39 igen. Évesen, amikor van egyébként két jó kapusod, a Petrás meg a Megyeri. Na ez az első kérdésem egyébként, úgymond szakmailag. Egyébként PR-nak marha jó, csak lett volna, tehát ez nem játszik. Tehát,
0: mint a Fradi és a Kejta.
3: Most a Kejta van, az a különbség, a Kejta most marha jó, én szerintem.
0: Igen,
3: de igazad van, értem, mit mondasz, tehát ki kellett böjtölni, amíg jó lett a Kejta, szerintem most egy húzó ember lesz, de mindegy, ez egy más kérdés, bár így legyen. Miki, neked mondom, mert te Dózsa újpesti szimpatizás vagy, te nem örülsz ennek, de nyilván egyébként, mint magyar csapat, nyilván a Kejta, hogy jó játszik, azért az fontos dolog szerint.
0: Akkor picit beszéljünk a Fradiról is még. Ugye holnap a Fradi a Vojvodinát fogadja majd az Európa Liga selejtezőjében, és az első meccset a Fradi idegenben 2-1-re megnyerte. Meg lehet a továbbjutás?
1: Meg
0: lehet a győzelem?
1: Meg bőven. Ott is volt egy-két necces szituáció, de a Fradi azért azt, ahogy kellett, lehozta azt a meccset. Idegenben is sikerrel jön. Szerintem plusz azóta még jobban összerázódnak, összeszoknak, de azért voltak jövésmenés. Szerintem ez a fajta szint, ez a Fradinak, ez nem okozhat gondot, és nem is szabad, hogy gondot okozzon szemben mondjuk a Győrrel. Én a Győr további utóra reméltem, és nagyon nem örülök, hogy a Győr kiesett. A Fradinál pedig nem azt mondom nagy szavak, hogy elvárom, hogy tovább jusson. Mondom ezt úgy, hogy az első eredményt nem tudnám, tehát 0-nél lennénk, ezek után meg még jobban.
3: Kábor, én elvárom. Tehát 2-1 után azt kell mondjam, elvárom.
1: Itt egy 3-0 itthon.
3: Azt nem mondom, csak a további sima további.
1: Én hangomon szóltuk.
2: Én is azt gondolom, hogy a Fradi ezt az akadályt azért veszi simán, ez minden gond nélkül.
1: Ez nem a Fradi szintje, ez az akadály.
0: Legyen és Spiller is van a Tori Gábornak és Szűcs Miklósnak köszönjük szépen, és folytatjuk a Sportkör után a hazafutást.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Jön a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!

0: 40 évvel ezelőtt egy kicsit Maradona feje, egy kicsit Isten keze segítette az argentinokat a továbbjutásban. Most azonban már a döntőbe kerülés a tét. Messi vagy Kane? A címvédő dél-amerikaiakra az első igazi nagyágyú vár a tornán. Anglia-Argentina, labdarúgó világbajnoki elődöntő 21 órától élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András. A július 22-én kezdődő hongkongi vívó világbajnokság előtt ma kora délután sajtóbeszélgetést tartottak a vívó szövetségben, amelyen a VB-re utazó versenyzők közül többen is ott voltak. Keszi Dóra először a párbajtőröző Koch Mátét kérdezte.
3: Hát itt elhangzott, hogy azért héten is ugye még edzettetek, illetve ma is edzettetek, hogy mindenkit megvertetek, és hogy nagyon jó formában vagytok, meg azért az edzőtáborban is folyamatosan vívtatok. Ti voltatok mindig, akik utoljára hagytátok el a termet. Hogy érzed, milyen volt ez a két hét edzőtábor, és mennyit tudtál mondjuk te pihenni az Európa-bajnokság után, mert azért elég megfeszített tempóban zajlott ez a szezon.
4: Profi a felkészülés, meg volt a pihenésnek is az ideje, és jól éreztük magunkat a táborban, jó hangulatú volt. Szerintem a világbajnokság az teljesen más lesz, mint az elmúlt versenyek. Bízom benne, hogy ezt, amit most beletettünk munkát, azt ki tudjuk hozni a páston is.
3: Azt mondtad itt a sajtótájékoztatón is, hogy az átállástól félsz. Hogy készültök erre, hogy azért ez viszonylag zökenőmentesen zajlott?
4: Nekünk nincsenek Ázsiában versenyeink, nekünk inkább a másik oldalt vannak, úgyhogy még erre fele még nincs tapasztalatunk, hogyan milyen az átállás. Vannak az, úgyhogy ez egy ilyen érdekes lesz, de legyen ez a legkevesebb probléma.
3: 2023 egyéni világbajnokával beszélgetek nyilván, most mit vársz magadtól egyéniben, mert te is nagyon sok mindenre képes vagy, hogyha tényleg koncentrálsz és napod van, akkor akár most egyéniben is összejöhet az érem.
4: Bízunk benne, nem nagyon foglalkoztat az, hogy mi volt 2023-ban a világbajnokságon. Én azon vagyok, hogy a tavalyi eredményt azt múljon fejlül elég sok asszóval, mert az egyéni az azért nem volt túl fényes. Sémtett tapasztalt az ezüstérem tavaly a csapattal, úgyhogy mindenképpen az egyéni világbajnoki formát szeretném javítani, és bízom benne, hogy ha esetleg már tényleg bejutok mondjuk olyan helyre mondjuk, hogy a négyes döntőbe kerülök, legyen így, akkor lehet, hogy elő fog jönni azok a tapasztalatok, amik mondjuk 2023-ban voltak, de én azon nem abból indulok ki, hogy én úgy, hogy azt kell vívnom, amit akkor van, teljesen más lett a vívás, teljesen új vívók jöttek be, új hullámos vívók jöttek be, akikkel azért megküzdünk így stílusilag, hogy felvegyük velük a harcot, ezzel kell most leginkább megbirkózni.
3: És aztán csapat, hát nyilván magasra tettétek a lécet magatoknak azzal, hogy olimpiai bajnokok lettetek, tavaly világbajnokságon ugye szintén döntöztetek, akkor ez is térem jött össze. Szóval itt azért volt hegyek, hullámvölgyek ebben a szezonban tényleg. Ha nézzük ezt a tavaszt, mennyire sikerült ezt megoldani csapaton belül, hogy készültök most így a csapatra?
4: Igazából különösebben nem vagyunk rá stresszelve a dologra. Bízunk, dolgozunk, és próbálunk próbunkból kihozni a maximumot.
5: Sajnos itt a párbajtőr, hogy nem lehet mindig a csúcson lenni, tehát vannak ilyen hullámvölgyek, vannak, amikor így kiapsz a 32-es távolán csapatban, de ez van. Tehát ez nem azért történt, mert egyéni hibák voltak, hanem mert az ellenfél az felnőtt a feladathoz, tehát jók voltak, tehát nem voltak ügyetlenek az osztrákok, van két emberük, akik rendben fogják a világkupa 16-okat, most, hogy az osztrák zászlóval, vagy kórai zászlóval indulnak, vagy hozzászlótól kapunk ki, az mindegy, mert ezek a versenyzők, ezek tényleg nem Ausztriában edzenek, hanem a világ számos más táján, akár Ázsiában tényleg. Úgyhogy itt azért erősödnek a mezőnyök, és a kis csapatok is amúgy rendre feljöttek már, mert tényleg nem ott edzenek, hanem profi vívókkal, nagy nevű vívókkal, tényleg akár a franciák, olaszokkal, tehát azért ez jó, kedvező nekik ez a szituáció, de most is úgy az águnk azért az nem lesz olyan könnyű, most nyilván visszacsúsztunk a ranglistán,
4: és azt hiszem Kórával ívhatunk amúgy. Tehát ők már kikaptunk ebbe a szezonban, próbálunk visszavágni nekik, meg lesz. Én érzem a csapatban, jobbak vagyunk, tényleg láttam edzésen, hogy mit művelnek, mit művelünk tényleg, ha lehet valami is beszélni, tényleg, hogy érzem, hogy jó formában vagyunk, de először az egyéni jön, aztán a csapat, és teljesen más a kettő. Tehát lehet, hogy minden ilyen bemegyünk a 16-ban, de a csapat attól függetlenül az egy teljesen más napot, más, most egy más rendszer, ott nem lehet egyéniskedni, ott a csapatban egységbe kell működni. Ennyi.
3: Ez mennyire könnyíti a helyzeteteket egyéniben, hogy mind a négyen tényleg bent vagytok a legjobb 16-ban, nem kell se lejtezőt vívni?
4: Nem kell kiutazni a világbajnokságra még nem tudom hány nappal hamarabb, plusz tényleg azért a pára is, meg nem tudom milyen hőmérséklet elég más lesz, ez mind-mind energiát emészt fel, most egy nappal kevesebbet kell ott lenni, ez jó a hogy bírjuk akár a főtáblát, plusz még a csapatot is amúgy.
2: A vívó világbajnokságot megelőző mai sajtóbeszélgetésen a női tűrözők részéről Pásztor Flóra beszélt a várakozásairól Keszidórának.
3: Nos, hát az Európa-bajnokságotok nem sikerült túl jól, azért látszott mindenkin a csalódottság. Miket szűrtetek le, milyen tapasztalatokat, mennyire tudtátok az utána levő egy hétben felszívni magatokat, hogy azért a szezon utolsó versenyére felkészüljetek?
6: Igen, csalódottak voltunk csapatban eléggé az eredménnyel, nagyon azt a négyet akartuk megugrani, és túlságosan rágörcsöltünk erre az ukrán meccsre, ami ugye nem egy könnyű meccs, de ebbe az évben kétszer is megvártuk őket, úgyhogy abszolút volt rá esély. Sajnos nem úgy jött ki a lépés, de igazándiból szerintem az egész csapat, de a magam nevében biztosan mondhatom, hogy már másnap azon gondolkodtunk, hogy lehet ezt majd kijavítani a VB-re, és hogy tudunk ebből tanulni. Úgyhogy egy kis pihi után, amikor kiszelőzött a fejünk, akkor abszolút már azon voltunk, hogy technikailag és taktikailag is összerakjuk majd a VB-t. Ugye más lesz az ág, de hasonlóan kemény ellenfelekkel.
3: És mire jutottatok? Mert egyénileg azért nagyon jó vívók vagytok, de sok papjázmin is fontos. Ő viszont egyéniben nagyon jól teljesített az Európa-bajnokságon, szóval mi múlhatott ez? Mire jutottatok azóta? Mert egyénileg mindannyian jók vagytok.
6: Igen, hát valószínűleg fejben túl rágörcsöltünk, az edzőink így azt látták rajtunk kívülről, hogy túlságosan akartuk, és ez néha a rossz irányba fordul el. Illetve az ukrán csapat egy nagyon kellemetlen csapat, aki ellen más taktikát kell választani, sokkal inkább passzívabban és kontravívásból kell építkeznünk apró előnyökkel, mint hogy nekik rohanunk, mert ők azt szeretik, és abból erősek, úgyhogy szerintem taktikailag hibáztunk talán, illetve nem tudom, ez a vívás.
3: Igen, nyilván női törben is azért eléggé összeértelmező, hogy voltatok Olaszországban edzőtáborozni, ott miben tudtatok előrelépni, akár mit tudtatok gyakorolni?
6: Rengeteg jó asszópartner volt, ott voltak az egyik riválisaink a spanyolok is, akikkel sok asszót tudtunk vívni, illetve a németek is, lengyelek is, úgyhogy rengeteg európai nemzet volt ott, akik igazából majd ugye a kvalifikációban az ellenfeleink is lesznek, úgyhogy nagyon sokat asszóztunk velük. Jó meccsek sikerültek, sok tapasztalatot gyűjtöttünk, és tényleg fizikailag és mentálisan is szerintem fejlődtünk.
3: És hogy indulsz neki ennek a VB-nek, egyénire vagy csapatra koncentrálsz inkább? Egyéniben is te is mindig azért szeretnél előrelépni, arra, hogy készülsz?
6: Igazából mind a kettőre egymás után, először az egyénire. Szerencsére ugye van bőven pihenő nap közötte, úgyhogy abszolút most a fókuszban az egyéni van először. Ott szeretnék minél jobb eredményt elérni, ugye tavaly nem sikerült túl jól nekem az egyéni, úgyhogy idén nagyon szeretném oda tenni magam, és elégedetten zárni a szezont, és hát utána pedig majd a csapatra, ahol szintén oda szeretnénk tenni magunkat. Szerintem tényleg, ahogy te is mondtad, egyénileg tök erősek vagyunk, úgyhogy el kéne hinni, hogy csapatban is képesek vagyunk akár egy erős nemzetet is megverni.
3: De ez tényleg csak fejben dőlhet el? Már ez nyilván évek óta benne vagytok a mezőnyben, nemzetközi mezőnyben, és jártok versenyekre, és munkát beleteszitek. Ez tényleg csak fejben dőlhet el akkor?
6: Úgy gondolom, hogy az a technikai tudás, amivel rendelkezünk, azt kellene elővenni téthelyzetbe, igen, ami szerintem eléggé mentális kérdés. Nyilván dolgozunk csapatpszichológussal is, egyénileg is mindenki jár mentálkócshoz, pszichológushoz, háromféle mentális képzésen veszek részt, úgyhogy szerintem azon a részen is megtesszük azt, ami tőlünk telhető. bizonyítottuk már, hogy téthelyzetbe tudunk jól vívni, a tokiói kvalifikációt is elég rikós helyzetbe csináltuk meg. Személyes élményeim is vannak, hogy jól vívok téthelyzetbe, úgyhogy ezt kell erősíteni igazából, hogy képesek vagyunk erre.
1: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország ellenfélre vár a futball VB döntőjében. Elhunyt Szántó Imre ökölvívó edző. Jó napot kívánok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 20 perccel múlt 17 óra. Ma este eldől, hogy Anglia vagy a címvédő Argentína lesz-e Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében. A tegnapi elődöntőben az Európa bajnok spanyol válogatott 2-0-ra győzte le Franciaországot, így 2010 után jutott be ismét a fináléba. A legjobb négy közé az angol és az argentin válogatott is veretlenül jutott el. Anglia eddig egyszer, 1966-ban hazai pályán szerepelt világbajnoki döntőben, míg Argentina ebben az évszázadban harmadszor juthat el a VB utolsó mérkőzéséig. Hibát követnének el, ha csak Lionel Messi ellen készülnének. Vélekedett Jordan Pickford, az angol válogatott kapusát hallják.
2: Mindenki Messiről beszél, és ez természetes, hiszen ő minden idők egyik legjobb labdarúgója. Viszont hiba lenne csak ráfigyelnünk. A címvédőről, egy kiváló csapatról beszélünk, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nálunk is vannak kiváló játékosok. Ráadásul támadásban és védekezésben is egységesek vagyunk. Minden megvan bennünk ahhoz, hogy legyőzzük őket.
1: Az argentin válogatott középpályása Rodrigo de Paul a mai ellenfeled dicsérte.
3: Más linda que esa.
2: Hogy van-e, ami nyugtalanít minket? Például az, hogy mennyi kiváló játékosok van, akik mind képesek magas szinten játszani. És szerintem az edzői stábjuk is nagyszerű. De ezzel meg kell birkóznunk. Mi lehetne annál motiválóbb, mint hogy itt vagyunk egy újabb VB döntő kapujában?
1: A 21 órakor kezdődő atlantai elődöntőt, az angol-argentin összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Borbé Balázs némi lámpalázzal várja a hazai bemutatkozást a Ferencváros kispadján. Erről az FTC labdarúgó csapatának vezetőedzője beszélt a Vojvodina elleni Európa Liga selejtező mérkőzés visszavágója előtt. A kupagyőztes zöldfehérek egy héttel ezelőtt 2-1-re nyertek Újvidéken, holnap este pedig a Grupama arénában játszanak a szerb liga ezüstérmesével. A mai sajtótájékoztatón a Ferencváros szakvezetője beszélt az első mérkőzés tanulságairól is. Borbé Balást hallják.
4: Ez picit ilyen különleges érzés, hogy az első hazai mérkőzésre készülni, de ugyanúgy készülök, mint az összes többire. Nyilván majd a meccs előtt, mint általában, biztos lesz egy kis lámpalász, de próbálok a feladatomra, vagy a feladataimra lehetőleg jobban felkészülni, és csak arra koncentrálni. Lehet, hogy én túl maximalista vagyok, vagy nem tudom, én is visszanézve a mérkőzést azért a felvételről láttam, hogy sok jó dolog volt. De azt is láttam, hogy voltak dolgok, amiken javítani kell, akár védekezésben, akár támadásban, akár átmenetekben, akár pontugrásukban, szóval a játék minden elemében tudunk még hova fejlődni, de egyetértek azzal, hogy tényleg a szezon első tét meccse, figyelembe véve azt, hogy nagyon rövid ideje vagyunk együtt a csapattal, úgyhogy mondhatni, hogy egy megfelelő jó teljesítmény volt.
1: A Ferencváros vezetőedzője beszélt még a világbajnokságon Haitit képviselő Leni Zsozef lehetséges játékáról, és az idegenbeli mérkőzésen kezdőként lehetőséget kapó Lisztes Krisztiánról is.
4: Az, hogy Leni nem kezdett, az tényleg csak az, hogy amiatt volt, mert végül is 2 vagy 3 napot voltunk együtt, miután visszajött a világbajnokságról. Ami Krisztiánt illeti, igen, neki a teljesítménye az hasonló volt, mint a csapatnak a teljesítménye, hogy voltak nagyon jó dolgai, voltak gyengébb szituációk, erről beszéltünk. Nyilván Krisztián, ha visszanézünk, akkor az utolsó egy évben talán nagyon keveset játszott, sokat volt sérült, úgyhogy még csak a visszatérés folyamatában van, de én hiszek benne, én ismerem őt már nagyon régóta, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tehetséges játékos, egy nagyon nagy reménye a magyar futballnak, úgyhogy beszéltünk arról, hogy lehet, hogy most egy pár hetet be kell áldoznunk azért arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön, és onnantól kezdve szerintem fog nőni az önbizalma.
1: A Ferencváros Vojvodina visszavágót az Európa Liga selejtezőjének első körében csütörtök este 8:30-tól rendezik. A Nemzeti Sportrádió közvetíti a találkozót.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: És egy friss hírrel megyünk tovább. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozva a tagszervezeteknek ma küldött levelében bejelentette azonnali hatállyal történő távozását. A működés folyamatosságának biztosítása érdekében az alapszabályra és a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Dajcs Pétert, hogy a rendkívüli tisztújító küldött gyűlésig biztosítsa a MASZ, vagyis a szövetség működését. Maradunk az atlétikánál, a verseny történetének legszínvonalasabb eredmény sorát hozta a 16. Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj. A tegnap megrendezett viadalon 8 versenyszámban dőlt meg a versenycsúcs, az egységes pontszámítás alapján pedig a rúdugró klasszis Armand Duplantis érte el a legjobb eredményt. A svédek olimpiai és világbajnok versenyzője maradt Budapesten, hiszen részt vesz a szeptemberi atlétikai világdöntőre készülő hivatalos videoklip forgatásán. A világ csúcs tartó februárban jelentette be, hogy ő szerzi és énekli majd a Budapesten debütáló első ízben megrendezendő csúcsverseny himnuszát. Armand Duplantis.
3: Budapesten már tavaly elkezdtünk forgatni a kliphez, akkor a Lánchídon is készültek felvételek. Én akkor kezdtem el érezni először, hogy milyen is ennek a városnak a lüktetése. A zenémben ezt szeretném átadni, hogy milyen érzés volt ott állni a Lánchídon, és milyen érzés számomra itt lenni Budapesten. És persze ennek az egésznek emlékezetesnek is kell lennie, hiszen egy olyan esemény lesz a világdöntő, amit az egész világon követnek majd.
1: Kuramagomedov Murat 2 győzelemmel és 1 vereséggel a bronzéremért mérkőzhet a szabadfogásúak 74 kg-os súlycsoportjában a budapesti Poyák Varga Kozma birkózó versenyen. A bajnokok ligája győztes görög Olimpiákoszhoz igazolt Hajdu Kata válogatott vízilabdázó. A 20 esztendős játékos 7 éven át erősítette az UVSE csapatát, amellyel 3-szor nyert magyar bajnokságot és 1-szer Eurókupát. Nehéz csoportba került a Vasas Óbuda a női röplabda bajnokok ligájában. A magyar bajnokot az előző idényben egyaránt negyeddöntős török Fenerbahce-val és az olasz Milánóval, valamint a francia Levallois-Paris együttesével sorsolták 1-4-esbe. A férfi röplabda bajnokok ligája első selejtezőkörében a Kaposvár ellenfele a bosnyák Napredák Odzsák lesz októberben. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is oroszlán részt vállalt. A válogatotta 12 esztendőn át vezette, edzette még Kovács Istvánon kívül Erdély Zsoltot és Bedák Pált is. Szántó Imre, ahogyan a sportágon belül hívták, öcsi bácsi, a közelmúltban már visszavonultan élt. Tavasszal még részt vett a Pap László születésének 100. évfordulójára szervezett ünnepségen. Utoljára a Ferencváros ökölvívó szakosztályában dolgozott. Erről mesélt Gulyás Istvánnak egy 2018-ban készült interjúban.
5: Valahogy akartam egy nagyobb klubot, mert éreztem azt, hogy a bunyónak a önként jelentkezőknek a száma egyre jobban csökken. Én ezt tudom, hogy el kell értük menni, de én nem vagyok egy kimondottan kapcsolatteremtő tréner, inkább feladatorientált vagyok. Arra gondoltam, hogy a Fradiban föléleszteném a bunyót, ami 1982-ben megszűnt. Hát ez a Csipke Rózsika álom, ez már elég hosszú, ezt mondom most, de utolsó pillanatán a 2014, és akkor megkerestem a Fradinak a vezetőségét, és eljutott a Nyéri Zoltán operatív igazgatóhoz, aki a Kubatov Gábornak a mindenese, hogy úgy mondjam, és akkor ő rajta keresztül megkaptuk az igent.
1: És azóta hányan jelentkeztek, hányan jöttek be csak új a Népligetbe kopogtatással?
5: Sokan jöttek, de nem feleltek meg az úgy, olyan magasra tettem a mércét, a fradizmust, ugye azt állandó jelleggel a gyerekekbe akartam bele, hogy ez egy másik klubban, más fradistának lenni. Nem lebecsülve semmit más klubot, de a fradit azt külön akartam, és nagyon magasak voltak a elvárásaim, egész más értékrendben voltam a mostani fiatalokkal, mert én mindig csak felnőtt versenyzőkkel foglalkoztam, mint előbb már említettem.
6: Bocsánat, és... a pályafutásod elején ott voltál még az utánpótlásnál, Hasasnál például, Honvédnál például.
5: Igen, de az igazi beteljesedésem nekem a élversenyzők voltak. Az a sok gyerek, aki sajnos meg kell tőlük válni, és most eldöntöttem azt, nem váratunk arra, hogy majd önként bejönnek, hanem inkább értük, megyünk, mert rengeteg olyan kisrác jön ide boxon, akit az édesanyja hoz le. Na most egy mama hozza le a gyereket, az azért hozza, mert vagy túl félénk, hogyha valaki csúnyán ránéz, akkor sírva fakad, vagy túlsúlyos, nem elég rendezett a mozgása, és elhoz a boxolni. Tehát azok a gyerekek nem jönnek, akik már a tévén keresztül meg az utcán megpróbáltak a bunyót, és itt aztán szabályok közé rakjuk őket, és akkor jó kis utánpótláskorú versenyzők lesznek. A feladatunk most az, hogy elmegyünk értük, és egy kihelyezett szakosztályokat szeretnék majd létrehozni. A legjobb példa erre, hogy a Debrecen, a Bernát Attila most gyert Európa-bajnokságot a fiatal között, a 17-18 évesek között, és nekik van, vagy 3-4 kihelyezett szakosztály, tehát nem akadémiai rendszer, ez egy téves út. Azt szeretném elérni, hogy a gyerekek jönnek ide, akik fradisták, vagy akik hajlandók arra, hogy fradisták legyenek. Mert a Fradira első olimpiai bajnokunk Ökölvásba Kocsis Antal 1928-ban olimpiai bajnok lett. A nagy fradista érzelmű Kovács Pisti, az pedig 96-ban volt az utolsó olimpiai bajnokunk, hogy a Pisti az most is a triatlon szakosztálynak az aktív tagja.
1: A riporter Gulyás László volt. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves. Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, a műsorvezető Tóth Béla, a hangmérnök Egréder István nevében is búcsúzik. Folytatódik a hazafutás, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A krónika után folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető, Jó András. Ismét az év egyik legszínvonalasabb egynapos atlétikai viadala lett a Gyulai István Memorial. Világsztárok sora mutatta meg tudását tegnap a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A nagy sikerű eseményről Somogyi Zsófia készített összeállítást.
2: Kazák Luca új országos csúcsot futott 100 gáton, Molnár Attila élete második legjobbját érte el 400-on, Halász Bence idei legnagyobb dobásával a harmadik lett a kalapácsvetők között, a rúdugró világsztár, a svéd Armand Duplantis közel volt egy újabb világcsúcshoz, a 16. Gyula István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Kedden rendezték a Gyula István Memorialt a Zsivolszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A stadion második alkalommal ad otthont a Nemzetközi Szövetség arany kategóriájú versenyének, ismét világsztárokkal, olimpiai és világbajnokokkal, világcsúcstartókkal. A teljesség igénye nélkül következzék néhány közülük. Ezúttal is itt volt a sportág egyik, hanem a legnagyobb sztárja, a svéd rúdugró, a világcsúcstartó Armand Duplantis, férfi 110 gáton egy másik világcsúcstartó, az amerikai Jacobi Tarp és honfitársa a regnáló világbajnok Cordell Tincs is. Női 100 gáton az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell, a sprintereknél női 100-on az olimpiai bajnok Saint Luciai Julien Alfred és 200-on a szintén 2024-ben Párizsban olimpiai aranyérmet nyerő amerikai Gabby Thomas is. Férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg is jelen volt, női rúdugróknál az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy, női magasugrásban a tavalyi tokiói világbajnokságon aranyérmes ausztrál Nikola Olislagers is a mezőny tagja. Velük is megmérethette magát többek között Kozák Luca, Takács Boglárka, Molnár Attila, Halász Bence, Kleckner Hanga vagy éppen Bátori Liliana is. A verseny egyik fékpontja a 632 cm-es magasságra tett világcsúcs kísérlet volt, mondó Duplantis azután, hogy tavaly szintén ezen a versenyen 629 cm-es eredményével világrekordot ugrott, idén két alkalommal még javított azon, kedden pedig újabb kísérletet tett, hogy növelje a világrekordját. Bár a második próbálkozása sikerült a legígéretesebben, közel járt a csúcsdöntéshez, de sajnos leverte a lécet. Három kísérletből egyik sem volt sikeres, így 607 cm-rel nyerte meg végül a versenyt. A svéd világsztár visszatér majd ráadásul nagykövetként szeptemberben az atlétikai világdöntőre. Mondó Duplantis így értékelt Kreisz Bálintnak.
3: A második kísérletet közel volt a világcsúcshoz. Hogy értékeled a teljesítményet?
4: Kicsit visszafogott volt a teljesítményem. Örülök a 607 cm-es eredménynek. Közel voltam a világcsúcshoz, még néhány kísérlet, és biztosan meg lesz a 632-es világcsúcs.
3: Milyen volt visszatérni Magyarországra, ebbe a stadionba, ahol tavaly világcsúcsot ugrottál, három évvel ezelőtt világbajnok lettél, és szeptemberben te leszel a világdöntő egyik nagykövete?
4: Szeretek Budapesten lenni, itt ugrani, az emberek, a stadion, a város is csodálatos. Öröm itt lenni. Azt érzem, itt jól tudok teljesíteni. Nagyszerű lesz visszatérni, és remélem magasra jutok majd, és megdöntöm a világcsúcsot.
3: Nem csak atlétaként, hanem zenészként is szerepelsz majd a szeptemberi világdöntőn. Hogy haladsz a dallal?
5: We do the music video here in the city tomorrow in Budapest, so
4: igen, jól áll. Most fogunk forgatni itt Budapesten. Nagyon izgatott vagyok. Remélem, hogy mindenkinek tetszik majd.
3: Mi volt az inspiráció a zenéhez?
4: Sok világbajnoki zenét hallgattam, például Shakira számait, de Pitbull és Jennifer Lopez zenéje is közel áll hozzám. Nagyjából ehhez hasonló energikus számot akartam készíteni. Ezek voltak a fő inspirációim.
2: Halász Bence, aki tavaly 83 méter 18 cm-es versenycsúccsal nyerte meg a versenyt, idén 81 méter 65 cm-es negyedik dobásával, idei legjobbjával a harmadik helyen zárt. A kanadai Ethan Katzberg lehengelő formában érkezett Budapestre, ötödik kísérlete 83 méter 64 cm-re szállt, ami a győzelem mellett új versenycsúcsot és az idei legjobb eredményt is jelentette. Ami a többi magyar versenyzőt illeti, Szabados Ármin 78-93-mal a hatodik, Zeller Gábor

0: Mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy most 84-re tudok dobni. Nem, egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam. Ugye alapból egy hónappal korábban vagyunk, meg nem kezdtük erre még igazából a form, vagy hát elkezdtük, de hogy nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk. Technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért egy jó dobások voltak, a sorozat is igazából a stabilitás ezt mutatja, gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
1: Még jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
0: Igen, én is. Tehát ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly ugye a hasonlóképpen már megvolt, de ott is igazából, hogyha megnézzük, ugye igazából augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július, tehát hogy teljesen jól állunk én szerintem. Hát nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt, hiányérzet az lehet, hogy másban is van, bennem van, de összességében azt kell mondanom, hogy elégedett vagyok a mai teljesítményemmel.
2: 12,59 század másodperces idővel újországos csúcsot futott Kozák Luca női 100 gáton. A számot az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 12.33-mal. Kozák Luca futamában a 6. helyen zárt, míg a szám másik magyar indulója Tóth Anna 13.05-tel a 8. lett. Ismét Kreisz Bálint közvetít.
3: Elrajtol a mezőny, Tóth Anna nem kapta el annyira jó rajtot, jól, viszont Kozák Luca ellentétben igen. A 3-as, 4-es, 5-ös pályán van a nagy verseny. Tóth Anna elrontott egy gátat itt az 5-ös pályán, a legnagyobb esélyes fog célba érni. Masai Russell az olimpiai bajnok megnyeri a Gyulai Memoriát, de Kozák Luca ott van az 5. 6. hely környékén. Fantasztikus időeredményt futott, 12.33 a győztes idő az olimpiai bajnok Masai Russelltől, és ez azt jelenti, hogy Kozák Luca nagyjából az országos csúcs környékén lehet majd. Talán inkább kicsit a mögött, nem valószínű, hogy itt országos csúcsjavítás lesz. Rainey Jones a második helyen 12,47 század másodperces időeredménnyel. A harmadik pozícióban még az időeredményt nem írták ki, abból jobban lehetne következtetni Kozák Luca eredményére is. Elijah Johnson 12,49 század másodperccel amerikai dobogó, tehát még a magyarok időeredményét várjuk meg. Kerika Hill a negyedik pozícióban zárt 12,50 századdal, ez az ő esetében egy egyéni csúcs. Következik Nadine Visser, aki 12,54-jel zárt, és utána Kozák Luca eredményét írják ki, 12,59 század másodperc. Jól láttuk azt, amit a szemünkkel lehetett látni, hogy ez új országos csúcs is lehet. Kozák Luca 7 századdal megjavította azt az időeredményt, amit május végén Lengyelországban ért el, és innentől kezdve a 100 méteres gázfutás női országos csúcsa Kozák Luca nevéhez fűződik 12,59 század másodperces időeredménnyel. Gyönyörű futás, ebben a mezőnyben gyönyörűen teljesített, a 6. helyen ért célba, és ez olyan szép időeredmény volt, mint amilyennek elsőre is kinézett. Tóth Anna a 8. pozícióban zárt 13,5 századdal, neki nem jött össze a 13-on belüli futás, és az egyéni csúcsától is jócskán elmaradt. Országos csúcs javítás tehát itt a Gyulai István atlétikai magyar nagydíjon.
2: A magyar rekorder, aki korábban még májusban is országos csúcsot javított, így összegzett a verseny után Kreisz Bálintnak.
4: Mai naptól kezdve a országos csúcs 12,59 század másodperc a 100 méteres gátfutásnál. Milyen volt ez a verseny belülről, és ez a fantasztikus időeredmény?
5: Nagyon jó volt, igazából nem sokra emlékszem. Amikor beértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém már, de bíztam benne, mint megláttam a Dimisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Úgyhogy nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem, úgyhogy bíztam benne, hogyha az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni futásmentáson, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
4: Más országos csúcsot futni hazai közönség előtt? Kicsit egyértelműnek tűnik a kérdés, de kíváncsi vagyok a válaszodra.
5: Persze, természetesen, valamint ahogy tegnap is mondtam, ilyenkor mindenki kicsit bizonyítani akar. Azért ez a Gyulai Memoriál mindig egy ilyen különleges hely a szezonban, úgyhogy nyilván örülök, hogy pont itt sikerült. Ennél talán az a jobb, amikor a világversenyen sikerül, az a következő cél, hogy az EB-re nem még jobbat fussak.
4: 12.50-es futó lettél, mióta vágytál erre az eredményre?
5: Mióta 12.60-as futó lettem, úgyhogy igazából már úgy évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12-60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindenek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
4: Ez az éveken áttartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még

0: az egekbe repíti, ennél is jobban?
1: Remélem, hogy ennél még lesz még gyorsabb, de nyilván, amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra eldőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú az idő, és nincs itt vége.
0: Mennyi időd lesz hátra dőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
1: Az EB-ig még két versenyem lesz, jövő hétkedden egy szilver kategóriájú versenyen fogok futni. Beszéltem engem, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három versenypont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig, és bíztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem mind a hárman kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű, hogy a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
2: Nagy figyelmet kapott férfi 110 gáton a júniusban az amerikai egyetemi bajnokság elődöntőjében egy 12.75-ös új világcsúcsot futó amerikai Jacoby Tarp. Nem volt kérdés, a 20 éves Tarp 12.85-tel győzött, olyan magabiztosan, hogy az utolsó métereken még ünnepelni is volt ideje. Ami a női 100 métert illeti, a mezőny tagja volt az olimpiai aranyérmes Szent Lúciai Julien Alfred, aki magabiztosan 10.27-tel lett az első. Országos csúcstartónk Takács Boglárka 11.28-al a 8. helyen zárt, míg a korábban az országos versenyt megnyerő, és ezért a mezőnyben helyet kapó Brucker Lili a 9. lett 11.68-as idővel. Takács Boglárka így nyilatkozott a futam után.
0: Milyen volt ismételten hazai közönség előtt versenyezni, és hogy látod a szereplésed?
3: A hazai közönség az mindig nagyon jó érzés és csodálatos. Ennyi ember előtt futni, ennyi ember előtt, akik szinte mindegyikük nekem szurkolt, mert a bemutatásnál majd a nagyobb tapsot kaptam az olimpiai bajnokok. Úgyhogy nagyon jó érzés ez a fajta szeretet, ezt a fajta támogatást megtapasztalni a közönségtől. Erre ugye ilyenkor van csak lehetőség, mert már évközben is sokan gratulálnak, sokan követik azt, hogy mikor, hol futok, vagy milyen eredmény, de itt tudom teljes testközelben megtapasztalni azt, hogy tényleg mennyien szurkolnak nekünk, úgyhogy ez nagyon jó érzés volt. A teljesítményemmel egyáltalán nem vagyok most elégedett, ezt majd még lehet, hogy később másként fogom értékelni, és majd hogyha jobban átbeszéljük az edzőmmel, meg visszanézem a futást többször, meg megbeszéljük, hogy mi hogyan lehetett, vagy miért ez lett az időedmény, ami akkor lehet, hogy másként fogom látni. Most egyelőre nem annyira tudok ebben pozitívumot találni. Nem is kifejezettem azért, mert valami óriási baleset van a futásomban, hanem azért, mert én nagyon jó állapotban érzem magam, nagyon jó formában, a bemelegítés a mellítőpályán nagyon jól mozogtam, nagyon jól sikerült, és elég magabiztosan és bizakodva léptem a pályára, azt éreztem, hogy végre mostanra értem meg olyan szinten is ebben a mezőnyben, hogy hiába nekem van az utolsó eredményem, ettől függetlenül azt éreztem, hogy most már nem zökkenthet ki az, hogy kikkel futok, tudok magamra koncentrálni annyira, és bízni magamban annyira, hogy tudok egy jó futást produkálni. Ennek ellen az időeredmény az nem az, amit szeretnék, úgyhogy majd meg kell beszélnem az edzőmmel, hogy ennek pontosan így most itt mi az oka.
2: Férfi 100 méteren a kameruni Emmanuel Esseme 9.90-nel győzött, Ilovski Dominik 10.43-mal a 9. lett. Női 200 méteren nem született meglepetés, a 2024-ben olimpiai aranyérmes amerikai Gabby Thomas remek hajrájának is köszönhetően győzött, ideje 21.83. Szent Györgyi Zita a 8. lett 23.61-jel. Női rúdugrásban az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy lett az első 480 cm-es eredménnyel. A magyar rekorder Kleckner Hanga 441 cm-es magasságon háromszor is rontott, így 426-os eredményével a 7. lett a cseh Svábikovával együtt. Női magasugrásban a világbajnok és olimpiai bronzérmes ausztrál Eleanor Patterson 2 méteres eredménnyel győzött, Bátori Liliana 188 cm-rel a 7., Pénzes Júlia 184 cm-rel a 9., Fekete Fédra 180 cm-rel a 10. lett. Női távolugrásban az amerikai Moné Nichols győzött 688 méteres eredménnyel, a legjobb magyar Bánhidi Farkas Petra volt 659 cm-rel a 6. helyen zárt. A több próbázó Krisz Sarolta a 8. lett, egyéni legjobbját 635 cm-t elérve, míg a szintén több próbázó Szűcs Szabina a 9. lett 611 cm-rel. A nap utolsó számaként a férfi 400 métert rendezték meg. Monakóban a Gyémánt Ligán 44-47-es új magyar rekordot futó Molnár Attilával is a mezőnyben, aki ezúttal a párizsi olimpiai bronzérmes zambiai Muzala Samukonga mögött a 2. helyen zárt 44-51-jel. Samukonga győztes ideje 44-02. Enyingi Patrik 45,27 másodperces idei legjobb eredményével a 7. lett, míg Plisz Balázs 45-98-al a 9. helyen zárt. Molnár Attila a nap végén értékelte futását Péter Ágostonnak, aki a magyar rekorder mellett a Magyar Szövetség elnökével, Gyulai Miklóssal és Spirjev Attila sportigazgatóval is összegzett.
4: Urak, ha megengeditek, akkor Attilával, Molnár Attilával kezdeném, már csak azért is, mert néhány perce azt hiszem, hogy mind a négyen közösen bámultuk az eredményjelzőt, hogy mit fog mutatni. Gratulálok, hihetetlen közel voltál a néhány napja megdöntött országos csúcshoz. Milyen volt ez a 400?
5: Köszönöm szépen. Sokkal jobbnak éreztem, mint amit 4 napja futottam. Valószínűleg fizikailag nem voltam most ott, ahol 4 napja, mert a lelkemet az kihozta belőlem a közönség. Hát ilyen rendezés, ilyen szervezés és ilyen atmoszférában nem lehet rosszul futni. Tehát, hogyha én akkor nyugodtabban készülök, ha lehet így mondani, mert ha rosszul kelek föl, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj. És ez így is lehet, úgyhogy hálás vagyok azért mindenkinek.
4: Igen, az atmoszféra adott volt és várható volt, de látszik rajtad az, hogy egy last minute utazás sem zökkent ki, az sem zökkent ki, hogyha az utolsó számot tiéd. Szóval egyre komolyabb rutinod van a versenyzés tekintetében is. Mennyire segít ez téged?
5: Nagyon jó érzés az, hogy versenyről versenyre tudom a legjobbat kihozni magamból. Minden verseny más, és minden Gyulai Memorial más. Egyre jobban várom, és egyre nyugodtabban fekszem le aludni már az előző éjjel. Ez egészen elképesztő. Ahogy kilépek a kórumból, és a 8-as pályára odaléptem a kórum után, már az, hogy rám néztek emberek, már az egy olyan, jó, hát nem, egyszerűen futhatsz rosszul, nem, ez nem opció. Hogyha valaki eljött, így szurkol, ilyen lelkesen, ez tartozom annyi, vagy közöm magamból a maximumot, és ez erre elég.
4: Minden Gyulai Memorial más, és mindegyik megvan a maga története. Márpedig ti szerettek történeteket mesélni ezekről a dolgokról. Ugye tegnap a sajtótájékoztatón is így volt, mind a ketten multidézéssel kezdtetek, úgyhogy most egy picit megfordítanám, és azt kérdezném, Miklós, hogy a 2026-os verzióra hogyan fogtok majd emlékezni?
6: Hát, hogy ez egy olyan esemény volt, ami méltó, azt gondolom a névadóhoz, édesapánk nevéhez. Szeretném Attilának megköszönni, hogy ilyen előadással és ilyen performanszal járult hozzá. Szeretném az összes magyar atlétának megköszönni, Attila majd mond számokat, én már elfelejtettem, mert fantasztikusan teljesítettek most a mai délutánon és estén. Szeretném megköszönni Attiláéknak, Péternek, minden szervezőnek, minden önkéntesnek, mindenkinek, aki ma hozzátett, mindenkinek, aki korábban hozzátett. Nyilván az ember a nehézségekről nem beszél, de azért voltak, akadtak, de a lényeg az, hogy itt voltunk, és a kilátogató közönség és a televízió előtt ülők is olyan élménnyel lettek gazdagabbak, mint talán az elmúlt 15 évben nem. Még akkor is, hogyha nem sikerült a világcsúcs, mert egy kicsit messze volt tőle Armand Duplantis, bár ugrott rá, vagy még egy külföldi rutintalanul versenyző 110 gátas elintegette itt a végén, örült az első nemzetközi sikerének, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy méltó volt az elmúlt 15-höz, és hát nagyon bízom benne, hogy már szoktam azt mondani, hogy történet, egy kerek történet, a magyar atlétika attól szép, hogy fejezetekből áll, és még hogyha le is zárul most egy fejezet, de nem érjük, hogy írjuk tovább.
4: Attila, te is meg lettél szólítva itt a válasz közben, és hát valóban magyar sikerek részint, és Duplantis is itt volt, 3-szor is ráugrott egyébként a világcsúcsra, bár a felesége jelezte előzetesen, hogy még egy trófea nem fér el a lakásban, de megkapta végül azt is. Hogyan értékeled a mait?
7: Megkapta, egyébként egy kis kulisszatitok, hogy egy ponton múlt, hogy a 110 gátas fiút megverte, tehát ez tényleg elintegette a trófeát. Fantasztikus volt a mai nap, fantasztikusak voltak a magyar atléták. Én úgy körülbelül a verseny feléig tudtam jegyzetelni, 30 fölött volt az egyéni csúcsok száma, ami az országos és a nemzetközi számokban elértek a magyar atléták ma. 30 fölött. Egyéni csúcs. Soha ilyet nem értek el. 110 gáton olyan mezőny volt, ami az atlétika sportág történetében soha sehol. Se olimpián, se világbajnokságon. Fantasztikus volt, nem lehet felsorolni azokat az eredményeket, nincs is értelme, aki látta, az úgyis látta. Nézze újra, aki tudja. Attilának gratulálok, Bencének gratulálok, Kozák Luca országos csúcsa fantasztikus. Én azt gondolom, hogy virágzik a magyar atlétika, a Gyula István Memorial a világ egyik legnagyobb versenye, és Miklós, neked személyesen szeretném megköszönni mindazt, amit tettél a magyar atlétikáért, és amit ezért a versenyért. És azt gondolom, hogy te édesapád is, és az enyém is nagyon büszkék most. Köszönöm szépen!
4: Attila, egy picit segítesz értelmezni azokat a dolgokat, amelyek elhangoztak gyakorlatilag a számok nyelvén? Mert az egy dolog, hogy egy győztes bejön oda az interjúzónába, a vegyeszónába, és azt mondja, hogy imádok itt versenyezni, jó a hangulat, jó a körülmények, de nem csak a győztesek, hanem tényleg a kalapácsvetők sora mondja azt, hogy az egyik kedvenc helyszíne ez. A nemzetközi mezőny hogyan ítéli meg ezt az egész versenyhelyszínt, a versenyt, a körítést? Te mit tapasztalsz?
5: Már amennyire én meg tudom ezt mondani, vagy meg tudom ítélni belülről, most már merem mondani, hogy sok nemzetközi atlétával baráti viszonyban vagyok, és tartom a kapcsolatot. Már a hotelben, már hogy odautaztunk, azt mondták, hogy már Monakóban igazából elkezdtük azt feszegetni, hogy jó, 4 nap van a kettő között, de ide akarunk jönni, mert ez minden évben jó verseny. És ez a budapesti verseny. És akkor így valaki nem érti a társaságból, akkor nem voltál még Budapesten, hát akkor most már jönnöd kell. És nyilván Attila adja a helyeket, de szerintem tudja, hogy nagy verekedés volt itt a pályákért és az indulási helyekért. Én a csapattársaim közül is sokan azt mondták, jönnénk a preprogramra, mármint a verseny előtti nem hivatalos országos programra, mert jó a pálya és jó a hangulat. Mert lemegyünk reggelizni a hotelben, azt mondják, hogy jó, hát menjünk már, jöjjünk kétszer, mert jó a reggeli, jó az utazás, jó a pálya, jó az atmoszféra, és tényleg igazuk van, és nem szubjektíven beszélek, hanem én ezt tapasztalom.
4: Hát és ehhez te is hozzáteszel azért évről évre. Egy záró gondolatra, nem keveset így van, egy záró gondolatra talán van időnk, mit most rá gondoltam.
6: Mert zárni mindig nehéz. Nem, de ezt nem lehet lezárni. Tehát a nap, holnap is föl kell, menni kell tovább. Itt vannak ezek a csodálatos atléták, én azt gondolom, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul majd a dolog, akik felelősek lesznek ezért az egészért, azoknak úgy a kötelessége ezekkel a versenyzőkkel minimum így, ha nem jobban bánni majd a következő esztendőkben. Ugye félúton vagyunk Los Angeles felé, én azt gondolom, hogy a Birmingham Európa-bajnokság egy nagyon jó mérföldkő lesz, egy nagyon tájékoztató, hogy hol tartunk. És hát ez a verseny is azt gondolom, hogy már egyfajta tájékoztató, hiszen ugye egy hónap van körülbelül az Európa-bajnokságig. Te is mondtad Attilának, a legjobb magyar versenyzőknek megvan már a rutinja abban, hogy kell élesíteni majd a formát. Aztán szeptember közepén is találkozunk még itt ugye 3 nap erejéig, remélem meg lesz a lehetőségünk arra, hogy minél több magyar atléta legyen, tehát ugye itt lehet kvázi alanyi jogon kvalifikálni, most Attiláig talán vannak 3-4, és még talán a világranglistáról további 4-5-6 magyar atléta is itt lehet majd a világ legjobbjai között, tehát the best of the best, ugye, hogy szól a jelmondat, tehát a legjobbak legjobbja, azért ide bekerülni azért ez nem kis dolog. Úgyhogy folytatni kell tovább, és miután az atlétikai egyéni sportág, én azt gondolom, hogy Attiláik már pontosan tudják, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul, itt leginkább ők azok, akik a saját maguk életét, lehetőségeit és irányvonalát megszabják. Nem szabad eltérni ettől.
8: Ez volt már a hazafutás, én a szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönöm az egész délutáni figyelmet, nem sokára kezdődik a körkapcsolás, én búcsúzom, búcsúzik a műsorvezető Jó András, további szép estét.
9: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
10: Labdarúgás.
9: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
11: Ez az ember tenkes kapitány.
12: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
13: Sok ember takasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
14: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
15: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán.
9: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjú, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
10: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Bene Ferenc, Berel Mese, Nagy Máté, Németh Kornél, Regős László Pál, Szabó Bence és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban többek között közvetítjük a labdarúgó világbajnokság második elődöntőjét, az Anglia-Argentína találkozót. A mérkőzés 21 órakor kezdődik, de lesz szó a Gyula István memoriáról, illetve beszélünk majd a kajakosokról, kenusokról, illetve néhány aktualitás is szóba kerül. Mindenek előtt azonban a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk, úgyhogy azt javaslom azoknak, akik pillanatnyilag csak audio élményeket tudnak beszerezni, hogy vizuálisan is kövessék a műsorunkat, az M4 Sporton streameljük az adást, az m4sport.hu-n, és akinek van kérdése esetleg Zójához, az nyugodtan tegye föl a 0630 55 55 605-ös telefonszámon, SMS számon. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként, és az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
17: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához, a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
10: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
17: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem. Ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak velem mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
10: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
17: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
10: Segített neked a fitness múlt?
17: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy a nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
10: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc vagy példakép lehetett?
17: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
10: Megvan még ez a Mustafina kártya?
17: Még szép ott van az érmeim között.
10: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztentis papíron láttál?
17: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
10: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
17: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
10: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetettben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
17: Így van. Természetesen minden négyszeren dolgozom most is, és minden négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik három szer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon. Úgyhogy ott már lehetett látni, hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni. Nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván, mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetetben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam. És pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettben is van keresnivaló, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
10: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 8-an, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
17: nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam. De én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor. És nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok. Szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
10: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
17: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
10: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
17: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
10: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél, tehát hogy nevezhetjük akár ezt a versenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
17: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
10: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
17: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
10: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
17: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
10: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
17: Igen, igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor azon a fejem, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
10: Székely Zójával beszélgetünk, Európa bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek.
17: Igen, nagyon sokukkal, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
10: És miről cseteltek?
17: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
10: Erről majd még beszélünk, már 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
17: Én egyébként előszeretettel használom.
10: Igen, de csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
17: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
10: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozásos sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
17: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleg egy pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták sokszor, nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
10: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
17: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként, én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
10: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
17: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, egy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
10: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés.
17: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
10: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
17: Így van, így van, így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa-bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na, akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, ha nem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
10: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát 1 évvel későbbre teszik?
17: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom. Nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió. Edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem presszionált, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan 1 éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
10: De egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed a külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
17: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne, szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy ez az edzés jól sikerüljön, úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy, és együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
10: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kellett tanulni ezt a fajta tudatos életvezetést?
17: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom. Nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
18: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
17: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejemben, amúgy annyira nincsen rend a naptáramban. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
18: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
17: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
18: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
17: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggel edzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
18: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinál, meg ne sérüljön.
17: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom. Mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
18: Székely Zólával, tornásszal beszélgetünk, akinek van már Európa-bajnoki ezüst és bronzérme, járt már olimpián. A hírek után folytatjuk, de külön felhívom figyelmet arra a dalra, ami majd a hírek után következik.
19: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
20: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
21: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
19: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
22: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
19: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
0: Azonnali hatállyal távozik Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség éléről. Lemondott mandátumáról Szijjártó Péter, marad a füllet, melegidő, helyenként a záborokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
19: Sporthírek.
0: Ma este eldől, hogy Anglia vagy a címvédő Argentína lesz-e Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi New Yorki döntőjében. A tegnapi elődöntőben az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra győzte le Franciaországot. Így 2010 után jutott be ismét a fináléba. A 21 órakor kezdődő atlantai elődöntőt, az angol-argentin összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához igazolt Csongvai Áron. A magyar válogatott labdarúgóért hozzávetőleg 1 millió eurót fizetett a 10-szeres francia bajnok egyesület, amely 2030-ig szóló megállapodást kötött a védekező középpályással. Csongvai az elmúlt másfél évben Svédországban az AIK együttesében játszott. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozza és megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Deutsch Péter biztosítja a szervezet működését. A norvég Søren Varensjöld sikerével zárult a Tour de France mai 11. etapja. A francia kerékpáros körverseny mezőnye a valaha volt legnagyobb átlagsebességgel 50,9 km/h teljesítette a Vichy és Nevers közötti 161 kilométeres távot. A mezőny hajrájában győztes Varensjöld első alkalommal nyert szakaszt a viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikót továbbra is Tadej Pogácsár viselheti.
19: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezi. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István posztjában azt írta, hogy a jogelőd energiaügyi minisztérium 800 milliárd forintnyi szerződés állomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízel árak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolaj készletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál vállal munkát, ezt a fideszes képviselő közölte a Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán mondták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásában.
19: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig.
19: Időjárás.
0: Füllet idő lesz, este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső helyenként felhő szakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap a Dunántúlon, záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz. Péntekig marad a hőség.
19: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
1: valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
22: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
22: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A stúdióban Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605. Nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
3: Pontosabban minden verseny minden előtt, verseny de előtt. Igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyományjá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
2: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete, a ritmusa?
3: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
2: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
3: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom,

0: Tenti?
1: Tenti, igen. Ő a kispárnám. Születésemkor kaptam. És akkor még egy szép, masszív egybe párna volt. Hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára. De én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle. Úgyhogy el se tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy azt nem viszem magammal.
0: Hány kilométer lehet Tentiben?
1: Hát ezt nagyon nehéz. Nem tudom, szerintem egy kezem meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy, hát 23 év.
0: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, tám még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
1: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalag szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, már csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
0: Hát, ha van egy portugál?
1: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a Torna Szövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
0: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csinálta?
1: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
0: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
1: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni,

0: ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobába elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban, ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak ki, és pénteken volt a pódiumedzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt. És akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap. És egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem... Nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna. És akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam. Úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor fölvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Okay, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
0: Hát ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni, akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmi nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam a fizikálisan a terembe, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkára letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek. Se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van, így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen,
1: mármint a csarnokba.
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen. Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
1: Plastron jól állt rajta.
0: Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Ezt beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor egy gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebben, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki. És bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára, ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról félmondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt egy két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott éreztem, ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen, igen, olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukaharász zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni, ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van, és ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyemben legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással, és akkor ott a sportolói énem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés, ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamban sokáig reménykedtem, hogy ez nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világbajnoki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván. Ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem. És most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ez majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre, most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-e Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom most itt, úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden. Jut eszembe, a TikTokra nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Igen. Ott azt hiszem 29 ezer követőm van.
1: Szerkesztőnk most mondja a fülünkre, hogy 30 ezer.
0: 30 ezer? Jó, ez kicsit új. Ott is vannak azért követőim, ott oda, főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell, hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
1: mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000 néztek meg. Jó lenne azért utána nézni
0: a TikTok csatornának egy kicsit. Lehet, a TikTokot kéne egy kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe
1: tolni.
0: Részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, igen, hogyha jól tudom. Milyen szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatba, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edző mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni, akkor elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára, de én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szeret, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van-e olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az 1/1 tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még 1/1 tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem? Hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg.
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Vakavakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Azonnali hatállyal távozik Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség éléről. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Marad a füllet meleg idő helyenként a záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Nyíregyháza és a vendég Újpest összecsapásával kezdődik a labdarúgó NB1 következő idénye. A bajnokság július 24-én péntek este 8 órakor rajtol a Spartacus otthonában. Az élvonalba 3 év kihagyás után visszatérő Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátéka július 25-én 19 óra 30 perckor kezdődik. A nyitóforduló vasárnapján 3 mérkőzést rendeznek. Délután 3:44-től lép pályára a címvédő Eto a Vasas otthonában, a vendéglátó Debrecen 18 órától játszik a Puskás Akadémiával, a rekordbajnok Ferencváros pedig este 8 órakor kezd Pakson. Az NB1 első köre július 27-én hétfőn zárul, amikor az MTK a Zalaegerszeget látja vendégül este 7:30-tól. Az OTP Bankliga mérkőzéseit a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához igazolt Csongvai Áron. A magyar válogatott labdarúgóért hozzávetőleg 1 millió eurót fizetett a 10-szeres francia bajnok egyesület, amely 2030-ig szóló megállapodást kötött a védekező középpályással. Csongvai az elmúlt másfél évben Svédországban az AIK együttesében játszott. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozza, és megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Dajcs Péter biztosítja a szervezet működését. A norvég Søren Varensjold sikerével zárult a Tour de France mai 11. etapja. A francia kerékpáros körverseny mezőnye a valaha volt legnagyobb átlagsebességgel 50,9 km/órával teljesítette a Vichy és a Nevers közötti 167 km-es távot. A mezőny hajrában győztes Varensjold első alkalommal nyert szakaszt a viadalon. Az összetett élmezőnyen nem változott, a sárga trikót továbbra is Tadej Pogácsár viselheti. 60 évvel ezelőtt ezen a napon győzte le 3-1-re a magyar labdarúgó válogatott, a címvédő Brazíliát világbajnoki csoportmérkőzésen Liverpoolban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése. Reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD-nál folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy egy olyan kínai cég vezetője lesz, aminek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az 1000 milliárdos akkumulátor és autóipari beruházások kapcsán. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósfai Gábor belügyminiszter. A Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett. Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhatnak a gazdák. Július végig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Közlekedés. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró péntek este 10 órától vasárnapig. Időjárás. Füllett idő lesz, este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, de a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz, péntekig marad a hőség.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 6 perccel múlt 7:30, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! A kenus Kollár Kristóf két aranyéremmel zárta a hétvégi montreáli virágkupát. Juhász Istvánnal párosban, valamint Juhásszal, Fejes Dániellel és Hajdú Jonatánnal kiegészülve négyesben is nyerni tudott. Ez az egység a világbajnokságon is címvédő, ennek ellenére az idei VB-re nem tűz ki konkrét célokat Kollár Kristóf, csak szeretne elégedetten kiszállni a hajóból. Azt ugyanakkor elismeri, hogy a tavalyi világbajnoki cím azért megváltoztatta, leginkább jobban elfogadja és értékeli saját magát. A következő Los Angeles-i olimpiára mindenképpen szeretne kijutni, ezt párosban teheti meg, a négyes nem olimpiai szám. Kollár Kristóffal Bera Emese beszélgetett.
5: Hát először is szívből gratulálunk, hiszen a montreáli világkupát két aranyéremmel zártad. Mi volt a titka most ennek a montreáli világkupa versenynek, legalábbis abból a szempontból, hogy ugye, hogyha visszanézünk az elmúlt két világkupára, akkor ott nem sikerült az éremszerzés, most sikerült, ráadásul két arany. Most valahogy valami más volt?
6: Hát más volt, igen, egészséges állapotban utaztam ki teljesen. A két világkupán az volt az előtte lévő két világkupán, hogy az volt a probléma, hogy a hazai válogatott azt megnyertük mi ebbe a versenyszámba, a páros 500-ba, de utána engem egy ilyen hányás hasmenéses elég komoly betegség elkapott, még aznap este, tehát megnyertük a futamot, és utána két órával később már lebetegedtem. Ez nagyjából a szegedi világkupát megelőzően másfél-két héttel volt, és utána én még azért egy jó pár napig beteg voltam, fogytam is egy 3-4 kilót, és amúgy is nehéz fenntartani azért a csúcsformát három versenyen keresztül, három héten keresztül, de így ezzel a betegséggel nekem azért ez még inkább nehéz volt, és nem is sikerült sajnos, tehát hogy nem top formában érkeztem ki a szegedi világkupára, majd utána egy héttel később a Brandon, de utána viszont ugye volt egy hosszabb felkészülés, kicsit újra tudtam alapozni, vissza tudtam szedni a kilókat, amiket lefogytam, és teljesen jó állapotban, jó formában tudtam megérkezni erre a montreáli világkupára, és igazából ez volt a kulcsa az egésznek, mert egész évben éreztem, hogy jó formában vagyunk, jól megy a páros, csak hát sajnos vannak olyan dolgok, amikkel nem tudok mit kezdeni, tehát hogy hiába vigyáztam magamra, mennyire tudtam, mégis elkaptak betegségek, mert azért az egész tavaszom úgy nézett ki, hogy elég sokszor voltam beteg, ami nem szokott rám azért jellemző lenni.
5: Ennek lehet valami oka, hogy miért voltál most többet beteg, mint egyébként szoktál?
6: Nem mondanám, vagy nem tudom, hogy lehet-e. Nem éreztem magamon így olyan nyomást, tehát nyugodtan tudtam felkészülni, nem voltam stresszes, tehát a mentális problémára se gondolnék, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt, szerintem ez most csak szimplán szerencsétlenül jött ki.
5: De akkor ezt lezártnak tekinthetjük, ugye? Most már jól vagy, visszaszedted azt, amit vissza kellett szedni, és hát ez a hétvégi két aranyérem akkor bizonyítja, hogy ismét visszaálltál arra az útra, ami jellemző volt rád az elmúlt egy-két évben mindenképpen.
6: Igen, igen. Hát most teljesen jól érzem magam. Egyébként is jól éreztem magam, csak azokon a világkupákon éreztem, hogy nem vagyok jó formában, jó erőben. De azóta teljesen egészséges vagyok, semmi problémám nincsen, úgyhogy igazából... Úgy is éreztem, hogy nagyon jó formában érkezek meg a világkupára, és ugye az előfutam és a középfutam is bizakodásra adott okot, úgyhogy reménykedtem abban, hogy egy jó eredményt tudunk elérni.
5: Akkor végül is ebből a világkupa eredményből induljunk ki a formádat tekintve, ne az elmúlt kettőből, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy valóban jó formában voltatok. Egyébként az, hogy Magyarországon van egy másik, szintén nagyon jó kenu kettes, az a ti munkátokat, a motivációtokat, az mennyire emeli fel, tehát mennyire jó ez, vagy mennyire sajnáljátok, hogy mondjuk ugye az Európa-bajnokságon ők indulhattak, az ők az ugye Fejes Dánielt és Hajdú Jonatánt jelenti, a te párod pedig Juhász István, csak hogy ez azért hangozzék el. Tehát az, hogy két ilyen jó kenupáros van most Magyarországon, az mindenképpen motiváló, vagy egy picit azért sajnáljátok, hogy nem tudtak minden lehetőséget pont ezért kihasználni?
6: Mindenképpen motiváló szerintem mind a két egység számára. Ösztönzi az embert arra, hogy tényleg fejlődni kell folyamatosan. Tehát, hogy van egyfajta nyomás is ezáltal, de én úgy gondolom, hogy jól kezelem ezt a fajta nyomást, tehát nem gyengít, hanem pont az, hogy sikerül, vagy segít abban, hogy mindig tudjak egy lépcsőfokot feljebb lépni. És szerintem annak, hogy a Dani ékegység az idei évre megalakult, az is hozzájárult ahhoz, hogy a tavalyi évhez még inkább azt érzem, hogy tudtunk fejlődni és előrelépni, mert szükség volt rá.
5: Ugye, és ti így négyesben is nyertetek most Montreában, akkor ez az összhang, vagy ez a motiváló erő, ez gondolom mind a két oldalon van, különben talán nem tudnátok ilyen jól együtt dolgozni?
6: Igen, szerintem őket is motiválja, abszolút, és az a jó, hogy ezt a fajta rivalizálást, úgymond ezt így el tudjuk engedni, mikor összetérdelünk meg, hát a parton is, tehát így jó barátok vagyunk, jó a hangulat folyamatosan edzőtáborokban is, úgyhogy tényleg így a küzdelem az mindig így a vízen marad, és tök jó egységet tudunk alkotni négyen.
5: De egyébként ilyenkor egy picit ki kell kapcsolni, hogy most nem barátok ellen versenyeztek, hanem ellenfelek ellen?
6: Hát igazából ez így valahogy így automatikusan megy, tehát nem mondanám azt, hogy ezt így tudatosan ki szoktam kapcsolni, hogy nem. Tehát, hogyha ott vagyunk vizen, akkor és versenyzünk, akkor nem úgy nézem, hogy még most barátok is, akkor most akkor inkább nem verem meg őket, vagy nem küzdök ellenük annyira, hanem nyilván mindenkinek az a célja, amikor ott van a vizen, hogy azt az adott versenyt azt megnyerje, vagy minél jobb helyezést érjen, mindegy, hogy ki ellen versenyez.
5: Ugye most a világkupát négyesben is megnyertétek, és hát

0: fordulópont volt nyilván az első felnőtt világbajnoki aranyérmed, de hogy ez mondjuk a következő hetek, hónapok, akár évek, hiszen ugye ez egy tavalyi világbajnokság volt, azok úgy indultak, hogy akkor egy picit több motiváció, hogyha már egy világbajnoki aranyérmet szereztél, akkor szerezhetsz majd többet is, tehát hogy mondjuk ez a mindennapi edzésekben is megmutatkozik ez a változás, hogyha nevezhető ez változásnak?
1: Hát a mindennapi edzéseket ugyanúgy, tehát mindig is nagyon keményen dolgoztam, most is nagyon keményen dolgozok, azt gondolom, tehát hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy jó eredményeket érjek el. Olyan szempontból volt nagyon ösztönző, hogy elkezdtem magamba szerintem jobban hinni. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát egy inkább mentális részéről, amikor a versenyzés szempontjából tett hozzá nagyon sokat így a helyzethez, hogy elkezdtem elhinni, hogy ott van a helyem nekem is így a nemzetközi elitbe, és ez ami korábban talán hiányzott, és most úgy állok oda a versenyekre, hogy nekem ott a helyem a dobogón, és hogyha minden jól jön ki, akkor tényleg egy olyan versenyzőnek mondhatom már magam talán, hogy bizonyos versenyszámokban számítani, vagy számolni kell velem.
0: Tehát ez az önbizalom, ez mondjuk edzéseken nem jöhet össze? Ehhez kell egy világbajnoki aranyérem, hogy utána más, hogy tekints saját magadra?
1: Hát szerintem nekem most személyes tapasztalatból tudok beszélni, vagy az én helyzetemet tudom mondani, nekem szükségem volt rá, hogy egy ilyen, hogy ezen így átlendüljek, és ahhoz meg szükség volt erre az eredményre. De igazából nekem ez az eredmény az volt, hogy a felnőtt válogatót, tehát hogy a hazai válogatót olimpiai számba sikerült megnyernünk tavaly. Onnantól már jóval magabiztosabban tudtam versenyezni, mivel tudtam, hogy ebben a versenyszámban most lesz egy nyugodt felkészülésem, és akkor meg maga egyébként edzéseken jött ki ez a fajta magabiztosság, mivel éreztem, hogy jó az egységünk, jó az egység négyesbe is, jó az egység párosba is. Tehát olyan érzések voltak ezekben a hajukban, amiket még korábban más emberekkel versenyezve nem éreztem, úgyhogy ez mindenképpen nagyon motiváló volt, és bizakodásra adott okot.
0: Azért kimondtad itt a kulcs szót, vagy a varázs szót, hogy olimpiai szám és olimpia. Ennyire tekinthetünk előre, vagy benned ilyenkor már megfogalmazódik bármiféle célkitűzés, akár az olimpiára nézve?
1: Persze, nekem az van azért elsődleges szempont, hogy olimpiára szeretnék menni, tehát hogy így készülök föl. Én most hát annak ellenére is, hogy az idei év az nem feltétlenül úgy indult a betegség miatt, ahogy szerettem volna. Pont azt fogalmaztam meg magamból, hogy jó, nem baj, ez most még belefér, sokkal nagyobb baj lenne, hogyha ez egy olimpiai éve lett volna, és akkor betegeskedtem volna ennyit, vagy akkor jöttek volna ki így a dolgok. Úgyhogy mindenképpen úgy készülök, hogy én az olimpiára szeretnék menni, és azért készülök, tehát hogy nekem az az elsődleges, nem feltétlenül az, hogy nagyon sok világbajnoki címet vagy érmet zsebeljek be addig, hanem mindenképpen szeretném most már abban a korban vagyok, hogy szeretném megtapasztalni ezt az olimpiai életérzést, hangulatot.
0: Az abban a korban az ugye 25 évet jelent, de hogyha már olimpiáról beszélünk, akkor ugye egy tengeren túli világkupa, mint volt most Montreában, az elsősorban azért fontos, mert egy picit változott azért itt az olimpiai kvalifikációs sorozat, és a négyesek már ranglista pontokat szerezhetnek egy-egy jó világkupa eredménnyel. Ezért is volt fontos, hogy elmenjetek Montreába?
1: Igen, viszont helyesbítenék, a négyes az most már sajnos nem ér pontot, tehát leginkább itt a páros volt a fontos. A négyest azért indultunk most ezen a világkupán, mert ez egyfajta gyakorlás volt a világbajnokságon, nyilván a világbajnokságon el fogunk indulni ebbe az egységbe, mivel attól függetlenül, hogy nem ér pontot a kvótába, szeretnénk minél jobb eredményeket bezsebelni, és azért ez tud segíteni a hosszú felkészülésekben abban, hogy ez is ad egy kis motivációt. A párosra nyilvánvalóan azért volt szükség, hogy mindkét egység odaálljon, hogy tudjunk másoktól, tehát hogyha van két jó egységünk, akkor nyilván, hogyha mind a két egység jó helyezést ér el, akkor azzal úgymond más országtól veszünk el pontot, tehát hogy jobb helyezéseket tudunk elérni a pontversenyben, és meg hát azért is, hogy felmérjük azt, hogy milyen formában van a két egység.
0: És ugye Los Angelesben is úgy lesz, mint ahogy volt például a legutóbbi párizsi olimpián, hogy egy számban akár két magyar is indulhat?
1: Páros versenyszámban sajnos csak egy egység indulhat, de viszont az egyes versenyszámokban igen, két egység tud majd indulni.
0: Hogyha már páros, akkor neked akár a felkészülés szempontjából, akár bármilyen szempontból az, hogy

0: párosra készülsz, vagy négyesre készülsz, az befolyásol valamit, vagy változtat valamit?
1: Igazából nagyon nem. Az edzések nagy részét ettől függetlenül mindig egyesben végezzük. Tehát, hogyha párosra is készülünk, akkor maximum egy héten 3 edzésünk van párosba. Azzal már lehet, hogy sokat mondok. Általában egyébként 2 szokott lenni. Tehát, hogy annyiban változtat, hogy a pályaedzések, amik tényleg versenytempón történnek, azokat párosban végezzük. A négyesre, mivel jó egységet alkotunk, és mindenki, nyilván nem az a legfontosabb versenyszámunk, mindenki készül a saját versenyszámára mellette általában. Erre nagyon nagy figyelmet azért nem szoktunk fordítani, most is ezzel a világkupán igazából abszolút nem is térdettünk össze előtte, hanem kint, mikor kiérkeztünk, akkor beállítottuk a hajót, azzal leveztünk egy kört, és éreztük, hogy szerencsére jól működik az egység továbbra is, tehát hogy megmaradtak a tavalyi érzések, különösebb figyelmet így nem igényel, úgyhogy azt így ebből meg tudtuk oldani, és hát egyébként így magát a felkészülés ezt nem befolyásolja komolyabban, sőt, nekem én jobban szeretek egyébként így úgy felkészülni, hogy azért van mellette csapathajó, ad egyfajta nyugalmat is az edzéseken, mikor éppen csapathajós edzés van, van egyfajta változatosság is így a maraton hosszú felkészülésekben, úgyhogy szerintem jó dolog.
0: Az, hogy valaki jó egyes menő, vagy jó páros menő, vagy jó négyes menő, az mitől függ? Az, hogy te mondjuk főleg párosban és négyesben vagy jó, az egyrészt döntés kérdése-e, hogy azt mondod, hogy erre a két számra, vagy főleg a párosra koncentrálsz, az egyesre kevésbé, bár mondod, hogy nyilván az edzések azok egyesben zajlanak, de hogy ez mind múlik?
1: Hát sokszor technikai dolgokon is igazából. Én is azért vagyok jó páros menő, mivel a Pistivel megtaláltam egy olyan párt találtam, akivel nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Tehát, hogy igazából az, hogy egy jó páros, az nem feltétlenül két jó egyesből áll. Az igazából az a kulcs része szerintem egy jó csapathajónak, hogy azok az versenyzők jól működjenek együtt, hasonlóan közöljék az erőt a hajóban, és ugye mi a Pistivel azért egy egyesületnél edzünk, egy az edzőnk. Nagyjából ugyanazokat az instrukciókat kapjuk kívülről. Szóval szerintem a mi egységünk az azért tud jó lenni, mivel hasonlóan, technikailag hasonlóan kenuzunk, vagy hasonlóan csináljuk az evezést. Igazából egyes menés, én szerintem abban azért nem vagyok annyira erős én személyesen, mivel azért ez egy elég mentálisan nekem megterhelő, hogy nekem sokkal jobb az, hogyha van ott velem valaki egy hajóban, nekem a sokkal nyugodtabban tudok úgy versenyezni, hogy valakiért is, tehát pluszban még valakiért küzdenem kell, úgymond, és valaki ott van, aki úgymond segít nekem a hajóban. De az edzéseken viszont, tehát én egy egyesben azt gondolom magamra, hogy egy jó edzés menő vagyok, tehát hogy jól mennek az edzések, de valahogy a versenyzés az így sosem motivált engem az, hogy egyesben nagyon jó eredményeket érjek el, valahogy én csak szimplán jobban élvezem a csapathajókat.
0: Akkor most már csak még egy lépést vissza lépve, hogy az elején ott mi dönt arról, hogy van, aki kajakos lesz, vagy kenus lesz?
1: Hát általában egyébként attól függ, hogy hol kezdi a pályafutását, milyen egyesületnél. Nálunk itt például Pakson abszolút, most már talán nem így van, de én ugye nem itt kezdtem kenúzni, de azt tudom, hogy itt úgy volt régebben, hogy itt, hogyha egy fiú lejött a csónakházba, lement a csónakházba, akkor az biztos volt, hogy ő kenúzni kezdett. Itt nem tanítottak férfi kajakot. És ez egyébként, én ugye Dunajvárosba kezdtem, a Dunafernél, ez ott is egyébként így volt, hogy kenúzni kezdtek el a fiúk. Nem nagyon foglalkoztak ott férfi kajakosokkal, de olyan egyesületben, ahol ezt így lehet választani, ott meg tényleg az, hogy a kisgyerek, aki lemegy éppen, az őt melyik sportág fogta meg, melyik szakág igazából, ő azt eldöntheti magának szerintem.
0: Hogy alakul most a következő hetek programja? Annyit tudok, hogy most pihenőn vagy. Ez mennyi pihenő, és elég-e nyáron ennyi pihenő, amennyit kaptál?
1: Szerintem elég. Most nagyjából hát a héten pihenek igazából. Még azt sem tudom, hogy pontosan meddig. Lehet, hogy holnap már elkezdek mozogni. Ma még biztosan pihenek, azért, hogy az átállás az zökkenőmentes legyen, meg tényleg ki tudjam magam így teljesen pihenni. Az, hogy kerúzni fogok-e a héten, azt nem tudom még, majd meglátom, hogy mennyire lesz hozzá kedvem, ilyenkor azért belefér ebbe a hétbe, hogy ne kenúzzak még. Lehet, hogy elmegyek, szoktam országúti kerékpározni, úgyhogy valószínűleg biciklizni mindenképpen el fogok menni a héten már, meg egyet-kettőt kondizni. Most így szerintem elég lesz egyébként ez, de hát nyilván azért a szezon végén, mikor vége a világbajnokságnak és minden versenynek vége, akkor azért ott kell egy hosszabb pihenő. De nálunk az se szokott azért annyira hosszú lenni, tehát hogy ami teljes leállás, az maximum egy másfél hét, és akkor utána már rá szoktunk kezdeni mozogni csak ott már inkább a mozgásnak így az élvezet részét szoktuk hangsúlyozni, tehát hogy inkább elmegyünk egyet biciklizni, tehát hogy ott annyira nem szoktunk még kenúzni egy pár hétig, hanem tényleg csak annyit mozgunk, hogy mikor elkezdődik újra rendesen a felkészülés, akkor motiváltan és éhesen térhessünk vissza az edzésekhez.
0: Célkitűzés a világbajnokságra?
1: Hát komolyabb célkitűzésem nincs, minden jobb eredményeket elérni. Igazából én mindig úgy állok oda a versenyekre, hogy az elsődleges célom az, hogy egy jó érzésű pályát tudjak hevezni, tehát egy konkrét eredménybeli céljai nem szoktak lenni. Nem szoktam magamat ilyenekkel terhelni. Általában az előfutamokból, középfutamokból szoktam érezni azt, hogy milyen formában vagyok, és mi az, ami egy reális cél lehet. De mindig azt tűzöm ki elsődlegesnek, hogy elégedetten szálljak ki a hajóból, és azt érezzem, hogy mindent bele tudtam tenni az adott pályába. És hogyha ez megvan, akkor én már nem lehetek szomorú.
2: Este 9 órakor kezdődik a labdarúgó világbajnokság másik elődöntője, Anglia és Argentína válogatottja között. Felvezetésképpen hallgassák meg Szabó Bence összeállítását.
3: 15. alkalommal találkozik egymással az angol és az argentin labdarúgó válogatott. Ebből ez lesz a 6. labdarúgó világbajnokságokon, és az első az elődöntőben. A mérkőzés tétje tehát, hogy a címvédő argentinok, vagy az 1966 óta újabb címre vágyó angolok jutnak a fináléba, ahol a spanyolokkal mérkőzhetnek meg. De még mielőtt a mostani összecsapás esélyeiről lenne szó, nézzük meg a két válogatott egymás elleni mérlegét és történetét. Az argentin és az angol csapat rivalizálása a futball egyik legismertebb és legérzelmesebb párharca, amelyet nem csupán a pályán elért eredmények, hanem a két ország politikai konfliktusai is különösen jelentőssé tettek. Bár a két nemzet története nem indult rosszul, mivel a 19. század végén több angol kereskedő hajója is befutott Buenos Airesbe. Ez időszakból származik Argentina legsikeresebb klubcsapatának, a River Plate-nek az angolos neve is, ami a válogatottakat illeti. Viszonylag későn, 1951-ben találkoztak egymással először barátságos meccsen, ahol az angolok nyertek. Világbajnokságon 1962-ben mérkőztek meg egymással a csoportkörben, ahol 3-1-es angol siker született. Ezután 4 évvel később az angliai világbajnokság negyed döntőjében is kikaptak a dél-amerikaiak 1-0-ra. Ekkor lett Anglia először és egyben eddig utoljára világbajnok. Viszont az igazán komoly rivalizálás az 1982-es Falklandi háborút követően alakult ki.
4: A Falklandi háború 1982. április 2-a és június 14-e között zajlott Argentín és az Egyesült Királyság között. A konfliktus oka a Dél-Atlanti óceánon fekvő Falkland-szigetek hovatartozásáról szóló vita volt. Argentina katonai erővel elfoglalta a brit fennhatóság alatt álló szigeteket, arra hivatkozva, hogy azok történelmileg hozzátartoznak. Margaret Thatcher brit miniszterelnök kormánya haditengerészeti köteléket küldött a szigetek visszafoglalására. A brit csapatok májusban partra szálltak, majd fokozatosan visszaszorították az argentin erőket. Az argentin helyőrség 1982. június 14-én megadta magát, ezzel a háború véget ért. A konfliktusban majd 1000 ember vesztette életét. A brit győzelem megerősítette Margaret Thatcher politikai helyzetét, míg Argentinában felgyorsította a katonai diktatúra bukását.
3: Ettől kezdve az egymás elleni mérkőzések súlya jóval túlmutatott a sporton. A rivalizálás talán legismertebb fejezete az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntője volt. Argentina Diego Maradona vezetésével 2-1-re legyőzte Angliát egy olyan mérkőzésen, amely örökre bevonult a futball történelem könyvébe. Az újra töltve című magazinműsorunk világbajnoki botrányokat bemutató részében szóba került ez a találkozó is.
5: 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradonának és a belismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első fél ideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről.
6: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
5: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
7: Próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltálót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujában.
5: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
8: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
5: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfutatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról.
9: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelezek kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
5: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót.
10: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
5: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott.
10: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
5: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradóna csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradóna csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradóna soha nem kért hivatalosan bocsánatot.
6: Maradóna mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
5: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradónát, aki persze nem maradt adósa válasszal.
10: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradónára, mert ők korábban csaltak, mint én.
5: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradónával.
11: Nincs bennem düh. Be kell vallanom, kedveltem Diegót. Becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradóna a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
5: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradóna kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell.
6: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
5: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
12: Zárkóval hajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés, a rajon megy át, a 16-oson belülben elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten! A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
5: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt.
9: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
5: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
8: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nemcsak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-ad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen két-két góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
5: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott.
13: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
5: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel.
10: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
5: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi.
13: Az első gól egyértelmű csalás volt és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
5: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó aligha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.
3: A következő világbajnoki összecsapásra 12 évet kellett várni. Az 1998-as franciaországi torna negyeddöntője ismét rendkívül feszült légkörben zajlott. A találkozón már az első 10 percben 2-11-es gól született. Schürrer, illetve Batistuta talált be. Majd Michael Owen látványos szólógóljával Anglia megszerezte a vezetést. De Javier Zanetti egy különleges szabadrugás kombináció után még az első félidő végén egyenlített. A második játékrész egyik döntő momentuma David Beckham kiállítása volt, aki Diego Simeone szabálytalanságára válaszul belerugott ellenfelébe. Ezután villant a piros lap. Az emberhátrány ellenére az angolok hosszabbításra mentették a mérkőzést. A továbbítás végül 11-es párbajban dőlt el, amelyet Argentina nyert meg 4-3-ra. A vereség után a szigetországi lapok leszették a keresztüzet David Beckhamről. Elég csak a Daily Mirror szalag címét felidézni.
2: 10 heroikus oroszlán és egy hülye gyerek.
3: A két válogatott következő világbajnoki találkozóját a 2002-es dél-koreai japán torna csoportkörében rendezték. A mérkőzésről Lantos Gábor így tudósított.
14: Fő a jó hangulat. Ezt gondolhatták a szervezők Sapporóban a nagy érdeklődéssel várt Anglia-Argentina VB mérkőzés előtt, mert a stadion nagy kivetítőjén előbb megjelent Maradona 1986-ban kézzel ütött gólja az angoloknak, majd az újabb képeken éppen Beckhamet állította ki a játékvezető a 4 évvel ezelőtti szentetyeni mérkőzésen. A kék-fehér hívőknek biztos tetszett az egész, azt persze már nem, ahogy Owenék sem Isten, sem embert nem ismerve aprították ellenfelüket, de ezt a mondatot fordítva is megfogalmazhattam volna. A húsdarálóban ropogtak a csontok, vérző orr, sérült Hargraves, és egy büntető, melyet a 45. percben David Beckham lőtt az argentin kapuba, vezetett tehát Anglia. Azt ugyan nem állítom, hogy ebben a büntetőben benne volt Maradona keze, a Falkland-szigeteki háború, vagy éppen a szentetyeni ütközet, de a lélekbúvárok azért több oldalnyi tanulmányt írhatnának David Beckham arcáról a belőtt 11-es után. A folytatásban könnyen egyről kettőre juthattak volna a pirosmezesek, kiknek határtalan lelkesedése elég volt ezen az estén az indisponált favorit ellen. Tegyük hozzá, volt a második fél időnek olyan 6 perce, hogy az angol együttes át sem lépte a felező vonalat. És miután az F csoport másik Kobei összecsapásán Svédország Henrik Larsson 2 góljával 2-1-re verte Nigériát, a csoportban alaposan fejre állt minden. Jelenleg Svédország vezet 4 ponttal 3-2-es gólkülönbséggel, második Anglia 4 ponttal 2-1-jel, harmadik Argentina 3 ponttal és negyedik a már kieső Nigéria pont nélkül.
3: Mindmáig ez volt az utolsó mérkőzés, amit a két válogatott egymás ellen játszott. Ezek fényében is mondhatjuk, különleges találkozóra van kilátás. Most pedig nézzük meg, hogy milyen volt a két csapat útja az elődöntőig. Cserj és Bendegúz foglalja össze először Anglia menetelését.
15: Anglia csoportjában legyőzte Horvátországot és Panamát, és meglepetésre X-elt Gánával. A kieséses szakaszban bár a Kongói Demokratikus Köztársaság sokáig vezetett, végül Anglia fordított és 2-1-re győzött. A folytatásban izgalmas volt a Mexikó elleni találkozó is, ahol megint egy góllal voltak jobbak az angolok. A negyeddöntőben pedig Norvégia-Anglia mérkőzést rendeztek.

0: Ødegaardra. Jobb oldalt Rielsson teljesen üresen meg is kapja a labdát. Középen bent most már Sörloth is. Na meg Haaland. Jön a labda a középre. Haaland fejjel! És aztán Pickfordnak kell védeni. De ez a fejes középre tartott, úgyhogy az angol kapus könnyen nem tudott hárítani. De jön az ellentámadás. A Harry Kane-t egy kicsit megrúgják. Budacik, hogy többen játékvezetőnek nem volt feltétlenül ez feltűnő, mert tovább jöhetnek a norvégok. A baloldalon lövés, gól! Vezetnek a norvégok! Sjelderup a gólszerző! Ballal a 16-os vonaláról, inkább oldalról. Hát ez beadásokat lehet lenni, de úgy érezte, hogy ha ellövi, akkor ellövi. És a kapufáról vágódott be Sjelderup, aki valójában bekerült Nysa helyett a csapatba, megszerzi a vezetést a norvégoknak.
1: Most például gyönyörű passz.
0: Még Bellinghamnek a 16-oson belül. Balla ellövi gól! 1-1! Jude Bellingham újabb gólt szerez a világbajnokságon. Hát nem a semmiből, mert azért itt meg kellett teremtenie magának a helyzetet. Egy remek átvételt követően az ötös sarkáról bevágja a bal alsó sarokba a labdát.
2: Érkezik a hosszú oldalra, emelkednek a játékosok, és egy lövés, Pickford véd, és ott az ismétlés gól! Ott van az ismétlés gól bizony Heggentől, a norvégok védőjétől, akinek nem sokszor mondtuk a nevét az első félidőben, nem sokat ért labdához, de most ott volt, ahol lennie kellett. Jött egy lövés ott bent, egy norvég játékos, nem igazán tudom, hogy ki volt az, aki előtte, talán Ødegaard volt az, aki nem Ødegaard, ülött a szögletet, talán ott, aki rádölt a labdára, Berge lehetett, ellőtte azt, Pickford ugyan ki tudta védeni azt, de a labda kipattant Heggem elé.
3: Review. Number 9 of all Norway. Push deliberately.
0: Igen, azaz érintette, megütötte, vagy hát nem is tudom, ellökte magától a norvég labdarúgó Erling Haaland. Ritka alkalmak egyike, hogy Haaland a gól esetében hibázik, mert nem ő lövi, egy, kettő, ő szabálytalankodik, úgyhogy nincs vezető találata a norvégoknak, Heggennek sincs meg az első gólja Norvégia színeiben. Kane kapu felé fejeli, és aztán ki tudja tenyerelni a labdát Nyland kapus, olyannyira, hogy visszakerül a feladóhoz, megint Sakához, aztán James, Saka megint a jobb oldalt, bal lábára cselez, nem a jobb lábára, Saka, jön a beadás, Gihinek ez hosszú meg mély, ezonban ezé érkezik a 16-os sarkánál, hogy megmentőként valahogy ezt a támadást még végbe vigye az angol válogatott, Rodgers-től a távolítom, és a kipattanó gól! Bellingham megint! 2-1-re vezet Anglia a 93. percben, és megint kipattan egy labda egy kapusra, ezúttal Nylandról, tegnap a belgák cserekapusáról ment ki, akkor Merino vágta be a labdát. Hát most is mondjuk azért maradjunk annyiban a 90. perc után, csak ez már a hosszabbítás. Megszerzi a vezetést Anglia, Bellingham 6. gólja a világbajnokságon.
2: És most fújja le a francia játékvezető. A 2x15 perces hosszabbítás után Jude Bellingham duplájával megnyerik az angolok ezt a mai mérkőzést a norvégok ellen 2-1-re.
4: A mérkőzés után rögtön felröppentek a hírek, hogy az első angol gólt egy különös eset előzte meg. A felívelt labda elvileg megakadhatott és irányt váltatott a pókkamera kábelében, ezzel előnybe hozva az angolokat. A FIFA szerint nem ért hozzá a labda a kábelhez. Akárhogy is történt, Anglia tovább jutott, a szövetségi kapitány Thomas Tuchel elégedetten értékelt, mondhatnám, de az nem lenne őszinte tőlem, hiszen nem volt felhőtlen az öröme.
5: Well, you've talked about your team suffering before.
6: Mondtad, hogy szenvedett már a csapat.
5: I didn't talk about suffering.
6: Most milyen volt a csapat? Nem szenvedésről beszéltem, nem szenvedésről beszéltem.
5: We made life very, very difficult for ourselves today.
6: Nagyon megnehezítettük saját magunk életét. Az eredmény elképesztő, ott vagyunk a legjobb négy között, de a teljesítménnyel nem vagyok elégedett.
4: A mérkőzés hőse Jude Bellingham, aki kétszer szerzett vezetőgólt Angliának, a másodikra már nem is tudtak válaszolni a norvégok. Ő következik.
7: Thomas Tuchel elég kritikus volt a csapat teljesítményével kapcsolatban. Ez mutatja azt, hogy milyen magas szintet vár tőletek, és talán ti is egymástól?
8: Lehet, de lehet, hogy egyszerűen csak nem tudja, milyen ilyen körülmények között játszani. Haalanddal, Ødegaarddal, Nusával felvenni a harcot. Nem könnyű ez ellen a csapat ellen játszani. Igyekeztünk pozitív légkört kialakítani a válogatottnál, azt hiszem folytatnunk kell ezt. Ott vagyunk a legjobb négy között. nem tudok rosszat mondani a játékosokra. Nem lehet mindig látványos focival, 1000 passzal meccset nyerni. A lényeg a győzelem, és ez összejött.
9: Következzen Argentína útja az elődöntőig.
10: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré.
4: A dél-amerikai csapat teljesítménye nem felhőtlen, a csoportkörben még tökéletesen szerepelt. Legyőzte Ausztriát, Algériát és Jordániát is, aztán a kieséses szakaszban a zöldfoki szigetek ellen 3-2-re nyert, aztán Egyiptom nehezítette meg alaposan a dolgát, hiszen 2 góllal is vezettek a 79. percig. Aztán az argentinok fordítottak és tovább jutottak. A negyed döntőben Svájcot kapta ellenfélnek, amely a csoportjában legyőzte Bosznia-Hercegovinát és Kanadát, Katarral pedig X-elt. A továbbiakban Algériát könnyedén legyőzte, aztán Kolumbia ellen szinte helyzet nélküli és gól nélküli mérkőzésen 11-es párbajban dőlt el a továbbjutás. A negyed döntő utolsó mérkőzését így Argentína Svájccal játszotta.
11: Messi szöglete. Most fut neki az argentin, jön be középre, van fejes, és vezet Argentina! Alexis McAllister a gólszerző! A 10. percben valószínűleg tudatos figura, hiszen az előbb a jobb oldalról is Messi az ő fejét kereste a röviden, akkor csak megcsúsztatta McAllister, most bal oldalról pedig megint jól jött be Messi sarokrúgása, és McAllister a hosszúba csúsztat, Kobel lábai földbe meredtek, nem tudott rámozdulni. Alexis McAllister első gólja az idei világbajnokságon. Endoja szélen, a svájci bal szélen. Rávezeti Molinára, Endoy, jó a bepassz, Ricardo Rodriguez, a argentin védelem mögött, és be is lövi ezt most már Endoy. Azt lehet mondani, hogy teljesen megérdemelten egyenlít Svájc. Nagyjából 3-4-5 perce már ott az argentin 16-os előtt passzolgattak. Kapitulál megint Argentina, és a momentum az egyértelműen svájci. Eddig a második fél időben teljesen jogos az egyenlítés, nagyon magára húzta Lionel Scaloni válogatottja Svájc csapatát.
12: The review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
13: Akkor viszont kiállítják Embolót, a második sárga alapját is megkapja a svájci támadó. Homorított egy óriási, nagyon butaságot csinált most, és ez is sporttörténeti pillanat, hiszen sárgalapot eddig legalábbis nem videóbíró elemzéssel ítéltek meg, legalábbis első sárgalapot biztosan nem. Most Paredes első sárgalapját kapta volna, de nem ért hozzá Embolóhoz, aki feldobta magát. Emboló ezért pedig megkapta a második sárgalapját.
11: 112. perc, Julián Álvarez! Julián Álvarez eldönti! Ez a nagy kérdés, hogy eldönti-e vagy sem? Az egész VB-n nem volt egy jó megmozdulása. Julián Álvarez az egész meccsen nincs értékelhető megmozdulása. Én már lekiabáltam őt a pályáról. Scaloni fent hagyta, nem véletlenül. Mekkora gólt rúg az Atletico Madrid támadója, te jó ég! Még lehet, hogy lesz kontrázási lehetősége Messiéknek. Például most Julián Álvarez szerez labdát, 3-1, Lautaro Martínez kiugratja Thiago Almadát, eldönteti Thiago Almada 16-osra belül egyszer, Thiago Almada kipattan, Lautaro, és az a vége! Lautaro Martínez pontot tesz az íre, Argentina kiüti Svájcot és készülhet Anglia ellen az elődöntőben. Lautaro az argentin szurkolók gyűrűjébe kiugrik a nézőtérre. Majdnem elszórakoztat Thiago Almada, nem passzolt át Messinek, még egy utolsó csert húzott a 16-oson belül. Kobel jól zárta a szöget, kijött, a kipattanó viszont Lautaro Martínez elé pattan, és ő az, aki az utolsó kenyelemdöfést megadja Svájcnak.
4: Bár ezúttal nem talált be, most is fontos szereplője volt a mérkőzésnek Lionel Messi, aki az első argentin gólnál gólpasszt adott. Ő arra a kérdésre válaszolt, hogy speciális-e számára, hogy Anglia ellen léphet pályára az elődöntőben.
14: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra la selección grande, no me pasó nunca contra.
15: Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz, egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik.
14: No, creo que este equipo, como dije la otra vez, siempre compite, siempre van buscar
15: Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de a vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét.
9: Most pedig következzen Gyepes Gábor, korábbi 26-szoros magyar válogatott futballista, aki ezen a mérkőzésen Angliának szurkol, ami az ő részéről nem is csoda, hiszen 2005 és 2013 között több szigetországi klubjátékosa is volt.
16: Az angoloknak szurkolok, és igazából azt is mondhatom, hogy úgy rá is szolgálnak, meg rá is szolgáltak ugye az elmúlt időszakban, mert ugye nagyon hosszú ideig mindig úgy picit olyan túl volt hype-olva a válogatott, ugye tele voltak jobb-nagyobb játékosokkal, és valahogy a világversenyeken nem tudtak jó eredményeket elérni, viszont azért az elmúlt időszakot nézem, akkor ugye vannak ugye EB-s ugye helyezéseik, és azért az eléggé azt mondom, hogy meghatározó a mostani időszakra nézve. Ugye mondják ezt már egy jó ideje, hogy ez a futball hazatér. Nem tudom, hogy ha nézem az elmúlt időszakot, vagy akár a jövőt, akkor lesz-e talán ennél nagyobb lehetőségük, hogy a futball hazatérjen, és megnyerhessék a világbajnokságot. Egy nagyon kemény argentin ellenfél vár rájuk, ami viszont véleményem szerint eléggé messzi centralizált. Talán sokkal jobban is messzi köré épül az egész argentin futball, mint például hogy a portugál ugye a Ronaldo köré. Viszont azt elvitathatatlan, hogy viszont ez az argentin csapat, ez tényleg valahogy így, mintha két kezét, lábát, fülét, fejét, mindenét is családot bedobva, valahogy így mindent és mindenkit beleraknak a kalapba azért, hogy a Messit úgymond maguk között tudhassák, és hogy a Messi ugye újra csúcsra vezesse őket. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kemény mérkőzés lesz, de valahogy az az érzésem, hogy az angolokban megvan az a fajta, hát talán az a fajta rutin, inkább így mondom a rutin, mert a tudásról már nem nagyon beszélek, mert az itt a végén szerintem mindegyik csapatban megvan, vagy megvolt, de valahogy most így a rutinra helyezném, vagy hegyezném ki, hogy megvan az angolokban talán az a rutin, ami kellett ahhoz, hogy a világbajnoki döntőbe bejussanak.
9: Milyen játékképet vársz ettől a találkozótól? Az argentinok birtokolhatják inkább a labdát, vagy próbálják irányítani a játékot? Vagy szerinted vannak az angolok annyira erősek fizikailag, hogy az fog inkább dominálni, hogy ők mennyire leveszik Messit, és hogy mennyire tudnak jól támadást építeni?
16: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a leveszik Messit, hogy valahogy az ember bárhogy is próbál mindig a Messire figyelni, valahogy mindig helyzetbe tud kerülni, valahogy mindig oda tud kerülni, és valahogy mindig oda pattan elé a labda, és abból valahogy mindig általában gól születik. Nem gondolnám meg ugye ez igazából, ha lehet azt mondani, ez az utóbbi idő futballjára már nem jellemző, hogy ez az egy játékost kapcsoljunk ki, hanem max annyi, hogy jobban odafigyelünk bizonyos játékosra. Ugye a talpi mérkőzésen is lehetett látni, hogy a Bappéra jobban odafigyeltek, ahogy a másik oldalon ezért a Yamára is jobban ugye odafigyeltek, és igazából azért, ha őszintén akarunk lenni, akkor azért a Yamal sem játszott igazán jó meccset, ahogy a Bappé sem, de nincsen már ez a fajta futball, hogy ez a, nem tudom, követő emberfogás, és akkor valakire így ráállítunk valakit, aki majd, nem tudom, hogy régen mondták, hogy még a WC-re is elkísérte, című dolog. Ugye ez már nincsen. Én abban azért, én kicsit úgy érzem, hogy azért az angolok próbálják majd kontroll alatt tartani a mérkőzést. Nem gondolnám, hogy az lesz a legfontosabb, hogy ez a kinél van többet a labda, hanem inkább az, hogy azokban a szituációban, hogy azokban a területeken, ahol az angolok esetleg majd labdát szeretnének szerezni, akár magasan, hogy azt mennyire tudják majd ugye hasznosítani. De abban biztos vagyok egyébként, hogy fizikálisan talán azért az angolok abban biztos, hogy nagyon bíznak, hogy fizikálisan jobban fogják bírni, és hogy fizikálisan rá tudják majd erőltetni az akaratukat az argentinokra.
9: Ugye itt az argentin csapat kapcsán beszéltünk nyilván a Messiről, mint a legnagyobb sztárról, de szerintem ebből az angol válogatottból ki a sztár, hogyha lehet ilyet kiemelni, mert ugye itt a Harry Kane, vagy a Jude Bellingham, akik rúgják a gólokat, ők szerinted a legnagyobb sztárok? Vagy hogyha a kettő közül kellene választani, akkor te melyiket választanád?
16: Picit onnan közelíteni meg, hogy ilyen Real Madrid érzelmi ember vagyok, és nagyon sajnáltam, hogy amikor a Benzema úgy nagyjából bejelentette, hogy elhagyja a Real Madridot, hogy a Real Madrid nem csapott le a Harry Kane-re, mert akkor szerintem megoldottak volna jó időre a csatár gondjai. Így nehéz azt mondani ebbe az angol válogatottba bárkire úgymond, hogy sztár, mert hogy az egész csapat úgy viselkedik, hogy ne legyenek sztárok. Azért, hogyha Harry Kane-t is megnézzük, hogy milyen típusú játékos, hogy abszolút egy ilyen naturális, egy nagyon egyszerű ember, tök természetes, nincsenek sztár allőrjei, valahogy annyira a csapatért dolgozik, hogy ritka ennyire intelligens csatára találkozni. Mert ugye általában ez a csatárokról elmondható az, hogy mindenhonnan lőni szeretnének, mindenhonnan gólt szeretnének szerezni, de a Harry Kane általában csak azokból a pozíciókból szeretne gólt szerezni, amiből úgy van reális esélye. És hogyha nincsen, akkor keresi a társakat, keresi az összjátékot, úgyhogy egy nagyon komplett és nagyon jó futballista. A Bellingham talán ő azért egy sztárosabb alkat, azért egy fiatal legény, aki már most is hihetetlen rutinnal rendelkezik meg eredménysorral, ráadásul itt azért a norvégok ellen azért eléggé kitett magáért, viszont ami nagyon fontos velük kapcsolatban megemlíteni, mennyit dolgoznak a pályán. És hogyha ezeket megnézem, akkor már emiatt sem tudom azt mondani, hogy most ők sztárok, hanem én azt nézem, hogy olyan játékosok, akik tényleg a tudásukat a csapatért, az országukért vetik be, és nem pedig az önös érdekekért, és én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, és valahol egyébként a Messinél is ez emelhető ki, hogy ő sem viselkedik sztárként, hanem pontosan tudja azt, hogy egyébként, hogy neki a csapatban hol van a helye, és hogy miért is kell neki ezt az argentin csapatot vezetni. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondom, hogy egy kemény összecsapás lesz, mert egyébként összehasonlítva a tampi meccsel ott, meg pont ez volt a különbség, hogy a franciáknál az egyéni eskedésben bíztak, a spanyolok meg csapatként nyertek. Úgyhogy ez a mai mérkőzésen szerintem nem fog előfordulni, mert az angolok biztos, hogy csapatként akarnak nyerni, ahogy az argentinok is, úgyhogy mondjuk azért a Messit azt nagyon tolják maguk előtt, de valahol az az érzésem, hogy itt nem arról fogunk beszélni, hogy a sztárok hogy teljesítenek, hanem az, hogy a két csapat közti különbség az mi lesz, és én most mondom, jelentőbb úgy érzem, hogy az angol csapat ilyen szempontból talán egy picit úgy komplexebb csapatként, mint az argentin.
9: Ezután következzen az argentin válogatott legnagyobb magyarországi szurkolója, Zana Zoltán, vagy ismertebb nevén Gangsta Zoli.
17: Én nagyon várom ezt a meccset, ami borzalmas, hogy pont aznap van egy színházi előadásom, ezt komolyan már az öngyilkosság gondolatával foglalkoztam, tehát valahogy annak el kéne maradni. Most is innen felhívom a Szigligeti Színháznak a főnökeit, szervezőit, hogy ezt valahogy csúsztassuk ezt, akkor legfeljebb majd fogom nézni a telefonomról, érted, az előadás közben képes vagyok. Nagyon-nagyon fontos meccs, ez nyilván ennek van egy érdekes múltja. Még a Malvin-szigetek ki balhéra nyúlik vissza, mert azóta egy kicsit megromlott a két ország viszonya. És hát ugye ott volt egy 86-os meccs, amit én emlékszem, otthon a tévé előtt végig szurkoltam. Természetesen akkor is argentin voltam már. Nem argentin szurkoló vagyok, én argentin vagyok, az más. Tehát az argentin érzelem, az ugye közismert, hogy bennem elég erős. Mert egyébként meg voltam kint tavaly Argentinában sokat szóra, és ott így pont erről beszéltük ott argentinokkal, hogy úgy mennyire imádja, én tulajdonképpen argentin vagyok a szívemben. Hát sajnos én Európában születtem, nagyon szégyellem magam, mondtam neki, és akkor azt mondták, hogy semmi baj, egy argentin ott születik, ahol akar. Ez a világ legjobb mondása, argentinon nacido donde quiere. Úgyhogy ennek megfelelően tehát akkor argentin vagyok. Én itt akartam születni, de argentin vagyok. És hát így akkor nekem is vannak, bár ugye vannak angol haverjaim, egy-két punkzenekarra nagyon jó vagyok, a GBH-en, meg a Peter-en, de ezt jó vagy bizony, de ilyenkor ezt félre kell rakni. Én ilyenkor ugyanazt érzem, mint amit már az argentin szurkolók már ki is raktak egy zászlóra, hogy Inglaterra la concha tu madre, ezt most nem fordítom le, nem szépet jelent. Tehát itt már mindig azt mondják, hogy a VB-n nincs, már nem az van, mint régen, nincsenek szurkolói összecsapások, nincs verekedés, nincs erőszak. Mondjuk ez borzalmas, szerintem kivették a fociból a savaborsát, de nem baj. Csináltunk belőle egy ilyen cirkuszi programot, kisbabák nézik anyukával, tehát szörnyű, szerintem ez szörnyű. És akkor most sokan kövezzenek meg, nem érdekel, de ennek volt egy varázsa, hát az argentinok azért visszahozták, mert már az algériai táboron is összeverekedtek az Times Square-en, és most már most volt az argentinokkal összecsapás, nagyon büszke vagyok a fiúkra, remélem az utcán is nyerünk és a pályán is. Én biztos voltam benne a VB-t megelőzni, hogy a négyig el fog jutni, sőt, én nagyon bízom a címvédésbe, de én utána nem voltam biztos. Tehát az van, hogy kiváló játékosokból áll, rettenetesen erős ez a keret, csak annyira messzire van kihegyezve, ők nagyon szeretik, tisztelik, imádják a Messit mindenki a csapatban, ami egy nagyon jó dolog, csak mindent tőle várnak. Én azt láttam, hogy egyszerűen nem volt egy kapura durrantás, mondtam a Paredes, az én nekem a nagyon nagy kedvencem a Paredes. Én nekem ő most talán a kedvenc argenti játékosom, és mondta, hogy a Paré durrancs már rá! És nem, és senki nem, még egy passz, még egy passz, még egy passz, várjuk meg a Messikére, hegyezzük ki, őt kerüljön helyzetbe. Tehát mindent tőle várnak, és a csóra azért ezt a terhet viselni. Mondjuk a Diego ugyanezt csinálta 86-ban, de a Diego azért egy más jellegű pali volt, tehát ő tényleg egyedül elvitt a hátán. A Messikének azért nem árt, ha vannak társak, és vannak társak, mert tényleg kiváló játékosok van körbevéve. Ez a csapat sokkal jobb, mint a 86-os csapat volt. Én azt kell mondanom, hogyha egyénileg nézzük a játékosokat, sorba veszük. Ez a Maradona mindenkinél jobb, ő szerintem Messinél is, tehát ez akár tetszik, akár nem. Én nekem ez a véleményem. De a Maradona kívül a többiek azért nem voltak akkora jó, volt egy Valdano, egy Burruchaga, és ott vége is. Tehát itt meg azért nagyon jó játékosokkal van teletűzdeve a keret, de nagyon a messzire van kihegyezve. A 22-es csapat az, hogy mondjam, igen, az is erősebb, az erősebb volt, mint ez a válogatott. Tehát azért volt egy Di Maria, pedig ő nem nagy kedvencem, mert azért ő egy madridista, tehát azt megyünk figyelembe, hogy őt azért nem tudom annyira szeretni. De amikor az argentin válogatottba játszott, akkor imádtam, hát ő egy kiváló játékos volt, és ott azért ők ketten, amit ott varázsoltak, az szenzációs volt, de azt mondom, hogy ez a csapat is baromi erős, de valamiért én még azt is érzem, hogy nem csak, hogy a messzire van mindenki jegyezve, hanem hogy fizikálisan, hogy valamilyen ilyen erőléti problémát éreztem, hogy csak nagyon meleg, vagy én nem tudom, de hogy így nem bírt, azt láttam, hogy mennének ők, de hát nem, a Lisandro Martinezen láttam egy ilyen jelenetet, hogy kapott egy alapdát, ami nem pontos volt, és azért meg kellett érte dolgozni, futni kellett érte, alig tudta megfogni az oldalvonal előtt, rálépett, majd utána lehajott, és olyan fújtatás, mint érted, a nagy muterom focizna. Tehát, hogy nem tudom, hogy erőlétileg vannak problémák, amit nem tudok, hogy miből fakad. Ezt a Scalonit kéne megkérdezni, aki egyébként egy világbaba király, kiváló edző. Tehát ha valaha a Cholo Simeone helyett kéne egy másik edző az Atletico Madridban, akkor csak a Scalonit tudna megképzelni. Azt tudom megképzelni, hogy cseréljenek. Menjen a Simeone a válogatotthoz, Scaloni meg jöjjön az Atleticohoz. Tehát, hogy egy kiváló mester, de most valamiért én azt érzem, hogy erőlétileg vannak gondok, és az angolok ellen azért meleg lesz az, mert azok szaladgálnak, mint fénk a gatyába. Tehát picit tartok ettől a mérkőzéstől, de természetesen kitartok is a csapat mellett, és azt mondom, hogy tovább jutunk, de nem lesz egyszerű fáklyás menet. Hát azt tudtuk, hogy Argentina a Dél-Amerikában és a világon is kiemelkedő, hát a többi dél-amerikai hozzá képest kis majmok, ne hülyeskedjetek már. Hát Argentina azért az kiemelkedő. És most én aminek örültem, tudom, hogy ez megint egy káröröm, és nem szabad, és nem illik ilyet mondani. Azt örülök, hogy a brazilok kiullottak, mert azokat nagyon nem állhatom ki. De hát én nagyon-nagyon boldog voltam, hogy Argentina ment tovább, és Brazília nem. Az meglepett, hogy három európai oda került, az meglepő mindenképpen. Azt gondoltam, hogy ennél kiegyenlítettem lesz, mondjuk azt gondoltam volna, hogy legyen az, hogy két dél-amerikai, két európai, vagy akár egy afrikai, mert Marokkó azért az nagyon erős volt. Marokkón a franciák ellen már kipukkadtak, de azért, amit addig csináltak, az azért elég meggyőző volt. Tehát a marokkói csapat már az elmúlt világbajnokságon is nagyon jó teljesít, és most is nagyon jó volt.
18: Visszakanyarodva egy ilyen utolsó gondolat elejéig el az angolok elleni párharcra. Neked ugye mondtad, ez a 86-os természetesen, azért érthető, hogy ez
17: a 98-as is nagyon kedves.
18: Igen, ezekre akartam rákérdezni, hogy nagyon furcsa, hogy egyébként sokat játszott ez a két csapat egymással, a hatodik meccs lesz a VB-n, de hogy 2002 óta ez nem jött össze.
17: Így a Messike még nem játszott az angolok, ez nekem ilyen fura volt, hogy én ezzel ma szembesültem, hogy így olvastam, hogy tényleg nem is ez, tényleg nem játszott még az angolok ellentétmeccsen, úgyhogy ha, ez is egy érdekes dolog lesz. Láttam egy jó pofa mémet, hogy milyen kis rajzolt Maradona szétzilálja az angol válogatottat, és három ilyen szomorú oroszlán ül benne a kapuban, és Maradona nagy diadalán elvonul, és akkor így kinyitják a szemüket, hogy hát ha most, akkor talán elkezd most, hogy három oroszlán, és oda lép a kis Messi figura, a kis rajzolt, és reméljük ez lesz.
18: Sokat szidják az emberek az argentin válogatottat, ugye itt mindenféle mémeket.
17: És elmélet, mindig csíp a pisi, mindig savanyú a szőlő, ez ilyen tipikus, sajnos ezt kell mondjam, hogy ez egy ilyen igazi közép-európai betegség, ez az állandó irigykedés, a rossz indulat, mindig elmagyarázik, segített Argentina macskas csalók! Tehát ez borzasztó. Tehát én ezeket csak nevet élek. Ami tovább megyünk, addig azt mondanak, amit akarnak. Mick Jagger mondta egyszer nagyon jól. Ha te vagy a címlapon, olyan mindegy, hogy a 71. oldalon mit írnak rólad.
19: Ma kiderült tehát, hogy melyik válogatott jut a 2026-os világbajnokság döntőjébe. Az Anglia-Argentina világbajnoki elődöntőt este 21 órától rendezik. A találkozót közvetítjük itt, a Nemzeti Sportrádióban is.
20: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
21: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
20: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
21: Labdarúgás.
20: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
22: Azonnali hatállyal távozik Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség éléről. Vezetékes internetet indít a Jettel, marad a füllet meleg idő helyenként a záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
20: Sporthírek.
22: A Nyíregyháza és a Vendég Újpest összecsapásával kezdődik a labdarúgó NB1 következő idénye. A bajnokság július 24-én péntek este 8 órakor rajtol a Spartacus otthonában. Az élvonalba 3 év kihagyás után visszatérő Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátéka július 25-én 19 óra 30 perckor kezdődik. A nyitó forduló vasárnapján 3 mérkőzést rendeznek. Délután 3:44-től lép pályára a címvédő Eto a Vasas otthonában. A vendéglátó Debrecen 18 órától játszik a Puskás Akadémiával, a rekordbajnok Ferencváros pedig este 8 órakor kezd Pakson. Az NB1 első köre július 27-én hétfőn zárul, amikor az MTK a Zalaegerszeget látja vendégül este 19:30-tól. Az OTP Bankliga mérkőzéseit a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához igazolt Csongvai Áron. A magyar válogatott labdarúgóért hozzávetőleg 1 millió eurót fizetett a 10-szeres francia bajnok egyesület, amely 2030-ig szóló megállapodást kötött a védekező középpályással. Csongvai az elmúlt másfél évben Svédországban az AEK együttesében játszott. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozza, és megbízatása már ma megszűnik. A rend

0: Ezen a napon győzte le 3-1-re a magyar labdarúgó válogatott a címvédő Brazíliát világbajnoki csoportmérkőzésen Liverpoolban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése. Reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról, és a BYD-nál folytatja a munkát. Magyar Péter Facebook oldalán azt írta, a volt külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Hozzátette, ezzel a Fidesz szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az 1000 milliárdos akkumulátor és autóipari beruházások kapcsán. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolaj készletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, valamint a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik. Így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a széles sávú internet használatot, tették hozzá.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán Hegyesholon felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
1: Időjárás.
0: Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz, péntekig marad a hőség.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Egy percen múlt 3:49 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok. A stúdióban pedig állandó szakértőnk Bene Ferenc, akivel hamarosan fölvezetjük a következő elődöntőt, az Anglia-Argentína találkozót. Viszont készültünk egy meglepetéssel, van egy bejátszónk, aminek a hossza, hogyha jól nézem, akkor 24 másodperc. Hallgass csak meg, Feri.
4: Zsiposi a labda, gyere előre, Bene, a tiéd a labda, egy csel! Feri, még egy csel, fenn van, most lőj, most lőj, most lőj, bravo, bravo, Bene Feri, öröm, mámor! Csodálatos szépen, úgy, ahogy vártuk, ugye mondtam, hogy ma egészséges, Bene, két csel, de milyen csel?
3: De milyen csel? Ma 60 éve történt mindez.
5: Hú, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Az az egészben az érdekes, hogy pont ma hallgattam az ismétlést itt a Nemzeti Sportrádióban, és akkor kapcsoltam oda, amikor már lemaradtam erről a gólról, és nagyon sajnáltam, hogy nem hallottam. És a másik érdekesség, hogy nagyon kiskoromban még ilyen 8-10 éves gyerek lehettem, amikor a klasszikus poptarisznya szignálja ez a gól volt. Amikor sporthíreket bejátszották, akkor ez a moslői gól volt, és kérdeztem édesapámat, hogy ez a te gólod, és azt mondta, hogy nem, ez egy vízilabdázónak a gólja, ha jól tudom, talán Dömötörre gondolt. Mert az egy hasonló lövőcseles gól. És aztán később tudta meg ő is, hogy ez valójában ez a poptarisznya az ő gólja.
3: Igen, 60 éve történt a Magyarország-Brazília mérkőzés, ez volt az első találat. Igen. És kötődik édesapád nevéhez egy másik érdekes adat is. Ugye ő volt az egyik utolsó gólunk, egy nagyon fontos gólunk szerzője,

0: viszont elég szomorú ránk nézve.
1: Igen, ő az a magyar labdarúgó, aki az utolsó VB gólunkat szerezte a kieséses szakaszban, amikor a négy közé jutásért kiestek Szovjetunióval szemben, és Jasinnak lőtte azt a gólt. Hát sajnos csak szépítésre futotta akkor.
0: Jasinnak, aki Tolstojról kapta a keresztnevét. Forduljunk rá az Anglia-Argentina mérkőzésre. Londonban például az történt, hogy a főváros keleti részén van egy úgynevezett Canary Wharf, ez a rakpart, amit Canary rakpartnak hívnak, és ennek a nevét átváltoztatták Canary Wharfra, Harry Kane neve alapján. Délkelet-Londonban pedig Lewisham kerületben van egy Bellingham állomás, és abból Jude Bellingham állomás lett most Londonban, úgyhogy képbe vannak. Igen. És hát azt hiszem, hogy ezzel el is mondtuk, hogy kik lehetnek az angol válogatott kulcs szereplői ezen a ma esti 9 órakor kezdődő elődöntő mérkőzésen.
1: Igen, a brit szigeteken nagyon szeretik ezeket a hasonlítgatásokat. Hát sajnos láttuk, hogy Troy Parrott reptér is van. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Egyébként hát a szurkolói lélektan ilyen. Tehát ugye különböző kultúrák különböző módon fejezik ki a tetszésüket adott esetben a bálványuk iránt, de hát ez egy fantasztikus mérkőzés lesz. Tehát szerintem kívánni se lehetett volna csodálatosabb elődöntőket, mint a francia-spanyol. Hasonló stílusok csatája és elképesztő kiszámíthatatlanság. Most meg szintén Anglia-Argentina, hát szerintem ezt már kiveséztük a történelmi, meg a futballtörténelmi hátteret, de hát a mai mérkőzés is alig várom.
0: Azért álljunk meg egy pillanatra a spanyoloknál, mert Luis del Fuente nyilatkozott egy nagyon érdekeset, ami az emberi nagyságáról is sokat árul el. Azt mondta, minden nap imádkozom, de nem azért, hogy nyerjünk, mert nem lenne sportszerű Istentől, ha az ellenfelet nem támogatná. Az Úrtól azt kérem, hogy egészséget adjon. És azért ez elgondolkodható, és nagyon sportszerű. Igen. Ha már említettük Bellinghamet és Kane-t, többen azt mondják, szakértők, nem én, hanem a szakértők, hogy az argentin válogatott játéka egy kicsit messzire épül, és ő egyedül van, még ezek ketten vannak, Kane, illetve Bellingham, hogy ez lehet-e kulcs ezen a mai mérkőzésen?
1: Azért nem feltétlenül értek ezzel egyet, hiszen azért ott van Julian Alvarez, és azt se felejtsük el, hogy azért a kispadon is nagyon-nagyon komoly labdarúgók vannak az argentin válogatottban, tehát azért Lautaro Martínezt bármikor be lehet cserélni, Julian Alvarez lehet mozdítani a szélek felé, tehát bármikor át tudja a kapitány azonnal ezt a csapatot kalibrálni még támadóbb szelleművé. Az tény, hogy amikor az argentin válogatott bajban volt, akkor azt én is éreztem, hogy a tanácstalanság uralta a támadókat, és mindig Messitől várták a megváltást, és ez általában jött is, hiszen Leo Messi a mai állapotában is egy játékos bármikor le tud venni labdával. Tehát tud létszámfölényt kialakítani, életveszélyesek az átlövései, és ugye életveszélyes átlövésre általában 2-3-an reagálnak, na akkor tud utolsó passzokat adni a résekbe, akár a társainak is. Tehát az tény, de azért én nem minősítem egy személyessé ezt az argentin válogatottat.
0: Volt már ugye angol-argentin párharc, akkor az argentinok jöttek ki jól belőle, ez a Beckham időszakban volt, és pont Szabó Bence összeállításában hangzott el egy idézet, az angol válogatottra a sajtó azt írta, hogy 10 hős és egy idióta.
1: Igen, az angol sajtó azért szeret szélsőségesen fogalmazni. Akkoriban ugye valamelyest azért érthető volt, hiszen ez egy nagyon-nagyon kiélezett mérkőzés volt, és Beckham akkor még, én úgy gondolom, hogy rutintalan volt, és elveszítette a fejét, és egy felesleges kiállítással döntően befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. De hát én úgy gondolom, hogy egy ilyen kiélezett csatában azért ma is eldönthet egy kiállítás a másik oldal javára bármit. Tehát én nagyon-nagyon harcos, és nagyon-nagyon feszültségekkel teli találkozóra számítok, de az a csapat fog tovább jutni, amelyik pontosan ezt higgadtabban tudja elviselni.
0: Mindig kíváncsi vagyok arra, hogy mi lehet a meccsterv. Ugye nyilván az angoloknál az az egyik fő feladat, hogy Messit valamilyen módon, hát ha nem is lehet hatástalanítani őt, de a lehető legtöbbet kizárni a játékból. Ez lehet, hogy a kettőzéssel mehet talán. A másik oldalon viszont Kane-nek és Bellinghamnek a semlegesítése lenne a feladat. Nyilván megvannak erre a megfelelő emberek, de kik ők?
1: Igen, hát először is egyszer megkérdezték Arrigo Sacchit, hogy ki fogja fogni Maradonát. És azt mondja, hogy nem érte a kérdést. Hát attól függ, hogy hol bukom fel a pályán. Tehát Maradonát egy személlyel nem lehet lefogni vagy semlegesíteni, csak csapatként, és tényleg csapatvédekezésként. Tehát most is erre számítok, viszont ugye a spanyol válogatott tegnap egy taktikai mestermunkát dolgozott ki De La Fuente révén, hiszen úgy semlegesítették a franciáknak az ütőképes támadósorát, hogy gyakorlatilag áthelyezték a játék súlypontját a francia térfélre, és azonnali visszatámadásokkal és a középpályás mélységi passzok zárásával gyakorlatilag úgy vették ki a méregfogát a francia válogatottnak, hogy el se jutott a labda a mérkős nagy részén Mbappékig. Lehet ez is ma egy stratégia. Én megmondom őszintén, az angol válogatottnak a csapatvédekezését jónak tartom, de azt kevésbé látom, hogy mondjuk az argentin válogatott letáborozik az angol 16-os környékén, a szokásos labdabirtokló játékával állandó koncentrációra készteti az angolokat, abba előbb-utóbb bele fognak hibázni. Viszont az argentin válogatott védekezését meg nem tartom annyira erősnek, mint az angolét, tehát az argentin válogatott főleg beadásokból az eddigi elmúlt mérkőzéseken azért elég jelentősen hibapontosnak számított. Tehát amennyiben viszont az angolok tudják rákényszeríteni az akaratukat az argentinokra, abban az esetben ugye a beadásokból, meg akár a szélen vezetett akciókból, nem utolsósorban Kane és Bellingham révén szerintem az angolok lehetnek veszélyesebbek. Én, hogyha az angol székben ülnék, vagy egy kicsit angol feje gondolkodok, akkor biztos, hogy nem húznám magamra az argentinokat, mert hogyha az argentinok letáboroznak az angol 16-os környékén, ott abból előbb-utóbb gól fog születni. Ha nem is a mérkős elején, de a végén el fog fáradni Anglia.
0: Milyen szerepe lehet a kapusoknak, mert azért két elég komoly név, Pickford és Martinez áll a háló előtt. Ezen a világbajnokságon elég sokszor fordult elő, hogy a kapusok kiemelkedtek a mezőnyből.
1: Igen, nem nagyon tudom elképzelni azt a mérkőzést ebből, hogy ha csak nem történik hamar gól. Tehát én annak szurkolok, hogy a mérkős korai szakaszában legyen egy gól, mert akkor ki kell mozdulnia, kockáztatnia kell az egyik válogatottnak, amelyik hátrányban van, és abban az esetben kialakulhat egy nagyon látványos lüktető mérkőzés. Ekkor el tudom képzelni, hogy mondjuk kapus bravúrok tömkelege segíti az egyik csapatot, de ameddig nincs gól, szerintem a kiinduló pont az a nulla kockáztatás lesz, és szerintem ilyen módon igazán komoly kapuralövésre se nagyon számítok a mérkős első szakaszában, de mondom, amennyiben valamelyik rákényszerít az akaratát a másikra, abban az esetben én az angol válogatott védekezését erősebbnek ítélem, mint az argentinokét, viszont az argentinok meg támadó játékban szerintem élesebbek.
0: Van esély arra, hogy 2x15 perc hosszabbítás, most így a hangmérnök kollégámra nézek, esetleg 11-es rugások várhatók a mérkőzésen.
1: Hát, ha a hangmérnök kollégára nézek, akkor azt mondom, hogy sajnos van. De egyébként állunk rendelkezésre természetesen, és nagyon örülünk, hogy ilyen kiélezett mérkőzés lesz, de abban szinte biztos vagyok, hogy ebbe a mérkőzésbe benne van a döntetlen. Nagyon is benne van, ugyanis tényleg nagyon kiélezett találkozóra számítok.
0: Ki lenne jobb ellenfél a mi szempontukból a spanyoloknak a döntőben?
1: Szerintem mindegy. Tehát nem, más-más stílusba futballoznak, más-más erényekkel rendelkezik a két csapat, de szerintem hasonlóan nagyon izgalmas és változatos döntőre számíthatunk, bármelyik jut tovább. Itt arra leszek kíváncsi, hogy egy-egy helyen azért van meglepetés az összeállítások tekintetében, tehát mindkét kapitány egy picit csavart a másik kárára, hát ha ezek a húzások beválnak.
0: Érdekesség, nem is tudom, hogy valaha volt-e ilyen, amerikai játékvezetői hármas lesz a mérkőzésen, amely hamarosan kezdődik, hiszen már választanak is a csapatkapitányok, úgyhogy kapcsoljuk kommentátorainkat, Németh Kornélt és Regős László Pált.
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Spanyolország ellenfélre vár. Kérdés, hogy Anglia vagy Argentína lép majd pályára vasárnap a világbajnoki döntőben. A spanyolok ellen egy olyan párosítás itt a második elődöntőben, amelynek komoly múltja van, komoly rivalizálás van a két válogatott között, vagy hát mondhatom, hogy a két ország között, hiszen háborúban is állt egymással az argentin és az angol nép, vagy az argentin és Nagy-Britannia helyesebben, és nyilván ennek is köszönhető, hogy ez a rivalizálás aztán a pályán is megjelent. A legemlékezetesebb mérkőzés természetesen az 1986-os világbajnokság negyed döntője, ahol Diego Maradona két emlékezetes gólt is szerzett, egyet lábbal, egyet kézzel, mind a kettőt megadta a játékvezető. Ez Mexikóban történt, az Azteca stadionban, ahol az angol válogatott két fordulóval ezelőtt legyőzte a mexikói válogatottat, tehát valamelyest talán felettethette az akkor történteket, a 40 évvel ezelőtt történteket, és inkább arra várnak már az angolok, hogy a 60 évvel ezelőtt történtek ismétlődjenek meg újra. 66-ban is legyőzte az angol válogatott Argentínát, akkor is a negyeddöntőben találkoztak, 1-0-ra győzött a később világbajnoki címet szerző angol csapat, amely összesen eddig csak kétszer kapott ki egyébként Argentínától, de mégis a két csapat rivalizálásáról inkább az a Maradona dupla emlékezetes. Az angol kezdőcsapatban három változás történt, Thomas Tuchel betette a kezdőbe James-t, Spence-t, valamint Rogers-t, O'Reilly és Madueke került ki a norvégok elleni kezdő 11-hez képest. Pickford a kapuban, James, Stones, Gehi és Spence a védelemben, a középpályán előttük Rice és Anderson, valamint Bellingham, az egyik szélen Rogers, a másikon Gordon, elő pedig Harry Kane a középcsatár.
4: Scaloni mester, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Szóval az argentin kapitány egy helyen változott a svájc elleni mérkőzéshez képest. Giuliano Simeone került be a csapatba Rodrigo de Paul helyére. Ez pedig azt jelenti, hogy Dibu Martínez a kapuban jobbról haladva a védelemben Molina, Romero, Lisandro Martínez, illetve Tagliafico, miközben útjára indult a labda. Sötét szerelésben a rádióban nagy jelentősége ugyan nincs, de sötét szerelésben jobbról balra támad majd az argentin csapat, és a címvédő kezdte a mérkőzést, tiszta fehérben pedig Anglia. Ezen a találkozón a már említett Simeone a középpálya jobb oldalán, középen Paredes, McAllister a bal oldalon, Fernández, elől pedig Lionel Messi, illetve Álvarez. Messi 33. alkalommal lép pályára világbajnoki mérkőzésen. Elképesztő szám. Jelzésképpen mondom csak, hogy nagy riválisa a góllövéseket, illetően a tulajdon Harry Kane ma 18. alkalommal. Szóval Messi és az ő világbajnoksága, vagy az ő világbajnoksága is sok szó esett már róla. Valószínűleg erről a mai atlantai mérkőzésen is tudunk majd pár szót ejteni. Az biztos, ahogy Laca Regős László kollégám említette, hogy a spanyolok ellenfélre várnak, és egy fél mondat személyes véleményt, ha megengednek, én már a tegnapi sportkörben is amellett emeltem szót, hogyha már szóba került, amit Szegő Tibor kérdezett most Bene Ferenctől, hogy ki lenne a legjobb, egy latinó döntő. Azt úgysem nagyon tudjuk sokszor megnézni, egyébként csak világbajnokságon tud összejönni, ugye angol-spanyolt már láttunk, de nyilván ez nem kívánságműsor, és azt is tudom, hogy az angol szurkolók most oda csaptak a műszerfalra, ha éppen autóban hallgatják ezt a közvetítést, hogy miről beszél ez a jó ember, úgyhogy Laca folytatja.
3: A második percben egy szabálytalanság argentin részről, Paredes volt az, aki legalább egy ütemmel később ért oda Bellinghamre, és azt hiszem, hogy teljesen szándékosan borította föl az angolok tízesét. Úgyhogy szabadrugást végezel az angol csapat saját tér felén, Pickford éveli föl a balszére Gordon felé, onnan viszont elfejeli az argentinok jobb hátvédje Molina. Molina feljátsz a Simeonének, aki aztán visszateszi a védelembe. Romero passzolja fel Enzo Fernandeznek, beszorul a 16-osára az argentin csapat, az angolok pedig letámadnak, ott a sarokban próbál zavart okozni Rogers, végül aztán James-ről pattan ki a labda, Tagliafico felpasszába lépett bele az angol válogatott jobb hátvédje. A harmadik percben bedobáshoz jut az argentin válogatott, Tagliafico fogja elvégezni ezt a bedobást. 2005-ben találkozott legutóbb egymással a két válogatott, 21 esztendeje egy barátságos mérkőzésen, akkor 3-2-re győzött az angol válogatott, még az ifjú, akkori ifjú Wayne Rooney talált be, valamint Michael Owen duplázott az angol csapatban. Az argentin válogatott szabadrúgást szeretne, a játékvezető viszont továbbat int, és csak most fújja le az angolok részére ezt a szabadrúgást. Anderson került a földre, Ismail Arafat pedig azonnal a főszerepbe kerülhet. Egy kis lögdösődés már most a kezdőkörben, Bellinghamet kérik számon az argentin játékosok, miközben a marokkói születésű amerikai játékvezető azt nézi, hogy Andersonnal minden rendben van, jó néhány méterre tőle még mindig folytatják a diskurzust az angol és az argentin válogatott játékosok.
4: De szépen megfogalmaztad, miközben a puskapor sordó az teljes mértékben kiömlött.
3: negyedik perc, szabadrugáshoz jut tehát az angol válogatott, egyébként a szabálytalanságot Enzo Fernández követte el, ezért akár lapot is lehetne adni.
4: Igen, Enzo Fernández egyébként elnézést kért, Paredes pedig utána Bellinghambe egyből beleállt, csak hogy pattanásig legyen feszült a helyzet. Az amerikai játékvezető ebben a pillanatban beszéli meg Fernándezzel a történteket. Bele Ferenc állandó szakértőnkkel követjük ezt a mérkőzést. Már most látszik, hogy a spanyol franciával ellentétben itt azért, hogy mondjam, magasabb a tesztoszteron szint, vagy a hőfok, vagy mi az, ami egy kicsit puskaporosabbá teszi a kezdést, Feri?
1: Hát Anglia-Argentina találkozóról beszélünk, úgyhogy szerintem meglepődnénk, hogyha nem lenne már most lökdösödés az első 10 percben, szóval egyértelműen, hogy óriás a feszültség, és hatalmas a tét, egész egyszerűen a két nemzetnek a viszonyából fakadóan és a mérkős tétjéből fakadóan ez nem lehet egy nyugodt találkozó.
4: Ez egy igazi világbajnoki klasszikus egyébként, a hatodik alkalommal feszülnek egymásnak. Ugyanilyen a holland-német csata, vagy csak a holland-német csata tudja ezt elmondani magáról. Úgyhogy jöhetnek előre az angolok, 0-0 az állás.
3: Bal oldalon próbálkozhat az angol válogatott, Spence lódul meg, el is tudja vinni a labdát Simeone mellett, Spence még egy védőt befűz, aztán jön egy tökéletes ütemű becsúszás Romero-tól, és benne is tudja tartani ott hátul a labdát az argentinek jobb hát, ugye Molina, aztán előre vágják a szögletzászlótól, Gehinek kell szaporáznia, hogy Messi mellett labdát szerezzen, maga biztosan haza tudja adni az angol válogatott középhátvédje Pickfordnak a labdát. Pickford 19. világbajnoki mérkőzése az angol válogatottban, ezzel ő a rekorder a VB meccseket tekintve, nem csak ebben a mai angol válogatottban, hanem úgy általában az angol válogatott történetében. James veszíti el a labdát, McAllister szerzi meg, ez a passz viszont nem volt jó Julian Alvareztől, úgyhogy ismét az angol csapat jöhet, Anderson teszi vissza Stonesnak, aztán James a labdával, Anderson most feljátszana a középpályára, pontatlan volt a labda Rogersnek, dobhat az argentin csapat az angol térfél közepéről, a bal oldalról. Argentina eddig minden egyes elődöntőjét megnyerte a világbajnokságok történetében, ez 5 győztes elődöntőt jelent, ez a legjobb mérleg, ilyen jó mérleggel senki más nem rendelkezik az elődöntőket tekintve, mint az argentin válogatott, főleg ennyi meccsen.
4: 2018 óta ezzel szemben, vagy ezzel párhuzamosan az argentinok meg eljutottak minden nagy torna, legyen az VB vagy EB elődöntőjébe, úgyhogy tényleg minden tekintetben egy különösen izgalmas, érdekes csata lesz ez, úgyhogy az amerikai sportinak egyáltalán nem lesz könnyű dolga majd a pályán. Most megint egy kisebb szabálytalanság, Anderson volt az, aki a földre került, ezúttal Simeonétól kapta a szeretett csomagot. Hát nincs gól egyelőre a mérkőzésen, helyzetről sem tudunk beszámolni. Nagy feszültségről, nagy csatáról és jó hangulatról viszont igen. Pickfordnál a labda, Pickford saját 16-osának előterében, tehát az angolok tér felé most a labda, és Pickfordnak nem nagyon van társa, kihez tehetné. Most nyújtja meg Pickford a jobb oldalra, Rogers a labdával. Egy az egyben vezeti rá a védőjére, Rogers jobbal, beközépre, és jön a mérkőzés első szöglete. Teljesen tudatos volt az, ahogy Rogers szerindul az alapvonal felé, és McAllisterről pattan ki a labda. Jöhet tehát a mérkőzésen az első angol szöglet, majd Rice érkezik a sarokba, középen pedig természetesen jönnek előre Stones is, Guehi is ott van bent a 16-oson belül, úgyhogy a népsűrűség az ilyenkor szokottaknak megfelelően növekszik. Mindenki, aki él és mozog, jön visszavédekezni. Angol részről, argentin részről, angol részről meg támadni. 8. perc a mérkőzésen, az első szöglet a világbajnoki elődöntőben, Rice a labda mögött, középen tehát óriási a készülődés, lesz a angol fejes, nem első szándékra, másodikra sem lesz, argentin kontra, most már ez a kérdés, első szándékra az sem lesz, hanem lesz egy argentin szabadrúgás, méghozzá a címvédő saját térfelének közepéről végezhet majd el egy szabadrúgást, óriási, húz meg, erez meg játék, a 16-oson belül a szögletnél kialakultak a párok, mindenki figyelt a másikra, ezúttal mindenkinek megvolt az embere, szóval emiatt nem alakulhatott ki komolyabb helyzet. Kereken 8 perce zajlik a második világbajnoki elődöntő. Ellenfélre várnak tehát a spanyolok, az angol-argentin csataállása 0-0.
3: A labda az argentinoknál, Molina adja haza. Kicsit kellemetlenül Emiliano Martineznek, aki aztán a bal oldalra passzolja Lisandro Martineznek, végül Tagliafico a bal hátvéd is labdába ér, labdához jut, egy összjátékkal próbálja kihozni onnan a sűrűjével az argentin csapat, Lea Fico a földre kerül, James Wood szabálytalan, szabad rúgást kap az argentin válogatott saját térfelének közepéről. Szó esett arról, hogy a 6. világbajnoki meccse a két csapatnak egymás ellen, érdemes a 98-asról is beszélni, főleg mert az imént Giovanni Simeone volt az, aki párharcban végül földre vitte Stones-t, vagy így együtt kerültek földre, nem történt szabálytalanság. Az ő édesapja harcolta ki ott a piros lapot, amelyet David Beckernek mutatott fel a játékvezető 2-2-es állásnál a második félidő elején. Onnantól az angol csapat 10 emberrel játszva jutott el a 11-es párbaig, ahol végül az argentin válogatott jutott tovább a negyed döntőbe. Másnap pedig az angol újságok David Beckhamet természetesen negatív hősként tüntették fel. 4 év múlva pedig Beckham felettette ezt a 98-as mérkőzést, hiszen a csoportkörben 1-0-ra győzött az angol válogatott Beckham 11-esével, szintén a világbajnokságon. Azóta ez a 2026-os elődöntő az első angol-argentin világbajnoki mérkőzés. A labda Kane-nél, Kane elesik Paredes mellett, a labdát találta el az argentina játékvezető szerint. Úgyhogy jöhet most az argentin válogatott, Fernández is a földre kerül, ez viszont már szabálytalan volt. Anderson követte el az argentin térfélen Fernándezzel szemben ezt a szabálytalanságot. A mérkőzés 10. percében továbbra sincsen gól, Anglia-Argentina 0-0.
4: Bármit ki lehet olvasni, Feri, 10 perc játék alapján látsz bármi különlegességet, ínyentséget, finomságot, tényleg pakolgatnak oda, csak hogy érezzék a szeretetet vagy a törődést egyik, illetve a másik oldalról is, de így azért komoly helyzet, beszámítva ezt az egy darab szögletet, azért nem nagyon volt, leginkább mezőnyben gyűrik egymást.
1: Pontosan ezért, mert kirívont sok a szabálytalanság, ezért igazából folyamatos játék eddig nem alakulhatott ki. Ami érdekesség lehet, az a két játékos, aki gyakorlatilag váratlanul került be a kezdőkbe. Ugye, hát először is Morgan Rogers, jobboldali támadóként egy meglepetés, és hát ugye Giuliano Simeone. És mindketten a jobb oldalon játszanak, tehát ez feltételezhet egy olyan váratlan húzást az edzőktől, hogy talán azokon a pozíciókban elsősorban a jobb oldalt próbálják meglepni az ellenfelet, hiszen nem mondom, hogy nem ismerik ezt a két játékos nyilvánvalóan, de azért a világbajnokságon eddig keveset futballoztak.
4: Nincs tehát gól egyelőre a mérkőzésen, Anglia-Argentina 0-0, az angol kispad előteréből folytatódik majd a játék, és bedobással megy majd tovább a csata, onnan kerül hátra a labda, és akkor Romero saját térfeléről keresné a társat. Eladja a labdát Romero, és ez így lehetőséget teremt Anglia előtt. Lesz-e szabadrúgás? Nem. Mehet tovább a játék. Az amerikai spori egyelőre azt az eget engedi a kemény játékot. Többen a földön, mint amennyien talpon egy argentin védőhöz. Lép oda Rogers, és fölpatta mindenki a kispadról, mind a két kispadról. Hát spori legyen, játékvezető legyen a talpán, aki itt ezt a meccset kézben tudja tartani. Én nem tudom, hogy ezt hogy kell szépen mondani. Értem én, hogy az amerikaiak házigazdák, meg rendezők, de biztos, hogy egy rutinosabb játékvezető talán jobb választás lehetett volna. Fernández és Anderson voltak azok, akik elsőre összetalálkoztak. Ők miután a földre kerültek, nem is tudtak egymás mellett fölállni, de aztán utána volt még egy páros, akik földre vitték egymást, és az amerikai spori most próbál rendet tenni benne a pályán. Fú, nem irigylem. Szóval, hogy azért egy világbajnoki elődöntőn közreműködni az egy óriási dolog, de hogy egy ilyen csata azért az tényleg egy... Hát, most egy picit hadd beszéljek haza egy Pul Sándort, vagy ha nem haza akarok beszélni, mondjuk akkor egy Collinát kívánt volna meg szerintem.
1: Igen, én értem a FIFA-nak azt a törekvését, hogy nem akar európai játékvezetőt, nehogy szó érje a ház elejét, a két kontinens csapata játszik egymás ellen, de mivel ezek a játékosoknak a többsége Bajnokok Ligája szereplő, egy olyan játékvezető, akivel már többször találkoztak, sokkal nagyobb tekintéllyel bírna egy ilyen találkozón.
4: Hát az amerikai sportinak egyelőre ebből van talán a legkevesebb is. Itt azért volt 3-4 olyan elhelyezett csomag, amiután dőltek, borultak a bábuk jobbra-balra, amiután hát nagyon nehéz, hogy mondjam, szóval kiállni a játékvezető mellett jó szívvel. Na reméljük, hogy nem lesz főszereplő, kicsi esélyt látok rá, de bízzunk benne. 13 percet gyűrik egymást a felek, Anglia-Argentina 0-0 a labda a címvédőnél.
3: A jobb oldalon Messi indítja Simeone-t, ez egy picit hosszúnak tűnik, és már lesen is volt Simeone, bár még begyűjtötte az alapvonal előtt. de már jelzett a túloldali asszisztens, aztán Simeone a földön, most Pickforddal került összetűzésbe. Simeone, ugye ezt említettem, hogy az édesapja neki volt már főszereplője egy angol-argentin meccsnek, hát Pickford kipöckölte a labdát Simeone kezéből, aztán vállal ütköztek, Simeone elesett. Videóbírónak is lesz dolga, az biztos, mert szerintem a mezőnyben is elég sok ilyen hasonló összetűzés alakul majd ki itt a mérkőzés során. A 14. percben járunk, az angolok elvégzik a szabadrúgást, a labda ott van Andersonnál, aki, illetve igen, Andersonnál, aki visszahúzódott a két belső védő közé, Bellinghamnek passzolja föl, Bellingham visszaadja Gueye-nek, szép lassan jönnek előre felé az angol játékosok a labdával. Spence a bal oldalon, megint egy jó cselés, ez így Gordonnak még egy jó passz is, és Gordon rágyorsíthat, vele szemben ott van Lisandro Martinez, Gordon befelé cselez, még egyet tol rajta, végül már négyen vették körül, és Enzo Fernández tudta elpöckölni Gordon elől a labdát, amely most már ott van Simeone-nél, Messi, aztán megint McAllister, és ismét Messi a labdával, remek játékkal hozzák ki az argentinok, és már ott vannak az angol válogatott tér felén. Alvareznek ez a labda nem jó, de James Torre visszaveszi az argentin támadó, egy beadás Simeone-től, egy picit magas, egy picit hosszú, nem tudta Messi begyűjteni, a túloldalon viszont megteszi ezt Tagliafico, az argentin válogatott bal hátvédje, aki most visszateszi a középpályára Paredesnek, Lisandro Martinez is labdához jut, most ő felgyorsult egy picit a játék, és az angol válogatott ismét védekezni kényszerül, Kane is ott van saját térfelének közepén, az angol válogatott középcsatára, Molina a jobb hátvéd a labdával feljátsz a Simeone-nak, Simeone vissza a középpályára Fernándeznek, aztán Paredest is beveszik a játékba, McAllister kapja most, szűk területen járatják az argentinok, egy indítás, Gueye fejeli ki Messi mellől, Messi elől, Simeone pedig Spence mellett kifedezi a labdát, argentin bedobás következik a jobb oldalról a szögletzászlótól a 16. percben, 0-0 az állás.
4: A labda tehát a címvédőnél, és az angolok visszazárnak most. Harry Kane a legtávolabb lévő játékos, mint a saját kapujától 30 méterre helyezkedik jelen pillanatban. Tehát mind a 11 angol játékos Pickforddal együtt, ugye a saját 16-osának környékén nyilván Pickford a gólvonalon. Labdát szerez most Anglia, viszont nem tudnak megindulni az európaiak, mert hogy jött megint csak egy becsúszás, megint csak egy nagyon kemény becsúszás argentin részről. Na és akkor most viszont McAllister térül, fordul kicsiben a játék, veszik elő a földre, ezt is tovább engedi az amerikai spori, így azért érdekes lesz a sztori. Jön vissza Simeone, ő hátulról próbálta az egyik angolt eltalálni, aztán Gordont találja meg, Gordont aztán fölsegíti a földről, mert hogy ő a földre is került és gyorsan elnézést kért. Gordonról egy mém kezdett el terjedni katalán körökben, hogy a spanyol napos időjárás vagy a katalán napos időjárás miatt féltik, és ilyen nagyon piros arcbőrrel ábrázolták, már ilyen Ferrari pirosan jelent meg, hogy vigyázzon, ugye az angolok szélsője extrém fehér bőrű, és ugye a Barcelona játékosa lesz majd, de aki közösségi médiában követik a különböző eseményeket, szinte biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is volt, aki ezt látta. De hát ugye ez azért az angolok esetében nem ritka, hogy tényleg aki hasonló Gordonhoz hasonló játékos, tehát hogy ilyen tényleg extrém fehér színűek szoktak lenni, és azért a napon nagyon hamar meg tudnak égni. Jönnek most viszont előre, és ez ezerszer fontosabb, mint hogy kinek milyen a bőrszíne, és hogy a napra hogyan reagál az angol csapat, és most már az argentin térfélen Pepitában tükörképpen ugyanaz rajzolódik ki, ahogy elveszíti a labdát Argentina, azonnal visszazár mind a 10 mezőnyjátékos Messit is ideértve saját térfelére, ez viszont most egy szép angol akció lehetett volna. Spence viszont úgy tűnik, hogy kimegy a labda, és Spence-ről megy ki a labda, méghozzá az alaponalon kívül megy ki a labda. Nagyon örülnek az argentinok, hogy ezt végül is sikerült menedzselni, úgyhogy 17 perc, 15 másodperc játék után nincs gól, 0-0 az állás. Az látszik Feri egy fél pillanatra, hogy ha labdát veszít egyik vagy másik csapat, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos a jó védekezés, és mind a kétszer most itt ugye volt rövid időn belül, amikor nagyon látványosan ugyanaz történik, hogy gyorsan megszállja mindenki a saját térfelét.
1: Igen, nagyon-nagyon fontos mindkét csapat számára a védekezés és a nulla kockázatvállalás. Tehát abból indulnak ki, hogy hozzák le nullára a találkozót. Ezért szurkolnék nagyon, hogy történjen egy gól, és abban az esetben ez az állóvíz egy kicsit megmozdulna. Viszont az angoloknál érdekes a stratégia. Ők azért átvetik a kezdeményezést, és többségében azért az argentin térfélen zajlik a mérkőzés. Ez számomra egy kedvezőbb angol meccsterv kialakulását kezdeményezi. Viszont amint az angolok elveszítették a labdát, próbálnak azonnal visszatámadni, pont azon a zónában, ahol elveszítik a labdát, és nem engedve kibontakozni az argentin akciókat. Amikor nem tudnak ebből a visszatámadásból eredményesen kijönni, abban az esetben húzódnak csak vissza a saját térfelükre, akkor viszont nagyon fegyelmezetten teljes csapattal egy blokkban.
3: A labda Stonesnál most a kezdőkörben, tehát az angol válogatott birtokolja megint csak a labdát. Rogers teszi fel Rice-nak, Rice lefordul az ellenfeléről, aztán visszaadja Rogershez. Rogers két ember közül nem tudja kihozni, kiről megy ki, mert hogy kimegy a labda argentin lábról. Rice közben szabálytalanságot reklamált, de a bedobás így is az angol válogatotté. Anderson kapja James-től a labdát. Anderson néz a bal oldalra, hogy van-e ott üres játékos. Egyelőre Gay-t kapja, vagy Gay-t hozza játékba. Gay feljátsza Gordonnak, aki Kane-hez passzol. Kane kifordítja a jobb oldalra. Rogers a 16-os sarkánál jön, érkezik James. A beadás viszont nem jó. Laposan érkezett középre a labda. Emiliano Martinez maga biztosan ölelte magához, és feküdt rá James beadására. Érkeztek középen ketten is, de még azért elég messze a 11-es pont környékén voltak csak ott középen a támadók, amikor James labdája már az ötösön belül Martinez kezébe került. Martineznél tehát a labda, aki Lisandro Martineznek passzolja. Lisandro Martinez a 16-oson elviszi két ember között, és felpasszolja Messinek. Messi saját térfelén a kezdőkörnél a labdával hosszan tolja meg, Anderson leszereli, de elég messzire rúgta a labdát Anderson, amely így Romérohoz kerül. Romero most kinn az oldalvonalnál a jobb oldalon, saját térfelén a 16-os magasságában visszaadja Emiliano Martineznek. Az argentinak kapusa pedig felpasszolja a középpályára, ahol Enzo Fernández indulhat. A bal oldalon Tagliafico kapja, átlépi a felezőt, és indul az angol kapu felé. Indítja Julián Álvarezt, kinn az oldalvonalnál Álvarez, viszi a 16-os felé, a 16-os sarkánál, átíveli a túloldalra, Messi merre veszi, tovább teszi, Anderson azonban megint ott van, és megint csak tisztáz, hogy aztán a jobb oldalról de feje középre a labdát Molina, Messi viszont most már le sem volt, ő fejelte volna még be középre a 16-oson belülre, de tette már ezt les helyzetről, úgyhogy a 21. percben angol szabadrúgás következik, nagyjából a kirúgással felérő szabadrúgás, 0-0 az állás.
4: Annak ellenére, hogy azért viszonylag eseménytelen a mérkőzés már, ami a két 16-ost illeti, gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan elröppent az első 20 perc, vagy ez a 20 perc itt a találkozóból. Pickfordnál a labda, Pickford teszi le, és akkor most hozhatja majd, illetve már játékba is, vagy megigazítja, hogy honnan hozza majd játékba. És akkor megvan, játékba hozta, és várja azt, hogy hova lehet tenni, de megint az állóháború, aztán megnyújtja előre, és a másik kapus Martinez, Emiliano Martinez a végállomás. Ezúttal Rodgers volt az, aki nagy csatában volt ott Lisandro Martinezzel 16-os előterében, illetve Tagliafico-val természetesen ő is bezárt oda a szélről. Mondom, gyűrik egymás becsülettel. Messi szépen pördíti tovább a labdát. Az argentinok a jobb oldalukon próbálnak most támadást építeni. Megint csak visszazár minden fehérmezes európai játékos saját térfelére. Harry Kane is ideértendő. És akkor most minden mezőnyjátékos az angol térfélen. Viszont minden mezőnyjátékos áll a másikkal szemben. Most Simeone meglódul a jobb oldalon, viszont nem kapja a labdát. Nincs mozgás egyáltalán az argentinoknál. Átkerül a labda Álvarezhez a bal oldalra, a kispadokhoz közelebb eső oldalra. Álvarez belelőtte Jamesbe, és akkor egy bedobással megelégszik. Ezt argentin szurkolók elől teheti meg. Ők fölpattantak, és egyből tapsal próbálták biztatni Álvarezt. A labda hátra kerül most egészen a kezdőködig, egészen pontosan. Lisandro Martinez, Tagliafico a bal oldalon. Álló háború a pályán egyértelműen. Egy centiméteren sem mozog többet a kelleténél senki sem. Így viszont nem nagyon lesz belőle helyzet. Nem nagyon lehet kihez tenni a labdát. McAllister csak hátrafelé tudja tenni. Feri, mi ilyenkor a megfejtés? Mit lehet tenni? Mert hogy most McAllister lemarad, ő kapott egy rúgást egyébként, és emiatt szerintem megállt a játék, úgyhogy lesz lehetőséged egy picit segíteni, hát ha valamit látsz, amit ezzel az állóháború ellen lehet tenni.
1: Azért ez jellemző erre a világbajnokságra, hogy amennyiben visszaszorul egy csapat a saját védő harmadába, akkor teljes csapattal védekezik. Itt is az angolok felhúzták ezt a klasszikus 4-2-3-1-es falat, amiben azért Harry Kane is visszahúzódik a saját térfelének a közepére. Elsősorban a középpályások és a védők közötti területet próbálja az argentin válogatott támadni, oda a sorok közé próbálják bepasszolni a labdát, de hát nyilván leszűkíti ezt a területet az angol válogatott.
4: Szabadrúgást kaptak az argentinok, egyébként McAllister nem véletlenül került a földre, Messi végezte el, Simeone a jobb oldalon, és jön az első argentin szöglet a mérkőzésen, eltelt 23 és fél perc.
3: A jobb oldalról jön majd az argentin szöglet, de lassan a hidratáció szünetnek is jönnie kell, nem tudom, hogy mikor fog úgy dönteni Ismail Elfát, hogy pihenőre küldi a csapatokat, tehát lehet, hogy nem egy szöglet előtt. Közben középen Simeone balhézik egy picit Pickforddal, hát Pickfordot sem kell félteni, hogyha balhéról van szó, ő is tud provokatívan fellépni, és a játékvezető oda is megy a gólvonalra rendet tenni. Romero nyugtatja egy picit Simeonét, de megteszi ezt Elfát is, Pickforddal is, Romero közben Pickfordnak is mondja a gályt, és ez még egy nyugodtabb jelenet itt ezen a mai mérkőzésen. A 24. perc letelik, a 25. percben jön majd Messi szöglete, tehát a jobb oldalról Simeone ott maradt Pickford előtt, és íveli be a labdát Messi, a játékvezető pedig már le is fújta, mert hogy Simeone akadályozta Pickfordot ott az ötösön belül, és ezért nem...
4: Pickford mutatja, bocsánat, közben, most csak beleszólok, mutatja a Sporinak, hogy haló, idő van, le kéne menni, ígyunk egyet.
3: Pickford mellé ütött a húgy a labdának, és a játékvezető pedig meghallotta Pickford kérését, úgyhogy itt az első félidő hidratáció szünete. Feri, tudsz beszélni 3 percet?
1: Megpróbálok, szokott menni, köszönöm szépen. Bár megmondom őszintén, messziről kell rákanyarodnom, hiszen gyakorlatilag nem az történt, hogy nekiestek egymásnak a csapatok, nem is az történt, hogy rendkívül passzív a találkozó, és hátul adogatják a labdát, ahogy jó pár találkozó kezdődött eddig a világbajnokságon, még a kieséses szakaszban is, hanem nagyon-nagyon intenzív a találkozó, és nagyon-nagyon sok indulat van a pályán, és nem véletlen fogalmaztam úgy a mérkőzés előtt, hogy igazából véleményem szerint az a gárda fog tovább jutni, és az lesz eredményesebb, amelyik hamarabb lehiggad, hamarabb tud koncentráltan csak és kizárólag a mérkőzésre koncentrálni. Nagyon-nagyon lényeges lesz, hiszen azért vagyok meg őszintén, már most ki lehetett volna osztani 2-3 sárgalapot is akár, ha ott húzza meg a szintet a játékvezető, illetve kirívóan sok a szabálytalanság, ezáltal lehet, hogy ez mindkét csapat részéről valamelyest a mérkőzés terv vagy a taktika része is, de nem tud egyik csapat sem játékba lendülni, hiszen annyi a játék megszakítás. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy szinte áthatol a képernyőn keresztül az a fajta izgalom, az a fajta feszültség, ami a játékosokban benne van. Ez teljesen természetes egy ilyen kiélezett mérkőzésen, de ezzel párhuzamosan kevesebb a szép megoldás, kevesebb a futball. Na most, hogy rátérjünk nem csak a mentális oldalra, hanem a szakmai részére, az angol válogatott szerintem egy picit tanulva a spanyol játékból, vagy eleve Tuchel így gondolta ki a taktikát és a mérkőzés tervet, de áthelyezte a játék súlypontját az argentin térfélre. Ez azért lehet érdekes, mert azért akár átlövés tekintetében, akár szélső játék tekintetében, akár beadásra való érkezésekben szerintem nagyon erős ez az angol válogatott. Arról nem is beszél, hogy Bellingham részéről középpályás mélységi beindulások oldaláról is komoly gólhelyzési, gól szerzési lehetőségei vannak az angol válogatottnak. Az argentin belsővédő párost, de összességében az argentin védekezés nem tartom annyira erősnek, hiszen a világbajnokság során már többször kaptak beadásból gólt, akár fejes gólról is beszélhetünk, akár pedig beadás utáni lepattanó labdából. Tehát ott mindenféleképpen foghatónak érzem az argentin védelmet. Azt viszont ne felejtsük el, hogy a labdavesztés után az angolok azonnali visszatámadása nem véletlen, hiszen amennyiben az argentin válogatott gyors kombinációkból, hiszen ők nem vagdalják el a labdát, gyors kombinációkból ki tudnak jönni ebből a visszatámadásból, akkor gyakorlatilag 5-6 angol játékost át tudnak játszani, és azok a kontrák viszont nagyon-nagyon veszélyesek lehetnek. Tehát nem klasszikusan ez az egy ritmusú indításos kontra, mint mondjuk egy francia válogatottnál, hanem gyors kombinációból, esetleg forgatásból lehetőség szerint egyenlen játékot próbálnak kihozni valamelyik szélen.
3: A 28. percben a csapatok visszatérnek a pályára. Nem volt egyébként kapura lövés itt az első félidő első felében, ami szintén elég sokat mondó. Pickford elvégzi a szabadrúgást, Gay-nek passzolja oda, Gay visszateszi Pickfordnak, akit azonnal megtámad Álvarez, és Pickford felpasszát, elcsenik az argentinok, Messi, aztán Álvarez a labdával a 16-oson belül, Messi belepiszkál, és ez így nem jó. Hiába indult ott Simeone a jobb szélen, és Álvarez talán nekitette volna a labdát, Messi beleért, és így kimegy a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy ismét az angolok jöhetnek, ezúttal kirúgással, nem pedig szabadrúgással. Pickfordnál a labda, felrúgja a labdát oda a túloldalra, mégpedig Bellingham felé, illetve Rogers felé. Rogersről kimegy a labda, és James a földre kerül, az argentinok dobnának, McAllister érthetetlen, vagy értetlen fejjel néz a játékvezetőre, aki az angoloknak ítélte érzésem szerint a labdát, mármint, hogy arra mutatott, de mégis McAllister elvégezhette a bedobást. Érdekes jelenetek. 29. perc 0-0.
4: És továbbra sincs. Olyan, mint hogyha benfelejtette volna az öltözőben a lapot egyébként. Nem tudom, hogy Isten vész, hogy vér folyjon, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy annak kell folynia, hogy bármit is szankcionáljon, vagy komolyabban szankcionáljon. Dibu Martíneznél, tehát az argentin csapat kapusánál a labda jelen pillanatban, ő a 16-os vonalán áll. És nem nagyon van társ, akihez tudná tenni. Romero találja meg, Romero visszateszi Martínezhez. Az angolok tisztes távolságból figyelik azt, hogy az argentin középső védő és kapus tartja a labdát. Óriási, tényleg a tét, az érződik egyébként minden egyes jelenetnél, hogy a tét hatalmas, de mondjuk ezen nem nagyon lehet csodálkozni, hiszen a világbajnoki döntő, amiért focizik most ez a két csapat, és csak egy juthat majd be a vasárnap esti döntőbe, és mérkőzhet meg Spanyolországgal. Ha az angolok lesznek azok, akkor jön a két évvel ezelőtti Európa-bajnoki döntő visszavágója, ha az argentinok lesznek azok, ez egy kifejezetten pikáns, izgalmas, érdekes csatát vetíthet előre, olyat, amit nem látunk, vagy nem láthatunk minden nap. De hát egyelőre ez még csak találgatás, illetve a feltételes mód erőteljes használata, hiszen nem tudjuk, hogy ebből a párosításból kijut tovább. Azt viszont biztosan tudom, hogy, illetve azt tudom is mondani, hogy Spence révén az angolok hozzák most föl a labdát az argentin térfére, és aztán utána visszaszerzi a labdát a címvédő, méghozzá Simeone tette meg mindezt. Álvarez a kezdőkörben, McAllister kicsiben a játék, próbálnak az angolok, ahogy az Bene Ferenc állandó szakértőnk is említette már korábban, visszatámadni. Ezt meg is teszik. Kereken fél órája zajlik a mérkőzés. Anglia, Argentína a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében 0-0.
3: És nem csak a spanyolok, hanem a franciák is ellenfélre várnak, ugye? Bár ők nyilván kisebb lelkesedéssel, mert a döntő előtti napon szombaton a bronzéremért is pályára lép két válogatott, a két elődöntő vesztesett. Az is lehet, hogy a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság mellett a négy évvel ezelőtti VB döntője is megismétlődik, csak ezúttal a bronzéremért lépnének akkor pályára a franciák és az argentinok. De hát ez messze van, ahogy ezt Cornél is mondta, a labda pedig Paredesnél, az indítása nagyon hosszú, kimegy az alapvonalon túlra, hiába sprintelt ott a jobb oldalon felfelé Molina. Nagyon hosszú volt Paredes indítása. Kirúgása jön az angol válogatott így a 32. percben, és nem Pickford fogja elvégezni, hanem Gehi passzolja oda az angolok kapusának, aki a 16-oson belülről fogja felívelni minden bizonnyal, így is van, ezúttal a bal oldal felé, ahol Gordon indulna, Gordon elől elrúgja Molina, Bellingham viszont megszerzi a labdát Romerótól, Bellingham tartja most Simeone mellett, Simeone elesik, Bellingham így elindulhat a kapu felé, Bellingham még tovább vinné, elesik két argentin között, szabadrúgáshoz jut az angol válogatott a bal oldalról, 25-30 méter van nagyjából az alapvonaltól, az a hely, ahova lefújt a szabadrúgás helyét jelző sprét a játékvezető, onnan a bal oldalról be lehet majd ívelni a labdát. A labda egyébként most változott egy picit itt az elődöntőkre, amint az maradt az eddig megszokott, viszont most már nem a rendező országok zászlajainak színében pompázik, a kéket, a pirosat és a zöldet egy ilyen arany és bronz színű mintázat vette át a világbajnokság hivatalos labdáján. A bal oldalról jön tehát az angol szabadrúgás, Rice a labda mögött, és ott van Reece James is. A bal oldalról jön tehát az angol válogatott szabadrúgása a mérkőzés 33. percében. Bent vannak természetesen a jól fejlő angol válogatott játékosok, azok közül, akik pályán vannak, mert Denben például a kispadról figyeli ezt a szabadrúgást. Trice szabadrúgása jön tehát. Bal kezét a magasba lendíti, síveli be a labdát a hosszú oldalra, Stones fejjel mellé megy. Kirúgást ítél a játékvezető, 33. perc, Anglia-Argentina továbbra is 0-0.
4: Az első helyzet féleségecske, ha lehet így fogalmazni. Volt ennél már korábbi mérkőzéseken, amikor ilyen jelenetet látva egyáltalán nem sziszentünk föl. Itt most, mivel eddig nem is volt próbálkozás, ugye volt egy-egy szöglet mind a két oldalon, így azért ez a Stones fejes, ami kaput elkerülő végül is beegyezhetjük. Mindenre ugye bő fél órát kellett várni, de hát összességében tényleg azért a rendkívül óvatos játék az, ami dominál. Ez az első olyan próbálkozás, tehát a meccsen, ami ugye bekerült Simeone, megint csak főszereplő egy olyan szituációban, amikor egy angol játékos a földre került. Nagyon meg lennék lepve, hogyha Simeone úgy hozná le ezt a mérkőzést, hogy ne kapna lapot. Az amerikai spori magyaráz neki, mondja, hogy gyere közelebb, Simeone tolat. Simeone egyébként kézzel rántotta vissza Jéhit, aztán utána, mint egy faltörőkos fejjel ment neki. Hát amit el lehetett követni, mindent elkövetett. Thomas Tuchel is mindent elkövet. Ha már itt szóba került Gordon kapcsán, és akkor egy picit próbálok könnyedebb dolgokat is becsempészni. Nem tudom, aki kedvelik a stand-up műfaját, hogy mennyiszer jött velük szembe. Az egyik legkedveltebb stand-upos Kis Ádám osztotta meg, hogy Bödőcs Tibort hasonlította Thomas Tuchelhez, és alá is vágott az egyik stand-upjából egy ilyen idő, vagy egy ilyen játék megszakítást, tehát szöveget zseniálisan jó volt, mint ahogy az angolok támadása is jónak tűnik most. A 16-oson belülre jön egy ívelt labda, de hát ennyit a dicséretről. Simeone az, aki a szögletzászlónál begyűjti Spence, gyűri Simeone-t, Spence és Simeone csatájából. Spence tud kikerülni győztesen, mert hogy megszerzi a labdát, de aztán jön a visszasegítő ember, és így végül is az argentinok majdnem megúszták ezt a szituációt, a majdnem csak azért lesz indokolt, mert hogy végül is Bellingham kerül a földre, és jöhet majd egy angol szabadrúgás, ez a 16-os csücskénél a kispadokkal átelleni oldalon a csücsöknél jön majd a szabadrúgás. Molina taposta meg Bellinghamet, egyébként egyértelműen szándékos volt hátulról, tehát hogyha ez nem sárgalap, akkor mi a sárgalap?
1: Nem értem egyébként az egészet.
4: Hát Feri,
1: van egy olyan játékvezetői felfogás, hogy ugye az első fél időben ugyanazért nem járságlap, hogy a második fél időben. Nyilván ez nem így írott szabály, és elvileg nincs is így, de meggyőződésem, ha ezek a 60-70. Percben történnek, akkor már elővette volna a sárgalapot. Baj lesz ebből, mert előbb-utóbb a szintet átlépik a játékosok, és abból lehet egy rúgdosodás, vagy hirtelen egyszer elborul az amerikai játékosot, azt először egy piros lapot.
4: 36. perc a mérkőzésen. James a labda mögött, angol szabadrúgás. James kapura teszi, és megvan az első kaput eltaláló kísérlet. Még mindig ott pattog a labda az argentin ötösön belül. 36 percet kellett rá várni, majd csak kereken 36 percet, hogy legyen kaput eltaláló kísérlet a mérkőzésen. Most viszont már indulhatna egy argentin kontra. Messi két angol között is megtartja a labdát. Messi, Na most került a földre, és most elszabadul a pokol. Ki volt az, aki a vétkes volt? Most már jön az első sárga lap. Kane értetlenkedik, hogy miért jön a sárga. Anderson lesz szerintem az, aki besárgul. Fönn a sárga lap a magasban, de hogy kire mutatta rá a játékvezető, ezt most nézzék el, nekem meg nem mondom. Egy kupacban mindenki, nagyon komoly lögdösődés. Hát nem véletlenül fogalmazott úgy az imént Bene Ferenc, hogy baj lesz ebből. Mutatja a spori, hogy sárga lapot szerette felmutatni. Ha szeretné felmutatni, akkor most már csak az a kérdés, hogy kinek. Anderson, jól mondtam, elsőre ő lesz a vétkes. Messi megbolondította Kane-t, illetve egy másik angol játékost, és utána Anderson volt az, aki irdatlanul felvágta, mindez a 37. percben történt. Spence és Kane esett áldozatául Messi varázslatának, és aztán utána most itt a lassítás alapján nagy levegőt vettem, hát bezárták ollóba Spence, illetve Anderson Messit, Elliot Anderson pedig besárgult.
3: Nem mondom, hogy jogtalan a sárga lap, de itt az előbbi eset.
4: Hát, egyértelmű, persze.
3: Ez most nagyon furcsa nekem. Hát nyilván a játékvezetőnek nem esett jó, hogy amint Messi a földre került, mind a 9 másik argentin mezőnyjátékos oda gyűlt köré, és nagyjából fél méterről, 30 centiről mondta magáit a játékvezetőnek, meg Andersonnak. Messit megvédik a társak. 38. perc, Messi fogja elvégezni a szabadrúgást, laposan teszi balra Paredesnek. A Paredes visszaadja Messinek, az angol térfél közepén Messi, elviszi Gordon mellett, és távolról ellövi, levágódik a labda, Fernández is ellövi, mellé megy! Nagy lövés Fernándeztől. Nem tudom, hogy mit reklamál a Fernández, talán szögletet szeretne az argentin középpályás, lehet, hogy úgy érezte, hogy Pickford beleért, vagy az egyik blokkoló játékos, ott lehet, hogy Stones derekát érezte, úgyhogy suhintotta a labda, de a játékvezető kirúgást ítél minden egyes szituációban, akár egyértelmű a helyzet, akár kétes, az argentin játékosok hevesen reklamálnak, és igyekeznek az angolok is valamennyire azért tartani a lépést ebben a szempontból is az argentin csapattal. A labda az argentinoknál, Lisandro Martinez kapja saját tér felén, egyelőre nem siet előre az argentin középhátvéd, inkább Paredesnek teszi, aki a kezdőkörben sétálgat most a labdával. Visszaadja Romérónak. Romérót nem támadja meg, se Bellingham, sem pedig Kane, úgyhogy Romérónak is van ideje ott tologatni picit. Nagyjából egy négyzetméteren belül ért a labdához 5-6 egymás után, aztán Paredesnek tette vissza, Paredes pedig hazaadja egészen Emiliano Martinezig, és akkor most feljebb lépnek az angolok is, de azért nem támadják meg Martinezt, úgyhogy neki is van ideje ott húzogatni a talpával a labdát. Körülnéz egyszer, körülnéz kétszer, picit irányítja a többieket, mutatja Paredesnek, hogy nyugodtan menjen följebb, aztán végül most rúgja a 16-os vonaláról előre, Alvarez felé, illetve Simeone felé a labdát, Simeone előre elfejelik az angolok, aztán a visszafejelt labdát végül Anderson csúsztatja tovább, Paredes is fejjel ér bele, Anderson és Spence egymásra vártak, így a labda az argentinokhoz kerül, Messi tovább teszi McAllisternek, aztán megint Messi, ez a labda érintés nem volt jó, Rice tudja elrúgni onnan a 16-os környékéről. Argentin dobás következik a mérkőzés 40. percében, az állás 0-0.
4: És hozhatja előre a címvédő. Az argentinok megszenvedtek, nagyon-nagyon komolyan megszenvedtek Svájccal az előző körben, a negyed döntőben. Anglia pedig ugye Norvégiával találkozott és feszültek egymásnak ott az európai csatában, aztán végül is túlóra döntött, ugye mind a két mérkőzés elment hosszabbításig. Álvarez teszi hátrafelé a labdát. Ja, amiről már többször beszámoltunk, ugyanez történik most is. Elveszítette a labdát Anglia, és akkor megszállta saját térfelét az európai együttes, és az argentinok keresik most lelkesen a rést a pajzson. Hát iszonyatosan sűrű védekezéssel találják magukat szemben, úgyhogy ez nem lesz egy könnyű feladat. Ez teljesen egyértelmű. Paredes tartja a labdát, és aztán kidobja a jobb oldalra. Simeone. Gordon is vele szemben. Egy pillanatra bekapcsolódott Fernández a játékba. Kane megint csak a legelőrébb tolt angol. Nincs 40 méterre szerintem a saját kapujától. Szépen lábról lábra megy a labda argentin részről. Enzo Fernández most éppen mutatja, hogy valaki mozduljon, de nem nagyon van mozgás, aki ez lehetne tenni. Jön egy középre bepasszolt labda, ez viszont pontatlan, és akkor ebből jöhet egy angol kontra. Egy angol kontra. Az amerikai spori pedig megtalálta a sárga lapját újra, mert hogy jött egy visszahúzás ott, mielőtt rá tudott volna gyorsítani az angol csapatból Rodgers. Akkor kioszt egy sárga lapot még hozzá, 6-ossal Lisandro Martinez kapja. Ő volt az, aki egy picit visszarántott, de nem nagyon, pont annyira, hogy ne tudjon megindulni. Most érezte úgy, én azt hiszem, hogy most lehet mondani, hogy úgy érezte az amerikai sportoló, hogy eddig és ne tovább, mert hogy ilyen jellegű szabálytalanságból is volt már több is, ennél jóval durvább is, amire nem adott lapot. Úgyhogy végül is nem kellett várni a második félidőig, hanem már az elsőben elkezdte kiszórni a lapokat. Gólból nincs, viszont ugyanúgy, ahogy a gólok száma teljesen egyforma egyik oldalon is, illetve a másik oldalon is egy nulla jelenik meg az eredményjelzőn. A sárga lapok tekintetében is, a szögletek tekintetében is, minden tekintetben döntetlenre állnak. Anglia-Argentina, tehát gól nélküli döntetlen az első félidő hajrájában.
3: A labda világbajnoki címvédőnél jönnek az argentinok, Messi kapja meg már az angol térfélen a labdát, Andersonnal van szemben, mellette elviszi, aztán Anderson utána nyúl és elveszi Messitől a labdát, Anderson buktatják, szabadrúgást kap az angol csapat, Anderson pedig már le is passzolja Bellinghamnek, Bellingham a bal oldalon indul előre, Romero mellett elviszi, aztán Romero is szerel, ahogy Anderson is, miután Cseller megverte őt az ellenfél tízese, aztán végül hátulról el tudta piszkálni a labdát az argentin védő. Lisandro Martinez Tagliafico-hoz játsza. Tagliafico a bal oldalon egy lövőcsele elküldi James-t, és felpasszolja Julian Alvareznek, aki visszateszi Lisandro Martineznek. 16-oson belül a középhátvéd, saját 16-osán belül Paredeshez passzolja tovább a labdát, aki pedig a jobb oldalra Molinának adja. Molina felpasszolja Messinek, Messi pedig egy indítással hozná játékba Simeone-t. Simeone fut versenyt Gehivel, próbálja rárúgni a labdát az angolra, ez talán sikerült is, de aztán visszapattant Simeone-re, úgyhogy az angol válogatott jöhet majd bedobással. A mérkőzés 44. percében Spence

0: Lisandro Martínez tisztázott, jöhet az angol válogatott megint csak bedobással a bal oldalról, Spence kezében a labda, már be is hajítja Gueye-nek. Továbbra sincsen gól, az első félidő utolsó percében járunk.
1: Kérdés, hogy mennyi lesz a ráadás, ugye a 3 percen felül mennyit akar rátenni a játékvezető. Nagyon sokat állt a játék, ugye, itt a szabálytalanságok miatt. Ma már mindenre kiterjedő statisztikával rendelkezünk, majd csak 20 szabálytalanság az első félidőben, ez elképesztően magas szám, 18-nál járnak egyelőre a csapatok. Tagliafico kezében a labda, és ő végzi el a bedobást, egyelőre nincs információnk arról, hogy mennyi lesz majd a hosszabbítás, de ahogy van, természetesen azonnal jelezzük. Azt tudom most jelezni, hogy a labda az argentin csapatnál, és címvédő saját térfeléről próbálnák kihozni. A 3 percen felül, ami ugye a kötelező ivószünet, vagy reklámszünet, vagy nevezzük bárminek, kereskedelmi szünet, kötelező időkérés miatti játék megszakítás, szóval nevezhetjük bárhogy, elnézést, ezen felül nem tesz hozzá semmit az amerikai spori. Az argentinok elveszítik a labdát, úgyhogy Anglia keresheti most a rést a pajzson az argentin térfélen.
0: Gueye-nél van, az argentin térfél mélyén rehúzódik fel Gueye, ki megjátsza Kane-t, Kane Rice-nak teszi tovább, ott középen Rice a jobb oldalra passzolja Jamesnek, James próbál lefordulni McAllisterről, sikerül is neki, aztán a visszapassz az nem jó Rice-nak, beleér Julian Alvarez, James dobhat két labda a pályán, illetve most csak egy, mert a másikat James szép dobná be, Rice kipasszolja a fölösleges labdát, James pedig behajítja azt, amelyikkel folytatódik a mérkőzés Andersonnak. Anderson Gueye-t játsza meg, visszahúzódik az argentin válogatott teljesen a 16-osa előterébe. Andersonnál a labda, körbeadogatnak az angolok az argentin térfél közepén, James a jobb oldalon, visszaadja Rice-nak, Rice fordul egyet, aztán Rogersnek passzolja, Rogers vissza Jamesnek, továbbra is a jobb szélen zajlik a támadás, most kapja Stones egyel beljebb, aztán csak visszateszi oda, ahonnan jött. Rogers egészen az oldalvonalnál, Tagliaficóval szemben. Rogers széttárja a karját, nem tudja kinek passzolni, csak visszafele Jameshez. James még egyel hátrébb teszi Stonesnak, Stones megint forgulódik egy picit, aztán hazadja Pickfordnak. Egészen az angol kapusig kerül a labda tehát, aki már felpasszolja Andersonhoz. Anderson a kezdőkörből indítaná, és ez nem is pontatlan, viszont már sem volt Rogers ott középen az argentin védők gyűrűjében, úgyhogy jöhet majd egy argentin szabadrúgás. 1 perc van még hátra a jelzett ráadásból, a jelzett 3 percből, Anglia-Argentina 0-0.
1: Kaput eltaláló lövés nélkül egyelőre a világbajnoki elődöntőben. A tét egyértelműen érezteti a hatását, ez napnál világosabb. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a félidőben lesz azért mit átbeszélnie mind a két oldalon, akár Scaloninak, akár Tuchelnek majd a sajátjaival. A labda jelen pillanatban az argentinoknál, és azzal, hogy saját térfelükön adogatnak Tagliaficóék. Azt akartam mondani, hogy talán mintha már a félidő végét várnák, aztán csak megpróbáltak előre indulni. Enzo Fernández viszont hiába került a földre, nem jött a szabadrúgás. Visszaszerzi ellenben a labdát Anglia. Ezt most lefújja a játékvezető, és akkor még egy kis kakaskodás jut az első félidő utolsó másodperceire is. Elvileg 10 másodperc a jelzett hosszabbításból. A labda Angliánál, minden mezőnyjátékos most a címvédő tér felén. Ez volt a 19. szabálytalanság egyébként a mérkőzésen. Tényleg nagyon-nagyon töredezett a játék. Rengeteg-rengeteg kisebb-nagyobb szabálytalanság, egyelőre 2 darab sárga lap a mérkőzésen. Szögletből is 2, feltéve ha erre lesz idő. Nem lesz rá idő, hiába pattan meg a labda. Na, szóval, hogy kell ezt nem csúnyán mondani? Tehát ez mindennel szemben megy, minden, ami a játék szellemisége. Jönnek előre az angolok, hiába mutogatja az óráját az amerikai sportoló, letelt a 3 perc. Még a 3 percen belül jött volna ez a szöglet. Feri, mit szólsz ehhez? 0-0-ra fordulnak?
2: Nehogy valami gól szülessen, úgy gondolt az amerikai játékvezető. Ja, okay. Szögletnél nagyon-nagyon ritkán fújják le a mérkőzést, még akkor is, ez csak a fél idő. Hát minden esetre töredezett első félidőt láttunk, a futball nem feltétlenül szép oldalát mutatja, de feszültség és izgalom az mindenféleképpen jelen van.
1: A játékosok körbeveszik az amerikai sportit, mindenkit ellökdös onnan maga mellől, a játékvezető is messzi maradhatott ott egyedül reklamálni. Bellingemen nincs csapatkapitányi karszalag.

0: úgyhogy neki nincs erre joga. Nem mondom, hogy, hogy mondjam, sok mindent meg kell emésztenünk, de frissítsünk mi is, vagy frissítsenek önök is. Mi is ezt tesszük majd itt a szünetben. Anglia-Argentina világbajnoki elődöntőben 0-0. Hamarosan innen jön majd a folytatás, addig stúdió.
1: Közben érkezett egy hír, a holland Den Haag bejelentette, hogy szerződtette a Debrecen labdarúgóját, a kétszeres válogatott Bárány Donátot, aki 2030-ig érvényes szerződést írt alá. Mi pedig egy rövid zene után jövünk vissza.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Gól! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körkapcsolás.
0: Élő közvetítések,
3: interjúk,
0: elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: 4 perc múlva 10 óra. Tegnap a Zsigulszky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendezték a 16. Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagy Díjat. A kalapácsvetés versenyszámot a férfiaknál az a kanadai Ethan Casberg nyerte, akinek 6 kísérletéből 4 volt érvényes, és mind 80 méter feletti volt. A kétszeres világ és egyszeres olimpiai bajnok kalapácsvetővel az eredményhirdetés előtt beszélgettem.
5: Ethan, congratulations for today's.
4: Ethan, gratulálok a mai teljesítményedhez. Olimpiai és világbajnok vagy, többiből kétszer is. Az egyik címedet épp így szerezted ebben a stadionban. Hogy viszonyulsz hozzá?
6: The stadium's incredible, the fans are amazing.
7: A stadion nagyszerű, a közönség minden alkalommal fantasztikus hangulatot teremt. Az a biztatás, amit kapunk, sokat segít abban, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek. Jó eredmények születtek idén kalapácsvetésben, és ez a nézők támogatásának is köszönhető. Nekem is segített ez a hangulat.
6: The fans that are cheering us on and supporting us so much, that yeah, it definitely pushed me to a better result.
5: How your relationship?
4: Milyen viszonyt ápolsz a mi nagy bajnokunkkal, Halász Bencével?
6: I think he's done an amazing thing here in Hungary.
7: Bence kiváló eredményeket ért el, és jó látni azt, hogy Magyarországról érkezve milyen sokáig jutott. A kalapácsvetésnek nagy és sikeres múltja van ebben az országban, és ő hozzájárul ahhoz, hogy ez a történet még tovább íródjon. Tehetséges, jó ember, és engem is motivál abban, hogy kihozzam magamból a maximumot. Látom, milyen sok munkát tesz abba, hogy a legjobb legyen, nagy siker, ha le tudom őt győzni.
6: And I think it's just, you know, we're pushing each other to be better and better. Yeah.
5: What's your plan for 28?
4: Mi a terv 2028-ra, a Los Angeles-i olimpiára? Második olimpiai bajnoki cím?
6: I mean, hopefully, you know, training goes well into it.
7: Remélem. Ha jól mennek az edzések, akkor úgy érzem, sikerülhet a címvédés. A Los Angeles olimpia még messze van, de várom ezt az eseményt. Különleges lesz, hiszen Kanadához közel rendezik, viszont az biztos, hogy nehéz dolgom lesz, mindenki egyre messzebbre dob, és biztos nagy versenyre készülhetünk.
6: Some incredible athletes coming up and people are just throwing further and further, so I think it's going to, the competition is going to be amazing.
4: A kalapácsvető kanadai Ethan Casberget hallották. A rúdugrást a férfiaknál azaz Armand Duplantis nyerte, aki a világrekordot is megpróbálta megdönteni. A győzelemhez elég volt neki a 607 cm, a világcsúcs a 632, azonban 3 kísérletre sem sikerült egyelőre. Nos, a verseny után Kreisz Bálint kérdezte Mondot.
7: A második kísérletet közel volt a világcsúcshoz. Hogy értékeled a teljesítményed?
4: Kicsit visszafogott volt a teljesítményem. Örülök a 607 cm-es eredménynek. Közel voltam a világcsúcshoz, még néhány kísérlet, és biztosan meg lesz a 632-es világcsúcs.
7: Milyen volt visszatérni Magyarországra, ebbe a stadionba, ahol tavaly világcsúcsot ugrottál, 3 évvel ezelőtt világbajnok lettél, és szeptemberben te leszel a világdöntő egyik nagykövete?
8: Ultimate final.
4: Szeretek Budapesten lenni, itt ugrani, az emberek, a stadion, a város is csodálatos. Öröm itt lenni, azt érzem, itt jól tudok teljesíteni. Nagyszerű lesz visszatérni, és remélem magasra jutok majd, és megdöntöm a világcsúcsot.
7: Nem csak atlétaként, hanem zenészként is szerepelsz majd a szeptemberi világdöntőn. Hogy haladsz a dallal?
4: Igen, jól áll. Most fogunk forgatni itt Budapesten. Nagyon izgatott vagyok. Remélem, hogy mindenkinek tetszik majd.
8: What was your main inspiration for that song?
7: Mi volt az inspiráció a zenéhez?
8: A lot of World Cup songs.
4: Sok világbajnoki zenét hallgattam, például Shakira számai, de Pitbull és Jennifer Lopez zenéje is közel áll hozzám. Nagyjából ehhez hasonló energikus számot akartam készíteni, ezek voltak a fő inspirációim.
9: A rudugró Armand Duplantist hallották. A stúdióban Bene Ferenc, állandó szakértőnk, akivel megpróbáljuk értékelni az értékelhetetlen. És egy picit talán tekintsünk előre, mert ezt az első fél időt látva tulajdonképpen a legnyugodtabbak a spanyolok lehetnek, akik már benn vannak a döntőben, és ezt az hát idézőjelbe tett bénázást nézve talán mosolyogva ülnek a képernyők előtt, vagy akár a stadionban.
10: Érdekes felvetés. Nyilván a spanyol válogatott, mint csapat sokkal jobban működött, mint a mai elődöntő két résztvevője, de azért én óvatosabban fogalmaznék, tehát itt nagyszerű labdarúgók vannak a pályán, csak kioltják egymást, úgymond, és sajnos sokkal többet foglalkoznak egymással, és sokkal több jön ki a feszültségből, mint magából a játékból. Nem véletlen mondtam azt, hogy az a gárda fog tovább jutni, amelyik hamarabb le tud higgadni, és hamarabb a játékra tud koncentrálni. Egy biztos, hogy mindkét csapat többszörösen nagyon van biztosítva, tehát a kiinduló pont az mindenféleképpen az, hogy ne kapjon a gólt. Ebből a szempontból nekem valamelyest az angolok kezdeményező játéka jobban tetszik, hiszen többet kezdeményeznek, többet van az argentin térfélen a labda, és amennyiben elveszítik, azonnal rögtön visszatámadnak, és igyekeznek elfolytani már korai fázisában az argentin támadásokat. Viszont amikor az argentinok kijönnek ezekből az akciókból, akkor olyan üres területek képződnek a visszatámadási zóna mögött, amiből viszont Argentina tudna érvényesülni. Az nem meglepetés számomra, hogy nem a kapusokról szól ez a mérkőzés, hiszen beszéltük a mérkőzés előtt, hogy szerintem annyira szervezettek lesznek a csapatvédekések, hogy kevés kapura lövés lesz, de az, hogy gyakorlatilag nulla vagy talán egy történt, az azért engem is meglep.
9: Mit szólsz ahhoz a felfogáshoz, ahogy a marokkói születésű, amúgy amerikai játékvezető ezt a meccset viszi?
10: Igen, hát Mr. Elfat szerintem hamarabb hozzányúlhatott volna a sárgalap eszközéhez, hiszen elég magasan húzta meg azt a szintet, amitől kezdve belenyúl a mérkőzésbe sárgalap tekintetében. Az a része tetszik, hogy engedi a kemény játékot, de egyelőre nem nagyon érzi azt a határt, amikor a játékosok átlépik a kemény és sportszerű játékot, már a sportszerűtlen és durva játékra, tehát szerintem hamarabb megfoghatta volna a találkozót. Továbbra is azt mondom, hogy nagyon gyors a mérkőzés, nagyon dinamikus és nagyon nagy a feszültség a pályán. Ehhez talán abból a szempontból jobb lett volna egy Európa játékvezető, hogy tele van bajnokok ligájában érlelődő, bajnokok ligájában szereplő játékosokkal mindkét gárda, ezért talán egy olyan játékvezetőt jobban elfogadnának ezek a világsztárok, akik a BL-ben szocializálódtak, aki a BL-ben is szokott vezetni. A tekintélye hát nem nulláról indult volna, hanem sokkal nagyobb kredittel.
9: Ha már itt tartunk, akkor ki vezetheti a döntőt? Mert ugye a spanyol, a francia, az angol és az argentin játékvezetőket hazaküldték. Ki marad? Van-e még olyan, mondjuk egy német bíró lehetne? Mondjuk természetesen függhet attól, hogy európai-dél-amerikai párosítás lesz a döntőben, vagy európai-európai?
10: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Igazából a játékvezetőkkel kapcsolatban nekem nincs különösebb álláspontom, vagy különösebb favoritom. Abból a szempontból, hogyha két európai játszaná döntőt, akkor talán az európai játékvezetőknek nagyobb tere van, vagy nagyobb esélye. Az egy érdekes kérdés, amennyiben Spanyolország-Argentina döntő lenne, akkor honnan szereznek játékvezetőt? Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy nem valami harmadik kontinensről, mert itt azért már nagyon-nagyon fontos, hogy egy megfelelő tekintélyen rendelkező rutinos játékvezető vezessen.
9: Zlatan Ibrahimovic posztolt 2 órával ezelőtt, azt írta, hogy Anglia már látta Isten kezét, most pedig megnézheti, milyen a bal lába. Ez eddig nem látszott az első 45 perc alapján.
10: Igen, de Messi az a típusú játékos, aki egyszer villan, és az a lehet, hogy futballtörténelmet ír. Tehát amikor bénázásként fogalmaztál, akkor részben igazad volt, de azért én úgy gondolom, hogy itt nagyon komoly labdarúgók vannak a pályán, és nem utolsó sorban a kispadokon is. Tehát egyértelműen azt várom, hogy ha nem fog működni egyik csapatnak sem az elképzelt játéka, abban az esetben a padról beszálló játékosok még megváltoztathatják gyökeresen ezt a találkozót.
9: Kezdődik a második félidő, kapcsoljuk kommentátorainkat, Németh Kornélt és Regős László Pált.
0: Nemzeti Sportrádió.
11: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Declan Rice várja a labdát, sőt már meg is kapta a labdát a kezdőkörben. Hamarosan kezdődik a második félidő, a visszaszámlálás elkezdődött, a csapatok pedig már a pályán. Változtatás, hogyha minden igaz, akkor nincsen, tehát nem cserélt egyik szövetségi kapitány, sem Thomas Tuchel, sem pedig Lionel Scaloni a félidőben. Így gól nélküli döntetlenről változatlan csapatokkal folytatódik a mérkőzés. A játékvezető viszont, amint elindította a meccset, a sípjába fújt. Pickfordnak passzolt a hátra a középkezdést Rice. Gondolom, hogy valaki előbb lépett át a másik térfőre, mint kellett volna, vagy Rice szokta el előbb a középkezdést. Ezt nem tudom, és lehet,
13: hogy ha rossz indulatú vagyok, akkor azt mondanám, hogy megfogadta, hogy kétszer végzik el a középkezdést.
10: Most ez a legnagyobb probléma ezzel a meccsel, én nagyon-nagyon csodálkoznék.
13: Igen, hát az ő kis világában úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb probléma, de most mindegy, Pickford előre tudja ívelni a labdát, játékban a labda, tehát Kane felé megy. Az a helyzet, hogy nagyon nehéz ugye az első fél időről bármiféle pozitívumot is találni, úgyhogy én azt hiszem, hogy vágjunk úgy ennek a második fél időnek neki, hogy ennél csak jobb lehet. Álvarez indulna meg a labdával, visszazár most a teljes angol csapat, és mire a mondatban odaérek, hogy McAllisternél a labda, addigra Kane is visszaér, és akkor jön az, amit az első fél időben már oly sokszor láttunk.
12: Molina adja a jobb oldalon Simeonének, Simeone picit pontatlanul teszi vissza a jobb hátvédnek, de még így is eléri, elcsípi, és bejátsza a középre Paredesnek. Most már McAllister fordítja a bal oldalra, ahol Tagliafico lépne be a támadásba, ő is visszafordul azonban, és inkább bejátsza vissza McAllisternek a középpályára, újra Paredes a labdával, aztán Romérót is beveszik. Romero és Lisandro Martinez még argentin térfélen, de mindenki más ott van az angolok oldalán. Simeone kapja a jobb szélen Gordonnal szemben, Gordon meg is támadja nagy lendülettel az angol válogatott szélsője, el is kergeti a labdát oda-vissza az argentin középhátvédhez Romérohoz, aki pedig hazadja egészen Emiliano Martinezig, és ez azt eredményezi, hogy az angol válogatott is kinyílik, feljebb húzódik Rodgers és Gordon, most ők a két legelső ember, Kane és Bellingham pedig mögöttük, mintha ők lennének az angol válogatott középpályása, és éppen Anderson is ott van, elkísérte oda Paredes egészen az argentin térfél közepéig. Martinez most íveli előre, megint csak tartotta a labdát, Álvarezhez kerül, Álvarez a 16-oson belül, ellövi, Pickford véd! A rövid oldalra tartotta próbálkozás, Pickford bal kézzel kiütötte, Messi közben a kipattanó után a földön teszi tovább Álvareznek, Álvarez éles szögből oldalháló. A 47. percben talán ebbe is beleért egy angol játékos, lehet, hogy Pickford, de angol kapus úgy érzi, hogy nem ér bele senki, és ezt mutatja a játékvezetőnek, aztán nevet is egyet, gyanítom szarkasztikusan, mert a szögletet ítél a játékvezető.
10: Meggyőződésem, nem ért hozzá Pickford, szerintem oldalállóban ment a lövés.
12: És Gay sem ért bele, Pickford még vissza is húzta a bal kezét egyébként, úgyhogy ez megint csak érdekes szituáció. Kérdés, hogy a videóbíró működésben van-e most itt a 48. percben.
13: A nikaraguai hölgy esetleg, aki üldögél ott bent. Na jó, komolyodjunk meg, mert egyedlek is van egy előzménye. Messi az, aki elvégezte az argentinok második szögletét, és aztán kapja vissza a labdát. Messi a 16-os csücskétől, most íveli be középre. Ott sikerül elfejelni a Stonesnak a labdát, jön viszont a visszaívelt próbálkozás. És ez Argentína labdája lesz, majd a Messi kilométeres lesen volt, mondom én, aztán utána Messi kitolja a labdát az alapvonalon túlra, Messit kitolta Bellingham az alapvonalon túlra, úgyhogy Pickford hozhatja majd játékba a labdát. Hát fel, nem tudom, hogy ezt hogyan kell tényleg jól mondani, egyébként a lassítás alapján, ami most itt előttünk megjelenik, azt mondom, hogy azt javítanom kell magam, hogy Messi nem volt lesen, ott középen két angol is beragadt. Szóval, hogy ennek, ahogy Feri is fogalmazott, biztos, hogy nem lesz jó vége ezeknek a kis adokkapoknak, de tehát, hogy mikor lépnek túl majd egy gyújtóponton, vagy mi lesz a gyújtópont, ahol elszabadulnak az indulatok, mert azért ugye óriási a tét, és azért mindenki játszani akarna, és Simeone is, aki a meccs elején kicsit talán túlpörgött, most ő is lehiggadt, vagy kevésbé van ott a balhés jeleneteknél. Az biztos, hogy telnek múlnak a másodpercek, haladunk előre az időben, a 48. percben jár már a mérkőzés, gól viszont továbbra sincs, 0-0 az állás.
12: Viszont kaput eltaláló lövés most már van ugye Álvarez révén, Pickford védte az ő próbálkozását, Bellingham pedig a bal oldalra Spence-nek játssza a labdát. Spence a 16-os oldalvonalán állaposan középre teszi, Lisandro Martinez vágja ki a 16-oson belülről, ott a pályán kívül pedig a melegítő Rashford az, aki odaadja a labdát Bellinghamnek, hogy ő végezze majd el a bedobást. Bellingham végül hagyja, hogy érkezzen Spence, és a bal hátvéd veszi kezébe a labdát. Többen kérik tőle, ott a 16-os sarka környékén, ott van Gordon is, Bellingham is, és Kane is. Spence egyelőre nem végzi el a bedobást, csak most hajítja oda Gordonnak. Gordon fejjel tovább Bellingham irányába. Romero azonban előnyösebb helyzetben, és elfejelte a labdát. Most viszont Rice szerzi meg ott a 16-os előterében. Gordonnak passzolja, Gordon vissza Andersonnak. Anderson még egyel hátrébb, inkább biztonságban helyezte a labdát a védelemben, ahol Stones tehette tovább most már Gay-nek. Az angol válogatott veszi át most a kezdeményezést, az argentinok visszahúzódnak saját térfelükre. James kapja a jobb oldalon, még egyel tovább teszi, Rogers cselezget Tagliafico-val szemben, még mindig Rogers a labdával, jobban adja laposan középre, ezt is tisztázza Lisandro Martinez, méghozzá az oldalvonalon túlra kerül, nem mert James még belefejel, és ez így jó lehet Rogersnek. Rogers birkózik Tagliafico-val, utóbbi elfejeli a labdát, amely így az argentin válogatotthoz kerül. Romero a 16-oson belül ketten is megtámadják, így de hidegvérű volt a közép hátvédet, csellel elküldte Gordont, és kiadta a jobb oldalra Molinának. A labda pedig most már McAllisternél, felszabadult a nyomás alul az argentin csapat, amely támadásba is lendülhet az 51. percben, Messi íveli a jobb oldalra, Simeone-nél azonban előnyösebb helyzetben Spence vágja előre a labdát, Gordon elcsúszik, de ez így jó Bellinghamnek, Bellingham, őt viszont visszarántják. Jöhet egy újabb sárgalap az 51. percben. Ismail Elfat felmutatja harmadszor is a mérkőzés során a sárga színű kártyát. Romero volt az, aki hátulról átkarolta Bellinghamet, és ezzel lassította le az angolok középpályását. Úgyhogy ő az Lisandro Martinez után, aki az argentinoktól sárgalapot kap a két közép hátvéd. Továbbra is 0-0.
13: Ezt akartam mondani, hogy ez még azért okozhat kellemetlen pillanatot majd Scaloninak, hogy a két középső védője egyaránt besárgult, viszont az angolok hozhatják most már játékba a labdát, érdemi változás, tehát a szünetben nem volt. Ugyanaz a felfogás, ugyanaz a játék, ugyanazok a játékosok, jön most előre Anglia. Gordon a bal oldalon. Vele szemben két argentin is, Gordon a 16-os csücskétől tovább teszi a labdát. Ezzel viszont nem nagyon lehet előrébb jutni. Olyannyira nem, hogy hátra kerül Pickfordhoz. Egy mozdulattal Scaloni, az argentin kapitány mutatja, hogy gyertek feljebb, gyertek feljebb, gyertek feljebb. Stones megmutatja a társaknak, hogy gyertek segíteni, gyertek segíteni. James segít Stonesnak, aztán most már Gray a labdával, és aztán Pickfordhoz kerül hátra. Pickford, ő azért nem merte ugyanazt megjátszani, amit Martinez megjátszott az imént. Simeone odapakolt egy csomagot Spence-nek, viszont ha odapakolt egy csomagot Spence-nek, akkor ez akár lap is lehetett volna. Az amerikai spori meg azt mutatja, hogy valahol máshova kell majd visszavinni a labdát. Spence és Simeone megbeszélik a dolgokat, Spence sem maradt adósa Simeone-nak, mind a ketten a másik arca környékén azért próbáltak fogást találni. A labda végül Salamoni döntés következtében argentináé lett, és akkor most már Molina saját kispadja előterében, az angolok térfelén zajlik jelenleg a játék. Nincs változás, ezt már mondtam. 53 perc, 20 másodperc telt el a mérkőzésből. Továbbra is 0-0 az állás. A labda a bal oldalon, és Tagliafico az, aki visszafelé teszi. Aztán most már Molina, visszahúzódnak az angolok saját térfelükre, saját 16-osuk előterében. Messi tovább a labdával, vagy Messi teszi tovább a labdát. Vissza ki a jobb oldalra, Simeone. Na ez most eddig szépen épül. Aztán utána végül is az angol védelem, ha ügyel bajjal is, de megoldja. Nem szabadul föl, ellenben az angol 16-os. Jöhetnek továbbra is az argentinok előre, de hát nagyon-nagyon sűrű élő falat húznak a fehérmezes angolok saját 16-osuk vonalára. Jön egy keresztbe lőtt labda, mert hogy Paredes megunta, de ez a labda nem volt parádés tőle. Úgyhogy marad a 0-0, tehát Infantino, a FIFA első embere is természetesen a helyszínen követi az eseményeket. Hát hozzánk hasonlóan egykedvűen tudja tudomásul venni azt, hogy egyelőre nincs gól a meccsen.
12: A kirúgást Gehi fogja elvégezni, Pickfordnak gurítja oda szokás szerint a labdát az ötösön, Pickford pedig néhány méterrel feljebb tologatja ott maga előtt, aztán balra vagy jobbra passzolja bal lábbal Stonesnak. Stones kiteszi a jobb oldalra Jamesnek, James feljátsza a középpályára visszahúzódó Kane-nek, Kane pedig egy mélység indítással próbálja Rodgers-t játékba hozni. Tisztáznak az argentinok, de röviden, így újra Rodgers-hez kerül egy jobb oldali beadás. Helyzet, gól! Vezet Anglia! Gordon a gólszerző a mérkőzés 55. percében. Kane húzódott vissza a mélységbe, és talán az az indítás volt a kulcs, még hogyha Tagliafico tisztázott is, de a lecsorgót Rice hozta el, aztán Rodgersnek tette, Rodgers pedig a jobb oldalról tökéletesen adta középre, oda a kapus és a védelem közé, a hosszú oldalon pedig Gordon érkezett, megelőzte a védőjét, és közvetlen közelről a kapu jobb oldalába lőtte a labdát. Az 55. percben Anglia megszerzi a vezetést.
14: Igen, és nagyon-nagyon jól láttad, Harry Kane volt a kulcs ebben az akcióban, hiszen egészen a középpályás sor mögött kérte el a labdát, és ő indította Rodgers-t. És nagyon-nagyon érdekes, hogy azért kezdenek ezek, hát kezd úgymond meghozni a gyümölcsét ugye Tuchelnek a váratlan húzása, hiszen Rodgers-t már nem először indítják be a sebességénél fogva, próbálta eddig megverni az argentin védelmet, de nem sok eredménnyel, viszont érezni lehetett, hogy van benne veszély. Na most is ugye Tagliafico próbálta Rodgersnek szánt indítást megmenteni, és aki a zseniális ebben az akcióban, az Rice, hiszen ő előre olvasta, hogy a lepattanó labdát neki kell felszednie, és azonnal indította a szélén már a nemlesen tartózkodó Rodgers-t, a beadásnál pedig Gordon ahogy a nagykönyvben megvan írva, úgy kapta a labdát Rodgers-től, és megelőzte a védőt. Gyakorlatilag az indítás volt zseniális, Rice-nak az előre gondolkodása, hogy felszedte a lepattanót, ahogy egyből indított, és Rodgers pontosan a kapus és a védők közé élesen, laposan adta be labdát, Gordon pedig megelőzte a védőt, és bepörgette a jobb alsó sarokba. A maga módján négy állomásos, vagy négy lépéses mestermunka volt ez a gól. Nagyon örülök neki, hogy még időbe érkezett, most kihívás előtt az argentin válogatott, voltak már ilyen helyzetben, de hát akkor azért jóval kisebb kategóriájú csapatok vezettek ellene.
12: Anthony Gordon első gólja a világbajnoksággal, ő a negyedik válogatott mindössze az angol, negyedik játékos mindössze az angol válogatottból, aki gólt szerez ezen a VB-n, Kane és Bellingham mellett, akiknek 6-6 találata van, Rashford szerzett még egyet, most Gordonnak is egy gólja van. 57. perc, Anglia 1-0-ra vezet Argentina ellen, és Rodgers labdát szerez a 16-os sarkánál, Kane-nek teszik, ez egy picit rossz átvétel volt, az argentinok megszerzik a labdát, és hozhatják előre.
13: Nem csak Angliában, azt hiszem, hogy Barcelonában is nagyon boldogok most, hogy jó vételt csináltak Gordonnal. Viszont az argentinok is most boldogok lehetnek. Simeone előle egy nagyon nagy mentés. Spence! Atyavilág, mekkora mentés volt. Simeone a jobb összekötő helyén egyedül lódulhatott meg. Spence pedig kihasználja azt, hogy Simeone egy picit hosszan tolja meg a labdát. És jön, és a becsúszó szerelés. Hatalmas, hatalmas mentés. És utána Simeone hiába kerül a földre, pontosan tudja ő is, hogy ez messze volt attól, hogy 11-es legyen. Ez egy hatalmas mentés volt, viszont azonnal úgy tűnik, hogy megrázta magát az argentin válogatott. Jön az újabb argentin szöglet a mérkőzésen, akkor amikor Anglia vezet, Messi teszi középre a labdát. ez az íver is lepattan. Újra bedobással jöhet majd a címvédő. De vajon meddig lehet ezt a megállapítást emlegetni, hogy címvédő? Mert hogy az 58. percben azzal, hogy vezetnek az angolok, angol-spanyol döntő, ami most kinéz. Messi, ő viszont befelé néz, vagy befelé tekintget. Paredes tovább teszi egyel. Minden angol játékos a saját 16-osának környékén még intenzívebben megszállja a saját büntető területét az európai csapat, és akkor most hátrafelé tudja csak játszani a labdát Argentina. Messi aztán kidobja a jobb oldalra Simeone. Lábról lábra. Hol lesz a beívelési lehetőség? Most jön az ívelés, viszont ez túlságosan hosszú. Pickford az, aki a földre kerül, Romero volt ott és próbálta zavarni a kapust. Az alapvonalon túl került a földre Pickford. Maradt tehát az angol vezetés, akkor, amikor lassan egy órája a pályán a csapatok, Anglia, Argentina, Gordon imént szerzett találatával 1-0.
14: A lelátón a Beckham család is ünneplésben tört ki, majdnem teljes létszámmal itt van. Itt vannak Beckhamék, ugye David Beckhamről már esett szó, hogy az angol-argentin párosításban a múltban ő is főszerepet játszott többször. Pickford bonyolódik bele közben egy picit, de még meg tudja játszani Gueye-t. Aztán Gueye passzá már nem jó, Simeone szerzi meg, Messi már a 16-oson belül, egy csellel elküldi Gueye-t. Messi még most érkezik, ott Anderson, és ő dugja el a labdát, de ő is röviden. Paredes továbbadja McAllisternek, McAllister 16 méterre a kaputól, még egyel tovább kerül a labda, és Harry Kane az, aki középhátvéd pozícióban labdát szerez, és végül kirúgja az oldalvonalon túlra. Mindenhol ott van az angol válogatott csapat kapitánya. A bedobást követően a labda Messinél, Messi feljátsza Alvareznek a támadósorba, 4-5 angol között Alvarez, inkább visszaadja Paredesnek, Paredes pedig kiteszi Tagliafico-nak, újra Paredes a labdával. Enzo Fernández kapja üresen, már a jobb oldalon az argentin akció, Simeone a 16-os oldalvonalán álljon egy beívelés, Stones csúsztatja ki, a túloldalon pedig Tagliafico gyűjti be, marad az argentin válogatottnál, amely az angol gól óta már 5 perce beszorítja az angol válogatottat saját 16-osának előterébe Molina, aztán Romero a labdával, megint csak ott van az első angol játékos is, a legfőső angol játékos is a saját térfelének közepén, miközben a labda Simeone-nél a jobb szélen, Simeone visszaadja Romero-nak, Romero pedig arra figyel, hogy kinek tudná adni, végül csak Paredeshez tudja játszani. Ez nagy előrelépés nem jelent egyelőre a támadásban. Enzo Fernández ellövi messziről, ez fölé megy, jöhet egy angol kirúgás a 61. percben. 1-0 vezet Anglia továbbra, és Gordon 55. percben szerzett góljával.
13: Feri, csak kiderül, hogy tudnak ezek az argentinok focizni, hogyha akarnak.
14: Én is pont erre gondoltam, hogy most express vágtató tempóba jön előre Argentina, és nyilván megvan ennek a veszélye is, hiszen Molina is fönt, Tagliafico is fent, tehát most extra kockázatot vállalnak. Ezért szurkoltam, hogy legyen gól, mert ez a fajta kockázatvállalás azért mindkét csapat játékából eddig hiányzott, most lesz igazán jó a mérkőzés.
13: És hogy vajon mit tud tenni, ugye Egyiptom ellen 2 gólos hátrányban volt Argentina, és saját magát, saját hajánál fogva rángatta ki, és végül is a rendes játékidőben harcolta ki, ugye még 2 körrel ezt megelőzően a továbbjutást. A zöldfokiak ellen, a torna meglepetés csapata ellen, hiába vezetett korán Argentina, belekényelmesedett a meccsbe, aztán egy nagyon komoly adókapok jött gólok tekintetében a hosszabbításban, és végül is azért csak továbbjutott. De hát ahogy Feri említette, ilyen szintű, minőségű ellenféllel Messiék még nem nagyon találták magukat szembe. Messi pont most 2 angol között tovább vinni, és kicsiben zsebkelőnyi területen a játék. Fernández ki a bal oldalra, beszorul most megint csak Anglia, beszorítja őket az argentin csapat. McAllister, Kane 20 méterre a saját kapujától védekezik. Mindenki ott van 20 méterre az angol kaputól. McAllister a pontatlan labda átvétel azt lehetőséget teremt arra, hogy kijöjjön a labda a kispadokhoz közelebb eső oldalra, de marad az angol térféle, nincs változás, az eredményben sem, meg a játékképében sem, vezet Anglia a labda Argentinánál.
14: McAllister a jobbra teszi Molinának, Molina középre néz, hogy be lehetne adni, egyelőre nem, úgyhogy inkább visszaadja Paredesnek. Paredes az angol térfél közepén a labdával, de vele szemben van ott Harry Kane, úgyhogy inkább arra játsza Martineznek. Martinez felpasszolja Alvareznek, Alvareztől viszont elveszik az angolok. James rúgja ki most a sűrűjéből át az argentin térfélre, és nem megy ki a labda.
12: úgyhogy utána ír a mondjuk Lisandro Martínez, az angolok picit feljebb húzódnak, de még mindig saját tér felén a teljes angol 11. A labda pedig Paredesnél. Paredes Messinek teszi oda. Messi elindul ott két ember között, aztán inkább tovább teszi a labdát. Spence rúgja most el, föl a levegőbe. James tovább fejeli, a labda pedig így Kanehez kerül. Kane indítja a jobb oldalon Rogers. Rogers versenyfutása Martinezzel. Lisandro Martínez előnyösebb helyzetben, úgyhogy visszaadja a labdát a kapusnak, Emiliano Martineznek, aki pedig feljátsza a Romérónak. Hát az argentin labdabirtoklás most megnövekszik, mármint a labdabirtoklási fölénye az argentin válogatottnak, és cseréhez is készülődik Lionel Scaloni, miközben az argentin válogatott bedobáshoz készülődik. Nico González érkezik majd az argentin csapatba. A labda most nincsen játékban, mert ott gyorsan végezték el a bedobást, de előtte engedélyt ad a cserére a játékvezető Ismail Elfat. Ezt nem veszik tudomásul túl könnyen az argentinok, hogy emiatt kellett visszafújni. Nico González érkezik, tehát a lecserélt játékos pedig
13: Paredes.
12: Leandro Paredes a középpályáról. Ő az, akinek bő egy óráig tartott most ez a mérkőzés, és akkor González érkezik a helyére, és az argentin válogatott pedig bedobással hozhatja a játékba a labdát. A 65. percben Anglia-Argentina 1-0.
13: A labda pedig az argentin csapatnál, méghozzá Enzo Fernández kezdőkörben, és keresi azt, hogy a jobbra vagy balra tegye a labdát, jobbra teszi végül is. Simeone, ő vissza középre, vissza a feladónak jeligével, McAllister csak hátrafelé tudja tenni a labdát. Hol lesz a rés a pajzson? Ez itt a nagy kérdés. Elképesztő sűrű ott a mezőny, ahogy arra már tettünk korábban is utalást. Jön a türelemjáték. Messi a bal lábán, a labda belőbböli. A 16-oson belül ott a visszafejelt labda, és jön a mentés. Elhördülnek az angol szurkolók, mert hogy szerintük, ha jól láttam, Tagliafico érkezett, és hogy ő gyanús körülmények között került a földre. Ami viszont teljesen biztos, hogy Nico González rögtön az első veszélyesben, vagy az első megmozdulása rögtön egy veszélyes visszafejelt labda az ötös, illetve az alapvonal találkozásától fejelte vissza, és valóban Tagliafico volt ott középen, viszont mehet tovább a játék. Anglia, Argentina 65 perc játék után, tehát Gordon 10 perccel ezelőtt szerzett góljával 1-0.
12: Pickford felívelését Simeone fejeli el, aztán Bellingham is beleér, végül Gehinél köt ki, mert ő oda visszarúgta Molina. Gehi egy szép csere lelküli Simeonét, és Bellinghamnek passzolja. Most picit fellélegezhetnek az angolok, sőt támadásba is lendülhet akár Spence révén az angol válogatott. Spence Kane-nek adja oda, üres a jobb oldal, Kane észre is veszi, és remekül íveli föl oda az érkező Jamesnek. James nem adja be első szándéból, inkább vissza Rice-nak. Rice lövi el, Martinez megfogja. Egy újabb kaput eltaláló lövés, nem volt igazán helyezve, aztán Martinez kigurítását követően Rice szerez labdát, földön egy argentin játékos, a játékvezető nem sípol, Kane-nél a labda, Kane messziről ellövi, levágódik Romero-ról, és ez is Emiliano Martinezé lesz, aki könnyes szerrel veszi föl a labdát a gyepről, és mivel az argentinoknál a labda, ezért a földre került Simeone már talpon, egy visszarántás, argentin szabadrúgás következik, Tagliaficóval szemben Rogers volt szabálytalan, így Tagliafico már el is végezhette a szabadrugást. Fernándeznek passzolja, Fernández pedig Messinek, még saját tér felén veszi át Messi a felező környékéről, elindul előre felé, Gordon mellett elviszi, aztán Anderson mellett is, Messi még a bal oldalra teszi, nem is rosszul, jön egy betett labda, Rice tisztáz, szögletre még hozzá az angol középpályás, azért egy-két pacsit így is kap Declan Rice, még hogyha talán jobban örültek volna egy bedobásnak az angol válogatott tagjai. De hát a lényeg ilyenkor nyilván az, hogy kapura lövés ne legyen egy-egy ilyen helyzetből. Baloldali argentin szöglet következik, a mérkőzés 68. perce kezdődik meg.
13: Ha jól számoltam, akkor a negyedik argentin sarokrúgás jöhet majd. Az biztos, hogy ilyen tekintetben, fölényben a címvédő. Viszont Messi leteszi a labdát, és ezúttal most nincs variálás, hanem középre. Ott viszont Bellingham az, aki föl tud szabadítani a labda Argentínánál. Lesz a lövés, mert hogy megint csak betömörülnek ott az angolok, viszont most már a jobb oldalon kint a labda, és Tagliafico beadásába belép egy újabb láb, úgyhogy az ötödik argentin szöglet majd. Anderson volt az, aki belelépett Tagliafico beadásába. Egymás után jönnek a szögletek argentin részről, és megint csak Lionel Messi jön a sarokrúgáshoz. Ott tartunk, hogy 68 perc kereken eltelik a vérkőzésből, az ötödik argentin szöglet jön hátrányban, ez sem igazán veszélyes, az angolok gólszerzője Gordon nem tudja még csak a felező vonalig sem előre vágni a labdát. Újra szövegetheti a támadást Argentína, Lionel Messi az oldalvonal mellett, Messi beíveli középre, Pickford, de nagy védés volt Nico González! 5 méterről középről fejel, és nem megy igazán sarokra! Pickford nagy védése, Pickford pedig megint bemutatja az amerikai sportinak, hogy Mester, figyelj csak, ivószünet, ha már kitaláltátok, menjünk, ígyunk valamit, úgyhogy főleg védtem egy nagyot, így meg aztán pláne. Megvan az első igazán komoly argentin helyzet a meccsen, az ivószünetre viszont angol vezetéssel vonulnak a csapatok, mi meg megyünk egy pillanatra a stúdióba.
9: Mindjárt 10:30 van, és Kreisz Bálint szerkesztő kollégám folyamatosan figyeli a European Broadcasting Union csatornáit, és megszerezte azt a gólt, amit a BBC kommentátora így közvetített.
15: Harry Kane with a long pass from center field. That is hooked away by Lisandro Martinez. Rice is on Twitter. Rodgers as well. Rodgers cross deep. Gordon! Scores for England! Anthony Gordon! England strike first against Argentina in the semi-final. What a cool finish. And how about this for a scoreline in Atlanta? England 1, Argentina 0.
9: Emígyen tehát a BBC, és most halljuk a másik oldalt, a La Red Rádió Argentinából így kommentált.
16: Largo envío de Kane para Rogers, sacó, yendo al suelo Tagliafico, le queda Rice, abrió para Rogers, el centro al área, entra Gordon, tiró, gol. Gol de Inglaterra, Gordon, Tony Gordon, el centro de Morgan, Rogers, pasado, actuó como lanzador Kane, la tiró larga, se quedó en la mitad de la cancha.
9: Hamarosan véget ér az ivószünet, úgyhogy menjünk vissza kollégáinkhoz, Németh Kornélhoz és Regős Lászlópához.
13: És természetesen Bene Ferenchez. Francisco, mit tudsz mondani?
14: Nagyon érdekes időszakához hozott a mérkőzés, illetve érkezett a mérkőzés. Hát először is az angol válogatott, amennyiben csak és kizárólag a védekezéssel fog foglalkozni, és a megszerzett labdákból nem csak kivágja a saját 16-osából, hanem nem kezd el építkezni, abban az esetben komoly problémái lesznek, és nem tudom elképzelni, hogy kihúzza 1-0-val a találkozót. Viszont ha megszerzett labdákból mondjuk a széleken mögé tud kerülni az argentinoknak, hiszen azért most már tényleg Molina Tagliafico folyamatosan az angol térfél, az angol 16-osnál tartózkodik, tehát rengeteg területe lenne az angol válogatottnak a kontratámadásokra. Ezt a periódust most át kell vészelniük, de utána szépen lassan át kell menniük megfelelő mértékben támadásba is. Az argentinok részéről pedig azért megtörtént egy nagyon komoly csere, és Nico González már egy gólpaszt is adhatott volna, sőt, az ő fejesét hárította nagy bravúrra Pickford. Tehát itt húzott egy jockálóni, de azért azt ne felejtsük el, hogy kezdetben Julián Álvarez bal szélről játszott befelé, és Messi visszalépéseivel Simeone került sokszor égpozícióba. Most a három belső középpályás közül Paredes lecserélte, tehát ezáltal visszaálltak a klasszikus 4-4-2-höz, és a kedvenc cseréje bejött Nico González baloldali szélső pozícióba. Simeone egyértelműen jobb, Nico González bal, és Messi mellé egyértelműen Julián Álvarez a center pozícióba lépett. Messi pedig oldal irányba vagy visszalépéseivel bárhol a labda környezetével próbálhat létszámfölényt kialakítani, de meggyőződésem, hogy a középpályára is, és még előre is akár fog tudni cserélni Scaloni, és hát azért még van ütőképesség a kispadon is.
13: Feri, mielőtt, vagy maradjon egy pillanatra nálad a szó, általános csereverék jönnek, először nézzük az angol cserét, az az egyszerűbb, és utána mindjárt Laca mondja, jegyzet el, hogy mi történik az argentinoknál. A gólszerző Gordont lekapta a pályáról Tuchel, és Konsa érkezik a helyére.
14: Ebből azért könnyen lehet egy ötvédős játék is, meglátjuk, mert ugye lépett már ilyet 1-0-as vezetésnél Tuchel, tehát ez jellemző rá. Az talán egy kicsit érdekes, hogy mondjuk azért lehet itt még akár 30 perc is hátra a mérkőzésből, tehát elképzelhető, hogy talán korai, viszont ez mindig egy üzenet a csapat felé, hogy magunkra húzhatjuk az ellenfelet. Az nem volt kérdés, hogy meg fogja lépni ezt, amennyiben vezetnek, és még Burn ott van a kispadon, a több mint két méteres védőként, tehát azért minden csapat részben és mindenféle forgatókönyvre van a kispadon potenciál az angol válogatottban is.
17: Az argentin válogatott három cserét mutatott be, egy maradt tehát Lionel Scaloninak. Érkezett Montiel Molina helyett, jobb hátvéd pozícióba, belső védő pozícióban Lisandro Martinez helyét Otamendi vette át, a középpályán pedig most már ott van Rodrigo De Paul is, aki Simeone helyett lépett pályára. Itt az utolsó, hát a rendes játékidőben nagyjából ő negyed óra van hátra, de persze lesz még hosszabbítás, és aztán ki tudja, hogy meddig tart ez a mai mérkőzés. Most 1-0-ra vezet az angol válogatott, Spence dobja be a labdát, Bellinghamtől elveszik azonban az argentinok, De Paul teszi tovább, Enzo Fernández indul, aki be is tudja játszani már Julián Álvareznek. Álvarez előtt most van szabad terület, Anderson üldözi, és Anderson be is éri, Álvarez így ledassít, megjátsza megint Fernándezt, Fernández továbbadja De Paulnak, De Paul pedig Messihez passzolja. Messi a 16-os sarkánál, jó a váltás, Montiel egy beadás középre, nincs fejes, mert hogy tisztázott Bellingham a középpályán, illetve a 16-oson belül a középpályás tisztázott, aztán Montiel már a túloldalon be is dobta a labdát, viszont újra el kell végezni a bedobást Montielnek, mert hogy a játékvezető elfát valamit még rendezkedett ott középen. Montiel újra elvégzi a bedobást, tehát De Paulnak dobja, De Paul pedig Romérónak, aztán Otamendihez kerül, most már Tagliafico a labdával, visszaadja Otamendinek, Otamendi pedig megint a jobb oldalra teszi, ahol Montiel várta a labdát. Montiel, ő sem tud előrefele játszani, csak vissza tudja adni De Paulnak. Beszorul ismét az angol válogatott, megint jön a körbe-körbe adogatott labda. Közben az egyértelműen kirajzolódik, hogy valóban öt védővel az angol csapat. Konsa tehát odajött Stones és James közé. Így Konsa, Stones és Gehi a három belső védő, míg a két széle maradt James és Spence természetesen. A labdával pedig Lionel Messi, aki megjátsza Enzo Fernándezt az angol térfél közepén. Kikerül a bal oldalra, ott Otamendi birtokolja most, Otamendi visszaadja Fernándeznek, teljesen besűrösödik a mezőny ott a 16-os vonalánál, de Paul egy jobb oldali beadás, és a kapufáról jön ki McAllister fejese. González pedig még begyűjti a 16-os sarkánál, maradt támadásban Argentína.
13: A labda tehát a címvédőnél, óriási mázlia volt most ebben a pillanatban az angoloknak, viszont nem szabadul föl Anglia kapuja. Montiel, jobbról a beadás. Ezúttal nincs fejelési lehetőség. Harry Kane összeszedi a labdát, ez arra elegendő, hogy volt 2/10 másodperc, amíg Angliánál volt a labda. De most már megint csak Álvarez révén jöhet Argentína. Óriási lehetőség, ez most már a második nagyon komoly rövid időn belül, ami az argentinoktól jön. Montiel visszafelé teszi, jön egy újabb ível, és megint Pickford! És aztán McAllister. Mielőtt ismételne Pickford felszedi, Pickford nem maradós az argentinokkal szemben, hogyha egy kis színészkedés van, mert hogy ott incselkedett egy sor McAllisterrel szemben. Óriási lehetőségek egyik a másik után. Benne Ferenc úgy fogalmazott, hogy ezt, ha így folytatódik a meccs, alig ha fogja túlélni Anglia.
14: Hát először is harmadszor verik meg fejjel az angol védelmet, úgyhogy 8 játékos van a 16-oson belül, tehát ez hatalmas meglepetés számomra. Másik pedig, hogy a cserék által 5-3-2-re állt át az angol válogatott, tehát gyakorlatilag Harry Kane és Bellingham alkotja az égpárost, és ezáltal Rodgers gyakorlatilag védekező középpás pozícióba szorult vissza. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jobb szélső ezt a pozíciót mennyire tudja megtölteni tartalommal. 1-2 védekezésben mennyire lesz hatékony, nem fog-e belehibázni. 3, ezzel elveszítette az angol válogatott a széleken való gyors kontrák lehetőségét, mert Rodgers biztos, hogy nem fog tudni felérni. Hát igen, Saka meg Madueke meg továbbra is a padon van, Rashfordról nem is beszélve. Úgyhogy most egyértelmű az üzenet a csapat számára, Anglia ki akarja bekelni ezt a meccset, ami szerintem nagyon nagy kockázat.
13: De Paul viszont nagyon jól érkezett, miközben egy újabb argentin helyzet az argentinok jobb oldalára, de most a bal oldalon Nico González, a cserejátékos, aki ugye ő volt az első, de mondjuk egyébként már les volt, őt cserélt elsőnek be Scaloni a bal oldalon, ezúttal egy ívelés után fejelhetett, és egyébként nem volt les, legalábbis ő nem volt lesen, az asszisztens hiába integetett, ezt visszanézték volna, ha gól lett volna belőle, de nem lett belőle gól. Hát nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok arra, amit Feri említett, hogy ezt túl tudja élni Anglia. A szándék egyértelmű, ahogy ugye Bene Ferenc levezette itt az imént ezzel az 5-3-2-vel. Tehát nem is nagyon van, vagy nem is nagyon áll szándékukban, tehát az argentinok nem is nagyon hagynak most lehetőséget az angoloknak erről, hogy kijöjjenek.
14: Ezzel elvettettük el a csapatától a kontra lehetőségeket a szélen. Nem mondom, hogy Bellingham, Harry Kane-nál nem lehet kontrázni, de korántsem olyan hatékonyan, mint a szélsőkkel. Ugyanakkor egyértelmű üzenetet adott a csapatnak, hogy mostantól bekkelés következik. Hát ez az ivószünet óta eltett periódus azt mutatja, hogy az argentinok elképzelése jobban beválik eddig, bár továbbra is 1-0 Angliának, de szerintem nagyon-nagyon visszahúztatuk el a csapatát. Nyilván a futball tud produkálni érdekességeket, és az angol kontrákban lesz veszély.
13: Talán na, például majd most is, igen, mert hogy megindulnak az angolok, 79. perc.
18: Rodgers a labdával, 20 méterről ellövi, levágódik Otamendiről, és messze elpattan oda a belező vonalhoz nagyjából. Ott Anderson még begyűjti, aztán előre feleteszi, de ez pontatlan, úgyhogy a labda ismét Argentínánál. És talán érdekes lehet, hogy pont itt a fejesekről beszélt Feri, hogy a levegőben háromszor megverték az angolokat, és mégsem azt a Dembont hozta be.
14: Igen.
18: A Thomas Tuchel, akinek 100%-os a mutatója a légi párharcokban, és 9 tisztázást mutatott be a világbajnokságon. Minden esetre Konszá élvezett most előnyt, vagy élvezi a bizalmat Thomas Tuchel-től. Persze az sem kizárt, hogy még Börm is érkezik majd esetleg a pályára. A labda Messinél, Messi továbbadja a bal oldalra, ahol Tagliafico kapja. Tagliafico visszaadja Fernandeznek, Fernandez Messihez játsza, Messi pedig a bal oldal felé teszi ki, de aztán újra visszakapja Lionel Messi, az argentin válogatott csapatkapitánya. 20 méteren védekezik Harry Kane és Jude Bellingham is, teljesen beszorul az angol válogatott, Messi passza viszont pontatlan, és ennek köszönhetően picit kinyílhat most az angol válogatott, miközben jön majd Lautaro. Az ötödik cseréje is Lionel Scaloninak, Lautaro Martínez érkezik az argentin válogatottba. Hát Scaloni cseréje legalább annyira egyértelmű, hogy mi lesz ezzel a szándéka, nyilván nem csak a hátrány miatt egyértelmű, hanem amiatt is, mert hogy Martínez egy támadó. A labda továbbra is Argentínánál, egy keresztlabda a jobb oldalra, Montiel nem átveszi, hanem egyből visszaadja De Paulnak. De Paul ott van Rodgers-szel szemben, megjátsza Enzo Fernandez-t, Fernandez egyen feljebb teszi, ahol Messi forgolódik most ott két ember között, Anderson mellett visszaadja a védelembe, ott Otamendinek, Tagliafico kapja, egy beadás, a hosszú oldalon ott van még Montiel, még egy betett labda, elfejeli középen Anderson, földre kerülnek ketten, hárman, aztán még egy szabálytalanság, ez pedig már lefújja a játékvezető. Harry Kane fájlalja a De Rekát, ott a 16-os előterében ő harcolta ki a szabadrúgást. Tagliafico helyére érkezik egyébként Lautaro Martínez, tehát a bal hátvédjét hozza le Lionel Scaloni, és az ő helyére érkezik egy támadó. Itt is lesz majd átalakulás tehát a játékrendszerben, vagy a felállásban. Ezt majd hamarosan Bene Ferenc kielemzi, hogyha egyértelmű lesz, hogy ki hova jön.
14: De... ott ezen gondolkodom, kit lehet még levenni. Tehát már annyi támadó típusú játékos van fönn, teljesen érthető okokból, hogy kit lehet még levenni, de hát Tagliaficót még le lehetett. Kíváncsi vagyok én is az átrendeződésre, de az biztos, hogy Lautaro Martínez a 16-oson belül, tehát ő tipikusan az a támadó, akit meg szokott találni a labda egy ilyen szituációban. Az más kérdés, hogy nyilván az angol válogatott az egyik legjobb a 16-oson belüli védekezésben és a beadások elhárításában, dacára annak, hogy hát jelenleg Fortuna itt istenasszony azért szorítja a kezüket, mert Pickford nagyvédései mellett egy olyan kapufát fejeltek az argentinok, amiről már szerintem minden angol lemondott, hogy ez most már gól.
18: És jön egy angol csere, és még egy védőt behoz a Thomas Tuchel.
14: És nem Burn.
18: De Burn is jön.
14: Burn is jön. Na, hát igen.
18: O'Reilly,
14: ő várható volt.
18: O'Reilly az egyik, aki érkezik a pályára, de hát akkor Thomas Tuchel is látta, hogy itt a levegőben bajok voltak az elmúlt percekben. O'Reilly érkezik James helyére. Rhys James itt megsérült az iménti szituációnál, gyanítom Spence átmegy majd a bal oldalra, és érkezik Dan Burn, aki pedig Rice helyét veszi át.
14: És ki lehet vajon
18: közép hátvédel az angol válogatott?
14: És ki lehet vajon bekelni hosszabbítással együtt 30 percet Argentina ellen? Mert Tuchel egyértelműen erre játszik most.
18: Úgyhogy az egyik szűrő Rodgers.
14: Igen, pontosan.
18: A másik pedig Anderson. Tehát most valahogy úgy fog kinézni az angol válogatott védelme, hogy Spence, Konszá, Burn, Stones, Gehi, O'Reilly hat védővel minden bizonnyal az angol válogatott.
14: 6-4-0.
18: És van még hátra 8 perc a rendes játékidőből. Pickford végzi a szabadrúgást. 1-0-ra vezet Anglia.
13: 8 a rendes játékidőből, 3 ugye kötelezően, ami miatt állt, vagy amikor állt a játék, ugye most Feri elmélete, hogy a cserék miatt ugye cserénként fél perc, amit számolunk rá, itt azért most rengeteg csere volt, tehát itt azért ez jelentős.
10: De megszakításonként, nem cserénként.
13: Oké, rendben, elnézést kérek. Mindegy, jelentős ráadás jön majd. Az biztos, hogy az angolok megint csak védekezni kényszerülnek, és akkor jön a szokásosnak mondható, most már az ivószünet óta szokásosnak mondható játék. De Paul fordít egyet a labdán, és akkor most középről próbálkozhat Argentina, aztán a középről való próbálkozás azt jelenti, hogy most átkerül a labda a bal oldalra, vissza De Paulhoz középre. Messi a jobb oldalon kérné, De Paul egy távoli lövéssel próbálkozik, ez a labda lepattan, Messinek kell sprintelnie egyet, és mielőtt még az angol csapatból bárki is hozzáférne,

0: Lihoz tenni, vagy nem csak hogy tenni, hanem teszi is a bal oldalra. Viszont a labda nagyon-nagyon hamar visszakerül az argentinokhoz. Lehet saját térférről, csak ki tudom mondani, építkezni, és akkor megint csak a bal oldalon egy veszélyes támadást vezetni. Átalakult természetesen a játékképe, teljes egészében egy távoli lövés! Pickford kitolja a léc alól, ez a kígyó térről jött, Enzo Fernández, hát mennyi volt ez? 30 méter, egy sistergős, jobblábas bomba, nem biztos, hogy befért volna. Minden esetre kitolja Pickford, jön a hatodik argentin szöglet, Messi nagyon gyorsan elvégezte, ezúttal kicsiben jött, Messi visszakapja a labdát. Messi a 16-os csücskénél visszateszi lövésre, Enzo Fernández gól! Kilövi a jobbásod Enzo Fernández! Nem tudják kimekkelni az angolok! Nem is lehetett ezt kimekkelni! Hiába hozott be hat védőt Tuchel! Ráfáznak! Mert hogy ölni akarták a focit, csalni a játékot! Az argentinok pedig egy átlövéssel Enzo Fernández bombagoljával egyenlítenek! Akkor, amikor a 86. percben járunk, egyenlít Argentína, és megint visszajön a címvédő hátrányból.
1: Hát egyrésztről ugye egy ilyen betömörülő védelem ellen közhelyszerű, hogy az átlövés segíthet, de eddig az argentinok nem nagyon próbálkoztak vele, ez furcsa is volt. Ugye az elmúlt 5-10 percben a beadások után veszélyeztettek főleg, de rájöttek, hogy változtatni kell, és ez az átlövés, ez egy elképesztő nagy gól volt, tehát gyakorlatilag ez olyan jó 23 méterről balbe, vagy jobb belső rüsztel, távolodva Pickfordtól a jobb felső sarokba kötött ki a labda. Csodálatosan szép gól volt. Érdekes a maga technikája a rugásmódnak, hiszen a belsőjével használta, a belsőjével találta el a labdát a gólszerző Fernández, és tényleg gyönyörű szép gólt lőtt. Nagyon-nagyon félve és óvatosan mondom ki a kritikákat, de hát azért vagyok, hogy elmondjam a véleményem, továbbra is állítom, amit az elmúlt fél órában, vagy 10 percben, 15-ben említettem, hogy szerintem túl korán kalibrálta vissza egyértelműen védekezésre a csapatát Tuchel. Nagyon-nagyon félve is, és megtartva a mindenféle tiszteletet, de gyakorlatilag 30 perccel a mérkős vége előtt telerakta a csapatot belső védőkkel, és egyértelműen ezzel egy csere is utal a csapatnak, meg üzenetet küld, de az, hogy három védőt hoz be folyamatosan a padról, és egyértelműen átkalibrálja a csapatát teljesen bekkelésre, és a megszerzett labdákat is gyakorlatilag csak átívelték a semleges zónában, mint egy, olyan volt, mint egy jégkorongban egy emberelőny, hogy gyakorlatilag csak átpasszolgatták a labdát az ellenfél térfelére, gyertek újra. Egy ilyen minőségű argentin válogatottal szemben meggyőződésem, hogy nem lehet csak és kizárólag védekezéssel kihúzni ezt a meccset.
0: Na de most ugye eznek a 11-nek kell a folytatásban egyrészt most még kibekkelnie, vagy kihúznia, hogy legalább a hosszabbításig elvigye a sztorit, mert az argentinok most egyértelműen lendületben, és aztán utána ott még a 2x15 perc továbbra is egy nagy kérdés. Szóval tehát Anglia-Argentina 88. percben 1-1.
2: A labda pedig az argentinoknál, egyelőre marad a játékképe az, ami az első percekben, az előző percekben visszazára az angol csapat, amely tulajdonképpen marad öt védővel, mert O'Reilly amolyan középpályásként szerepel ott Rodgersék mellett, egy beadás, ezt elfejli Stones a veszélyzónából, aztán megcsúsztatja még O'Reilly is, Stones a földön ott a kapu előtt, a játékvezető pedig most állítja meg a játékot, Stones a fejét fájlalja, az argentinok pedig reklamálnak, azonnal körbeveszik a játékvezetőt. Nyilván itt, mivel két méterre fekszik a kaputól Stones, a les helyzetek miatt is fontos, hogy megállítsák a játékot, mert hogy behúzódhatott volna teljesen az argentin támadósoroda a 16-oson belülre. A játékvezető most épp De Paulával beszélget, a 89. percben járunk, de érdekes lehet az is persze, hogy ugye hármat cserélt eddig Tuchel, hogy most mennyire akarná esetleg visszafordítani majd, hogyha eljut hosszabbításig, nyilván kérdés, hogy eljut-e hosszabbításig a mérkőzés, mert mondjuk belső középpályás Kobbie Mainoo van már csak a padon, aki egy percet nem játszott még ezen a VB-n.
1: Igen, de továbbra is ott vannak ugye a Szélvész George szélsők. Én elfogadom, hogy Rashford, Saka, Madueke, ezek a játékosok nem tudnak annyira védekezni, tehát mondjuk a fellépő argentin szélsővédőkkel, akik már közben középpályások, nagyon nehéz lett volna a védekezésüket kifejezni.

0: használni. Tehát én elfogadom, hogy mondjuk egy Rashford hiba pont lenne most védekező pozícióba, de hogy teljesen feladták a támadó játékot, számomra ez a döbbenet, mert azért láttunk már a csoportmérkőzések során is hasonló forgatókönyvű mérkőzést, de akár nézzük mondjuk Egyiptomot, amelyik az angol válogatottnál sokkal, de sokkal mélyebben védekezett gyakorlatilag a teljes mérkőzés alatt, de olyan irtózatos veszélyes kontratámadásokat vezettek, hogy ugye nem megadott gól, 11-es gyanú szituáció, és két kontrából elért egyiptomi gól. Itt az angolok óriási lehetőséget kaptak a futballtól, hogy gyakorlatilag az első kapura lövésükből gólt tudtak szerezni. Ott a lehetőség, ivószünet, van hátra 20 perc a rendes játékidőből, plusz mondjuk 8-9-10 perc hosszabbítás van, durván fél óra hátra. Ott a kezünkben a sors. Persze jöjjenek az argentinok, de egy kinyílt argentin csapattal szemben, tele vannak gyors, jó kvalitású játékosokkal. Hát ott volt a lehetőség, hogy megkontrázzák ezt az argentin válogatottat. Meggyőződésem, hogy az argentin válogatott hát nem először, egyrésztről nem először kerül ilyen szituációba, és nem az első csapat, amelyiket felőről abban az esetben, hogyha az ellenfél 16-osánál járatja a labdát. Másrészt olyan kvalitásokkal rendelkezik, főleg Scaloni cseréjének köszönhetően, hogy gyakorlatilag bármelyik játékos képes gólt szerezni. Ez szerintem nagyon nagy hiba egy argentinok ellen, ennyire felkínálni azt a lehetőséget, hogy gyertek, aztán megpróbáljuk kibekkenni a mérkőst. Ilyen kvalitású argentinával szerintem azt nem lehet.
1: Közben letelt a rendes játékidő, 9 perc lesz a hosszabbítás, ebből a 9 percből pedig fél már el is telt, amikor labdaejtéssel folytatódott a találkozó, közben kiegészült az angol válogatott, mert hogy Stones-t ápolták, úgyhogy neki le kellett sétálni a pályáról. Spence próbál felszabadítani, végül ki szerencsével kényhez pattan a labda, Bellingham pedig a bal oldalon megpróbálja becsapni a Depault, Bellingham szaporázza a bal szélen az oldalon a mellett, Montiel az, aki megállította az angol ellentámadást, és így ismét jöhet az argentin válogatott. 92. perc, Anglia-Argentina világbajnoki elődöntő 1-1.
2: Bellingham egy picit lemaradt, úgyhogy most ez lehetőséget teremt az argentinoknak, hogy létszám fölint alakítsanak ki. Bellingham most ér vissza, az argentinok pedig a bal oldalról próbálkoznak. McAllister a 16-os vonalán üresen! Kapufa! A jobb oldalban, bocsánat, a bal oldali kapufa! Óriási mázlia van az angoloknak! De micsoda mázlia! Messi lefelé viszi, ott a beadás, gól! Vezet Argentina! Lautaro! Hogy nem tudják hosszabbításra sem menteni, hanem úgy tűnik, hogy kiesnek! És nem coming home, hanem going home! Atyavilág! És megint megcsinálja Argentina, ugyanúgy, mint ahogy megcsinálta Egyiptom ellen, megcsinálja Anglia ellen is! Na mit szólsz ehhez bele, Ferenc?
0: Nem akarom ismételni önmagamat, ez borítékolható volt, tehát továbbra is azt mondom, 30 perccel a vége előtt teljesen visszahúzta a csapatát, azt az angol válogatottat, amelyik tökéletesen működött addig.
2: Elképesztő!
0: Beszéljünk inkább Scaloniról. Tehát lecserélte a szélső védőket, átkalibrálta úgy a csapatát, hogy a szélső védők, nagyon érdekes, belső védőket cserélt, mert tudta, hogy a belső védők lesznek labdakihozata a pozícióba az ellenfél térfelnek a közepén. Tehát gyakorlatilag a belső védőket kell most már középpályásként tekinteni, a szélsővédőket, akik meg kezdtek fáradni, folyamatosan frissítette szintén középpályás típusú játékosokkal, előre pedig ugye Messi egyértelmű volt, hogy center pozícióból vagy jég pozícióból most már visszalépeget a középpályára, behozta ugye Lautaro Martinezt, ott van Julian Alvarez, zseniálisan meccselt. Óriási a két edző közötti különbség meccselés tekintetében. Az argentin mester úgy kalibrált át a csapatát, ahogy kell 0-1-nél kockáztatva ugyan, de teljesen logikus kockáztatásokat végrehajtva. Tuchel meg úgy gondolom, hogy túlságosan korán építette le a támadójátékot, és megpróbálta kibekkelni a csapatot. Ezt észrevette Scaloni, és olyan minőséget vitt fel a pályára, hogy gyakorlatilag már védőpozícióba is középpályásokat rakott, és nem véletlen mondtam, hogy ugye Lautaro Martínezt meg szokta találni a labda a 16-oson belül. Szerintem 175 centi havan, és ő fejel gólt a hosszú kapufánál, mert egy csatár érzi a gólszagot, és őt mindig megtalálja a labda.
1: Nagyjából 2 perce áll a játék, kap egy sárga lapot Rodrigo de Paul, mert az argentinok még nem értek vissza saját térfelükre. Kíváncsi vagyok, ezt majd ráteszi-e a játékvezető még a 9 percen felül. És ami elég érdekes, Lionel Messi a góllövő lista élére állt. pedig nem szerzett gólt a mai meccse, mert két gólpassza van, és ezzel megelőzi Mbappét most, akinek összesen három a Messinek most már.
0: És akkor ezek szerint, ha ugyanannyi góllal állnak, akkor gólpasszok számítanak, tehát nincs holt verseny gólkirályságnál?
1: Én úgy tudom, hogy már egy
0: óriási.
1: Most pedig távannak az angolok a jobb oldalon, Kane próbálkozik egy beadással, Álvarezről vágódik le, bedobáshoz jut az angol válogatott. Kérdés, hogy túl most cseréle, mert nyilván van még a rendes, vagy a jelzett 9 percből 4,5, és vannak még támadók a padon. Denburn keresték a bedobással, Burn ott van a 16-oson belül, kifejelik az argentinok, és megint kimegy a labda, ezután Nico Gonzálezről Consa dobhat ismét, Burn természetesen maradott fönt az ötös környékén, és érkezik majd az angol válogatottba Marcus Rashford, valamint érkezik Ivan Toney, két támadó a angol csapatban itt a végére. Jön a bedobás, ezt is elfejlik az argentinok, kikerül oda a jobb oldalra Rodgershez, aztán Consa ismételhet ismét, jön a beadás, ezt Nico González fejeli el, és megint csak kimegy a labda az oldalvonalon túlra. Most járunk a 96. percben, Argentina 2-1-re vezet.
2: Fordult a kocka, most nyilván az argentinok védekeznek, az angolok meg az utolsó szalmaszálba, vagy az utolsó szalmaszálak egyikébe próbálnak belekapaszkodni. 5-ös, 22-es, Stones helyére jön Toney, hát a szándék teljesen egyértelmű, 25-11, Spence helyére Rashford, szintén. Hát veszett fejszenyele, Feri?
3: Teljesen felesleges. Nyilván nem felesleges, de totálisan késő. Ilyenkor nyilván a szerencse melléjük állhat, mert egy ilyen típusú támadóból az első érintésből is kivehet egy gól, mint Toney, vagy akár Rashford egy-egy egyenlő szituációban, de fölvenni a játék ritmusát se lesz ideje.
2: Mert hogy túl sok idő már nincs hátra, 96. percben járunk, jön egy jobboldali angol beadás, ez nem volt veszélyes. Ugye 9 percet jelzett eredetileg az amerikai spori, ne legyen kétségünk meg illúziónk, hogy ez biztos, hogy nem 9 lesz, hanem 10, de lehet, hogy inkább 11, ugye a gól miatt nagyon sokáig állt a játék. Cserék is voltak most itt a hosszabbításban, mármint a rendes játékidő hosszabbításában, úgyhogy ez biztos, hogy több lesz. Amit most tényszerűen meg tudunk állapítani, 96 perc, 15 másodperc után Argentina 2-1-re vezet Anglia ellen.
1: Pickford felével Ibber megcsúsztatja, de kivágják az argentinok a 16-oson belülről. Rodgers veszi át a felezőnél, és már indul fölfelé, sőt éveli is be a labdát, ezt is elfejeli Romero, azt begyűjti ott a bal oldalon Rashford visszakerül a felezőhöz, és az adja Pickfordnak. Üldözte ugyan De Paul, de talán ráfordulhatott volna Pickford minden esetre, aztán feléveli Burn felé, Burn visszafejeli a labdát, de ez pontatlan volt, Julian Álvarez vágja ki, ez pedig Consa gyűjti most be. Consa már fel is passzolja a labdát, mégpedig Rodgersnek, Rodgers rángatja egy kicsit Álvarez, visszaadja Consának, Consa pedig hátra megint csak Pickfordnak. Pickford a felezőtől fogja felívelni, ez most meg is történik, természetesen megint Burn felé, Burn elesik a 16-oson belül, a gyomrát fájlalja, Emiliano Martinez pedig lehúzza a labdát a levegőből, aztán ő is a combjához kap, lehet, hogy egy pici időt most ott húzni fog az argentinok kapusat, de mintha már talpon lenne, és a 98. percben előre is rúgja a labdát át egészen az angol térfélre, sőt az angol térféle kívülre, mert hogy ott elől nem volt senki az argentinok közül, úgyhogy dobhat az angol válogatott jobb oldalról, Consa ugye most a jobb hátvéd, hát hogy most mi az angol válogatott felállása, arról nem érdemes beszélni, mert szerintem teljesen összekeveredett itt minden. Csatár helyére védő, védő helyére csatár, Pickford előre rúgja minden esetre labdát, de ez így De Paulhoz kerül, az ő passza is pontatlan, jöhet ismét az angol csapat, Kane labdával a felezőnél, Kane egy keresztlabdával indítaná ott Rodgers, ez viszont hosszú, az üdvrivágás pedig az argentin szurkolóktól jön, mert hogy Argentina jön bedobással, elkezdődött a 99. perc, e 2-1-re vezet Argentina.
2: De vajon mennyi lesz még a ráadás, ez a nagy kérdés, mert ugye elvileg 9 percet tett rá a spori, 8 perccel ezelőtt jelezték ezt, viszont messze még a vége, a messze alatt azt értem, hogy legalább 1-2 extra perc ráadás benne lehet. A labda jelen pillanatban Angliáé, és az angolok tartják az argentin térfélen. Rashford leviszi az alapvonal felé, és a bal oldalról jön egy beadás. Föl lehetett sziszenni egy pillanatra, de nem volt igazán veszélyes. Messi O'Reilly-t beülteti a hintába, és aztán jönnének előre az argentinok. Messi kiharcol egy szabadrúgást, Lionel Messi. Rashfordot kell arrébb tessékelni onnan, vagy bocsánat, Bellinghamet kell arrébb tessékelni onnan. Bellinghamnek lehet, hogy volt egy-két szava Messihez. Keresetlen szavak ezek. Messi pedig továbbra is lenne a földön, Enzo Fernández is jön, meg mindenki jön ott Bellinghamnek a fejét leharapni. Valószínűleg olyat mondhatott Messinek, ami nem feltétlenül a barátkozásra utal. Az argentin, az amerikai sportoló meg azt mutatja az argentinoknak, hogy nincs variálás, nem kell szövegelni, játszani kell, menjünk tovább. És az argentinok el is végezték elvileg a szabadrúgást. Letelt amúgy a 99 perc, úgyhogy innentől kezdve csak és kizárólag Elfát tudja, nem végezték el, bocsánat, most végzik majd el. Szóval innentől kezdve csak és kizárólag Elfát tudja, hogy mennyi az annyi, hogy meddig játszunk még. Az biztos, hogy most már a 100. percben jár a mérkőzés, és az is biztos, hogy Emiliano Martínez íveli fel a labdát. Méghozzá a jobb oldalra. Ez egy angol bedobás lesz, Lautaro Martínez nem tudta bent tartani. Az argentinok már természetesen azt reklamálják, hogy legyen vége. Szerintem még legalább egy perc biztos, hogy benne lesz a sztoriban. Most tartunk ott, hogy kerek 100 perce zajlik a mérkőzés. Vezetnek az argentinok, és Messi nem akarja lezárni a 16-osról, inkább kifelé cselezi magát. Szóval kereken 100 perc után Argentina-Anglia 2-1.
1: A labda Andersonnál, ő veszi el Messitől, és már rúgja előre. Ott elő Kane fut versenyt, de hátrányosabb helyzetben az angolok játékosa, úgyhogy a labda végül visszakerül Emiliano Martínezig, ő feléveli, ott pedig Anderson feje bele Elfát, még engedi a labda, Gehinél reklamálat, teljes argentin kispad talpon, és úgy reklamálnak, amikor Anderson feléveli Burn felé, Burn mellett most elfejeli onnan a sűrűjéből az argentin védelem, mégpedig Otamendi volt az, kivágják az argentinok az oldalvonalon túlra, jöhet még ez az angol bedobás, Messi nem rúgja ki természetesen azt a labdát, ami bent van fölöslegesen a pályán, Konsa végezheti el a bedobást, előtte kérik többen is a labdát, Burn veszi, mert a jobb szélső pozícióban a 2 méter magas Dan Burn, ő tenné vissza hátra Andersonnak, Anderson és Messi fejpárbajából végül a nevető harmadik Konsa jön ki győztesen, ő hazadja Pickfordnak, és még mehet a mérkőzés már a 102. percben Pickford a felezőnél feléveli át a 16-oson belülre, kiesik Martínez kezéből, ott van még a labda, de most már sípol a játékvezető, kifelé szabad rugás. Argentina jöhet 2-1-es előnyben.
2: Martínez pedig hergeli az saját szurkolóit, mert hogy ő is tudja, hogy alig, hanem ezzel itt a vége, és fuss el véle. Scaloni nyugtatja a saját stábtagjait, hogy nyugalom legyen. Hát de ki az, aki ilyenkor meg tud nyugodni? Másodpercekre attól Argentina, hogy 2022 után 2026-ban is világbajnoki döntőt játszon. 22-ben Franciaország ellen minden idők egyik, hanem a legjobb VB döntőjében nyert Argentina. Most Spanyolország lesz annak a csapatnak az ellenfele, amelyik innen tovább jut. És Argentina jut tovább! Argentina-Spanyolország latino finálé, tehát 2026-ban! Elképesztő fordítás után VB döntőben az argentin csapat, Anglia-Argentina 1-2. Védekezésben rendezkedtek be a csapatok a mérkőzés elején, az első félidőben túl sok eseményről nem is nagyon tudunk beszámolni. Kaput eltaláló lövés nélkül zárult az első 45 perc. Annál nagyobb volt a feszültség, az amerikai játékvezető 2 sárgalapot is kiosztott, de ennél sokkal többet is kioszthatott volna. Végül is 0-0-al fordultak a csapatok. A második játék rész elején, egészen pontosan a mérkőzés 55. percében a meglepetésre az angolok kezdőcsapatába kerülő Rodgers remek jobboldali beadását Anthony Gordon fejelte a jobb alsó sarokba. Ezzel a találattal Anglia gyakorlatilag a semmiből megszerezte a vezetést. Ezt követően Thomas Tuchel védekezésre állította át a csapatát, folyamatosan hozta be a védekező játékosokat egyiket a másik után, és ez pedig megbosszulta magát, ugyanis a 85. percben Messi labdájából Enzo Fernández egyenlített még hozzá egy bombagóllal, egy szöglet utáni szituáció volt ez, Fernández pedig 20-23 méterről jobbal egy ilyen nagyon érdekes módon belsővel rüsztel lőtte a labdát, bombagóllal egyenlítette át Argentina, és az angolok végül is nem tudták kihúzni, nem hogy a győzelmet nem tudták megőrizni, hanem hosszabbításra sem tudták menteni a mérkőzést, mert hogy a 92. percben immár a Messi ívelését követően a csereként pályára lépő Lautaro Martínez döntőbe fejelte Argentinát. Még egyszer a végeredmény, Anglia-Argentina 1-2, ez pedig azt jelenti, hogy a 2026-os világbajnokságon a spanyol csapat, Spanyolország Argentinával találkozik majd. No, hát Bene Ferenc, atyavilág, és megint megcsinálták, és én emlékszem rá, szerintem nincs egy hete, amikor arról beszéltünk, hogy vívod saját magaddal, hogy annyit adnak ki magukból, amennyit kell, vagy egy jó csapat tulajdonságait mutatják, hogy ez most melyik igaz, de ennyi véletlen már nem lehet, hogy Egyiptom ellen megcsinálják, hogy Svájc ellen megcsinálják, hogy a zöldfokiak ellen, persze ezek egyik se Anglia szintű ellenfél, de hát itt most, amikor a legjobban kellett, akkor bizonyították, hogy miért ők a címvédők.
3: Teljesen egyetértek, ezek nem véletlenek. A labdarúgás nagyon sok esetben az érzelmekről szól, és nagyon sok esetben a csapategységről, az összetartásról, az együvé tartozásról és az egymásért való küzdésről. Ez az argentin válogatott lehet, hogy nem működik csapatjátékban annyira jól, mint a 4 évvel ezelőtti. De hogy csapategységben, összetartozás érzésében és egymásért való áldozatvállalásban mindenféleképpen az egyik legjobb a tornán, az kétségkívül így van. Ráadásul rendelkezik egy olyan edzővel Scaloni személyében, aki rendkívüli módon érti a futballt és érzi a mérkőzésnek a ritmusát, a mérkőzésnek a képét, és rendelkezik azzal a változtatni tudási képességgel, amivel úgy nyúl bele a mérkőzésekbe, természetesen rendelkezik olyan hosszú kispaddal is, és olyan minőségi játékosokkal, hogy van mivel ezt a képességét megalkotnia, de kétségtelen, hogy a mai mérkőzésen egyértelműen, és ezt bárkivel szemben állítom, egyértelműen a két kispad és a két edzői húzások közötti különbség jelentette a mérleg nyelvét.
2: Eddig a labdarúgó világbajnokságok 1930 óta íródott történetében minden győztes országot saját nemzetbéli kapitány irányított. Ez a sorozat nem szakad meg, ugye De La Fuente a spanyoloknál, Scaloni az argentinoknál. Feri, egy nagyon-nagyon picit, most még így zárásként a késői óra ellenére egyetlen gondolattal, és nem akarom mondani, hogy az én kívánságom ez volt, de mégis hadd vezessen föl így, hogy én tényleg ezt szerettem volna, meg nyilván nem csak én, hanem a világon nagyon sokan, de hogy ez egy olyan csemege lesz, ami után remélem, hogy mind a 10 ujjunkat meg tudjuk majd nyalni. Azért ez az, hogy egy argentin-spanyol meccset meg tudunk nézni a VB döntőjében, az szerintem egy kiváltsága, kor kiváltsága, hogy ezt láthatjuk majd vasárnap.
3: Igen, ez kétségkívül így van, amellett, hogy én úgy gondolom, egy angol-spanyol is hatalmas futball ünnep lett volna. Nyilvánvalóan azért így most a két kontinensnek is egy kicsit pikantériát ad a versengése. Itt azért versengés van a legnagyobb sztárok között is, a két szövetségkapitány között is, szóval nagyon-nagyon sok olyan apró pikantériája lesz a döntőnek, ami alapján érdemes lesz megnézni. Hát, hogyha azt említettem, hogy De La Fuente-nek a mesterműve volt a tegnapi elődöntő, és a kispadon elképesztő kvalitásokkal rendelkezik, és gyakorlatilag sokkal jobban bejöttek az elképzelései Deschamps-nak. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy Tuchelnek az elképzelése elsősorban Rodgers személyében maximálisan bevált, és egy olyan válogatottat rakott össze, olyan mérkőzést tervel, amelyik kiverhette volna Argentinát, és az angoloknak a mérkőzés terve gyakorlatilag 65-70 percig tökéletesen bevált. Én egyetlen egy dologra tehetem vissza a fordulópontot, Gordon, a gólszerző Gordon lecserélése konszára. Itt ez egy olyan üzenet volt a csapat számára, hogy visszaállunk ötvédőre, utána később ezt a további cserékkel ugye megfejelve James helyett Burn is bejött, tehát gyakorlatilag folyamatosan átkalibrálta a csapatát védekezésre, ez pedig Argentina ellen szerintem rossz döntés volt.
2: Regős László Pál, illetve Bene Ferenc nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Döntőben tehát Argentina, méghozzá Anglia ellenében. Stúdió.
4: Német Kornél, köszönjük szépen. Kreisz Bálint kollégám pedig továbbra is rajta volt a European Broadcasting Union csatornáin, és meg tudjuk így hallgatni, hogy az adott ország rádiós csatornái hogyan reagáltak a gólokra. Először kapcsoljunk Argentínába a La Red rádióba. Így kommentálták Enzo Fernández gólját.
5: Iluminalo Diego, el corner corto, la tocó para De Paul, devuelve para Messi, Messi encara, lo encara Spence, la tiene Messi, amaca el cuerpo Messi, Messi atrás para Enzo, tiró. Gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro,
4: No, és akkor hallgatassék meg a BBC rádióállomás.
6: Messi against Spence, quick feet, then passes it, Enzo Fernandez, he's going to have another goal, he scored! It's the equalizer! Argentina draw level through Chelsea's Enzo Fernandez, and one of the Argentina subs, Barco, has run onto the field. Right, he's running around the England players.
4: Ekkor volt 1-1, és következett Lautaro Martínez találata, így beszélt a La Red rádió kommentátora Argentínában. És akkor kíváncsian várjuk a BBC kollégáit.
6: Here's Gonzalez playing it across. McAllister shoots. It hits the post for a second time. McAllister first with a header, now with a shot. And England survive and it's still 1-1. But it's Messi. Messi on the right. His cross to the back post is heading. It's 2-1 Argentina. And Lautaro Martinez from point blank range. He could hardly miss. Messi's cross, Martinez's goal, and England could be out here. Argentina in front in added time.
4: Nos, tehát Argentina 2-1-re legyőzte Angliát, ezzel 19-én vasárnap este 9 órakor Spanyolország Argentina döntőt rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. Ezzel műsorunk véget ért, szerkesztette Kreisz Válint. Munkatársam volt Bene Ferenc, Berelmese, Nagy Máté, Németh Kornél, Regős László Pál, Szabó Bence és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
7: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízesport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Bitvanemilt hallják. Mai műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta lesz, az MT kajakkenus szakírója, újságírója. Szervusz, Reni!
10: Szervusz, Emil, én is köszöntöm a hallgatókat.
9: Ezzel nagyjából el is árultuk azt a, hát nem nagy titkot, de hogy miről fogunk beszélgetni majd a következő bő fél órában, mert hogy kajakkenu lesz a témánk, és van egy vendégünk, és itt köszönhetem a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nádas Bencét, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmes és többszörös, háromszoros világbajnok kajakos. Hát, szervusz, Bence!
11: Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat!
9: Az aktualitásunk pedig az, hogy a hétvégén volt a világkupa sorozat idei utolsó harmadik állomása Montreálban, és hát egyébként is egy nagyon izgalmas és jó szezonotok van, Bence. Montreálból pedig újabb világkupa győzelemmel jött haza a négyes. A magyar csapat egyébként 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Kanadában úgy, hogy nem is minden számban indult most a válogatott, de ennek nyilván egyéb okai is vannak, lehet, hogy majd ez is szóba kerül. De beszélgessünk akkor Montreálról, illetve erről a négyesről, amely úgy tűnik, hogy hát idén megállíthatatlan, nem akarok itt túl nagy jelzőket használni, de ez a 3 arany és 1 ezüst a 4 idei komoly versenyen, ez nem nagyon emlékszem, hogy volt-e ilyen mostanában.
11: Én se tudok felidézni olyan férfi négyest, aki tényleg a 4 nemzetközi versenyből 3-at meg tudott nyerni, meg és egyet ráadásul csak a hazai pályán versenyző németektől 1/10 kaptunk.
9: Ez a Brandenburgi világkupa.
11: Igen,
9: volt.
11: Akkor azért a 6 fok hazai pálya az azért szerintem feléjük lejtett, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen eredményekre vagyunk képesek. Szerencsére olyan egység formálódott ki, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden döntő futamunk tökéletes volt, mindig voltak apró hibák, de szerencsére abba a abba a pályába tartozott ez bele, hogy belefértek ezek a hibák, szóval még ezekkel együtt is tudtunk diadalmaskodni, de szeretnénk ezeket az apró problémákat kijavítani a világbajnokságra.
9: Milyen fura, hogy problémákról beszél, persze tudjuk, hogy maximalisták vagytok, de ez egy jó pozitív dolog.
11: Igen, mert például rajtunk, azt talán csak Szegeden tudtuk úgy elkapni a döntőfutamban, hogy rögtön elsők voltunk már az első bolyasortól kezdve, és nyúltunk el a mezőnytől. Az utána lévő világkupákon mindig egy picit beragadtunk magunkhoz képest, mert tudjuk, hogy tudunk mi ennél jobbat, de valamiért ezek a jó rajtok a döntőfutamokban nem annyira sikerülnek, és ezeket próbáljuk gyakorolni, hogy minél egységesebbek legyünk a futam alatt, főleg a rajtokban, mert ott szokott kicsit szétcsúszni a sztori, és általában ilyen 100 méter környékétől találjuk meg azt a harmóniát, azt az utazótempót, amivel így van, ott csúszunk el a mezőnytől.
10: Mennyit tudtok egyébként együtt készülni? Ugye te és a Sanyi tulajdonképpen csak erre a számra kell, hogy koncentráljatok ebben a szezonban, de ugye az egység másik két tagja a párosban is érdekelt. Mennyit tudtok együtt készülni?
11: Nagyon sokat. Szerencsére ők is, meg ugye az edzőnk is látja, hogy itt a legfontosabb cél az, hogy a négyesben minél több pontot tudjunk szerezni, hogy mutassuk ne csak a magyar kajakkenu felé, hanem magunk felé is, és a többi nemzet felé is, hogy velünk négyesben és párosban is számolni kell, hiszen 5 kvóta lesz csak elérhető az olimpiára, és hát mi próbálunk a saját elképzeléseink felé húzni, és úgy teljesíteni, hogy a szövetségi kapitány adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, 2 év múlva úgy döntsön, hogy a 4-est és a 2 párost fogja preferálni, mert választani kell, hogy 2001-est viszünk egy olimpiára, vagy az 504-est és 2 párost. És itt majd döntenie kell a kapitánynak, mi igyekszünk az eredményekkel a döntés felé terelni ennek a kérdésnek a válaszát, hogy tényleg egy olimpiai éremesélyes vagy aranyesélyes 4-es és 2 potenciális éremesélyes párossal vágjunk neki Los Angelesnek.
9: Csak a kedves hallgatók értsék, hogy nagyjából miről van szó. A párizsi olimpiáig 6 férfi kajakos kvótát lehetett megszerezni, magyarán az aktuális szövetségi kapitány 6 kajakossal könnyedén tudott csakkozni. Na most az ICF döntése miatt ez a 6 most már 5 kvóta, tehát magyarán az nem fér bele, hogy ha mondjuk 2 1-est viszünk ki 1000 méteren, akkor valamelyiket vagy bekerültetné 4-esbe, vagy na mindegy, ez már egy nagyon szakmai kérdés, a lényeg, hogy 5 ember mehet. Nekem ez, amit most ti csináltok, ez kicsit haj az a spanyol-német 4-es dominanciára, ez a 22-23-24-es időszakra, viszont ezt nagyon nehéz lesz tartani 27-re-28-ra, viszont az látszik, hogy ez egy olyan út, ami szerintem még számotokra is egy picit meglepetés.
11: Abszolút meglepetés, de nagyon élvezzük. Szóval Sanyival pont azt beszéltük, hogy 10 éve négyesezünk. Lehet úgy mondani, hogy
10: azért nem 35 éves vagy. Fiatal emberek vagytok, és már 10 éve.
11: Mindketten nagyon fiatalan kezdtük a 500 méter négyesezést, de nagyon jó eredményekkel kezdtünk. Ugye 16-ban, 17-ben Európa-bajnokságot nyertünk, de utána sok fentet, sok lentet megéltünk, inkább lenteket sajnos. Volt néha egy-egy reménysugár, amiben bele tudtunk kapaszkodni, és szép eredménnyel tudtunk nekivágni egy-egy következő évnek.
9: A Párizs előtti VB ezüstére, amivel kvótát hoztatok.
11: Így van. Az például egy teljesen ugyanaz volt, előolimpiát meg is nyertük, de valamiért utána nem tudott úgy kiteljesedni sajnos az a 4-es, amivel azt az eredményt meg tudtuk volna szerezni, amire vágytunk és amit szerettünk volna. Viszont most azt érezzük, hogy ebbe a 4-esben megvan az a lehetőség, még ez az X-faktor nem jött ki teljesen, de nagyon biztatóak az előjelek, és mind a 4-en nagyon alázatosan, nagyon profin dolgozunk azért, hogy tényleg saját magunkat tudjuk legyőzni, és ezáltal kicsit ellépni magunktól, és mert a többiek is fejlődni akarnak, és fejlődni is fognak, mert ez egy olyan versenyszám, ahol tényleg, ha megtörik egy-egy évbe egy egység, akkor utána nagyon nehéz újra visszakapaszkodni a csúcsra. Lásd azért, a németeknek is kellett idő, hogy Ronald Rauhét pótolják, a spanyolok is Sao Craviottónak a pótlására azért elég, most már második éve próbálják keresni azt az egységet, ami tényleg kimagaslan tudja hozni ugyanúgy a jó eredményeket, de még nem találták meg. Mi most megtaláltunk egy olyan formációt, egy olyan egységet, amivel tudjuk ezt a magas szintet képviselni.
9: Azt hiszem, pont te fogalmaztál úgy még egy páros esetén, hogy itt ha a kettő meg a kettő beül, akkor az nem négy, hanem öt. Itt most valami hasonló van, nem a négyesben, hogy beül a kettő meg kettő meg kettő, de az nem nyolc, hanem kilenc, tíz vagy tizenegy, és ezt a legnehezebb talán kívülről megérteni, hogy ott van négy kajakos, miért nem megy a hajó? Mert ez nem így működik.
11: Így van. Nagyon fontos az, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét úgy a hajóba, hogy ne úgy tegyen hozzá, hogy el is veszt az egységből, hanem inkább arra hajazni, hogy csak hozzá tegyen ahhoz az egységhez. Ne kelljen senkinek se kompenzálnia, ne kelljen senkinek se úgy annyira alkalmazkodnia, hogy csorbát szenvedjen, akár a technikája, a mozgása. És így azt tudom mondani, hogy ha mindenki csak egy picit alkalmazkodik az egységhez, akkor mindenki ki tudja magát kajakozni, és egy nagyon jó eredményt tudunk elérni.
10: A beülési sorrend egyébként hogy alakult ki, mert az nekem olyan érdekes, hogy ugye párosban a Kuruc Levente ül elől, és mögötte ül a Fodor Bence, itt meg pont fordítva a négyesben.
9: Igen.
10: Az, hogy te vagy a vezérelvező, az talán nem meglepetés. Ebben te nagyon rutinos vagy. Tehát, hogy ez hogy alakult, hogy ott éppen fordított sorrendbe ülnek?
11: Úgy alakult, hogy mindenkinek ugye tudja az edzőnk Hüvös Viktor monitorozni ugye a vízfogását, hogyan kajakozik, hogyan mozgatja ugye a hajót, és a Sanyi a legagresszívabb, szóval neki már ahogy berakja a lapátját, szinte kisuhan alól a hajó, szóval ő a leggyorsabb, ráreagál a legjobban a hajó, utána a Levi az, aki hasonlóan sprinter adottságokkal bír, és akkor úgy következünk utána mi a Benővel ketten. Mi a Benővel ketten nagyjából hasonlóan mozgatjuk magunk alatt a hajót, és ezáltal nem zavarjuk egymást sem, viszont ketten hátul meg nagyon fontos az, hogy a húzás elején olyan agresszívan adják le az erőt, hiszen hátul a leggyorsabb a víz ugye a négyesben, és ez egy nagyon fontos harmóniának kell legyen szerintem egy négyesnél. Hmm.
9: Forma 1-ről még beszélgetünk, de ez most nagyjából
10: tiszta tudomány, az egész. Tényleg,
9: hát azért egy-két edzéseteket már láttuk, hogy azért úgymond be vagytok drótozva, a hajón is vannak érzékelők, tehát folyamatosan monitorozzák szinte mindeneteket, tehát gyakorlatilag az 500-as pálya minden méterén látszik, hogy ki milyen teljesítményt adott le, hogy húzott. Nyilván nem Forma 1-i magasságok, de a kajakkenu sportágot nézve, ez még 15 évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest viszont Forma 1-es dimenzió.
11: Abszolút, nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen csapatba edzhetek, és ezekkel a műszerekkel tudunk együtt dolgozni. Ugye én már lassan 10 éve Hüvös Viktorral ezekkel a Argus-Cam ugye műszerekkel együtt dolgozunk. Nagyon szeretem ezáltal így az edzésmunkákat, hiszen be tudjuk tényleg kategorizálni, hogy most milyen erővel, milyen sebességekkel haladnunk, és így ezáltal a Viktor is sokkal precízebben tud edzéstervet írni. És minden egyes döntő után, négyes döntő után meg elemzünk, hiszen a hajónak az egész pálya gyorsulási görbéi ott vannak, a négy lapát össze van szinkronizálva, nem is tudom hány millisekundumra, szóval vissza tudjuk monitorozni a jobb és bal húzásokat, hogy ki hol sietett, még a jobb és a bal húzásban is vannak diffik, hogy kicsit a jobb oldal talán jobban sietnek a srácok, mint mondjuk bal oldalra.
9: Ez hogy lehet azonnal javítani, mert az, hogy mondjuk 170-nél most nyilván hasamra ütök, volt egy túlerős húzásod, akkor amúgy te visszagondolsz, hogy igen, az valóban így volt. Tehát emlékszel ilyenekre, vagy ezek megvannak a kezedben ezek az érzések?
10: Vagy egy hajrá szituációban, bocsánat, amikor már nagyon fáradtak vagytok, akkor is tudtok figyelni ilyen nüansznyi dolgokra esetleg?
11: Inkább úgy festeném le, hogy vannak benned érzések, azokat elraktározod ugye magadban, hogy mik történtek ugye a pálya alatt. Viszont a grafikonok által kapsz egy visszajelzést, hogy aha, itt akkor ehhez az érzéshez tudok valamit társítani, hogy itt ez történt. És akkor a következő szituációban, amikor ez van, akkor megbeszélünk csapat szinten egy olyan reagálást, hogy itt most erre kell figyeljek, hogy egy picit talán, mint ahogy ösztönösen csinálná az ember, kicsit késsen, vagy siessen, vagy ne legyen olyan agresszív, próbáljon a hajó részeként együttműködni, ne domináljon annyira bele, hiszen akkor az az egységet kicsit megzavarja.
9: Ehhez szóval kell négy jó karakter.
11: Így van, és elfogadja. Mind a négyen nagyon szerintem építőjelleggel hatunk egymásra is, az egységre is, és a Viktorral való közös munka, és szerintem mindenki mindnyájan nagyon tiszteljük a Viktort és a tudását, és amit mond, azt igyekszünk úgy meg is csinálni, és tényleg előrefele haladni.
9: Nagyjából a hallgatóknak Hüvös Viktorral egy apró adalék, hogy ő az az edző, aki mondjuk a szeptember 4-én elkezditek az edzést, akkor a világbajnokság utolsó napjáig pontosan tudja, hogy melyik nap mi a terv.
11: Így van, szóval amikor beszélgettem...
9: Ez 10 hónap.
11: Beszélgettem vele, hogy októberben elmennék, ez tavaly volt, hogy elmennék októberben a Dolomitokba túrázni a feleségemmel. Mondta, hogy ott olyan edzések lennének, amivel a jövő évben ezeket megalapoznánk, és akkor jó, mondom, jó, akkor bepótolom majd a pihenő héten. Jó, akkor mondta, hogy ezeket az edzéseket így pótoljuk be. Majd jött az, hogy kimennék csak két napra, egy szombat vasárnapra, csak a szüleim is kint lesznek, tesóim is, hogy kimenni, nem síelni, hanem kint ott velük
9: feltöltődni,
11: igen. És akkor mondta, hogy ott van egy szombati edzés, ami már csak 5 hét van a válogatók, hogy ezeket meg kell csinálni, és akkor végül azt az egyet elengedte, és akkor már pénteken megcsináltam a kondit délelőtt, a evezés után szigorúan, és akkor péntek délután már elengedett, de az is nagyon nehéz vele egyezkedni, de közben meg egyfajta jó dolog is van ebbe, hiszen annyira jól megtervezi ezeket, annyira előre tervez, szóval szerintem, ha most megkérdeznénk, és fölhívnánk, hogy 28-ig megvan a terv, szerintem megvan 28-ig
9: a terv. Biztos, hogy megvan, egy olyan egy vázlatnál sokkal komolyabb.
11: Igen, egy olyan megnyugtató van. Érzés nála kajakozni, szóval nekem sose kellett azért aggódnom, hogy formában leszek-e, hanem nekem csak azzal kell foglalkoznom, hogy én a magam terén mindent megtegyek, hogy odafigyeljek az étkezésemre, alvásomra, megcsináljam azt, ami le van írva az edzésben, regenerációmra figyeljek. Ha ezekre odafigyelek, nekem nem, én sose izgultam azért, hogy formában leszek-e, mert az elmúlt 13 évvel, amióta nála vagyok, szerintem egy kezemen, vagy talán két ujjamon meg tudom számolni, hogy mikor nem voltam formában. De azokat el is ismerte, és abból tanultunk, és ez egyfajta olyasfajta magabiztosságot, nyugalmat ad szerintem Sanyinak is, meg nekem is, hiszen mi vagyunk nála legrégebb óta, hogy szerintem ez egy fegyvertény lehet adott esetben.
10: Rábízhatjátok magatokat 100%-osan.
11: Abszolút, teljes mértékben.
10: Nagyszerű érzés lehet.
9: Hát nem egy olyan interjút készítettünk már, nem feltétlen csak kajakkenu sportákban, ahol a sportoló egyébként utólag elmondta, hogy hát lehet, hogy picit elcsúsztak a felkészüléssel, vagy a formábahozással.
10: Akkor és nálatok ilyen nem történhet.
9: Az edzőtanítvány viszonyban a legfontosabb az a bizalom.
11: Persze.
9: És ha vakon hiszel az edződben, és az eredmények pedig azt mutatják, hogy van értelme. Hát jó lehet a hűvös csoport tagja lenni. Egy picit kanyarodjunk vissza Montreálhoz, mert nyertetek, de azért az nem egy hátradőlő sima győzelem volt, hogyha az utazás körülményeit, a hajó mizériát és mindent egybe veszünk, mert hogy nem érkeztek oda időben azok a hajók, amelyeket a Magyar Szövetség elindított, ott bérelnetek kellett, de még azt is ki kellett cserélni. Elmeséled nekünk, hogy jutottatok el oda, hogy még a döntőig csak, tehát a rajtik.
11: Jó.
9: Hogy nézett ki a történet?
11: Az alapkoncepció az volt, hogy nem megyünk Montreálba.
9: Na, tessék.
11: Csak ugye a szövetségi kapitány meg az edzőnk ugye úgy döntött, hogy ha már így vezetjük a tabellát.
9: Az olimpiai kvalifikációs rangsort.
11: Így van, akkor jó lenne ezt az előnyt, ezt megragadni, és tovább növelni, hogy akkor legalább edzésből menjünk ki, és akkor a Viktor úgy alakította a dolgokat, hogy akkor a pihenő héten kimennénk egyet versenyezni, és hát így is alakult, akkor kimentünk, azt ő intézte el, szerencsére szövetségi kapitány ebbe abszolút partner volt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük kint, szóval kimentünk kedden, kiérkeztünk szerencsére kedden, ugye időeltolódás miatt, szerdán eveztünk egyet, ja, nem volt egyes hajónk, ugye, mert csak 4-es volt, de szerencsére abban is meg tudtuk oldani a dolgokat. Ugye nem érkeztek ki
9: bal szerencsére,
11: ugye nem érkeztek ki a hajók, és tudtunk szerezni egy 4-est. Viszont az a 4-es, nem tudom milyen konstrukció lehetett, de ott valami nagyon nem volt tisztában, nem volt egyenes az alja se, olyan gyenge anyagból volt, hogy szinte a hullámon is hullámzott a hajó, és olyan érzés, vagy látvány volt, oda tettük mellé a moldávok hajóját, amiket kölcsönkértünk a döntőre, ugye ugyanattól a cégtől bérelték a moldávok, csak az egy jobb minőségű hajó volt, és annak egyenes volt az alja. A miénk az meg olyan volt, mint egy fordított banán, szóval, mintha befele ment volna a vízbe az
9: elején.
11: Nem lehetett futtatni. Igen. Úgy fröcskölt az orra, hogy mondom, én nem tudom, hány éve kajakozok, 20 éve kajakozok, én még nem láttam ilyet.
9: Hát már a parton láttátok, hogy valami nem stimmel vele, és hogy vízre szálltatok, azonnal?
11: Igen, azonnal az első edzés, hát mondom, itt nem tudom, mit fogunk csinálni, itt mondom, valami nagyon nagy szerencse kell majd. Kérdeztem a Dávidot, ugye a szövetségi kapitányt, hogy hogy mondjam, a középfutamra tudunk már szerezni hajót? Persze, oda már tudunk, jól mondom, ezt az előfutamot valahogy megússzuk. Hát egyszer értünk be a lengyelekkel. Na most a lengyelekkel, ha maxot megyünk, nem szoktunk nagyon x-elni, hát nagyjából 500-at különbség volt akkor a két hajó között. És mondtam a szövetségi kapitánynak, hogy na akkor a moldávok hajóját akkor minél gyorsabban mert szerezzük meg. Kiestek. Így van. Csak hogy a rajtgépek nem működtek megfelelően. Rosszul szintezték be a rajtgépet, csomó rajtot visszalőttek, hiszen a 20 éves rajtgépről beszéltünk, de csak 500-nál volt ez a rossz rajtgép. Bebuktak alá a rajtgép alá. Volt egy rajtgép, ami 15%-dal hamarabb ment le, mint a többi.
9: Kicsúszott belőle, igen. Nem tudott normális stabil lenni.
11: Így van, és ezért ezek a nemzetek, akik kiestek, ugye az előfutamba óvtak, és végül a középfutamba...
10: Nem kapottátok meg
11: a igen, nem tudtuk megkapni, mert a középfutamba 10 voltak minden egyes középfutamban.
9: Mindenki szóval... jó eset helyben hagyták magyarán, vagy nagyjából.
11: Igen.
9: És mindenki ment újra.
11: Mindenki ment újra, mi meg ott maradtunk ugyanazzal a rossz hajóval, amivel tudtuk, hogy nem tudjuk futtatni. Nem volt utazó tempók. Olyan volt, mintha minden méterért meg kellene harcolni abból a szempontból, hogy nem tudtuk futtatni a hajót, mintha ellenállással mentünk volna majdnem.
9: Tehát minden salakos pályán sima cípőbe futottál volna, mellettet meg szögesbe.
11: Körülbelül.
10: És az első három között kellett célba érkeznetek.
11: Így van, és ráadásul ott volt az olimpiai bajnok német egység, ugye egy cserével, mert valamilyen gyomor problémái voltak a sztróknak, de úgyis erősek voltak. Ott voltak a szerbek, dánok, akik még ugye tovább is jutottak, és a németek voltak a hatos rajtgépben. És fura volt, hogy középfutam már harmadjára rajtoltunk be, első rajtnál minket is figyelmeztettek, meg a németeket, és a másodiknál meg a németeket és a szerbeket. És én ilyet még nem láttam. Mondták, hogy Germany disqualified. És én nézek oldalra, mondom, de jó, hogy mi ebben nem voltunk benne, mert
9: lehetetek volna ti is.
11: Lehetünk volna mi is. És akkor, de ugye szerencsére megbeszéltük az első figyelmeztetést, hogy jó, akkor biztonsági rajt.
9: Inkább kivártok.
11: Inkább kivárunk, de ebbe benne van a pakliba, hogy akkor is bejelez a gép egyet, vagy valami, és a németek...
9: Igen, hogy a mozogsz, ugye itt a vízhullámos, te gyakorlatilag egy rossz mozdulat, és már
11: így van.
9: Rajtnak nézik.
11: És a németeket így kizárták, jó, így magamban mondtam, nagyon sajnálom őket, de legalább egy ellenféle kevesebb, de hát így is alig jutottunk be a döntőbe, hát három hajóval így reszeltünk elől, ott voltak a szerbek, dánok, utána mi jöttünk be harmadiknak, mondom. Nagyon kell ez a...
10: Így akkor ez különösen bravúros, hogyha ezzel a banán hajóval
11: igen.
10: Be tudtatok jutni.
11: És tényleg ott az életünket harcoltunk a középfutamba, szerencsére meg lett a döntő, és akkor kikerültünk az egyes pályára.
9: Még egy pillanat. Tehát vége lett a középfutamnak, és akkor azonnal kopogtattatok, hogy nekünk kell a moldáv hajó?
11: Mindenféleképpen már át is hoztuk onnan, hogy nekünk...
9: Tehát akkor ugye simán ment ez a része utána, hogy igen. Megkaphassátok azt a hajót, így ami van. Legalább normális.
11: Így van, kajak. Meg volt másik lehetőségünk is, ugye a svájciak is kiestek, ott is ugye egy magyar edzi ugye a svájci férfi kajakosokat. Ők is felajánlották, csak ugye az a saját hajójuk, nem akartunk benne kárt tenni, mert tudjuk, hogy 500 méternél ez a rajtgép eléggé nem olyan megbízható, mint mondjuk otthon a Polaritás, vagy mondjuk Németországban az IMAS, de hogy inkább akkor megnéztük, hogy ez a moldáv hajó tényleg jó-e, megnéztük.
10: Hát, hogy ez is egy bérelt hajó
11: igen,
10: volt.
11: Igen, ez is egy bérelt hajó, de legalább olyan volt formára, ami ennek lenni
9: volt a különbség, gondolom.
11: Merevebb is volt, ami elengedhetetlen egy négyesnél, és az a forma volt, amit megszoktunk, szóval nem volt megcsavarodva se, meg nem volt banán formája se.
9: Megnyugodtatok?
11: Meg, de nyilván a nyugodtság az a másnap jött, amikor kimentünk bemelegíteni abba a hajóba, és akkor
9: jött vissza
11: éreztük,
9: a kézbe az
11: éreztük,
9: érzés.
11: Hogy jól van, csak hozzuk azt, amit tudunk, elégedett leszek, csak jöjjön ki az, ami bennünk van. És akkor onnantól kezdve meg tényleg, ha rajtunk nem is sikerült olyan nagyon jól, az utazó tempóktól kezdve pedig léptünk el a mezőnytől, és meg tudtuk őrizni az előnyünket.
9: Nyertél már szélső pályán világbajnoki címét párosban, emlékeim szerint a 9-esen, még Milánóban, talán ott volt a
10: legalábbivel.
9: De 4-esben versenyeztél már 1-es pályán, vagy 9-esen? Tehát onnan a legnehezebb követni a mezőnyt, mert hogy ha, és 9-esen mentek a spanyolok,
11: igen.
9: Visszanéztem a döntőt, tehát az eleve egy érdekes dolog, hogy nem is látod a riválisaidnak nagyjából, csak úgy a, hát majdnem felét.
11: Igen.
9: Persze nem bámészkodsz egy futam közben.
11: Magunkkal voltunk csak elfoglalva. Nem volt ezzel gond, de amikor kinéztem a végén, éreztem, hogy jó, megtettük, amit megtudtunk, elégedett voltam, és kinézek, jó, mondom, dobogó megvan. És először azt hittem, hogy harmadik, mert nem tudom, olyan furán volt a célvonal berajzolva, vagy nem tudom, így szemre, és akkor kérdezem a Dávidot, hogy mondom, a szövetségi kapitányt, hogy akkor hanyadik. Azt mondja, mutatja. Mondom, jó pályát mentünk, de hogy hanyadik. Vagy...
9: De akkor ez még a vízen volt?
11: Ez még a vízen volt, igen, és akkor kiszálltunk, azt mondta, hogy első mondom, hogy nem hiszem, és nem is tudom, a ICFS, ugye a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek az egyik médiása mutatta a eredményt, hogy te nyertetek, nézd már meg, ja, mondom, jó, akkor elhiszem.
9: Azt hiszem 12 és 17 század,
11: igen.
9: A portugálok és az ausztrálok előtt szabad szemmel nem nagyon lehetett látni a közvetítésben.
10: De csoda, hogy te se érzékelted akkor.
9: És tényleg úgy volt, hogy a lengyelek bekezdtek mellettetek,
11: igen.
9: És aztán szépen 150-nél már az első
11: voltatok. Már mi vezettünk, igen.
9: És ez egy jó pálya volt egyébként?
11: A rajtot leszámítva,
9: kezdted,
11: igen.
9: Bocsánat az adást, hogy mennyi hiba volt a pálya.
10: Itt is óvatosan rajtoltatok?
11: Nem, itt nem az óvatosság már... volt, hanem nem volt annyira egységes a hajó az első 100 méteren, szóval hiányzott az, hogy harmóniában legyünk, szóval nem volt annyira egyszerre, de szerencsére 100-150 métertől tényleg annyira egyszerre lett, hogy a utazó tempónkban ez meg is látszott, hogy lépünk el a mezőnytől.
9: Kék hajóban mikor evesztél utoljára? Ilyen kaliberű versenyen?
11: Nem, akkor nem versenyeztem, de 11 éve volt utoljára ilyen kék hajóm.
9: Nekem egyből azt tűnt fel, hogy néztem a közvetítést, hogy atyaik, hát én ilyen, nem is nagyon látunk egyébként kék hajót amúgy.
11: Igen. Nem nagyon, én se láttam, főleg nem négyesben.
9: De hát minden jó, ha vége jó, úgyhogy akkor a montreali jó szájíz az megmaradt ezzel az újabb elsője, mert ha ilyen körülmények között, ilyen viszontagságos utazás, hajócsere, mizéria után is tudtok nyerni, és azért ez egy kemény mezőny volt, még ha németek hiányoztak az ismert okok miatt is, de azért az egy komoly mezőny volt.
11: Persze, itt volt a olimpiai ezüstérmes ausztrál egység, ugye itt volt az új alakult spanyol, a egyre jobban teljesítő szerb egység is, és tényleg mindenki.
9: Portugálok.
11: Portugálok tényleg, ugye a tavalyi világbajnokok, úgyhogy szerintem mindenkinek nagyon fontos az, hogy az egyes és a négyes kvótája rendben legyen. Most egy kicsit azt mondom, hogy a páros szám az inkább azoknak nagyon fontos most ilyen kvalifikáció szempontjából, akiknek a négyesek azok
9: nem az igazi.
11: Nem az igazi, és érzik, hogy itt lecsúszhatnak a kvótás helyekről. Akik meg érzik, hogy ezt meg tudják még csípni, azok meg ütik, ahogy tudják a négyesüket, hiszen nagyon nem mindegy, hogy most három kvótával vágsz neki egy olimpiának, vagy öttel.
10: És te hogy érzed magad egyébként ebben az új rendszerben? Ugye a korábbiaknál több verseny van az új kvalifikációs rendszer miatt. Ti is azért világkupákra nem mindig mentetek a múltban, most meg gyakorlatilag mindegyik világkupa versenyen ott voltatok. Te neked hogy tetszik, vagy hogy érzed magad ebben a több versenyes rendszerben?
11: Nyilván fiatalként talán azért örültem volna jobban, mert akkor hamarabb eljuttottam volna egy olyan tapasztalat, hamarabb szereztem volna annyi rutint, amivel sokkal magabiztosabb versenyző lehettem volna akár hamarabb, szóval nem, mert úgy tekintek magamra, hogy én talán Tokiótól kezdve tekintem magam olyan rutinos, olyan magabiztos, olyan kiegyensúlyozott kajakosnak, hogy stabilan tudom hozni a jó eredményeket. Lehet, hogyha hamarabb jön be ez a rendszer, akkor lehet, hogy már 21 vagy 22 évesen is eljutok arra a szintre, mert bevallom őszintén régen világkupán az indult, aki szeretett volna, vagy úgy kedve van versenyezni, de általában mindig a főverseny az Európa-bajnokság, világbajnokság is. Azért egy évben két főversenyre készülni csak, az azért nem ad annyi impulzust, annyi lehetőséget a fejlődésre. Így meg, hogy van három világkupa plusz két főverseny.
9: Nem erről szól egyébként a sport, hogy versenyzel.
10: Igen.
11: De, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. 30 éves vagyok, még elbírom a munkát, tudok menni két számot is akár egy világkupán, akkor is tudom hozni szerencsére azt a magas színvonalat, ami kell ehhez. Úgyhogy én nagyon élvezem, és kíváncsian várom, hogy mire lehetünk még képesek.
9: Majd a világbajnokságról még beszélgettünk, és hogyha már Montreal, beszélgettünk arra, hogy a Forma 1-ről is majd szót ejtünk, hát akkor egy picit vándoroljunk át, mert hogy ha valahol közel van egymáshoz egy Forma 1-es pálya és egy kajakkenu pálya, az akár, mint a példa, Kanada és Montreal.
11: Szerintem ennél közelebb nincs semmi, hiszen kiszálltunk állítani első nap az edzésen, és konkrétan 3 méterre volt a stéktől a célegyenes. tényleg akár ha fölmész a pálya tetejéig, akkor be is tudsz sétálni az egyik csapat garázsába is, hogyha van kedved.
9: Juttasd meg, hogy megnézted a montreali pályát?
11: Persze, körbe bicikliztem.
9: Wow!
11: Rázőköveket használva, kíméletlenül.
10: Ideális
9: híven. Melyik edzőbicikliét kérted el?
11: A svájciakét, de szigorúan csak a futamom után, hogyha esetleg eltaknyolok, akkor ne lássak árát a...
9: Mert kisebb sebességgel mész be, mint egy McLaren.
11: Persze. De nem fékezek akkor.
9: Ez is igaz. Jó élmény volt?
11: Nagyon. Nagyon jó élmény volt, és maga ez a sziget, ez egy olyan varázslatos dolog, hogy egy ilyen dolgot kihoztak bele, hogy ott van egy kajakkenu evezős versenypálya, amin olimpiát rendeztek, ott van egy F1-es pálya, mellette ott van még egy tó is azon a szigeten belül, még a kajakkenu pálya mellett, szóval...
9: Ez ilyen kis turista paradicsom is.
11: Igen, és marha jó, és mindenki azért jön ide, aki szerintem helyi, hogy feltöltődjön, sportoljon egyet, és annyira jó ezt látni, hogy...
9: Szabad bejárás van a pályára?
11: Teljesen.
10: Mert van a Forma 1-es pályára.
9: Ja, bocsánat, igen, ha nem volt egyértelmű.
11: A Forma 1-es pályára abszolút szabad bejárás van, le van ilyenkor felezve az aszfaltsík, szóval az egyik oldalán csak görkorcsolja, futás, meg bicikli, a másik oldalán meg autók mennek, de szerintem nyilván nem úgy, ahogy azt elképzeljük, hogy nem csikkan a kerék.
9: Tehát kimen a 30-es vagy 50-es tábla.
11: Igen, igen, ott azért erre figyelnek nagyon, de a bringások, akik elhúzóztak mellettünk, mert mi csak sétabringáztunk, azért bevallom őszintén, ez annyira nem úgy nyomtam a kereket.
9: Tehát nem egy Pogácsár kép.
11: Viszont mellettünk suhantak el a profibnál profi bringások, nem tudom milyen edzésbe csöppentünk bele, lehet, hogy nekik bele köptünk így a levesükbe, hogy ott a edzés helyszínökön itt keringtünk, mint gólyakos a levegőben.
9: Ők zavartak bele abba, hogy ti kihasználjátok. Igen. Magyar kajakosként a montreali.
11: Igen. De pályán. Mindenféleképpen ez egy élmény volt, hogy tényleg nyitott volt az egész, és bárki használhatta, és mindenki ésszel használta, és mindenki azért ment rá, mert a részese akart ennek valamilyen szinten lenni.
9: És mondjuk a boxok helyét, vagy az ilyen kiszolgáló létesítményeket, azt nyilván gondolom inkább kívülről lehetett meg sasolni.
11: Én nem voltam ott már, amikor be lehetett menni, de volt egy olyan nap, amikor nem is tudom, az egészségügyi tímből az orvosunk meg a masszőrünk az föl tudott sétálni a pedok részre.
9: Wow.
11: Mert akkor valami munkálatok voltak, de mindenkit fölengedtek. Mert akkor éppen lehetett. De amikor bicikliztünk, akkor ugye a boxba nem lehetett bemenni, mert nekem még az volt, hogy akkor most éppen bebiciklizek a boxba, de ott le volt zárva, hogy oda nem. De az egész pályán mehettél egészen nyugodtan.
9: Ez milyen érdekes, nem, hogy van egy világváros, annak a közepén van egy, mert az egy utcai pálya montreali, gyakorlatilag nem félig meddig.
11: Hát igen, utcai.
9: És te pedig bemész, és ott bringázol.
11: Igen.
9: Hát mennyire jó élmény?
11: Marha jó.
9: És főleg úgy, hogy egy ilyen siker után.
11: Így van. Azért tudtam így is, hogy jó szájízzel fogok hazajönni, bármi történik is, mert körbe tekerem a pályát, ha esik, ha fúj, de azért így még édesebb ez az élmény, hogy egy aranyéremmel tudtunk hazatérni, hiszen amikor megtudtam, hogy lesz montreali világkupa még tavaly, akkor nekem az volt az egyik célom idén, hogy kijussak oda a világkupára, nyerjek.
9: Pipa?
11: És körbe tekerjem a...
9: Erről pedig most meséltél.
10: Háromból három.
11: Azért, ahogy mondjam, akire én nagyon fölnézek, az Hamilton és ugye a McLaren csapat. Na most Hamilton ott aratta az első győzelmét 2007-ben. Mondom, úristen, mondom, akkor ha én is tudok ott nyerni, akkor legalább van egy kapcsolódási pont. Megmondom, körbe tekerem a pályát, ahol ő élete első győzelmét aratta.
9: Az még egy,
11: mondom, ez óriási.
9: És ha már Forma 1, ezen a hétvégén is van egy verseny, de talán számunkra még izgalmasabb, majd a jövő hétvége. Ott leszel a magyar nagydíjon?
11: Ott leszek. Nem tudom, mennyire lehet ezt elmondani, de a... MOB és a Hungaroring kezdeményezett egy olyan programot, ahol Tótka Sándorral ketten ott leszünk, és hát kajakergométeren próbálunk majd valami sót csinálni. Reméljük, hogy izgalmas lesz, nekem minden esetre biztosan, hiszen ha Forma 1-es pilótákkal találkozhatok, akkor fülig ér a szám, bárkiről legyen is szó. Úgyhogy remélem, hogy új pilótákkal bővül az aláírásaim listája ugye az F1-es sapkámon, hiszen már 8 aláírás megvan, úgyhogy, wow. Úgyhogy igyekszem begyűjteni még azt az egyet, amire nagyon vágyom.
9: Elárulod, hogy melyik az egy név?
11: Hamiltonére nagyon vágyom.
9: Ezek szerint vele még így nem sikerült. Futottál nem. Össze, hogy
11: Norrisztól már van két aláírásom, Fernando Alonsótól is van már egy, Toto Wolfftól, Nico Rosbergtől, Lawsontól, Kimi Antonellitől, Russelltől, szóval így vannak aláírások.
9: Van még hely akkor a sapkán egy Hamiltonnak?
11: Vettem még egyet, biztos, hogy legyen, de Hamiltonos sapkába megyek ki, Hamiltonos Ferrari sapkába, úgyhogy azt fogom vele aláíratni, hogyha ha találkozok vele, mert akkor nem kell a táskámba keresnem azt az egy

0: Igen, és akkor kopogsz az ablakon, és akkor ők meg nagyon rendesek, és mindent megtesznek, amit kívánsz normális keretek között.
1: Mi és ha jól tudom, bocsánat, itt az ergométerezésnél van olyan terv, hogy esetleg pilóták is beszállnak?
0: Én nagyon remélem, hogy lesz ilyen, ilyen kezdeményezés. Tök jó sztori lenne belőle, hogy megtanítottam, mit tudom én, mondjuk Alonzót kajakozni, vagy
2: hát az nagyon jól hangzik.
0: Vagy akár Hamiltonnal, mit tudom én, mentünk, én az egyik oldalon, ő a másik oldalon egy 200 métert mondjuk, vagy Sanyit kihívja mondjuk Antonelli, vagy tudom is én, ezek azért később egyrészt óriási élmények, másrészt óriási sztorik, amit később, ha megosztasz majd a kisfiaddal, óriási
1: hát
0: élmény.
1: Hát vagy ez. Ők az unokáikkal.
0: Igen.
2: Egy kicsit olyan, mintha te irányítanád ezt a beszélgetést, mert hogy szóba hoztad a kisfiadat, mert hogy elképesztő öröm vár majd rátok hamarosan, talán erről is, hogyha egy picit beszélhetünk, hiszen említetted Blankát, aki most már Nádas Blanka, és a kedves feleséged, szintén kajakos, szintén világbajnok, és hát a család bővülni fog.
0: Így van, hát nagyon izgatott vagyok, már nagyon nagy a pocakja. Nagyon szeretnél már, hogyha megszületne Bendegúz, mert szegény nem sokat alszik. Azt mondja, tudom, hogy utána se fogok aludni, de legalább akkor már, amíg fekszek, addig tudok aludni valamilyen szinten, és ezt én valamilyen szinten próbálom megérteni és támogatni. Nyilván nem leszek sose terhes, szóval ez így kiesik. De
1: és mikorra várjátok?
0: Augusztus 25, na most ez azért baj, mert 26-tól van a VB-n, úgyhogy nagyon remélem, hogy kicsit hamarabb megérkezik majd, és ott tudok lenni a születésénél. Már megvan minden tervben, mert nyilván a VB előtti két hétben Szolnokon is lesz.
2: Ez a Hűvös Viktor iskola, hogy neked is van egy terved ezekre a...
0: Igen. Hát nyilván mondtam Blankának, hogy mondom, egy dolgot kérek csak, hogy 26-tól 28-ig vagyok kint a VB-n, vagy 26-tól 29-ig, hogy csak ne abban a 4 napban. Hogy mondom, vagy előtte, vagy utána. Ez nagyon jó lenne, nyilván ezt nem mi irányítjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy az élet úgy hozza, hogy itthon tudok lenni a fiam születésénél, hiszen az első gyermeké születésénél szerintem minden ember ott szeretne lenni, én is ott szeretnék lenni, de tudom, hogy ezt nem tudom irányítani. Ha lehetőségem lesz, azonnal ülök be az autóba is jövök. Szóval ez van terben. Ha edzésről, ha versenyről, amint lehetőségem nyílik, rögtön ülök kocsiba és megyek.
2: Igen, hát ilyen egyszer van, tehát VB-t majd még rendeznek, VB-t döntőben remélhetőleg majd Poznán után is fogsz még versenyezni, de ez egyszeri pillanat. És milyen érdekes, hogy pont ebben az évben utazott talán a legtöbbet, legalábbis versenyre, az biztos. Igen. Most jött ez a Kanadából. Ezekre is gondolom, hogy a család maximális védőhálót ad, és mindig van valaki, aki téged helyettesít, ha éppen Persze. Egy montreali repülőgépen ülsz és mész versenyezni.
0: Persze, a testvérei is jöttek, ugye most, amíg Montrealban voltam, a szülei is benéztek, az én szüleim is benéztek Blankához. Tök vicces, egyik nap a szüleim nézte az előfutamokat, aztán másik nap a saját szüleivel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire támogató családban nőttünk fel mind a ketten, és ilyen jó, nem is tudom, életbe születtünk, és ilyen jó mintát örököltünk, mely szerintem reméljük, hogy mindketten jó szülők leszünk, de szerintem egy jó mintát örököltünk, jó mintát tanultunk el, és hát bízunk benne, hogy Bendegúznak is olyan élete lesz, amire később majd azt fogja mondani, hogy igen, a szüleim nagyon jó mintát adtak nekem.
1: Az, abból a szempontból nagyon viszont nagyon jó az időzítés, hogy amikor megszületik, akkor viszont Igen. Pont a pihenő időd lesz, úgyhogy ezt az első pár hetet azt együtt tudjátok majd tölteni.
0: Hát abszolút szeptemberben nem is megyek sehova, Blanka se.
2: És akkor, azt gondoltuk, hogy...
0: Igen, hogy teljesen 0-24-ben ott leszünk a kicsivel az első 4-5 hétben, utána nyilván én elkezdek edzeni, de ugye 2 percre van a Dunaharsányi Olimpiai Központ tőlünk, úgyhogy egészen november közepéig én otthon leszek, utána el kell mennünk majd San Diego-ba a Los Angeles-i edzőtábor helyszínt is kipróbálni, de az csak 2 hét lesz, úgyhogy 2 hét után újra egészen, nem is tudom, február elejéig itthon leszek, úgyhogy utána már csak azt a Dél-Afrikát kell kibírni.
2: Uda messzire mentünk. Az jutott még eszembe, amikor mesélted, hogy Blanka kikkel nézte az előfutamot, hogy ő már Nádas Bence párjaként nézi ezeket a futamokat, vagy korábbi kajakosként éli meg a futamokat, mert egyébként minden versenyeden, amíg lehetett, ott volt, főleg a magyarországiak, nyilván ez nem is kérdés, de hogy

0: Hogy néz ezeket? Te nem vagy ott, nem tudod, de hogy mit mesélnek erről a családtagok?
1: Hát inkább úgy két szemmel nézi, egyrészt versenyzői szemmel, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül, hiszen átélte ezeket. Másrészt meg szeret, mármint hogy családtag szempontjából is érzi a terhet, hiszen ott állsz tehetetlenül, nem tudsz tenni semmit, és bízol benne, hogy csak tudja azt hozni, amivel elégedett lesz. Szóval ő is úgy van bekötve, mint én, hogy az eredmény idézőjelben mindegy, ha örülünk az eredménynek, az a fontos, hogy elégedettek legyünk azzal, amit elérünk, mert amikor kim voltak az olimpián, akkor is azt nézték a párizsi páros döntő után, hogy örülök-e, és amint látták, hogy örülök, ők is nagyon megkönnyebbültek, és ők is örültek, hiszen annál jobb dolog szerintem nincs az életben, amikor szeretted, majd kicsattan a boldogságtól, és örül, hogy amiért dolgozott.
0: És ő látja, hogy te mennyi munkát teszel bele. Meg tudja, hogy miről mondasz le, vagy miről mondtok le a többiekkel.
1: Így van. Úgyhogy ő abszolút átérzi ezt, 100%-osan támogat, és nagyon rugalmasan kezelő is az ilyen versenyzői dolgaimat is. Én is igyekszem minél több időt szentelni neki, hogy minden támogatása meglegyen, ami kell ilyenkor. Úgyhogy szerintem most nagyon jó társai vagyunk egymásnak, igyekszünk ezt megőrizni a életünk hátralevő részében. Nyilván mindig lesznek majd buktatók, de szerintem az a fontos, hogy hogyan reagálunk ezekre a problémákra, hogy lehetőségként, hogy megoldjuk, vagy pedig zsörtölődünk még egy kört, hogy miért én.
0: Tóth Kasanyitól szoktan azért kérdezősködni, hiszen ő már két gyermek édesapja, ti pedig hát, talán a legjobb barátok vagytok. Igen. És mindig elmondott, hogy felnézel Sanyira, hogy azért néha egy óvatlan pillanatban kérdezel tőle, hogy azt majd hogy csináld, vagy mire készül?
1: Persze, szoktam, hogy mondom, te is azt érzed egyre jobban, hogy amikor utazol el, akkor egyre rosszabb. Mondom, még meg se született a gyerek, de már teljesen azt érzem, hogy nem szeretek már repülni, meg nem szeretek távol lenni. Azt mondja, hogy ez rosszabb lesz.
0: 28-an annyi rossz hírem, Bence. Nagyon messzire kell majd elutazni, most messze mentünk az időben, de...
1: Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez nagyon rossz, de most azzal szokott poénkodni, mert én azt szoktam neki mondani, hogy... Néha szoktak lenni egészségügyi problémáim, de abból mindig ugye kilábalunk. Mondom, ez régen milyen egyszerű volt, hát Bence 30 fölött.
0: Köszönöm.
1: Úgyhogy ez az első, de majd szerintem szeptembertől majd jön az, hogy Bence, hát apuka lettél, mit vársz? Alvás? Hát ha nem tervezed, meg nem fogsz aludni.
0: Nézzünk egy picit előre, de csak 6 hétre vagy 5 hétre, nem is tudom, mennyi van már Poznanig.
1: 6 hét.
0: Most hazajöttetek, gondolom egy-két nap pihenő maximum, mert utána folytatni kell a munkát. Hogyan néz ki a VB-ig a menetrend?
1: Ugye szerencsére haza tudtunk jönni, már szombaton hazaérkeztünk, úgyhogy tudtunk pihenni kedreggel kezdtük, és most 2 hetet meghúzunk, utána egy kicsit lazzább hét, és utána is meghúzunk még szerintem 2 vagy 3 hetet, és utána jön egy formába hozás. Nagyjából ennyi a terv, de tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. Viktor az edzőnk nagyon tudja, hogy mire van szükségünk. Szerintem a négyesünk rendben lesz, és fogunk tudni előrelépni. Bízom benne, hogy a rajtban is, és a finishben is egy picit. Szerintem a két srác is, Levi meg Bennő is nagyon jó úton halad, hiszen ők is nagyon konzisztensen hozzák a dolgokat, úgyhogy szerintem a hívős csoport az jó fog teljesíteni a világbajnokságon.
2: Most a szezon eddigi része azért egy picit szét volt szabdalva így a versenyek miatt, ez egy viszonylag hosszú idő, ez a 6 hét. Ez jó, kvázi kicsit ingerszegényebben, vagy te hogy látod?
1: Én nagyon örülök, hogy egy kicsit legalább lesz időnk. 3 hétig nem történik semmi. Én azt mindig örülök, ugye eddig mindig az volt, hogy 3 hétnél hosszabb idő sose telt el, mindig megmenni kellett valahova. Nyilván ennek volt egy jó része is, de én abban a jó részben már így Montemorra Európa-bajnokság után egy kicsit elfáradtam. Nyilván abban a szempontból örültem, hogy Montreal, F1-es pálya, világot látunk, stb. Ennek örültem. De hogy én már az Európa-bajnokság után is készen lettem volna egy hosszabb felkészülésre, mert azért az az első három, vagy a válogató versennyel együtt négy verseny eléggé.
0: Ez maraton volt ott másfél hónap alatt.
1: Igen, az ott eléggé kemény volt. Volt, hogy egyik hétre, a másik hétre már mentünk Brandenburgra, akkor...
0: De Szeged és Brandenburg igen, között igen. Annyi volt, hogy hétfőn hazamentél, hogy vasárnap is kedden utaztatok.
1: Így van, szóval az kemény volt nagyon. Az Európa-bajnoki felkészülés nagyon jó volt, és akkor volt egy kis feltöltődés az EB után, majd az EB háromnapos pihenő után kaptuk azt a fülest, hogy akkor megyünk Montrealba, és akkor megint egy kicsit kattintani kellett a így fejbe, hogy akkor nem egy 9-hetes felkészülés kezdünk meg, hanem egy 2-hetes kis felkészülés Montrealra, és akkor utána megjön majd egy 6-hetes felkészülés a VB-re.
0: Nagyon kevés időnk van már hátra, még egy kérdés mindenképpen szeretnék ide beletuszakolni a végére. Anélkül, hogy teret pakolnánk rátok, mert ti pontosan tudjátok, mit akartok elérni a világbajnokságon, de olyan eredménylistával állhattok majd be az első előfutamba ezzel a négyessel, hogy egyrészt mindenki titeket akar elkapni, másrészt meg van egy olyan vágy mondjuk a parton, hogy na hát mikor, ha nem most lehetne világbajnok a férfi négyes, miközben, ahogy ezt kimondtam, ez egy nagyon távoli dolog ám, mert azért ehhez kell három jó pálya, szerencsére ne legyetek betegek, a hajóval ne történjen semmi, tehát a kirakónak össze kell állnia. Erről majd fogtok beszélgetni, ezt hogyan lehet kezelni?
1: Szerintem mindenki a helyén tudja kezelni. Én sose szerettem ezeket úgy nagyon kimondani, nagyon előre, azt már egy magabiztosabban mondom, hogy nyilván éremért megyünk, hiszen az egy kézzelfogható dolog, az sokkal jobban tudja valahova tenni az ember, hogy igen, ezért dolgoztam, ez lett az eredménye. Ha második, harmadik, akkor tudunk tanulni belőle, de még így is, hogyha vannak hibák egy akár győztes futam után is, akkor is tudunk belőle tanulni, de nyilván akkor kevésbé kattog az ember agya azon, hogy akkor mit kellett volna még esetleg másképp csinálni. Nagyon szeretnénk ezt a VB címet, hiszen 504-esben nem tudom, mikor nyert utoljára Magyarország férfi kajakban, úgyhogy ez az elsődleges célunk, szeretnénk ezt elérni, de az összes többi nemzet is azért küzd, hogy ők nyerjék meg a világbajnokságot, hiszen az olimpiai kvalifikáció szempontból másfélszeres szorzó, szóval nem 1000 pontot tudnak gyűjteni, hanem 1500-at. Ugye most 600 vagy 650 ponttal vezetjük a világranglistát, ugye az olimpiai kvalifikációs ranglistát a második helyezett portugálok előtt, az olimpiai bajnok német négyes betlizése miatt, ugye a diszkvalifikáció miatt, úgyhogy ezt a 650 pontos előnyt jó lenne gyarapítani, hogy tényleg 27-be is egyfajta nyugalommal tudjunk nekivágni, hogy a négyes kvótánk az nincsen veszélyben.
0: Azt hiszem, ez tökéletes zárása volt ennek a beszélgetésnek. Én csak azt kívánhatom szerintem Reni nevében is, hogy ez egy nyugodt VB legyen számodra, vagyis vagy várjon meg a pici, vagy már úgy tudjál elutazni, hogy a kezedben fogtad, úgyhogy ezt kívánunk nektek Blankával minden jót, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Nádas Bence volt a vendégünk a Víz Összekötben, Lódi Reninek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: A Víz Összeköt ezzel búcsúzik, a szerkesztő műsorvezető Bitva Nemét hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sportvilágából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltetek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
3: Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron is a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk menni pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
2: Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek, idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a középmezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
4: Abszolút, abszolút fejlődési pályán van, ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábban is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy Mevza tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk. Van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk. Azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
2: Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén. Az már két komoly skatnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligában Svájctól, illetve az említett módon a csehektől kaptatok ki fiatalok beépítése hol tart most, mennyi látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
4: Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is. Ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, nekinek kell még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk majd szépen, haladhatunk előre.
2: Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem, a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
3: Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottal kijutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa-ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszották végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
2: Említette azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már előtte évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezető edzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is föl tudjátok venni a versenyt?
3: Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt, szerintem ez a legfontosabb.
2: Felnőtt szinten már ez a harmadik éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
3: Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
2: Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazinc Barcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávid, neked egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
3: Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe, a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg, nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jól lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a harmadik hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyi ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
2: Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
4: Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal, hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. Amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát ott a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mély vízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámment, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokra úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás. Nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a 2 és az 5 az annyira kimerített a társaságot, hogy a bronzmeccse már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságból ugye a bronzcsatát azt ellenük meg tudtuk nyerni.
0: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
2: Önök továbbra is az utánpótlás sportmondó magazin műsorát hallják. A vendégém továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Cislavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal, utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
3: Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
2: És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
3: 2019-ben, 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba, ott nagyon sokat tudtunk fejlődni ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
2: Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, az Inbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
3: Kazincbarcikán, én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Kazincbarcikára. És akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzést, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágban.
2: És szerencsére meg is érte, úgy látszik. Amikor viszonylag hamar a kezdethez képest, viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
3: Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek, ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet, aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
2: Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
4: Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkor rá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni, akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, tehát 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cseröplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy. Tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
2: Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen, a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
3: Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is. Lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföld, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képben van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatban lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem. Egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokba is eligazolni. Nyilván ez játékosról is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
2: Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
3: Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
2: Meg Barcikán is
3: csapattársak vagyunk, vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.
2: Magyarországról a cseh bajnokságba igazolni, az mindenképpen már egy előrelépést jelent. Te Miklós, milyen nemzetközi karriert jósolsz a Dávidnak? Mi lehet az a szint, ahova akár még egy cseh bajnokság után is eljuthat, hogyha jó ütemben halad a fejlődése?
4: Nyilván jós nem vagyok. Ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá, és azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért az általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána ha elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztályba, egy olasz A2-be, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abban miért ne lehetne egy olasz A1 vagy egy francia első osztály.
2: Végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy utaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi röplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
4: Amit én látok, az az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult, az infrastruktúra nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiánnyal, csarnokhiánnyal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván öröplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hiszen Kazincz Barcikán tanultam öröplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabda pálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a leges-leges legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavisz Dávid,
2: Varga Péter,
4: a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan maga, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, ahogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulgatnak, még mindig több kéne, nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen a kézilabda és a kosárlabda elszipkáz a játékosokat, hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda, tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országban ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Kokrobi Kántor Sanyi éra is tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
2: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallották Ciclavisz Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Felemelő nagyszerű érzés számunkra, hogy most a magyar válogatott tagjai szólítják a dobogó legmagasabb fokára.
3: Világbajnok a magyar válogatott! 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott!
4: Megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
5: Fuge kivédi! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
6: Sorozatunk a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét örökíti meg. Most a 2013-ban aranyérmet szerző csapatot mutatja be Kreisz Bálint és Tóth Béla. A londoni ötkarikás játékokon szakadt meg a Kemény Dénes vezette férfi vízilabda válogatott sikerszériája. A magyar csapat az egymás után elért 3 olimpiai bajnoki címet követően a brit fővárosból egy 5. helyezéssel tért haza. Beigazolódott, amit korábban már sejteni véltünk, vagyis, hogy 2012-ben véget ért egy korszak.
7: Kemény Dénes lemondott.
8: Hogyha én azt látom helyesnek, hogy nem nekem kell ezt már tovább csinálni, azt egyedül meg tudom hozni azt a döntést. Tehát ugye ez ugyanolyan, mint a szerelem. Igenből kell 2, nemből elég 1. Igyekszem 1-2 héten belül eldönteni.
7: Bő 2 héttel ezelőtt, szeptember 5-én nyilatkozta ezt Kemény Dénes, aki ma bejelentette, hogy nem folytatja munkáját a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányaként.
9: Döntött a Vízilabda Szövetség elnöksége a 3 pályázó Benedek Tibor, Gyöngyösi András és Vince Balázs közül előbbit a 3-szoros olimpiai, valamint világ és Európa bajnokot választotta a férfi válogatott szövetségi kapitányának.
10: Nagy változások, lesz egy nagyobb keret, amiben lesz mások fiatal, de azt hiszem, hogy maga a csapat magja az már azért látszódott ezen a 2 mérkőzésen, amit játszottunk a 2 világliga selejtezőn.
11: Bár most megint nagyon kijönnek rá a montenegróiak, nincsen lövőhelyzet. Egyelőre nem tudjuk bejátszani se. Nagy lóba, ki a

0: Szére Madarasnak, ott a helyzet, gól! Megint szívós a centerben, és megint a hálóban a labda! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott 2013-ban Barcelonában, ugyanott, ahol 10 éve is sikerült a csúcsra jutni.
1: Tizenhat év után neveztek ki új szövetségi kapitányt a férfi vízilabda válogatott élére 2013. januárjában. Kemény Dénes helyét az a Benedek Tibor vette át, aki játékosként 3 olimpiai bajnoki címben vállalt szerepet elődje kapitánysága idején. Benedek már 2010. áprilisa óta másodedzőként segítette Kemény munkáját, így egyáltalán nem szült meglepetést, hogy neki szavazott bizalmat a szövetség. A kinevezés után Kalapos Mihálynak nyilatkozott Benedek Tibor.
2: Volt azért benned egy pici druk, hogy megválasztanak-e, téged választanak-e?
3: Persze, hogy ne lett volna. Azt hiszem, egy választásban Süsény Viktor győztes. A jóslatok beváltak, és nagyon örülök neki, hogy így alakult.
2: Az igaz, hogy gyakorlatilag az lesz a cél minden egyes világverseny előtt, Európa-bajnokság, világbajnokság, olimpia, hogy a 4-be jusson a csapat, és amennyiben mondjuk nem jutna, akkor az elnökség mindig dönthet a sorsodról? Tehát valóban ilyen feltételeket is szabott az elnökség?
3: Eddig is így volt, én azt azért nehezebb volt küldeni, hogyha 3 olimpia után mondjuk nem volt a 4-be, de az elvárás eddig is mindig az volt, hogy 4-be jusson a csapat, úgyhogy ez nem egy újdonság. Ennek ellenére a szerződésről mi nem beszéltünk.
2: Játékosként mindent megnyertél, amit ugye lehetett, 3-szoros olimpiai bajnok, vagy világbajnok, vagy Európa bajnok, vagy bajnokok ligája győztes, európai szuperkupa győztes, lenkupa győztes, felsorolni nem lehet. Ez mennyire tesz rád plusz terhet? Hogy ezek után szövetségi kapitányként is sokat várnak az emberek tőled?
3: Hát nem csak tőlem várnak többet, hanem az egész magyar vízilabdát ott sokat várnak, és ez nem az én személyemnek szól, hanem a csapatnak az eredményeinek, amiket elért, nem csak ebbe a 15 évben, hanem mondhatjuk, hogy ebbe az elmúlt 80 évben. Ennek kell megfelelni, amit mi nagyon magasra tettük a létet, de mondom, ezt nem csak mi tettük, hanem a sportág.
1: Benedek az előző esztendő végén 2 világliga mérkőzésen már irányíthatta a válogatottat megbízott szakvezetőként. Akár az akkor szerzett tapasztalatok mentén is elkezdhette a munkát az újdonsült szövetségi kapitány, akire nem várt könnyű feladat, hiszen egy generációváltást kellett levezényelnie. A 2000-es évek sikercsapatának egy része már Peking után elbúcsúzott a válogatottságtól, a többiek, Biros Péter, Kásás Tamás, Kis Gerge és Szécsi Zoltán pedig London után köszönt el. Persze így is maradtak olimpiai bajnokok, akiket számításba vehetett a riói játékokig vezető úton a szövetségi kapitány. Hosnyánszky Norbert, valamint a Varga testvérek, Dániel és Dénes továbbra is alapembernek számított, Madaras Norberttel egyetemben. A fiatalitás tehát már a barcelonai világbajnokság előtt elkerülhetetlen volt. A jelentős vérfrissítésen átesett csapatra így emlékezett vissza Madaras Norbert bő évtizedes távlatból.
4: Az az életrendje, főleg olimpiák után, vagy az olimpia utáni év az egyfajta megújulás, vagy ilyen fiatalitásról szól. Azt gondolom, hogy úgy emlékszem vissza, hogy egy nagyon jó hangulatú csapat volt, jól éreztük magunkat, és valószínűleg volt az egészben egy ilyen fajta lendület is, hogy majd most megmutatjuk, különösen azok a játékosok, akik előtte nem voltak válogatottak, vagy ugyan válogatottak voltak, de nem volt olyan felelősségük, vagy nem volt olyan szerepük a válogatottban, mondjuk egy évvel azelőtt a London olimpián, vagy az előtti évben Sánkhájban. Szóval ez nekik mindenképpen adott egy nagy lökést.
1: És valóban, a kapus Nagy Viktor, az igazi vízilabdázó családból származó Szívós Márton, vagy éppen a londoni olimpia előtt fásérülés szenvedett Gornay Miklós az olimpiai bajnokok árnyékából előléphetett a reflektorfénybe. A kezdet Benedekkel minden esetre ígéretesre sikeredett. A 2013. júniusi világliga szuper döntőn csak a szerbek tudták megállítani a magyar csapatot a fináléban Cseljabinszkban. Az ezüstérmes bemutatkozásra egyedül Varga Dániel új sérülése vetett árnyékot. Az akkor 30 éves átlövőnek a VB szereplése is veszélybe került, és egészen a keret hirdetésig várni kellett a döntésre, hogy vajon elutazhat-e Barcelonába. A világbajnokságra kijelölt csapat bejelentéséről így tudósított a Nemzeti Sport.
5: Egy olimpiai bajnok igen, egy nem. Ez a mérleg a Benedek Tibor világbajnoki keretének, amelyet érdemes részletesen is megnézni, hiszen igen nehéz döntésen van túl a szövetségi kapitány. Ráadásul nem csak rajta múlott a 13-as névsor összetétele.
6: Varga Dani felépül. Az orvosi vélemények szerint a világbajnokság első napjára használható lesz az ujja.
5: Közölte a kapitány az örömhírt, amely Török Béla számára aligha volt az, mert feltehetőleg ő utazott volna a csapatkapitány helyett. Varga Dániel remélt felépülése tehát az örömhír. Kis Gábor esete meg a rossz. Ő ugyanis hátfájásra hivatkozva kénytelen volt lemondani a válogatottságot, így a 20 esztendős Bedő Krisztián utazik Hárai Balázs centerpárjaként.
7: A VB keret teljes névsora így alakult. A kapus Nagy Viktor és Dekker Attila, a másik Dekker Ádám pedig bekelhetett Gornagy Miklóssal együtt. Centerposzton Bedő Krisztián és Hárai Balázs váltotta egymást, átlövő pozícióban Bátori Bencére, Hosnyánszki Norbertre, Madaras Norbertre, Szívós Mártonra, Varga Dánielre és Varga Dénesre, valamint Vámos Mártonra számított Benedek Tibor. A londoni olimpiára nevezett keretből hatan maradtak hírmondónak, a csapatból egyedül Madaras mondhatta el magáról, hogy VB aranyérmes. A világbajnokságot 10 év után ismét Spanyolországban, Barcelonában rendezték.

0: Sorozatunk ezen részében 2013 világbajnokát, a magyar férfi vízilabda válogatottat mutatjuk be. Férfi vízilabdázóink a Barcelonát megelőző két VB-n nem állhattak dobogóra. Legutóbb 6 évvel ezelőtt Melbourne-ben szereztek érmet, egy ezüstöt. A közelmúlt eredményei és a nagy mértékben kicserélődött keret miatt sem számított tehát éremesélyesnek a Benelek csapat. A tornát egy Kína elleni 13-5-ös diadallal kezdte meg a válogatott július 22-én. A mérkőzésen 5-ször talált be Szívós Márton, aki aztán P. Fülöp Gábornak adott értékelést.
1: Erre készültünk egész nyáron, igazság szerint örülök neki, hogy sikerrel vettük az első akadályt. Mindig nehéz azért elkezdeni egy világversenyt, az első meccs az mindig nagyon-nagyon különleges. Én azt gondolom, hogy nem játszottunk rosszul, jól védekeztünk és magabiztosan nyertünk. Ezt kell tovább folytatnunk, egy pillanatig sem szabad megállni.
2: Végre játszhatott Varga Dániel, és úgy tűnt, hogy igazi vezére volt a csapatnak. Ezt ugyanígy éreztétek a medencében is?
1: Eddig is vezére volt a csapatnak, amikor nem játszott. Én nagyon örülök neki, hogy felgyógyult, végig hitt benne, dolgozott rengeteget, tett érte. Mi is nagyon hittünk benne, és boldog vagyok, hogy köztünk van.
0: Ez a találkozó csupán a bemelegítés szolgálta a rázósabb folytatás előtt. A csoportunkban ugyanis Kínán kívül még a szerbek és az ausztrálok kaptak szerepet. A regnáló Európa-bajnok Szerbiától 13-10-re kapott ki a magyar együttes. Hogy mi múlott a vereség, arról a 29. születésnapját ünneplő Nagy Viktor nyilatkozott a találkozó után.
3: Hát az éles szituációban sajnos ők belőtték, nekünk meg nem sikerült. Végére gondolok, hogy volt egy nagyon fontos hátrány, azt belőtték. A végén mi meg nem tudtuk, és igazából ott utána nyílt szét, és mentek el hárommal.
4: Úgyhogy hát nagyon szomorú vagyok, nem azért, mert ma a születésnapom és nem nyertünk, hanem azért, mert nem nyertünk. Nagyon tanulságos volt ez a meccs, úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy folyamatosan minden meccsen eltöltött percből tanulunk, és tanul az egész csapat is, hogy folytatjuk tovább, ausztrálok.
0: A csoportzáron pedig következett Ausztrália. A már tovább jutott csapatok délelőtti csatáján a kvartett második helye dőlt el. Ehhez a magyar válogatottnak a 9-9-es döntetlen is elég volt. A csoportkörből egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel lépett tovább a Benelek csapat. Az addigi szereplést Vámos Márton a következő szavakkal összegezte.
5: Magabiztosan vertük Kínát az első meccsen, illetve a szerbek ellen is egy olyan meccset játszottunk, ahol még az utolsó pillanatokban is partiban voltunk, volt ugye 11-10 is, ott egy-két buta hiba miatt ment el a meccs, illetve most az ausztrálok ellen szerintem a csapat nincs hozzászokva ez a korai meccshez, ez a nagyon korai keléshez, és de ellenére tényleg meg kell dicsérem, mert volt annyi tartalmi, hogy végig tudtuk küzdeni egymásért, ki tudtuk hozni egy X-re, annak ellenére, hogy a kezünkben volt a győzelem.
0: Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy parádézott a magyar válogatott a VB első hetében. De a játékosok jól tudták, hogy nem ekkor kell csúcsformában játszani. Madaras Norbert így tekintett vissza a torna kezdetére.
6: Hát most mondanám, hogy nem jól indult, mármint a csoportmeccseken, de közben azóta meg azt mondom így 10 év elteltével, hogy igazából mindig a második hét az a fontos, lehetett utóval is az olimpián, hogy végül azok jutottak 4-be, akik az elején, ha nem is bukdácsoltak, de valahogy aki nehezebben indult a gépezet, tehát kevésbé jelentős az első hét. Minket azt hiszem, hogy összekovácsolt, meg onnantól tudtuk, hogy minden meccsére vitt minket valami fajta flow. Azért azt tudni kell, hogy úgy mentünk ki, hogy előtte több sérültünk is volt, ugye Kis Gabi nem is tudott jönni, Varga Daninak az ujjával voltak gondjai, tehát nem volt 100%-os az első napokban. Tehát valahogy a második héten lettünk minden szempontból komplettek, meg minden szempontból csapat, azt hiszem. És a kieséses szakasz az már ennek jegyében telt.
0: Következett az egyenes kieséses szakasz, amelynek első körében Kazaksztánnal szemben nem lehetett gond. Nem is volt 16-7 ide. A könnyed sikert Bedő Krisztián tette történelmivé, ugyanis a 20 éves játékos szerezte meg a magyar vízilabda 1000. gólját a világbajnokságokon. A kazahok ellen kvázi már a görögök elleni negyed döntőre hangolt a válogatott. Erről beszélt ugyanis Varga Dénes P. Fülöp Gábornak.
7: Elsősorban szerettük volna azt a védekezést gyakorolni, amit a görögök ellen is szeretnénk használni. Ez sikerült, hát az első negyed az álmos volt, nem tudom miért, nem is lényeg, a lényeg az, hogy utána helyre tettük magunkat.
2: Ha viccelni akarnék, akkor azt mondanám, hogy már a drámai forgatókönyvet gyakoroltátok, mert lehet, hogy a görögök ellen egy igazi dráma, illetve tragédia lesz nekik.
7: Hát igen, mindenféleképpen úgy készülünk. Egész nyáron gyakoroltuk az éles helyzeteket, hogy úgy mondjam. Szerintem elég edzetté váltunk, de Még itt az ausztrálok ellen is, hogy úgy mondjam, kudarcot vallottunk abban, hogy hogyan is kéne kihasználnunk az utolsó pillanatot. Folyamatos fejlődési folyamat ez a nyár. Remélem, hogy a legegyesebb helyzetben jövünk ki belőle jól.
0: A várakozásokkal ellentétben nem hozott drámai végjátékot a Görögország ellen összecsapás sem. A záró negyedet 4-0-al teljesítette a remekül védekező magyar csapat, amely végül 6 gólos különbséggel 9-3-ra győzte le ellenfelét. Mondhatni, könnyedén jutott a legjobb 4 közé a válogatott, amely ezzel teljesítette is az előzetes célkitűzést. Ez egy fordulópont a csapat életében, fogalmazott a győzelmet követően Benedek Tibor.
8: Egészen elképesztő volt, a játékosok hittek magukban, hittek egymásban, hittek bennünk, a stábban, akik sokat dolgoztunk egymásért az elmúlt időszakban, és hát ez abszolút tetszett a játékosok szemében, hogy elhiszik, hogy jók vagyunk. Nehézség most természetesen az, hogy amikor egy csapat ennyire föl tudja szívni magát, akkor ez már nagyon profilnak kell lenni, hogy 2 nap múlva is így felszívja magát, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy ezt megoldjuk.
2: Személy szerint most boldog és felszabadult, hiszen azért mégiscsak vízválasztó volt ez a mérkőzés, amiért dolgoztak, az itt nagyjából eldőlt, a legjobb 4 között vagyunk.
8: Tagadhatatlan, hogy felszabadultam, de csak azért, nem azért, mert a 4-be vagyunk, hanem azért, mert az 5-től 8-ig ugyan nehéz meccseket kell játszani. Tehát itt olyan erős ez a 8 csapat, hogy nem nehezebb elsőnek lenne, mint 5-nek.
2: Jönnek majd a horvátok minden valószínűség szerint, ellenük nagyon régen játszottunk, olimpiai bajnokok, kell-e már velük foglalkozunk, nyilván a szakvezetésnek igen.
8: Annyi meccset nézünk meg azokról, akik következnek, hogy most kezdünk foglalkozni a horvátokkal, mert itt nagyon sokat dolgoztunk eddig is, és ráadásul a horvátokkal nem játszottunk még a nyáron egy tornán se, tehát most nekik kell állni, és dolgozni kell azon, hogy a gyengei pontjaikat megtaláljuk.
2: És hogy lehet fenntartani ezt a bizonyos magas színvonalat, ezt a magas hőfokot?
8: Én szerintem ez benne van a játékosokban, úgy érzem, benne van a lelkükben, elkezdtek hinni magukban, ez egy fordulópont volt ennek az új csapat életében, hogy látja, hogy működik, amit csinálunk, hiszen azért Ausztráliával döntetlent játszottunk, szerbektől kikaptunk, nyilván mindig vannak nehézségek, amik egy kicsit elbizonytalanítanak mindenkit, de amikor látják, hogy egy negyed döntőbe így tudunk játszani, akkor onnantól kezdve már nem lehetnek kétségeik.
2: Végül, de nem utolsó sorban talán azért is nagyon nagy érdem az, amiről beszél, mert nem egy-egy játékos kiváló teljesítménye döntött el mondjuk a görögök elleni csatát, hanem igazi csapatként harcolt az együttes.
8: Igazi csapat vagyunk, és ez már én azt gondolom, hogy látszott az első pillanattól kezdve, hogy ez egy tényleg egy jó csapat, de az, hogy mennyire jó csapat, azt most még nem tudom megmondani. Ahhoz kell majd a 2 nap múlva teljesítményünk.

0: Sorozatunkban a férfi vízilabda válogatott világbajnoki címeit elevenítjük fel, ezúttal a harmadikat, a 2013-ast. A barcelonai világbajnokság elődöntőjében a regnáló olimpiai bajnok Horvátország következett. A színvonalas összecsapás utolsó negyedét két gólos előnyben kezdte meg a ragyogó teljesítményt nyújtó magyar csapat. Innen pedig a riporteri P. Fülöp Gábori a szó.
1: Most ők jöhetnek előre az egyenlítésért. Djokovic, élesz a gól! Djokovic jobb oldalról bal kézzel bevágja a hosszú felső sarokba, és egyenlítenek a horvátok sajnos. 2 perc 38 másodperccel a vége előtt, 13 másodperc a támadó időből. Most Varga Dániel a labdával, messze vagyunk nagyon a kaputól. Varga Dániel 8-9 méterre, Vámos onnan nem lehet lőni sajnos, és már csak 4 másodperc. Varga Dani beteszi, gól! Húzásra tette Varga Dani, mert nem volt lövőhelyzet. És a tesónak, hát kinek másnak, aki ott bukkan fel, ahol talán senki sem számít rá. Varga Dénes újra villan, keresztbe úszik a kapu előtt, és behúzza a labdát. 11-10-re vezetünk, hát ezt fel kell írni. Óriási gól volt, de nincs még vége egyáltalán. 1 perc 57 másodperc, 11-10-re vezet Magyarország Horvátország ellen. 18 másodperc, tehát nálunk végig lehet nálunk a labda, csak ne adjuk el, ne adjuk el, ha nem adjuk el, megvan. 12 másodperc, Varga tovább a labdát Hosnyánszkinak, kinn a bal oldalon, át keresztbe, visszaszámolunk, Vámos, 3, 2, 1, és vége! Azaz dehogy vége! Világbajnoki döntős a magyar férfi vízilabda válogatott, amely 11-10-re legyőzi az elődöntőben az olimpiai bajnok Horvátországot.
0: A horvátok hiába kaptak 10-zel kevesebb kiállítást, mint a magyarok, nem tudtak élni a játékvezetők kínálta lehetőségekkel. Az extázisban védő Nagy Viktor, a háromszor kapuba találó VB újonc Vámos Márton, na és a Varga testvérek varázslatával 6 esztendő után ismét világbajnoki döntőbe jutott a válogatott. Madaras Norbert kérésünkre e kép idézte fel a horvátok elleni összecsapást.
2: Hát nem is tudom, talán a csapategység, vagy azok a nagyon-nagyon jó egyéni teljesítmények, amik kellenek az ilyen győzelmekhez. Azt nem mondom, hogy lebecsültek minket, de biztos, hogy mondjuk a horvátok olimpiai bajnokként, ugye az előtt évben Londonban olimpiai bajnokok lettek, és még ha változott is jó helyen a csapatuk, azért mégiscsak talán ők voltak a papíron a legjobbak, és nekünk meg volt egyfajta ilyen könnyedség, vagy minket. Hát semmifajta nyomás nem befolyásolt, és azt hiszem, hogy ezzel meg tudtunk élni.
0: A fináléban az a Montenegró következett, amely önálló indulóként mindössze a harmadik VB-jén szerepelt. A délszláv együttes először is mindmáig utoljára jutott be a döntőbe 2013-ban. A válogatott Barcelonában a negyed döntő során a szerbeket, a 4 között pedig az olaszokat ejtette ki. A döntő a magyar-horváthoz hasonlóan őrjítő izgalmakat hozott a katalán éjszakába. P. Fülöp Gábor közvetít.
1: 2-0-al kezdtünk az első negyedben. Varga Dénes és Hárai volt eredményes. Aztán Hárai húzása, csavargója 3-0-t jelentett. 13 percig nem kaptunk gólt a világbajnoki döntőben Montenegro ellen. Akkor is Darko Blögoljan végül is szerencsés találata csúszott be a hosszú sarokba. Hosnyánszki kihagyott egy 5 méterest. Ivanovic, illetve Ivovic szépített 3-2, 3-3-nál utolértek minket, de aztán Vámos forból lőtt góljával 4-3, aztán vezetünk 5-4-re, 6-4-re, és most 6-5-tel vágunk neki az utolsó, a negyedik negyednek, most azonban 17 másodpercig emberhátrányban vagyunk, és Montenegró támad az egyenlítésért. Középen a labda, megjáratják. Egyelőre nem lő Ivovic, most kapja vissza középen, aztán Janovicnál a labda. Nikola Janovic kiteszi a szélre, aztán visszakapja. Janovic középen, Ivovic lövőhelyzetben. Ivovic 5-ről, gól! Ivovic alaposan meglóbálta, megnézte, és 5-5 és fél méterről beküldte a hosszú sarokba a labdát. Nagy Viktor még nagyobb koncentrációt kért, remélt a többiektől, de ez ezúttal nem jött össze. És kiegyenlítenek, 2 perc van hátra a mérkőzésből. 7-7-re áll a Magyarország-Montenegró férfi vízilabda világbajnoki világdöntő. Nagy Viktor indítja a magyar támadást. 1 perc 37 másodperc a támadó időből, pedig 25. Ember előnyben vagyunk. Varga Dániel középen. Tovább a labdát Vámosnak. Régen villant, most tovább teszi a másik oldalra Varga Dénesnek. Vámos megint nagyon kijönnek rá. A montenegróiak, nincsen lövőhelyzet. Egyelőre nem tudjuk bejátszani se. Nagy lóba ki a szélre Madarasnak. Ott a helyzet, gól! Megint szívós a centerben! És megint a hálóban a labda! Hát elnézést, ha néha elmegy a hangom, de ezt nem lehet csendben kibírni. Micsoda passz volt ez is, és megint szerintem Madaras volt, aki a gólpasszt adta. Hát persze, hogy Madaras. 17 másodperc, ne ússzanak fel, még lehet, hogy fel se tudnak úszni. 10 másodperc van hátra, 8 hétre vezetünk, ki kellene lépni? A labdával a Kruszilá, ki kellene lépni? Nyomd le a víz alá, nyom már le valaki! Varga Dénes lenyomja, 3 másodperc Kruszilá a labdával, Brügolyán, megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott 2013-ban Barcelonában, ugyanott, ahol 10 éve is sikerült a csúcsra jutni, mert Nagy Viktor megfogja a végén. Lenn a sapka, benn a vízben mindenki. Benedek Tibor öleli a fiúkat, akiknek a többségével még néhány éve együtt játszott. Most pedig megvalósították együtt ezt a hihetetlen sikert, és már Dekker Attila kezében egy magyar zászló, benne a vízben a fiúk, felborítva a kapu, és felborítva az előzetes várakozások.
0: A döntőt követő örömünnep közepette még az érem átadó előtt nyilatkozott Hárai Balázs és Hosnyánszky Norbert.
3: Nagyon boldog vagyok, két dolog miatt is. Egy az, hogy ma van édesanyjuknak az 50. születésnapja, és úgy gondolom, hogy ennél szebb ajándékot nem is tudnék neki kívánni.
1: Hát te meg szenzációs voltál a döntőben, két gyönyörű gól, egy csavar is közte, meg óriási harc, de hát erre lehetett számítani. Mivel győztünk végül, a szívünkkel?
3: A szívünkkel, mi jobban akartuk ezt a győzelmet, és jobban is meg is érdemeltük, mint ők.
1: És nagyon sokat tettetek érte ezen a világbajnokságon. Szerinted hol volt a fordulópont, ha volt ilyen?
3: Ott kezdődött a fordulópont, amikor kijöttünk azzal, hogy mi úgy állunk neki, hogy mi vagyunk a világ legjobb csapata, és ezt be is tudtuk bizonyítani.
1: Hosnyánszky Norbertnek is gratulálok, hát voltak kritikusai ennek a csapatnak, de hát az, amit ti műveltek, az egészen szenzációs. Hogy élitek meg ezt a sikert?
4: Köszönjük szépen, hál' Istennek mi nem halljuk, meg nem is érdekelnek ezek az előzőleges negatív vélemények. Itt van a bizonyíték, nekünk nem kell több.
1: Hihetetlen tartása van a csapatnak, meg neked is. Kimaradt egy 5 méteres, de a negyedik negyedben, amikor nagyon kellett előtted, mire gondoltál és bement?
4: Nem gondoltam semmire, legalábbis próbáltam. Mindig nehéz kihagyni az 5 méteres, főleg egy döntőben, de ez az embernek le kell küzdeni a meccs során, mert nem szabad leragadni minden hibánál. Hál' Istennek sikerült tovább mennünk és nyertünk.
1: És végig vezettünk, tehát nem hagytuk, hogy vérszemet kapjon Montenegro, még ha néha egyenlített is nem volt náluk az előny. Ez mennyit számított?
4: Sokat számított, úgy érzem, hogy el voltak bizonytalanodva szerintem, mi sokkal lelkesebbek, sokkal tudatosabban játszottunk, és hát ma is védett egy Nagy Viktor egy szenzációs meccset, úgyhogy.
1: Te esetedben, mint olimpiai bajnoknak, mit jelent egy világbajnoki arany?
4: Ugyanaz.
0: A magyar férfi vízilabda válogatott 2003 után nyert újfent világbajnokságot. A 10 évvel korábban aranyérmes együttes sikeréből részt vállalt már Madaras Norbert is. A magyar férfi vízilabda sport első kétszeres világbajnoka így emlékezett vissza a Montenegró elleni döntőre.
2: Szerintem ott két olyan csapat érkezett meg, akiket nem feltétlenül odavágytak. Ugye Montenegro az a Szerbia egy győztelem, a negyed döntőben, aztán az olaszokat az elődöntőben, és nekik is kis túlzásra életük lehetősége volt, hiszen az addigi legjobb eredményt érhették volna el, meg azóta sem voltak világbajnokok. Tehát azt mondom, hogy nekik is ez nagyon nagy dolog lett volna, és egy nagyon jó csapat volt egyébként. A hasonlóságok, különbségeket egész más, hiszen 10 évvel azelőtt én a csapat legfiatalabb tagja voltam, aztán egyetlenként ott voltam 10 év múlva, és ott viszont már a legidősebb, egész más volt az én megélésem is, meg a csapatomban is a szerepem. 2003-ban boldog voltam, hogy ott lehetek, hogy Dénes bizalmat szavazott, de nem voltam, tehát más szerepem volt a csapatban, még hogyha az a VB, főleg a döntő személy szerint jól is sikerült nekem, valahogy más volt, és azt hiszem, hogy a 2003-as csapat is más volt. Az a két év az tényleg a győzelmekről szólt annak a csapatnak. Nagyon-nagyon egyben volt ez a csapat. Azt hiszem, hogy az athéni olimpiáig tulajdonképpen egy folyamatos ilyen, nem tudom, hogy mondjam, ilyen győzelmi hullámban voltunk, és az nagyon jó visszaemlékezni, de az egész másfajta volt. Én ezt mondom, anélkül, hogy bántanám a 10 évvel későbbi csapatot, hogy a 2003-as VB-n meg aztán az olimpián az egyik esélyesként mentünk, oda is úgy érkeztünk meg, még 2013-ban, ha játékosokat egyénileg nézem, akkor biztos, hogy nem mi voltunk a legjobb csapat, vagy talán a legjobb 2-3-ban se voltunk, ott valami más volt, egy nagyon jó összeállás, és tényleg kihozta magában mindenki a maximumot. Tehát azért van különbség a kettő között.
0: A barcelonai világbajnokságon új hősökkel gyarapodott a magyar vízilabda panteonja. A kapuban brillírozott Nagy Viktor, nemes egyszerűséggel megbabonázta a rivális lövőket. A hálóőr mentális hadviselése, a felemelt mutató új és a fejrázás számos görög-horvát-montenegrói játékosnak előre jelezte. Ma nem. Nem hiába választották a torna legjobb kapusának Nagy Viktort. P. Fülöp Gábornak beszélt az elismerésről a kapus.
5: Neked pedig most már megfogható dolgok is vannak, mondjuk a nyakadban egy világbajnoki aranyérem, a kezedben meg egy trófea, a 2013-as barcelonai férfi vízilabda torna világbajnokság legjobb kapusáé. Dupla öröm?
6: Abszolút, dupla öröm, fantasztikus érzés. Még felkészülés előtt mondtam a többieknek egy csapatbeszélgetés során, hogy az én célom az, hogy a legjobb kapus díjat, ha lesz ilyen, akkor azt foghassam. És ezt azért szeretném kitűzni, mert az csak úgy lehet az enyém, hogyha itt lóg a nyakamban a másik aranyérem, vagy hát hogy az aranyérem, és ez nagyon-nagyon nagy elégtétel az, hogy sikerült valóra váltanom az álmaimat. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra, minden egyes tagjára, a stáb tagokra is, akinek a neve nincs is úgy reflektorfényben, azoknak is köszönöm szépen, és nagyon-nagyon sokat segítettek a csapaton. Mindenki, aki segített, az úgy érezheti, hogy ez az övé is. És aki szurkolt is természetesen, szóval nem hagynám ki a szurkolókat se. Itt is nagyon jó érzés volt, hogy rengeteg magyar szurkol nekünk, és gondolom, hogy otthon is nagyon sokan szurkoltak. Ez is óriási erőt ad ennek a csapatnak, úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, aki szurkolt nekünk és hitt bennünk, mert mi hittünk magunkban és egymásban, úgyhogy köszönöm mindenkinek.
5: Most higgadtan, megfontoltan nyilatkozol. A kapuban hogyan jellemezünk? Te vagy a magyar tigrist, vagy az oroszlán, aki kivédi a legjobb játékosok lövését is, aztán leordítja a fejüket?
6: Tigris, az vicces, hogy ezt mondtad, a kisfiam mindig tigrisnek öltözik, otthon van jellemezés, mindig beöltözik és abba mászkál, meg a kapusapkámba. Hát ez olyan dolog, hogy...
5: Lelki hadviselés?
6: Ez úgy jön belőlem, és aztán nyilván van egy olyan dolog ebben, hogy elbizonyítanom a lövőket, de az érdekes az, hogy ezt a csapattársaim kérték, hogy újra ezt a Nagy Viktort lássák a kapuba, aki a bajnokságban így őrjöng, és hát utálják, hogyha ellenfélként találkozunk. Én megmondtam, hogy hát ez nem jön csak úgy, szóval ez nem kívánságműsor, hogy akkor így ülje leszek, őrült leszek, kiabálok, hát ez nem így megy sajnos.
5: Kell a hangulat, a tét, a pillanat?
6: Kell a hangulat, a tét, a pillanat, kell az, hogy érezzem magamban az erőt, jól védjek. És megmondom őszintén, hogy valahol tudatosan az egész nyár folyamán úgy tartogattam. És most erre az utolsó 3 meccsre minden kijött belőlem.
5: Remek formaidőzítés, Nagy Viktor is világbajnok a férfi vízilabda válogatottal. A csúcson vagy?
6: Mai nap folyamán igen. Na jó, még holnap is.
0: Nagy Viktor teljesítményét pedig így méltatta a Nemzeti Sport értékelésében.
7: A csoportmeccseken és a 8-döntő első negyedében bemelegített, aztán mintha csak kicserélték volna, bravúrt bravúrra halmozott. Eltűntek a korábbi megingásai, a jó meccset még jobban követték, világklasszis teljesítmény nyújtott. Olyat, ami erre képességei feljogosítják, s amiért egy VB győztes csapat klasszisának kell.
0: A VB legértékesebb játékos elismerést Varga Dénes vehette át, aki aztán 10 esztendő múltán csatlakozott a Madaras Norbert alkotta elittársasághoz. Éppen úgy, mint az a Vámos Márton, aki ekkor 21 évesen robbant be a nemzetközi élmezőnybe. És mindenképp meg kell említeni a 8-as sapkában játszó Szívós Mártont, aki a számot Benedek Tibortól örökölte. A jobbkezes szélső az olimpiai bajnok csapatokban nem fért be, így nem követhette az egyaránt 5-karikás aranyérmes nagyapja és édesapja példáját. Utóbbihoz hasonlóan viszont világbajnok lett, méghozzá nem is akármilyen játékkal segítve a válogatottat, a döntőben győztes gólt szerezve. Szívósnak 2013-ra már 6 különböző világversenyről volt ezüstérme, közte a 2007-es VB döntőről is, amely sokáig kísértette őt. Barcelonában viszont arany került Szívós Márton nyakába, teljesítményét így foglalta össze a Nemzeti Sport.
7: Szinte minden mozdulata élményszámba ment. Védekezésben időnként Kásás Tamást idézően kapdosta le a keresztpasszokat, támadásban meg parádés gólokat szerzett. Nincs ez a távolság, ahonnan ne tudna betalálni. Jót tett neki, hogy nagyobb szabadságot kapott, és alig kellett bekkelnie. Röviden, világbajnoki csapatunk legjobbja volt.
0: Szívós révbeérése saját bevallása szerint is különösen jól eső érzéssel töltötte el Benedek Tibort. A kapitány rövid idő alatt faragott a játékosokból világbajnok csapatot. Mi volt a siker kulcsa? Madaras Norbertet hallják.
2: Hát sok esetben van olyan, hogy egy új kapitány, vagy új edző az elején, hogy is mondjam, valami újat hoz, és ez nagyot dob, vagy nagyot lök a csapaton. Én azt hiszem, hogy itt is ez volt. Tehát megtalálta a játékosoknak a helyét, azokat, akik esetleg kevesebbet játszottak, vagy kevésbé voltak fontos elemei, vagy láncszemei az előtti csapatoknak, azokat egy picit felemelte, önbizalmat adott. Jól megtalálta az új játékosokat, egy nagyon jó egységet kovácsolt, nem véletlenül mondtam, hogy a 10 évvel az előtti csapat talán tehetségesebb, vagy jobb vízilabdázókból állt, itt viszont az egység is, vagy ott is megvolt, de hogy itt meg ez volt a fő eleme, illetve sokkal aprólékosabb volt, mint előtte talán bárki, tehát jól össze volt rakva a támadás-védekezés. Én meg azt hiszem, hogy valahogy ez adott egy olyan lendületet egyénileg is, meg csapatként is, hogy tényleg kihozzuk magunkból le a maximumot. Nagyon fontos volt, hiszen anélkül nem jutottunk volna a döntőig sem, nem hogy ott győztünk volna.
0: A Benedek csapat a következő évi hazai rendezésű Európa-bajnokság döntőjében a szerbekkel szemben maradt alul. A világkupán és a világligában újabb ezüstérmek következtek. A 2015-ös kazányi VB-n nem sikerült a címvédés, a 6. helyen zártak a mijeink. A belgrádi EB bronzot egy 5. helyezés követte a riói ötkarikás játékokon. Az olimpia után Benedek Tibor nem pályázott szerződése meghosszabbítására.

Barcelona másodjára is aranybetűkkel vonult be a magyar vízilabdázás történelem könyvébe. 2003 és 2013 után pedig újabb 10 év elteltével a magyar csapat maga mögé utasította a világot.

Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda 4 világbajnok csapatát mutatjuk be. Ez az epizód 2013 legjobbjairól szólt. Az összeállítást Kreisz Bálint és Tóth Béla készítette.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. Mindenek előtt azonban a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Úgyhogy azt javaslom azoknak, akik pillanatnyilag csak audio élményeket tudnak beszerezni, hogy vizuálisan is kövessék a műsorunkat, az M4 Sporton streameljük az adást. Az m4sport.hu-n, és akinek van kérdése esetleg Zójához, az nyugodtan tegye föl a 0630 55 55 605-ös telefonszámon, SMS számon. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként, és az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
3: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
2: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
3: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak velem mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
2: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
3: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor

0: olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
1: Segített neked a fitness múlt?
0: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
1: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc vagy példakép lehetett?
0: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
1: Megvan még ez a Mustafina kártya?
0: Még szép, ott van az érmeim között.
1: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztent is papíron láttál?
0: Ezt nehéz elmondani. Amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
1: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
0: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
1: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetettben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
0: Így van. Természetesen minden négy szeren dolgozom most is, és minden négy szeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik három szer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni, nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetettben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam. És pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettbe is van keresnivaló, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80.

0: Ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
1: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam. De én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor. És nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok, szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
0: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
1: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok, ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
0: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
1: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
0: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél, tehát hogy nevezhetjük akár ezt a versenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
1: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
0: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
1: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
0: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
1: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így
0: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
1: Igen, igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor azon a fejemben, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
0: Székely Zójával beszélgetünk, Európa-bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló, tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek.
1: Igen, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
0: És miről cseteltek?
1: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
0: Erről majd még beszélünk, mert 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
1: Én egyébként előszeretettel használom.
0: Igen, de csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
1: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
0: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozásos sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
1: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleges pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlenül értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták sokszor, nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
0: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
1: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként, én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
0: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
1: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, egy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek, én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
0: Beszéltük már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt